és többletet a munkánk végzéséhez. Én nagyon szeretek egy ige szakaszt, Mózes második könyve 31. fejezetében, ezt az igét még egy pillanatra felolvasnám. Mózes második könyve 31. fejezetében egy nagyon hétköznapi dologról van szó, ugye építették a pusztai szent sátort, és a Jóisten a következőket mondta Mózesnek. Nem olvasom az első, második verset, mondja, hogy kiket hívott el név szerint, hogy elkészítsék a szent sátornak a berendezési tárgyait, de ezt mondja róla a harmadik és a negyedik versben. És betöltöttem őt, mondja az egyik személyről, betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel, tudománnyal, minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni. Tehát ezt most csak azért olvastam föl, egy hétköznapi munka, de ez, hogy minden munkámat te benned végezzem, az azt jelenti, hogy abban, ha lakozzál bennem, akkor a Szentlélek minket úgy végzik azt a munkát, hogy hihetetlen eredményességgel is hasznosan, és benne van a szeretet súlya, és benne van a szolgálatnak az eleme. Tehát nem így van, hogy vannak a hétköznapi munkáink, aztán van valami szolgálat, amit az Úrért végzünk. Hanem ha azt kérjük, hogy összes tervemet lábadhoz teszem, használj fel ma szolgálatodra, és lakozzál bennem, és add, hogy minden munkádat ma te benned végezzem, akkor az azt jelenti, hogy akármilyen hétköznapi feladatot mi nem közönséges színvonalon végzünk el, hanem itt az Isten lelke ad ihletet a kigondoláshoz, hogy hogy végezze azt a legjobban, és a megvalósításhoz. És abban benne van a szeretetnek a súlya, és benne van a szolgálatnak az eleme, és annak megvan a maga kisugárzása, még annak a hétköznapi feladatnak is. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezzel leródtuk, konkrét feladatunk ma az emberek előrementése, amit mondtam, konkrét feladatunk szóban is bizonyságot tenni, konkrét feladatunk előre felkészíteni az embereket. Azzal az igével szeretném zárni a mi igehirdetésünket, amit az Efézusi Levél 5. fejezet 16. versében találunk, valamint a Kolossé beliekhez írt levél 4. fejezetének az 5. versében, ahol Pál apostol azt mondja, hogy áron is megvegyük az alkalmakat, ami azt jelenti, hogy a személyes bizonyságtevés alkalmait és az emberekért való szeretett szolgálat alkalmait, mert a napok gonoszak. Mit jelent ez az áron? Azt jelenti, hogy áldozat árán is. Úgy, hogy adott percben feladjuk a magunk terveit. Azt jelenti, hogy adott percben félretesszük a magunk munkáját, amit az ösztönös természetünk szerint szeretnénk most azonnal befejezni és tökéletesen látni. Tehát ezt az elvet jegyezzük meg, amit Jézus mondott, hogy egy a szükséges dolog. És minden percben választanunk kell, és mindig választjuk a jobbikat, amit most az örökkévaló érdekek kívánnak, és mi bízzuk Istenre az összes terveinket, és meglátjuk, hogy nagyobb rendben lesznek a dolgaink, nem kuszaság lesz ebből is szétszórtság, hanem nagyobb rendben lesznek a dolgaink, mint addig voltak, és minden munkavégzésünk eredményesebb lesz, és az időt sokkal, de sokkal jobban tudjuk felhasználni, mintha csak görcsösen ragaszkodnánk a magunk elképzeléseihez, és mintha az Úr késztetését halljuk valamilyen szeretett szolgálatra másokért, akkor mindig mentegetőznénk, és mindig azt mondanánk, hogy majd előbb hadd fejezzem be ezt. És ha ezeket az elveket megszívleljük, akkor gyökeres változás lesz az életünkben. És kedves gyülekezet, az Isten tiszteltünk befejezéseként szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy szeretnénk az egész gyülekezetet meghívni. Nagyon komoly, egy most újonnan előkészített, nagyon komoly kiképző tanfolyamra, a személyes bizonyságtevés szolgálatára. És itt a Jóni Tibor testvér, a gyülekezetvezető és Pintér Klárika, a misszióosztály vezetője, ők egyenként keresnek meg benneteket, hogy bátorítsanak egy-egy ilyen imádkozó és munkacsoportban való részvételre, ahol ez a kiképzés folyni fog. És kérlek benneteket, hogy szívvel, lélekkel működjetek együtt velük, és türelmesen passzítgassátok és keressétek az alkalmat. Körülbelül 2-3 hét múlva szeretnénk ezeket indítani, és szeretnénk, hogy addigra meglegyenek a színhelyek, a csoportok mindenütt.
Az anyag már készül, már tartottunk összejövetelt a missziócsoportok vezetőivel egy kiképző alkalmat, és szeretnénk ezt tovább folyamatosan folytatni. Úgy szeretnénk, hogy ilyen igazi, hatékony tanfolyamok legyenek ezek az alkalmak, ahol kiképzést is nyerünk erre a most már életfontosságú szolgálatra, és ugyanakkor elmélyült és komoly ima alkalmak. Mert valóban így van, hogy radikális változásnak kell lenni a szemléletünkben és a gyakorlatban, ha az idők jeleinek az intését komolyan vesszük. Én bízom abban, hogy megértettük az ige üzenetét, és adja a Jóisten, hogy mi ne a névleges keresztények közé tartozzunk, hanem a hiteles keresztények közé, akikre érvényes ez, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen, mi ezt megszívleljük, és a Jézustól vesztük a mintát, hogy minden tervünket Istenre bízzuk, vele tervezünk emberileg, és még azt is az ő felülbírálata is változtatási lehetőséget fenntartva az ő kezébe bízzuk, és mindig megtaláljuk minden pillanatban az egy szükséges dolgot, és azt a jobbik részt választjuk. És akkor meglátjuk, hogy az Isten áldása lesz az életünkön, nagyobb rendben lesz, eredményes lesz, és mi magunk sokkal boldogabbak, hitben, testben, lélekben sokkal erősebbek leszünk. A Jóisten adja meg ezt mindannyiunk számára. Amen. Szerető Jóistenünk, hozzád folyamodunk, és megköszönjük néked, hogy olyan jó előre szóltál nekünk az idők jeleiről. És Urunk, köszönjük, hogy állandóan küzdesz azért, hogy mi vissza ne aludjunk, mikor ezek újra és újra megszólítanak bennünket. Urunk, könyörgünk, segíts, hogy ez a radikális változás az életszemléletünkben és a gyakorlatunkban ténylegesen végbe menjen, amit ezek az idők kívánnak. És segíts, Urunk, ne úgy nézzük ezt, mint valami újabb terhet, vagy valami nehéz változást a mi életünkben, hanem segíts, Urunk, hogy úgy lássuk, mint egy örömteljes változást, mint ami a mi életünkbe értelmet, örömet, boldogságot fog hozni, mint ami meg fogja valóságban sokszorozni a fizikai és a lelki erőnket. Urunkat, hogy érezzük mindannyian az időnek az értékét. Add, Urunk, hogy mindnyájan komolyan vegyük azt, hogy minden tanácsodat megfogadjuk, hogy testben is erősek legyünk, egészségesek és épek, és pszichikailag is erősekké tudjunk válni a te kegyelmes segítséged által. És könyörgünk, Urunk, hogy tele legyünk tetterővel, tele legyünk reménységgel. Szóval az hasson át minket, hogy most valami jó munka, valami igen szükséges és hatalmas munka van előttünk. És mi, ahogy az énekben is énekeltük, odaadjuk szívünket, lelkünket, kezünket, erőnket, magunkat egészen a te rendelkezésedre bocsátjuk. Mert tudjuk, Urunk, hogy ha te lakozol bennünk, és te tanácsolsz a te szemeiddel, és te irányítasz minket, akkor nem lehet az életünk kudarc sem örömtelen. Mert te tökéletes munkaszervező vagy, te tökéletesen tudod minden érdekünket szem előtt tartani, és úgy vezetni minket, ahogy mi magunk is kívánnánk, ha értenénk a te terveidet. Ezért, Urunk, add meg nekünk, hogy az engedelmesség egyszerű, bizalommal teljes magatartását vegyük magunkra, és hittel kérjük, hogy minden napunk felett te rendelkezz. Segíts, Urunk, hogy emlékezetünkbe vésődjenek azok a szavak, amelyeket felolvastunk most, hogy mi legyen a mi reggeli imánk. Add, hogy ne hiányozzanak ezek az elemek a mi imádságunkból, és add, hogy egyetlen nap ne teljen el, hogy csak önmagunknak élünk. Urunk, kérünk, nevelj, taníts minket, és legyen a te áldásod azon a fáradozáson is, hogy mi szeretnénk a gyülekezetben egy segítő szolgálattal elindítani ezt a szükséges változást. Urunk, támogasd mindenkit egyenként, a különösen azokat, akik ezért fáradoznak, és add meg, Urunk, hogy látható legyen egy idő múlva az igazi megpestülés, az igazi változás, és örömünk legyen abban, hogy tudtunk embereket előre menteni és biztonságba helyezni a biztosan és gyorsan közelgő viharra. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, és maradjon a te szereteted és kegyelmed mindannyiunkkal. Amen.

Térjünk rá az ige tanulmányunkra, testvéreim, és én két igét szeretnék most alapigeként felolvasni. Lapozzuk fel az első igét, amit megtalálhatunk Péter apostol első levele 3. fejezetében, ott a 15. versben. Tehát Péter apostol első levele 3. fejezetének a 15. versét olvasom elsőként. Péter első levele, 3. fejezet, 15. verse. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Olvasom a másik igét. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versei. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versek így szólnak. A teljes írás Istentől ikletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Testvéreim, a két felolvasott ige szakaszban az a közös, az az azonos, hogy mindkettőben felkészítettségről olvashatunk. A különbség pedig az, hogy az egyikben arról van szó, hogy arra kell, hogy felkészítettek legyünk, hogy a bennünk lévő reménységet meg tudjuk fogalmazni, míg a másik ige pedig arról beszél, hogy arra is felkészítettek kell, hogy legyünk, hogy minden jó cselekedetet be tudjunk tölteni. Nyilván a mindenen is elgondolkodhatunk, ami azt jelenti, hogy minden lehetőségét megragadni ennek a napjainkban. Ugye a saját életünkre vonatkozó döntéseinkben, ugye a bennünket körülvevő emberek szükségleteit meglátva és betöltve, vagyis az Isten minden terve szerint ti jó cselekedetet mi meg tudjuk látni, és az szerint tudjunk járni. Ha a felkészítés fogalma körül forgolódunk, akkor azért több dolgot fogalmazzunk meg. Az, hogy mi éljük az életünket, és egy adott helyzetben, hogy mi kik vagyunk, mi van a szívünkben, és abból mi származik, milyen cselekedetek, milyen szavak, milyen emberi megnyilatkozások, az nem akkor dől el abban a helyzetben és azon a ponton. Nem ott fog, testvéreim, csoda történni. Az, hogy valaki a reménységéről tud-e egy adott helyzetben szólni, vagy az, hogy valaki egy adott helyzetben a jó cselekedetnek a lehetőségét meglátja, és azt be tudja tölteni, nem ott abban a helyzetben dől el, hanem azon, hogy felkészítette erre. Az ember fel van-e készítve erre? Sok mindenre fel kell készülnünk az életünkben. Én is készültem erre az igehirdetésre. Készülünk a vizsgára, készülünk az előttünk álló napokra, feladatainkra, sok mindenre készülünk. Így van ez rendjén az életben. Erre is, ezekre a dolgokra is felkészítettség szükséges. Tehát nem úgy van, hogy majd lesz valahogy. Nem úgy van, hogy felkelünk, aztán majd lesz valahogy, majd az Úr úgyis megsegít. Eredményeket, testvéreim, csak akkor várhatunk a mi életünkben. Úgy azon a területen, hogy a reménységünkről tudunk-e igazán szólni, és hogy a jót tudjuk-e betölteni, attól függ, hogy mi felkészítettek vagyunk-e. A másik dolog így a felkészítettség kapcsán az, hogy mi nem magunkat készítjük fel, hanem az Isten készíthet fel bennünket. Ez tőle vehető el. A felolvasott igék is megfogalmazzák ezt, hiszen az egyik ige arról beszélt, hogy az ige által készít fel az Isten, a másik ige pedig arról beszélt, hogy ha ő bennünk van, ha az Úr bennünk lakozik, ha az ő lelke bennünk él, ha őt megszenteljük a mi szívünkben, őt magát, akkor felkészítettek lehetünk minden jó cselekvésére, illetve a bizonyságtevésre is. Aztán még egy dolgot hadd említsek meg úgy a fogalom kapcsán,
hogy a felkészítettségről azért más dologgal kapcsolatban is olvashatunk a Bibliában, például sok helyen mondja az írás, hogy Jézus jövetelére is legyünk készek. Vele találkozni is legyünk készek. Elé állni is legyünk készek. Az életet lezárni is legyünk készek. Ez is ott van a Bibliában, és még úgy gondolom más dolgokat is említhetnénk, de én most csak azért beszélek erről a két dologról. A két felolvasott ige kapcsán a felkészítettség hangsúlyával, mert leginkább ezekben vágyik az Isten megmutatni azt, hogy bennünket átformált. Leginkább ez a két dolog, ez a két terület az, ahol az Úr meg tudja azt mutatni, hogy bennünket más emberekké tett. Hogy mi már más emberek vagyunk. Más az, ami fontos, más az, ami bennünket örömmel tölt el, más az, ami reménységet ad a jövőre, mint általában az embereknek. És más az, ami fontos ugye a mindennapokban, más a törekvésünknek a célja és az iránya. Hiszen az egyik ige azt mondta, hogy az írás adatot, hogy fedjen, bátorítson, buzdítson, megjobbítson, az igazságban neveljen, és azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten ember. Ez a tökéletesség. Az Isten szerint ez a tökéletesség, amikor az ember felkészítve van a jó cselekvésére. Azt, hogy tudja cselekedni a jót, az nem az ő érdeme, az az Úré. De az, hogy felkészítve van, ez bizony a mi kezünkben van is, és ez jelenti a tökéletesség. A világnak is erre van szüksége. Ahhoz, hogy az Isten szeretetéről a világ, a körülöttünk lévő emberek igazán bizonyságot tudjanak nyerni. Ez a két ige szakasz beszél. Hogy embereknek van reménységük ebben a nagyon kilátástalan és zűrös világban, másföl pedig embereket is ugyanazok a gondok terhelnek, mint másokat, ők mégis szabadok arra, hogy meglássák a jót, betöltsék a jót, örömüket találják abban, hogy másokat szerethetnek, másokat szolgálhatnak, másokkal igazán jót tudnak cselekedni. Kicsit nézzük meg közelebbről ezeket az igéket. A Timóteusi második levél harmadik fejezetében foglalt ige szakasszal kezdeném. Több dolog is indokolja, hogy miért ezzel kezdeném. Egyfelől, testvéreim, azért kezdeném ezzel az igével, mert a beszédben megfogalmazott bizonyságtételben, ami az Isten szeretetéről szól, mi sokkal inkább bízunk, mint a cselekedetekben, meg kifejezésre jutó bizonyságtevésben. Tehát a beszédnek a bizonyságát mondhatnám így is, nem csak, hogy nagyobbnak tartjuk és erősebbnek a világban, mint a jó cselekedeteket, hanem sokszor talán egyedülállónak tartjuk, és azt mondjuk, hogy az a jó keresztény, aki nagyon sokat tud bizonyságot tenni az ő hitéről. Pedig Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják a ti jó cselekedeteiteket, akkor dicsőíteni fogják az Istent. Akkor dicsőíteni fogják a ti mennyei atyátokat. Testvéreim, miben áll egy embernek a világossága? Miben áll egy, illetve nem az ő világossága, az az Úré. De hogy ezt árasztani tudja, hogy ezt látszik az emberen. Azt mondja, lássák a ti jó cselekedeteiteket, és akkor dicsőíteni fogják az Istent. Megismerik az Istent. Bizonyságot fognak nyerni az emberek az Isten jóságáról. Nagyon fontos a beszéd. Én, testvéreim, úgy érzem, és remélem nem túlzok vele, nagyobb bizonyság ebben a világban a tett. Nagyobb bizonyság az, amit rajtunk látnak az emberek. Jézus életében mi volt a több? Költői kérdés. Jézus életében a cselekedet, a tett, a törődés, a segítés, a gyógyítás több volt, mint a beszéd. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus szerte járt jót tévén. Szerte járt jót tévén, gyógyított, és az emberek szükségleteivel törődött. És aztán, amiért még szeretném
kezdeni ezzel az igével, az az, hogy az írás akkor nekünk milyen célból adatott? Miért van a mi kezünkben Biblia? Azt mondja, hogy hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Istennek embere. De mit jelent ez a tökéletesség? Hogy legyen felkészítve a jónak a cselekvésére. Testvéreim, hogyha az ige nem formál ebbe az irányba minket, akkor igencsak megkérdőjelezhető, hogy van-e értelme az ige mind mélyebb és mind mélyebb kutatásának. Tehát elmondhatjuk azt, hogy akkor ér célt a Szentírás hatalma, tanító ereje, feddő és megjobbító és igazságban nevelő ereje az életünkben, hogyha valaki minél régebb óta kutatja az írást, olyan sokszor megfogalmazzuk itt a szombatjaink, Urunk, köszönjük, hogy megint erre tanítottál, köszönjük, hogy arra tanítottál. Tényleg jó, hogy az Isten ilyen sok mindenre tanít minket. De minél régebb óta élek én az igével, annál felkészítettebb kell, hogy legyen az én életem, én magam a jó cselekedetekre, minden jónak a betöltésére. Nagyon vágyunk mi az Istent követni, és nagyon vágyunk az Istent bemutatni ebben a világban. Vágyunk az Isten nagyságát bemutatni. De miben áll az Isten nagysága, testvéreim? Az Isten hatalmából áll az ő nagysága? Hogy a világokat teremtett és fenntart, és az élet minden titka az ő kezében van, és hogy a természet minden törvénye engedelmeskedik az Isten szavának. Ez az Isten nagysága? Igen, ez is, de ez részünkről nem követhető. Ez részünkről soha nem lesz követhető, mert mi teremtmények vagyunk. Miben áll még az Isten nagysága? Az ő bölcsességéből? Az, hogy minden kérdésre tudja a választ. Az Isten minden megoldhatatlannak látszó problémát megold. Igen, ebben is van az Isten nagysága. De ez részünkről soha nem lesz követhető. Mert ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. Testvéreim, az Isten követhető nagysága abban áll, hogy ő magát megalázva tekint szét menjen és földön. Hogy ő szolgálja az ő teremtményeit. Hogy Krisztus megalázta magát, és emberré lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hogy az Isten örömét találja abban, azt mondja, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Örömét találja abban, hogy szolgál, hogy szerethet, hogy adhat. Ez az Isten nagysága. Ebben követhetjük mi őt. Ebben követhetjük mi őt. Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar közöttetek lenni, akarunk mi testvéreim nagyok lenni? Szeretnénk nagyok lenni? Az a kérdés, hogy kinek a szemében? Vagy milyen értékrend tükrében szeretnénk mi nagyok lenni? Mert Jézus összehasonlítja a két világot, és azt mondja, ebben a világban az emberek akarnak nagyok lenni. És megvannak az útjai, az eszközei, a lehetőségei, és nagyok az emberek. Aztán meghalnak ugyanúgy, mint a többi, és elvesznek ugyanúgy, mint a többi. Azt mondja, van az én országom, és ott a nagyság másból áll. Ott a nagyság abból áll, amire maga az Úr példát ad. Hogy magát megalázva szeret és szolgál. Az Isten örömét találja abban, hogy cselekszi a jót. Nem az okosságunkkal, a bölcsességünkkel kell kiemelkednünk, testvéreim, se a világban, se a magunk körében. Az, hogy mi követhetjük az Istent, az nem annak a lehetősége, hogy ami nem sikerül a világban, az abban majd megvalósítjuk magunkat az Isten világában, mert végre sikerülnek dolgok, és jaj, de jó. Nem erre való az Isten országa. Az Isten országa arra való, hogy mi szépnek találjuk Krisztusban azt, amiért Pál is szépnek talált, azt mondta, hogy amiért megragadott engem a Krisztus. Mi ragadta meg Pált Krisztusban? Bennünket mi ragadott meg Krisztusban? Miért lettünk az ő szolgái, az ő követői? Miben teljesedik ki az, hogy mi tényleg övéi lettünk és követhetjük őt? Jézus azt mondta, és nem sok dologról mondta ezt, tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez a nagyság. Testvéreim, ez a nagyság. Jó lenne ebben nagynak lenni. Az Isten szeretete, jóváhagyása, kegyelme, amikor megnyugszik az életünkön, mert a mennyi szerint lettünk már nagyok, és nem a földi értékrend szerint. Testvéreim, ha van gazdag élet, akkor ez a gazdag élet. És mi erre vágyunk. Arra vágyunk, hogy nem a gondjainkban kell elmerülnünk, hanem van egy hely, ahova mi odavihetjük a gondjainkat, ahol mi letehetjük, ahol meghallgatják, ahol nem találják túl nehéznek, nem találnak semmit megoldhatatlannak, mert ott letehetjük. És a szívünk felszabadulhat ez alól a gondok alól. Nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mondja Krisztus. És aztán felvehetjük a szolgálat igáját. És az nem lesz már terhes, az könnyű és gyönyörűséges lesz. Milyen jó lenne ebben a szabadságban élni, nem? Hadd szóljak a másik igéről. Péter apostol első leveléből ugye azt olvashattuk, hogy szenteljétek meg az Urat a ti szívetekben, és mindig készek legyetek mindenkinek mindenkor megfelelni, amikor számot kérnek tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Testvéreim, mit jelent itt a felkészítettség? Azt érthetjük meg ebből az igéből, hogy nem arra kell a felkészítettség, hogy mi mindig bizonyságot tegyünk a hitünkről és a Biblia ismeretünkről. Azt mondja ez az ige itt a Bibliában, hogy akkor kell az embernek felkészítettnek lenni, amikor nyílik erre lehetőség, nyílnak a szívek, számot kérnek az emberek tőlünk. Voltatok már ilyen helyzetben, hogy valaki megkérdezte, hogy miben reménykedsz? Volt már ilyen? Ezek az igazi lehetőségek. Amikor valaki már ez valamit meglátott rajtad, és valamit megkérdez, hogy akkor most te miért vagy ilyen, vagy mi a te reménységed? Ezekre kell felkészítettség, azt mondja itt a Szentírás. Tehát nem az a jó keresztény, testvéreim, aki mindig beszél. Nem az a jó keresztény ember, aki mindig beszél. Még az sem a jó keresztény, aki mindig a hitéről beszél. Az a jó keresztény, és az a győztes keresztény, aki amikor kell szólni a reménységünkről, akkor jól beszél a reménységéről. Az a jó keresztény. És azt mondja, erre kell, hogy felkészítettek legyünk. És azt mondja, hogy reménységről kell szólni. Reménységről. A felkészítettségnek az első kérdése az, hogy van-e nekem reménységem? Van-e reménységem? Mert ha van, akkor arról tudok beszélni. Ha nincs, akkor nem tudok. Aztán a másik kérdés pedig az, hogy élő-e ez a reménység? Újonnan szült bennünket az Isten élő reménységre, Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez az élő reménység, ez azt jelenti, hogy hát a múlt héten nagyon boldogan beszéltem a hitemről, de kérdés, hogy tudok-e ma is? Vagy pedig a gondok annyira nyomasztanak és annyira sújtanak, hogy hát most úgy nem szívesen találkoznék olyan emberrel, aki számot kér tőlem, mert nem sok mindent kapna. Élőre ez a reménység, és elkísére bennünket ez a reménység. A Biblia ismeret, testvéreim, nem azonos ezzel. A Biblia ismeret nem azonos ezzel. És a világ nem a mi Biblia ismeretünkre kíváncsi. A világ reménységre kíváncsi. Vannak-e emberek, akiknek többjük van, mint nekem? Vannak-e emberek, akik arról a megfoghatatlan és távolinak tűnő Istenről, akiről a világ is annyi féleképpen gondolkodik, tudnak-e valami biztosat, valami reményteljeset, amiért érdemes élni, küzdeni, ami ilyen értelemben érdemes előre tekinteni, mert nem félünk, mert van valakink, akiben mi elrejtettek vagyunk, hogy neked ember kicsoda az Isten, és mit kaptál tőle, és mire számíthatsz egyáltalán. Na, világnak ez kell. Testvéreim, erre kell, hogy az Isten bennünket felkészítsen.
És így olyan jó élni, olyan jó így az Istenben elrejtőzni, hogyha mi ebben a két dologban mi felkészítettek vagyunk. Hogyha úgy éljük az életünket, hogy persze mindenkinek megvan a maga feladata, családban, a munkahelyén, rengeteg dologban, területen felelősséget kell hordoznunk, ez így van rendjén. De a legfőbb dolog, amiért mi itt újjászülettünk, és amire újjászülettünk, az az, hogy felkészítve legyünk, hogy amikor szólhatunk, akkor szóljunk, és amikor tehetünk, akkor pedig tegyünk. Testvéreim, amikor mi a Krisztussal való szövetségünket vizsgáljuk, és jó is, ha ezt időközönként megvizsgáljuk, az úrvacsora előtt is jó, hogyha megvizsgáljuk, akkor úgy valahogy ezt is nézzük meg, ezt a területet, hogy ebben mik a tapasztalataink. Hogy mennyire működik az életünk napjaiban ez a fajta felkészítettség. Ez mennyire működik? Mennyire van ott meg? Hálásak is lehetünk a múltra nézve, és szomorúság is megjelenhet bennünk. Egyfelől hálásak lehetünk azokért, az áldott tapasztalatokért, győzelmekért, amelyekben tényleg megismertük az Urat. Megismertük az ő hatalmát, az ő erejét, az ő szeretetét mi bennünk, saját magunkban. Hálásak lehetünk azért, hogy bennünket szolgálatra hívott el. Hálásak lehetünk azért, hogy megízlelhettük azt, hogy milyen jó dolog a jót meglátni, betölteni, milyen jó dolog a szeretetben gyakorolni magunkat és abban növekedni, milyen jó dolog, amikor az Isten ad látószemeket, ad irgalmas szemeket, meg tudjuk látni magunk körül a lehetőséget. És amikor valaki számot kér tőlünk a reménységről, akkor pedig nem ilyen esetlenül és ilyen gyenge módon, hanem bátran és örömmel és jó szívvel, és annak lesz ereje, annak lesz hatása. Tehát amikor ezekre visszaemlékezünk, akkor hálásak vagyunk. Hálásak lehetünk, hogy az Úr ezeket a helyzeteket megteremtette. Ez is nagyon nagy ígéret, mert azt mondja, hogy előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk, és nem másban. Hálásak lehetünk azért, hogy ad szemet, hogy ezeket felismerjük, és hálásak vagyunk azért, hogy nem mi magunkat készítettük fel ezekre, hanem ő készített fel bennünket, és nekünk abban ott csak el kellett fogadnunk az Úrtól a jót, és élnünk kellett azzal, amit ő már korábban kiformált a szívünkben, és jó dolog, amikor letelik így egy nap, és vissza tudunk emlékezni, hogy Urunk, ma sem, szóval nem úgy kell lefeküdjek, hogy hát volt az életemben rengeteg sok minden, de azért az nem sok, ami mutatná, hogy én azért hozzád tartozom. Tehát tényleg örülhetünk ennek, ugyanakkor a szomorúság is megjelenhet bennünk, legalábbis bennem sokszor meg szokott jelenni, mert bizony voltak napok és voltak időszakok az életemben, és tudjátok, nem kell messze menni, nem kell évekre visszamenőleg, hanem bizony elég napokra vagy hetekre is visszagondolni, amikor én úgy érzem, hogy azért ez úgy hiányzott, ez úgy nem volt meg. Ez a fajta felkészítettség nem volt meg, és nyilván utólag látjuk meg, és az a jobbik eset, hogyha ezt fel tudjuk ismerni, amikor utólag látom meg, hogy volt ott egy helyzet, és én bizonyságot tettem volna az ön hitemről, és nem tudtam. Voltatok már ilyen helyzetben? Hogy az ember utólag szégyelt el magát, hogy lehet, hogy olyan szinten figyeltem magamra, vagy az én gondjaimra, hogy nem volt felszabadult az én lelkem arra, hogy ott én örömmel és bátorsággal megvalljam a Krisztust, és azt, hogy én miben hiszek. Irgalmatlan keserűség ez, és csalódás, és kudarc. Én sokszor voltam így. Vagy amikor utólag látom meg azt, hogy lettem olyan vak, és hogy lettem úgy elfoglalva az én kis apró ügyes-bajos dolgaimmal, hogy ott volt a lehetőség, hogy én tegyem a jót, hogy segítsek másoknak, és nem tettem meg. Elmentem ezek mellett. És ezek vissza nem térő alkalmak. Ezek vissza nem térő lehetőségek. Az ember úgy utólag látja keserűen,
és síratja keserűen ezeket az elszalasztott alkalmakat, és utólag látja, hogy mit kellett volna tenni, vagy mit kellett volna mondani. És testvéreim, ilyenkor azt mondhatjuk, hogy milyen jó, hogy kegyelemből élünk, nem? Szóval bennünket az Úr cselekedetekből ítélne meg, meg amit mi produkálunk ebben a világban. Sok ember ebben hisz a kereszténység, hogy amit mi produkálunk, majd abból lesz valami. Mit produkálunk mi? Csak halmozzuk az életünkben az elszalasztott dolgokat, és úgy gondolom, hogy nem azért halmozzuk ezeket, mert gonoszság van bennünk, vagy nincs bennünk ott a jó szándék, hanem úgy gondolom, hogy kevés a jó szándék. Sokszor olyan szinten terhelnek az életünk gondjai, hogy ne csodálkozzunk. Tehát amikor az élet gondjai megnehezítik a szívünket, akkor nincs felszabadult szív arra, hogy valaki másokért éljen. Akkor nincs felszabadult szív arra, hogy egy spontán helyzet adódik, és az emberből jön az, ami benne él. Hát, ha benne él, ha az ott van. Nagyon nagy ajándék, hogy mi kegyelemből élünk. És testvéreim, hogyha bennünket erre szült újjá az Isten, újból idézném az igét. Újjá szült bennünket élő reménységre. Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ha erre szült újjá, és erre hívott el, akkor hadd mondjam így, kevés nekünk azt vizsgálni magunkban, hogy kinek ártottam. Kevés vizsgálni. Ezen a szinten nem lehet győzni, ezen a szinten nem lehet megtartatni, ezen a szinten nem lehet célba érni. Kevés azt vizsgálnom, hogy kinek ártottam. De sok ember úgy biztonságba helyezi magát, hogy én nem ártottam senkinek. Ez kevés. Hanem sokkal inkább azt kell megvizsgálnunk, hogyha mi teremtettünk által a jó cselekedetekre, hogyha az Isten erre szült újjá, akkor az a kérdés, hogy én a jót tudtam-e tenni. Kapott-e ez a világ tőlem valamit? Megkapta az én társam azt a figyelést, azt a törődést a mindennapokban, amire neki szüksége van? Megkapták-e a gyerekeim, vagy a nagyszüleim? Megkapták-e a szomszédaim? Azt a kedves kis apró dolgokat, mert apró dolgokból épül fel a mi örömünk is, és az is, hogy az emberek körülöttünk kapjanak valamit, és megelégedésben tudják élni az életüket. Mennyi jó lett volna, testvéreim, hogyha mi minden alkalommal felkészítettek vagyunk. Gondoljunk csak vissza, mondjuk csak egy évre az életünkben. Abban minden nap, 365 nap megvalósul ez, hogy az Úr hatalma és lelke által felkészítettek vagyunk, és ezért be is töltünk mindent. Mennyit tudott volna az Úr tenni általunk? És mi magunk hol tartanánk a hitben? Csak egy év. Nem egy év telt el, hanem sok év telt el. Testvéreim, az úrvacsora, amire mi készülünk a következő szombaton, az a vele való szövetséget rendezi, megújítja, megerősíti. Ezt szoktuk elmondani, ugye? Testvéreim, ne felejtsük el, hogy a szövetség Krisztussal erre nézve köttetett meg. Krisztusnak ez a szándéka, és milyen jó, hogy erről soha nem fog lemondani, mert így szeret minket. Hogy erre a két dologra folyamatosan, ahogy jelen lehet a mi életünkben, és vágyik arra, hogy jelen legyen, erre a két dologra bennünket felkészítsen. Felkészítsen arra, hogy mi tudjuk, hogy legyen reménységünk, hogy tudjunk erről szólni, amikor csak alkalom kínálkozik. A másik pedig az, hogy a jót, tehát minden napunkban látni azt, hogy mi attól vagyunk emberek, attól vagyunk a Krisztusé, és attól öröm élni, hogy szerethetünk és szolgálhatunk, mert Krisztus a példánk ebben, és mi ebben akarunk nagyok lenni. Ne haragudjatok, hadd mondjam ezt, hogy ebben akarunk nagyok lenni. Nem azért, hogy kihúzzuk magunkat, hanem azért, mert ez méltó az Istenhez, és mi is ebben vagyunk boldogok. Ne féljünk mi a bűneinket, testvéreim, ezen a szinten látni. Noha elég nyomasztó, de ne féljünk a bűneinket ezen a szinten látni, hogy nem az a bűn, a Bibliában nem az a bűnnek a mértéke, hogy mennyi rosszat tettél,
hanem az is a bűnnek a mértéke, hogy a jót tetted-e, hogy a jót betöltötted-e. Ha valaki tehetné a jót, azt mondja az ige, és nem teszi, bűne az annak. Krisztus felkészíteni szeretne bennünket minden jó cselekedetre, és ne féljünk így látni a mi helyzetünket és gyengeségeinket, mert minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál mélyebben fogjuk meglátni a hiányosságainkat. Ezen ne csodálkozzunk, ez így van rendjén, ez így természetes. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál tisztábban látjuk a magunk hiányait, és annál inkább fáj. De ez jól van így. Ez nagyon jól van így. És minél mélyebben látjuk meg, hogy mik a mi életünkben az akadályok, vagy mik a mi életünkben a hiányosságok, testvéreim, reménykedjünk, hogy Krisztus annál mélyebben cselekszi meg az ő hatalma által az életünkben és szívünkben azt, amire szükségünk van. Tehát egy ember minél inkább megalázódik a bűne miatt, és azt mondja, hogy jó nekem, Uram, hogy megaláztál engem, mert látom, hogy ki vagyok. És reménykedem te benned, hogy veled más lehetek. Jézus annál mélyebben tud belenyúlni az életünkben, és formál át bennünket. Ne féljünk el. Tehát ezben át kell élni, az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Megsebez, de aztán bekötöz, megaláz és felemel. Megbetegít, hogy meggyógyítson. Ezeket ilyen szinten kell meglátnunk, hogy bennünket szövetségre hívott Krisztus, és ennek a szövetségnek ez a lényege. És amit még szeretnék megfogalmazni, hogy az úrvacsora mindig arra jó, hogy Urunk, letehetünk nálad mindent. Bár nagyon mélyek a mi fogyatkozásaink, és nagyon elrémisztőek, nagyon elcsüggesztőek, de olyan jó, hogy mehetünk hozzád. Olyan jó, hogy letehetjük ezeket. És reménykedünk abban, te teremtő Isten vagy. Bennünk is teremthetsz dolgokat. Bennünket is átformálhatsz. Testvéreim, higgyük, legyen bennünk ez a reménység, hogy itt nem egyszerűen a mi igyekezetünkre van szükség, hogy majd Uram, ezentúl jobban figyelek. Majd ezentúl jobban felkészülök a napra. Majd ezentúl én jobban fogom csinálni. Ezek nem szoktak működni. Azt mondja az írás, nagyon szeretem ezt az igét. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Tessék, mi ezt tehetjük. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus az ő lelkéből adott nékünk. Igen, kaptunk az ő lelkéből, de még keveset. Több kell, és egyre több kell Krisztusból. Jézus az ő lelkéből akar adni, és amit mi testvéreim Jézus lelkéből elnyerünk, az mindenre elég. Ez legyen reménységünk, az mindenre elég. Miért? Mert Jézus földi életében mindezek megvoltak. Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. Felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, hogy a sebzett szívűeket bekötözzem, hogy meggyógyítsam az embereket. Azt mondta Jézus, hogy az Úr lelke van én rajtam. Általa végzem ezt, ő készít fel erre, ő tesz alkalmassá erre, én csak ezt elfogadom. És a másik ószövetségi jövendőlés pedig azt mondja, hogy felserkenti az Úr minden reggel fülemet, és bölcs nyelvet ad nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Testvéreim, erre is kimondhatnánk azt, hogy ám bár fiú, de neki is kellett a felkészítettség. Jézusnak is kellett a felkészítettség. Az Atya ad nekem bölcs szívet, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Ő az, aki felkészít engem, hogy én ezt be tudjam tölteni. Testvéreim, amikor Jézus lelkéből nyerünk, és minden úrvacsora az ilyen alkalom, hogy szeretnénk mélyebben a te lelkedből meríteni, akkor higgyük, hogy ez is, ebben is elég a Krisztus, hogy velünk is meg tudja ezt tanítani, hogy ez a felkészítettség, ez fontos legyen, hogy nekünk ez komoly cél legyen, hogy ez ott legyen, ami törekvésünk, és vágyjunk erre, ne csak a szükségét lássuk, hanem éhezzük ezt, és kérjük az Istentől, hogy Uram, tégy felkészítetté engem, mert vágyom ezt betölteni, de nálad nélkül semmit nem cselekedhetek. Az Isten adja meg az ő kegyelméből nekünk, hogy az úrvacsorára,
a szövetség megújításra, ezeknek a gondolatoknak a jegyében is készüljünk, és legyen reménységünk, hogy amilyen szövetségre hívott Krisztus, annak mi tényleg betöltői lehetünk általa. Ha ő általa vagyunk igazán felkészített emberek. És legyen ez testvéreim mindannyiunknak a lelki épülésére, áldására, és a körülöttünk élőknek a gazdagítására is. Amen.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Most az előadásnak, tehát ez a címe, hogy az utóbbi 2-3 esztendőben beteljesült proféciák, ugye mondhatná valaki, hogy merész cím, hogyha évszámhoz merészeljük kötni a proféciák beteljesedését. Ezért a mai előadást azzal kell kezdenem, hogy milyen idői proféciák vannak a Szentírásban, amelyek az emberi történelmet keresztül pásztázzák, és főleg azokra a proféciákra leszünk kíváncsiak, amelyek a végső időkre vonatkoznak. Milyen idői kijelentéseket találhatunk a Szentírásban? Itt van a táblán a fejem fölött ezeknek az idői kijelentéseknek a sorozata, méghozzá színekkel is megkülönböztetve és elválasztva. És szeretném most befejező, összefoglaló jelleggel fölhívni a figyelmüket arra, hogy Isten, amikor jövendőléseket adott az emberi történelemre nézve, akkor nagyon sokszor pontos idői kijelentéseket is tett. Ezek az idői kijelentések természetesen bele vannak rejtve a nagy folyamatokba és a profétikus előrejelzésekbe, tehát ezek azoknak tárulnak fel, akik megértik a velük kapcsolatos kijelentéseket is. A Bibliának a leghosszabb idői kijelentése az úgynevezett 2300 évről szóló profécia Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem írtam ide igeverseket, de az előadás során mondanám, hogy melyik hol található. Tehát a 2300 éves jövendőlés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ugye ez a Bibliának egy olyan hosszú időtávot átfogó kijelentése, hogy szinte úgy bele remegünk, hogy csak nem 2,5 évezredre adott Isten kijelentést. Méghozzá azért biztos ennek a kijelentésnek az értelmezése, és mindannyiunk előtt azért világosodhat meg, mert egybe van kötve egy másik kijelentéssel, az úgynevezett 490 évről szóló jövendőléssel, amely Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó versekben található. Dániel prófétának Isten adott egy óriási nagy időtávot tartalmazó kijelentést, amit a próféta nem értett. Úgy gondolta, hogy a zsidó népre vonatkozik, és úgy gondolta, hogy Isten a zsidó népnek a babiloni fogságát hosszabbítja meg ezzel, hiszen a proféciát Dániel akkor kapta, amikor a 70 éves fogság már lejáró férben volt. Több mint 10 évig kutatta ennek a jövendőlésnek az értelmét Dániel. Mindannyiunk számára példa lehet. Ugye, hogy 70 éves kijelentés, úgy gondolta Dániel, hogy Isten meghosszabbítja a zsidóknak a babiloni fogságát, de ilyen hosszúra. És Dániel nem tudott napirendre térni a kijelentés fölött. És ezért, amikor már elmúlt a 10 év, és még mindig nem találta, hogy hova, mire értelmezze ezt a kijelentést, akkor Dániel újra utána nézett a bibliai iratokban, és Jeremiás könyvében kétségkívül megtalálta, hogy csak 70 éves lesz a fogság. Megint példa mindannyiunk számára, hogyha valamit nem értünk a Bibliában, mindig a Bibliában nézzünk utána. És hogyha valamit akkor sem értünk, ha a Bibliában utána néztünk, Dániel könyve 9. fejezet 2. versétől kezdődik a Bibliának egyik legszebb imádsága, amelyben Dániel kéri az egek Istenét, hogy nyilatkoztassa ki előtte ezt a proféciát. Ekkor kapja Dániel a 490 évről szóló jövendőlést, vagyis az Úristen megnyugtatta a prófétát, hogy ebből a hatalmas időtávlatú kijelentésből az ő népére, a zsidó népre csak ennyi vonatkozik. És ezzel a 490 éves jövendőléssel kapcsolatban, amit nem is bontottam föl, hiszen három döntő eseményt jövendőlt meg eközben az Isten, csak a legfontosabb eseményt rajzoltam fel a táblára, Jézus Krisztus fellépése, kereszthalála és az apostoli missziónak a Palesztinából való kiindulása, ezek szerepelnek a kijelentés a 490 éves kijelentés végén. Ez egy szabott időpontból indul ki, hiszen megmondta Isten a prófétának, hogy ezeket a proféciákat a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell indítani.
Tehát attól a történelmi időponttól, amikor a perzsa királyok rendeletet adnak ki, hogy a fogságból hazatért zsidó nép újjáépítheti Jeruzsálemet, de figyeljük meg, hogy nem a templomot csupán, mert arra nézve két rendeletet is kiadtak az 530-as és az 520-as években, hanem a Jeruzsálem újraépítetése felől való rendelettől indul el ez a profécia is, és következtetésképpen ez is. Ennek pedig csak egyetlen egy rendelet felel meg Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodónak a 457-ben, időszámításunk előtt 457-ben kiadott rendelete. Ez a 490 éves profécia szó szerint beteljesedett. Amikor keresztelő János és később Jézus fellépett, és azt mondták, hogy betelt az idő, elközelített a mennyek országa, akkor erre a proféciára hivatkoztak. Betelt az idő. Amikor Jézus fellépett, 3,5 évig tanított, meghozta az áldozatát, és utána az apostolok a keresztény missziót elkezdték, akkor betelt az idő, és elkezdődött egy új időszak az emberiség történelmében. Isten tehát egy olyan proféciához kötötte ezt a hosszú lejáratú 2300 éves jövendőlést, ami a történelemben beteljesedett, szó szerint hajszál pontosan, és ezért érthették meg ezt a proféciát akkor, amikor a Biblia mindenki kezébe eljutott, de ezt ugye láttuk a Jelenések könyve sorozatunk kapcsán, hogy ez csak a 18.-19. század fordulóján következett be, amikor emberek kézbe vehették nemzeti nyelven, mindenki számára lefordítva a Szentírást, és a 2300 éves jövendőlés megértése a múlt század 30-as, 40-es éveiben következett be, vagyis akkor, amikor ez a profécia valóságban beteljesedett, hiszen látjuk, hogyha ez a 490 év innen indul ki, és hajszál pontosan beteljesedett Jézus első eljövetelekor, a 2300 év is ugyanabból az időpontból indul ki, és 457-ből, hogyha kivonunk 2300-at, akkor kijön 1843-44 a profécia beteljesedésének dátumaként. Ez a Bibliának a leghosszabb proféciája egyben kijelöli az emberiség végső időszakának, tehát végidejének a kezdő időpontját. Az emberiség történelmének a végéhez mindig egy kérdőjelet szoktunk tenni, azért, mert ennek a napját és óráját senki nem ismeri. De a végső korszaknak a kezdetét, íme itt van már egy profécia, amiből tudhatjuk, hogy a végső korszak kezdete az a múlt század első fele. És ezt a kijelentést, amikor újra láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, azt láttuk, hogy Jézus Krisztus esküvéssel megerősítette ezt a jövendőlést. Ugye Jézus Krisztust láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, mint megváltót, mint győztesen a földre érkező messiást, aki az egyik lábát a földre, a másik lábát a tengerre helyezte, egy kinyílt könyv volt a jobb kezében, és megesküdött erre a könyvre, hogy több idő nem lesz már. Az emberi történelem a végső idejébe érkezett. Ugye azonosítottuk azon az előadáson, hogy mi volt ez a nyitott könyvecske Jézusnak a kezében. A Bibliában egyetlen egy könyv van, ami bepecsételt és zárt könyv, amit szó szerint így mond a Biblia Dániel könyve 8. fejezetében, hogy ez az időszakról való hatalmas látomás, ez igazság, de pecsételt be Dániel ezt a látomást, mert sok napra való. Csak a végső időkben fogják megérteni ezt a látomást, csak akkor nyílik ki a bibliai proféciák, idői kijelentéseknek ez az üzenete tartalma. És Jézus Krisztus megmutatja nekünk Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy már megnyílt a könyv, már megértik Dániel könyvének az idői kijelentéseit, és amikor megnyílik ez a könyv, és megértik ennek a proféciának a tartalmát, azután több idő már nincsen. Több profétikus idő, több nagy szakasz az emberiség történetében nincsen, a múlt század elejétől az emberiség tehát a végső időszakába érkezett. De kedves hallgatók, nem elég egy idői profécia. És általában semmi nem elég a Bibliából, ami egy vagy kettő. A Bibliában nem ez az egy idői profécia jelöli, még nem is mondtam persze, hogy tartalmilag ez mire vonatkozik, csak egyszerűen az évszámokra nézve tettem utalásokat, de így is soha nem elég, hogy a Bibliában egy idői proféciát nézzünk meg, hanem meg kell nézni az összes többit.
Így például Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk először az 1260 évről szóló jövendőléssel, úgy mint egy év, két év, fél év, tehát 3,5 év, ilyen kombinációban adja meg, tehát a 3,5-szer 360 kombinációjában, ami ugyancsak 1260, ugyanezzel találkozunk Dániel könyve 12. fejezetében, és ugyanezzel találkozunk Jelenések könyve 12. fejezetében. Ugye ezt már az ezévi sorozatunkban elemeztük. Tehát ez az egy év, két év, fél év, vagyis 3,5-szer 360, összesen 1260 év, ez háromszor fordul elő a Bibliában, és ehhez társul még egy másik kijelentés, a 42 hónap, a 42x30 számkombináció, amely szintén 42x30, 1260, ami előfordul Jelenések könyve 11. fejezetében, és Jelenések könyvének a 13. fejezetében. És maga ez az 1260 napról szóló kijelentés előfordul Jelenések könyve 11. és 12. fejezetében. Tehát összesen ez az idői kijelentés háromféle idői megjelenéssel 7-szer fordul elő a Bibliában. Tehát ide írnám, hogyha ez az egy profécia, amit eddig áttekintettünk, kijelölte az emberi történelem végső korszakának a kezdetét, ez a másik profécia, ez a másodiktól 8-ig szóló profécia, tehát összesen 7 profécia van arról, hogy 1260 évig tart egy hatalomnak, egy az egész középkort meghatározó jellegű hatalomnak a teljhatalma. Ezt a Biblia 7-szer adja meg, tehát most már van nekünk 8 idői proféciánk, ez az 1260 nap, ahogy a sorozatunkban ezt azonosítottuk, időszámításunk szerint 538-tól 1798-ig a középkori egyházi hatalom teljhatalmának az időszakát adja meg, amikor hatalmat kapott, és amikor elvették tőle a hatalmat. De még ez sem elég, hanem hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy ha megtaláltunk egy profécia együttest, itt a sárgával jelzett 2300 év és 490 év, a kékkel jelzett 1260 év, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek között a proféciák között összefüggés, szó szerinti kijelentett összefüggés is van. Így például Dániel könyve 12. fejezetében, amely egy 1290 éves jövendőlést említ, amelynek a lejárta éppen akkor van, mint az 1260 évnek, a kezdete viszont 30 évvel korábban van. Ez tehát a Bibliának a 9. idői kijelentése a végső korszak kezdetére, aminek a lezárulása szintén 1798. De Dániel könyve 12. fejezete egy boldog mondás kíséretében, ez egy roppant horderejű kijelentés, a Dániel 12. fejezet 12. versében található, azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Vagyis év, ugye a bibliai proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Tehát van még egy 1335 éves kijelentésünk is, ez a kijelentés, ez már a Bibliának a 10. idői kijelentése a végső időszak kezdetére, amely elindul az 1290 év kezdetétől, de túlmegy az 1290-en, 1335, tehát éppen 45 évvel, tehát éppen 1843-ban ér véget. Tehát a Biblia összeköti a végső időszaknak ezt a kezdetét és ezt a kezdetét. Ráutal arra, hogy akkor kezdődik a végső időszak, amikor egy középkori hatalomnak, egy egyházi hatalomnak lejár a teljhatalma, és megnyílik a szabad kutatás és a szabad hit és vallásgyakorlás előtt az út. Tehát az 1260, 1290 és 1335 éves proféciákat összefűzi a Szentírás, és azt mondja, hogy boldog az az ember, aki várja és megéri ezt az időszakot. Milyen érdekes kijelentés, és milyen jó magunkat ezzel vigasztalni, hogy bár a Biblia tud arról, hogy ezzel az időszakkal a történelem felgyorsul, és a világ soha nem látott nyomorúságok időszakába fog érkezni,
De mégis azt mondja az Isten szeretőknek és az Isten akaratát kutatóknak, hogy boldogok azok, akik várják és megérik ezt az időszakot. Tehát iszonyatos a történelem, iszonyatos a modernkori történelem, főleg az utóbbi 200 évben, hogy felgyorsul, ahogy kegyetlenebb lesz, és egyre inkább elviselhetetlen lesz az élet ezen a földön, ezt nyugodtan kimondhatjuk a proféciák szerint, de mégis azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri ennek az időszaknak a kezdetét, illetve a végső időt. De kedves hallgatók, van itt még egy további profécia együttes is, és ez a barna színnel jelzett, és ez már a 11. a sorban. Tehát, hogyha minden proféciát külön számolok, akkor ez már a 11., amelyet láttunk Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében, ahol a Szentírás egy másik középkori hatalomnak adta meg a tejhatalmának az idejét, és ez volt az arab, iszlám, illetve a török-oszmán birodalomnak, tehát a török-oszmán birodalomnak és hátterében az iszlámnak a világhatalma, amely 1299-től először egy 150 éves proféciával 1449-ig ér, és onnan egy 390 év plusz 15 napos proféciával 1840-ben jár le, amikor ténylegesen a török nagyhatalom összeomlott, és Törökország, amely addig Európa történetében alapvető szerepet játszott, állandóan fenyegette az európai nemzeteket, egyik pillanatról a másikra, hogyan is nevezték, kelet beteg emberévé vált. Ez tehát, ez a 150 plusz 391 éves jövendőlés megadja a végső időszaknak egy másik időpontját, egy másik kezdetét, és figyeljük meg, hogy micsoda logika van ezekben a kijelentésekben. Egy ellenséges pogány világbirodalom életidejét adja meg a Szentírás itt, megadja a középkori Európa eltorzult egyházi hatalmának az életidejét, és megadja a mennyei ítéletnek a kezdetét, hiszen így hangzik a Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis napig, vagyis évig, és kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szent hely, elkezdi Jézus az ítéletet a mennyben, de ezen közben a földön is kiderül az az igazság, hogy hogyan lehet Krisztushoz méltó és Krisztussal kapcsolatot teremtő igazi életet élni. Hát remélem, hogy talán nem annyira bonyolult, mint ahogy mondjuk ábra nélkül talán első hallásra tetszhet ez, és főleg azoknak, akik csak az elmúlt előadásokon kapcsolódtak be sorozatunkba. Én ezzel az összeállítással, ezzel a kis sémával azt szerettem volna önöknek érzékeltetni, hogy a Biblia világosan megmondja nekünk, hogy az emberiség történelme a 18. század vége, 19. század elejétől fogva a végső korszakába lépett. Most ezek után tegyük fel a kérdést, hogy miért a végső korszakába? Miért állítja ezt ilyen határozottan a Szentírás, hogy a nagy francia forradalom, a múlt század elejé hatalmas változások, egyházi hatalom, a hűbéri rend végleges elsüllyedése, ugye ami a középkori feudalizmus teljes bukása a nagy francia forradalommal, egy európai nagyhatalomnak a teljes letűnte és a mennyei ítélet kezdete, miért képeznek ezek egy olyan határkövet, ami után már Jézus megesküvéssel megerősíti, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs. Miért érkezik bele a világ ekkor a végső időszakába? Kedves hallgatók, erről a Jelenések könyve sorozatunkban több előadáson is beszéltünk. Volt olyan előadás, ami szinte csak erről szólt. Ez volt például a Jelenések könyve 11. fejezetéről szóló előadás. Itt hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy fel tudjuk venni az előadásokat, és ha valakit bármely téma érdekel, 25 előadásra duzzadt ugye ez a 2 éves Jelenések könyve sorozat, de ha valaki bármely fejezetnek szeretne utána nézni, vagy az egész Jelenések könyvét szeretné maga előtt látni, akkor megveheti, megrendelheti kazettánként is, de az egész sorozatot is itt azoktól a kedves munkatársainktól, akik ezt felveszik. Na de válaszoljunk most összefoglaló jelleggel arra, hogy miért ez a végső történelmi időszak? Kedves hallgatók, ahogy ezek a proféciák is sejtetik, azért ez a végső történelmi időszak,
mert egy hatalmas nagy korszak lezárul ezeknek a jövendőléseknek a beteljesedésével, és ez a hatalmas nagy korszak a középkor. Mi jellemző a Biblia szerint a középkorra? A Biblia hogyan állítja elénk a középkort? A Biblia azt mondja nekünk a középkorról, hogy a kereszténységnek egy óriási eltorzulásának ideje volt a középkor. Ennek az eltorzulásnak az alapjait a 4.-6. század között vetették meg, erről olvashattunk a levél szakaszban, Jelenések könyve 1. 3 fejezetében, a pergámumi és a tiatírai levélben. Ennek az eltorzulásnak az volt az oka, hogy a keresztény vallás intézményesített rendszere szövetséget kötött az államhatalommal, és hatalmat kívánt a kereszténység, politikai és világi hatalmat kívánt a kereszténység. És aki ezen a földön hatalmat, befolyást akar gyakorolni a tömegekre, hatalmat kíván, csak idő kérdés, hogy eltorzul, ez mindegy, hogy Rómának hívják annak a központját, vagy Genfnek hívják, vagy bármi más városnak hívhatják, és egyháznak hívhatják, ez idő kérdése, hogy eltorzul. Ennek a középkori eltorzulásnak az életideje, hogy úgy mondjam, a masszív eltorzulás életideje 1260 év. Persze most egy előadáson könnyű itt évszázadokat, évezredeket említeni, de egy kicsit megállok, és tessenek belegondolni egy kicsit abba, hogy az emberiség történelmében ilyen hosszú egységes időszak nem volt. 13 évszázad. Erre a 13 évszázadra az volt jellemző, hogy a keresztény egyház és az európai politikai hatalmak annyira szorosan összefonódtak, annyira zárt egységet képeztek, hogy ezt már abban a korban, a középkorban is a trón és az oltár frigyének vagy házasságának nevezték. Amit az egyház mondott, az mindenki számára kötelező volt, mert hogyha valaki nem akarta elfogadni, ott volt a világi hatalom, amely ha kellett kényszerrel és erőszakkal fogadtatta el. És amit a politikai hatalom mondott, azt az egyház szentesítette, úgyhogy az emberiség történelmének valóban egy borzalmas időszaka volt a középkor. Kár, hogy ezt az elmúlt évtizedekben világosra akarják mosdatni, ez valóban sötét középkor volt. És ezután, a középkor után, amiután a hazugságnak, a hamisságnak minden válfaja felvonult, az emberiség történelmében és Európa történelmében a vallás és a keresztény vallás megutált vallás lett. Ezt nagyon világosan meg kell értenünk Jelenések könyvéből, főleg a 11. fejezetből, amely arra is rámutatott, hogy mely államban utálták meg legjobban a kereszténységet. Abban az államban utálták meg a legjobban, Európában, amely államhatalom a legszorosabbra fűzte a kapcsolatait az egyházi hatalommal, abban az államban, amely a népvándorlás kori Európában a leghatatosabb politikai tényező volt, ezért is választotta ki az egyházi hatalom a trón és oltár szövetségéhez, vagyis Franciaországban. Franciaországban született meg, ahol 1000 évig volt uralmon ez a trón és oltár szövetsége. A 800-ban koronázzák császára, ugye, Nagy Károlyt, és 800 és 1798 között csaknem 1000 év van. 1000 évig a legborzalmasabb módon lejáratták a kereszténységet szerte Európában. Ugye az erőszak a hatalom vallása lett. A más vallásokat beolvasztó pogány vallások gyűjtőtégeje lett, és főleg Franciaországban, ahol nem véletlenül először a szellem lázadt fel ellene, tehát a racionalizmus és a felvilágosodás, utána pedig a politikai hadszíntéren is a kitörő francia forradalom híres jelszava az volt, hogy csukjátok be a templomokat, tapossátok el a papokat, a gyalázatosokat, és mindaz, ami a vallással, a kereszténységgel kapcsolatos, beleértve a Bibliát is, ugye, amelyet szamár farkára kötve hurcoltak végig Párizs utcáin, mindez kárhoztatandó, és mindezt seperjük ki az emberi kultúra és civilizáció történetéből, mert a vallás, a babona, az egyház hozta a legnagyobb bajt az emberiségre. Tehát ebben az időszakban azért érkezünk bele a végső időszaknak a kezdetébe, mert egy hosszú időszak lejár,
és egy hosszú időszak kitermeli az ellenreakcióját. Az eltorzult vallás kitermeli az ellenreakcióját, az ateizmust. Az emberiség történelmében tömeges méretekben a 18. században jelentkezik az ateizmus. És ez az ateizmus szárba is fog szökkenni. Ez nem csak a felvilágosodással egyenlő. Az ateizmus a 19. században létrehoz egy politikai kultúrát, amely először a szentszimonizmusban, utána a korai szocialista törekvésekben, később a kommunisztikus törekvésekben politikai formát is ölt. Ennek lesz a jelszava, ennek az ateista kultúrának lesz a jelszava, hogy Isten nem létezik, az embernek magának kell kezébe venni a történelem irányítását, a természettudományok és a társadalomtudományok segítségével. Egy döntő fordulat játszódik le az emberiség történelmében, a nyílt Isten tagadás és az, hogy az ember a saját maga ura és történelmének a kovácsolója, nincs szüksége vallásra, se kereszténységre, se Bibliára, az ember megáll a maga lábán is, maga is hozhat törvényeket, és mondom, ez az eszme, ez politikai kultúrává is lesz, és ez a politikai kultúra a világnak jó néhány részét meghódítja, és körülbelül az élet ideje csak nem 2 évszázad. Most, amikor a befejező előadásunknak ez a címe, hogy a bibliai proféciák beteljesülése az elmúlt 2-3 évben, itt szeretném megragadni az első konkrét beteljesedést, amiről a Biblia beszél. Az első konkrét beteljesedés az, ami előttünk most játszódott le alig 1,5 évvel ezelőtt, hogy ennek az ateista kultúrának a vezető állama összeomlott. Tehát azzal, amikor 1991. decemberében a Szovjetunió feloszlott, és ennek az ateista kultúrának a vezető, a világon vezető állama, amelyhez a többi kis államok úgy csatlakoztak, mint az anyához a gyermekei, ez összeomlott, ezzel a Bibliának egy hatalmas kijelentése teljesedett be, amely előre megjövendőlte azt, hogy ennek az ateista kultúrának csak egy bizonyos szabott ideig lesz hatása és tere az emberiség történelmében. A Bibliában olvastuk ezt Jelenések könyve 11. fejezetében, hogy ez az ateista kultúra azzal lép fel, azt mondja a kereszténységre, azt mondja a Bibliáról, 2 tanúbizonság jelképében volt előttünk a Biblia, hogy a Biblia és a kereszténység gyötörte a föld lakosait. A Biblia egy fél mondattal szemléltet, hogy az egész ateista kultúránk mi a jelszava, hogy a vallás és a kereszténység és a Biblia gyötörte a föld lakosait. Felesleges terheket tett az emberekre. Az embereket elámította a misztikummal, a túlvilággal, meg a többivel. És kifejezésre juttatja itt az a látomás, hogy az ateizmusnak ez lesz a jelszó, hogy gyötörte, a vallásra nincs szükség, mert gyötörte a föld lakosait. De aztán látok a 11. fejezetben, hogy amikor már csak nem úgy látszott, hogy ezt a 2 tanúbizonyságot, az Ó és Új Szövetséget megöli ez az ateista kultúra, hirtelen életlelke adatot beléjük, fölemelkedtek, és a levegőben felmennek az égbe, és látják a föld népei, és elámulnak ezen. Ez a profécia pontosan jelzi azt, hogy az ateizmusnak vége lesz. És a Bibliában azért nincs a Szovjetunióra nézve kijelentés, mert a Biblia pontosan érzékelteti, hogy az ateizmus kiinduló pontja az Franciaországban keresendő, eszmeileg pedig az eltorzult vallás elleni reakcióban keresendő. A Biblia mindig a gyökerére tapint a dolgoknak. Tehát a Bibliában azért nincs a Szovjetunióra, vagy az ateista államokra, vagy bolsevizmusra, vagy bárhogy nevezzük kijelentés, mert ezek csak következmények voltak. Nagyon rövidlátó az az ember, aki nem látja, hogy az ateizmust mi váltotta ki, és az ateizmus miért életképtelen. Ez 2 dolog. Az ateizmust az eltorzult vallás váltotta ki, ezt világosan kell látni mindenkinek. Ha Európában nem torzítják el a kereszténységet, soha tömeges ateizmus nincsen. És a másik dolog, hogy az ateizmus miért életképtelen, mert az ember nem tudja kezébe venni, még egyes emberként sem az élete sorsának irányítását, hát még tömegenként. Tehát az ember képtelen arra, hogy törvényt adjon önmagának. Amilyen emberi törvények vannak, szokástörvények, jogi törvények, tessenek megfigyelni, hogy az ember mennyire képtelen szabályozni az életet, és mennyire nem tudja az élet alapvető törvényeit. Mert tulajdonképpen ez az ateista kultúra
amelyről szólva nem csak a bolsevizmust meg a kommunizmust kell említeni, hanem ugyanúgy említeni kell a kapitalizmust is, hiszen az is velejében ateizmus. Hiszen az is azon alapszik, hogy az ember dolgozzon, az ember maga legyen ura önmagának, az ember úgy érvényesül, ahogy tud. Tehát ne legyenek illúzióink, a Biblia azért sem ad a Szovjetunióra nézve utalást, mert a világkorszakunk egységes abban, hogy mindegy, hogy szocializmusnak nevezik, vagy kapitalizmusnak nevezik, mind a kettő az ateista kultúrára alapul. És azzal, hogy vége van az egyik világrendszernek, és a másik fut tovább, ezzel az ateista kultúrának nincs olyan szempontból vége, hogy kimúlt volna egyszer s mindenkorra, hanem az ateizmus, mint búvópatak, ott marad az emberi szívekben, ott marad az emberi elhatározásokban. A politikai rendszerként ledőlhetett a nagy bálvány, de az embert középpontba helyező ateista kultúra megmaradt. Tehát, kedves hallgatók, azzal, hogy egy nagy világhatalom összeomlott, a Bibliának nem csak a Jelenések könyve 11. fejezetében látható proféciája teljesedett be, hanem a 12. és főleg a 13. fejezetében található proféciája is, amelyben János apostol azt látta, hogy a földi történelem végén egy világhatalom lesz. És ha beszéltünk arról, hogy összeomlott az ateizmusnak a legfőbb politikai gépezete a Szovjetunió, és ez az elmúlt másfél évnek az egyik eredménye, tehát erről még 7 évvel ezelőtt, amikor ugyanez a sorozat folyt itt a Jogi Egyetemen, nem beszélhettünk, nem is láttuk 7 évvel ezelőtt, hogy mi következik, ugye? Azért valljuk be magunknak, hogy nagyon felgyorsultak az események az elmúlt 2-3 évben, de hogy 7 évvel ezelőtti önmagunkat, hogyha fel tudjuk idézni, én azt hiszem, hogy a legmerészebb ember nem gondolt volna arra, hogy 4-5 éven belül ez a monstruózus keleti hatalom összeomlik. De talán arra sem gondoltunk, ami a második nagy beteljesedett profécia, amit így mond a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete, hogy a történelem során Európából a súlypont áttolódik Amerikára, amikor egy földet felfedeznek, és a föld segítségül lett az asszonynak, de a 13. fejezetben János apostol már azt látta, hogy ebből a földből egy földből feljövő fenevad emelkedik ki, amely úgy szól, mint a sárkány, de olyan, mint a bárány. Tehát tulajdonképpen a végső idők teljhatalmát, egyedüli hatalmát jelzi itt a Szentírás, és ez a föld azonosítása révén, és itt beszéltünk 2 fejezetet elemezve 3 előadásban összesen, arról, hogy ez a hatalom az Amerikai Egyesült Államok. A Szentírás Dániel könyvétől fogva érzékelteti a nagy világbirodalmak sorrendjét, elkezdve az időszámításunk előtti 7. századtól a babiloni világbirodalommal, utána a Médó-Perzsa világbirodalommal, utána Görögországgal, amellyel a súlypont áthelyeződik Ázsiából Európába, aztán Görögország után jön Róma, az ókori a császári Róma, már végleg Európában stabilizálja a történelemnek a fő sodrát, de aztán az ókori Róma bukása után jön az egyházi Róma, a középkori Róma, és kialakulnak az európai nemzetállamok, tehát Európa lesz már a történelemnek a központja, de a Biblia arra is fényt vet, hogy az európai történelem is nyugatra tolódik akkor, amikor Európában a legelemibb szabadságjogokat megtagadják az emberektől, az európai államokból a hívő emberek színe java kivándorol Amerikába, és ott egy olyan államot fog létrehozni, amely rövid néhány évtizeden belül le fogja körözni az európai államok fejlettségi fokát, és a Jelenések könyve 12.-13. fejezetében előttünk van az Amerikai Egyesült Államok kifejlődése, de eltorzulása is, és az is, hogy a földi történelem végén 2 hatalom marad a földön. A 2 hatalom közül az egyik a politikai hatalom, a legerősebb politikai hatalom, és ez az Amerikai Egyesült Államok. Vagyis a második nagy profécia, amit a szemünk láttára teljesedett be, és ezt, ha bár a Bibliának ezeket az összefüggéseit az Amerikai Egyesült Államok elnökei vagy vezetői aligha ismerik. De mégis, amikor a Szovjetunió összeroppant, és ugye a szétoszlás végbe ment,
akkor mi volt az akkori elnöknek, a Bush elnöknek az első nyilatkozata, hogy bibliai léptékű változások következtek be a világban, mert egyetlen egy világhatalom maradt a történelem színpadán, és ez az Amerikai Egyesült Államok. De kedves hallgatók, ott a Jelenések könyve 13. fejezete elébünk állít még egy jövendőlést, és ez már a harmadik, ami most itt a szemünk látára teljesedett be, hogy a Földnek a vezető politikai erejét, a legerősebb államhatalmat mindig keresi az az egyház, amely világuralomra tör. Tehát mi volt a középkornak a kezdete is? Hogy amikor Róma látta azt, hogy Európa térképén, ahogy a népvándorláskori népek letelepedtek, Európa térképén a legerősebb hatalomnak a frank királyság mutatkozott, nem véletlenül köttetett szövetség Róma és a frank királyság között, mert az az egyház, amely a legnagyobb tömegeket akarja meghódítani, és amely világhatalomra tör, az természetes, hogy itt a földi történelemben a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi. Ez így volt az egész középkoron át, amikor először a frank királyság szövetségét nyerte Róma, az volt a legerősebb hatalom. Amikor a francia történelem elgyengült, visszanyatlott, akkor a német-római császárság időszaka következett a középkor derekán. Amikor a középkori nemzetállamok lehanyatlottak, és egyáltalán Európa meggyengült, és Amerika vette át a vezetést, és ugye ez protestáns volt ez az Amerika, akkor valóban egy kis interregnum következik be, és Róma nem találja a szövetségest, hiszen európai hatalmak között nincs is. De a történelem végéről azt olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy ez a tengerből feljövő fenevad, amely mindig Rómát jelképezi, és ez a földből feljövő fenevad szövetségre jut, méghozzá úgy, hogy a földből feljövő fenevad készíti el a tengerből feljövő fenevad hasonmását, és terjeszti el az egész világra. Ez mindig szabály, szóval ez, mondom, hogy mindegy, hogy most Róma, Genf, vagy Washington, vagy bármit egyházat, államot mondhatunk, az az egyház, amelynek bevallott célja az, hogy az egész föld felett úr akar lenni, az mindig a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi, hogy azzal karöltve a céljait meg tudja valósítani. Kedves hallgatók, ez, hogy hogyan lép szövetségre a protestáns Amerikával a katolikus Róma, a történelemnek egyik legkülönösebb fejezete. Ez is a szemünk előtt teljesedik be. Mert sokan ezt nem gondolták volna sem 100 éve, sem 50 éve, de még talán 20 éve sem, ami 1984-ben, tehát idestova 9 éve megtörtént már, amikor a világ hatalmi helyzetében az akkori álláspont az volt, hogy akkor már 6 éve volt egy lengyel pápa Róma trónján, egy nagyon energikus amerikai elnök 4 éve választatott meg, ez régen volt, és 1984-ben milyen érdekes dolog, hogy régen elnök elérkezettnek látta az időt, hogy Amerika történelmében olyat tegyen, amit senki nem gondolt volna, hiszen 1867-ben az amerikai szenátus kimondta, hogy Amerika csak azokkal az államokkal vesz fel diplomáciai kapcsolatot, amelyek politikai államalakulatok, egyházakkal nem vesz fel diplomáciai kapcsolatot. Ugye kimondták a múlt század közepén az akkor még a liberalizmusért és szabadságért küzdő amerikai politikai vezetők, hogyha az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatot venne fel egy egyházi hatalommal, ez hátrányos megkülönböztetése juttatná Amerikának azokat a polgárait, amelyek nem tartoznak ahhoz az egyházhoz. Ezért 1951-ben, amikor Truman elnök először akar diplomáciai kapcsolatot felvenni a Vatikánnal, nem sikerült neki, mert a szenátus leszavazta. Milyen megdöbbent, hogy 1984-ben olyan simán átjutott ez a dolog, hogy Amerika nagykövetet küldött, Vatikán pedig nunciust Amerikába. Az Amerikai Egyesült Államok, amely a világ vezető hatalmává azért nőhette ki magát, mert a vallást és az államot külön választotta, és ezzel az emberi érvényesülésnek szabad utat engedett, hogy a vallásáért senkit ne üldözzenek.
ez az Amerikai Egyesült Államok egy-két évszázad leforgás alatt oda jutott, nyilván a maga belső meggyengülése, a lakosságának az elerkölcstelenedése következtében, hogy felveszi a diplomáciai kapcsolatot a kereszténység legnagyobb hatalmával, Rómával, és kifejlődik Amerikában egy olyan mozgalom, amelyet talán sokan olvastak, hiszen a magyar lapok is szinte a kezdet-kezdetétől cikkeztek erről a mozgalomról, az erkölcsi többség mozgalma a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amely mind a mai napig létezik, több millió tagja van, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy újra egyesíteni kell az államnak és az egyháznak az erőit, mert Amerika szétforgácsolódik, a demoralizálás olyan hatalmas, hogy Amerika nem tud egységben maradni, és maga Reagan elnök kezdeményezte azt, hogy újra vezessék be a kötelező imádságot, a kötelező vallás oktatást az iskolákba, tehát hogy az állam és az egyháznak ez a külön választása, amit kimondtak a nemzeti alkotmányok, kimondott az emberi és polgári jogok francia nyilatkozata, kimondott az 1776-os amerikai függetlenségi nyilatkozat, hogy ez túlhaladott dolog, ezt nem lehet fenntartani. Nos hát ez is a szemünk látára teljesedik, tehát nem csak az, hogy Amerika a világ első állama, hanem az is teljesedik, hogy az Amerikai Egyesült Államok feladni látszik legalapvetőbb vívmányait, amelyek a vallásszabadságot biztosították, és ezért mutatja be a Szentírás jelenések 13. fejezetében úgy, mint egy földből feljövő fenevad, amely a tengerből feljövő fenevad hatására él és cselekszik. De kedves hallgatók, itt kell rámutatnom most egy negyedik teljesedésre, ami szintén a szemünk előtt teljesedik, hogy a Bibliában az is benne van, hogy a végső történelmi időszakban az európai államok is visszanyerik nagy befolyásukat. És ez az, amit valóban megint csak az elmúlt 2-3 évben láthatunk, hogy az európai államok is, főleg a kelet-európai államok, amelyek felszabadultak, amelyek lerázták ugye a keleti totalitárius rendszereknek a nyűgét, ezek a kelet-európai államok felgyorsítanak bizonyos világfolyamatokat. Ezt már szinte mindenki érzi, hogy nem csak európai folyamatok gyorsulnak fel, tehát például egységes Európáról beszélnek már több éve, hanem világfolyamatok is felgyorsulnak, ami az előbb jelzett amerikai folyamatokkal párhuzamos, a vallásnak és az egyházaknak a politikai életbe való beemelésének mind nagyobb kívánása. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretném olvasni az európai államoknak a végső időkre vonatkozó jövendőlését, ami megint csak itt az elmúlt 2-3 évben teljesedik be a szemünk láttára. Azt mondja a jelenések könyve 17. fejezetében a 12. verstől. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Kedves hallgatók, itt hadd emlékeztessem önöket, félbeszakítom egy kicsit a felolvasást, hogy mi ez a 10 király. Ez a 10 király először Dániel könyve 2. fejezetében fordul elő, amikor Nabukodonozor látja azt a hatalmas szobor kolosszust. Feje aranyból, vállai, karja ezüstből, oldala, hasa részből, bronzból, lábszárai vasból, és a 10 lábúja vas és cseréb elegyéből van ennek a szoborkolosszusnak. Ez is milyen szemléletes, hogy a történelem egyre gyengül, és a végső időszakban már olyan a történelem, annyira gyenge a régi aranyhoz, ezüsthöz, bronzhoz képest, mint amilyen gyenge az agyagnak és a vasnak a vegyüléke. És amikor látta ezt Nabukodonozor király, és a megfejtést megadta neki Dániel próféta, akkor teljesen nyilvánvaló lehet előttünk, hogy az ókori Róma bukása után az ókori Rómából kinövő nemzetállamok, ez a 10 lábúj, ugye a római hatalom helyén kialakuló európai államok jelképe. Tehát már a Dániel könyve 2. fejezetétől ez a 10 lábúj, amit látunk, egy globális szám, ugye mert sokkal több állam volt akkor is Európa térképen, meg ma is több van, közel 30. Tehát ez egy globális számban megadja, hogy az európai államok döntő szerephez fognak jutni a római birodalom bukása után.
Most a Dániel második fejezetének a megismétlődése a Dániel hetedik fejezetében található. A Dániel hetedik fejezetében Dániel próféta lát álmot, a fenevadból kijön 10 szarv, és ez a 10 szarv ugyanaz, mint a 10 lábú, így teljesen párhuzamos a látomás, és ott is mondja a Szentírás szövege, hogy az a 10 szarv, amit láttál, 10 király, tehát 10 hatalom, 10 ország. Ugyanaz, mint a 10 lábú, ez a 10 szarv, megint csak az európai államoknak a jelkép, ugye a fenevad Róma jelképe, és a fenevad fejéből, hogy kijön ez a 10 szarv, és aztán persze ott van még egy másik látomás is, hogy egy kis szarv növekszik, 3 szarvat kiszakít, és fölébük növekszik mind a megmaradt 7 szarvnak. Nagyon szemléletesen mutatja Róma továbbélését, tehát az ókori Róma után a középkori Róma, ahogy az egyházi Róma fölébe kerekedik a világi hatalmaknak, az európai nemzetállamoknak. Tehát Dániel könyve második és hetedik fejezetéből teljesen nyilvánvaló már, hogy mit jelképez a 10 lábú és a 10 szarv, ez 10 király, mindig az európai államoknak a jelképe. Tehát itt a Jelenések könyve 17. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal, itt történelmi időszakról szól a látomás. És most tessenek figyelni, ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy Rómának nem csak egyedül az Egyesült Államok lesz segítsége, hanem az európai államok is. Az európai államok is az erejüket és a hatalmukat a fenevadnak adják. Teljes erejükkel azon fáradoznak, hogy ezt a hatalmat, ezt az egyházi hatalmat megerősítsék. Tulajdonképpen ma látjuk döbbenetes módon ennek a beteljesedését, az európai államoknak az egyértelműleg a keresztény demokrácia irányában való eltolódását. Minden európai államban és főleg Kelet-Európában a keresztény jelző az mindennapos szóhasználatot nyert. Keresztény, keresztény, keresztény. Ugye keresztényé kell tenni az országokat, vissza kell hozni a keresztény erkölcsöt. És ennek a biztosítéka a háttérben természetesen az a hatalom, amelynek a legnagyobb történelmi tapasztalatai vannak arról, hogy a vallást és a politikát hogy lehet a legszorosabban összefűzni. És hogy világos legyen előttünk ennek a hatalmi egyesülésnek a jellege, a 14. vers még hozzáteszi, hogy ezek, mármint a fenevad és a 10 király, ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és szentek is. Kedves hallgatók, érdekes egy profécia ez, mert ez kimondja azt, hogy csak a bárány eljövetelével szűnik meg ez az összeurópai hatalom. Európa egységesülése hatalmas léptekkel fog előre haladni. Az európai államok egységesülni fognak. De ugye érzékelteti a profécia itt is azt mondja, hogy 1 óráig lesz majd hatalom az európai államok és a fenevad között. 1 óráig, tehát nagyon rövid ideig. Hogyan érzékeltette ezt már Dániel könyvének a második fejezete? Hogy a vas és a cserép nem tud elegyedni hosszú ideig, csak rövid ideig. A vasra rátapad az agyag, de azt egy kicsit megszikkad, lepattogzódik róla. Nem fognak elegyedni hosszú ideig. De ez a folyamat hatalmas léptekkel fog előrehadni, és egy bizonyos óráig szövetségre jut, lesz egységes Európa, és ennek a világnak a

helyük. Ez ugyanaz, ami a középkor volt. Ugyanaz az elnyomás, ugyanaz az erőszak, ugyanaz a végső időkben persze különböző ravasságokkal elegyített, de embereket elnyomó gépezet, amitől már az emberiség épp eleget szenvedett 13 évszázadig. De hogy itt a karmesteri pálcát a háttérben micsoda hatalmas erő tartja a kezében. Azt jelzi, hogy az emberek elfelejtkeznek, hogy 13 évszázadig mitől szenvedett az emberiség. Az emberek elfelejtkeznek arról, hogy mi volt akkor, amikor ha valaki mást gondolt, főleg ha mást mondott, vagy másképpen élt, akkor ezért választhatott a különböző kínzási nemek és a halálnemek között. Miért felejtette el ezt az emberiség? Az ateizmus közjátéka miatt. Az ateizmus után az emberek vágyva vágynak a vallásra, és egyáltalán minden olyan dologra, amire az ateizmus nekik nem tudott választ adni. A misztikumokra, a csodákra, az úgynevezett beazonosíthatatlan jelenségekre, hogy már tudományos nevet is adtak ezeknek a dolgoknak. Az emberek kapva kapnak mindenféle rejtett, okkult, misztikus dolog után, és az emberek azért felejtik azt, hogy az államnak és az egyháznak a szövetsége micsoda sötét időszakokat eredményezett, mert az embereknek a tapasztalatában az elmúlt évtizedek vannak, hogy szokták mondani elmúlt 3-4 évtized, amikor az ateizmus ki akart írtani minden felsőrendű erő iránti vágyat és gondolatot, és az emberek úgy gondolják, hogy most jött el a nagy időszak, most jött el a békesség és biztonság időszaka, ahogy mondja Pál apostol az első tesszalonikai levél 5. fejezetében. Vagyis egy hatalmasan megcsalatott emberiség képe rajzolódott elénk Jelenések könyvéből. Ha Jelenések könyvéből ki kellene választani a legdrámaibb kijelentéseket, én azt hiszem, hogy a 13. fejezet egy-egy kijelentését választanánk ki. Mit is olvastunk itt? Az egész föld csodálva követi a fenevadat. És azt mondják, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát az egész föld, azt mondja, az egész föld csodálva követi a fenevadat. Vagy a Jelenések könyve 17. fejezete, amelyben látott János apostol a nagy vizeken ülni, ugye látta a fenevadat ülni, és rajta a parázna asszonyt, ugye a hamis egyházi hatalmat és az egyházak szövetségét, amelynek a kezében kívül nagyon szép serleg, de belül undoksággal és utálatosságokkal teli serleg volt, és ennek a borával lerészegítette a föld lakosait. Ez, hogy a föld lakosait, a nagy tömegeket elámítanak, hogy azok csodálva követnek hatalmakat, eszméket, hogy a föld lakosai lerészegednek. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből származó profécia, amit a Jelenések könyve mellé talán a legszorosabban tehetünk, amikor azt mondta Isten a próféta által, a földi történelem végén olyan lesz a föld, mint egy részeg, és meglódul, mint egy kaiba, és elvágódik, és nem kél fel soha többé. Milyen megdöbbentő kijelentések. A föld olyan lesz, mint a részeg, mint a vihartól hányt vetett kaiba, és elvágódik, és nem kél fel soha többé. Kedves hallgatók, az előadást a vetítés előtt föltétlenül ezzel az utolsó kérdéssel kell befejeznünk, mi itt a reménység? Van-e itt reménység? Egy ilyen sötét történelmi tabló hátterén, amikor a Jelenések könyvében lovasokat láttunk előviharzani, trombiták szólaltak meg, csapások jöttek, aztán a végül a 7 csapást láttuk a 15. 16. fejezetben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy olyan borzasztó ez. Érdemes erről beszélni? Hát majd, hogyha odaérünk, majd meglátjuk különben is, de hogy előre nem valami huhogás ez, vagy állandó veszélyérzet, vagy túllicitálása a bajoknak és a veszedelmeknek. Hát valami reményt kell adni az embereknek, valami távlatot kell adni. Kedves hallgatók, remélem, hogy a sorozatunk során észrevették, mert hiszen ezekkel is külön fejezeteket töltöttünk el, hogy magában Jelenések könyvében milyen csodálatosan bontakozik ki a reménység. Jelenések könyve nem azt a reménységet nyújtja nekünk,
hogy a Föld túléli ezeket a katasztrofális eseteket.

eseményeket. Jelenések könyve nem azt mondja, hogy bízzunk, ha nem ebben az erőben, hát abban az erőben, majd jön most egy ilyen kormány, most majd egy ilyen hatalom, esetleg most egy ilyen uralkodó, vagy egy ilyen ember, aki átlátja ezeket a dolgokat. A Biblia azt mondja a 46. Zsoltárban, hogy a végső időre az lesz a jellemző, hogy nemzetek mozognak, országok inognak. A végső időben senki nem tudja kézben tartani, se a maga országát, se a maga egyházát, felekezetét, beindulnak a végső nagy folyamatok. És ezek a végső nagy folyamatok olyan, mint a szabadesés, vagy a nehézkedés, viszik előre a világot, ezeket föltartóztatni nem lehet. Hogyan kezdődött Jelenések könyve? Mi volt az első fejezet első három versében? Ez Jézus Krisztus apokalipszise, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük. Amit Jelenések könyve leír, ezeknek meg kell lenni. Nem azért, mert az Isten szabja rá a világra. Nem azért, mert az Isten erőlteti, hogy így legyenek a dolgok. Itt is érvényes az, amit az apostolok cselekedetei 4. fejezetében olvashatunk. Azt mondták az apostolok, föltámadtak a föld királyai és a fejedelmei, hogy véghez vigyék azt, ők vigyék véghez azt, saját elszánásukból, amikről a te terved és a te tanácsod előre rendelkezett. Mindenkinek megvan a szabadsága, államhatalmaknak is, egyházi hatalmaknak is, politikai vezetőknek is, egyházi vezetőknek is. Hogy most ők úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és ők viszik előre a világot egy vágyott aranykor felé. Ez az ő felfogásuk. Ennek jegyében cselekszenek. A Biblia rámutat, hogy ez egy hamis felfogás. A Biblia rámutat, hogy ez egy Istentől elrugaszkodott, és egy velejében ateista felfogás. Úgy, hogy a második Zsoltár mondja, hogy az emberek, a nagy tömegek, és a vezetők azt akarják kifejezni, hogy lerázzuk az Isten bilincseit magunkról. Majd mi alakítjuk a történelmet. Itt mindenki szabadon cselekszik. Valóban a szabadság tökéletes törvénye fog megítélni mindenkit, hogy a Jakab levele első fejezete mondja. De Isten előre megmutatta a súlyos sötétség mellett a nagy reményforrást is. Isten a Jelenések könyvében megmutatta, hogy miknek kell meglenni, és nem csak a sötétséget láttuk ennek a könyvnek az átvétele során. Nem tudom, hogy visszatetszenek-e emlékezni, hogy micsoda csodálatos világosságokat láttunk. Például ott van a Jelenések könyvének a 3. fejezetében a Filadelfiai levél. A Filadelfiai levélben az a csodálatos kijelentés, hogy a végső időkben is lesz igazi közösség, az Isten kezében egy igazi kereszténység. Ugye a Filadelfia annyit jelent, hogy testvéri szeretet, amely közösségben a testvéri szeretet lesz az uralkodó. Jelenések könyve 10. fejezetében láttuk, hogy hogyan fogja Isten elindítani a végső időknek a keresztény mozgalmát és egyházát, amely az egész világot fel fogja rázni. Egy nagy csalódás által indul ez a mozgalom. A 10. fejezetben láttuk ennek a beteljesedését. Aztán ott láttuk Jelenések könyve 7. fejezetét az elpecsételtekről, akik az Isten oltalmát élvezik, akik a végső időkben mentesülnek a részegítő italtól, de nem azért, mert Isten így rendelkezik, hogy Isten eleve balra meg jobbra állított embereket, hanem azért, mert ők keresik az Istent, mert ők szeretik az Istent, és mert az Isten proféciáiban és a Bibliában olyan hatalmas fogódzók vannak, hogy a világ összes elámító ereje nem tudja ezeket elhallgattatni. És lesz egy elpecsételt sokasság, aki várja Jézus Krisztust. Sőt, azt láttuk a 7. fejezet után a 14. fejezetben, hogy egy hatalmas, nagy evangélium hirdetés körvonalai bontakoznak ki a világon minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek az igazi evangéliumot a tudomására hozzák, és beteljesedik a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében adott jézusi profécia, hogy a vég az csak akkor jön el, amikor az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek. Tehát, kedves hallgatók, ezek olyan hatalmas jelek, és olyan hatalmas kijelentések, mi tehát akkor a remény egy ma gondolkozó, igazságra vágyó, Krisztust megismerni akaró ember számára mi a legfőbb remény? Nem az a legfőbb remény, hogy a világ túléli a katasztrófát, mert a világ történelme a hét csapással
és a történelem lezárulásával ér véget. A nagy remény az, hogy az ember méltóvá teheti magát Krisztus fogadására. Eljött a bárány mennyegzőjének vacsorája, olvastuk a 19. fejezetben pár héttel ezelőtt, és az ő felesége elkészítette magát, mert adatott néki fehér mennyegzős ruha. Eljött a bárány mennyegzőjének vacsorára, jön a bárány, jön Jézus Krisztus. És a nagy remény az, hogy ebben a sötét történelemben, ebben a végsőkig megtépázott, legyengült, meggyalázott emberi történelemben, amikor mi emberek, akik ennek a történelemnek a polgárai vagyunk, fizikailag is érezzük a gyengességet, idegileg is érezzük, lelkileg, szellemileg is érezzük, hogy mennek szét az eresztékek a történelemben. Személyes megváltozásra, személyes megtérésre van lehetőség, és a személyes mély megtérések által majd Jézus Krisztus kiszólítja az aklokból az ő hívőit, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Személyes megváltozás és a végső idők igazi kereszténységének a kiformálódása, a Biblia szerint ez a reménység van az ember előtt. Olyan reménységet hirdetni ma, ahogy főleg protestáns egyházak hirdetik, hogy Noéval együtt túléljük a vízözönt. Ugye ezt ökumenikus találkozók és protestáns világgyűlések mondták ki, hogy ahogy Noé túlélte az özönvizet, hát a mai világ is egy olyan borzalmas válságban van, de hirdessük a világnak, hogy túl lehet élni az özönvizet. Ilyen ígéret a Bibliában nincsen. A Bibliában az van, hogy ahogy egyszer a világ elpusztult vízözön által, mondja Péter második levele, a harmadik fejezete, úgy fog tűzözön által elpusztulni, de akkor az egek és a föld tartóoszlopai recsegve, ropogva felbomlanak és elégnek. Ilyen reménységet prédikálni, hogy majd a világ megjobbul, majd megváltozik a tömegeknek az állapota, lelkülete, és a világ majd beleérkezik a béke és a biztonság időszakába. Ilyet lehet mondani, csak ez nem az Isten szájából származó prófétai szó. Ez a hamis prófétai szó. Ez a hamis prófétai szó úgy látszik, hogy ideig óráig beteljesedik. Ahogy a cserép és az agyag ideig óráig egyesül. Ahogy a lerészegedés közben is tudja mutatni a józanságát pár pillanatig egy ember. Ahogy azt mondják majd békesség és biztonság. De annál gyorsabban jön el a romlása, ahogy olvastuk Jelenések könyve 18. fejezetében, annál nagyobb lesz a katasztrófa. A Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy amikor a történelem befejeződik, valóban az emberiség ketté vált állapotban van. Erkölcsileg ketté osztott állapotban van. Azt olvastuk a Jelenések könyve 6. fejezetében, az egy emberiség egyik része menekülni akar a vég elől. Sziklák hasadékaiba bújik. Azt mondják, hogy jön a bárány, és közel van az ő haragja, kiállhat meg. Az emberiség egyik része sír, hogy mondta Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, ahogy olvastuk Jelenések könyve 1. fejezet 8. versében, hogy mellét verve vádolja magát ő miatta a föld minden nemzetsége. De Ézsaiás könyve 25. fejezetében már az Ószövetségben ott van az a csodálatos reménység, hogy az emberiség másik fele, amelyről Jézus ugyanazt mondta Máté 21. fejezete szerint, hogy az is sír. De az nem a visszavonhatatlan, keserű sírástól sír, hanem az öröm sírásától sír. És Ézsaiás 25. fejezete azt mondja, íme a mi Istenünk, akit vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Ez az egyedüli reménység a világ számára, az ember, egyes emberek, közösségek számára is, hogy Jézus csak hamar jön, ennyire gyorsan fog jönni, hogy látjuk a táblán az idői proféciák teljesedése után, nincs több idői profécia, annyira rövid a Biblia szemében, ez az elmúlt 150 év. Már csak az idők jelei vannak. Az idők jeleiben a tengerből feljövő fenevad hatalmának a megerősödése, a földből feljövő fenevad, mint egyeduralkodó politikai tényező, a 10 király egyesülése Európában, a föld helyzetének a természetileg, társadalmilag egyre rohamosabb rosszrafordulása, az idők jelei vannak, amelyekről Jézus azt mondta Máté evangélium a 16. fejezetében,
Milyen érdekesen mondta Jézus, azt mondja, hogy képmutatók. Az idők jeleiről, a természet jeleiről tudtok ítélni? És az Isten jeleiről, az Isten proféciáiból nem tudtok ítélni? Ugye most éppen tavasz van, és Jézus is ezt a hasonlatot mondta, ha látjátok, hogy zsendül a fügefa ága, tudjátok, hogy közel a nyár. Ha látjátok, hogy kezd megjelenni a bimbó, a virág, a termés, már kiszámítható, hogy 1-2-3 hónap, és beérik a gyümölcs. Hogy a természetben van egy bizonyos folyamat. A bibliai proféciák is folyamatokat állítottak elénk. Nagyon hiszem azt, hogy akik végigkövették ezt a 2 éves sorozatot, azok látják, hogy a Biblia nem rémizgetni akar bennünket. Meg nem azt akarja a Szentírás, hogy rámutat erre, rámutat arra, rámutat amarra, mint ahol, ahogy bizonyos felekezetekben ezt hirdetik, hogy most ekkor ez, akkor az, akkor amaz. Nem. A Biblia szinte háttérben tartja az idői kijelentéseket, csak akkor mondja ki őket, amikor már megértettük a nagy folyamatokat. De a nagy folyamatok ugyanolyan törvényszerűséggel haladnak előre, mint a természet világában a tavaszból megyünk a nyárba, a rügyfakadástól a gyümölcstermésig. Hát ugyanígy lesz a földi történelem is a proféciák szerint, és ebben a helyzetben egy igazán hívő keresztény ember számára mind nagyobb jelentőséget nyer ez a 2 könyv. Dániel könyve és Jelenések könyve. Ez a 2 nagy profétikus könyv, amely a történelem menetrendjét ennyire világosan elébünk tárja, és amelyre rárakódik a Bibliának a többi 64 könyve, amelyben csak pillanatkép proféciák vannak. Ezekben a könyvekben vázlat proféciák vannak. Tehát ezek vázlatszerűen folyamatokat is bemutatnak. Ehhez hasonló még a Máté 24. fejezetében Jézus nagy apokaliptikus beszéde, a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében Pál apostolnak a vázlat proféciája, de ez a 10 vázlat profécia csak ennyi van, ez mutatja meg előttünk a világ fő sodrát, de a Bibliában körülbelül 200-300 jövendülés rakódik rá Zsoltárok könyvéből, Zakariás könyvéből, Pál íratokból, szóval szinte minden bibliai könyvből a végső idők összefüggéseire. Mi most, amikor befejezzük ezt a 2 éves sorozatot, mivel Dániel könyvével a leghosszabb sorozatunk itt 5 előadásból volt, tehát nem valami részletesen foglalkoztunk mi Dániel könyvével, ismét fölhívjuk a figyelmüket, hiszen jövőre talán nem ilyen jellegű sorozatban gondolkozunk, a bibliai proféciák kutatásának a halaszthatatlan voltára. Ha egyetlen egy igét kellene befejezésül választani, én Jézusnak az Emmauszi tanítványoknak mondott mondatát választanám Lukács evangélium a 24. fejezetéből, amikor Jézus azt mondta, mivel a tanítványai sem kutatták a proféciákat, 2 jelzőt mondott rájuk, balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amelyet én felőlem a proféták szóltak. Kedves hallgatók, ez nem matematika, vagy nem a történelem tudásunk kiszélesítése csupán, az is. Mindez, amit itt megismerhetünk, nem kisebb dolog, mint a Jézusról szóló beszédnek a koronája és betetőződése. Ahogy Jézus elmarasztalta azokat, akik az első eljövetelekor nem figyelték meg a proféciákat, és nem értették, hogy miért jött el. Balgatagok és resszívűek. A tanítványainak is ezt kellett mondania. Ugyanúgy Jézus azt mondja, hát ti is balgatagok vagytok és resszívűek. A történelem egyetlen egy reménysége és egyetlen egy fénysugára, hogy találkozhattok én velem. És hogy én magammal viszlek benneteket a mennybe, és majd utána egy újjáteremtett földre, ahol már nem az erőszakosok vezetik ezt a földet. Nem a hatalom, nem a kényszer lesz itt az Úr, hanem ti a szelidek öröklitek ezt a földet, és gyönyörködtök rajta nagy békességben. Hát az utolsó előadáson foglaljuk össze ezeket a jövendőléseket, onnan, ahol elindulnak, egy rövid áttekintéssel Dániel próféta könyvéből. Kérném szépen a vetítést. Tehát itt van a próféta, akire Isten a leghatalmasabb jövendőléseit bízta. Dániel prófétáról egy mozaik a 4. századból, a Kopt Szent Katalin kolostorból, görögül a felírás a feje körül, hogy Dániel fiatalként mutatja be a prófétát,
ahogy az is volt, amikor körülbelül 17-18 éves korában az első fogoly csapatokkal elvitték Babilóniába időszámításunk előtt 605-ben. Következő képünkön Michelangelónak a híres római Sixtus kápolnában látható Dániel próféta freskójáról látjuk a prófétának a kinagyított arcmását, ahogy éppen ír egy nagy könyv, ami ott van előtte, egy kicsit följebb kérném a képeket. Valóban a világtörténelem szó is Dániel próféta könyvéből származik. A világ történelmét, mint egységes folyamatot soha nem látták így Dániel jövendőlései előtt. Széttagolt nemzetek történelme az volt, de hogy valami egységes, nagy folyamatokat megragadni a történelemben, ez csak Dániel után lehetséges. Következő képünk mutatja azt, hogy Dániel milyen nehezen vette át ezeket a jövendőléseket. Rembrandt olajfestményén jobbra látjuk azokat a bizonyos fenevadakat ott a sötétlő homályban, egészen jobbra a kép szélén, és bal oldalán látjuk az angyalt, hogy fölsegíti Dánielt, mert Dániel összeroskadott a jövendőlések súly alatt. Például egy ilyen jelenet, amit Rembrandt itt látható olajfestménye tükröz, a Dániel 10. fejezetében látható jelenet. Alig bírta elviselni Dániel ezeket a hatalmas jövendőléseket, amikor álom és látomás formájában a legborzalmasabb képek peregtek le a szeme előtt. Rembrandt részkarcot készített az első nagy Dániel könyvében látható vázlatproféciáról. Ez a bizonyos szobor kolosszus, amely agyaglábakon áll, és ott jobbra látunk egy követ ráesni erre a szobor kolosszus lábára, és hiába van aranyból, ezüstből, meg részből, meg vasból ez a szobor kolosszus, mivel agyaglábakon áll, ugye mennyire megdöbbentő kijelentés ez az egész történelemről. És főleg a végső időszakról, hiszen a végidejét jelképezi az agyag és vas elegyével. Hát mivel agyag lábakon áll, ezért leüti az a kő, ami ott rázuhan az agyakolosszust, és vége lesz a földi történelemnek. Csodálatosan kifejezi ez a látomás, hogy a történelem egyre gyengül, a nemzeteket egyre nehezebb összetartani, és miért? Ez egyértelműleg az ateista civilizációnak a megdöbbentő hatása, szétzüllenek a nemzetek és a maga a történelem is, de ezen ez a hatalmi vallás sem segít, mert gyökerében ez is ateista, csak egy más alakváltozatban. Ez is a hatalomért folytatott ádászharc megtestesítője, és a vallás jelszavai ugyanúgy csak jelszavak, de a valóságos tartalmuk, a megtérés, a megváltozás, az Istenhez fordulás, az igazán Krisztus követés soha nem ennek a vallásosságnak a jelszava. A második Timóteus levél 3. fejezetében ezt így mondja Pál apostol, hogy a végső történelmi időkben sokakban meg lesz a kegyesség látszata, de nem lesz meg annak ereje. Tökéletes kifejezés. Külső vallásosság lesz, de belső erőt adó, hiten alapuló, Krisztust követő vallásosság nagy tömegekben sajnos nem lesz. Az első nagy hatalom Babilon, amelyet Dániel proféciájából láthatunk, Babilonnak, az új babiloni birodalomnak a fővárosát látjuk, éppen Nabukodonozor uralkodásának idejében, amikor a zsidó népet fogságba vitte. Ennek a Babilonnak az emlékei láthatók Berlinben a Kelet-Ázsiai és Pergámon múzeumban, mint például ezek az égetett mázas téglák, az Istár kaput is itt állították fel, miután elvitték a Közel-Keletről Németországba, és itt van a fogadalmi trónteremnek egyik részlete is, ahol látható Babilon jellegzetes állata, hogy a Biblia is jelképezi ezt a hatalmat, az oroszlán. Ilyen rekonstrukciós rajzok születtek a Marduk szentélyről, ez a bejárat az előbb látott
körmeneti út bejárata és háttérben a Marduk szobor, ugye a Babilon bálványistene. Ilyen utcák voltak Babilonban, egy nagyon magasan civilizált város volt, és a feltárások is azt mutatták meg, hogy ilyen hatalmas nagy csatorna rendszer is volt, tehát víz, csatornahálózat, nagyon magas rendű civilizáció volt ez az Eufrátesz folyó partján, a Tigris és Eufrátesz folyó közén, de ez maradt belőle. Ilyen romokat ástak ki a németek Koldewey vezetésével 1899 és 19 között. Ez megfordult Babilon utcája, és ez a jellegzetes babiloni állat, a Biblia is ezzel az oroszlánnal jelképezi Babilont. Tehát ami az arany fej a második fejezetében Dániel könyvének, az a hetedik fejezetben az oroszlán, amelynek sas szárnyai kitépettek. Ez maradt Babilonból, ma végig lehet menni a föltárt városnak az utcáján, illetve rom halmaza között. És ez az új babiloni birodalom végnapja Dániel könyve 5. fejezete alapján. Ugye Belsacár királyt örökítette meg Rembrandt, aki látja a kezet, a menemenetekel ufárszín szavakat író kezet ott jobbra fenn, megmérettél, és hiával találtattál. Hát ez sem legendás epizód, ez szó szerint így történt, amikor Dareiosz és Kűrosz csapatai bevették Babilont. Isten minden hatalomnak ad időt a megváltozásra, a megjobbulásra, és amikor végképp nem változik meg, akkor Isten megengedi annak a birodalomnak, hatalomnak a romlását. Ez így van politikai hatalmaknál is a Biblia szerint, de egyházi hatalmaknál is. Csak a végleges elfajulás után jön egy újabb hatalom, mint itt a Médó-Perzsa hatalom, amely leigázza a Babilont, és jön a másik nagy állat, a képviselője Kűrosz, a következő képen látható agyak hengerén pedig itt van az ékírásos felirat, hogyan foglaltam el Babilont, amikor elterelte az Eufrátesz vizét, és a Belsacár által Tivornyába kergetett várost bevettem. Ugye ezt az 1920-as években találták meg ezt a babiloni agyakhenger, és egyik pillanatról a másikra meg kellett, hogy szűnjenek az ellenvetések Dániel könyve történeti hitelességével kapcsolatban. Kűrosz sírja az iráni Paszárgadaiban. Nagy Sándor rekonstruáltatta, aki nagyon tisztelte a perzsa fejedelmet. Itt pedig a perszepoliszi palota romok, Perzsiát is elérte a végzet. Perzsia is túlment a határokon, és világhatalomra vágyott. Minden más nemzetet és a legerősebb Görögországot is be akarta kebelezni, ez hozta meg a végét. És jön a harmadik nagy világhatalom, Görögország. Macedóniából indul ki. A következő képen látható nagy csata, amelynek a képét Pompeiben őrzik, egy megsérült mozaik. Nagy Dareiosz, hogy vezeti a perzsa hadakat, de nézzük meg a mozaiknak a másik részét. Ellenfele azonban Nagy Sándor, aki legyőzi a perzsákat, szinte eltünteti őket a föld színéről, és kezdetét veszi a hellenizmus világhatalma. De Nagy Sándor is elbukik, hiába vezet nagyobbnál nagyobb csatákat, amelyek egész Európát foglalkoztatták még évszázadokkal később is, például Albrecht Aldorfert, a reformáció híres festőjét, aki megörökítette Nagy Sándornak egyik csatáját, hát így messziről nézve nem is látnánk, hogy hol van a vezér, de menjünk közelebb. És itt látjuk a kinagyításban a híres Bukefálosz szlován, és oda is van írva a két pajzsra, Alexandros Magnus Nagy Sándor, aki győzelemről győzelemre vezette a haderejét, de 12-13 év után. Ez a hatalmas Nagy Sándor, akiről annyi szoborportré maradt fenn, pénzérme, ő is meghalt, túllépte a határait. Önmaga ellenébe fordult a világhatalma, és ekkor jön fel a történelem színpadára Róma. Jók azért ezek az egyszerű kis térképek, mert jelzik, hogy Ázsiából
hogyan jön át előbb Kelet-Európára, Dél-Kelet-Európára, Észak-Afrikára, majd fokozatosan Nyugat-Európára a történelem súlypontja, hogyan helyeződnek át az erőviszonyok. Hát Róma történelme hatalmas történelem, ami a zsidó néppel is összefügg, Titus, aki leromboltatja a jeruzsálemi templomot, az ő diadalívét látjuk Rómából, de az ókori Rómának a történetével fölösleges lenne most sokat foglalkoznunk. Itt van az a császár, Nagy Konstantin egy korabeli pénzérméről, aki az ókori Róma hatalmába beleoltja a kereszténységet a IV. Század elején. Ő Konstantinus, Nagy Konstantin, aki előbb vallásszabadságot biztosít a kereszténységnek, később beemeli az államhatalomba, de ami szörnyűséges, hogy ezt a keresztény vezetők elfogadják. Az első egyetemes zsinat Níceában. Ki elnökül rajta? Látjuk ott háttérben a püspököket, az egyházi vezetőket ott jobb oldalt, hogy éppen felolvassák a zsinati határozatokat, és bal oldalt itt előtérben itt van a császár. Az államhatalomnak és az egyházi hatalomnak a klasszikus összefonódása, amikor az akkor még pogány Nagy Konstantin hagyja helyben az egyházi rendelkezéseket. Úgyhogy a bolsevizmus idején sem, hogy mondjam, akkor találták fel ezt az egyházpolitikát, ez 1500 évre tekinthetett előre, de csak hamar az egyház lett az erősebb tényező ebben a szövetségben. És Róma tovább élt. Előbb Lateránban élt tovább, a lateráni palotát látjuk, később az építkezései folytán egyre újabb és újabb katedrálisokat emelnek, mint például a Szent Pál székesegyház, ahol Luther is járt, és ahol a reformációnak az alapeszméjére rádöbbent. Nem vezeklés, nem érdem által változik meg az ember, hanem hit által. Ekkor ment haza Rómából Luther 1511-ben, és rá 6 évre vette kezdetét a reformáció. De aztán utána Lateránból és a páli székesegyházból a péteri székesegyházba terelődött át a központja, és a Vatikánba mind a mai napig. Róma hatalom a történelemben. És a római hatalmat az az erő, aki először megerősítette, Nagy Károly, korabeli lovasszobrát látjuk, a trón és az oltár szövetségének a kialakulása a 8.-9. században. És a végső időkben is Róma keresi a legerősebb hatalmat. Ez a legerősebb hatalom ugyan protestáns gyökerekre tekinthet vissza, itt például George Washington, a mostani főváros névadója, ahogy a függetlenségi háború során átkel a jeges folyón, vagy ahogy Európa el akarta nyomni az amerikai függetlenségi háborút, Hessenben toboroznak a 18. század végén zsoldosokat Amerika leverésére, és borzalmas véráldozatokkal fizetett Amerika a szabadságáért. Például a bosztoni vérengzés korabeli festményét láthatjuk, de az Amerikai Egyesült Államok szabad ország lett, a polgárháború az Angliától, az európai államoktól való függetlenedés meghozta a sikerét, és itt látjuk az első pár sorát Jefferson alkotmányának. Az Amerikai Egyesült Államok deklarálta először a történelem során, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, és ezért, mivel külön választotta az emberek állami megítélését és az emberek hitét, és azt mondta, hogy az állami megítélés alapja csak a munka és a becsület és a tisztesség lehet, és aztán, hogy ki mit hisz, ez mindenkinek a szabadsága, így vetette meg alapját a világ első államának, amely viszont sajnos eltorzul a történelem során. Az egyik legrégebbi Dániel könyve illusztráció az oroszlánról, aztán a medvéről, a párducról, egy ilyen úvalakban jobb oldalt fönt, aztán már a fenevadat látjuk, a Liébán a Kódex Spanyolországból. Rembrandtnak is van részkarca erről, hogy hogy a történelem végéig vadállatok formájában jelképezett erők vezetik a világot. Baloldalról kezdődik a sorozat, az orosz, a medve, párduc és a fenevad, illetve jobb oldalról kezdődik a sorozat, baloldalt látjuk a fenevadat.
De nagyon érdekes ezen a Rembrandt részkarcon, hogy mégse ezek az ártó földi hatalmak uralják a részkarcnak a teljes keretét, hanem középütt, fönt, mint valami emberfia jön valaki az Isten elébe. Elkezdődik az ítélet a mennyben. Addig tart ennek a hatalomnak, a fenevadnak a teljhatalma, ugye 1798 és 1843 a két összefüggés, amíg ki nem derül a szent hely igazsága, amíg a földön is ki nem derül az, hogy Jézus az ítéletét megkezdte, és egyedül Jézus által van hit, reménység és megváltozott élet. Ehhez a középkori egyházi hatalom megingására és elbukására volt szükség. Egy mai olasz illusztrátor ábrázolása a Dániel második és hetedik fejezetének együvé tartozásáról az állókép mutat a vadállatokra, tehát párhuzamos a két látomás, és aztán más illusztrációkban már Jelenések könyvét is ábrázolja, hogy ennek a fenevadnak a fő célja az igazi asszony, a tiszta asszony üldözése, tehát az igazi egyház üldözése a középkoron át, a Bibliának a háttérbe szorítását jobb oldalt, hogy ráncra veri a Bibliát, és az Isten törvényének a megváltoztatása. A 10 parancsolat két kőtábláján látjuk, hogy a második parancsolatot törli majd a tengerből feljövő fenevad a történelme során, a negyedik parancsolatot átértelmezi, a tizediket ketté vágja, és saját kénye kedve szerint jár el, és tulajdonképpen ezzel veti meg alapját az ateizmusnak. Az eltorzult vallás hívja létre az ateizmust. A leghosszabb proféciának a bemutatása egy angol ábrázoláson a 2300 évnek és a 2300 évnek látjuk az egyik részét, majd jobbra folytatjuk, de most figyeljük meg, hogy 457-ben adják ki a rendeletet, tehát a perzsa uralkodó Jeruzsálem újraépítetéséről. Ezután 49 évre van szükség, hogy megépítessenek Jeruzsálem utcái és városfalai. Ezután a zsidó nép egy viszonylag békés időszakot élvez. Jézus Krisztus eljön és fellép 26-27-ben, amikor keresztelő János bemutatja a népnek. Teljesedett ebből a proféciából, hogy Jézus mintegy 3,5 évig tanított, 31 tavaszán, húsvétján halt meg, és 34-ig még 3,5 évig az apostolok a zsidóknak hirdetik csak az evangéliumot, de amikor végleg elűzik őket, akkor indul útjára a pogány misszió, és most nézzük meg jobb oldalra, folytatjuk tovább, a 2300 évnek a teljesedése 1843-44-ben. Meglepő tehát és egyben megkönnyítő jellegű ez a 2300 éves jövendőlés, hiszen egy már beteljesedett és minden ízében ellenőrizhető 490 éves jövendőléshez van hozzá kapcsolva. És a befejező reménység, hogy a Földnek összes hatalma összeszövetkezhet. A sárkány, amely mindig az ördög jelképe, és a politikai, egyházi erők is, amelyek a kezében vannak, összeszövetkezhet, de a napba öltözött asszony, akit itt látunk ezen a képen, a tiszta ember és a tiszta kereszténység az Istennek olyan oltalmát élvezi, amellyel szemben semmiféle erő nem tud hatást kifejteni. Bármennyire is elsötétedik a föld történelme, úgy, ahogy Jézus mondta a 10 szűz példázatában, hogy éjfélkor hangzik majd fel a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény. Tehát Jézus a föld éjféli órájában tér vissza. A tiszta erkölcs, a tiszta hit világítani fog. Ehhez keres Isten képviselőket, és olyan embereket, akik valóban élni akarnak, és majd egy olyan világban, ahol a szeretet lesz az egyetlen egy törvény, és minden más ebből sarjad ki, ott is élni szeretnének mindazokkal együtt, akik a történelemben ezt a küzdelmet megvívták. Ez a Jelenések könyvének, és mivel a Jelenések könyve a Biblia utolsó irata, az egész Bibliának a nagy reménysugara minden mai ember számára. Ezzel befejeződött sorozatunk program szerinti utolsó előadása. A záró kiegészítő 4 előadása azonban mindenkit szeretettel látunk ugyanezen a helyen. Köszönöm szépen a figyelmet!

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy közöttetek lehetek. Már régen voltam itt, azt hiszem. Bár nem régen találkoztunk. Nem is mindenkivel. Talán a gyerekek kedvére elmond, befejezem ezt a történetet, amit kezdtünk a szombatiskolán. Jutott eszembe, amikor megláttalak benneteket. Ugye arról volt szó a szombatiskolán, hogy biztos ti is tanultátok, hogy gazdagság milyen veszélyeket rejt. Ezt szól amúgy? Biztos csak én nem hallom. És ugye azt mondja a Szentírás, hogy jó az Isten félelem megelégedéssel. És az igazán az a gazdag, mert aki elégedett. És Tolsztojnak van egy ilyen mesé, aki meg tudja keresni, keresse meg az interneten, érdemes külön megkeresni, csak úgy vázlatosan tudom elmondani. És az arról szólt, hogy volt egy szegény ember, aki kiment a tenger, és fogott egy halat, egy aranyhalat, és mondta neki az aranyhal, ha visszadobsz, akkor teljesítem a kívánságodat. Hát azt mondja, hogy azt kérsz, amit akarsz. Mondta a bácsi, hogy hát nekem nem kell sem, miért kérjek én tőled valamit, és visszadobta. És akkor hazament, és a feleség ott mosott a ház előtt egy ilyen repett teknőbe, és mondja neki, hogy mi történt vele. És mondja, hogy hát kéredett volna valamit, és mondja neki az öreg, azt mondja, hogy hát te bolond öreg, te, hát azt mondja, ilyet, azt mondja, miért nem kértesz, legalább egy jó teknőt kértél volna. Látod, hogy egy rossz teknőbe kell mosnom. Menjél vissza és kér egy teknőt. Na jó, azt mondja, hát visszamegyek. Visszament az öreg, és szólította a halat. És mondja, hogy mi a gond? Hát mondta, hogy az öreg asszony azt mondta, hogy egy új teknő kellene neki, mert ez már nagyon rossz. Menjél haza, úgy lesz. Hazament, látta az öreg asszony, ott áll a ház előtt, és most a szép új teknőbe is. Az öreg megnyugrott, hogy minden rendben. Megint azzal fogadta az öreg asszony, te, nem tudom, ilyen referenszorra mondta, hogy te bolond, te öreg, tehát azt mondja, hogy egy teknőt, de miért nem egy házat kértél? Hát így, ezt, hogy látod, milyen viskóval lakunk, menjél vissza, és homnak a halnak adjon egy új házat. Az öreg visszamegy, de a tengemen kezdett hullámozni, mint a vihar készül. Szólítja az aranyhalat, mondja, hogy az öreg azt mondja, mit akar. Jó, azt mondja, menjél haza, úgy lesz, hazamegy, szép házba. Az öreg azt mondja, benn van, és bemegy, és mondja neki, hogy na hát akkor most már ugye minden rendben. Te öreg, te hát, azt mondja, hát te bolond, te. Hát egy házat kellett kérned, azt mondja. Hát miért nem kérted egy palotát? Ha már lehet. Ugye? Menjél vissza, kér nekem egy palotát, de szolgákkal, ugye, mert már most én nem akart. Visszamegy, de hát engem egyre jobban háborog, és szólítja az aranyhalat, hogy hát megint mit akar az öreg asszony? Mondta, menjél haza, úgy lesz. Hazamegy, látja, hogy csodálkozik, hogy nagy ház, minden szolgák. Arig akarták beengedni az öreg embert, hogy mit akar itt. Mondja, hogy hát kicsoda ő. Beengedik, mondja az öreg, azt mondja, öreg, tehát bolond vagy, azt mondja. Hát azt mondja, nem palota kell, azt mondja, én cárné akarok lenni, azt mondja, és sok szolgákkal. Az öreg vakarja a fejét, hogy látja, hogy nem lesz jó vége. Visszamegy, de tengerben nagyon sötéten háborgott. Szólítja az aranyhalat. Menjél haza, azt mondja. Úgy lesz, hazamegy. Nagy kastély, szolgák, katonák, rengeteg étel, az öreg asszony azt ott ül ruhába fenn a trónon vagy a széken, úgy kellett neki is meghajolni, elébe menni, azt mondja neki, hogy hát te bolond öreg, azt mondja, menjél vissza az aranyhoz, mondják, hogy én akarok lenni az Isten, és az aranyhal pedig legyen az én szolgám. Ez nem lesz jó, visszamegy az öreg, ez tenger már nagyon viharos, már nagyon háborog, nagyon, ugye kifejez az, hogy milyen butaságot kért. Mondta az arany, jó, azt mondja, menjél haza, minden úgy lesz. Az öreg ember megy hazafele bandukol, hát azt mondja, ott találta az öreg azt, hogy a repettek, meg a viskójával a ház előtt. Ugye ez lett a vége annak kívánsága. Ugye Tolsztoj nagyon jól bemutat, hogy az emberi kapzsiság, meg a tehetetlenség az ugye az, határokat nem ismer, de érdemes mondjam elolvasni. Aztán még mi is van, még a hangfelvételben is valaki elmondta azt, hogy hová vezet ez. Mondjuk gyerekeknek tanítanám az iskolába. Hogy hová vezet a kapzsiság, meg azt, hogy soha nem elég semmi. Úgyhogy igazán az a boldog ember, aki elégedett ember. Ugye, emlékszem, amikor gyerekek voltunk, ugye mi egy szegényebb világba születtünk bele, most ahhoz képest én egy jó világba élek, és mindig az a viszonyításom, hogy milyen jól élek most, ahhoz képest, ahogy éltünk. Most beleszületnek a gyerekek egy ilyen komfortvilágba, és azon siránkoznak, hogy miért nem úgy élnek, mint a gazdagok. Jó, és akkor hol a határ? Ugye?
De ma nem az a témánk. Csak a gyerekek kedvéért mondtam. Ugye ma arról szeretnék veletek gondolkozni röviden, mennyi az idő? Annyi. Hogy nem tudom, te gondolkoztatok már azon, hogy mi lesz a megbocsájtott bűnnek mondjuk a következményeivel. Ugye ritkán töprengünk el azon, hogy ha elkövetünk valamit bármit, annak van következménye, ugye? És akkor ugye sokszor azt meg nem mindig akkor alatjuk le a következménye, szóval nem mindig rögtön az, ugye, mert most értem, irefel láttam, hogy a valaki valamit nem jól csinált, mert két út összeütközött, és egyik Suzuki az árokba, de az jól össze volt törve, a másik a másik oldalt, ugye ott valamit valaki nem úgy tett, annak rögtön meg volt a következménye, de mert összetörték a kocsit. De rendesen. De tudjátok, vannak olyan dolgok, amelyek egy hazugságnak, egy irigységnek, egy olyan kívánság kielégítésének, ugye mértéktelenségnek, nem mindig van meg a rögtön a következménye. Talán jó esetben belátja az ember, az Istentől bocsánatot kér, Isten megbocsátja, de az, tudjátok, a bűn az olyan, mint az elvetett mag. Egyszer az valahol kihajt. És tudjátok, a bűnnek a legvégső következni végig a halál, nem? Az a legvégső. De az életben is azért megjelennek azoknak a következményei. Ugye, hogy Isten törvényszeren vagy jogszeren megbocsátja a bűnt, akkor most ez inkább kegyelem vagy igazság kérdése az Istennél. Az Isten most igazságos, ha igazságos, akkor is nem kéne, hogy megbocsássa. Ha meg kegyelmes, akkor meg hol van az Isten igazsága? Egy bűnös ember az Isten igazságosan bocsát meg, vagy kegyelemből? Érdekes kérdés, nem? És, vagy ilyenek gondolkoztam, hogy ki vállalja a felelősséget. Ti vállaljátok a felelősséget, ha elkövettek valami bűnt? Az ember odáll, hogy hát igen, hogy még elnézést, de még sokszor még egymás előtt sem merjük felvállalni, hogyha most valakivel valami rosszat teszek, vagy rosszat mondok, hogy bármivel megbántottam, hogy az ember óckodva megy oda, hogy hát elnézést kérni. Nem még, hogy felvállalja az ember a felelősséget az elkövetett bűnökért. Ugye, mert végül is mi a felelősség felvállalása? Hát az, hogy annak van következménye, ugye vállalom a következményeket, és mint ahogy Zákeus, megpróbálom a dolgokat helyre hozni, nem? Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarország egy ilyen következmény nélkül ország, itt bármit lehet csinálni, felelősséget száll se. Ugye? Sajnos. És hogyha azt mondom, hogy a bűnnek a halála következménye, akkor vagy még egyéb rossz dolgok, végig gondoljuk, amikor elkövetünk valami bűnt, hogy ennek vajon mi lesz a következmény, és ezt hogyan fogom elszemni, hogyan fogom elhordozni. Végig gondoljuk, hogy elkövetünk egy bűnt, bármit. Most ennek én fel tudom vállalni a felelősségét? De mi a felelősség felelőssége? Azt, hogy a törvény, mondjuk az Isten törvénye alapján, az Isten a törvény szerint engem ítéletre vonhat, nem? Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor vállaljuk a büntetetőséget is, ugye? Ha az rossz dolog, mert azért meg kell büntetni. Úgy könnyű felelősséget vállalni, tudjátok, ez egy cinikus dolog, amikor a terroristák felrobbantanak valamit, aztán megijek le, hogy mi vállaljuk a felelősséget. De nem megy el a bíróságra feladni magát, hogy lecsukják, mert hogy elszámoltassák, ugye hát az cinizmus, mert az nem felelősségvállalás. Én vállalom a felelősséget, nem mondom meg, hogy én voltam, vagy nem megyek oda, hogy akkor jó, ez a következmény, 10 év börtön. Vagy az a következő, hogy nekem mondjuk kártalanítom kell a másik embert, mint ő Zákeus. Hát én elloptam az övét, az a következmény, vagy az a felelősségvállalás, hogy én visszaadom. Ugye? Hogyha valakit morálisan mondjuk hazugságot állítottam róla, akkor hogy ellenvált mondja, akkor azt oda kell menni, akinek mondtam, és azt mondom, hogy hát ez nem volt igaz. Az felelősségvállalás, ugye? Az üres beszéd. Szóval nem is, ugye csak azért mondom ezeket, mert nem vesszük mindig elég komoly a bűnnek, azért messzeható következményei vannak az egyén életünkben is, a társadalomban is, meg a közösségben is. És olyan, mi szeretünk kibújni mind a felelősségvállás alól, mind a következményt nem szeretnénk azért elhordozni. Ugye, mert kellemetlen. Ugye a felelősséget végül is kivállalta át
Ugye a Bibliában nagyon szépen mutatja a Ószövetségben, tudjátok, a maga az áldozati rendszer, hogy hova hárították mindig a felelősséget, egyúttal a következményt is. Ugye a Szentére, de egyúttal az Istenre, nem? Ez furcsa, hogy nem az Isten követte a gonoszságot, mégis az Isten fölvállalta mind a következményeket, mind a felelősséget. Mint hogyha az Isten lett volna a bűnös. Ugye amikor levágták azt az ártatlan állatot, akkor rávallották a bűneiket, mint hogyha az állat lett volna a bűnös, és ezzel áthajtottak mindent az Istenre. És az Isten megbocsátott, és úgy ment el egy bűnös, mintha ő lett volna a bárány, már a született bárány, azt mondja, semmi vétke nincsen. Értitek talán, hogy hova akarok kiukadni, hogy akkor az úrvacsorának is milyen jelentősége van? Hogy mi most áthárítjuk az Istenre a felelősséget, és a bűnök következményét is az Istenre. Ugye azt jelképezi a kenyér, azt jelképezi a bor. Ez azért meggondolandó, nem? Hogy mit csinál az ember. Ugye az is kérdés, hogy végül is ki a felelős a bűnnek a létezéséért. Hogy azt mondja a Szentírás, hogy valahol az ember áldozata is a bűnnek. Bár, hogy Ellen White mondja, senki nem követ, senkit nem vihető bele a bűnbe, ebbe neki is bele kell egyezni. De azért valahol mégis áldozatok, mert az ördög az becsap minket. Ugye a legvégső felelős azért, aki a bűn magát úgymond feltalálta, az maga a sátán. Úgyis ezt is honnan tudjuk, ugye a nagy engesztelésen akkor ugye kire hárították át a bűneket legvégül? Mert az Isten átvállalta a felelősséget, átvállalta a következményt is. Mert azzal, hogy átvállalta, ugye ráhárították, a következmény az volt, hogy Krisztus meghalt, mint hogy megölték a bárányt. De a legvégső felelős a sátán, mert visszahárították rá. Ugye? A bűnt. És ugye ez világossá tette mindenki számára, hogy nem az Isten felelős a bűnökért, hanem maga a sátán. És ha az Isten igazságos, akkor vissza fogja hájtani arra, aki végig kitalálta a bűnt, feltalálta a bűnt. A másik pedig, akik viszont ugye belementek a bűnbe, és követték, az Isten azt mondja, kegyelmes is, róluk pedig elveszi is kikre, és azt mondja, akik azonosultak a bűnnel, azokra is visszahárítja. Úgyis nem minden bűnért a sátán fogja az Isten felelősségre vonni. Mert tudjátok, hogy az Isten visszahárítja azokra, akik azonosultak a bűnnel. Szóval a bűn büntetését nekik el kell viselni. Az Isten azokat a bűnöket hárítja a sátánra, azoknak az embereket, akik szembefordultak a bűnnel és legyőzték. Az érdekes, nem? Hogy csak azokét, akik legyőzték a bűnt. Aki szembefordultak a bűnnel. Azokét az Isten rá visszaállítja a sátán, mert ő volt a felbújtó. De azok, akik nem győzték le, azt neki, ő személyesen azokra az emberekre állítja vissza. Másik kérdésünk, hogy Isten jogszerűen rendezi a bűnt is. Ugye most az Isten, most ugye szoktak az Isten úgy gondolkozni, hogy az Isten kegyelmes. Hát az Isten szerető, hát megbocsájt, elnéz, vagy szeret, de a bűn rendezés is lenni kell valami jogi elvnek. Nem? Az nem úgy van, hogy a földi bíróságon súlyom, hogy csak hát, na jó, hát látom, hogy rosszat csináltál, de megbocsájtunk, mehetsz. Az Isten jogszerűen próbálja rendezni a bűnt is, mert másképp nem is nagyon lehet. Amikor az Isten megbocsájt nekünk, vagy hogy is mondjam, hogy nekünk van-e jogunk megbocsájtást kérni az Istentől? Vagy ez kegyelem? Na még? Érdekes, hogy kegyelem is, meg jog is. Nekünk lehet jogunk. Mit jelent az, hogy jogunk van bocsánatot kérni? Az, hogy a törvény alapján a törvény felhatalmaz arra, hogy mi élhetünk ezzel a joggal. Ugye annak van jog, akinek van valamilyen törvény, és a törvény megmutatja, hogy neked milyen mozgástára, mihez van jogod. Ugye? És amikor az Istenhez oda menjünk és bocsánatot kérünk, nekünk ehhez van jogunk. Mikor nem volt jogunk? Emlékeztek, Ádám és Éva mit tett? Akkor eljátszották a jogot.
hogy eljátszották a jogot. Előtte az Istennel a harmóniába éltek, nem volt bűn, a jó Isten velük volt, de amikor elkövették a bűnt, elvesztették azt a jogukat, hogy az Istenhez menjenek. Ezért veszítették el a ruhájukat, ezért nem láthatták meg utána az Istent, ezért szakadta az Istentől az ember teljesen. De az Isten ezt helyre akart állítani. Nekünk jogszerűen menjünk az Istenhez. Emlékeztek, miről vitatkozott Sátán Józsué teste felett? Azt mondta, hogy Sátán, hogy jog szerint az enyém bűnkövetett el, tehát a törvény kimondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Paragrafus, nem tudom, magyar bekezdés. De mit mondott az Isten? Azt mondta, hogy ő megtisztítja és leveszi a szennyes ruhát, és az Isten ad rá tiszta ruhát. És az Isten azt jogszerűen tette? Az Isten jogszerűen igazít meg egy embert? Az Istennek van joga hozzá? Vagy csak kegyelemből? Tetszéséből? Egyik sem működik csak úgy, mintha az Isten ilyen érzelemből tenni azt, vagy nem tudom, csak szeretetből, vagy csak olyan elvtelenségből, vagy csak személyválogatásból. A Sátán jogosan mondhatná egy emberre, hogy ő bűnös, tehát a törvény kimondja a büntetést, mert különben is válja a felelősséget, hogy ő az enyém, és ő halljon meg. Az Isten azt mondja, hogy ez igaz, de azt mondja az Isten, hogy valaki odaállt, hogy nekünk visszaszerezze a jogot. És Krisztus visszaszerezte a jogot. Krisztus hivatkozott arra, hogy igen, de őt megtisztítottam. Ő hite alapján bűnbocsánatot nyert. Én őt tiszta ruhába öltöztetem. És miért jogos? Mert helyette én szenvedtem el a büntetést. Na ezért jogos. Másrészt azért kegyelemből, mert az Isten ezt önként tette. Szeretetből. Ugye? Mert szeretett minket. Megtette azt is, hogy nem. És akkor is igazságos lett volna, mert az ember bűnkövetel, a bűnkövetkezménye halál. Viselje a felelősséget, aki bűnkövetel. Miért újat volt erre szükség? Mert a Sátán vágyait vissza kellett utasítani. És tudjátok, Ellen White-nak van egy ilyen asszonyos tapasztalata, másik leírás, hogy van Jézus Krisztus a bíró, de ő az ügyvédünk is, van a bíróság, meg Sátán a vádoló, aki minket vádol. Ő a vádoló. És ott állunk egy bíróságon, és a vádló az vádol, az ügyész, Krisztus megvéd minket. De Krisztus a bíró is, aki majd dönt. Teljesen, mint egy jogi felállás van. És az Isten azt szeretné, hogy mi ezeket, hogy mi bocsátot kérhetünk, hogy ezzel a joggal mi mindig éljünk. És ez a jognak a megszerzése nem is volt olyan egyszerű. Mert ezzel Krisztus úgy szerezte meg a jogot, hogy erre mutatnak az áldozatok. Hogy helyettesünk lett, meghalt helyettünk, viselte a felelősséget. És emlékeztek, azt írt Ellen White, hogy Jézus Krisztus ma is hordozza a bűnénket, és amikor a bűnt követnünk kell, megint odahárítjuk ugye a szentek szentjébe, és Krisztusnak az épp úgy fáj, mint mikor megfeszítették. Azért, hogy nekünk jogunk legyen. Jogunk legyen az Istenhez járni, jogunk legyen bocsánatot kérni, jogunk legyen az örök élethez. A törvény szerint is. Ugye a Sátánnak a vágyai azok megsemmisüljenek. Azért, hogy ne viseljük a felelősséget. Ne viseljük el a bűn következményeit. Az egy másik dolog, hogy a földi életben, ha elkövetünk valamit, annak lehetnek következményei, tudjátok, mert ha ugye nem úgy vezetek, akkor összetöröm magamat, ha nem úgy élek, vagy emberekkel úgy bánok, az valahol vissza is üt. Az Isten nem veszi elégségesen itt a viselkedésünknek a következményeit, ugye egészségtől élek, akkor könnyen meg is betegedhetek, meg stb. Sorolhatnám, de az Isten tompítja valamennyire, de a végső következményét ő abszolút elvette, mert a végső következménye a halál. Ugye? Krisztus elvette a halált. Nem is tudom, azt mondja, Ézsaiás nagyon ige, hogy elveszi a népekről a fátyolt, amely befedett minden népet. És ugye ez a halál volt, a halálnak a fátylát. Jézus jogszerűen elvette, mert ő elszenvedte a büntetés helyettünk. Elszenvedte minden bűnünkért azt a következményt, hogy halál. És az Isten még többet is tett, még át is vállalta a felelősséget.
hogy ő rendezi ezt az egész kérdést. Helyettünk is. Mitől ön csak egyet kér? Hogy bízzátok rám, és térjetek meg a bűneitekből. Hogy ne kelljen visszahárítanom rátok a bűnt.

Ugye hogyan érvényesítettem a jogomat az örök életre? Ez egy ilyen jogi kérdés. Hogyan lehet érvényesíteni ezt a jogot? Ugye azért mondom nektek, mert sokan, talán mi is úgy gondolkozunk, hogy ez nagyon esetleges. A jogi dolgok azok általában biztosak, mert mindig törvényeken alapulnak. Az Isten meg nem cselekszik esetlegesen, hogy most éppen milyen kedve van, vagy nekem milyen kedvem van. Ugye hogyan lehet ezt érvényesíteni? Mondhatnám, hogy az, hogy hitáltal, nem? Egyszerű. Hogyha én az Istenbe bízom, és a törvénynek engedelmeskedem, akkor az Isten azt mondja, hogy hogy is mondja a jelenések könyvében, akkor neked jogod van az életpályához. Ugye? Azt mondja, boldogik megtartják az ő parancsolatait, mert nekik joguk van az életpályához. Joguk. És aztán úgy érezzük, hogy mi olyan bűnösek vagyunk, hogy nekünk amúgy semmi esélyünk jogunk, ugye? Nekünk jogunk lenne az életpályához, az hogy lehet? Annyira jó, azért jók nem vagyunk. Hát hogy van ez, hogy jogunk lehet? Azt mondja, igenis jogunk van az életpályához, mert ha mi azt az életet akarjuk élni, ami a szolgálatnak az élete, ami szembefordít minden bűnnel, akkor jogunk lehet az életpályához. Krisztus legyőzte azokat a bűnöket, és lefizette az árat, amit mi elkövettünk előző életünkben, meg még utána is, de a minket megtisztít minden bűntől, és a szánkban nincsen álnokságnak nyelve, akkor visszakaptuk azt a jogot, amit Ádám és Éva eljátszott. Ádám és Évának volt joga az életpályához, mikor elkövették a bűnt. Emlékeztek, mi történt az életpályával? Ugye angyalok őrizték a fát, hogy nehogy egyenek a fáról. Ugye? Elvesztették a jogot. Krisztus meg visszaszerezte a jogot nekünk, hogy mehetünk az életpályához. Nem kis dolog azért. És jogosan mehetünk az életpályához. Ha mi hitáltal engedelmesülünk az Istennek, ha botnatám annak az országnak a törvényhez igazítom az én életemet, akkor jó Isten azt mondja, hogy neked jogod van az életpályához. Nem csak lehetőséged, jogod is van. Ugye a Lukács evangélium úgy mondja maga az Úr Jézus, hogy sokan azt mondják, íme itt vagy, íme ott van, mert íme Isten országa ti bennetek van. Ugye ilyen furcsa, hogy van egy ország, ami bennünk van, ami annak az országnak az alapjaivel szeretnénk élni, akkor jogunk lehet az életpályához, hisz már annak az országnak az alapjaivel szerint élünk, ahol jog van, ahol érdekes, hogy jog van, igazság, meg kegyelem is. A mi részünkre. Mit gondoltok, hogy mindenki ez a jog? Mindenki jogosan mehetne az Istenhez az életpályához? Na? Ez a joga az mindenkié? Hát ez is egy furcsa dolog, nem? Hogy milyen furcsa, hogy az emberek tömegeim, a gazdagok sem tudnak arról, hogy nekik joguk van az életpályához. Jézus kiért nem halt meg? Hát ha mindenkié megkaptuk, akkor mindenkinek joga van az életpályához, nem? Ugye milyen nagy dolog, hogy ugye, hogyha így gondolkozunk, hogy nem csak, hogy lehetőségem arra, hogy örök életet nyerjek, nekem jogom is van rá. Mert az Isten megszerezte számomra. Amit Éva eljátszott, meg Ádám, azt az Isten nekem visszaszerezte. Nekem én jogosan mehetek az életpályához, én örökké élhetek. Csak, hogy is mondja a jelenések könyvében, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondják jövel, és aki hallja, ezt mondja jövel. És aki szomjú húzik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Aki akarja. Tehát mindenki akarhatja, nem? Mindenkinek van joga. Csak tudjátok, ez olyan, mint arra gondolkodtam, hogy ilyen példa jutott eszembe, hogy ha most kapnánk egy nagy értékű csomagot, ugye, és tudjátok, szoktak adni ilyen szelvényt hozzá nekünk is, ha nem vagyunk otthon. És azt mondják, hogy ez a csomag az enyém, lehet, hogy csak el kell menni a szelvénnyel is érvényesíteni, meg vinnem a személyigazolványomat. Mindenki megkap ezt a nagy értékű csomagot ezen a földön. Csak nem mindenki megy érvényesíteni a szelvényt. Nem kell neki. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. De az a szelvény egyúttal mire jogosítja fel? Joga van felvenni a csomagot. Ugye? Joga. Csak nem mindenki él a jogával. Ugye milyen szomorú az Isten részéről? Nem hogy csak kegyelem van, hogy én mehetek az Istenhez, hanem jogom is van rá. Megkaptad a jogot arra, hogy te örök életed legyen. De te nem akarod.
Ugye most elnézést kérek, hogyha nekünk lenne jogunk, meg lehetőségünk, inkább jogunk, hogy mondjuk ne 100 000 keresünk, hanem 300 000, érvényesítenénk a jogainkat. Azon mód. Ugye? Szokták mondani, hogy a kórházban is, hogy a betegnek vannak jogai. Érvényesítenénk, ha tehetnénk a jogainkat. Ugye, ami nekünk számunkra kedvező, vagy előnyt jelent, vagy jó, vagy az érdekünket szolgálja, akkor mi nagyon keményen a jogainkat hangoztatjuk és érvényesítjük, mert ugye ez nekünk szükséges és előnyt jelent. Talán a földéletben kicsit jobban is ragaszkodnánk a jogainkhoz. Amikor meg az örök életünkről van szó, hogy érvényesítjük ezt a jogunkat, akkor már az ember ezt könnyen veszi. Vagy neki nem kell az a csomag. Vagy majd később felveszem, most nem érek rá. Ugye elhallgatja az ember ezeket a dolgokat. Ugye és sajnos, akik idézőjelben nem kellett nekik ez a csomag, nem akarták Krisztust elfogadni, nem akarták ezt a jogukat érvényesíteni, ugye sajnos az Isten is érvényesíti a maga jogát aztán. Istennek van joga megítélni a bűnöst. De van joga visszaállítani a bűnt is, ugye? És milyen alapon van az Istennek? Olyan alapon, hogy Krisztus halála és föltámadása, Krisztusnak ezen a földön a bűn feletti győzelme megmutat az Isten törvénye, az igazság és szereteten nyugszik. És neki van joga megítélni a sátánt is. Mert tudjátok, a sátán mindig vitatta ezt a jogot. Azt mondta a sátán, az Isten nem igazságos. Azt mondta a sátán, az Isten törvényei nem igazságosak. Tehát vitatta a jogot is. A törvény nem jó, a jogalkotó sem jó. Át kell élni. Ugye? De a történelem végén tudjuk, hogy az Isten bemutatja, hogy az ő törvénye szent, igaz és jó. És akik nem akarták a jogaikat érvényesíteni, amit ingyen kaptak. Ez is csodálatos, nem? Az Isten kért valamit tőlünk azért, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához. Hát egyet kért. Azt mondja, adjad fiamat a szívedet nékem. Ugye? De nekünk nem kell fizetni érte. Ugye azt szokták mondani, hogy egy államban vannak kötelességek, akkor vannak jogok is. Ugye? Isten kért tőlünk, hogy legyen kötelességünk valami. Azt mondja, hogy csak adjad a szívedet nékem. A többit én mindent elvégzem te benned. És neked jogod van az élet fájához. Az Isten végzi bennünk azt, hogy megváltozzunk. Az Isten győzi le bennünk a rossz tulajdonságot. Az Isten akar minket mindentől megtisztítani. Az Isten akar vezetni az életünkben. Az Isten, tulajdonképpen a jó Isten végez el mindent bennünk. Nekünk csak egy kell, hogy ezt hitáltal kövessük és elfogadjuk. És akkor jogunk van az élet fájához. Ugye amikor az ember megtért és annak idején megkeresztelkedett, akkor elkezdte ezt a jogát érvényesíteni. Csak hogy az idő halad, sokszor az ember úgy hullámzik ebben. Valamikor eltérünk ettől, vagy nem veszük komolyan. A Jóisten meg azt szeretné, hogy a kerességtől kezdve ez az út ez viszonylag azért egyenes legyen. Hogy ne essünk el minduntalan. Hogy végül is győzzön az ember. Azt mondja Pál apostol a Kolossiért levélben, hogy eltemettető nővel együtt a kerességben, akiben együttesen fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztott őt a halálból. Hogy amikor eltemettünk a kerességben, mikor meghalt az ember, mikor feltámadtuk egy új élete, akkor onnantól kezdve nekünk a jogainkat kellene érvényesíteni. Ami magyarul azt jelenti, hogy nekünk élni kellene az Isten törvénye szerint, az ő akarata szerint és az Isten törvényében járni. Ehhez nekünk jogunk van. Mondhatnám azt is, kötelességünk is, bár az a kötelesség szó olyan rossz ízű, mert mint a muszáj lenne. De az Isten azt szeretné, hogy mi kötelességből tegyük a jót. Nem hiszem. Ugye mi nem értjük ennek a súlyát, majd akkor majd az ítéletben fogjuk ezt igazán megérteni, amikor majd meglátjuk, a Jóisten megmutatja nekünk az Isten országában, hogy a sátán mennyire vitatta az Istennek ezt a jogát, és mennyire tartott jogot ránk. Hogy mennyire vádol minket ma is a sátán, mint a bíróság előtt, az Istenért, hogy nekünk igenis, mi az övéi vagyunk, és nekünk meg kellene halnunk. És az Isten milyen nagy árat fizetett azért le, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához. Ugye most itt ülünk, de most ott lennénk az Isten előtt, hogy egy bíróság előtt, azért milyen öröm történne minket, hogy nekünk jogunk van ahhoz,
A sátán meg vágyai meg hamisak. Egy részben igazak, de azért hamisak, mert egy az, hogy ő volt a felbújtó, aztán meg miért vádol. Ugye? Ha én valakit belerángatok valami rosszba, és utána elkezdem vádolni, hogy hát te meg milyen vagy, akkor nem egy cinikus dolog. Ugye? És az Istennek azt mondja, hogy a sátán vágyait Jézus Krisztus mind le fogja tudni szerelni. Azt mondja, ők az övéi, mert én a véremet adtam értük. Ők már az enyém. És azt mondja, nekik joguk van az életfájához. Megszereztem számukra a jogot. Én kívánom, kedves testvérek, hogy mi éljünk ezzel a joggal. Ne úgy tartsuk, hogy ez kötelességünk, hanem úgy tartsuk, hogy ez a jog amúgy nagyon nagy kegyelem is. Kegyelemből kaptunk jogot. Alért így is mondani. Én kívánom, hogy az Úr vacsora is ezt a célt szolgálja, hogy most a Jóisten visszaerez minket a jogunkba. Lehet így mondani, nem? Mert eljátszok néha, hogy azt a jogot, ugye? Most azt szeretné megint minden bűnt az Isten megmosni, le akarulunk mosni. Szeretné, hogy mi tényleg a kapcsolatot az Isten és az ember helyreállítsa, hogy ne legyen ott semmi. A sátánnak a vágyai azok megszűnjenek, és ne legyen semmi, ami miatt minket vádolhatna, de gondolkozzunk úgy mindig, hogy a Jóisten nekem arra adott jogot, hogy én az élet fájához járuljak, és én örökké élhessek. És ez nem volt olcsó dolog. És ne tegyünk úgy, mint Ádám és Éva, hogy eljátsszuk ezt a jogot. Ugye sokszor semmin, nem? Mondjuk az is semmiségnek tűnt, amit Éva meg Ádám csinált. Szoktam mondani, hogy ugye akik mondják azt, hogy hát ilyen kicsi bűnér, hát az Isten azért nem zár ki az örök életből. Vannak ilyen más vallású munkatárs, amikor mondom nekik, az Isten minden bűntől ma akar tisztítani, akkor mindig arra hivatkoznak, hogy hát én nem vagyok olyan bűnös, mert nem ölök meg, nem csinálok nagy gazemberségeket. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintetek Ádám vagy Éva, mondom, milyen nagy bűn követett el? Hát embert nem ölt, senkit be nem csapott, még csak nem is hazudott, nem? Semmiféle dúróságot nem csinált, nem volt kicsapongó sem, még a férjét sem csalta meg. Hát mondom, akkor mi volt ott a bűn? Aminek ilyen szörnyű lett a következménye. Az emberek mindig arra hivatkoznak, hogy hát a nagy bűnöket az Isten azt megítéli, de hát nem lettünk tökéletesek. Ezt szokták mondani. Ugye, megfigyeltek, minden vallásban mondják, hogy a bűn, de mikor arról van szó, hogy meg kell tisztulni minden hamiságtól, akkor azt mondják, hogy hát az nem lehetséges. Nem, hogy nem lehetséges, jogunk van hozzá. Akik jogunk van, hogy megszabadunk minden bűntől. Ha Ádám vagy Éva eljátszotta, az is Krisztus visszaszerezte, vagy azt mondja az írás, hogy ő a második Ádám. És én azt kívánom, hogy a második Ádám Krisztus által mi mindig jogosan menjünk az Istenhez, jogosan kérhetjük a bűnbocsánatot is, most is, jogunk van hozzá. De ez a jog minket azért nem arra jogosít, hogy akkor most nekünk már mindent lehet, hanem arra, hogy hitáltal, alázatos lelkülettel mindig arra törekedjünk, hogy ez a jogunk, ez megmaradjon mindaddig, míg valóságosan nem mehetünk az életfájához. Emlékeztek el, mert azt írt az életfájáról, hogy majd mindenkinek venni kell az életfájáról. Emlékeztek erre, hogy érdekes az örök élet, az nem úgy, hogy automatikusan él az ember tovább, hanem a fának van egy olyan gyümölcse, ami megvolt már a paradicsomban is, ami halhatatlanságot ad. Örök életet ad. Már most átmentünk, mert azt mondja, az Isten országa ti bennetek, most átmentünk az élet, vagy a halálba az életre, és ne felejtsük el, hogy nekünk ehhez jogunk van. És én azt kívánom nektek, hogy éljünk ezzel a joggal, nem csak az Úr vacsorakor, hanem mindig. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliai Látomások című sorozatunknak az 5. előadásához érkeztünk. Újra köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatóink, olyan prófétához érkeztünk, aki harmad magával egyike volt a babiloni fogság idején működő prófétáknak, előtte Jeremiás prófétált,

0: vele egy időben Dániel, a mai témánk Ezékiel látomásai. Ezékiel próféta időszámításunk előtt 597-ben jutott fogságba, tehát a második fogoly csapatok között volt. 605-ben kezdődik ugye ez a bizonyos 70 éves babiloni fogság, 605-ben és 535-ig tart. Ezékiel próféta, mivel a második fogoly csapatokkal érkezett Babilóniába, és Babilóniának olyan vidékére, ahol a zsidók nagy számban letelepedhettek, és viszonylag emberséges körülmények várták őket itt Közép-Mezopotámiában, vagyis külön kis falvakba települhettek, maguk választhattak maguknak elöljárókat, maguk művelhették a földet, vagy folytathattak kereskedelmi tevékenységet. Tehát ez deportálás volt, de ne egy 20. századi vagy egy náci deportálásra tessenek gondolni. Ez egy emberséges fogságba vitel volt. Csupán a szülőföldtől kellett megválni. Úgyhogy Ezékiel próféta könyvét két részre szokták osztani. Az első nagy rész, mert ugye több részből áll maga a könyv, de az első nagy rész az addig tartó proféciákat és prédikációkat foglalja magába, ameddig nem jött el Jeruzsálemnek a harmadik ostroma, ez 586-ban, tehát 11 évvel a második fogságba vitel után történt. A prófétának azért kellett fellépnie, a fellépésének az ideje egyébként 593-592, tehát 5 évvel a fogságba vitel után. Itt azért kellett szólnia a prófétának, mert az ide deportált zsidó emberek meglehetős nagy reménységgel voltak, hogy nagyon gyorsan visszatelepülhetnek majd a hazájukba, és Jeruzsálemet talán le se fogják rombolni. Ahogy ma mondani szokás, a hamis váradalmak ellen kellett prófétálnia. A könyvének az első nagy része tehát arra figyelmeztetett, hogy ez a fogság elkerülhetetlen, ebből nem fog gyorsan visszamenni a zsidó nép. Ugye ezt tudjuk, hogy ez igenis 70 évig tartott, és még a 70 év után is nagyon sokan itt maradtak ezen a történelmi területen, és vagy le kellett hűteni ezeket a hamis váradalmakat azért, mert Ezékielnek rá kellett mutatni, hogy nagyon súlyos erkölcsi bűnök miatt van ez a fogság, és ezekből megtisztulni, és ezek után a zsidó népnek újjászerveződni, erre időre van szükség. A könyvének a második része, ami a lerombolás után keletkezett, tehát az 586-os tulajdonképpen be is jelölhetem, hogy a harmadik nagy ostrom után, amikor Jeruzsálemet szinte a földdel tették egyenlővé, és a híres salamoni templomot is ekkor rombolták le, a könyv második része viszont vigasztalásokat tartalmaz, és az eljövendő történelmi szakaszra nézve ígéreteket, de ezeken keresztül az egész emberiség történelmére nézve. Tehát tulajdonképpen az Ezékiel proféciái és látomásai egyrészt a maga korában beteljesedtek, másrészt azonban hosszú-hosszú történelmi korok végén, még ha lehetett volna meghosszabbítani, akkor azt mondhatnám, hogy a mai korra nézve, sőt, még a mai kor előtti időszakra, még előttünk van, fognak beteljesedni. Lényegileg a könyv nagyon sok látomást tartalmaz, de én 5-öt írtam föl a táblára, és ez alapján, ha otthon valaki kézbe veszi a könyvet, akkor ajánlom ezeknek a fejezeteknek az elolvasását. Az első három fejezetben van a könyvnek az egyik legszemléletesebb, és nagyon sokak számára a legtöbb fejtörésre okot adó látomás, ezt majd látni fogjuk, hogy azért egy kicsit túlfeszítik a hurta magyarázók, meg különböző cifi irodalmi szerzők, például Danny Ken, aki erről külön könyvet jelentetett meg, de hát én mondjuk cifi irodalommal annyira nem foglalkoznám. Az első három fejezetben így tudnám röviden mondani, az Isten gondviseléséről szóló hatalmas látomás foglal helyet. Az Isten messze menő gondviseléséről egy elesett és szétszórt nép életében is érvényesülő, megvalósuló gondviseléséről. A második nagy látomás sorozat a 8. és 11. fejezetek között foglal helyet, amikor Ezékiel, aki már itt van Babilóniában, tehát a Tigris és az Eufrátesz folyó közötti területen, látomás formájában betekinthet abba a helyzetbe, amit éppen Jeruzsálemet jellemzi a harmadik fogságba vitel előtt, hogy a nép nem tanult a fenyítő ítéletekből, ugyanúgy pogány bálványistenségeknek áldoznak, és a főpap és a vezető réteg tulajdonképpen egy teljes bálványimádásban süllyed el. Úgyhogy a 8. és 11. fejezet között itt van egy nagyon híres, tehát egy több látomás van, külön híres látomás a 9. fejezetnek a látomása, az ítélő férfiúnak a látomása, aki jön, és mielőtt Jeruzsálemet elpusztítanák, tehát már előrevetíti a harmadik ostrom képét, elpecsételi, eljegyzi azokat az embereket, akik nyögnek és sóhajtoznak az utálatosságok miatt, amik a városban vannak, ami egy előképe lesz, Jelenések könyve 7. fejezete fogja ezt visszaidézni, előképe lesz a történelem végi elpecsételésnek, amikor is a hét csapás idején oltalmat nyernek azok az emberek, akik nyögnek és sóhajtoznak a mi világunkban található utálatosságok miatt is. A harmadik nagy látomás, ehhez majd irodalmi szemelvény is kapcsolódik, a könyvnek talán, ha az összes látomását számba vesszük, a leghíresebb látomása, a 37. fejezetben foglal helyet, ez a csontmező látomás. Erről külön szeretnék beszélni, ez mindig időszerű, de a mai korra nézve profétikusan is vonatkozó látomás. Nehezebb feladat elé állítja az elemzőt, és ezekkel nem csak azért foglalkozom röviden, mert nehezebb feladat elé állít, hanem azért, mert sok minden ismerete szükséges a megnyugtató magyarázathoz. A negyedik látomás csoport a 4-től a 46-ig tartó fejezetig tartó látomások, amelyek az újjáépülésnek a látomásai, a fogságból való hazajövetel utáni újjáépülés látomásai, amelyekben az a különlegesség, hogy ezekből szinte semmi nem valósult meg abban a történelmi időszakban, amire ezek vonatkoztak, de tudjuk jól, hogy a Bibliában egy profécia vagy egy jövendőlés sem hiúsul meg. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy a 40. és a 46. fejezet közötti látomások a mi korunkban fognak megvalósulni, de mondom, ez egy speciális szempontot igényel, az előadás végén pár szót azért ejtenék erről. És ugyanide kapcsolódik az 5. nagy látomás, ami a 47. fejezetben foglal helyet, a gyógyító vízről szóló látomás, ezt röviden talán így mondhatnánk, az előzőről, a templom újjáépítéséről, illetve az Isten népe helyreállításáról és megszervezéséről, ez pedig a gyógyító vízről szóló látomás a végső történelmi időben az igazi hívő népcsoportoknak, ma így mondanám, az igazi hívő keresztényeknek az egyesülése és a világ számára gyógyító vízként való végső nagy evangélium hirdetés, és azon túl is az örök életnek a reménysége bontakozik ki ebben a 47. fejezetben található látomás sorozatban. Tehát most egy olyan könyvhöz érkeztünk, hogy egy előadásba úgyse fér bele ennyi, mert erről egy egész sorozatot kellene tartani. Mindegyik látomásról szeretnék azért néhány szót szólni, mintegy a kulcsot megadni ahhoz, hogy otthon is tudjuk ezeket olvasni, és valahogy kitáruljanak előttünk ezek a látomások. Mindjárt fogjunk bele az első látomásba, ami nagyon sok embernek a figyelmét felkeltette, rögtön a könyv legelején van, és nagyon sok embernek a fantáziáját is. Én egy kicsit szeretném lehűteni ezeket a nagy várakozásokat, mert a látomás rendkívül színes, rendkívül szemléletes, de ahhoz képest az egy nagyon egyszerű dolgot akar messze menő részletességgel közölni. Ezt egy mondatban képies nyelv nélkül így tudnám összefoglalni, hogy Isten messze menően gondot visel itt minden nagy, de aprócska mozzanatra is, ami a földünkön történik. Soha nem kell, hogy olyan érzésünk legyen, hogy itt bármi is az Isten tudta és felügyelet nélkül történnék. Tehát ez a látomás, mondom, képiségében, szemléletességében rendkívül dekoratív, rendkívül érdekfeszítő, de végső nagy tapasztalati elemzésében, mert tulajdonképpen az első fejezetben ott van az egész látomás, de még a harmadikban is előjön, tehát azért írtam, hogy az első három fejezetet érdemes elolvasni hozzá. Ezékielnek és a zsidó népnek nagyon nagy szüksége volt erre az üzenetre, hogy bár több száz kilométerrel távol kerültek a hazájuktól, a templomot le fogják rombolni, mindenki előtt úgy tűnik, hogy vége van Izrael népének, és vége van az igazi Isten tiszteletnek is, de Isten a helyén van, és azért, mert megengedte, hogy a zsidó néppel ezt tegyék, ez nem jelenti azt, hogy mindennek vége lenne, csak hát olyan súlyossá torzult a zsidó nép állapota, hogy Istennek ilyen fenyítő ítéleteket kellett megengednie. Tehát olvasom a könyve első fejezetében a harmadik verstől ezt a látomás. Valójában lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához, a Kádeusok földjén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze. És láttam, és most jön a látomás, és láttam, és íme forgó szél jött északról. Nagy felhő egymást érő villámlással, mely körül fényesség volt, közepéből pedig, mintha izzó érsz látszott volna ki, tudnélik a villámlás közepéből. És belőle négy lelkes állat formája tetszett ki. A négy lelkes állatnak fordított kifejezés, ami ugyanígy előfordul Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében egyszerűen élőlény. Régies magyar szó, hogy lelkes állat. Az állat nem annyit jelentett a régi magyar nyelvben, hogy állat, tehát barom értelemben, hanem fennálló. Fennálló. Tehát négy élőlény formája tetszett ki, és ez volt ábrázatjuk. Emberi formájuk volt. És mindegyiknek négy orcája volt, és négy szárnya mindegyikőjüknek. És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráztak, mint a simított érc színe. Továbbá emberi kezek voltak szárnyaik alatt négy oldalukon, mind a négyőjüknek orcái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve nem fordultak meg jártukban, mindegyik az ő orcája irányában ment. És orcájuk formája volt emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a négynek jobb felől, és bika orca mind a négynek bal felől, és sas orca mind a négynek hátul. És ezek az ő orcáik. És szárnyaik felül kiterjesztve voltak, mindegyiknél két szárny összeért, kettő pedig fedezte a testüket. És mindegyik az ő orcája irányában ment, ahová a lélek volt menendő, oda mentek, meg nem fordulván jártukban. És a négy élőlény közt látszott, mint egy égő üszök, amely lángolt, mint a fáklyák, ide és tova futkározva az élőlények között, és a tűznek fényessége volt, és a tűzből villámlás jött ki. És az élőlények ide és tova mozogtak, mint a villámlás cikázása. És mikor ránéztem az élőlényekre, íme egy-egy kerék volt a földön az élőlények mellett, mind az ő négy orcájuk felől. A kerekek, mintha társis kőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egyformája volt, és úgy látszottak egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepén volna. Jártukban négy oldaluk felé mentek, meg nem fordultak jártukban, és talpaik magasan voltak és félelmesek, és a talpuk rakva volt szemekkel körös körül mind a négynél. És mikor jártak az élőlények, jártak a kerekek is mellettük, és mikor fölemelkedtek az élőlények a földről, fölemelkedtek a kerekek is. Ahova a lélek volt menendő, mentek. Ahova tudnélik a lélek volt menendő, és a kerekek fölemelkedtek mellettük, mert az élőlények lelke volt a kerekekben. Ha azok mentek, ezek is mentek. Ha azok álltak, ezek is álltak. És ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is mellettük, mert az élőlények lelke volt a kerekekben. És volt, mint egy mennyezet az élőlények feje fölött, olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejük felett. és a mennyezet alatt szárnyaik egyenesen voltak, egyik a másikkal összeérvén, mindegyiknek kettő volt, melyek befették innen, és mindegyiknek kettő volt, melyek befették amonnan az ő testüket. És hallottam szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy, mint a mindenhatónak hangját, mikor jártak, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását, mikor álltak, leeresztették szárnyaikat. És lőn kiáldása mennyezeten felül, mely volt fejük felett, és ők megállván leeresztették szárnyaikat. És a mennyezeten felül, amely fejük felett volt, látszott, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszott, mint egy ember formája azon felül. És láttam izzó érszként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé, és derekának alakjától fogva és lefelé láttam, mintha tűz volna, és fényesség volt körülötte, mint amilyen a szivárvány, mely a felhőkben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség körös körül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és láttam, és orcámra estem, és hallottam egy szólónak szavát. És ezután jön Isten megszólítása, és Ezékielhez fordulása, hogy prófétáljon a népnek. Most pontosan felolvastam, hogy mindannyian halljuk a leírást, mondjuk maga a leírás is elég szemléletes. Nem is akarom még egyszer részletekbe menően elmondani, csak alapdolgokra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne vesszünk el a részletekben. Ezékiel egyrészt látott egy bizonyos fajta mennyei látomást. Látta a mennyet és látta a földet. A menny és a föld között a szárnyak és a kerekek állandó összeköttetésben voltak. Ugye állandóan mondja, hogy a szárnyak föléltek a mennyezetig, a kerekek pedig, amelyek ugye mind a négy irányban mozgó és négyféle arcú élőlényen ott voltak, ezek a kerekek pedig mindig összekötötték a mennyet és a földet. Egy olyan szerkezet volt, amely egyben egy szerkezet, egyben mennyei lények is voltak benne, és az egész szerkezet közepén pedig egy ilyen villámlásszerű nagy fényesség jött és mozgott, és mindent lélek hatott át. Tehát ez nem egy ilyen üres mechanizmus volt, hogy úgy mondjam, egy ilyen valami modern szerkezet, ami ebből-abból össze van állítva, hanem mindenben lélek volt. Vagyis mondom, a látomás rendkívül szemléletes, rendkívül dekoratív, de azt akarja kifejezni, hogy Ezékiel az Isten figyelmét semmi nem kerülje el, a menny és a föld között állandó kapcsolat van, bár ezt az emberek nem látják, ez egy láthatatlan kapcsolat. Az angyalok ugyan látható lények, de tudnak láthatatlanokká is válni, ezt mondjuk a Biblia más könyve is igazolják. Tehát a Isten messze menő gondviseléssel van minden egyes ember, minden népcsoport iránt. Senkinek nem kell úgy gondolnia, hogy ő most elhagyott, hogy ő rá most senki nem tekint, vagy az Isten elfelejtkezett volna róla. A mennyei és a földi világ között állandó kapcsolat van. Hadd jegyezzem meg, hogy ennek a látomásnak azért a Bibliában vannak előzményei. Például Mózes első könyve 28. fejezetében a Jákob lajtorjájának az álma. Ugye ott is hasonló a felépítés, hogy látja az urat a mennyből. Egy lajtorját, egy létra ereszkedik, csak ott nem egy ilyen szerkezet, nem négyféle dimenziós mozgás van, és nem ennyire részletes a leírás. Ott egyszerűen egy lajtorja, egy létre ereszkedik a mennyből a földre, és Jákob az álmában azt látja, hogy a menny angyai leföljárnak a létrán, tehát hogy az Isten messze menően gondot visel, tehát legyen megnyugodva a nép, hogy itt a fogságban, itt az idegen földön is semmi, de semmi nem kerüli el az Istennek a figyelmét, és mindenki biztos lehet abban, hogy Isten ugyanúgy teremtményeként és gyermekeként kezel minden embert, bármilyen körülmények közé jut is. Ugye az isteni világot mi jelképezi a látomásban? A nagy fényesség, a tűznek az állandó jelenléte, ami a lesimított érchez hasonló tiszta fényt ad, és az a megjegyzés, hogy mindenben a Szentlélek jelenléte érezhető, tehát még a kerekekben is lélek van, ugye? Tehát ezek a látomásnak a legmegragadóbb mozzanatai, és az Isten világkormányzásával, akiről azt mondja a 103. Zsoltár, hogy ő a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenkre kihat, különböző élőlények, kérubok, szeráfok, angyalok és más teremtett világ élőlényei folyamatos kapcsolatot tartanak a földi világgal. Tehát azért mondom, hogy ez a Bibliában nem annyira egyedülálló, így látomásként egyedülálló, de ez ugyanaz, mint később Pál apostol azt mondja, hogy a világ színpada lettünk, a világ látványossága lettünk, angyalok vágyakoznak betekinteni, és az angyalok sokféle módon tanulják az Istennek a sokféle bölcsességét. Tehát ezzel kezdődik Ezékiel könyve, és ezzel kapja meg az elhívását, erre az erősítésre a prófétának is szüksége volt, de szüksége volt annak a népcsoportnak is, még egyszer mondom, akiket ide elszórva a Tigris és az Eufrátesz folyó közé száműztek, és akiknek tudniuk kellett azt, hogy bár Jeruzsálemtől messze vettettek el, de az Isten szeme előtt vannak, és az Isten valóra is fogja váltani az ígéretét, és mindenkiről személyesen gondot fog viselni. Ezek után Ezékiel megkapja a felhívást a prófétai szolgálatára. A 3. fejezet 26. verse szerint egy érdekes dolog is történik vele, megnémul a próféta. Ez egy különleges dolog. A próféta először prófétál, beszél, de utána megnémul. Hogy miért némul meg és meddig némul meg, ennek az a magyarázata, hogy ahogy említettem a bevezetőben, ezek a foglyok nagyon hamisan abban reménykedtek, hogy Jeruzsálem mégse fog teljesen elpusztulni, és ők gyorsan hazatérnek a fogságból. Nem, Ezékielnek elő kellett venni egy tégladarabot, azon fel kellett rajzolni Jeruzsálemet, le kellett feküdni a tégla mellé, és hangtalanul, le kellett a foglyoknak játszani, hogy hogy fogják Jeruzsálemet ostromgyűrűbe fogni, hogy fogják elfoglalni, hogy fogják lerombolni. És ez a hangtalan, tehát ez a néma jelzés, ez egy világos és nagyon megrendítő, egy csattanós válasz volt ezekre a hamis váradalmakra, hogy sajnos az elkövetett bűnök súlyossága miatt ez a végső rombolás, ez elmaradhatatlan, és a prófétának mind az ideig meg kellett némulni, amíg ez be nem teljesedett. Később nyeri vissza a hangját, és később már beszél a foglyoknak. Hogy Jeruzsálem miért van olyan állapotban, amilyenben, erről szól a 8. és 11. fejezet közötti látomás, ez a második, amelynek során a próféta látomás formájában elragadtatik innen, természetesen a látomás formájában, tehát ő ezt úgy éri át, mintha Jeruzsálemben lenne. Említettem a sorozatunk elején, hogy a látomásokban nagyon sokszor átélnek ilyen helyváltoztatást a próféták, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint hogy már elnézést ezért a profán hasonlatért, mint hogyha mi betekintést nyernénk a televízió által most egy másik világ titkaiba. Például soha nem felejtem el, amikor Bukarestben lángolt az elnöki palota, hát mi innen ugye 1989 végén innen Budapestről vagy Magyarországról pontosan láttuk azt, hogy ott mi történik egy az egyben. Körülbelül így képzeljük el, hogy a próféta itt van, de látomás formájában az Isten elviszi Jeruzsálembe, és megmutatja neki, hogy miért nem teljesülhetnek ezek a váradalmak, hogy gyors lenne a hazatérés, csak egy ilyen múló rövid fogság lenne ez a babiloni fogság, hát azért nem, amit lát Jeruzsálemben. Hogy megérkezik látomásban a betekintés nyer a templomba, például azt mondja Isten, hogy üsd át a falat, és akkor ő maga is ilyen látomásos résztvevője ennek a cselekmények, átüti a falat, és látja, hogy a templom különböző helyiségeiben mások számára látatlanul hogyan hajlonganak a Tammuz istenség előtt, meg más bálványistenségek előtt a zsidó nép vallási vezetői. Tehát hogyan árulják ezt a kétkulacsos politikájukat, hogy az emberek előtt úgy tűnnek, minthogy a Jahve tiszteletet követik, egyébként pedig Istenben semmi bizalmuk és reménységük nincsen, hanem a környező népek pogány isteneinek hódolnak. És miközben ezt látja, félelmetes és megdöbben Ezékiel, hogy hova fajult a népnek az élete, és ezek a látomások peregnek le előtte, a 9. fejezet látomását szeretném ebből a látomás csoportból felidézni egészen röviden, ami a következőképpen hangzik. 9. fejezet első versétől. és kiáltott fülembe nagy felszóval mondván, hozzátok el a városra a meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze. És íme 6 férfi jött a felső kapu útjáról, mely északra nézett, mindegyiknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba volt öltözve, és íróeszköz volt derekán, és bementek és álltak az ércoltár mellé. És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubról, mely fölött volt a ház küszöbéhez, és kiáltotta a gyolcsba öltözött férfiúnak, akinek derekán íróeszköz volt, és mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. Csak idáig olvasom, mert a látomás tovább is folytatódik, tehát megjelennek az erkölcstelenné vált és a bálványimádásba süllyedt város fölött megjelennek ilyen ítélő emberek, 6, a 7. fehér ruhába van öltözve, és egy íróeszköz van a kezében, és ő azt a felszólítást kapja, hogy miközben el fog vonulni az Isten dicsősége a kérubokról, tehát a frigyládának a felső részéről, és Isten áttengedi a babiloni csapatoknak majd a várost, és Nabukodonozor csapatai le fogják rombolni az egész Jeruzsálemet, de mielőtt ez bekövetkezne, mielőtt ez a történelmi ítélet bekövetkezne, tulajdonképpen a zsidó nép életében ez az 586 egy megjegyezni való dátum, mert a történelmük során az egyik legnagyobb csapás ez volt. Ekkor rombolták le a jeruzsálemi templomot, ekkor veszett el a frigyláda, azóta nem tud a zsidó nép tulajdonképpen vallási cselekményeket ilyen módon végezni. A népnek a maradékát is deportálták, tehát ez az 586 a Júda, a déli országrész önállóságának az elvesztése. Ezután soha nem lett már a zsidó nép önálló nép, mindig gyarmat maradt az elkövetkezendő évszázadokban. Először Babilóniának, aztán Médó-Perzsiának, aztán a hellenizmuskori Görögországnak, aztán Szíriának, aztán Rómának a provinciája lett. Tehát tulajdonképpen 586 után a zsidó népnek, mint olyannak önálló, független élete nincs. Mind a mai napig, most már ugye diaszpórába szóródva, és a kis Izrael állam, amit hát állandóan háborúk fenyegetnek, és a világ legingatagabb területe ez, amiről minden nap hallunk manapság is. Na, mielőtt eljönne ez a végső nagy csapás, azelőtt ez a fehér ruhába, gyolcsba öltözött férfiú azt a parancsot kapja, hogy jegyezzen egy jegyet a férfiak homlokára. Tehát ez egy látomás és egy jelkép, hogy jegyezzen egy jegyet a férfiak homlokára, kiknek a homlokára, ezt is pontosan megmondja, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, melyeket cselekednek a város közepében. Tehát mielőtt eljönne egy történelmi fenyítő ítélet, azelőtt az Isten lehetőséget ad arra, hogy az emberek döntsék el, hogy abban részesek, abban a sok gonoszságban részesek, amelyek idáig vezetnek egy nemzetet, vagy egy történelmi időszakot, vagy pedig szembefordulnak ezekkel a gonoszságokkal. Minden történelmi ítélet előtt a Biblia szerint Isten választási lehetőséget ad. Tehát Isten nem úgy ítél meg sem tömegeket, sem népeket, sem az egész emberiséget nem úgy fogja megítélni, hogy válogatatlanul mindenki elpusztul, ez Istentől távol áll. Az özönvíz előtt is Noé 120 évig hirdette ugye a megváltásnak az evangéliumát. Sodoma és Gomorra előtt angyalok keresték fel a várost, és Lótot kimenekítették. A Kánoán elfoglalásakor is Jerikó ostromakor kimentették azokat az embereket, akik nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságok miatt. Így volt ez minden történelmi ítéletnél, a teljes bibliai időszakban így volt, és most már itt hadd jegyezzem meg, kedves hallgatók, hogy így lesz a mi korunkban is. Tehát ez a bizonyos látomás, ami itt a 9. fejezetben van, tehát ez az Ezékiel 9 látomása, ez előképe a Jelenések könyve 7. fejezetében megvalósuló látomásnak, A Jelenések könyve 7. fejezete előtt a 6. fejezet azzal fejeződik, hogy eljött a bárány haragjának ama napja, kiállhat meg, tehát közel van Krisztus második eljövetele és a történelem lezárulása, de vajon kik azok, akik megállnak az Isten mérlegén? És akkor erre a 6. fejezet végén feltett kérdésre válaszol a 7. fejezet, ami az úgynevezett elpecsételésről szóló fejezet, és az elpecsételés, mint bibliai fogalom, az Mózes második könyvében jelenik meg, főleg a 4-től a 12. fejezetig, utána Ezékiel könyvében, és utána a Jelenések könyve 7. fejezetében. Tehát ahogy a zsidó nép is, amikor kivonult Egyiptomból, Isten csapásokat engedett meg Egyiptom számára, de a csapások a Gósen földjén élő zsidókat nem érintették, nem sújtották. Akik nem vettek részt abban az erkölcstelen életben, amit egy nemzet megtestesített, és a zsidók más életet éltek, a zsidókat ezek a csapások elkerülték, sőt, Isten ki is hozta őket Egyiptomból. Akik pár évszázaddal ezután, ugye, mert ez időszámításunk előtt 15. századi történet, ez meg itt időszámításunk előtt 6. századi történet, tehát pár évszázaddal azután, miután a zsidó nép is eltorzult, tehát ugye ezt Isten előre megmondta nekik, hogy Egyiptommal ezt teszem, de azért teszem ezt Egyiptommal, mert hogyha veletek ez történik, veletek is ezt fogom tenni. Ha a ti népetek eltorzul, és eléri az erkölcstelenség azt a mélypontot, ami után már az élet kérdésessé lesz, és nekem az Istennek kell beavatkoznom, én az Isten beleavatkozom a történelembe, ítéletet hozok, de az ítélet előtt újraválasztási lehetőséget biztosítok. És a választási lehetőségnek ilyen egyszerű a feltétele, és ezt el lehet mondani a Jelenések könyve 7. fejezetére nézve is már előre, ami egy előttünk álló történelmi korszaknak a megjövendőlése, hogy kiket fog Isten megmenteni most is a földi történelemben. Nagyon egyszerű. Ezt az Ezékiel 9-et kell megjegyeznünk. Érdemes szó szerint megjegyezünk. Tényleg, akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt. Nagyon egyszerű a választási lehetőség. Vagy azonosulunk a rosszal, amit a világ tesz, a sok-sok erkölcsi vétséggel, amire azt szokták mondani, hogy hát most ez a divat, vagy hogy most már változik az élet, most már ugye ez szabad, vagy azonosulunk ezzel, de akkor számíthatunk arra, hogy ha azonosulunk a rosszal, akkor a rossz következményeit is el kell, hogy szenvedjük. Vagy pedig valaki azt mondja, hogy én nem akarom a másik embert megkárosítani, nem akarom az életet arra felhasználni, amitől magam is undorodom, semmiféle külső kényszernek nem szeretnék engedni, én nyögök és sóhajtozok a sok-sok utálatosság miatt. Nagyon érdekes ez a két szó egyébként, mert ugye most mit tudunk tenni a világ sok ocsmánsága és gonoszsága ellen? Csak ennyit tudunk tenni, nyögni és sóhajtozni. A világot megváltoztatni nem fogja bizonyos számú ember. Nem is ezért, nem is beszél erről a Biblia. Az, hogy a világ most létezik ennyi szenny ellenére, ez ennek a bizonyos számú ember tömegnek tulajdonítható, akik az élet hétköznapjaiban még emberhez méltóan és normálisan élnek. De soha nem mondja a Biblia, hogy ezt a földet meg fogják változtatni a jók, vagy olyan hatást fognak gyakorolni a tömegekre, hogy az emberek majd a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy hát azért nem így kellene élni, hát tényleg a kisebbségnek van igaza, és nem így kellene élni. A kisebbségnek igaza van, de a többség soha nem fogja belátni azt, hogy az emberhez méltó élet, a szereteten és az igazságosságon alapuló élet. Az emberi felelőtlenség sajnos határtalan, még akkor is, amikor az Isten előre megmondja, ugye Jeremiás ezt is megmondta, ezt is megmondta, ezt is megmondta. Jeremiás ugye ebben a 40 évben 626-tól kezdte megmondani Jeremiás az első proféta, 626-tól 586-ig, 40 éven át állandóan figyelmeztette az embertömegeket a déli országrészben, és a szemük láttára beteljesedett az első ostrom, a második, a harmadik, nem fogadták el, amit mondott. Hogy említettem önöknek, Jeremiást is valószínűleg meggyilkolták, Egyiptomba hurcolta a népe és meggyilkolta. Ezékiel élete végéről se tudunk semmi biztosat. A zsidó hagyomány szerint egy főrangú zsidó ember meggyilkolta azért Ezékielt, mert Ezékiel is megmondta. Általában a prófétákat ezért tették el láb alól, mert a próféták ideje korán mindent elmondtak, szépen kérlelték az embereket, És nagyon sok ember kezdett is hozzájuk hasonlóan látni és cselekedni, és valóban nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságok miatt, de sajnos a nagy többség fékeveszetten ment előre, rohant bele a pusztulásba. Jelenések könyve 7. fejezete is arról beszél, hogy Isten mielőtt a történelem végén elhozná a végső nagy ítéletet. És itt a végső nagy ítélet nem az lesz, mint az egyiptomi 10 csapás, nem az lesz, mint az Ezékiel könyvében megjövendőlt Jeruzsálem pusztulása, hanem a Jelenések könyvében a 15. és 16. fejezet a végső 7 csapásról beszél, az emberi történelem drámai végső nagy összeroskadásáról, ami az itt felhalmozott sok gonoszságok szükségszerű következménye, amik már most halmozódnak fel, de most még nem csattan ez ki úgy látható formában. Pár év múlva, évek kérdése, legfeljebb rövid évtizedek kérdése, de inkább azt mondhatnám önöknek a bibliai proféciák alapján, hogy ez évek kérdése. Egyszerűen a Föld már nem bírja ezt a terhelést, amit az ember végez itt a Földdel, sem az ökoszisztéma nem bírja, még kevésbé a lelki szisztéma nem bírja. Tehát itt nem csak arról van szó a mai világunkban, hogy rossz a levegő, vagy a vizek ihatatlanná válnak, vagy az emberiség mindent az anyagi haszon reményében cselekszik, hanem ennek az erkölcsi következményei, az emberi idegrendszer megrendülése, az emberek gondolkodásának az összezavarodás, egyáltalán az ember élet meggyengülése miatt itt is Istennek be kell avatkoznia, és Isten hagyni fogja eljönni azokat a csapásokat, amik itt Jelenések könyvvel 15. és 16. fejezetében, mint 7 utolsó csapásként szerepelnek. De azelőtt, mielőtt ez eljönne, az Isten ugyanilyen választást enged meg mindenki számára, és akik az élet mellett tesznek választást a Jelenések 7. fejezete szerint, azokat Isten meg fogja oltalmazni, azokat meg fogja jelölni, hát ez egy jelképes dolog, mint az Ezékiel 9 is, hogy jegyezz egy jelet a homlokukra. Ugye a pecsét, vagy a jel, az mindig az oltalom jele a Bibliában, tehát oltalom alá helyezi Isten azokat az embereket, akikről kiderül, hogy nyögnek és sóhajtoznak a világban látható utálatosságok miatt. És amikor mindenki tudott dönteni, választani, csak azután jön az ítélet. Tehát csak azután jött itt is Jeruzsálemnek a bevétele, és az előttünk álló történelmi időszakban is csak azután fog elérkezni a 7 utolsó csapás, aminek a 6. csapásánál már Jézus megjelenéséről beszél a Szentírás, tehát lezáródik a földi történelem. A 3. látomás nem sorozat, hanem egyetlen egy mélységes látomás, ami ezek után következik. De nyilván van logika így, hogyha csak a látomásokat emelem ki Ezékiel könyvéből, a 3. látomás milyen logika teszi ide erre a 3. helyre? Hát az a logika, hogy felvethető a kérdés, hogy hogyan fognak magukra találni emberek, hogyan fognak megváltozni emberek. Hiszen történelemben sokszor azt látjuk, hogy hát egy nemzet tulajdonképp egységes. Itt is hát a zsidó nép egységes. Hol voltak itt igazán a jók? És most is a mai világon is, a mai világon él 6,3 milliárd ember. Emberi szemmel tulajdonképpen kikutathatatlan dolog, és kimerné vállalni azt a merészséget, azt mondani, hogy hát, hogy ezek a jó emberek. Kik a jó emberek? Vagy az egész világ úgy tűnik előttünk, hogy mindannyian sárosak vagyunk, mindenki valahogy egyik vagy másik lábával az ingoványban tapos. Kik azok az emberek, akiket Isten el tudott fogadni az egyiptomi kivonuláskor, el tudott fogadni Jeruzsálem 3. ostromakor, és el tud fogadni majd a történelem végén, mi alapján lesznek mások az emberek, mi alapján lehet mondani, hogy bizonyos emberek megváltoztak, és ezek az emberek, ezek valóban méltók arra, érdemük nincs ugyan, de mivel hagyták magukat megváltoztatni Isten részéről, méltók arra, hogy túléljék ezt a veszedelmet és az örök élet várományosai legyenek. Hát mielőtt felidézném ezt a 3. látomást, egy nemrég elhunyt magyar költőnek a versét tessenek meghallgatni, Vas Istvánról van szó. Vas István, mivel zsidó származású volt, és így az Ószövetséget idejekorán és alaposan megismerte, és a költészetében nagyon sokszor előforduló motívumai az ószövetségi motívumok, de külön nagy verseket is írt az Ószövetségről. Hát éppenséggel a magyar irodalomban egy 20. századi költőig kellett várni, aki az Ezékiel 37. fejezetéről verset írt. Figyeljük meg, hogy mit ír a versben, és utána felolvasnám ezt a látomást, ami, hogy említettem, a legeslegismertebb látomása Ezékiel próféta könyvének.
1: Vas István, Ezékiel. S lett rajtam a kéz, melynek nehezét érezte sokszor a vállam. És lélek emelt, beszívott, kilehelt, egy völgy közepette álltam. Mind rakva volt csontokkal a holt völgy szomjas szíkje köröttem, mind koponya, láb, szótlan sokaság vigyorgott, amerre jöttem. Csont, csontra csont, hús nélkül a comb, kibontva a kapcsok, a szárak, forgók, perecek, dudorok, s üregek, és mind felette kiszáradt. És valaki már rám szólt a kopár völgyben, a keleti szélben. Emberfia, mondd, lesz-e még, hogy a csontsereglet újra éljen? Lesz-e még, hogy ezek a konok tetemek felállnak, s újra mozognak? Így fújta felém a hang, s felelém a csontok közt. Te tudod csak. Mondj jóslatot, így szólt, az aszott vázaknak én helyettem. Hallják, hogy az Úr így szólt. Leszen új élet a tetemekben, mert húst, inakat, lobogó hajakat hozok én csupaszult tagokra, s majd lesznek az elesett vázak tetemek fiatal bőrrel beborítva. Ti száradt tetemek, lelket lehellek a halál odvába belétek. S én ott a mezőn, halkan, hebegőn elmondtam ezt a beszédet. És zúgni kezdett a völgy, és nőtt a csikorgás, zörgés, csont a csonttal keveredett, fordulva, pörögve, zörögve talált kéz, láb, fej a törzsre, összeálltak a tetemek, már rajtok inakvalának feszültek a kezek, a lábak, a testnek hús adaték, s a húst a bőr feszesen borította, de a tetemekben a lélek nem valamé. És szólt, aki szólni kezdett. Emberfia, hívd a lelket, szólítsd, ezt mondd neki, jöjj, az ő nevében idézlek, szállj ebbe a völgybe lélek a négy szelek felől, jöjj, és lehelj ezeknek tetemébe, kik megölettek, hogy megéledjenek. S én szóltam, és szállt a lélek, lehelt, és megéledének, fölötte nagy sereg. S mozogni kezdtek a lábak, szájak szavakat kiabáltak, és kinyíltak a szemek, s hallottam újra a hangot, így szólt. Emberfia, hallod, mit mondanak a tetemek? Hogy az élet fája hol van? Kivágattunk magunkban, a halálnak völgye ez itt. E tetemek, ez az én népem, és megtartom, amit ígértem, emberfia, mondd neki, és megteszem a sose voltat, kijönnek a sírból a holtak, és vagyok, aki vagyok. Ezt hallottam, amikor a lélek felemelt, s a csontok közé tett, és elszállt, és ott hagyott.

ez a csontmező látomás általában kétféle értelmezésre ragadtatta a Biblia olvasókat, és itt Vas István versében inkább egy kicsit a második szint elevenedett meg, amit így mondhatnánk, hogy az igazak feltámadása, tehát a halálból való feltámadás. De ez a látomás mégsem elsősorban erről szól. Én nem akarom vitatni, a látomásnak két szintje van. Második szinten arról is szól a látomás, hogy lesz majd feltámadás a történelem végén, az igazak feltámadásakor, de elsősorban azért nem vonatkozik erre ez a látomás, mert tudjuk jól, hogy hát a történelem végén, amikor Jézus eljön, akkor már sokakból nincsen csont sem. Az olyan, mint amit a Jób könyve 19. fejezetében olvasunk, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Ugye hát az emberek nagy részéből már csak por marad. Én nem vonom kétségbe, hogy ennek a látomásnak a második síkja az igazak egyetemes feltámadásáról beszél, ami Krisztus második eljövetelével teljesedik be. De mivel a látomásnak az első síkja a részletesebb, én most csak az első síkra szeretném fölhívni a figyelmet, tudnélik, hogy ez a csontmező látomás elsősorban arról a szomorú tényről szólt, ezt akarta Isten megmutatni Ezékielnek, hogy a nép elment ugyan a fogságba. Egy fogságba vitel azért egy drámai, történelmi dolog. De a fogságban sem változott meg igazán a zsidó nép. A fogságban is olyan előttem ez a nép, mint a kiszáradt, kiaszott csontmező. Nincs élet és lélek az emberekben. Mit csináljak az emberekkel? Otthon a jólétbe se lesznek mások. A fogságban a nehéz történelmi körülmények között se lesznek mások. Hát mikor lesz más az ember? Mintha Vörös Marti Mihály nagy versének, az Emberek című költeménynek az utolsó verszakát idézni ez a látomás, amikor mit is mond Vörös Marti? Az ember fáj a földnek, s oly sok harc és béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény. Ugye Vörös Marti is ezt akarja megragadni, hogy békébe se lesznek mások az emberek, háborúban, háború után se lesznek mások, a jólétben sem, a nehézségben sem. Hát akkor hol? Hol? Hát ha valóban végig tekintünk az emberi történelmünkön, és aki csak egy futó pillantást vett az emberi történelmünkre, láthatja, hogy 30-40-50 évnél tovább béke itt soha nem volt a történelemben. Ma ugye büszkén mondjuk, hogy 45 óta nincs háború, de már kedves hallgatóim tudják, mert elég sokszor mondom, hogy igaz, hogy 57 éve nincs háború, de van több mint 5000 háború, ami a II. Világháború óta kitört. Most már a mindennapokban ment bele a háború, most már az emberek a mindennapokban ölik és gyilkolják egymást. Olyan dolgok történnek a szürke hétköznapokban, mint régen a háborús időkben. Az egész földi élet egy nagy háborúskodás, de hát voltak békeidőszakok, voltak háborús időszakok, volt viszonylagos jólét, volt nehézség, és hogy az emberek nem lesznek mások? Hát nem tanulnak az emberek? És itt erre szeretném ezt a látomást nagyon kihegyezni, hogy itt mutatja meg az ember egyedüli megváltozásának a lehetőségét ez a látomás. Az Isten szemében az egész emberiség olyan, mint egy csontmező. Az Izrael népe olyan előtte, mint a csontvező. Lő rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. Ez az egész emberi történelem, egy nagy völgy tele csontokkal. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak. Tehát ez külön hangsúlyozza. Nagyon sok csont, és igen megszáradt. És ezután mondja a prófétának, és mondta nékem, embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? Mintha Isten egy olyan látomást adott volna Ezékielnek, ami után Ezékielnek csak egy kis szót kellett volna válaszolni, hogy nem. Nem. Hát felette sok a csont, igen kiszáradt a csont. Füst Milán hogyan is tette fel ezt a kérdést? Vajon lehet-e segíteni az emberi nemen?
Hát benne van a kérdésben azért ilyen nagy pata. Vajon lehet-e segíteni? Nem. Nem. Az ember 1000 éve is ilyen volt, 5000 éve is ilyen volt, régen is gyilkos indulatok, most is gyilkos indulatok, semmi alapvető változást nem látunk. Embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És milyen érdekes. Most a határozott nem helyett Ezékiel ezt a választ adja. Uram, Isten, te tudod. Csodálatos ez a látomásban. Uram, Isten, te tudod. Nem mondja azt, hogy nem. Emberi számítás szerint nemet kellene mondani az életre, úgy, hogy Salamon azt mondja, hogy hiába valóság ez az egész élet. Régen is így volt, most is így van, a történelem ismétli magát, az emberek ugyanabba a gödörbe esnek bele, az emberek ugyanúgy nem tanulnak, ezredszer is ugyanazokat a hibákat követjük el. Nem, egy egyszerű nemet ki kellene írni, hogy vége, megtelt, hagyjuk abba, nincs remény, ahogy egyébként a Vörös Marti vers is állandóan ezt a refrént mondja, nincs remény. De milyen szép, hogy egy hívő próféta ezt a választ adja, Uram, Isten, te tudod. Vagyis hitetlenség azt mondani, hogy egy ember nem változhat meg. Hitetlenség azt mondani, hogy ne lennének közösségek, csoportok, amelyek ne lennének jobbak. Hitetlenség lemondani arról, hogy bárki ember is megváltozzék, mert hát önmagunk fölött törjük a pálcát, mert miközben az emberekre azt mondjuk, vegyük észre, hogy azért mi is benne, ha mi magunkat is embereknek tartjuk, ilyenkor el szoktuk magunkról felejteni, hogy mi is emberek vagyunk, ha magunkat is embereknek tartjuk, mi fölöttünk is eltörnénk a pálcát. Nem. Az igazi hit ott kezdődik, amikor az ember lát ugyan valami nagyon súlyos és nehéz állapotot, de nem ejti rabul az a látvány, hanem rögtön az Istenre tekint. Mert aminél az ember nem talál megoldást, az Istennél még lehet megoldás. Akkor is, hogyha én nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Ezért Ezékiel visszaadja a labdát, azt mondja, Uram, Isten, te tudod. És Isten akkor visszaveszi a kezdeményezést, és mondta nékem, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr. Ezeknek a tetemeknek, íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétáltam, amint parancsolt nékem. És mikor profétáltam, lőn zúgás, és íme zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. Kedves hallgatók, miről szól a látomás? Arról, hogy miután Ezékiel kifejezte, hogy ugye, ő nem akar nemet mondani. Ő azt mondja, hogy te tudod, Uram, Isten azt mondja, hogy egyetlen egy dologban van reménység. Az ember meg az emberiség olyan az Isten szemében valóban, mint egy kiszáradt tetem együttes, mint egy csontmező. De hogyha talán meghallják a teremtőjük szavát, ha az Isten beszéde elhatol az emberekhez, ha valahogy az emberek megismerik, hogy ki az Isten, meg miért hozott bennünket létre az Isten, ugye a példabeszélek könyve 16. fejezetében van egy ilyen kifejezés, hogy lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, meggyógyítói a tetemeknek. Tehát ahogy az emberi világban is tapasztaljuk, hogy sokszor valaki elcsügget, szomorú, és egy vigasztaló szó, szinte egy nagyon szerény, egy-két mondatos emberi beszéd szinte életre galvanizálja azt az embert. Az Isten beszédétől még több várható. Ha eljut hozzánk az Isten beszéde, ha valóban valamilyen utómódon engedjük, hogy hasson ránk az Isten beszéde csodákat tud művelni. Az Isten beszéde azt a legnagyobb csodát tudja tenni minden ember életében, hogy megszólítja az embert, belülről rendet tesz az ember lelkiismeretében, gondolatvilágában, és belülről elkezdi fölépíteni az embert, már úgy, ahogy az embernek ki kellene néznie.
És ahogy Ezékiel prófétál, ez a csoda beteljesedik. De figyeljük meg, hogy a csoda két fázisban teljesedik be. Nem elég egyszer prófétálni, az előszöri prófétálásra csak zörögni kezdenek, ín, hús, stb. Tehát fölépül az ember, de lélek még nincs bennük. Vagyis a látomásban mi figyelmeztet arra, hogy ne várjunk olyan csodát, hogy az ember egyszerre visszanyeri az Isten képűségét, egyszerre föléled az ember. Ez egy folyamatos küzdelem, ez egy állandó küzdelem. Mert ugye mi emberek itt a Földön élünk évtizedekig,

visszanyerni önmagát, de még belül egy lélek nem tudja vezetni, míg az Isten nem tud a Szentlélek által belül vezetni egy embert. És miután már bekövetkezik ez az önmagában is hatalmas csoda, hogy azért zörögnek a csontok, hú, sín, stb., és mondtanékem, profétálja léleknek, profétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelye ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. Megdöbbentő azért egy-egy kifejezés, hogy hogyan is beszél Isten mi rólunk emberekről, megölöttekről. Már ki ölt meg bennünket? Ugye Jézus ezért mondta a János Evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint, hogy itt van egy embergyilkos hatalom. Egy hazug embergyilkos hatalom, Sátán, akinek a legnagyobb dicsősége nem is az, hogy embereket megölt testileg. Mondjuk az is egy nagy skalp a számára, az sok százmillió ember, akit megöltek, de ő lelkileg akarja megölni az embert. Hogy az ember legyen felelőtlen, érdektelen, ne gondolkozzék, egyék, igyék, aludjék, mindent csináljon, csak véletlenül se kezdjen gondolkodni, hogy miért is van a világon. Ez a nagyfokú embergyilkosság, amit Sátán elér ezen a világon. És ezért mondja Isten, hogy hát megölöttek vannak előttem, ezért mondja majd Jézus a híres példázatában, hogy egy erős fegyveres őrzi a palotáját. Az erős fegyveres Sátán, aki minden egyes emberben palotát épít, az önzés palotáját, az énközpontuság palotáját, és kell, hogy jöjjön egy magasabb erő, egy lélek, a Szentlélek és Krisztus, és profétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. És mondtanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért profétálj és mondjad nékik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor meg fogom nyitni sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjenek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja az Úristen. Tehát miről szól ez a csontmező látomás? Elsősorban a zsidó népről. A zsidó népről, amelyre a prófétáik is úgy tekintettek talán, hogy soha-soha nem lesz ez más nép, hogy Ézsajás próféta mondta Ezékiel előtt egy 150 évvel, ha az Isten maradékot nem hagyott volna közöttünk, Sodomához és Gomorához lennénk hasonlók. A próféták pontosan látták, hogy ez a nép mennyire lesüllyedt, mennyire eltorzult, ahogy a többi népek is. Ezért mondtam, hogy másodszorban nem csak az Izrael népét jeleníti meg ez a látomás, hanem az egész földkerekséget, az egész emberiséget. Minden egyes emberre és minden egyes népre alkalmas látomás ez, de a látomásban az a csodálatos, hogy valóban ez a látomás ez nevelő jellegű. Nevelő jellegű, hogy tudnélik, hogyha mi valóban nyögünk és sóhajtozunk a gonoszságok miatt, és mi valóban Isten mellé akarunk állni. Ha attól hívő egy ember, hogy az Isten mellé áll, és az Isten gondolkodása jellemzi, és az Isten akaratát akarja megcselekedni, akkor az Isten szemével is lássunk. Vagyis ne mondjunk le senkiről. Vagyis tanuljunk meg küzdeni az emberekért. És mi a szabályszerű küzdelem, amit így mond Pál a II. Timóteus levél 2. fejezetében, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. A szabályszerű küzdelem megszólaltatni az Isten beszédeit. Jézus tanít erre a szabályszerű küzdelemre, aki azt mondja a János Evangélium a 6. fejezete szerint, a beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Jézus tanít erre, aki a Jelenések könyve első fejezetében, hogy jelenik meg a 7 gyertyatartó között járva, kelve, 7 csillag van a jobb kezében, hogy két élő éles kard jön ki, de nem a kezében van a két élő éles kard, hanem a szájából. Krisztus a történelemben is mit tett, mind a mai napig mit tesz Krisztus, nem avatkozik látványosan bele a történelmünkbe. Az a sokat emlegetett emberi óhaj, hogy ha van Isten, akkor miért nem mutatja

0: meg hogy rendet tudnak csinálni, vagy miért nem avatkozik közben. A Bibliát elolvassuk, megnyugszunk abban, hogy ilyet ne is várjunk az Istentől. Az Istennek egyszerű fegyvere van, a szájának a beszéde. Ahol megszólaltatják a Szentírást, ahol tiszta, összefüggő formájában az emberek elé kerül a Szentírás, és ahol az emberek maguk is érzik a vágyat, hogy elolvasom, mert ez az Isten beszéde, ott az Isten csodát fog művelni. 19 éve járom az országot, de az elmúlt héten egy olyan örömért, amit világgá kell kürtölnöm, itt is elmondom önöknek, egy olyan kis településen voltam, amelynek meglehetősen nagy arányban lakosai cigányok. És az előadásomra, amit három egymás után következő nap meghirdettem, 3-4 cigány család eljött. Az első este egy nagyon egyszerű történetről beszéltem, de nekem kedves könyvem a Bibliából, mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ezt a könyvet legalább 10-20-szor olvass el, mert 3,5 lap a Bibliában, ez Rút könyve. Ezzel kezdtem a sorozatot. Egy egyszerű hétköznapi történet, hogy hogyan tudunk nemesek maradni a szegénységben, hogyan tudunk megállni becsületben a nehéz életkörülmények között is, anyós-meny probléma, újraházasodás probléma, stb. Stb. Második nap beszéltem már Jézus és Nikodémus párbeszédéről, harmadik nap már a Jelenések könyvéről. Mondják nekem harmadik nap a hallgatók, hogy hát nagy öröm ért bennünket is, mert az egyik cigányházas pár hazament, és a férfi azt mondta az első nap után, hogy én szeretném elolvasni a Rút könyvét. Kinyitotta este még az előadás után, elolvasta, és utána órákon keresztül a feleségével beszélgetett a Rút könyvéről. Lehet, hogy önök erre azt mondják, hogy ennél nagyobb események is történtek a világtörténelemben, én azt mondom, hogy nem nagyon. Nem nagyon. Mert ha valaki már érdeklődést mutat, hogy az Isten mit mond, és már beszél arról, ami az Isten üzenete, akkor már nagy remény van arra nézve, hogy annak az embernek az életét, meg a családja életét az Isten ereje át fogja hatni, és fel fogja emelni. És az ember már más életet fog élni. Erre mondom azt, hogy ez a csontmező látomás, ez mindannyiunkat személyesen megszólító látomás, vegyük tudomásul, ameddig mi nem halljuk a prófétai szót, akár akarjuk, akár nem, mi csontok vagyunk, száraz és igen kiszáradt csontok vagyunk. Persze az más kérdés, hogy mi mit beszélünk be magunknak. Az más kérdés, hogy az ember önmagáról mit tart, és más kérdés, hogy mi a tényleges valóság. Amíg nem ismerjük az Isten beszédét, addig az vonatkozik ránk, amit Jézus egyszer így mondott egy fiatalembernek, aki azt mondta, hogy Mester, követlek téged, de egyelőre még hadd várjam meg, hogy a szüleim hát megöregedjenek, eltemessem őket. Azt mondta Jézus ennek a fiatalembernek, hogy hadd temessék halottak halottaikat, te pedig gyere és kövess engem. Halott az is, akit letesznek a földbe, de halott az is, aki az Isten beszéde nélkül él, tulajdonképp halottak temetnek halottakat. Akihez viszont már eljut az Isten beszéde, már nem csukja be a szemét és a fülét, már az emberben ott van egy olyan minimális kis valami érdeklődés vagy tájékozódás, hogy hát ha Isten van, hát lehetetlen, hogy ne hallanánk a hangját. Hát milyen néma lenne az Isten? Vagy tehetetlen, ott valahol ott van a nem tudom én melyik csillagrendszerben, és ott nézi ezt a véres földi drámát, és némaságba burkolózva ott ül, és nincs egy szava sincs hozzánk. Hát ez lehetetlenség. Melyik szülő az, aki a gyerekével így nem foglalkoznék? Hát hogyha egy szülőtől is elvárható, hogy néha napján szól a gyerekéhez, még a legrosszabb esetben is, hát az Isten viszont állandóan és mindenféle szempontból, és tudja a mi formáltatásunkat, hogy por vagyunk, ahogy mondja másutt a Szentírás, tudja nagyon jól az Isten, hogy mi mennyire tehetetlenek vagyunk, és önmagunk számára lettünk a legnagyobb labirintus, és egy nagy csontmezővel tud bennünket szemléltetni, de az Isten ebben nem nyugszik bele. És a prófétákat is erre tanított, hogy ebben ne nyugodjanak bele. Igenis ez a helyes Ezékiel válasz, hogy te tudod, Uram. Ha az életben bármilyen keserűségért vagy süggedésért ne adjuk át rögtön magunkat, nem mondjuk azt, hogy egy emberből nem lesz a kutyából, nem lesz szalonna, nem mondjuk azt, hogy itt már reménytelen, lehetetlen a dolog, itt már meg se kísérelek semmit sem, hanem szólítsuk meg az Istent, hogy Istenem, te tudod, te tudsz még más eszközöket is latba vetni, hogy halott emberekből élő emberek váljanak. Szóval csak ennyit beszélhetek erről a látomásról, mert hogy említettem befejezésről, azért szeretném lekerekíteni az előadást. Ezékiel próféta által az Isten azt üzeni ezzel a látomással, hogy addig kell csak elcsüggednünk, ameddig valakihez nem jut el a prófétai beszéd. De abban a pillanatban, amikor ez sikerül, egy ember érdeklődést mutat, vagy igazán őszintén kezébe veszi a Bibliát, akkor csodák történhetnek. Tehát én azt mondom, hogy ami ott ebben a kis településen történt, hogy egy házaspár hazament, elolvasták, megbeszélték, eljöttek az előadásra, másodszor, harmadszor hazamennek, megint megbeszélik. Itt olyan csoda megy végbe, ami a történelemben nagyon ritkán esik meg sajnos, holott minden nap és mindenkivel megeshetne. És hogy ez így van, a negyedik és az ötödik látomás éppen ezt akarja kifejezni. Isten Ezékielnek azért adta a negyedik látomás, egy nagyon hosszú látomás, hogy megmutassa, hogy a zsidó nép ugyan itt marad a fogságban, 70 éves lesz a fogság, de vissza fognak térni a fogságból, és csodálatosan fog az élet megváltozni. Azért nagyon sokan megváltoznak a nehézségek hatására, egy megtisztult nép fog hazatérni. Hogy mennyire így volt ez, tessenek elolvasni Esdrás könyvét és Nehémiás könyvét, nem annyit jelent ez, hogy bűntelen nép tért volna haza, nagyon sok probléma volt a hazatéréssel, a letelepedéssel, az újjáépítéssel, szó se róla. De mégis egy más gondolkodású nép, egy Istenre figyelő nép, és az Isten szavának engedelmes nép, hogy amikor hazamentek, a csontmezőknek hogyan szólt ott is az Isten beszéde, talán a legszebb fejezet a Bibliában a Nehémiás 8. fejezet. Ez egy örömteli fejezet, ilyen csodát a föld életben keveset olvashatunk, hogy Jeruzsálemben letelepítették az embereket egy ünnepnapon, és csoportokban magyarázták az Isten beszédét gyereknek, fiatalnak, nőknek, férfiaknak, időseknek, és az emberek, hogy hallották az Isten beszédét, igen sírtak. Most már volt viszonyítási alapuk. Most már látták, hogy milyenné válhatnak. Igen sírtak az emberek. És Esdrás és a társai bátorították az embereket, hogy ne sírjatok. Menjetek haza, ebédeljetek meg, adjatok ajándékot a többi embere is, nyíljon ki a szemetek, hogy mi jót tehetnétek a többivel, aztán újra gyertek, és folytatjuk tovább a Szentírás felolvasását. Nehémiás könyve 8. fejezete a Bibliának egyik legragyogóbb fejezete, leírja, hogy tömegek hogy értették meg Isten beszédét, tömegek hogyan tudtak magukra találni. Tehát ez, hogy a zsidó nép visszatért, és Ezékielnek látomásokat adott Isten, hogy mekkora hatalmas, nagy nemzeti újjáépítkezés lesz, a templom, a főváros, az egész nemzet újjászervezése. De erre mondtam önöknek, hogyha igazi megújulás volt is a nép sorai között, de tökéletesen ez a látomás nem teljesedett be. Vannak olyan biblia kiadások, vagy hát ilyen szemléletes biblia kommentárok, hogy például, csak úgy jelzem nagyon egyszerűen, hogy például lerajzolják, vagy jelzik, hogy tudom én, az Ezékiel méretei szerint egy ekkora nagy épület együttes kellett volna felépíteni Jeruzsálemben, szóval az Aggeus könyvében meglátjuk, hogy ekkora épült. Nem teljesedett be. Az emberek mentek haza, sokan még látták a régi templomot, a salamoni templomot, és ilyen kicsinek vetettek alapot, az emberek sírtak, hogy hát nem olyan lesz, mint az eddigi salamoni hatalmas nagy templom, és Jeruzsálemet nem úgy építik újjá. Nagyon sok minden nem teljesedett be, de ahogy említettem önöknek, a Bibliában meghiúsult proféciák nem léteznek. A bibliai kettős proféciáknak az a természetük, ha nem teljesedett be az Izrael életében, az ókorban, be fog teljesedni a történelem végén, a lelki Izrael életében. Ugye a Bibliában az Izrael szónak több jelentése van. Az első jelentése Jákob új neve, tehát Isten harcosa, ennyit jelent az Izrael szó szerint, hogy Isten harcosa. Ez Jákob pátriárkának az új neve. a második jelentése a test szerinti zsidó nép, akiket hát izraelitáknak vagy Izrael fiainak neveztek, de a Bibliában van az Izrael szónak egy harmadik jelentése is, és erről nem jó elfelejtkezni, mert ha valaki ezt elfelejti, a fél Biblia szétesik előtte, és nem fogja megérteni. Például azt mondja Pál apostol a Galata levél 6. fejezet 17. versében, egy keresztény gyülekezetnek mondja, hogy békesség rajtatok az Istennek Izraelén. Tehát a keresztényeket, az igazi keresztényeket is izraelitáknak nevezi a Biblia jelképes nyelvezete. Tehát mondom, az Izrael vagy izraelita kifejezés három értelmet hordoz a Bibliában. Egyrészt Jákob pátriárka megváltozott neve, másrészt a test szerinti zsidó nép, harmadrészt viszont a lelki hívő nép, a mindenkori lelki nép. És ami nem következett be a testi Izrael életében, az be fog következni a lelki Izrael élettörténetében. Jézus második eljövetele előtt a Biblia szerint egységesülni fog az igazi hívő nép, amely a világnak az utolsó nagy evangélium hirdetést megszólaltatja, ami után a világból mindenkit összegyűjt az a gyógyító víz, ez az ötödik látomás, ami a templomból folyt ki, és mindent elárasztva meggyógyítja az addig beteg helyeket, és úgy megy be a templomból kifolyva a víz a látomás szerint a nagy tengerbe. A nagy tenger nyilván az idők vége, a célba érkezés, Jézus második eljövetele, ég és föld újra összetalálkozása, amiután minden rossz megszűnik, és Jézus elhozza az örök életet. Azt gondolom, hogy ilyen távirati stílusban is elmondva az utolsó látomásokat talán bizonyos érdeklődéssel jó lenne, hogyha kézbe vennénk ezeket. Természetesen nem csak pozitív dolgokat jövendőlnek meg ezek az utolsó látomások, hanem például a 38. és 39. fejezetben, tehát közvetlenül a 4. látomás előtt találhatók a Bibliában a Gog és Magog proféciák vagy látomások. Ezekre majd az előadás sorozatunk végén szeretnék rátérni. Az erőre kiadott programban is jeleztem, hogy ezekről majd körülbelül áprilisban és májusban fogok beszélni, mert ezek a Gog és Magog proféciák, vagyis a gonoszság erőinek és az Isten népe erőinek a drámai végső konfrontálódása, ez is Ezékiel könyvére, illetve az itt szereplő látomásokra megy vissza. De hogyha már hallgattunk Vas Istvánt, az előadást még egy verssel zárjuk. És ez az a vers, amit a múlt előadáson is talán el lehetett volna mondani, de három versünk volt, már negyedik versnek nem volt helye. A vers azért is hangozhatott volna el két héttel ezelőtt, mert szerzője ugyanaz a Babits Mihály, akinek a verse megszólalt két héttel ezelőtt a Jeremiás téma utolsó versrészeteként a Holt proféta a hegyen. Babitsnak is van egy nagyon nagy verse, az egyik legnagyobb verse, ami arról szól, hogy ha el akarunk jutni az örök életre, ha el akarunk jutni abba a világba, amelyben nem lesz már gonoszság, nem lesz meggyilkoltatás, nem lesz csontmező, hanem élet lesz, helyreállított élet. Ugye mondtam, hogy a 47. fejezetet viszont látjuk Jelenések könyve 21. és 22. fejezetében, egy az egyben ez a látomás ott is kikerekedik. Tehát, hogyha el akarunk érni az örök életbe, majd megszólal mindjárt Babits vers, akkor nem olyanoknak kell lennünk, mint a bókos szentek állnak a fülkében. Mindannyian tetszettek biztos látni már ilyen szobrokat, félkörívű kis fülkébe belehelyeznek templomokban, más helyeken szobrokat. Én diákkoromban köművesek mellett dolgoztam Győrött, és mi pucoltunk néhány ilyen szobrot, úgyhogy nekem eléggé előttem vannak a képek, hogy az elől nagyon szép a szobor, minden glancos és minden a helyén van, de egy kicsit, ahol a falnak fordul hátuk, csak darabos szikla és durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi, mondja Babits. Kívülről mindenki szent, kívül mindenki szépen mutatja, hogy ő alapjában milyen jó ember, de egy kicsit a szent szobrok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy hát ez nem csak, hogy nem szent, de szinte nem is ember, szinte állati durvaságú és kidolgozatlanságú részek vannak. És ebből kiindulva Babits a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, ami most felhangzik, azt fejtegeti, hogy az embernek valódi igazi, odaszánt és megváltozott embernek kell lenni. Mert csak úgy állíthatja be az ég királya majdan szobros csarnokába az embert, ha az ember tényleg a földi élete során kigyógyul az önzéséből. Megváltozik, teljesen megváltozik, amiért kaptuk is a prófétai szót, hogy csont tetemekből élő emberekké váljunk.
1: Babits Mihály, Pszichoanalízis Krisztiána. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos, sziklas, durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ős szírtből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születlen, hova nem süt a nap, hova nem szépér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Úgy is csak az Úr lát mindenki szemével, s ha mit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Struccmód fúr a percek vak fövenye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon, az évek szennyével löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője, s íze mindörökre elrontva mosatlan hull vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró. Szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
0: Kedves hallgatók, ez volt a mai előadás. A képeket majd két hét múlva vetítem le. Témánk Zakariás 8 látomása. Köszönöm a figyelmet!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 11 óra Isten tiszteletünkön. És nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ma, és szólhatok arról a témáról, azokról az igei gondolatokról, amelyek az ige szerint, az ige így láthatja velünk, olyan nagyon fontosak mindannyiunk számára. Több helyen szóltam már erről a témáról, és hát egy cikk is jelent meg erről. Mégis érdemes erre újra és újra visszatérnünk, ezekre a gondolatokra. Pontosan azért, mert így ezáltal lehetővé tesszük azt az Istennek, hogy valahogyan szépen lassan, de nyilván hatékonyan az ő igei mércéjéhez tudja alakítani a mi hétköznapi és gyülekezeti gyakorlatunkat is. Olyan sok a szó, olyan sok szó hangzik el, olyan sokat beszélünk, és olyan nagyon sok értékes szót engedünk el a fülünk mellett, anélkül, hogy azt a gyakorlatban bármiféle változás követné. Ezért is jó újra és újra visszatérni fontos témákhoz, és újra megvilágítani újabb és újabb oldalakról, hogy ezáltal alkalmunk legyen arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy vajon sikerült-e már a gyakorlatunkban elkezdeni, elindítani valami fajta változást. A mai napon ünnepélyes szavakat fogunk olvasni, mégpedig János evangéliumából, és János evangéliumának a 17. fejezeténél nyissuk meg a Szentírást, amely egy olyan ima, ami azt gondolom, hogy a legtöbbünk előtt jól ismert, mégsem lehet eleget foglalkozni vele, kimeríthetetlen kincses tára ez az Úrnak. János evangélium a 17. fejezetéből csupán három verset idézünk most fel, a 21., a 22. és a 23. verseket, amelyek így hangzanak. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Egy nagyon rövid részlet az, amit most felidéztünk ebből a hosszú imádságból. Igazából ez az az ima, ez az úgynevezett főpapi ima, amelyik, mint tudjuk, Jézus Krisztusnak a számunkra ismert leghosszabb imádsága. És érdemes felidéznünk azt, hogy milyen körülmények között hangzanak el ezek a szavak. Vége van már az utolsó vacsorának, és azt is tudjuk, hogy Júdás már útban van azért, hogy Jézust elárulja, hogy Jézust az őt elfogó kezére adja. És miután ez a könyörgés elhangzik, amely megörökítetett a mi számunkra is, ezek után Jézust már elfogják, és elkezdődik az ő haláltusája egészen a kereszt halálig. Azért fontos ezeket a körülményeket felidéznünk, mert ebből tudhatjuk azt, hogy milyen nagyon fontosak, és milyen nagyon jelentőségteljesek azok a szavak, amelyek itt leírattak a mi számunkra. Minden szónak meghatározza a jelentőségét azt, hogy milyen körülmények között hangzanak el, nem? Ezek a szavak, amiket itt Jézus mond, ez olyan, mintha a végrendeletét olvasnánk, mégpedig azokat a szavait, amiket most ő itt közvetlenül nem a tanítványaihoz intéz, hanem magához, a mennyei atyához, mindannyiunk mennyei atyához. Azt halljuk itt, ahogy a Jézus az utolsó és leghatalmasabb megpróbáltatásra készülve magához, az atyához beszél, és arról beszél, ami ebben az utolsó és nagyon kritikus órában a legfontosabb az ő számára, és minden bizonnyal a legfontosabb a mi számunkra. Én megmerem azt kockáztatni, hogyha ezek a gondolatok, amiket itt most olvastunk, nem bírnak jelentőséggel a mi számunkra,
hogyha ezek a szavak nem rendítenek meg, hogyha ezen szavak előtt nem csöndesedünk el, és nem tesszük le a napi gondjainkat, akkor lehet, hogy már semmilyen szó nem tud bennünket megrendíteni, és már semmilyen szó nem tud bennünket elcsendesíteni. Jézus Krisztus a halálára készül. És ekkor mondja ezeket a szavakat az ő mennyei atyának. Igazából, amikor ezeket a szavakat felidézem, akkor már többször elmondtam, de muszáj nektek is, vagy veletek is ezt megosztanom, hogy ez valóban mindig küzdelmet jelent számomra, és talán nem csak az én számomra, mert azt látjuk itt, hogy az ige tanítása teljesen egyértelmű. Az, hogy Jézus Krisztus itt miért imádkozik az atyához, ez mindannyiunk számára világos, és félre nem érthető. Amiért itt Jézus könyörög az atyához, az az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység az olyan legyen, amilyen az ő és az atya közötti egység. Félre nem érthető ez a tanítás. Ugyanakkor viszont elkerülhetetlen az, hogy ezen tanítás nyomán, ezen imádság nyomán saját gyülekezeteinkre nézzünk. Elkerülhetetlen az, hogy önmagunkra tekintsünk. Önmagunkra tekintve viszont azt látjuk, és én magam is azt látom, hogy az, amiről Krisztus itt beszél, és az, ahogyan mi élünk, az, ahogyan mi viszonyulunk egymáshoz, az, ha szabad így mondanom, fényévnyi távolságra van egymástól. Itt vannak ezek az igei gondolatok, amiket Krisztus megfogalmaz az ő atyának, és itt van a gyakorlatunk, és a kettő óriási távolságban van egymástól. És ennek nyomán fel kell, hogy tegyünk magunknak egy kérdést. Fel kell, hogy tegyük magunknak azt az alapvető kérdést, hogy hogyha úgy gondolkodunk, hogy a mi gyülekezeteinknek és a mi közösségeinknek azt a mintát kell betöltenie, amelyről itt Krisztus beszél, akkor az idealizmus-e? Idealizmus-e, hogyha azt gondolom, hogy amiről itt Jézus beszél, annak a mi életünkben, a mi konkrét gyakorlatunkban kell valósággá válnia? Én úgy vélem, hogyha én ezeknek a szavaknak és a gyakorlatunknak az összevetése kapcsán azt gondolom, hogy azért az az elvárás, amit itt bizonyos értelemben elvárás Krisztus megfogalmaz, túlzás, és azért hát ezt senki nem gondolja komolyan, hogy az atya és a fiú egységének a mintájára kell a saját közösségeinknek kinéznie, hogyha én így gondolkodom, akkor gyakorlatilag én magam vagyok az, én magam válok olyanná, aki Jézus Krisztust nem megváltóként ismerem el, és ismerem fel, hanem én vagyok az, aki Krisztust rajongónak gondolom, és akit Jézus Krisztust megváltó helyett idealistának bélyegzem. Ezzel azt mondom, hogy Jézus Krisztus olyasmiket tanított, és olyasmikért könyörgött az atyához, amiket úgy sem lehet megvalósítani. Ha így gondolkodom, akkor számomra Krisztus nem megváltó. Akkor számomra Krisztus csak egy idealista. Akkor számomra Krisztus csak egy rajongó. Ez az egyik út. Ez az egyik út, hogyha lemondunk arról, hogy az igének megfelelően folyjon a mi gyakorlati, hétköznapi életünk. A másik út az az elfogadásnak, a feltétel nélküli elfogadásnak az útja. Hogyha nem veszem a lehető legkomolyabb a Jézus Krisztusnak a szavait, akkor gyakorlatilag nem bízok benne. Akkor nem hiszek benne. Éppen ezért nagyon fontos azt mindenek előtt leszögeznünk, hogy bármilyen óriási és bármilyen, hadd mondjam így, áthidalhatatlannak tűnik a távolság Krisztus szavai, és hadd mondjam ígéretei, és a mi gyakorlatunk között, nekünk akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit Krisztus mond, és amit Krisztus tanít, az igaz, mégpedig feltétel nélkül igaz, és akkor is igaz, hogyha a mi gyakorlatunknak ehhez jelen állapotunkban semmi köze nincsen. Az, hogy a gyakorlatunknak ezekhez a szavakhoz valami kevés köze van, az nem azt jelenti, hogy ezek a szavak nem megvalósíthatóak és nem igazak, hanem azt jelezi csak tünetként, hogy távol vagyunk Krisztustól. De ha ez így van,
akkor nekünk annál inkább kell ragaszkodnunk a krisztusi gondolatokhoz és a krisztusi ígéretekhez, azokhoz is, amikről Jézus itt a főpapi imájában közvetve szól hozzánk, beszél hozzánk úgy, hogy az atyának fogalmazza meg az ő vágyait, az ő gondolatait. Mi most ebben az ige hirdetésben így tekintünk ezekre a szavakra, úgy, mint amelyek nem egy álmot fogalmaznak meg, aminek a hallatán legyintgetünk, hanem úgy tekintünk ezekre a szavakra, mint amik igazak, és mint amik éppen ezért megvalósíthatóak a mi konkrét földi életünkben is. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Foglaljuk össze ezeket röviden, hát hadd mondjam ezt a teljesség igénye nélkül, mert nagyon sok minden van még ezekben a szavakban, ezekben a gondolatokban. A 20. versben azt olvassuk, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége az olyan szoros egység lehet, és olyan természetű egység lehet, mint amilyen az Atya és Jézus között van, ahogyan a 23. vers megfogalmazza, tökéletes. A második fontos kijelentés ennek a néhány versnek az, hogy a világ akkor hiszi el, hogy Krisztust az Atya Úristen küldte, hogyha ez az egység megvalósul a tanítványok között. Nem tudom, halljuk, érezzük a súlyát ezeknek? A világ akkor hiszi el, hogy Krisztus kicsoda, nem hogy mi, hogy Krisztus kicsoda, hogy ő az Atya Isten küldötte, hogyha ez az egység meg tud valósulni, és megvalósul a tanítványok között. És a harmadik ilyen fontos gondolat az az, hogy a tanítványok közötti egységhez, ugye a mi közöttünk megvalósuló egységhez, mi Jézus Krisztustól dicsőséget kapunk, micsoda ígéret ez a 22. versben, dicsőséget kapunk hozzá, és ahogyan a 23. vers megfogalmazza, ez az egység közöttünk Krisztus tanítványokban lakozása által valósul meg. Nem önerőből, nem saját igyekezetből kell azt nekünk pusztán megvalósítanunk. Amikor először nézzük ezeket a verseket, akkor nagyon könnyen úgy tűnhet számunkra, hogy igazából Krisztus arról beszél nekünk ezen a helyen, hogyha mi egyen-egyenként eljutunk a Krisztusban való teljességre, hogyha mi, hadd fogalmazzak így idézőjelbe téve, hogyha mi tökéletes hívők leszünk, akkor így a mi közöttünk megvalósuló egység is tökéletes lesz. Olyan, mintha Jézus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki végre eléri a Krisztusban való teljességet, és megvalósul az életében Krisztusnak a benne lakozása immár teljesen és tökéletesen, akkor ezzel, mint hogyha megkapná a belépőjét arra, hogy most már teljes jogú tagja lehessen a Krisztusban hívő közösségének. És mivel ezt a közösséget csak ilyen emberek alkotják, akik tudnélik Krisztusban már elérték a teljességet, akkor így ez a közösség, mivel úgymond tökéletes hívők alkotják, így maga ez a közösség is tökéletes, teljes lesz, Krisztus előtt kedves közösség, és innentől kezdve teljességgel be fogjuk tudni mutatni az Atya és a Jézus között lévő szeretet kapcsolatot. Ezt a gondolatot nagyon sokszor lehet hallani a mi köreinkben abban a formában, hogy nekünk azért vannak gondjaink, és azért vannak problémáink a közösségeinkben, azért nem tudunk együtt imádkozni, azért nem tudunk együtt munkálkodni, mert egyen-egyenként gondjaink vannak a mi személyes hitéleteinkben. És mihelyest ébredés kezdődne az egyenkénti hitéleteinkben, akkor ébredés kezdődne a mi közösségeinkben is, akkor megváltozna ez az élet, akkor tudnánk együtt munkálkodni, minden megváltozna és minden más lenne, közösségi szinten is. És hogyha én megkérdezném azt most tőletek, hogy igaz-e ez a gondolatmenet, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon lenne közöttünk senki, aki azt mondaná, hogy nem. Nem kell ahhoz még csak nagyon belegondolni sem ebben a rekkenő hőségben, hogy ahhoz, hogy egy közösség tökéletes legyen, valóban nem árt, hogyha egyen-egyenként is tökéletességre jutottak a hívők, hiszen ha a hívők azok, akkor a közösség is nyilván nem lehet más, mint maga is teljes és tökéletes. Hadd ne mondjam, egy rendkívül erős közösség lenne ez.
Ugyanakkor én úgy látom az ige alapján, hogyha megmaradunk pusztán ebben a gondolkodásban, akkor ez több veszélyt is hordoz a mi számunkra. Az egyik veszély, amit ez a fajta gondolkodás hordoz a számunkra, az az, hogy leértékeljük a közösségnek a szerepét, csak egy puszta következménynek tekintjük, holott az Úr a közösséget nekünk nem pusztán ezért adta. Ebben az esetben, hogyha mi így gondolkodunk a közösségről, akkor a közösség maga egész egyszerűen elveszíti az Úrtól és az ige által rendelt funkcióját. Másrészt ez volt az egyik következmény, másrészt azonban meg kell látnunk azt is, hogy ebben az esetben, hogyha így gondolkodunk, akkor minden bizonnyal mi vagyunk azok, akik egész egyszerűen elhárítjuk magunktól a beteg közösségeink miatti felelősséget. Azt mondjuk, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem kell semmi lényegileg változtatni, majd az egyén életünkben, ha megtörténik a változás, akkor úgyis, mint egy automatikusan minden megváltozik magától. Elhárítjuk így a felelősséget magunktól a beteg közösségeink miatt. De hogyha ez így van, akkor mégis milyen választ tudunk találni az igében, Krisztusnál arra, hogy mitől lesz krisztusi egy közösség, hogyha egyszer nem attól, és nem pusztán annyiban áll a krisztusi közösség lényege, hogy a tagjai legyenek tökéletesek, és hitben már teljességre jutott emberek. Ahhoz, hogy erre a mindannyiunk számára, gondolom, égető kérdésre választ találjunk, vagy legalábbis egy kicsit közelebb lépjünk ehhez, lapozzunk most Pál apostolnak a gondolataihoz, mégpedig az Efézusi levelet nézzük meg együtt, az Efézusi levélnek egy nagyon rövid kis részletét, egy nagyobb gondolatmenetből, mégpedig az Efézusi levél 4. fejezetét keressük meg. Az én Bibliámban a 229. oldalon van, akinek egyszerűbb így keresnie. Tehát az Efézusi levél 4. fejezetét keressük meg, és az 4. fejezetből az első 3, majd pedig a 11-től a 13. versig tartó szakaszt fogjuk együtt átgondolni. Így fogalmaz tehát Pál apostol: kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Most ugrunk a 11. versre. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mi az, ami kiderül számunkra ebből a gondolatmenetből? Egyrészt azt látjuk itt, hogy Pál apostol megfogalmazza a hívő életnek egy alapsajátosságát, ami abban áll, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk, az elhívásunk megtörténte vagy megvalósulása után is egy dinamikus folyamat. Nem arról van tehát szó, hogy az ember elhivatik, és onnantól kezdve mintegy belép a Krisztussal való teljességbe, hanem az elhívás után megkezdődik egy élethosszig tartó folyamat, egy dinamikus folyamat, amiben folyamatosan növekednünk és változnunk lehet, illetve kell. Úgy tűnik másrészt az igéből, hogy annak, hogy erre a hitben való teljességre, ahogyan ugye Pál apostol megfogalmazta, hogy erre az érett férfiúságra eljuthasson az ember, ennek bizony feltétele van. Úgy láttatja velünk az ige, hogy annak, hogy eljuthassunk egyen-egyenként az érett férfiúságnak, a Krisztus hívő közösségéhez való tartozás a feltétele. Nagyon érdekes megfigyelnünk azt az igében, hogy többes számban beszél itt az Isten, azokról beszél, akik egy közösséget alkotnak, nem egyen-egyenként beszél az érett férfiúság eléréséről,
hanem közösségileg, többes szám első személyben. Mi az, ami kiderül tehát számunkra az Efézusi levélnek a tanításából? Az derül ki, az a nagyon kézenfekvő, de korántsem átgondolt igazság, hogy a valódi és egymással való áldott közösségnek nem feltétele az, hogy Krisztusban elért egyéni teljességünk legyen. Nem ez a feltétele, hanem éppen fordítva van. A valódi és egymással megvalósuló közösség az, ami az egyes hívőket és az egyes embereket el tudja segíteni a Krisztusban való teljességre. Nem tudom, értjük-e, felfedezzük-e ennek az igének, ennek az üzenetnek a tartalmát. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak egyetlen feltétele van, a megtérés, vagy ahogyan itt Pál apostol megfogalmazta az első versben, az elhívás. Aki úgy lesz Krisztus testének a tagja, hogy nincs elhívása, az minden bizonnyal küzdeni fog. Az minden bizonnyal nem fogja magát otthonosan érezni. Az mindig szenvedni fog. Mindvégig érzi, hogy nem ide való. De akinek elhívása van, aki Krisztusban megtért ember, az azt érzi, hogy igen, ez a közösség az otthonom. Ide tartozom, hozzátok tartozom. Akik ugyanúgy elhívásban részesültetek, ugyanúgy megtértetek, megismertétek az Úr Jézus személyes hangját, mint én. És ez nagy ajándék. Remek ajándék és nagyszerű dolog. Ugyanakkor viszont attól, hogy megkaptuk az elhívásunkat, még nem vagyunk érett férfiúk. És bocsánat, hogy ez a kifejezés a hölgyekre is vonatkozik, és a gyermekekre is. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez csak a férfiakra vonatkozik, jó? Tehát az érett férfiúság ugye az a hitben való teljességre vonatkozik, és ugyanúgy ugye a hölgyeknek is el kell érni az érett férfiúságot, nem csak természetesen a férfiaknak, nem csak az uraknak. Mi az, amire tanít minket itt az ige? Azt mondja, hogy az elhívás után nekünk nem adatik rögtön az érett férfiúság. Mi rendszerint úgy gondolkodunk, elhívásunk van, akkor ezáltal nekünk már bizony olyannak kell lenni, mint az érett férfiúknak, és hogyha ez megvalósul az egyéni életünkben, akkor vagyunk igazi tagjai a Krisztusban való közösségnek, a krisztusi közösségnek, a testvéri egységnek és közösségnek. Az ige viszont valami egészen mást mond. Az ige egész más sorrendet állít itt elénk. Pál apostol azt tanítja, hogy van elhívásotok. Ezáltal lesztek teljes értékű tagjai a Krisztusban való közösségnek, a testvérekkel való közösségnek, és így ennek a közösségnek a részeseiként tudtok eljutni csak és kizárólag az érett férfiúságig. A sorrend tehát így hangzik: elhívás, közösség, és utána érett férfiúság, nem pedig így. Elhívás, érett férfiúság és közösség. Mi rendszerint ezen utóbbi szerint gondolkodunk. Ezért van az, hogy tökéletességet várunk egymástól. És ezért van az, hogy azt várjuk magunktól, és azt várjuk egymástól, hogy igenis tökéletes emberekként mutatkozzunk meg. Mert akinek elhívása van, annak tökéletesnek kell lennie. És ez nagyon sokszor megmérgezheti a mi közösségünket. Vegyük észre tehát, hogy igazából az lesz a krisztusi közösség teljes értékű tagja, aki igazán keresi Krisztust, és aki őszintén vágyakozik arra, hogy növekedhessen benne, nem pedig az, aki már elérte az érett férfiúságot. Az érett férfiúság tehát testvéri közösségben fejlődik ki, és csak így a testvéri közösségben tud megvalósulni közöttünk, és miközben mi együtt haladunk az érett férfiúság elérése felé, eközben a mi egymással való közösségünk is folyamatosan alakul, folyamatosan változik, egyre inkább növekszik, egyre inkább érett lesz, és egyre inkább be tudja majd mutatni a Krisztusban való teljességet a világnak. De vigyázzunk! A Krisztusban való közösség, ami egymással való közösségünk, nem csak már a tökélyre jutott változatában kedves az Isten előtt, hanem folyamatában, alakulásában is.
Egyetlen olyan közösség fajta lehet, ami nem lehet kedves az Úr előtt. Az a fajta közösség, amely nem fejlődik. Az a fajta közösség, amelyik nem küzd azért, hogy jobb legyen, hogy más legyen, mint amilyen tegnap volt. Az álló víz, az nem lehet kedves az Isten előtt. De a küzdelem igen, a küzdelmen, mind az egyéni, mind a közösségi életünkben semmilyen szégyelni valónk nincsen. Örömhír az, amit itt az Isten hirdet nekünk, mert arra mutat rá, hogy nekem nem egyedül kell birkóznom önmagammal. Arra mutat rá, hogy nekem nem egyedül kell küzdenem azért, hogy a hitnek a teljessége az enyém legyen. Arra mutat rá itt az ige, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. És hogy nem csak akkor lehetek itt teljes értékű tag, hogyha én már tökéletességre jutott hívő vagyok. Az egyéni fejlődésem csak közösségben valósulhat meg. És a krisztusi közösségnek, a testvérek egymással való közösségének a valódi értelmét pontosan ez adja, az együtt fejlődés és az együtt küzdés. Mennyire félünk ettől, testvérek? Mennyire félünk mi mindettől? Azért félünk ettől, mert a tökéletesség kívánalmát ismerve mi az elhívás és az érett férfiúság közötti fejlődési szakaszt valahogy szeretnénk hirtelen egyik napról a másikra átugrani. Nem. Nem. Ez egy folyamat. Ez egy életen át tart. És ahogyan én ebben a folyamatban vagyok benne most is, és bízom benne, hogy életem minden egyes percében, úgy ti is ugyanebben a folyamatban vagytok benne, ami az elhívástól az érett férfiúságig vezet. És eközben mi egymással közösséget alkotunk, nem mint tökéletes emberek. Nem mint olyan emberek, akik már nem hibázhatnak, és akik már nem hibáznak, akiknek makulátlanoknak kell lenniük. Nem. Így nem lehet közösséget alkotni. Mi úgy alkotunk közösséget, mi úgy alkotunk sorstársi közösséget, hogy én küzdök, úton vagyok, és te is küzdesz. És te is úton vagy. Én nem vagyok tökéletes, és te sem vagy tökéletes. Én tökéletesedem, és te is tökéletesedsz. Így kell néznem magamra, és így kell néznem másokra is, mert az Úr Jézus Krisztus is így tekint magunkra, így tekint ránk. Vezetni akar minket a kijelölt cél felé, de nem várja azt, hogy azonnal elérjük ezt a célt. Testvérek, attól, hogy tökéletesnek akarunk látszani, még nem válunk tökéletessé. Attól, hogy tökéletesen akarunk viselkedni, attól még nem válunk tökéletes hívőkké. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak, és hát Pál apostolnak, amik ugyancsak Jézus Krisztusnak a gondolatai, azt láthatjuk, hogy a krisztusi közösségnek a kérdése nem mellékes téma. Mert hogyha a közösség van az elhívás és az érett férfiúság között, ha szabad így mondanom, akkor ebből önmagában is láthatjuk, hogy ez a téma üdvösségi kérdés. Üdvösségi kérdés, mert a közösséghez való viszonyom igazából döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e az új országban, és melyikünk az, akik most itt ülünk, rekkenő a hőség, nehéz figyelni, tudom, hogy melegünk van. De melyikünk az, aki ne mondaná azt, hogy én ott akarok lenni? Melyikünk ne vágyna oda teljes szívvel, egész életével? Aki a Krisztus hívő közösségéhez nem tartozik hozzá, aki kívül akar maradni ezen a közösségen, az elől nagy elzárt

Hogy az első ilyen alappillér nagyon helyesen az az igeolvasás, nem? Ehhez kétség nem férhet. Mindannyian azt mondanánk, hogy hogy a hit életünk első és legfontosabb alappillére az az igeolvasás. Miért? Azért, mert az igeolvasás az a tevékenység, ha szabad így mondanom, amelynek a során én megnyitom a lehetőségét annak, hogy az Úr hozzám szavakat és gondolatokat fogalmazzon meg, és hozzám ilyen gondolatokat intézzen. Ha nem olvasom az igét, akkor nagyon nehezen hallhatom meg az Úrnak a hozzám intézett szavát. Ez az első pillérünk. Mi a második? Azt gondolom, hogy ezt is mindannyian tudjátok, és mondanátok is. Azt mondanátok ti is, hogy a második ilyen pillérünk az az imádság. Miért? Nem én fogalmaztam ezt meg, de nagyon fontosnak tartom ezt a gondolatot, hogy azért rendkívül fontos az imádság, mert az imádság az a hely és az a terep, ahol az igeolvasás során hallott gondolatokat én alkalmazom a saját konkrét hit életemre vonatkozóan. Az igeolvasás során hallom az Úrnak a hozzám intézett szavait, amikor viszont imádkozom, akkor ezeket a szavakat alkalmazom a saját konkrét gyakorlatomra és egyéni problémáimra és kérdéseire nézve. De az ige az ő tanításában nem áll meg ennyinél. Nekünk nem pusztán ez a két pillérünk van, hanem van egy harmadik pillér is, ami látjuk a harmadik, de ugyanúgy alappillér az ige tanítása szerint, mint az első kettő, ez pedig a közösség. És tudjátok, miért olyan nélkülözhetetlen pillér ez is abban a folyamatban, hogy elérjük az érett férfiúságot? Azért, mert ha az igeolvasás során hallom az Úr hozzám intézett szavát, az imában pedig ezt alkalmazom az én saját gyakorlati életemre nézve, akkor bizony szükség van arra a harmadik alappillérre, a közösségre, amelyben megmérettetik az, és visszaigazolódik az, hogy ez a bizonyos alkalmazás a saját konkrét életemre nézve sikerrel járt, vagy nem. Hogyha nincsen ez a harmadik pillér, ami egy visszajelzés, egy tükör, ami megmutatja, hogy az igére alapozott, imádságban elmélyített hitéletem vajon tényleg jó irányba halad-e, akkor nagyon-nagyon könnyen, szinte hadd mondjam így szükségszerűen, illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Szükségünk van erre a harmadik pillére, hogy lássuk azt, hogy hol tartunk, és lássuk-e, hogy valóban a Krisztus felé vezető úton lépkedünk-e apró, de biztos léptekkel. Hogyha a közösség, mint harmadik alappillér hiányzik a mi életünkből, akkor igazából az a tükör, vagy az a külső kontroll hiányzik nekem, számomra, amely közel olyannak tud mutatni engem, amilyen vagyok. Mindannyian hajlunk arra, testvérek, hogy illúziókba ringassuk magunkat önmagunk felől. Attól, hogy hívők vagyunk, még nincsen garancia arra nézve, hogy ezt elkerüljük. Nincsen. Mindannyian hajlunk erre, hogy jobbnak, szebbnek, okosabbnak és kevésbé bűnösnek és nyomorultnak lássuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. A közösség, mint külső kontroll, mint tükör azonban segít abban, hogy valóban, vagy legalábbis megközelítőleg olyannak láthassam meg magamat, amilyen valójában vagyok. Én lehet, hogy azt gondolom magamról, hogy én olyan kedves vagyok. És lehet, hogy amikor közösségben sürgölődök, forgolódok, állandóan konfliktusba keveredek másokkal, és szinte minden testvérrel való kapcsolatom arra mutat rá, hogy lehet, hogy mégsem vagyok olyan kedves, mert sokakat megbántok. Mert sokakhoz nem úgy szólok, és valamiért megsértem őket. Ez felmutatja számomra, hogy lehet, hogy mégsem vagyok olyan kedves. A közösség, akár akarjuk, akár nem, tükröt tart elénk. Tükröt tart mindannyiunk elénk, mindannyiunk elé. Ne felejtsük el azt, hogy az önmagunkban való gondolkodás az szinte szükségképpen korlátozott. Ne felejtsük el azt, hogy szükségünk van egymásra ahhoz, hogy legalább megközelítőleg meglássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk. Igazából azon, hogy én hogyan viszonyulok és tekintek a keresztény közösségre, a saját gyülekezetemre, abból nagyon sok minden kiderül ám,

Arról is, hogy milyen az én személyes Istenhez való viszonyom. Meg kell kérdeznem azt magamtól, hogy én vajon megvetem-e ezt a gyülekezetet? Vajon én megvetem-e ezt a közösséget? Nem gondolom-e azt, hogy ez a közösség túl sokféle? Hogy ez a társaság fogyatékos? Nem gondolom-e azt, hogy ez túl sok? Nem gondolom-e azt magamról, hogy én kívülálló vagyok itt? Nem gondolom-e azt magamról, hogy én különb vagyok, mint ők? Nem úgy viszonyulok-e a közösséghez, hogy idegesítenek? Nem lehet-e, hogy úgy jövök ide szombaton, hogy már megint beszélnem kell ezzel is, már megint ugyanaz a problémája? Nem lehet-e, hogy zavarnak a testvérek, zavar az, ahogyan gondolkodnak, zavar az, ahogyan beszélnek, zavar a valós vagy a vélt képmutatásuk, zavar az, hogy mindig ugyanarról beszélnek, vagy mert úgy gondolom, hogy pletykálkodnak. Hogy viszonyulok én a testvérekhez? Hogy viszonyulok én a közösségemhez? Hogyha ilyen gondolatok terhelik az én testvérekhez való viszonyomat, akkor ez is tükröt tart elém, és felmutatja azt az én számomra, hogyha a testvérekhez így viszonyulok, akkor minden bizonnyal baj lehet az Istennel való személyes kapcsolatomban is. Az Istenhez való kapcsolatom és a testvéreimhez való kapcsolatom nem választható el egymástól. Bár sokszor szeretnénk, hogyha elválasztható lenne egymástól, de nem az. És az, ahogyan én gondolkodom a testvérekről, és ahogyan viszonyulok hozzájuk, az megmutatja számomra azt, hogy hogyan viszonyulok magához, az Úrhoz, magához, az Istenhez. De nem csak azért olyan létkérdés a közösség mindannyiunk számára, mert tükröt tart elénk, és mert külső kontrollt jelent a számunkra, hanem azért is, mert valójában csak közösségben tudunk megtartatni és támogatást kapni akkor, amikor elesünk, vagy útmutatást kapni akkor, amikor nem találjuk a helyes irányt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ezerszer megtapasztaltam már azt a közösségben, hogy a hitéletemnek azoknak a mély pontjain, amikor nem tudok igét olvasni, mert kezembe veszem még az igét, de olyan, mintha nem Isten hozzám intézett szava lenne, mert baj van. És előfordul az is, hogy imádkozunk, de olyan, mintha az imádságom nem jutna túl a plafonon, mintha Isten nem lenne jelen, mintha Isten nem lenne élő, mert eljuthatunk, testvérek, ide, hitéletünkben, hogy igét olvasni sem tudunk, és imádkozni sem tudunk. Akkor van egy olyan harmadik pillér, amit az Isten nem véletlenül épített be a mi gyakorlatunkba, ami érett férfiúság felé való növekedésünkben, ez pedig a közösség. Mert előfordulhat az, de ne forduljon elő, de előfordulhat az, hogy nem tudunk könyörögni, és nem tudunk igét olvasni, de a közösség segíthet. Előfordulhat az, hogy ezen a mélyponton, ebben az esetben a testvéreink meg tudnak tartani minket. Én nem tudom, hogy megtapasztaltátok-e már valaha azt, hogy mit jelent az, amikor egy testvérem úgy szól hozzám, mint hogyha azok a szavak, amiket mond, magának Krisztusnak a szavai lennének. Nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy milyen az, amikor az én titkos mélypontomon egy testvérem megérinti a vállamat, de az az érintés olyan sokat ad, és olyan bátorító, hogy az az érintés olyan, mintha nem a testvéremtől, hanem magától, Krisztustól jött volna. Nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy a testvérek szeretetteljes hozzátok fordulása fordulatot hozhat a hit életetekben. Mert egymás tekintetében Krisztus tekintete akar jelen lenni. Egymáshoz való viszonyulásunkban Krisztus akar jelen lenni. Hogyha fáradt vagy, akkor Krisztus egy testvér által szólni akar neked, hogy pihenj meg, veled vagyok, ne félj. Egymás által, egymásnak Krisztus akar jelen lenni a mi életünkben. De van még ezeken kívül egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív bennünket. Ez pedig az előzőekkel nagyon szoros összefüggésben a jellemformálás. A jellemformálódás csak is közösségben valósulhat meg.
És testvérlek, kérlek benneteket, hogy gondoljuk végig azt, hogy attól, hogy én Krisztus hívők között vagyok, attól, hogy testvérek között vagyok, még nem biztos, hogy én ehhez a közösséghez is tartozom. A Krisztus hívők között levés az nem egyenlő a Krisztus hívők közösségéhez tartozással. Lehetek úgy Krisztus hívők között, hogy nem tartozom ide valójában. Miért? Ennek több oka is lehet. Lehet az az egyik oka, hogy vándorlok a gyülekezetek között. Ez talán vidéken kevésbé jellemző, de Budapesten nagyon általános. Jövünk, megyünk, egyik szombatot itt, másik szombatot ott. Akkor viszont minden közösségben csak vendég leszek. És nem tudom, tudjátok-e, de gondolom, hogyha belegondoltok, akkor ti is alátámasztjátok ezeket a gondolatotokat, hogy a vendég az szinte soha nem látja meg a vendéglátók valódi állapotát és valódi helyzetét. Mert mit csinálunk, hogyha vendéget fogadunk a saját házunkban? Hát mindig nagyon szívélyesek vagyunk, nem? Mindig kedvesek. Lehet, hogy egyébként konfliktusok vannak a házasságunkban, vagy a gyerekünkkel, vagy a szüleinkkel, de ha vendég jön, akkor különösképpen igyekszünk kedvesek lenni egymáshoz, nem? Aztán sajnos sokszor, ha elmegy a vendég, folytatódik tovább minden ott, ahol abba hagytuk. De ebből is látszik, hogy a vendég, aki szombatonként egy-egy gyülekezetben csak vendég, az sokszor nem tudja megtapasztalni, mert a vendégség természete olyan, az adott közösség valódi állapotát, és amíg ezt a valódi állapotot nem ismerjük, amíg ennek a gondját, a nyűgét nem vesszük magunkra, addig nem tartozunk ahhoz a közösséghez. Ennek az oka lehet az is, hogy én tudatosan kívülálló akarok maradni a Krisztus hívő közösségén. Azt mondom, hogy na nem. Én ehhez a társasághoz, én aztán nem. Nekem ehhez semmi közöm. Mindig csak perpatvar van, mindig csak konfliktusok vannak, én nem tartozom ide. De ha ezt mondom, akkor én magam vagyok az, aki innentől kezdve csak közöttük vagyok, de nem vagyok velük. És lehet, hogy egy-egy Krisztus hívő közösségnek nagyon sok gondja van, és nagyon sok fogyatékossága van. De ettől ez a közösség még az enyém. És az enyémként kell rátekintenem. Különben én magam kívül vagyok rajta, és ezáltal én magam zárom el magamtól annak a lehetőségét, hogy érett férfiúságra jussak a testvérekkel közösséget alkotva. Rendkívül fontos az is, hogy a közösségeink vegyes közösségek legyenek. Rendkívül fontos az, hogy mindenféle fajta emberek legyenek benne. Anyagi helyzet szerint szegények, gazdagok, műveltek, kevésbé műveltek, idősek, fiatalok, akár bőrszín szerint is különbözőek, minél vegyesebbek. Az Úr így hívott el bennünket. Tudjátok miért? Mert így tudunk változni. Mert így tudja formálni a jellemünket, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Olyan sokszor gondolja azt az ember, hogy mennyivel egyszerűbb lenne olyan testvérekkel közösséget alkotni, nem? Akik ugyanúgy gondolkodnak mindenről, mint én. Olyan jó lenne, ha ugyanazok a dolgok lennének nekik fontosak, mint nekünk. Milyen nagy nehézségek támadnak abból is, kinyissuk az ablakot, vagy becsukjuk. Sokan most gondolom, azt gondolják, mikor látták, hogy becsukódott az ablak, hogy na még ezt a kis levegőt is elzárjuk magunk elől. A gyülekezet másik fele viszont azt gondolja, hogy be kellett csukni az ablakot, hiszen így megakadályozzuk azt, hogy húzat legyen, amire viszont érzékenyek vagyunk. Milyen sokszor gondoljuk ilyenkor azt, de jó lenne olyanokkal egy gyülekezetbe járni, ahol mindenki azt akarja, hogy legyen becsukva az ablak. Vagy csak olyanokkal, ahol mindenki szereti kinyitni az ablakot, hogy a húzat, a levegő átjárja a közösséget. És tudjátok, az Úr akarata az, hogy mi úgy legyünk együtt, hogy az egyikünk azt akarja, hogy legyen becsukva az ablak, a másik meg azt, hogy ne. Ez a közösségnek a lényege. Így tanulhatunk meg mások lenni. Az egymáshoz való viszonyban, ami sokszor nem könnyű, mert amikor a saját érdekeim védelméről van szó, akkor nagyon nehéz szeretettel fordulni azokhoz, akik máshogyan gondolkodnak. Mindez mindig hitpróba. De az Úr nem véletlenül rendelt minket ilyen vegyes közösségben. Pontosan ahogyan Pál apostol is, ismerjük ezeket a gondolatokat a Galata levélből, megfogalmazza, hogy nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Pál apostolnak sokkal könnyebb dolga lett volna, hogyha létrehozhatott volna zsidókból lett keresztény közösségeket, és pogányokból lett keresztény közösségeket. Egész életén át küzdenie kellett azért, hogy a zsidókból és a pogányokból lett keresztényeket egy egységbe tudja összerántani, és ezt az egységet meg tudja tartani. Mégsem volt hiába való. Mert egymáshoz másságunkban kell tudni, és megtanulni, krisztusi módon viszonyulni. Ha mind mindenről mindig egyformán gondolkodunk, akkor nem valósul meg a jellemformálódás, ami konkrét, hétköznapi, közösségi életünkben. Befejezésül szólnom kell még azonban egy nagyon fontos dologról, hogy lássuk meg azt, és gondolkodjunk el ezen, hogy attól, hogy több Krisztus hívő van egy helyen, és attól, hogy több Krisztus hívő szombatról szombatra összejár egy adott helyre, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy valóban közösség van az egyes tagok között. Lehetnek, és szembe kell néznünk a ténnyel, hogy bizony vannak keresztény álközösségek is. Mi jellemzi a keresztény álközösséget? Úgy látom az ige alapján, hogy a keresztény álközösség egyik legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. A keresztény álközösség hazugságra épül, és tudjuk azt, hogy ki minden hazugságnak, a legapróbb hazugságnak is az atya, maga Sátán. Az álközösség úgy épül hazugságra, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról, és hazudnak egymásnak arról, hogy hogyan viszonyulnak magához, az Istenhez. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem azt tartja össze, hogy mindannyian ugyanúgy vágyódnak Krisztus után, hanem az, hogy ugyanúgy félnek attól, hogy nem felelnek meg bizonyos elvárásoknak. Ahogyan az előbb is mondtam, igazából egy példával próbálom alátámasztani, olyan az álközösségnek, az álközösségben lévő Krisztus hívő, sokszor olyan, mint a beteg ember, és sokszor olyanok ezek a közösségek is, hogyha álközösségek, mint a beteg közösségek, amelyek, mint az idős ember, próbálja ugyanúgy végezni a munkáját, mint korábban, de valamiért nem megy. Sokszor láthatjuk azt, hogy egy beteg ember, aki makacs ember, próbál nem tudomást venni a betegségéről. Talán ti magatokon is megfigyeltétek már ezt. Fáj a lábam, fáj a hátam, de azért is tovább csinálom ugyanúgy, mintha nem lenne semmi bajom. Csinálom, majd meg szakadok, már mindenki látja rajtam kívül azt, hogy nem bírom a hajolást, de én mégis megyek, gyomlálok, csinálom. Ahelyett, hogy megállnék, és szembenéznék a fájdalommal. Én azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk sokszor, mint ezek a beteg emberek, hogy gondjaink vannak az egyéni hitéletünkben, de tartjuk magunkat, megfeszítjük magunkat, szombatról szombatra úgy jelenünk meg egymás előtt, mintha tökéletesek lennénk, minden igyekezetünket, erőnk legjavát arra fordítsuk, hogy csak nehogy kilátszódjon mesztelenségünknek a rúdsága, és saját magunk varjuk a tökéletesnél tökéletesebbnek tűnő ruhákat azért, hogy egymás elől el tudjuk végre leplezni azt, hogy valójában gondjaink vannak a hitéletünkben. És lehet, hogy így mindannyian nagyon szép árruhákban jelenünk meg, de ettől még, hogy tökéletesnek látszunk, mi magunk nem válunk önmagában azzá. Az álközösség legnagyobb problémája az, hogy képmutatásra késztet bennünket, azáltal, hogy elvárásokat támaszt az emberrel szemben, elvárásokat támaszt még az előtt, hogy szeretni tudna. És nagyon fontos kérdés az, illetve hát gondolat az, hogy igazából nem lehet-e, hogy az álközösség, amikor az elvárásait hangsúlyozza, akkor éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi le. Tudjátok, az álközösség azért nagyon veszélyes, mert az álközösség nagyon könnyen akadály lehet Krisztus és az egyes ember között, aki Krisztust keresi. Azért, mert hogyha az ember még az útja elején tart, és az álközösséget nem tudja elválasztani Krisztustól, akkor azt hiszi, hogy amilyen az álközösség, olyan maga Krisztus is. És ez könnyen akadály lehet abban, hogy Jézus Krisztus, mint irgalmas és kegyelmes megváltót valóban megtalálja az ő életében. És azt gondolhatja, hogy Krisztus képmutatásra hívja az embert.
Ezért nagyon fontos meglátnunk azt, hogy a valódi krisztusi közösség, ami egyáltalán nem biztos, hogy tökéletes, a valódi krisztusi közösség jellemzője éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Önmaga lehet úgy, amilyen. Csetléseivel, botlásaival és fogyatkozásaival együtt, bánatával és örömeivel együtt. Az őszintétlenség, az egymás felé való őszintétlenség, az, hogy nem vállaljuk önmagunkat egymás előtt, az a szószoros értelmében megöli a közösséget, és hozzáteszem hosszú távon a saját egyéni hitéletemet is, mert megszokom a hazugságot, mert megszokom a képmutatást, mert megszokom, hogy mást mutatok, mint aki valójában vagyok. És tudjátok, miért öli meg a képmutatás a valódi egymással való közösséget? Azért, mert hogyha mi mind tökéletesnek akarunk látszani, akkor nincs szükség arra, hogy fejlődjünk. Ha mi mind azt mutatjuk, hogy én is tökéletes vagyok, én is nagyszerű hívő vagyok, nincs semmi gond, akkor miért vagyunk együtt? Akkor nekünk nincs szükségünk arra, hogy együtt fejlődjünk. Tökéletesnek tűnő emberek, olyanok, akik azt mondják, hogy igen, én eljutottam az érett férfiúságra, már nincs funkciója a közösségnek. Nem kell, hogy a közösség segítse abba, hogy jobb legyen, hogy más legyen, hogy haladjon Krisztus felé. Így viszont saját magunk vágjuk el magunk előtt a gyógyulásnak az útját. Mert hogyha őszintétlen vagyok, és nem merem bevallani azt, hogy hol tartok, akkor a közösség nem is fog tudni támaszt jelenteni az én számomra. Akkor nem fogunk tudni egymásnak sorstársai lenni. Sorstársak azok, akik együtt küzdenek. Tudjátok, hány valóban működő közösség van a világban, ahol sorstársi közösség tud megvalósulni az emberek között? Miért? Mert úgy vannak együtt, hogy bevallják, hogy nekem és nekem ez a küzdelmem. Én így és így küzdök. De a másik azt mondja, én is. És így egymást tudják támogatni a küzdelmeikben. Akik egymás előtt mindig álarcot hordanak, azok sem segítséget adni nem fognak tudni, sem segítséget kapni és elfogadni. Aki álarcot hord, az túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen, és segítséget fogadjon el. De ha csak képmutatásban élünk, akkor hogyan fogunk fejlődni? Hogyan fogunk haladni az elhívástól az érett férfiúságig? A valódi közösségben nincsenek tabuk. A valódi közösségben ki tudjuk, ki lehet mondani azt, amit gondolunk. Egyetlen egy személyes élményt hadd osszak meg veletek. Többet is szerettem volna, de az időre tekintettel nem akarok visszaélni a figyelmetekkel. Ezt az egyet hadd osszam meg veletek, pláne azért, mert ennek már utóélete is van. Régen történt, nagyon régen, de nagyon elevenen él bennem, mert azt gondolom, hogy leleplez engem önmagam előtt, és mindannyiunkat azt gondolom önmagunk előtt. Budapesten történt egy mindegy milyen tömegközlekedési eszköznek a megállójában ez az eset, amikor is észrevettem egy testvéremet a megállóban, aki állt egy ilyen italkiadó automata közelségében egy barna ilyen műanyag pohárral, amiről hát szerintem mindannyian tudjuk, hogy semmi jót nem ihat vagy fogyaszthat valaki egy ilyen pohárból, mert csak olyan dolgokat tartalmazhat, amit mi mind helytelenítünk, mert valóban mind egészségtelen. De kávé lehetett benne, forró csokoládé, műanyagleves, vagy fekete tea, tehát körülbelül ezek ez a választék egy ilyen automatában. Mentem a tömegközlekedési eszköz felé, észrevettem a testvéremet, amint egy ilyen pohárból kortyolgat valamit. Én észrevettem őt, de ő nem vett észre engem. Aztán, ahogy egy kicsit közelebb értem, észrevett engem. És az a mozdulat, ami ekkor történt, ez nem fog kimenni a fejemből sosem, mert amikor észrevett, akkor elképesztő gyorsasággal és hirtelenséggel dobta el magától azt a poharat, úgy, mintha soha, de soha nem is lett volna hozzá semmi köze. És azért égett belém mélyen ez a mozdulat, mert ez a mozdulat az enyém is lehetett volna.
És azt gondolom, mindannyiunké lehetett volna ez a mozdulat. Bocsánat, hogy így mondom, mindannyiunknak vannak ilyen forró csokoládés, vagy kapucsinós, vagy nem tudom milyen barna automatás műanyag poharaink. Csak az Isten látja, hogy hány ilyen poharat szorongatunk otthon. És ez a testvérem, mert meglátott, elhajította, mert nem akarta, hogy lássam. És ha én velem fordul ez elő, én is minden bizonnyal ugyanígy teszek. Mert rejtőzködni akarok. Mert rejtőzködni akarunk egymás elől. És mindez arra mutat rá, hogy ez a lehető legmélyebben van a természetünkben, hogy félünk egymástól. Félünk attól, hogy megmutassuk, hogy kik vagyunk. Az ige pedig arra tanít, hogy nem szabad félnünk. Nem szabad szégyelnünk azt, hogy a hitünk előre haladó fejlődésének most még melyik állomásán vagyunk, mert küzdünk mindannyian. Te kapucsinót iszol? Nekem más küzdelmem van, de mind együtt küzdünk. És csak ha felvállaljuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, ha felvállaljuk azt, hogy tökéletesedők vagyunk, akkor fogunk tudni elkezdeni egymással közösséget tudni kialakítani. Mert akkor úgy nézünk egymásra, hogy te is küzdesz, én is küzdök. Gyere, könyörögjünk együtt egymásért. Olyan érdekes ez a kérdés is, nem? Amíg nem látjuk egymást úgy, amilyenek vagyunk, hogyan tudunk küzdeni egymásért? Kikért küzdünk? Kikért? Azokért, akiknek mutatjuk magunkat? Én azóta tanulom, mit jelent testvéreimért küzdeni, mióta olyan imakörünk van, ahol hétköznapi ruhában, hétköznapi módon beszélve természetesen tudunk együtt lenni. Ahol látom, hogy milyen alapvető dolgokban vannak küzdelmeink. De úgy vagyunk ott együtt, hogy mindannyian küzdünk. És amikor nem vagyunk együtt, ezekért a testvérekért valóban tudok küzdeni. És valóban tudok imádkozni. Együttérzéssel. Valóban tudom őket az Úr elé vinni. A szombatra korlátozódó közösség nem lehet közösség. Az egy ünnepi együttlét. A pusztán a szombatra korlátozódó közösség nem lehet közösség. A csak a szombatra korlátozódó közösség az egymás előtti rejtőzésben segít minket. Nem véletlen, hogy a korai keresztények egymás előtt tiszta lapok voltak, hát együtt éltek, életközösséget alkottak egymással. Mi mennyire figyelünk oda egymásra hétközben? Hozunk-e áldozatot azért, hogy közösséget alkossunk egymással? Le tudunk-e mondani ügyes-bajos dolgainkról, családi tevés-vevéseinkről azért, hogy a testvéreink társaságát keressük? A világ egyre őrültebb tempót diktál. Egyre nagyobb szükségünk van egymásra. Amikor mindenki táncol, és minden egy őrült tempót diktál, nekünk egyedül szinte lehetetlenség megmaradnunk a Krisztus által diktált tempó mellett. De egymásnak segíteni tudunk, kéz a kézben. Meg tudunk tartatni. Krisztus akarata ez. Miért van, hogy annyira ismerjük a két pillért, az igeolvasást és az imát, a harmadikról pedig szinte semmit nem tudunk? Az Úr azért hív minket közösségbe, mert tudja, hogy szükségünk van erre ahhoz, hogy meg tudjon minket tartani. Szerintetek Sátán miért támad minket ezen a területen? Miért mondja azt, hogy ne legyen egymásra időtök? Ne találkozzatok egymással csak szombaton, és akkor se legyünk őszinték egymáshoz. Mert tudja, hogyha nem találunk egymással közösséget, igen kicsi marad az esélyünk arra, hogy megmaradjunk Jézus Krisztus mellett. Miért hagyjuk magunkat? Miért engedjük el ezt a pillért? Miért engedjük, hogy Sátán megingasson bennünket? Meg kell tanulnunk, testvérek, szeretnünk egymást. Mert hogyha egymást nem tanuljuk meg szeretni úgy, amilyenek valójában vagyunk, és ha nem tanuljuk meg azt, hogy hagyjuk, hogy szeressenek minket. Ez is egy fontos dolog. Hogy hagyjuk, hogy szeressenek minket, akkor nagyon nehezen leszünk készek arra, hogy azokat szeressük, akik Krisztust még csak nem is ismerik. Márpedig, ha nem szeretjük azokat, akik Krisztust még nem ismerik, akkor hogyan végzünk értük szolgálatot?
Akkor mi a szolgálat? Szerintetek a szolgálat puszta kötelességtudatból kell, hogy történjen? Nem lehet, hogy szeretetből kell, hogy történjen? Nem lehet, hogy csak így lehet kedves Krisztus előtt? Én azt gondolom, hogy mindezek igéknek a nyomán meg kell vizsgálnunk mindannyiunknak Krisztus előtt a közösséghez való viszonyunkat. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Nem a szimpatikus testvérekhez, nem a barátaimhoz a gyülekezetben, a testvérekhez. Szeretem őket? Tudom szeretni őket? Fogyatékosságaikkal, ismétléseikkel, akármilyen bűneikkel együtt. Másrészt meg kell arra is kérnünk az Urat, hogy segítsen minket abban, hogy őt egyre inkább megismerjük. Higgyétek el, ahogy egyre közelebb tudunk hozzá kerülni, egyre inkább látjuk őt, egyre inkább fogjuk tudni szeretni egymást is. De, hogyha az Isten minket arra indít, hogy változtassunk a gyakorlatunkon, ami mindig, hangsúlyozom, mindig áldozathozatallal jár, akkor viszont bátorságot és erőt kell vennünk ahhoz, hogy változtassunk. Ha az Úr arra indít, hogy hagyd most a porszívózást, menj el imakörbe. Hagyd most a mosogatást, megvár. Menj el, látogass meg a tudod, hogy küzdésben, szükségben lévő testvéredet. Engedj ennek a hívásnak. Menj már. Menj. A dolog, a tevésvevés, a sürgés, forgás megvár. Nem attól leszünk kevesebbek, hogy 2 nappal később nyírom le a füvet, hanem attól, hogyha nem keressük egymást. Most van itt az ideje, hogy megújuljunk Krisztusban, hogy egymásra találjunk. Hogyha a gyülekezetemet esetleg álközösségnek találom, akkor nem azon kell gondolkodnom, hogy keresek egy másikat, hanem azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én ahhoz, Krisztus kezét fogva, hogy ez a közösség, a valódi közösség irányába kezdjen el változni. Egy gyülekezetet senki nem fog tudni megváltoztatni egyedül. De a saját szűk környezetemben érhetek el változásokat. Próbáljátok egyszer ki. Ha én nyílt vagyok, arra rendszerint nyíltsággal válaszolnak. Ha én képmutató vagyok, arra rendszerint képmutatással válaszolnak. Ne várjuk meg azt, hogy mindig a másik legyen a kezdeményező. Ha az Úr indít, késztetést ad, vállaljuk ezt. Legyünk kezdeményezők egymás felé, ha kell. Találjunk egymásra ahhoz, hogy az Isten meg tudjunk bennünket így tartani és szólítani. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fedezzük fel a közösségnek a hatalmas és nélkülözhetetlen ajándékát a magunk számára, hogy így Jézus Krisztus meg tudjon valamennyiünket tartani, hogy egészen az érett férfiúságig tudjunk eljutni, kéz a kézben, egymás segítve és támogatva. Adja meg nekünk ezt az Úr. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor beléptem, és itt pár perc eltelt, akkor rádöbbentem arra, hogy nagyon-nagyon sok kedves ismerős, testvér, barát van itt ebben a gyülekezetben, de azért bemutatkozom, mert nem mindenkivel találkoztam. Szabó Attiláné, Horváth Zsuzsanna vagyok, és Győrből érkeztünk a férjemmel, aki majd a délutáni órát fogja tartani. De mielőtt az Isten tiszteletet elkezdenénk, először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi gyerek van ebben a gyülekezetben, és tudom, hogy van, amikor még többen is vagytok. Isten meg is számolja gyorsan, hogy hányan ültetek ide ki, ugye? Kisebbek, nagyobbak. És hát volt szerencsém találkozni többetekkel gyerektanításon, és nagyon aranyosak voltatok. Nagyon jó dolgokat tanultunk egymástól. Igaz, én is tőletek, remélem ti is tőlem, de azért most még pár szót szeretnék hozzátok szólni. Megjelent most egy könyv, tudjátok, amikor így járok kelek az országban, a gyülekezetekben, meg a családban, a rokonságban, a családokban. Sok gyerekekkel találkozom, és nagyon sok mindent élünk át együtt. Erről is szoktam így beszélni a gyerekeknek, de most ebből a könyvből választottam ki, ami most jelent meg, a Szeretet üzenete, nektek szóló áhítatos könyve ez. És ebben a könyvben olvastam egy tudósról. És kezdjétek el, hogy ez a tudós, ez egy filozófus volt, aki az élet értelmén gondolkodott. Nagy szavak ezek, ugye? Az élet értelmén. Tudjátok, mi ez az élet értelmén gondolkodni? Azt jelenti, hogy miért is élünk ezen a földön. Miért vagyunk itt ezen a földön. És képzeljétek el, hogy az életének egy nagy részét rászánta arra, hogy ezen gondolkodjon, ezen törje a fejét, de nem jött rá. És akkor szólt a filozófus társainak, a tudós barátainak, és megbeszélték el, sokat beszélgettek róla, könyveket olvasott, kutatta. És egy este azt olvastam itt ebben a történetben, hogy a karjába vette az 5 éves kislányát. Van itt 5 éves közöttetek? 5. 5 éves. Ennyi idős volt, mint te, hogy is hívnak téged? Hanna? Hanna. Annyi idős volt a kislánya, mint itt a kis Hanna. És az ölébe vette, és megkérdezte tőle, hogy miért, mondd csak, miért vagy te itt ezen a földön? Annyit gondolkodott róla, már kislányától is ezt kérdezte. Hát ha tőletek ezt megkérdezném most, hogy hát gyerekek, miért vagytok ti itt ezen a földön, mit válaszolnátok? Van, amelyikötök gondolkodott ma ezen? Ugye ez nagy nehéz kérdés, de azért én most megkérdezem tőletek. Miért vagy itt ezen a földön? Bátran lehet szólni választ, hogyha most jön valami gondolat, Zsoltika. Gyönyörködött Isten, amikor megteremtette a földet, és bennünk emberekbe is, ugye? És újra adja a teremtő hatalmát, hogy emberek születhessenek. Hát ez nagyon okos válasz volt, és még itt is jelentkezett valamelyik kislány. Ki jelentkezett itt? Mondjad. Nagyon okos, hogy megteremtett. És mi a célja ez? Mi a célja annak, hogy itt élünk? Miért vagy itt? Mi a te feladatod? Hát én kérlek benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Én most elárulom, hogy ez az 5 éves kislány, kérdezik, olyan volt, mint Hanna, akkora. Erre válaszolt. És tudjátok, mit válaszolt? Azt válaszolta, a kislány mosolyogva felelt, hogy szeresselek téged, apa. Hát ez egy 5 éves kislánytól nagyon bölcs válasz, hogy szeresselek téged, apa. Hát gyerekek, amiket mondtatok, nagyon okos feleletek voltak. Igen, azért vagyunk ezen a földön, mert Isten gyönyörködik bennünk, megteremtett bennünket, és ezzel azt szeretné, hogy szeressük egymást, hogy szeressük őt, szeressük apát, anyát, a testvérünket, az embereket, és szeretetben éljünk ezen a földön. És ez az ige, amit most elolvasok ehhez, és szeretném, hogyha ti is megjegyeznétek, az egyik legkedvesebb igém. A János első levelében olvasható, a nagyobbak már talán meg is tudják keresni, nagyon ügyesen megkeresték a csoportomba, a fiúk, lányok, amit kértem. János első levelében, a 4. fejezet 16. versében ezt olvassuk. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Gyerekek, jegyezzétek meg, az Isten szeretet. És ha mi vele járunk, ha benne maradunk, akkor mi szeretetben vagyunk, akkor mi szeretni tudunk, és ennek meg lesznek majd a következményei, és róla tudunk bizonyságot tenni. Azért vagyunk erre ezen a földön, hogy szeressünk, hogy az ő szeretetéről tegyünk bizonyságot. Mit gondoltok, akinek szerető szíve van, az mit tesz? Majd nagyon okosat mondott nekem az egyik kisfiú tanításon, hogy hogyan kell viselkedni a szüleinkkel szemben, vagy velük. Jól, és mit jelent ez, hogy jól? Mi a legfőbb alapelv? Ezt a nagyobbaktól kérdezem, mi van a parancsolatban, Isti? Hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Ez a legfőbb parancs, a szeretetben ez a legnagyobb tett. De még nagyon sok mindent tudtok majd tenni, hogyha szeretet lesz a szívetekben, ha jó Isten lakik benne. Én ezt kívánom nektek, hogy ismerjétek meg, és higgyétek el az Istennek irántunk való szeretetét, ahhoz is a Zsoltika, meg a kis társatok is mondta, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy megteremtett, hogy gondoskodik rólunk ma is, és ti is szeressétek egymást. Mindenkit, aki körülöttetek van, és ezt szerint cselekedjetek, tegyetek bizonyságot a jó Istenről. Jó? Utassátok ezt a mélységes mély szeretetet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és helyetekre mehettek. És kérlek benneteket, hogy figyeljetek továbbra is, mert én miattatok jöttem el ma, képzeljétek el, és rólatok lesz szó. És valóban, ahogy a gyerekeknek mondtam, tényleg miattuk jöttem el ma. Tényleg így a gyerekosztálynak a nevében hát járom az országot, és eljutok egy távolabbi gyülekezetbe, és bár Győrtök Budapest nincs olyan nagyon távol, de most sikerült eljönnöm hozzátok. És arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy Isten miért is adott gyerekeket a gyülekezetbe, miért adott fiatalokat a gyülekezetbe, és mi a nekünk felnőtteknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek az elhívásunk, a küldetésünk velük kapcsolatban. Talán azt gondolnátok, hogy most ez a szülőknek szóló óra, pedig nem így van, ez a gyülekezetnek szóló óra. Az egész gyülekezetről szó van, és majd meg fogjátok látni a bizonyságtételekből is, hogy valóban így van ez. Kérlek benneteket, hogy kezdésnek nyissátok ki a Bibliátokat Jeremiás könyvénél, és nézzük meg Jeremiás könyve 13. fejezetében a 20. verset. Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 20. verset így olvasom. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik északról jönnek. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? A versnek a második felét szeretném még egyszer kiemelni, ami így hangzik. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? Isten a prófétán keresztül felteszi ezt a kérdést a mi számunkra is. Abban az időben élő emberek számára is feltette ezt, egy név számára, az ő népe számára, aki ekkor eléggé mélyen volt. Hogyha elolvassuk a fejezetet, megláthatjuk. Mégis ez a kérdés arra utal, hogy ettől a néptől számon kér valamit. Számon kér nem is valamit, hanem valakit, valakiket, embereket. Ugyanis Isten embereket bízott rájuk, és bíz ránk ma is, mindannyiunkra. És hogy valamelyikőtök azt mondaná, hogy én rám nem, akkor gondolkodjon el, és rá fog jönni, hogy feladata van. Embereket bízott rá, jó Isten. Tudom jól, hogy ebben a gyülekezetben is sokan munkálkodtok emberekért, és látjátok azt, hogy ez az elhívás, a legmagasabb rendű elhívás, amit Isten adhat embernek, hogy angyalokkal együtt emberekért munkálkodjon. És ezek között az emberek között van, e között a nyáj között van, a gyermekeknek a serege is, a nyájnak a legkisebbjei, a bárányok, akiket Isten ránk bízott, és számon fog tőlünk kérni. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a dicsőségednek jó nyája? Az, hogy gyermekek vannak egy gyülekezetben, itt Zúligetben is,
Az Istennek az ajándéka. Tényleg itt, ahogy a gyerekek mondták, hogy Isten teremtő erejével, szeretetével adott bennünket is, mi is voltunk gyerekek, és adja ma a gyülekezetnek a gyerekeket. Csodálatos, nem, hogy ebben a világban még gyerekek születnek, hogy szülők gyerekeket mernek vállalni, és Isten az ő teremtő hatalmával megadja. Valami csodálatos módon egyszer láttam erről egy filmet, hogy nem is olyan egyszerű, hogy egy gyerek megfoganjon és megszülesse, hogy mennyi minden van, és Isten megadja ezt. Hogyan tekintünk rájuk? Mert Istennek ajándéka ez. Kiváltság a gyülekezetnek, a gyerekek vannak a gyülekezetben, de nagy felelősség is. Valljuk be, nagy felelősség is. Talán a szülők érzik ezt leginkább. Igen, elsősorban a szülőknek ajándék, és a szülőknek felelősség a gyermek. De hogyha elgondolkodunk egy közösségnek az elhívásáról, egy közösségnek a felépítéséről, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mindenki számára ajándék, és mindenki számára felelősség. Vajon hogyan tekintünk rájuk? Hogyan kell, hogy előttünk álljanak? Zsoltárok könyvében van egy csodálatos ige, amit szeretném, hogy velem együtt kikeresnétek. Dávidnak a Zsoltára, 144. Zsoltár, ahol oltalmat és áldást kér a Jóistentől a gyülekezetre, és amikor az áldást és az oltalmat kéri, akkor azt is elmondja, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezet boldog legyen, ahhoz szükség van arra is, hogy a fiatalok a helyükön legyenek. Így hangzik a 144. Zsoltárnak a 12. verse. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyobb korukban,

gyomlálni, sokszor leszedegetni azokat a hajtásokat, amik nem illenek oda. És ahhoz, hogy egy templomba, egy oszlop odaillő módon bekerüljön, gyönyörűen kifaragva, ahhoz annak a mesternek rengeteget kell dolgoznia. Vagyis, hogy a mi fiaink és leányaink oda kerüljenek, ahová Isten szánta őket, hogy szépek, erősek, hasznosak legyenek, és az Isten templomába állhassanak, ahhoz nekünk nagyon nagy munkát kell elvégeznünk. Legalább annyit, amennyit a kertésznek ahhoz, hogy a palánta nagyjá nőjön, hogy az oszlop az Isten templomába állítható legyen. De tudhatjuk jól azt is, hogy a mi munkánk kevés hozzá. Azért most ne terhelődjünk le, és ne húzza le a vállunkat a súly, hogy na, ez aztán most nagy feladat, mert tudjuk jól azt is, hogy hiába öntözgetjük a palántát, és védjük még a széltől, naptól is óvjuk, amikor éppen túl erős, hogyha az Isten kegyelme, az Isten gondoskodása, oltalma nincsen ott. De Isten mégis a mi kezünk által akarja nagyjátenni a fiataljainkat, munkatársakként hív bennünket ebben a munkában, amit ő végez rajtuk. Mert a célja mi is annak, hogy mi rájuk figyeljünk, hogy rájuk tekintsünk, hogy munkálkodjunk értük, az, hogy amire elhívta őket, arra alkalmassá váljanak, és valóban az ő templomában a helyükre kerüljenek. És most őszintén, kedves szülők, meg kedves gyerekekkel foglalkozó testvéreim, nem az a legnagyobb örömünk minden sok dolog mellett, amikor azt látjuk, hogy egy fiatal úgy dönt, hogy ő az Isten szolgálatába fog állni, hogy ő itt marad, hogy nem megy el a világba. És látjuk azt, hogy nem hiába fáradoztunk érte. És nem az a legnagyobb szomorúság, amikor azt látjuk, hogy bizony, bizony menni akar, pedig mennyi energiát belefektetünk, mennyi szeretetünk, mennyi odafigyelésünk vele van, de még az nem is lenne, hát a szívünkhöz kötődik, és a miénk, és hozzánk tartozik, és úgy szeretnénk, hogy akit mi szeretünk, a Jóisten ő hozzá tartozna. De ahhoz, hogy itt maradjanak, hogy velünk legyenek, ahhoz nekünk tenni kell. Vajon mit? Hogyan? Mi ami részünk ebben a nagy munkában? Hogy az Istené legyen az ember, aki jogosan az övé, az ő saját döntése alapján is. Hogy tudjuk ehhez hozzásegíteni őket? Mert azt azért előre bocsátom, és kedves fiatalok, és kedves gyerekek, nektek is szeretném azt elmondani, hogy nem csak apának, anyának, nagyszülőknek, meg a gyülekezeti tagoknak a felelőssége az, hogy milyen lesz a ti életetek, és mi lesz veletek. Mert a pontot ti teszitek a mondat végére a ti döntésetekkel. Ti döntötök a jó vagy a rossz mellett az életetek során, és ti vagytok azok, akik majd igen mondotok az ő hívására, vagy pedig nemet. De nézzük azt, hogy mi is a mi feladatunk. Mit is kell nekünk tenni? Hogyan is kell tenni? Én szeretném, hogyha most megkeresnénk egy olyan történetet, ami egy nagyon ismert történet a Bibliában, és elgondolkodnánk erről, és megnéznénk azt, hogy Jézus mit tett. Hisz ő az első számú példaképünk ezen a földön. Nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és nézzük meg Lukács evangélium a 18. fejezetében a 15-16-17. Verset. Itt azt a történetet olvashatjuk, amikor Jézus magához hívja a gyermekeket. Nézzük meg azt, hogy mit tesz Jézus, mit tesznek a tanítványok, mit tesznek a gyermekek, mit tesznek az anyák, és ezen keresztül próbáljuk felfedezni a mi feladatunkat. Így olvasom a 15. verstől. Vittek pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához hívta őket, mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Istennek országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképp

0: Azt láthatjuk ebben a történetben, Jézus életének egy mozzanatában, hogy gyermekeket vittek hozzá. És Jézus mit tett? Magához fogadta őket, illette azokat. Mit tettek a tanítványok? A tanítványok el akarták őket küldeni. Először olyan meg volt ránkoztató ez, nem, hogy hát elküldik Monét a gyerekeket. De gondoljunk bele. Valahol az ő szempontjukból érthető, vajon miért akarták elküldeni? Mert így gondolkodtak, hogy mit gondolhattak. Hát bizonyára zavarják a mestert. Hát a mesternek annyi fontos, sok dolga van. És ezek a gyerekek itt most futkároznak körülötte, meg az ölébe akarnak ülni, meg hozzámennek. Elvonják a munkától, bizonyára megzavarják az ő gondolatmenetét, a munkájának a menetét, csak zavarnak. Kedves testvérek, nehogy mi is így gondolkodjunk. Mert sajnos van, amikor igen, zavarnak bennünket a gyerekek, ha engedjük. Mert bizony, a Biblia szerint is a gyermek elméhez kötetett a bolondság. Kitalálnak mindenfélét, mondanak néha butaságokat, rendetlenkednek. Hát nekünk kell őket megtanítani, és különböző szokásokat kialakítani, és elmagyarázni nekik, és amiről ugye délután szó lesz majd Attila beszél, és hát szeretne veletek beszélgetni, vagy velünk, fegyelmezni őket különböző módon, megtanítani őket. Hogyan tekintünk rájuk itt a gyülekezetben? Zavaró tényezők? Vagy másképp? Az anyák odavitték Jézushoz őket. A tanítványok zavarnak találták ezt, pedig azt olvashatjuk Jézus életében, hogy maga Jézus volt az, aki az anyákat figyelmeztette, késztette arra, hogy hozzávigyék a gyermekeket. És bár itt a Bibliában azt olvashatjuk, hogy gyermekek, a Jézus élete című könyvben felhívja rá a figyelmet a prófétai szó, hogy különböző korúak voltak. Voltak, akik már nagyobbak, mire odaértek Jézushoz. Abban az időben ugye azért nem volt olyan egyszerű eljutni egyik helyről a másikra, főleg egy távolabbi pontra. És bizony, volt, amikor már egy anya csak nagyobb korába tudta a gyermekét odavinni, de elvitte hozzá. És Jézus megáldotta őket. Hát kedves édesanyák, azt hiszem, hogy mindannyian akkor vagytok a legnyugodtabbak, hogyha Jézus áldását kérhetitek a gyermekeitekre, és tudhatjátok azt, hogy Jézushoz vihetitek őket. Erről is szeretnék ma együtt gondolkodni veletek, hogy de hogyan? Hogyan lehetséges ez? Olyan megható, és ezt szeretném is így szó szerint felidézni nektek, hogy Jézus hogy gondolkodik a szülőkről. Talán mi nők úgy hajlamosabbak vagyunk az aggodalmaskodásra, arra, hogy féljünk, féltsünk, megijedjünk. Jézus tudja ezt. Azt írja itt az 56. fejezetben, a Jézus megáldja a gyermekeket című fejezetben a következő idézet. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten igéje szerint akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe elé. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat. Ő tudja minden anyának a gondolatát, az aggodalmait, még azokat is, amiket talán ki sem mer mondani, vagy a reményeit, a vágyait. Tudja. És ez szerint cselekszik. Ebbe bízzatok, hogy ez így van, hogy ez így működik, hogy ebben bízhattok mindenkor. És azt ígéri nekünk, hogy megáldja ma is minden anya könyörgésére az ő gyermekét egy feltétellel. Azt írja a bizonyságtétel, hogy még a karján nyugvó csecsemőt is megáldja. Egyetlen egy a feltétel. Mit gondoltok mi? Mi lehet ez a feltétel? Nagyon egyszerű a válasz. Az, hogy személyes kapcsolata legyen a megváltóval. személyes kapcsolatot ápoljon ő vele, hogy meg tudja áldani, hogy meg tudja hallgatni a könyörgését. Igen, ez a felelőssége, hogy ezt megtegye. De nem feledkezik el az apákról sem. Őróluk is ír, és őróluk is megemlékezik. És nem felejthetjük el azt, hogy még a Zsoltárban is külön választja a fiúkat és a lányokat, és úgy említi meg, ugye, hogy hogyan növekednek föl, hogy teljesen más alkat egy férfi és egy nő, de egy apa is ugyanúgy aggódhat a gyermekéért. Azt olvasom a Jézus élete 33. oldalán, a földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és küzdelemtől, Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj, ó föld! Kedves testvérek, ez a reménység az apáknak és az anyáknak is, akik a gyermekeikért remegnek, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát mindannyiunkért, ami kicsinyeinkért is. Ebben van a mi reménységünk. És ebben kell bíznunk, ebben kell reménykednünk, és ezt kell szem előtt tartanunk, és ez szerint kell élnünk. Menjünk tovább. Jézus találkozott a gyermekekkel. Gyerekek, hadd kérdezzem meg tőletek, most egy picit figyeljetek még rám, bár most már úgy nem tudok annyira a szemetekbe nézni, mert mindenfelé ültök. Szeretnétek-e találkozni Jézussal? Szeretnétek találkozni vele? Jó lenne, nem? Milyen jó volt ezeknek a gyerekeknek, igaz? Milyen jó volt neki, ott járt Jézus a földön, megfoghatták a kezét, a térdére ülhettek, kérdezhették, és Jézus válaszolt nekik. Vajon ma tudtok-e találkozni vele, mit gondoltok? Hát így nem, ugye? Nem tudjátok megfogni a kezét, nem tudtok a szemébe nézni, de kérdezhettek tőle, és ő válaszol is. Hát ma is például tanításon kinyitottuk a Bibliánkat, olvastunk belőle, ez mind az ő szava. És amikor a szüleitekkel beszélgettek Isten dolgairól, akkor is Jézussal találkozhattok, hiszen most ők az ő megbízottai, akik benneteket tanítanak úgy, mint ahogy ő tanította a gyerekeket annak idején a földön. És amikor gondolkodtok róla, és imádkoztok, akkor is találkozhattok vele. Hogyan tekintett Jézus a gyermekekre, és hogyan tekintsünk mi a gyermekekre? Ezt olvasom a Jézus életek könyvből, hogy amikor Jézus találkozott a gyermekekkel ezen a földön, akkor Jézus az eléhozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta. Férfiakat és nőket, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak majd érte. Hát nem tudom, kedves testvérek, hogy tekintünk-e így a gyerekekre. Az ő országának polgárait látta már bennük, hogy mivé lehetnek ezek a gyermekek. Vagyis az első dolgunk, amit megtehetünk mi mindannyian, legyünk akár olyan családi helyzet, vagy gyerekeket nevelünk, akár már nem, vagy még nem, vagy nem nevelünk, akár fiatalok, idősek, férfiak, nők. A gyermekekben Isten országának az örököseit láthatjuk. Tekinthetünk úgy rájuk, mint azokra, amik lehetnek. Akik lehetnek, ami gondolkodásmódunkat kell elsősorban megváltoztatnunk. És nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, jóval készségesebben fogadják el megmentőjüknek, mint sok világias, bölcs, kemény szívű felnőtt. Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny uralkodója nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításai gyermeki felfogó képességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöt. Jézus lehajolt a gyermekekhez, válaszolt a kérdéseikre, foglalkozott velük, és nem is akárhogyan, az ő szintjükön. Azért ez a következő lépés már nem kis feladat. hogy megtanuljuk, nem jön mindegyikünknek adottságából, hogy a gyermekek szintjén tudjon beszélgetni. De megtanulhatjuk. Isten lelke tudja adni ezt nekünk, amikor erre szükség van. És Isten lelke meg tudja adni mindannyiunknak azt a késztetés, azt a képességet, amire a gyermekekkel kapcsolatban szükség van. Mert mindannyiunknak szán feladatot. Ahogy folytatódik ez az idézet, az számomra egy nagyon nagy bíztatás, és azt gondolom, hogy minden gyermektanító számára is. Ugyanis azt írja itt, hogy ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfelelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. Elsősorban a szülőknek, aztán mindenkinek, de gondoljunk arra, hogy a legfogékonyabbak az evangélium tanítására. Ezt nem emberi szó mondta ki. Higgyük el, hogy így van, és amikor tanítunk, és amikor még úgy el is szomorodnánk, mert előfordul velünk bizony többször, hogy már a gyerekek a következő szombaton nem emlékeznek arra, amit előző alkalommal tanítottunk, de azért benne van a szívükben, az elültetett mag ott van. És nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy egy adatra emlékezzenek, hanem arra a lelki tanításra, amit kaptak tőlünk, és kaptak a szülőktől is. Mit von ez maga után? Azt vonja maga után, hogy mi lelkiismeretesen készüljünk az ő tanításukra. Akár szülőként, akár gyerektanítóként. Gondoljuk azt, hogy az, amikor őket tanítjuk, az egy istentisztelet, az egy gyermek istentisztelet. Ez a pár perc, amit itt a prédikátor mond egy-egy szombaton, az csak egy része, amit a gyerektanító velük foglalkozik. Úgy készüljön föl, mint ha ki kellene állni a gyülekezet elé egy istentiszteletet tartani. Csak a gyermekek szintjén. Azzal az előkészülettel, azzal a hozzáállással, mindennel. És a szülők? A szülők pedig vegyék azt komolyan, amit az utolsó idők eseményei című könyvünkben is olvashatunk. Ugye volt ma már erről itt szó, hogy bizony mennyire az utolsó időkben élünk, és el is mondjuk ezt sokszor. De a gyerekekkel kapcsolatban gondolunk-e erre? Kutatjuk-e így az igét, a bizonyságtételeket, hogy mi nekünk a feladatunk az utolsó időkben a gyermekeinkkel? Elsősorban egy családnak az, hogy komolyan vegye a családi áhítat tartását. És most mondhatjátok azt, kedves testvérek, hogy hát ilyen egyszerű dolgokat miért mondok most el itt egy istentiszteletben, hát ez magától értetődő, meg ez olyan egyszerű. Nem egyszerű. Azt írja a bizonyságtétel, hogy őrült rohanás keríti hatalmába a világot. És ezt mindannyian a saját bőrünkön érezzük. Nem 5 éve, nem 10 éve, már akár 20 évet is mondhatok, vagy az idősebb testvérek mondhatnának, még több időt lehet, de azt is látjuk, hogy pörög föl az idő. Nem akarom elmesélgetni az időt, csak tényleg hadd mondjak egyet, és gyerekek, nektek is mondom ezt, hogy képzeljétek el, hogy a kezembe került egy régi könyv. Könyveket keresgéltem, és hát tudjátok, mi Győrben élünk, és Győrről egy ilyen képes album, Budapestről is több ilyen album van, biztos láttatok ilyet, és hát úgy érdekességképpen kinyitottam, elkezdtem nézegetni. Hát nagyon érdekes volt így visszanézni azokat a régi képeket, és az egyik legfeltűnőbb talán az volt, hogy alig láttam Győr legforgalmasabb utcáin egy-egy autót. 70-es évek. Hát most, amielőtt megtanultam vezetni, mert ugye én nem fiatal koromban tanultam meg, hanem később, mindig azt gondoltam, hogy hú, de fogok én félni, csak aztán ugye muszáj volt, és Jóisten meg is segített, megtudtam. És közlekedem ma is, tényleg az ő kegyelméből közlekedünk mindannyian, mert látjuk, hogy mennyire nehéz ma már. Mert ezen is látszik, hogy milyen őrült rohanás keríti hatalmába a világot, és azt gondoltam, hogy nem tudok eljutni Győr egyik szélétől a másikig, a legfőbb utcán, amivel vezet Moson-Magyaróvára felé, a határ felé. Hát el lehet jutni, de hogyan? És bizony minden dolgunkban annyira bonyolult minden, az ügyintézéstől kezdve minden, az élet, a megélhetés, hogy nem egyszerű dolog ez, hogy engedelmeskedjünk ennek az isteni fölhívásnak, hogy tartsunk minden nap családi áhítatot. Mert rögtön felmerül a kérdés, mikor? Amikor mindenki ott van. Hogyan? hogy még ne legyünk olyan fáradtak. Vagy azért még odaérjünk a munkahelyünkre, az iskolába, vagy ahhoz az emberhez, ahova mennünk kell, amit el tudjuk végezni, amit el kell végezni. Ez is egy gondolkodásmód kérdése. Mi a legfontosabb? Azt olvastam, hogy lelki fejlődésükben nekünk feladatunk van. Lelki nevelést kell nekik nyújtani. A szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. És ez az első lépés. Imádkozzunk értük, imádkozzunk velük, ismertessük meg velük Istennek a világát, az ő tanításait, az ő jellemét, hogyan? Krisztuson keresztül. Krisztuson keresztül. A legkisebbeknek kezdjük Krisztusnál. Tanítsunk Krisztusról. Amikor még egészen picik, talán csak annyi, hogy összetudja tenni a kezét, hogy valamennyit már tudunk vele kommunikálni. Beszéljünk neki Jézusról. Hogy Jézus szeret, hogy Jézus él, hogy Jézus figyel rád, hogy az ő angyalai vigyáznak rád egyszerű szavakkal. És később hogyan? Gyűjtse össze az apa a családot, olvashatjuk a bizonságtételbe. Olvasson el, vagy mondjon el a saját szavaival egy rövid részletet a Bibliából. Ne hosszan, ne nehezen érthetően, ne unalmasan, a gyerekek szintjéhez, korához mérve, és utána imádkozzanak együtt. Röviden, hogy ne unják meg a gyerekek, de tegye meg minden nap. Nem elég az, hogy imádkozunk értük, bár a legfontosabb, hanem tanítsuk meg őket is imádkozni. Bíztassuk őket, tegyük természetessé azt a közeget, ahol vagyunk, hogy merjenek, hogy tudjanak imádkozni. Nagyon sokat van nálunk így a családból az egyik kisgyerek, és hát tényleg ő vele is nagyon nyitott, érzékeny lelkű, és bizony sokszor van olyan, hogy mondja, hogy most te imádkozz, most én nem akarok imádkozni. Gyerektanításon is sokszor szembesülünk azzal, hát nem mernek imádkozni. De hogyha okosan, bölcsen rávezetjük őket a Szentlélek biztatását és tanácsát kérve, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy ők is bátran megnyilatkozzanak és megtanuljanak imádkozni. És úgy, ahogy Jézus az ő szintjükre leereszkedve tanította őket, így tanítjuk őket, akkor elérhetjük azt, hogy ők maguk is imádkozzanak, és ők maguk is kezdjék el olvasni a Szentírást, amikor eljön annak az ideje. És mi a következő? Mit tehetünk értük? És itt kiterjeszteném most már a kört, bár a tanításnál is, ha észrevettétek, kiterjesztettem a kört a gyülekezetre, de kiterjeszteném ezt a kört, a felelősség körét az egész gyülekezetre. Azt olvastam Lukács evangéliumában ennél a történetnél, hogy a tanítványok el akarták küldeni a gyermekeket. Jézus pedig megdorgálta őket. Arról is beszéltünk, hogy vajon miért akarták elküldeni. De vajon miért iratott ez meg? Csak azért, amiről már igehirdetés, biztos ti is hallottatok én is, hogy ugye Jézus tanítása ott van, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek, és ez mit jelent. De ezen kívül mit akart ezzel megtanítani az Úr Jézus? Azt olvashatjuk, ugyancsak a Jézus Élete című könyvben, hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy engedjék a gyermekeket hozzájönni, valójában minden időben élő követőihez szólt. Vagyis hozzánk is, mindannyiunkhoz. Egyházi tisztviselőkhöz, prédikátorokhoz, segítőkhöz, minden keresztényhez. Jézus vonzza a gyermekeket, és megparancsolja nekünk, engedjük őket hozzá menni. Mintha csak azt mondaná, jönnek, ha nem akadályozzátok őket. Hát, kedves testvérek, mikor én ezt először olvastam, egy kicsit megijedtem. Hát mi az, hogy én akadályozom a gyermekeket, hogy ő hozzá menjenek? Hát hogyan akadályozom én őket? Mert arról még csak van elképzelésem, hogy segíthetem. Hogy beszélgetek velük, hogy tanítom őket, hogy velük együtt játszom, hogy foglalkozok velük, gondoskodom azokról, akik éppen adattak, hogy gondoskodjam róluk, és így tovább imádkozom velük, tanítom őket imádkozni, imádkozom értük. De hát mi az, hogy akadályozom? Elviszem magammal a gyülekezetbe, mert ugye ez egy kézzelfogható dolog. Jézushoz viszem. Bele együtt oda megyek Jézushoz, és imádkozom. Engedjétek hozzám jönni őket. Nem, hogy engedem, oda viszem, tanítom, hogy ő majd menjen oda. Aztán mit teszek? Hát elviszem a gyülekezetbe. De hogyan akadályozom? Hogy nem viszem el, hogy nem imádkozom vele? Hát igen. De itt tudjátok, mit ír? Hogy a példaadásunkkal. És ez valami megdöbbentő volt. Hadd olvassam el nektek, nem a saját szavaimmal mondjam el. Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem utassa be hamisan Jézust. Ne tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel, soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Hát engem szíven ütnek ezek a szavak, nagyon kemények. Kemény szavak, de nem véletlenül irattak le. Mi legelőször is úgy tudjuk Jézushoz vinni a gyermekeket, ha a saját példánk jó példa. Tehát ismerjük azt a mondást, hogy aki tanítani akar, aki nevelni akar, az először önmagát tanítsa, önmagát nevelje. Hogyha mi azt akarjuk, hogy a gyerekeknek személyes kapcsolata legyen Jézusra, akkor legyen nekünk először személyes kapcsolatunk. Ha mi azt akarjuk, hogy ők jól viselkedjenek, viselkedjünk először jól mi. Amit szeretnénk, hogy ők tegyenek, azt mutassuk be nekik. Ez egy törvényszerűség, ez így működik. Ők nagyon érzékenyek minden kis rezdülésre, az arckifejezéseinkre, a mozdulatainkra, a hanghordozásunkra, az öltözködésünkre, a hajviseletünkre, a reagálásainkra, a cselekedeteinkre, mindenre. Lehet, hogy nem tudatosan még mindent, de fölfogják, és ezt maguknak elkönyvelik. Ne beszéljetek úgy a vallásról, mintha az gyerekek nem érthetnék meg. Ne tegyetek úgy, mintha nem kellene Krisztus már gyermekkorukban elfogadniuk. Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy a Krisztus vallása, a komorság vallása, s ha a megváltóhoz jönnek, le kell mondaniuk mindenről, ami örömet okoz az életben. Azt kell megtanítani, hogy mi a jó öröm, mi az igazi öröm, mi a Krisztusnak tetsző öröm. Az ő életkorukhoz a vidámság tartozik. Az élet kell, a mozgékonyság. Igen, ezt figyelembe kell vennünk. És figyelembe kell vennünk azt, hogy bár gyermekek, Isten gyermekei ők is, jövendő ország a polgárai, és így kell velük beszélnünk. Meg kell őket tanítani arra, hogy felelősséggel tartoznak nekünk és Istennek. És tudjátok azt, hogy ez a felelősség még sokszor milyen nehéz nekik, hogy visszahárítanák? De nem szabad megengednünk. És itt fiatalok, hozzátok is szólok, tényleg az országban többfelé látom azt, és ezt is egy jelnek látom, hogy sokanak egész fiatalkorúban döntenek a Jóisten mellett. Vannak olyanok, akikkel még tényleg egyik barátnőmnek a lánya is, pici totyogós korától ismerem, és láttam, ahogy fölnőtt, és egészen korán odaszánta magát a Jóistennek, és tényleg úgy is él. És ez az, amit meg kell valahogy értetnünk a gyerekekkel, hogy ezért vagyunk itt ezen a földön, mert Isten akarta, hogy itt legyünk, akarja a létünket, és az övéi vagyunk, és ennek a felelősségével kell élni, és ezt olvasom itt. A megváltó végtelen gyöngétséggel tekint a tulajdonvérén megváltott lelkekre. Szeretete magának követeli őket, kimondhatatlan vágyakozással tekint rájuk. Szíve szakad meg nem csak a legjobban viselkedő gyerekek után, hanem azok után is, akiknek örökletes, kifogásolható jellemvonásaik vannak. És még egy rész, egy kicsivel följebb, amikor a Szentlélek megindítja a gyermekek szívét, működjetek együtt vele. Azt tanítsátok, hogy a megváltó hívja őket. Semmi sem szerezhet neki nagyobb örömet, mintha életük virágjában, ifjúságukban adják át magukat. Ezek annyira gyönyörű szavak, nem? Semmi sem szerez nagyobb örömet a megváltónak, mintha egy fiatal élete virágjában adja át magát neki. Kedves fiatalok, gondoljatok erre, és gondoljunk mi felnőttek is erre, akkor, amikor gyerekeket nevelünk, hogy ennek a szemléletével neveljük őket. Ne haragudjatok, hogy most több idézetet hoztam, és olvasok föl, de tényleg sokszor olyan súlyos szavak ezek, vagy olyan szép szavak, hogy szeretném, hogyha hallanátok szó szerint ezeket, amiket
1: így olvasok el. Ugye a hogyan kérdést tettük fel, hogy hogyan segíthetnénk őket az Isten országába, hogyan segíthetnénk őket ahhoz, hogy a gyülekezetben maradjanak, és ebből említettem meg így néhány szempontot, és nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de talán ezek a legfontosabbak. Azonban még egy-kettőt szeretnék fölvillantani előttetek, tényleg csak az említés szintjén. Ismertessétek meg velük Jézust, mint megváltót. Ismertessétek meg velük azt, hogy ő szerető és megbocsátó Isten. Tanítsátok őket a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Most kérdezhetitek azt, hogy hogyan. Külön órát lehetne erről a témáról is tartani. Én most csak visszautalnék az előbb elmondottakra. Először is a saját példátokkal. Lássák azt, hogy ti megbocsátotok nekik, maradék nélkül. Attilának, ha minden igaz, most megjelenik még ebben az évben a megbocsátásról egy írása. Ajánlom figyelmetekbe, én amikor átolvastam, úgy tényleg megrendített ez, hogy mennyire mélységes dolog is ez az emberi életben. És az országban több helyen tartunk erről előadást, és amikor épp a múltkorjában magam vittem be a Győri Műveldési Házba a szórólapot, és pont az a portás volt ott, aki egy olyan hidegebb stílusú, nem nagyon beszél velünk, a másik egy nagyon kedves, tudtunk is vele már úgy többször szóba elegyedni. És mégis ennek az asszonynak is rögtön ezen megakadt a szeme, hogy a megbocsátásról lesz előadás. Hát igen, ez nehéz dolog. És akkor így kezdtünk beszélgetni. Igen, ez az emberi természetnek egy nagyon komoly és nehéz dolog. A gyerekeket tanítsuk meg arra, hogy nem kell cipelni a terheinket, hogy új tiszta lapot kezdhetünk, mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és ő magára vette a mi bűneinket. És mutassuk be, hogy ez hogy működik, és magyarázzuk is el nekik, és gyakoroljuk velük együtt. Tanítsuk őket a természetnek a megfigyelésére, arra, hogy Isten teremtő Isten. Főleg ebben a világban, ahol már evolúció éve van, meg Darwin év van, hiszen a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy ez egy sarkalatos pont lesz majd az utolsó időkben, hogy teremtő Istennek elismerni az Istent, aki az ő szavával teremtett, 6 nap alatt teremtett ezt a világot, és a 7. megpihent. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeket erre, hogy kivigyük őket a természetbe, ha kell szombat délután, és a természeten keresztül magyarázzuk el a szeretetét. Tanítsuk. És még egyet szeretnék megemlíteni a sok közül, ez pedig alakítsunk ki bennük, tudom, fáradtságos munkával jó szokásokat. Most már nincs idő erre, csak fölhívnám a figyelmeteket, hogy nézzétek meg, hogy Keresztelő János születésénél, Sámson születésénél Isten milyen tanácsot adott a szülőknek. A Bírák könyvébe utána nézhettek, és Lukács evangéliumának rögtön az elején, ahogy egy olyan embernek a szülő, ugye nekünk könnyű dolgunk van, mert tudjuk, hogy ő belőlük ki lett, és mire hívta el őket a Jóisten. Amikor elhív egy nagy szolgálatra egy embert, mindig a mértékletesség üzenetét elmondja már a szülőknek. Bort és részegítő italt nem iszik. Hogyan neveljük a gyermeket? Ugye teszi fel Sámson édesapja, és elmondja az angyal, hogy semmi részegítő italt ne igyon, semmi olyat ne egyen, ami az ő kárára van. De nem csak az evésről, ivásról van szó, mindenről, ami a jellemüket erősíti, és mindenről, ami gyengíti. Milyen szokásokat alakítunk ki a mi saját példánkkal, a kitartásunkkal, a szeretetünkkel. Mondhatjátok azt, hát más is így neveli a gyermekét, hát azért fölnő, azért rendes ember lesz belőle, hát azért ezt-azt megenged neki. És sokszor ugye hajlamosak vagyunk a világra tekinteni. De jó, ne tekintsünk a világra, egymásra. Hát ő is, hát így öltözteti, így járatja iskolába, ezt tesz vele, itt laknak, nem mennek ki vidékre, kimennek vidékre, ezt tesznek, azt tesznek, így öltöznek, magántanuló, nem magántanuló. Nagy kérdések. Erről is külön lehetne beszélgetni, hogy ebben a világban vajon az utolsó idők eseményei című könyvben egyébként erről is van írás. Kiköltözünk-e vidékre? Amíg nem költözünk ki, addig mit tegyünk? hogyha kiköltöztünk, akkor mit tegyünk? A gyülekezet hogy segítse azokat a családokat, akik szeretnének kimenni vidékre, de nem tudnak kimenni vidékre? Tekinthetünk egymásra, kedves testvérek, de nekünk nem ez az első és a fő feladatunk, hanem az a feladatunk, hogy önmagunkra tekintsünk, a mi családunkra, és az Istennek az útmutatására. Mit kell tennünk? Befejezésképpen még egy bizonyságtételi idézetet szeretnék elolvasni, és egy igét. Én ezt a bizonyságtételt minden gyülekezetbe elolvasom, ahova elmegyek. Itt most majdnem elhagytam, de azt gondoltam, mégis elolvasom. És mindig elmondom azt a gyülekezetben, hogy én azt a gyülekezetet annyira mélyen nem ismerem, hogy tudjam, hogy mi, hogy van. Én kérlek benneteket, hogy ti lássátok meg, hogy mi az, ami rátok vonatkozik ebből, mi az, ami nem. De a bizonyságtétel a 6. kötet 196. oldalán így hangzik. Nem szentelünk elég figyelmet gyermekeinkre és fiataljainkra. A gyülekezet idősebb tagjai nem vigyáznak rájuk gyöngéden, együttérzéssel arra vágyva, hogy fejlődjenek az isteni életben. Így a gyerekek nem fejlődnek eléggé a keresztény életben. A gyülekezet számos tagja, aki a múltban szerette és féltette az Istent, ma megengedi, hogy a hivatása teljesen lekösse őt a vék alá rejti világosságát. Feledik Isten szolgálni, és a foglalkozásokat teszik a vallások sírjává. Ne hagyjuk ide, stova hányódni a fiatalokat, mert elcsüggednek, s áldozatul esnek a tapasztalatlan, fiatal lábuk körül állandóan ott settenkedő kísértéseknek. Gyülekezeteink tagjainak esünk leginkább a keze ügyébe ez a kötelesség. Viseljék szívükön a fiatalok sorsát. Magyarázzák meg nekik a keresztény elgondolásokat és elveket egyiket a másik után, szeretettel, türelemmel, gyöngéden. Hová lettek az istenfélő apák és anyák? Nagy számban kellene akadni köztünk olyan embereknek, akik nem csak futólag, de mélyen érdeklődnek a fiatalok iránt, akiket megrendít a szomorú helyzet, melybe a fiatalok kerültek, akik rádöbbennek, hogy az ellenfél minden elképzelhető eszközzel erőlködik, hogy hálójába kerítse a fiatalokat. Hát most gondoljatok bele, hogy Ellen Goodwight ezt írta az ő korában, akkor ma mi van? Ma mi van? Isten elvárja, hogy a gyülekezet lerázza ezt a tunyaságot, s nézzen körül, hogy milyen segítségre is lenne szükség ezekben a veszedelmes időkben. Hát ha akkor veszedelmes idők voltak, ma végképp veszedelmes idők vannak. Milyen segítségre lenne szükség? Kedves gyülekezet, mindannyian tehetünk a fiatalokért. Csak azt kell megkeresni, és a Jóistentől megkérdezni, hogy mi éppen mit. És tudom is, mert itt, ahogy körülnézek, látlak benneteket, tudok olyan nagyomáról, aki úgy odafigyel az unokájára, ahogy oda kell, mert a szülők nem tudnak. Tudok olyan fiatalról, aki megy és segít, amikor valamilyen rendezvény van, és segít a kézműves foglalkozásokban, a tanításban. Tudok szülőkről, akik áldozatosan, de tényleg megtesznek olyat a gyermekükért, ami áldozatok nélkül nem lehetne, és nem tudnának úgy nőni, ahogyan nőnek föl. És talán a legnehezebb azoknak, akinek egyedül kell nevelni, vagy fele másikában kell nevelni. Isten mindezt látja. Segítsünk egymáson. Mert ezt várja el tőlünk a Jóisten. Meg kellene kenni mennyei kenetre a testvérek szemét, hogy fölismerjék korunk követelményeit. Táplálnunk kell a nyáj bárányait. A mennyek ura szemmel tartja, hogy kivégzi gyermekeinkért és ifjainkért azt a kötelességet, amelyet elvár. De azért közben így rátok tekintve, hadd mondjam azt el, hogy azért abba a hibába se essetek, hogy mindent nekünk kell megtenni. Emlékezzetek rá, hogy említettem ezt is, hogy Isten az, aki beteljesíti majd az ígéretét, és elvégzi a munkát a lélek által, amiben mi fáradozunk. Befejezésnek pedig egy igét hadd mondjak nektek, ne nézzünk a világra, ne nézzünk a másikra, ne arra nézzünk, hogy hát így is jó lesz, meg más is azt teszi, miért. Mert nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, Sámson, hát igen, Keresztelő János. Hát ők azért ilyen nagy dologra hivattak. Ugyanis az igében azt olvashatjuk, és ismeritek ti is nagyon jól ezt az igét. Péter közönséges első levele, 2. fejezete, 9. verse. Ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, Megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Kedves testvérek, egy királyi gyermeket soha nem úgy neveltek, mint akárkit, hanem különleges módon. És az ige azt mondja, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. A gyermekeink is azok. És olvashatjuk azt, hogy ők, amíg gyermekkorukban élik meg Jézus második eljövetelét előtte, komoly feladatot kell, hogy elvégezzenek gyermekként is. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Végezzük így mi a munkánkat a gyermekek ügyében, és neveljük őket arra, hogy ők is az Istenért tudjanak munkálkodni, és megmaradjanak az ő templomában, sőt, az Isten templomának a díszei lehessenek.

És szerintem úgy a gondolatmenet folytatásaképpen lapozzunk Malakiás könyvéhez. Ha jól emlékszem, a 888. oldal. Igen. Harmadik fejezete. Az én Bibliámban a 888. oldal, Malakiás 3.1-től olvasom. Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös, vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem étel áldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek Ura. Mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Milyen érdekes, hogy Malakiásnak ez a része voltaképpen összefoglalja az összes olyan szakaszt, amiről beszéltünk. Nem tudom, hogy itt az első verstől a felolvasott 6 versen keresztül látjátok-e a különböző szakaszokat. Először azt mondja, mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. Tehát milyen érdekes, hogy várták Krisztus megjelenését, ugye? Kívánták, hogy végre találkozzanak vele, készültek, és azt mondja, a válasz az volt, hogy eljön az ő templomába. Nem a földre, hanem eljön az ő templomába. És utána jön a következő vers, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. És a figyelmetlen olvasó ugye azt gondolhatna, hogy a kettő egybe tartozik. Eljön az ő templomába, és kicsoda szenvedhetni el az ő templomába érkezését, de nem erről van szó. Ugye nem erről van szó. Hanem azt mondja, eljön az ő templomába, akit ti kerestek, és kicsoda szenvedheti majd el az ő eljövetelének a napját. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. És a következő versekben a kettő közötti időtávolságban elmondja, mi fog történni. Eljön az Úr az ő templomába, 3.1, megjelenik az Atya Isten előtt, hogy megkezdődjék az ítélet. Amikor majd eljön a földre, amikor megjelenik valójában, szemmel láthatóan, akkor kiosztja a jutalmat, illetve a károsztatást. És a kettő között történik valami. Azt mondja, ül, mint ötvös és ezüsttisztogató, 3. vers, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és majd ezáltal igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Hogyha mondjuk én számoztam volna a Bibliát be, akkor azt mondtam volna, hogy a 3/3-as vers odáig tart, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. 4. vers, igazsággal visznek ételadatot az Úrnak, és kedves lesz az Úrnak a Júda és a Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és az előbbi esztendőkben. Ebben is milyen óriási tanítás van benne. Az embert először tisztává, fényessé és igazzá kell tenni, hogy utána képes legyen az Istennek igazságban szolgálni. Ezt figyeltétek, ezt a két lépést? Nem arról van szó, hogy előbb nekem, vagy miközben én igazságosan szolgálok, a szolgálatom által tiszta leszek, és van mivel dicsekednem, hanem mindig az Úrhoz kell mennem, aki megtisztít engem, és ha megtisztít, akkor szolgálhatom őt. Hit általi megigazulás. És kedves lesz az Úrnak, tehát elkészül egy nép, a vendégségnek, a mennyeződnek a vendégei, amiről beszéltünk délelőtt.
És olyan lesz, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. És a 5. vers, mert ugye ez a megtisztulási szakasz kell, mert a megtisztulási szakasz után a vizsgálati ítélet, a közben járás, a bűnök eltörlése időszakában ő minket tisztít és szentté tesz. És amikor befejeződik, azt mondja, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek. Ez reagál vissza a 2. versre, kicsoda szenvedheti el az ő megjelenését. Ugye teljesen világos. Tehát Malakiás könyve sűrítve mondja el azt, amit Pál apostoltól és János apostoltól megtanultunk, hogy Jézus először az atyához megy. Bemegy a mennyei szentekbe, a mennyei templomba. Hogy ott megkezdje a megváltói munkájának egy újabb szakaszát. Aztán Zakariás 6. fejezete, néhány lappal visszább. versétől. Az én Bibliában a 881. oldal. Íme egy férfi, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettő között. Ugye Zakariás ugyanazt mondja el, mint amit Malakiás, csak egy másik szempontból kinagyítja. Azt mondja, eljön a csemete, aki megépíti az Úrnak templomát. Mit jelent az, hogy mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát? Mit mondott Jézus? Azt mondta Jézus, roncsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra újjáépítem. És ők azt gondolták, hogy Jeruzsálem kő építményéről beszél. De közben arról beszél, amiről Zakariás beszél. Ha az ő templomát leromboljuk, akkor ő belőlünk épít mennyei templomot, hogy közöttük, bennük lakozzam. Tehát amikor azt mondja, eljön az Úr az ő templomába, Malakiás könyve, ott mi csak azt a dimenziót látjuk, hogy jön az atyához, ahol ítélkezés lesz. Ahol a tetteket, a szándékokat megvizsgálják. Malakiásnak azt mondjuk, eljön az Úr az ő templomába, és megnézik, hogy kik azok, akiből lelki templom épülhetett. Helyesen mondom, vagy nem helyesen mondom? Lapozzunk Efézus 2:20-22-höz, jó? Csak hogy lássuk, hogy nem a saját gondolatom. Efézus 2:20-22. 228. oldal. Akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Ugye mi érdekes? Tehát itt mindjárt személy közelbe hozza Jézus. Amíg csak arról beszélünk, hogy bemegy az ő templomába a mennybe, ha még a mennybe is van az a templom, gyémántkövekkel kirakva, akkor is csak egy olyan aktus, amihez nekem csak távolról lenne közöm. Ugye? De már azt mondja Malakiásnál, hogy ül, mint ezüst tisztogató, és bennünket tisztogat. Minket csiszolgat, hogy aztán Pál apostol azt mondja, hogy belőlünk, mint lecsiszolt kövekből, egymásba rakva felépítsük az Istennek a testét, az egyházát, amin keresztül az Isten működik. Így most már értjük azt, hogy azt mondta, hogyha lerombolják az én testemet, akkor harmadnap után, mikor feltámadok, elkezdem felépíteni belőletek, belőlem és belőled a lelki egyházat, a lelki templomot. Ha én nem halok meg, ha ő nem hal meg, akkor belőlünk soha nem épül föl lelki templom. Ha ő nem hal meg, akkor én soha nem lehetek olyan kő, ami beilleszkedik ebbe a lelki templomba. Ugye milyen szép?
Tehát Jézusnak az a terve van velünk, hogy egy olyan templomot épít, amelyben akik között lakni fog örökké. És akik között lakva teljes harmónia, teljes szeretet, teljes egység van. És mi azt fogjuk bemutatni, hogy milyen az Isten. Ugyan vissza fog állni a teremtettségbeli cél, hogy bármire nézünk is, egymásra is, akkor is Istent látjuk. Minden lesz mindenben. És ő erre hívott el bennünket. Már itt a földön. Azt mondja, az a földi élet, ez a vándorút arról szól, hogy most csiszol bennünket, hogy lelki egyházzá, lelki templommá épüljünk föl, és bennünk lakozzon teljességgel. Örök időkön keresztül. Most csak zárójelben jegyzem meg, nem csak úgy, hogy emberi testet vett fel, és örökre emberi testben marad, és örökre szét van zúzva a lába, örökre át van szegezve a tenyere, örökre át van szúrva az oldala. Örökre. Nem tudom ezt a szót kimondani jobban, hogy örökre. Tehát ő letette az isteni formát, és örökre emberi testben lakozik az örökké való Isten, a teljes Isten. És azt mondja, ez nem csak az én, hogy fogalmazok? Ez nem csak az a test, amit magára fölvett, és abban van a megdicsült emberi testben, hanem én bennetek akarok lakozni. Bennetek. Arra hívott el téged meg engem, hogy bennem lakozzon az örökké való Isten. Ez a hit általi megőrzelésnek a tana. De már ez mindig így volt, nem csak ez a 19. század második felétől. Azt mondta, építsetek nekem sátrat, hogy köztetek, bennetek, közöttetek lakozzam. Mindig ez volt a célja. Mindig azért teremtette az embert, hogy az emberben megmutassa, hogy az Istennel harmóniában egyé lévő ember mit tud elérni, hogyan tud bemutatni Istent. Menjünk tovább. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében. Ugyanazt a sorrendet követi, mint Malakiás. Ő fogja megépíteni az ő templomát, ugye ez Zakariás 6.13, ő fogja megépíteni az ő templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog a székében. Nagy már a dicsősége? Még nem. Úgy tudjuk, hogy úgy már nagy, mint profétai múlt időben már nagy a dicsőségben, minden elvégeztetett, de most még nem. Most még papképpen közben jár. Benne ül már az ő atyának trónjában? Profétai jövőben már igen, de még nem, mert most még mint pap közben jár. És azt mondja Zakariás, és pap is lesz az atya székében, és a legszívfacsaróbb és békesség tanácsa lesz kettejük között. Már Zakariásból is tudhatták, hogy Jézus bűn elrendezési, a megváltási szolgálata nem zárul le a kereszthalálával. Eljön, mint szolga, embernek fia megalázva, fájdalmak férfia, meghal, feltámad, és már az Ószövetségből tudhatták, hogy eljön majd egy papi szolgálat, amikor mint pap és főpap fog közben járni értünk. És majd a papi szolgálat után királyként fog örökre uralkodni, ugye? És az ő királysága soha örökké meg nem romol. Tehát a nekünk olyan példaképünk van, olyan Istenünk van, akinek a szolgálatának minden szakaszával tökéletesen tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy hol tartunk, és vele együtt vagyunk. Követjük, valahova megy. És ez a legszebb sor, és békesség tanácsa lesz kettejük között. Az ugye 2 Korintus, ide értem, 2 Korintus 5.19, nem arról van szó, hogy Jézusnak az atyánál közben kell járni, hogy szeressen már minket. Hogy az atya, az Ószövetség haragvó istene, aki le akar sújtani, és el kellett jönni Jézusnak, hogy az atya ne sújtson le, és valahogy kibékéltesse az Istent. Mert azt mondja, úgy szerette az atya Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ugye? János evangéliuma. Úgy szerette, hogy az nem kellett az egyszülött fiának magát föláldozni azért, hogy az atya szeresse az embert, hanem abból látjuk, hogy mennyire szeret az atya bennünket, hogy odaadta a fiút. 2 Korintus 5.19. Krisztusban, Krisztussal megbékéltette magával a világot. Ugye? Ennyire szeret bennünket. Erre mondja Zakariás az, békesség tanácsa van közöttük. Békesség tanácsa van közöttük. Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy amikor a nagy csalódás után,
1844-ben meglátták a fiút, meglátták az ő mesterüket, meglátták a mi megváltónkat benne a mennyei templomban, akkor örvendeztek. Örvendeztek, hogy most ő közben jár az atyánál, és hogy békesség tanácsa van közöttük. De meg szeretném kérdezni tőletek, hogy valaha kiintettem egy mondatban,

Mennyire nagy a bűn? Semmi más? Azt mondod erre, dehogy is nem Józsiát, az a szerepe, hogy a Krisztushoz vezető pedagógus. De mit jelent az, hogy Krisztushoz vezető pedagógus? Az azt jelenti, hogy a törvény azért adatott, hogy a bűn nagyon bűn legyen. Igen. A törvény semmit nem tud tenni. Róma 8.3 erőtelen a test miatt. Ádám meg tudta volna tenni. Itt a törvény tartsd be, betartotta volna. Ha betartotta volna. Nem kellett volna megváltó. De a törvénynek egyetlen egy rendeltetése van, hogy igen, nagy legyen a bűn. Hogy szerfeled bűnnek láttassék a bűn. Kedves testvéreim, nagyon sokszor elrontjuk azt, hogy mi a törvénytől azt várjuk, hogyha megfelelünk a törvénynek, ha minden erőfeszítésünkről kipipáljuk a törvényt, akkor üdvösségre fogunk jutni, mert ez az útja az üdvösségnek. De azt mondja a Róma, azt mondja a pápostól, értsétek meg, testvéreim, a törvény képtelen megmenteni. Mert hogyha valaki be tudná tartani a törvényt, akkor már nem ajándékképpen jár neki, hanem tartozásból. Ezzel mindig bólogatok, és egyetétetek ezzel. De a mindennapi életünk mégis mindig azt mondja, nekem ezt is be kell tartani, még nem vagyok elég jó, még nem vagyok elég nagy lelkű, még nem vagyok elég türelmes, még nem vagyok elég szeretetteljes, még nem vagyok elég szolgáló. És azt mondja neked az evangélium, értsd meg, a törvénytől nem fogsz üdvözülni. Értjük? Azt mondja Pál apostol, akkor feleslegesítettük a törvényt? Most ezt követjük, ezt a gondolatmenetet követjük, teljes egészében. Együtt éljük át Pál apostollal. Akkor feleslegesítettük a törvényt? Sőt, felemeljük. Mert miért emeljük fel a törvényt? Azért, mert üdvözít bennünket? Nem azért? Azért emeljük fel a törvényt, hogy mind tisztában ragyogjon. Mind tisztában, és egyre jobban lássam azt, hogy mennyire bűnös vagyok. Nagyon nehéz elfogadni az embernek, a büszke emberi szívnek azt, hogy a törvény minduntalan visszautasítja őt Krisztushoz. Nem mondja azt, hogy meglátom magam a tükörben, és azt mondtam, milyen jó vagyok. Végre beléphetek a mennybe. Valahol ezt várjátok, testvéreim. Belül a lelkünk mélyén valahol ezt várjuk, hogy egyszer úgy nézek bele a tükörbe, hogy ne legyen lelkismert furdalásom. Ugye? Ez visz bennünket nyomorba. És azt mondja Pál apostol, menj oda a tükörhöz, fényesítsd meg, és olvasd, ismerd meg jól a mélységeit, zárójel, boldog mondások után egyből is mivel kezdi, elkezdi sorolni, hogy a törvény milyen mély, mennyire mély a törvény. Nézd bele a tükörbe, és meglátod, hogy még mindig Jézushoz kell menni. Ezt is vedd el tőlem. Ezt is. Sőt, átfogalmazom. Jézushoz kell menni, és azt mondani, látod Uram? Az önfeláldozást is te mutattad be, én nem tudom bemutatni. Látod, Uram, a nagy lelkűséget is te mutattad be helyettem. Látod, Uram, a családban lévő szeretetet, a szolgálatot is te mutattad be helyettem. A törvény arra jó, hogy mindig visszanyomjon bennünket Krisztushoz. Újra és újra és újra. Nem tudja a bűnöket elvenni, csak a bűnöket meg tudja mutatni. A bűnöket fel tudja nagyítani. Nem is emlékszem, talán ez is római levél, hogy azért jött be a törvény, a bűn pedig a törvény szegés miatt adatott. A törvény pedig a bűnök miatt adatott, ilyen Pál apostol ezt mondja, a törvény pedig a bűnök miatt adatott. Csak az, tehát én le akarom venni a súlyt rólunk, magatokról. Hogy ne ostorozzatok magatokat, hogy nem tudok a törvény szerint élni. A törvény mindig ezt fogja mondani. A törvény mindig ezt fogja mondani, hogy neked Krisztushoz kell menni. De Krisztus bent a szentek szentjében a törvénytáblák előtt áll. Azt mondja, hogy törvény nélkül nem lehet meglátni, hogy milyen nagy szükség van a megváltóra. Milyen nagy szükség van arra, aki egyedül tudja hordozni a bűnöket. A másik ugye a kegyelem része. Azt mondja, ha üdvözülni akartok, akkor a törvényben nézd meg magad, és valljátok meg bűneiteket. És Isten azt mondja, én megkegyelmezek neked. Ezt a bűnt is eltöröltem. Ezt a bűnt is eltöröltem. Megkérdezte Simontól, ki az, aki jobban szeretett? Az, akinek több bűnt bocsátott meg, több tartást engedett el. Ha te azt akarod, hogy a legnagyobb szeretet legyen Isten és te közötted,
akkor annak egyetlen egy útja van.

hogy minél, hogy? Így van. Hogy minél pontosabban, és ebben most már érzitek egészen kézefolytod azt, hogy miért hibás az, ha valaki azt mondja, én most már szent vagyok. Abban az értelemben, hogy már nem bűnözöm. Én már elértem a tökéletességet. Nem mondhat, mert maga a tökéletesség arról szól, hogy mindig újabb és újabb mélységben látja, hogy mennyire távol van Krisztustól. És amikor az ember megérti azt, hogy semmit nem tehet az üdvösségéért, csak a kegyelem trónjához mehet, hogy kapjon bocsánatot, ez az útja, akkor volt, akiben hit által igazzá van téve. Azt mondja Jézus, ezt már tudjátok, mindenki kívülről tudja, azt a bűnt, amiben neki semmi része nem volt, azt magára veszi, és azt a tökéletes jelmet, amiben nekünk semmi részünk nem volt, azt pedig ránk teszi. Tehát ugye meglátták a pionyírok azt, hogy a szentek szentjében ott van a törvény örökérvényű, és a törvény kell nekünk, mint segítő tanár, aki elvezet bennünket Krisztushoz. És mit láttak meg még ezzel összefüggésben? Meglátták a szombatot. Megint speciális bibliai tanítás. Meglátták azt, hogy a törvény kőtáblán ott van a szombat. Most nem akarok prédikálni, mert ezt mindenki nagyon jól tudja, szombatisták vagyunk. Mindenki nagyon jól tudja. De a szombatban meglátták azt, hogy a hármas angyali üzenet, első üzenete az volt, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette. Visszautal a negyedik parancsolatra. És a szombat mellett, a teremtő előtti meghódolás mellett, azon ott van a másik oldal, a fenevad bélyege. Most már látjátok? Csalódás, szentétana, a törvény és a kegyelem, az igazság, és a fenevad bélyege a szombattal együtt. Ezek annyira egymásra épülnek, hogy egyik a másiknél, tehát a rendszer valamelyik hiányában felborul, és mindegyik rendszer elem a másikból következik szigorúan. És nekünk ránk bízta azt az üzenetet, hogy azt mondja a második angyal, leomlott Babilon, jöjjetek ki belőle én népem. Harmadik, ne imádjátok a fenevadat, és aki felveszi a bélyegét. Melyik az a biblikus egyház, amelyik ezt hirdeti? Kicsoda hirdeti? Meg én kérdezem. Vissza kell mennünk az alapokhoz. Minket Isten arra hívott el, egy olyan népet hívott el, aki ezt az 5 pillért, vagy 6 pillért, kinek hogy jön össze, ez benne él a szívünkben. Teljesen pontosan. Ha ezt megéljük, akkor ha lesz üldözés a mi életünkben, nem kell mondjuk előbb elaludnunk, akkor ez az 5 pillér olyan páncélt ad, hogy nem tudsz benne. Tehát nem arról lesz szó, hogy azt fogod érezni, hogy hát egy nagy hős vagy, hanem nem tudsz másképpen viselkedni. Nem tudsz másképpen reagálni. Mert hiszen tudod, hogy kibe hittél, tudod, hogy milyen kősziklára építettél. Mit akartam még itt elmondani? Jelenések 14:7-10. Ugye a hármas angyal üzenet, ezt mondja az angyal, nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Betölt az idő, a bibliai profécia eltelt. Féljétek Istent, mert eljött az ő ítéletének órája, a vizsgálati ítélet megkezdődött, az emberek, a könyvek, ami le van írva, meg lesznek ítélve, imádjátok a teremtőt, negyedik parancsolat. Teljes harmóniában, egységben ezt az üzenetet, azt mondja, akinél volt az örökké való evangélium, 6. vers, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Szóval a mai napot én csak arra akartam szánni, hogy felébresszük magunkat, hogy mi vagyunk a hármas angyali üzenet, nekünk kell ezt belül elmélyíteni, nekünk kell egyrészt személyesen Krisztushoz tapadnunk, másrészt pontosan tudnunk a jelen való kornak szóló igazságokat, és ezt valahogyan hirdetni a körülöttünk lévő embereknek.
És más angyal követte azt, és mondván, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Nem ebbe vagyunk benne? Nem? Itt vagyunk a kellős közepében. A kellős közepében. És hamarosan el fog jönni, ha valaki imádja a fenevadot, és felveszi annak képét, stb. Tehát ez a legidőszerűbb üzenet, ami ma hangozhat. És hogyha ez nem él a szívünkben, nem ég a szívünkben, akkor másokkal fogja Isten ezt a művet elvégezni. Mert az, hogy azt mondta, hogy látott egy másik angyalt az ég közepén repülni, tehát mindenki ez elhatott, nem fog ránk várni, akkor be fogja végezni valaki más. Vagy valaki mások. Én szeretném, hogyha ennek a munkának a részese lehetnék. Akármilyen módon. Gondolom, ti is szeretnétek, hogy ennek a részese lehessetek. Tehát, hogy is fogalmazzak? Nekem a 2 héttel ezelőttig picit úgy érzem, hogy ez egy tankönyvízű tanulmány volt. Én ugyanúgy a kerességre, meg utána megtanultam, jól tudom, 3. angyali üzenet, szentély, tana, a szombat, a 4. parancsolat, Babilon leomlott, a fenevad bélyege, stb. De az, testvéreim, mindaddig egy száraz tudás marad, mindeddig egy halott tudás marad, ameddig ez nem a saját életünket változtatja meg. Én megmondom nektek őszintén, hogy nagyon sűrűn vívódok azzal, hogy a nap 24 órájából mennyit használok erre, arra és amarra. Nagyon komolyan, nagyon személyesen mondom ezt. Nagyon személyesen. Mert itt feszül az, hogy, ahogy pont beszéltünk Gábor, hogy az idő. Itt feszül az, hogy ahogy Vájt testvérnő írta valamelyik művében, hogy egy talentumból, például a Krisztus példázati című könyvben, hogy mindenkinek van egy talentumja, és abból ugyanannyi van mindenkinek naponta 24 óra, hogy mit csinál és hogy csinál. Na most, hogyan számolok el én azzal, hogy engem elhívott az Isten arra, hogy a környezetemnek ezt a megmentő, a világnak szóló utolsó üzenetet hirdessem, hogy egy olyan népet készítsen el az én munkámon keresztül is, akiken nincsen semmi szeplő vagy sömörgözés, és közben tévét nézek. Meg lehet ezt magyarázni? Ez most csak egy délutáni beszélgetés, tehát nem kell most nagyon prédikálni. Meg lehet ezt magyarázni? Ezt nem lehet megmagyarázni. Ez a bűnnek a titka. Ez a bűnnek a titka. Vagy hogy van az, hogy annyira elvisz bennünket a világ, hogy azon gondolkodunk, hogy mit együnk, mit ígyunk, mibe öltözködjünk, milyen kocsival járjunk, nem? Melyik állásba fizetnek jobban? Hogy lehetne úgy bizniszt csinálni, hogy abból azért keresztény módon, de azért tisztességesen megéljünk? Ez forog a fejünkben, nem? Ez forog a fejünkben. Éppen tegnap előtt olvastam Ellen White-ról az Evangelizáció című könyvét, azt mondja, hogy ha valaki lelkész, akkor egyáltalán ne is folyjon bele világi bizniszbe. Most jó, hogy nincsenek itt lelkészek közöttünk. De hányan lelkészünk van, aki nem folyik bele világi bizniszbe? Van olyan? Nem róluk beszélek, magunkról beszélek. Tehát félre ne értsétek, magunkról beszélek. Magunkról beszélek. Tehát egy romantikusan ábrándozunk arról, hogy majd az Úr milyen nagy dolgot fog majd hozni, stb. Romantikusan olvasjuk a történetet, amikor a háló szakadozott, és kihúzták a halászok, és mondta neki Jézus, gyertek és kövess engem, és ők ott hagyták, nem törtek és mentek vele. Nem mondták azt, hogy na most végre van egy nagy halpiaci fogáson, most be lehet hozni a lemaradásokat, eddig mínuszban voltunk, piros betűs volt a könyvvel, és most végre már fekete lesz. Nem, ezt mondták, mentek utána. Tehát ami mi ezt romantikusan nézzük, és ebben gyönyörködünk, és édesen hangzik a szánkon, de az életünkben nem valósítjuk meg mi magunk, nem mi leszünk Péter, meg a halász, meg a többi, most magamról beszélek, de rólatok is szerintem, akkor az egész csak egy ilyen szentimentális vallás marad. Szentimentális vallás marad. És azt gondolom, a megoldás az, hogy nekünk így a Bibliát olvasva és gondolkodva, elmélkedve otthon, mert mindenkinek megvan ez a talentuma, és a Szentlélek mindenkinek segít. Így közösségre, szorosabb közösségre kerülni Jézussal. És rábízni, hogy ő tudja, hogy nekem milyen tempóban kell
ebből kivonulni, abba belemenni, stb. Stb. És ad gondolatokat, és ad döntéseket. És bárcsak meg lenne ez a bátorságunk, hogy Istenért tudnánk dolgozni. Hogy részese lennénk ennek a hármas angyal üzenetnek, hogy mi magunk is életünkkel, a szomszédunknak, meg a szavainkkal ezt tudnánk hirdetni. Én azt gondolom, hogy most már ez a második, a végső szakasz ennek a beszélgetésnek, bár csak én beszélek, hogy nekünk nagyon fel kell ébrednünk. Nagyon-nagyon fel kell ébrednünk, magamat is beleértve. Nagyon fel kell ébrednünk, és nagyon azt kell mondani, hogy hogyan tudom úgy átalakítani az életemet, hogy az teljes mértékben Jézusról szól. Az teljes mértékben az üdvösségről szól. Mert tudom, hogy ez mindenkinek a szívében ez benne van. És mindenki, hogy is mondjam, károsztatja saját magát ebben. De csak egy megoldáson azt mondta. Az én igém élet és lélek. Ha ezt olvassuk, ha ezen gondolkodunk, ha ezen erről beszélgettek a házastársatokkal, vagy akivel tudtok, akkor ez tud bennünket hitről hitre és fejlődésről fejlődésre vinni. Kérdés, mert hozzáfűzni való. Mondjatok bármit. Hogy akkor, hogyha ez így van, hogyha minden Jézus, és rátesztjük, és ezzel el van intézve, akkor hol van az, hogy a kavicsból kalács lesz? Hol van az, hogy igazából olyan anyává válok, mint ami anya szeretnék lenni, olyan feleség leszek, mint amilyen feleség szeretnék lenni, olyan fér vagy apa leszek, mint amit a Biblia elvár tőlem? Először is azt le kell szögezni, hogy sokszor fogunk még idézőjelt nyitok, sokszor fogunk még sírva és térdeinken állva, és a bűneinket megbánva, mint apa és mint férj, mint anya és mint feleség, Krisztusnak zokogni, hogy alkalmatlan vagyok, nulla vagyok, nem látom, hogy fejlődés lenne. Sokszor, még nagyon sokszor. A törvény tükre, a szabadság tükre nagyon sokszor fog még bennünket elszomorítani Isten szerint való szomorúságra. Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van. És a másik oldal is igaz. A megszentelődés, akármennyire fájdalmasan hangzik, és ezt nem akarjuk felfogni, a megszentelődés, ez a könnyek és a térden lévő bűn bevallásnak a folyamata. Van bennünk egy olyan romantikus kép, hogy a megszentelődés az olyan, hogy végre a gyerekemmel egész nap teljesen türelmes voltam. Egy rossz szót sem sikerült mondanom, és most látod, atyám, magasztallak téged, mert ilyen csodálatos anya nem voltam még soha, mint amilyen most vagyok. Azt mondja Jézus, éjszakákon keresztül borult le az elé hangos kiáltások és könnyek között, aki egyedül tudja őt megszabadítani, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Szét kell törnünk azt a hamis, karizmatikus felfestést, hogy most már szentek vagyunk, és a fejlődés megy, stb. És azt is, a másik oldalt is, hogy soha nem leszek elég jó. Soha nem fogadhat el téged. Ha te arra válsz, vagy azt mondod magadnak, hogy most már elég jó vagyok, és elfogadhat, akkor az önigazulás, az önüdvösség. Mindig így lesz. Soha nem lesz elég jó, de az lenne a probléma, hogyha a szíved azért vádolna, hogy azt mondanád, hogy nem érdekel engem, lehetek türelmetlen, én ilyen vagyok, és ez így rend, és kit érdekel, más is ilyen. És nem éreznéd, hogy ez a bűn égeti a szívedet. Érted? Tehát, hogy ha nem vádol bennünket a szív, akkor tudjuk, hogy szeretet van bennünk. És a szív nem azért vádol bennünket, mert nincs bennünk szeretet, hanem azért, mert nem szeretünk eléggé. És ez az Isten általi megkeseredés. Tehát, hogy fogadjátok el Krisztust. Azt, hogy igen, nem vagyok elég jó, ő volt a tökéletes szülő. Ő az egyetlen tökéletes szülő. És a tökéletes szülői elvárás beteljesítette helyettem. Azt mondja az atyának, látod, a Józsi, a Melitta, a Sanyi, teljesen mindegy, tökéletlen szülő, meg kéne halnia, mert nem teljesíti be a törvényt, de itt vagyok én, aki tökéletes életet éltem, és ez neki számítódik be. Ez az evangélium, ezt annyira nehezen értjük meg. És amikor az ember ezt az ingyen megbocsátást elfogadja, azt mondja,
Nem kárhoztat engem az Isten, mert rossz anya vagyok. Nem kárhoztat, mert rossz fér vagyok. Nem kárhoztat, mert rossz feleség, rossz apa vagyok. Nem kárhoztat. Jézus azt is magára vette. Amikor az embernek ez a bűnbocsánat megérinti a szívét, akkor felszabadul. Nem örökre, csak a következő imáig. Akkor megint leszere a gyerekéhez egy kicsikét, stb. Emellett, ez az első rész is, emellett az Istennel való kapcsolatom mellett van az Isten által adott eszközöknek a használata. Például most, amikor jöttem hozzátok az erdőn keresztül, akkor előtt imádkoztam, hogy felszabadultan tudjak beszélni meg, hogy legyen bennem egy Szentlélekből. És nem éreztem, hogy ez lett volna. És amikor vezettem, akkor azt mondtam bennem, hogy hát Jézus énekelt. Tehát ő nem várja meg, hogy érezze, és az ének például, most csak egy rövid, egyszerű példa, az ének például felvidítja a lelket. Tehát akkor anélkül, hogy láttam volna, hogy én most már tele vagyok energiával, énekeltem azt a verset, amelyik éppen választottam az éneklést. És amit énekeltem, éreztem, hogy ez az Istennek az eszköze arra, hogy segítsenek engem fölemelni. Tehát az egyik, hogy visszatérni a bűnbocsánathoz újra és újra és újra, a másik pedig az, hogy az Isten által adott eszközöket, hogyan neveljek gyereket, a Biblia tanácsai, stb. Alkalmazni. De azt ne várd, hogy valaha lesz benned egy olyan hang, most már tökéletes szülő vagyok, most már nincsen. Ha ez lenne, akkor nagy baj lenne. Akkor érezném azt, hogy akkor vigyázz, mert akkor valami nincsen rendben veled. Jó? Tehát, hogy... És a harmadik, és még lesz kettő. Tehát a harmadik pedig az, hogy amikor pedig türelmes voltam a gyermekemhez, egy jó délután sikerült, egy jó délelőtt sikerült, akkor álljak meg, és merjem kiúzni magam, mondani azt, atyám, örülök, hogy most ez így alakult, örülök, hogy most teljes értékű szülőnek érezhettem magam, és annyira jó az angyalokat is látni, hogy én most a gyerekemmel úgy foglalkoztam. Mert az embernek szüksége van ilyen önbecsülésre, ami nem önmagában jön, hanem az, hogy az atyán követi, és akkor megdicséri magát, ha szabad így fogalmaznom. Erre nagyon szükségünk van. Mindenkinek szükség van erre, és ez rendjén való. Nem kell mindig lehorgasztott fejjel. Ma jól foglalkoztam a gyerekkel, és milyen jó volt, és nagyon jól sikerült, és annyira hálás, és úgy örülök neki, és hogy az angyalok is ezt látták, és itt ültök körülöttünk, és ez fantasztikus volt. Jó? Igen, nagyon köszönöm, hogy mondtad, ez nagyon fontos, így van, hogy egy dolgot nem tesz az Isten, nem dönt helyettünk. Tehát ő a döntést lehetővé teszi, ez az ő munkája, hogy a dönt, és amikor döntöttünk, akkor mellénk áll. Ugye minket azt szokott zavarni, amikor rosszul döntünk. Tehát, hogy nem úgy döntünk rossz, hogy belecsúszunk egy rossz döntésbe, hanem tudjuk, hogy mi lenne a helyes döntés, és mégis rosszul döntünk, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor már mindenek vége van. De akkor is vissza lehet menni, újra és újra vissza lehet menni. Mert amíg az emberben benne van ez, hogy... Tehát amíg azért aggódok, hogy nem vagyok elég jó Istennek, mi az a legnagyobb jele annak, hogy új szívet adott nekünk, nem? Mert amíg ez nincs bennünk, addig az ember azt mondja, hogy a családomnak, magamnak kaparok, és minél jobb legyen minden, és ez a világ rendje. Mindenki így él, de amikor az ember új teremtése meg, akkor elkezd az Isten szerint gondolkodni. És az a régi énje, a régi teste, az új embere, az ott van végig, és ez a küzdelem, ami benne van. De hát senki sem tud egyszerre, tehát egy pillanat alatt elváltozni, hanem ez egy fáradtságos és hosszantartó munka lesz, mint a testépítés, vagy mint a földművelés, vagy az állattenyésztés, bármi, vagy a természetben bármi. Tehát ezt kell, de egy biztos, Pál azt mondta, hogy így fordítom le, hogy nem érdemes azt nézem, ami mögöttem van, mert eléggé elszomorodnék. Ezért, ami mögöttem van, azt nem nézem. Azt nem nézem. Mert csak Pál mondja ezt, akkor én meg te, vagy akár melyiket mondhatja még jobban, nem? Hogy nekünk aztán igazán nem érdemes, ami mögöttünk van arra nézni, hanem inkább csak arra, ami előttünk van, annak neki dőlni.

Kedves hallgatóink, a mai harmadik előadásunkon Munkácsi Mihálynak a Krisztus Pilátus előtt és az Ecce Homo című nagyméretű képei után a Golgotára fogunk rátérni, amely időrendben a trilógiának a második darabja, tematikus rendben viszont a befejező darabja, a harmadik darabja. Munkácsi ezt a képet 1884-ben állította ki először Párizsban, utána európai körútra indult, és hát éppen most ma délután néztem meg itt a Mindszenti temetőben a Munkácsi szüleinek emelt síremlékét. Ott is rajta van a dátum, hogy ezt 1885-ben emelte, azután, hogy ezt a képet, ezt a festményt Budapestre hozták, és akkor ő is itt tartózkodott, többször jött egyébként haza, de itt tartózkodott Magyarországon, Miskolcot többször is fölkereste, ugye a gyerekkorának az emlékei fűzték ide, illetve át a Mátrához, és akkor emeltette ezt a bejárattól körülbelül olyan 100 méterre levő, nagyon egyszerű, de nagyon méltóságteljes és nagy obeliszket. Munkácsinak, amikor hozzáfogott a Golgotához, eredeti címe különben consummatum est volt. Ez ugye latinul annyit jelent, hogy beteljesedett, bevégeztetett. Második címe ez volt, hogy Kálvária. Harmadik címe lett a Golgota. Mielőtt Munkácsi hozzálátott volna a kép megfestéséhez, ennek a témának óriási európai előtörténetével kellett szembesülnie. Végig is nézte Európa múzeumaiban a németalföldiektől az itáliai múzeumokig bezárólag a képnek a feldolgozásait. Legjobban ő rá Rembrandt részkarcai hatottak, főleg a Három kereszt című Rembrandt részkarc. Azt lehet mondani, hogy ha valaki egy 1000 éves előtörténet után egy ilyen témához nyúl, akkor sok újat nem tud ebből kihozni. Mégis fölhívom majd a kedves hallgatók figyelmét, hogy mennyi újdonság van ezen a képen. Először is a festményt nagy általánosságban nézzük meg, mert először, ha rátekintünk egy festményre, akkor... És főleg munkát csinál, három dologgal kell számot vetnünk. Először is a színek. Ugye a festmény, mindig a színeket látjuk. Ez a festmény az elsőre üt, a Krisztus Pilátus előtt című műre üt, mert itt is a fehér ágyékkötővel itt keresztlán függő Jézus, illetve ez a fehér ruhába öltözött ember, akit majd a kinagyításon látunk, hogy milyen arccal néz Krisztusra ezen a szürke lovon, az úgynevezett arab lovas, ahogy már maga Munkácsi nevezte, és később ugye így is nevezték a szakértők is. Tehát rögtön erre a két fehér színre, persze a fehér szín még ennek a katonának a felső ruházatában, az asszonyoknak a főkötőjén is látható. A három kedvelt Munkácsi szín közül mind a három itt van, mert hiszen a fehér után a vörös ruhába öltözött János apostol alakja tűnik szemünkbe, aki letaglózva áll itt, mint szeretett tanítvány a keresztelőt jobbra, majd pedig a kék ruhába öltözött hóhér, és egy ember, aki szinte kifut a képből, aki nagyon hasonlít az Ecce Homónak, az idős asszonyára, aki szintén a bal sarokban szinte kifut a képből, ennek a kompozíciós és eszmei jelentőségére majd a kinagyítás során hívom fel a figyelmet. A színek a Krisztus Pilátus előtt című képnek az erőteljes színvilágát tükrözik, 3 évvel az előző kép után született. Ezután Munkácsi egy kis szünetet tart, mert ugye említ, hogy a harmadik

identitása tudnélik. Ezt a témát eredetileg először a keresztény művészet úgy ábrázol, hogy először Jézust ábrázolja, jobbról balról a keresztfa két oldalán, mondjuk bal oldalt szokták ábrázolni János apostolt és Máriát, az édesanyát, jobb oldalt szokták ábrázolni mondjuk keresztelő Jánost vagy egy más szereplőt. Ez Grünewaldig a 16. századig így van. A reformáció korában kiszélesedik a tabló, és általában Jézust a két latorral ábrázolják, de nem így, ahogy Munkácsi, hanem mondjuk középen van Jézus, és síkban ábrázolják a jobb latort és a bal latort. Itt Munkácsi egy félköríves szerkezetbe helyezte el őket, ennek a jelentőségére majd rámutatok. Az újítás Munkácsi ábrázolásán az, hogy ismét az aranymetszé szabályait tekintetbe véve egyharmad része a képnek maga a keresztrefeszítés. A hóhér alakja, mint egy választó vonal, nem csak függőlegesen, de hogy amit a létrát tart, az szinte vízszintesen is, körülbelül a létrának a vége jelöli ki a nagyobb csoportozat felső részét, és fölötte a sötétségbe burkolódzó ég, itt pedig jobb oldalt a Golgotának egy elég vigasztalan és kopár természeti területe kerül megjelenítésre, tehát az emberi csoportozat körülbelül 25-30 szereplővel azért nem tűnik túl zsúfoltnak, mert levegőssé teszi a képet ez a felső rész és ez az alsó rész. A képnek a bal résszel, kb. Kétharmad részében pedig különböző személyeket vonultat fel egy nagyon nagy bibliai elvnek megfelelően, amit általában kevéssé vesznek észre, de itt nagyon szeretném kidomborítani majd az elemzés során, mert Munkácsi szándéka nem csak az volt, hogy bemutassa Jézus áldozatát, hanem az is volt, hogy a Jézus áldozatával kapcsolatos magatartásformákat is felvonultassa, magyarul azt, hogy kik hogyan viszonyulnak ehhez az áldozathoz. Lényegileg három típust sorol majd fel itt Munkácsi, ugyanazt a három típust, amire Pál apostol is hivatkozik az első korintusi levél első fejezetében. Pál apostol ott teszi azt a híres megjegyzést, hogy Jézus Krisztus keresztje a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, nekünk, akik hiszünk, Istennek ereje. De itt nem csak egy hívő lesz, bár a legkarakterisztikusabb hívő magatartás ez az arab lovas testesíti meg, hanem itt is a kinagyítás során majd a római századossal is találkozunk, külön kinagyítjuk a jobblatort, és fogunk találkozni ezzel az asszonnyal is, akit egyébként az eddigi képzőművészet nem ábrázol. Csodálatos, hogy Munkácsi fölfedezte, hogy ha Máriát ábrázolja valaki a kereszt lábánál, és itt Mária Magdolnát tőle balra, akkor csak egy valaki lehet, aki ide kerülhet, és ennek az egy valakinek is nagyon nagy kompozíció szerepet ad, hiszen Jézus mellett a két kitárt kar és kézfej, amely közelről látjuk, hogy milyen föltekintő tekintet, és tulajdonképpen nem is annyira a hóhér, ő is, de inkább ez az asszony határolja le itt az egyharmad részét a képnek. Ki lehet ez az asszony, akinek a szerepe az arab lovashoz, a római századoshoz, a jobblatorhoz hasonlóan, tehát a negyedik személy arra nézve, amit Pál apostol így mond, hogy a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, nekünk azonban Isten ereje. Tehát Munkácsi nagyon, nagyon sok személyes megoldással teszi a képet nagyszerűvé. A korabeli egyik francia kritikus azt írta, nyilván egy kicsit eltúlozva, de volt benne valami, hogy ez a festészet történetnek a legtartalmasabb és legmegalapozottabb Golgotája, mert ennyit kifejezni egy ilyen képen eddig még emberi szerzőnek, mesternek, festőművésznek nem sikerült. Nézzük akkor az általános szemrevételezés után most a részleteket, és kezdjük el a kép elemzését itt a jobb oldalról. A kép jobb oldalán a Golgota. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a Golgota a Bibliában Jeruzsálem észak-nyugati

részén egy közönséges szemétlerakodó hely. Tehát ez egy vigasztalan hely, ahova gödröket ástak, és amikor kihozták az elítéltek a keresztfákat, a keresztfáknak csak a vízszintes részét, a függőleges részek itt voltak lehelyezve, akkor vízszintesen fölfeszítették, vagy fölkötötték, ugye itt Munkácsi azt a megoldást választja, hogy a két latrot kötözéssel, Jézust pedig átszegezéssel ábrázolja, majd erre is kitérek, hogy talán miért, a pontos indítékokat nem tudjuk, nincs is egyébként nagy jelentősége, de amikor kihozták az elítélteket, és itt vízszintesen felszegezték őket, azután kezdődött a keresztre feszítésnek egyik legborzalmasabb mozzanata, fölállították őket, és belezökkentették ezekbe a mintegy fél méteres, vagy annál mélyebb gödrökbe, amiket ástak, utána földdel megtaposták, megdöngölték, és az ókori források szerint a fölfeszített emberek általában 2-3 nap múlva haltak meg. Tudnék, a fölfeszítésben, amit perzsáktól vettek át a rómaiak, az volt a borzalmas, hogy ez egy folyamatos halál volt, tehát ez nem egy rögtöni halált eredményezett, alapvetően légszomjon alapuló, megfulladásos halál volt. Az elítélteknek a lábai alá tettek általában egy ilyen támasztékot, de ettől függetlenül a gravitáció törvényének megfelelően nem bírták sokáig tartani magukat, már a második, harmadik nap során teljesen lenyeklett, illetve lezuhant szinte a test, és így ezzel a szétfeszüléssel tulajdonképpen egy légszomj állt be, a tüdő felmondta a szolgálatot, tehát egy fulladásos halál volt. A középkorban, amikor a halálnemek között lehetett választani, például a középkorban a legsúlyosabb halál nem mondjuk a mágián való elégetés volt. De akit az inkvizíció mondjuk nem mágia halálra ítélt, azt megfojtásra ítélték. Tehát még a középkorban is a megfojtás volt a második legborzalmasabb halálnem. Azt aztán később jött a kerékbetörés és a többiek. Az emberiség történelmének elég vigasztalan fejezetei ezek, ha önök voltak Egerben, a várban, vagy más helyeken, ahol a kínzó eszközöket is bemutatták, és a kivégzési nemeket is elmondták, hát ott onnan csak kitámolyogni lehetett, mert ezek borzalmas dolgok voltak. 1986-ban, tehát körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt a JAMA, az amerikai orvosi folyóirat egy részletes jelentést tett közzé, amit én közöltem magyarul a Jó Hír 91/2-es számában, de annyira kifogyott ez a számunk, hogy majd egy külön lenyomatban talán újra közé fogom tenni. Amerikai orvosok jelentése a keresztre feszítésről és Jézus fizikai szenvedéseiről, és ott is leírták ezt, hogy általában ezek a gonosztevők napokig bírták a felfüggesztést, ezért kellett a Biblia szerint, mivel pénteki nap délutánján került sor a felfeszítésükre, összetörni ezeknek az embereknek a lábszár csontját, hogy kivéreztessék őket, és így sietessék a halálukat Jézusnál, erre nem volt szükség. Azért nem volt szükség, mert Jézus körülbelül 3 óra leforgás alatt meghalt, ami azért volt félelmetes, mert ez rátereli a figyelmünket arra, hogy Jézusnak nem annyira a fizikai szenvedései okozták a halálát, bár ezek is számosak voltak, hanem az a lelki szenvedés, amit Munkácsi is ábrázol a képen, és azért is adta először a konszumátum ezt címet neki, mert tulajdonképpen itt Munkácsi Jézus negyedik szavát szeretné ábrázolni, de menjünk közelebb a jelenethez. Ha egészen leszűkítjük, tehát a mostani vizsgálódásunk körét, akkor foglalkoznunk kell a római századossal, a jobblatorral, a ballatorral, magával Jézussal, mivel mellékszereplőt nem nagyítom ki, hiszen itt csak egy őrző katonai funkciót lát el itt a kép jobb sarkában ez a római katona, foglalkoznunk kell a 3 asszonnyal és János apostollal. Ha közel megyünk, egészen közel megyünk a képhez, és majdnem ez a képnek a 1:1 való mérete, ne felejtsük el, a kép majdnem 30 négyzetméteres. Jelen pillanatban ez a festmény Bécsben van, tehát most szeptember végéig nem lehet megnézni, illetve Bécsben bárki megnézheti. Októberre hirdetek majd egyébként a Debreceni Déri Múzeumban, a múzeum léte is kétséges, ha figyelik a híreket, a Debreceni Déri Múzeum most elég nagy bajban van, tehát ezt feltételesen mondom, ha áll a Déri Múzeum, és hogyha helyrehozzák, akkor októbernek egyik vasárnapján megnézzük a képet eredetiben.
A bal oldalon látjuk a római századost, ahogy azt a mondatot mondja, amit két evangélista, Máté és Márk is följegyez, hogy ő valóban Isten fia volt. Jobb oldalt látjuk itt a jobblatort, egy nagyon érdekes pozitúrában, tulajdonképpen oldalvást néz, és a megnyíló szája arra utal, hogy Munkácsi pontosan ismerte, hogy a keresztre feszítés során Jézus 7 mondatot mondott, és a második mondat ennek a latornak szólt, arra a mondatára, amit ez a lator mondott. Ugye Jézus első mondata az volt, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Minden üldözőért imádkozott Jézus, hiszen itt nagyon sok vétlen ember volt, római katonák, maga a jeruzsálemi tömeg. Nagyon sokan csak látványosságra mentek ki, nem tudták itt felfogni az eseménynek a súlyát. A második mondat a jobblatornak szól, tudnélik. A Bibliából kiderül, hogy először mind a két lator szidalmazta Jézust. Tehát senkiben ne az maradjon meg, hogy a jobb lator az jó ember volt, a bal lator az rossz ember volt. Először mind a két lator szidalmazta Jézust, hogy miért kerültek ide, sőt, becsmérelték, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mentsd meg magadat és minket is. Tehát az alap dolog az volt, hogy mind a két lator dühötten Jézusnak támadt. De mivel lett jobb lator ez a jobb lator? Azáltal, hogy itt a 3 órai haláltusa során fölfigyelt Jézus magatartására. És amikor látta azt, hogy Jézus senkit nem kárhoztat, senkit nem becsmérel, amikor jöttek az emberek és azt mondták, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Vagy azt mondták, hogy Illést hívja. Vagy azt mondták, hogy szálljon le a keresztről, akkor majd elhisszük, hogy ő az Isten küldötte és Izrael megváltója. És látták, hogy ezt Jézus zokszó nélkül tűri az iszonyatos fizikai szenvedései közepet is, akkor a jobblator megváltoztatta a magatartását. És oda szólt a ballatornak. Most mindezt Munkácsi egy egyszerű ábrázolással próbálja kifejezni, hogy oda szólt a másik latornak, hogy mi méltán szenvedünk itt, hiszen bűnösök vagyunk, de ő ártatlan. Majd oda szól Jézusnak is. A mondata azt sejteti, hogy ez a jobblator régen talán hallott Jézusról, vagy ismerte a tanításait, de hát ilyen az élet, ő ment lefelé a lejtőn, és ide jutott, de Jézusnak azt mondta ez a jobblator, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Tehát arra kérte Jézust, hogy amikor másodszor eljön, akkor majd őróla is emlékezzen meg, mert sokszor az ember annyi sok gonoszságot csinál az életben, meg annyi sok rossz jön ki belőle, de belül nem adja meg magát a rossznak. Ezek közé tartozott a jobblator is. Hogy küszködött önmagával, nem akart olyan életet élni. Tehát ma is hány ember van, aki olyan arcpirító életet él, pedig belül vergődik, és nem olyan életet élne, csak hát nincs ereje kitörni ebből az ördögi megkötözöttségből. Fölhívnám a figyelmet arra, hogy minek nevezte a jobblator Jézust. Egyedüli volt, aki úrnak nevezte. Gondolják meg, hogy két gonosztevő között fölfeszített valakit úrnak nevezni. Hát itt senki úrnak nevezni, Jézus nem nevezte. Ő azonban azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. Jézus rögtön felelt neki, helyes fordítás szerint idézem, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Jézus tehát elismerte azt, hogy ez az ember, bár az egész életét talán elrontotta és eltékozolta, belül a szíve szerint nem olyan, mint ahogy külsőleg látszik, és Jézus elismerte, hogy ez az ember, ha néhány óra leforgás alatt is, de megtért, hitelesen megtért, és megígérte neki a feltámadást, megígérte neki az örök életet. Bizony mondom néked ma, a mai áldozatomra való tekintettel, ma haltam meg, ma halok meg érted is, ma adom az életemet minden emberért, és aki hisz én bennem, és megváltozik a belső lénye szerint, bár már nem lesz ideje, hogy a külső cselekedete is igazolják ezt a megváltozást, mert hiszen ő itt meg fog halni néhány óra leforgásán belül, de Jézus azt mondta, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Két hívő ember, két hitre jutott ember, egy köztörvényes bűnöző és egy pogány ember. Nyilván, hogy Munkácsi ennek súlyt adott, ennek súlyt is kell adni, nem minden festő adott ennek akkora súlyt,
és nem minden festadott úgy sújt, mint itt Munkács, hogy tulajdonképpen a félköríves elrendezés azt jelzi, hogy itt ezt, ennek a latornak az arcábrázolása nagy nehézségekbe ütközött, hiszen nem szemtől szembe látjuk, nem síkba látjuk, de itt rajta van a megtörtség, a megbánás, az alázat, a kérés, tehát rajta van az, hogy ez az ember itt az események hatására megváltozott. A másik nem. És ezt nagyon egyszerűen ábrázolja Munkácsi. Hogyan tud egy festő olyan belső állásfoglalásokat kifejezni, amelyek messze túlmutatnak egy pillanaton, hát csak úgy, hogy lefelé néz, hogy elcsüggett kétségbe esett, nem hisz abban, aki itt van mellette, Jézus tekintetével nem akar találkoznia, a jobblator minden igyekezete arra irányul, hogy Jézusnak szóljon, hogy Jézustól kérjen, ez az ember önmagában, az ember, aki magára számít, aki nem kér Isten kegyelméből, nem hisz abban, hogy az Isten meg tudja változtatni az életét. Ezt egyrészt ugye egy fekete ruhával, egy lefelé hajló fejtartással tudja ábrázolni. Mondom, Munkácsi túl nagy jelentőséget itt a keresztlefeszítés fizikai mozzanataira nem vet, hiszen láthatjuk azt, hogy itt a felkötözésen kívül azért átszegezés is van. Az átszegezés helye rossz egyébként, ez az amerikai orvosi jelentés is leírja, hogy soha nem szögeztek át elítélteket a tenyér közepén. De hát ezt az európai művészet így ábrázolta, mind a mai napig így ábrázolja. Én például, amikor katona voltam Hódmezővásárhelyen, ott találkoztam egy népi művésszel, úgy hívták, hogy Till Aran. Ő például egy szobor mást készített, a Crucifixus névre hallgat. Ő például a csuklónál ábrázolja, és ez így is igaz, mert a főverő eret kikerülve a csuklónál lehet olyan helyet találni, ahol föl lehetett feszíteni az embereket. Mondom, ez az amerikai orvosi jelentés is ezt igazolta. De hát ezek olyan dolgok, hogy itt a festmény nagyszerűségéhez, vagy eszmei mondanivalójához tulajdonképpen sok köze nincsen. Ha most közel megyünk Jézusnak az alakjához, tehát a két lator között Jézushoz, akit azért helyez a félkörív csúcsára, tehát, hogy Jézus egyrészt, hogy kidomborodjon, a másik két latorral, a latrot hátrafelé teszi, tehát eszmeileg is jelzi, hogy itt ők a bűneikért haltak meg, Jézus meg nem a saját bűneiért, hanem azért, mert magára vette az emberiség bűnterét. Másrészt technikailag kisebb távolságban tudott három embert ábrázolni, mint hogyha síkban ábrázolta volna. A régi festmények Altdorftertől kezdve a barokk művészeten át a romantikáig, ezért a kép közepén ábrázolták a Jézust a gonosztevőkkel, mert nagyon nagy felületet elvitt. Munkácsnak ezt az egyharmad részen kellett megoldania. Ezért is ez a félköríves ábrázolás. Ha egész közel megyünk Jézushoz, látjuk, hogy egy nagyon szép, mint a késő gótikában MS Mester is ábrázol, egy nagyon szép és egészséges férfi test. Tehát a festők már a gótikától fogva az egészséges anyagvilág és a teljesen megtört lelki világ között. Tehát a test és az arc ütköztetésével próbálták a legtöbbet kifejezni. Munkácsi egyébként önmagát feszítette föl a műtermében, választott ő modelleket, de nem volt megelégedve a modellekről készült fotókkal, ezért önmaga is levetkőzött, ágyékötőt tett föl, és a híres párizsi fotósával, akitől már idéztem a Krisztus Pilátus előttnek a modelljeinek a képét, önmagát kötette fel egy ilyen keresztfára, önmagát fotóztatta le, és ez a fotó állandóan ott volt előtte, amikor a képet megfestette. Azért volt erre szükség, mert a Jézus ábrázolás központja az arc. És amit egy festő a Golgota témából ki tud hozni, az szinte mind a legfontosabb a Jézus arcán múlik. Hogyan ábrázolja Jézus arcát? Itt Munkácsi nem egy lekonyuló fejformát ábrázol, nem is egy síkban látottat, hanem a függőlegesből a vízszintesbe való átmenet, inkább már a vízszintes, a két szemnek az ég felé tekintése, és a kinyíló száj
És azért mondom, hogy a konszumátum ezt volt az első gondolata, mert itt látjuk Jézus negyedik szavát. Tehát Jézus első szava, hogy bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Második szava, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Harmadik szava Máriához és János apostolhoz szólt, hogy imhol a te fiad, imhol a te anyád. És a negyedik szóval, ez is egy érdekes, hogy az első három szava Jézusnak mással foglalkozik. Nem önmagával foglalkozik. Ha valaki fizikailag és lelkileg szenved, általában hát nem tud nem magával foglalkozni. Jézus nem magával foglalkozott. Jézus életének a keresztre feszítés azért is a csúcspontja, mert bemutatja, hogy mi az igazi szeretet. Nem magunkkal foglalkozni. Aki magával foglalkozik, örvénybe lép bele. Az él szeretetteljes életet, aki másokért él, másokért élve oldódik fel önmaga is, nem magunkkal foglalkozni. Ezt a Biblia az első könyvétől állítja, az első könyvében van József története, akit a börtönbe vetnek, és ott sem magával foglalkozik. Jézus ezt az elvet hihetetlen magasságokba emeli, és ezért csak a negyedik kifejezés az, ami magával foglalkozik, de az is egy nagyon érdekes. És ezért ez az ábrázolás. Elnézést, hogy most ez a kép önök előtt maradt pár percig, de jobb is, hogyha ilyen, ez már felnagyítás, tehát ez az eredetiben nem ilyen nagy, de nézzük ezt az arcot. Mi volt a negyedik szó? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ezt ugye eredetiben is közzi Máté evangélista, hogy éli, lamma sabachthani. De erről tudni kell, hogy ezt az én Istenem, miért hagytál engemet, ezt nem Jézus mondja, ezt a 22. Zsoltárból idézi. Tehát ő ezt nem most találja ki a keresztván, hanem mert ezt mondja, azt látjuk, hogy a 22. Zsoltárt mondja el. A 22. Zsoltár így kezdődik. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok hozzád nappal is, és nem felelsz, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket, de én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. Dávid 1000 évvel ezelőtt szerezte ezt a Zsoltárt. Dávid egy kicsit túlzott. Mert a Biblia szerint Isten soha senkit nem hagy el. Ez legyen ennek a festménynek, festmény részletének a kiinduló pontja, hogy eszmeileg megértsük Munkácsi szándékát. A Biblia szerint Isten senkit nem hagy el. Tudom, hogy az emberek sokszor mondják az életben, hogy engem elhagyott az Isten, vagy velem az Isten se törődik, vagy az Isten miért rám ekkora csapást, stb. Ezek emberi kifejezések. A Biblia azt tanúsítja, hogy Isten senkit nem hagy el. A halál pillanatáig mindenkit segít, őriz, véd. Erről egy nagyon nagy művész tudott sokat mondani, ha ilyen sorozat mellett tetszenek dönteni erről a nagy művészről többször szeretnék beszélni, mert csak építész volt, nem csak szobrász volt a festő, hanem negyedikként megmaradt neki 200 verse is. Ez Michelangelo. Michelangelo a 181. szonettjében beszél arról, hogy Isten az, aki az egész életen át minden embert védelem alá helyez, és Isten úgy terelgeti mindenkinek az útját, mintha egy szülő állna végig a kisgyermek mellett egy úton. Tehát Isten senkit nem hagy el, de mégis Dávidnak ez volt az érzése. És Jézus, aki most elmondja ezt a 22. Zsoltát, most Jézus ezt azért mondja el, mert azt mondja, hogy senkit nem hagyott el az Isten eddig a történelemben. Se Dávidot, se más, se hívőt, se nem hívőt. Egy valakit hagyott el az Isten. Az eddigi történelmünk során egy valakitől kellett az Istennek elfordulnia. Egy valaki, aki megterheli magát az emberiség bűnadósságával, és ezért kellett tőle Istennek elfordulnia, mert ha valaki azonosul a bűnnel, ha valakiről kiderül, hogy azonosul a bűnnel, és magára veszi, azt mondja, hogy ezt úgy tekints, mintha én követtem volna el. Aki azonosul a bűnökkel, azt Isten nem segítheti meg. Isten tőlünk azért nem fordul el az életben, mert különben az életben mi
mondjuk sokszor azonosulunk a bűnnel, de aztán újra kijövünk a rosszból. Az egész életünk egy ilyen óriási küzdelem, vívódás és folyamat. A leggonoszabb embernél is nagyobb gonoszságot vet magára Jézus. Ő azt mondta, hogy Atyám, amiért az embereknek egyen-egyenként kellene meghalni, mert annyi bűnt követel egy-egy ember is, azt én mind magamra veszem, és én, mivel egyetlen egy bűnt nem követtem el, én adhatom az életemet. Ember nem adhatja az életét másért, mert mindenkinek a maga vétkeért kell meghalnia, de én adom az életemet, az egész emberiségét. Ha viszont ő azonosul ennyire a bűneinkkel, akkor Istennek el kell fordulnia tőle. Ha viszont Istennek el kell fordulnia, ez egy rettenetes dolog, mert ez egy új tapasztalatot hoz be az emberiség történelmébe, amit ember még soha nem élt át. Csak egy embercsoport fog átélni a végső ítélet során, akik a kárhozatra jutnak, akikről az ítéletben kiderül, hogy ők sajnos igazolták a bűneiket, nem akartak szabadulni a bűneiktől, tehát azonosultak, végeredményben azonosultak a bűneikkel. De ezek a kárhozottak is, ha elfordul tőlük Isten az ítélet végén, akkor joggal fordul el tőlük, mert ők a saját bűneikkel azonosultak. Jézustól azonban, mint ártatlantól kellett elfordulni, és Jézus egyszerre ártatlan, és egyszerre gonosz tevő között fölfeszített valaki, mert magára veszi, mert azonosul az emberiség bűneivel. Na, ezt kellett Munkácsinak kifejezni. Ezt kellett Munkácsinak kifejezni, amit a Biblia egy szóval, egy kifejezéssel közöl velünk, Jelenések könyve 2. és 20. fejezetében van ez a kifejezés, és ez pedig így hangzik, hogy Jézus halála nem közönséges emberi halál volt, az életút végi halál, hanem második halál tapasztalata. Ezt tessenek megjegyezni. Második halál. A Biblia szerint az első halál az életünk vége, mint a bűneink szükségszerű következménye, amiután Isten vissza kell, hogy vonja az életet, mert mindannyian bűnöket követtünk el, a bűnök által elpusztítottuk az életünket, meghalunk. De Jézusnak a halála az nem egyszerűen az első halál volt, hanem mivel ő magára vette az emberiség bűnterhét, a bűn végső halálával, vagyis az a pusztulással, a semmivel kellett szembenéznie, tehát ezért azt mondjuk pontosan, hogy Jézus halála a második halál tapasztalata volt. A második halál tapasztalatát senki ember nem élte át eddig, csak a kárhozottak fogják átélni az ítélet végén. Hogy ne élj át ezt az ember, hogy az ember visszariadjon a második haláltól. Jézusnak többek között ezért is kellett meghalni a keresztfán, hogy valahogy az emberek megváltozzanak, megtérjenek, hogy ne halljanak meg örökre az emberek, de ezt csak az életben tudjuk meghozni, ezt a döntést. Ha valaki ezt a gondolatmenetet ellenőrizni akarja, szeretném arra az egyszerű tényre felhívni a figyelmét, hogy a Jézus nem azért jött a világra, hogy az első haláltól megváltson bennünket, mert ugye már tetszenek látni, hogy 2000 éve ugyanúgy meghalnak az emberek, mint előtte. Jézus küldetése nem az volt, hogy ne halljunk meg az életünk végén. Az életünk végén az első bűneset óta minden ember meghal. Két ember a kivétel a Biblia szerint, Illés és Énok. Ez a kettő. Őket Isten elragadta, Énokot az özönvíz előtt, Illést pedig az időszámításunk előtti 9. században, hogy előképe legyen azoknak az embereknek, akik élve érik meg Jézus második eljöveteit. De ez egy más téma. Jézus a második haláltól vált meg bennünket. Hogy ne jussunk a második halálra, hogy ne halljunk meg örökre, véglegesen. Munkácsi ezért küzdött, hogy ezt kifejezze, a második halálnak az iszonyatát. A második halált ma én úgy veszem észre, főleg amióta így MS-mesterről, Munkácsiról beszélek országszerte, hogy az emberek nem ismerik a fogalmat sem. Az ilyen embereknek szoktam mondani, hogy például Assisi Ferencnek van a híres naphimnusza. Ha valaki elolvassa Sík Sándor gyönyörű fordításában, ott szerepel egy ilyen sor, hogy a második halál nem fog fájni azoknak, akik megadták magukat a te szent akaratodnak. Tehát például a 13. században Assisi Ferenc még ismerte a második halál fogalmát és jelentését. Ha valaki kézbe vesz, itt a megyei könyvtárban megvan Michelangelónak az összes szonettje, ott a 175-től a 185. szonettig állandóan a második halálról van szó. Például ilyeneket mond Michelangelo, hogy két halál vár rám, az egyik az életutam végén, a másik meg az ítélet végén, ha nem változom meg.
Tehát ezt régi, mélyen gondolkodó, Bibliát ismerő és hívő lelkületű, csak ha művészekből veszem ki mondjuk ezt a két nevet, ezt a két nagy költői remek művet az olasz irodalomból, Assisit és Michelangelo-t, a második halál az számukra fogható valóság volt. A második halál, a kárhozat halála, amiből nincs már felébredés, ami a végleges megsemmisüléssel azonos. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát ezt kellett Munkácsinak kifejeznie. Én egyébként úgy vélem, hogy neki nem annyira sikerült kifejezni, mint Emes Mesternek. De hát Emes Mesterről majd később, Emes Mester kálváriáját talán most húsvétkor a televízió bemutatja, amikor azt elemzem, ott ezt el is mondtam, hogy az egész európai festészetben Lukasz Cranach és Emes Mester a lista vezető. Nem tudták kifejezni a második halált, ezt is kevésnek tartom ehhez. Ott az Emes Mesterén elmondom, hogy azt miért tarthatjuk igazinak és megfelelőnek, mehetünk tovább. Nézzük János apostolt. János apostol elalél a fájdalomtól. Nem is bíz rá sokat, Munkácsi félprofilból ábrázolja, szinte nem látunk az arcból semmit. A vörös ruha ugye a szeretetnek, a lángolásnak a színe. Nem jut szóhoz, ő a szeretet tanítvány, ő a szeretet apostola, ő úgy gyászolja Jézust, hogy hangtalanul, némán, és tulajdonképpen megadja magát ennek a fájdalomnak. Mária Magdolna fájdalma is iszonyatos, hiszen ő köszönhetett a legtöbbet Jézusnak. És őróla mondta Jézus, hogy egy valaki fejezte ki a háláját és köszönetét, és az Mária Magdolna volt. Egészen közelről is látjuk, hogy az arcát a kezeibe temeti, és ugyan a két karnak ugyanaz a pozíciója van itt meg, mint az Ecce Homo-nál is, tehát ha valaki nem tudná Mária Magdolnát a festészeti hagyományból, hogy általában ilyen barnás, szőke hajjal ábrázolják fiatalnak, mint aki a prostitúcióból emelkedett ki, és aki a leghálásabb Jézusnak, az ebből is tudhatja. Az édesanyja szintén egy ilyen félholt állapotban, a kezeit a fia lábaihoz kulcsolva dől neki a keresztfának, tehát megint csak fél profilából látjuk, majd a kezet ki fogjuk nagyítani később, amikor a kezekről van szó. De ki lehet a harmadik alak, aki nem annyira a fájdalomnak, a siratásnak, mint menjünk hozzá közel? Mit látunk ezen az arcon? Ezen az arcon, ha közelről nézzük, szinte egy ilyen örömteli, felragyogó, szinte egy ilyen fölismerő, azonosító, ugye a két kitárt kézfej is egy olyan végtelen hálát és dicsőítést akar kifejezni, ami egy érdekes szereplőt hoz ide, akit általában nem szoktak ábrázolni, hiszen ábrázolják mondjuk Erzsébetet, Keresztel János édesanyját, vagy Annát, Máriának az édesanyját, de miért nem jutott senkinek se az eszébe az, ami Munkácsinak eszébe jutott? Munkácsinak azért jutott eszébe, mert Munkácsi nagyon sokat foglalkozott a témáival, említettem önöknek, 18 évet foglalkozik a három képpel, ez a szereplő Mária Magdolna testvére. Mert ha ott van Mária Magdolna, akkor miért ne lehetne ott a testvére? Akinek a házában mindig megszállt Jézus, akinek egyszer azt mondta, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária jobbik részt választotta. Most Mária Magdolna alél el a fájdalomtól, vagy siratja Jézust, Márta ismeri fel a személyes üdvözítőjének Jézust, tehát azt mondanám, hogy a római százados a jobblator mellett, itt Jézus közvetlen közelében. Ő a harmadik arc, akit úgy fest meg, gyönyörű különben ez az arcábrázolás, némiképp hasonlít az Ecce Homo Máriának, mint Jézus édesanyjának az ábrázolásáit, egy végtelenül egyszerű, nyílt tekintetű, tényleg egy a cselekvés embere, mert Márta a szorgoskodásnak, a munkálkodásnak azért is rótta meg a testvérét, hogy Uram, miért hagyott, hogy én egyedül készítsem az ételt, és Mária nem segít nekem, és akkor mondta Jézus, hogy Márta, Márta,
szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária a jobbik részt választotta, itt viszont Márta választja a jobbik részt. Márta az a hit tekintete, az a Krisztusban levő igazi hit, ami azt hiszem, hogy a festménynek nagy erényére válik, és amit más európai festő nem gondolt el, főleg így nem, hogy látjuk, hogy összeköti a jobb és bal oldalt a két karjával. A jobboldali csoportozatot, ahogy említettem, a hóhér zárja le. A hóhért külön is megfestette Munkácsi, el is adta külön a Golgotának az egyes szereplőiről készített portrét. A hóhérnak a kinagyításában érdekes ez a szekerce, a kicsit szemtelen tekintet, de hát ő a feladatát végezte, neki ez volt a feladata, föl kellett állítani a három keresztet, és ő egykedvűen megy haza. Most látjuk, hogy egykedve, kicsit még hátranéz, de a létrát, a szekercét megragadva megy, mint aki a dolgát végezte. Tulajdonképpen a szemtelenség, mint aki azt mondja, hogy semmi közöm nincs az egészhez, tucatjával csinálom az ilyen dolgokat, tehát ilyen arcnak is kell lenni egy Golgota ábrázoláson, mint hogy a római katona arca is tulajdonképpen egy közönyt, vagy ennek az ámulatot sugalló fiú testtartásnak kicsit teátrális pózban ezzel a széttárt két karral, azt valószínűsíti, hogy sokan nem sokat értettek ebből a golgotai jelenetből, erre se lelkileg nem voltak felkészülve, se az akkori dolgok nem hatottak rájuk úgy, hogy fenekestül kifordult volna az addigi gondolkodásuk. De most nézzük a baloldali csoportozatot. A baloldali csoportozat élén, itt a tömeg mellett, mert a tömegnek bolondság, mondja Pál apostol. Vannak emberek, akik mind a mai napig ezt, hogy Jézus fölfeszítették, hát most mi közöm hozzá, vagy 2000 éve történt, vagy mit segít ez rajtam, körülbelül ilyeneket mondanak. De mégis ennek a csoportozatnak az élén egy farizeus van. És ez a farizeusról csak azt tudom mondani, elnézést a szójátékért, de jobbat nem találok rá, ő úgy néz föl Jézusra, hogy lenézi. Ő úgy néz föl Jézusra, hogy lenézi. Tetszenek látni? Fölnéz, de mérhetetlenül lenézi. Na ez az, amit Pál apostol így mond, hogy a zsidóknak botránkozás. Tudnék, a zsidók nem ilyen messiást vártak. Miért nem ilyen messiást vártak? Azért, mert egyrészt nem kutatták a Bibliát, mert a Biblia ilyen messiásról szól. Szenvedő messiásról szól. De a zsidók abban az időben annyira átpolitizálták a vallást, mint ma egyébként, teljesen ugyanaz a párhuzam, hogy ők mindig egy politikai messiásról beszéltek, a tömegeknek ezt hirdették, ha messiás eljön, fölállítja a független zsidó államot, kitakarítja innen a rómaiakat, és majd akkor mi a nemzeti, tehát egy ilyen nacionalista messiást vártak. Tehát, hogy az élére helyezi Munkácsi, a csoport élére ezt a szereplőt, ezt a zsidó vallási főembert, aki egyrészt ezzel a fölfelé tekintő, de lenéző, lesajnáló, lekezelő, és a kézzel is ugyanezt fejezik, ilyen elhárítás van a kézen, ezzel óriási teli találat megint, mert nem csak a zsidóknak, ma azt is mondhatnám, hogy a keresztények egy részének is botránkozás Jézus halála, mert nem tudnak mit kezdeni, mert nem értik meg élet és halál, halál és feltámadás, első halál és második halál bibliai tanításait. Persze nagyban felelősek ezért az egyházak is, mert nem tanítják ezeket a bibliai fogalmakat. Ugyanaz van ma a kereszténységben, mint Jézus idejében a zsidóságnál, hogy annyit politizálnak, hogy elfelejtenek a Bibliáról beszélni. És ha sokat politizálnak az emberek, a politika tulajdonképpen az emberi hatalomért való marakodás közvetlen és közvetett játéka, hát akkor ott a léleknek milyen szerep jut, életnek, halálnak, örök életnek milyen szerep jut a perc emberkék világában, ahogy a politikusokat egy magyar költő nevezte. Persze vannak itt nem annyira lenéző figurák is, akik úgy elmélyednek, úgy megfontoltak, de véleményt nem nyilvánítanak. Ők is egy kicsit a közömbösségnek, a részvétlenségnek, a tétovázásnak, ahány arc, annyi állásfoglalás. Ez is rendkívül élővé és drámaivá teszi Munkácsit.
Nem tudom, hogy itt mondtam-e önöknek, hogy amikor bemutatták ezeket a képeket Párizsban, gondolhatják, hogy egy ennél kétszer ekkora teremben állították föl, és egyik történet szerint, ez nem anekdota, ez megtörtént eset, egy párizsi lap meg is írta, olyan tumultus volt, olyan kb. 10 méterről lehetett megnézni ezeket a képeket, hogy egy kisgyerek is látni akarta a festményt, ugye együtt állították ki a Golgotát a Krisztus Pilátus előtönnel, és a nagy tömegbe fölemelte az édesapja, és oda tette a vállára a gyereket. És akkor az anya felszólt, hogy na fiam, látod akkor, hogy amiért apát föltet, és akkor azt mondta a gyerek, és ez egy csodálatos mondat, azt mondja, látom, de nem hallom. Látom, de nem hallom. Tehát annyira életszerű, annyira szinte megszólalnak, mert mindegyik más, tehát ez nem sematikusan festi meg, mindegyik alak más, még az ilyen kicsit brigantik is, vagy nem is tudom, minek mondjam ezeket a, hát mondjuk a csőcselék tágabb köréhez tartozó embereket, hogy azért mondta a gyerek, hogy látom, de nem hallom őket, mert azt hitte, hogy ez a maga valóság, hogy itt meg fognak eleveredni a figurák. Na most itt van megint két farizeus ember, tehát megint két vallási vezető. Az egyik látszólag elmélyültebb, talán valami gyász, vagy valami megszomorodás is ott van ezen a lehajtott arcon. A másik úgy, hogy mit taglal ez, ugye ezek egymással beszélgetnek. Hogy most mennek haza, tehát ők is már teljesen hátat fordítanak a jelenetnek, mennek haza, talán már más témába váltak, talán lehet, hogy már azon a témán gondolkozik az illető, és nem azon, ami mögötte van. Itt látjuk még inkább kinagyítva, azt látjuk, hogy a zsidóknak botránkozás. A magukat vallásosnak nevező embereknek mind a mai napig botránkozás Jézus keresztjén. Nem tudnak túllépni rajta, nem tudják megemészteni, mert ezt megérteni valóban a helyettesítés eszméjét, hogy nekünk kellene ott függeni a fán, de helyettünk valaki más van ott, az ártatlan Isten. Nekem kellene a bűneimért elmúlnom, és ő kellett, hogy ezt a tapasztalatot átélje, hogy ő, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy Pál mondja 2. Korintus 5.21-ben, bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Miért fut ez az ember? Te egy újabb magatartás. Miért fut ez az ember? Nézzük meg csak egy kicsit közelebbről is. Mi van ezen az arcon? Rémület, megütközés, vagy félelem, vagy a lelkiismeretem annyira vádol, hogy oda sem merek nézni, csak már jussak innen el, mennél messzebbre? Tehát én ezt az alakot is Munkácsi nagy találmányának tartom, aki még nem a hit felé jut, de a hit felé vezető úton azért a lelkiismeretnek a jelzése. Hogy itt valami baj van, mert talán nekem kellene ott lennem ezen a kereszten, nem annak, aki most ott van. És talán hallja Jézus következő szavait is, mert Jézus a 22. Zsoltár után még ugye azt mondja, hogy szomjhozom, azt mondja, hogy beteljesedett, és azt is mondja, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, vagyis életemet, vagyis a megítélését annak, hogy én tökéletes áldozatot hoztam el az emberiségért, valóban minden emberi bűn büntetése benne van az én Golgotai áldozatomban. Ezt Istenem rád bízom, hogy én valóban egy személyben tökéletes, kezes, jótálló lehetek az emberiségért, és aki meg akar változni, azért én küzdhetek és kezes lehetek. De az biztos, hogy az elemzés csúcspontja ez az arab lovas. Munkácsi vásárolt egy kitömött lovat. Fölállította a műtermébe, nagyon sok fotó van erről, hogy a műtermében olyan 2-3 méteres magasságban volt ez a kitömött ló, és mindenféle alakot rátett, mert amikor a Golgotához készülődött, kb. 3 évig küzdött a Golgotával is, tehát az első kép a Krisztus Pilátus előtt, az 1878-tól 81-ig formálódott, azt lényegileg olyan 11 hónap, úgy kb. 1 év alatt festette meg a két képet, a harmadik képet festette meg 7 hónap alatt, tehát maga a megfestés az 3 évet nem vett igénybe, tehát 18 évig küzdött. Munkácsi rendkívül alapos ember volt.
Sokan nem tudják, rendkívül alaposan. Tehát ő nem olyan művész volt, aki csak úgy elkezdte a pemzit ott forgatni, és akkor festette, hogy látott. Rendkívüli módon beleélte magát minuciózusan, részletről részletre. Itt is az, hogy ez az ember végülis itt a lova farának támaszkodik a bal kezével. Jobb kezével fogja a kantárat, tehát lehet látni, hogy menendő, de nem nagyon tud elszakadni a jelenettől, és visszatekint. És ez a visszatekintés talán még közelebbről is nézzük meg. Itt is föltenném önöknek a kérdést, mi van ezen a visszatekintésen? Azt látjuk, hogy ez egy rendkívül szigorú tekintet, nem? Tehát azt látjuk, hogy ez egy olyan szigorú tekintet. Az ajak is olyan félig megnyitott állapotban, mintha azt fejezi ki, amit már eddig is sokszor pedzegettem önöknek, de itt kellene teljes erővel kimondani, hogy nekem kellene ott lennem. Én vagyok méltó a halálra, de nem csak az első halálra, hanem arra is, hogy örökre eltűnjek a létezésből. Mert az életem nem áll jót azért, hogy én akár csak a holnapot, holnap utánt is megélhessem. De itt mi történik? Hogy valaki szeretetből a helyembe áll, amit nekem kellene elviselnem, ő veszi magára. Én azt gondolom, hogy Munkácsi a megváltás eszméjét, hogy a megváltás eszméje egy emberben hogyan tudatosul, hogy egy ember hogyan tekint Jézusra. Hát egyszer érdemes lenne olyan alkotásokat elővenni, akár keresztrefeszítés, akár keresztlevétel, akár más alkotások. Én ehhez hasonló arcot, itt levetítettem egyszer Miskolcon egyébként, csak egy festőnél találtam, ez Dürer. Dürernek a Levétel a keresztről című alkotásán jobb oldalt áll Nikodémus, és ha ilyen közel megyünk hozzá, mert ott is a totálképen nem látjuk, de ha ilyen közel megyünk, azt látjuk, hogy ez az ember most érti meg, hogy mi ez, hogy megváltás. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy önök ezt értik, vagy mikor értették, vagy meg szeretnék érteni? Mert a legtöbb embernek ez a szó a tudatáig nem hatol, hogy mi ez, hogy megváltás, pedig az ókori világban ugye ez egy alapkifejezés volt, ez élet-halál kifejezése volt, hiszen ha a rabszolgákat nem váltották meg, holtuk napjáig emberhez méltatlan helyzetben éltek. Megváltani az ókorban a rabszolgákat szokták, és a megváltás nekik tényleg megváltás volt, egy új élet. Mit jelent az, hogy ma valaki átéli a megváltást? Mit jelent az, hogy valaki fölismeri Jézusban az összes emberi kérdés megoldását, az összes kérdésre a választ, az isteni válasz, az én állok az ember helyébe. Én szenvedem el azt, amit az embernek kellene elszenvedni, és elmúlnia, és ezt én ártatlanul szenvedem el, mint egy kisgyermek, de felnőttként szenvedem el, mint egy gondolkozó ember, és ez az ember most ezt érti meg, hogy ahhoz, hogy nekem életem legyen, és örök életem legyen, ahhoz az Istennek meg kellett halnia. Ha az Isten nem hal meg, ha Jézus nem adja az életét, akkor nincs megváltásom, akkor nincs reményem az örök életre. Tehát én azt gondolom, hogy Munkácsi nem véletlenül készült a lótól kezdve a lovon rajta levő ruházaton, hát ennek a férfinek a fehér ruháján enyhén vöröses, pasztelles díszén, ami mint egy sárként átfogja itt a nyakát. Tehát ez annyira kiszámított volt, hiszen némi túlzással azt mondhatnám önöknek, hogy ennek a képnek, ennek a festménynek ő a főszereplője. Ha most újra megnézzük a festményt, majd egy-két kezet nagyítunk ki, például ez Máriának a kezeit, döbbentesek ezek a kézábrázolások, tehát kezet ábrázolni a lehető legnehezebb. Ezt Rembrandt óta tudjuk, aki az emberi lélek belső mozgásainak, a kézzel való kifejezésének a nagymestere volt. Aztán látunk itt még ugye a fiatalember kéz ábrázolása, az idősebb farizeusnak a kézábrázolása. Szóval itt Munkácsi mindent nagyon kiszámított. Itt látjuk, hogy a bitumenen hogy indul meg az idő. Ugye ezeket a képeket 130 év alatt már restaurálták, de
sajnos ez az erős bitumen alapozás, ami a meleg hatására azért csak elkezd csorogni és olvadni, és a rákent festék sem biztos, de maga a bitumen alap az hát ezt teszi. Viszont ne felejtsük el ennek a bitumen festészetnek, amelyre Munkácsi Düsseldorfban szokott rá, tehát az 1860-as évek második felében, van egy nagyon nagy előnye, amit nem tudom, hogy önök érzékelnek-e. Az az előnye a bitumen ábrázolásnak, hogy a színeket, mert így most a színeket nem látjuk, mert egy 30 négyzetmétert így lekicsinyítve, ugye előbb láthattuk a színeket, mert ugye ezt a készfejet láttuk. Ez most önöknek nem mond semmit, de menjünk vissza egy pillanatra erre a készfejre, mert ezt láttuk. Most tetszenek látni, mi itt az érdekes, hogy az erős fekete alapból a színek úgy ugranak ki, szinte izzanak a színek. Ezt a festészet történetében két technika tudta megcsinálni. Emes mester az arany alapozású háttér késő gótikus technikával, és a gótika azért is tesz arany alapot, van annak eszmei funkciója is, de technikai funkció az, hogy az aranyból nagyon erőteljesen ugranak ki a színek, és a feketéből is nagyon erőteljesen ugranak ki a színek. Ha most nem lenne bitumen alapozás, ez a kéz nem ilyen lenne. De hogy megyünk tovább, mondom, hogy ez messziről annyira nem látszik, ezért kell elmenni Debrecenbe, mert ezt itt önöknek csak így tudom bemutatni, mert hát ez sokszoros kicsinyítés. Munkácsi tehát nagyon, nagyon kiszámolt mindent, és minden egyes részletet, körülbelül 50 tanulmányt csinált ehhez a képhez, és ha az első képről elmondtam, hogy 50-szer festette át Jézust, és volt, amikor Brüsszel és Berlin között is még csinált változtatásokat, a korabeli újságokat, ha egymás mellé tennénk, és nagyon kinagyítanánk, azt látnánk, hogy Munkácsi nagyon, nagyon gondos és lelkiismeretes volt, de az tény, hogy valóban a festészet történet egyik legnagyobb Golgotáját hozta létre, és ezt az európai diadal menete is igazolja. Párizs után elkezdik Amsterdamon át, Brüsszel, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Budapest, Varsó. A legnagyobb sikert ez a kép Európában, Angliában aratta. Egész Angliát Londontól északig bejárta már az előző képpel a Krisztus Pilátus előtt önnel együtt, és utána pedig Zédelmeyer, a műértő, azt mondta, hogy átviszi Amerikába, mert Amerikában vannak a leggazdagabb emberek. Tehát Zédelmeyer végigvitte Európán, a képeknek a háromszorosát kereste meg, amit kifizettem tett Munkácsinak. Ennek a képnek most az értéke, bár egy kicsit nevetséges lesz, hogy a most ellopott csontvári festményt 230 millióért vették meg, és azt lopták most el, tetszenek tudni az a szerelmes pár. Hát most egy ekkora képért fizetett valaki 230 milliót, gratulálok egyébként hozzá, annyit azért nem ér, mert ez sem ér annyit most. Jelen pillanatban 200 milliónál áll ennek a festménynek az értéke. Ezt átvitték Amerikába, és jól számított Zédelmeyer, mert Vénemaker egy multimilliómos vette meg, és egészen 1988-ig az ő áruházában amerikai vásárlók nézhették meg ezt a képet. Jelen pillanatban most a Vénemaker ház csődbejutása után egy másik magánszemélyhez került, és néhány éve Pák Imre visszavásárolta a képet, tehát jelen pillanatban ez a festmény magyar tulajdonban van, még nem Magyarország, de egy magyar embernek a tulajdona. Most már a harmadik képet kellene visszavásárolni, vagyis a Krisztus Pilátus előtt című festményt, aminek olyan 250 millió fölött van az eszmei értéke. Nézzük meg most a trilógiát ezzel a kép. Bocsánat, most azt szoktuk tenni, igen, tehát most még egyszer igen, mehetünk a trilógiára. Tehát most, hogy mindenki, aki most van itt először is, világos legyen a Munkácsi trilógiának a helyzete. Először Munkácsi ezt a képet festette meg, ez 1881. Ez a Krisztus Pilátus előtt, Pilátus első kihallgatása a Biblia szerint. Pilátus második kihallgatása az Ecce Homo, ami tematikailag ezután következik, és tematikailag ezután következik a Golgota, ezért én már így beszéltem önöknek, egy német könyv címoldaláról
fotóztattam le azért, mert a magyar művészettörténészek nem akarják elismerni, hogy ez trilógia. Mert a magyar művészettörténészek azt mondják, hogy ez volt az először megfestett kép, utána jött a második kép, a Golgota, és utána tétovázott Munkácsi, mert ezután, tehát Pilátus, Golgota, a harmadiknak mi kellett volna jönni, vagy feltámadás, vagy megmenetel. Munkácsi azonban jól számított, egyiket sem merte megfesteni, mert félt attól, hogy egy olyan hitetlen korban, amikor az emberek se a feltámadásban nem hisznek, se a megmenetelbe, ő a múzeumokba hirdessen olyasmit, amit a papok nem hirdetnek. Ezért 1881, 1884, 1896, három év, tehát 93-tól 96-ig festette, végülis az játszott kezére Munkácsinak, hogy Jézusnak Pilátus előtt nem egy, hanem két kihallgatása volt. És harmadiként megfestette az Ecce Homót, tehát időrendben egy, kettő, három, tematikailag egy, kettő, három. Ugye érthető? Ha most visszamegyünk, akkor most én elnémulok, egy kicsit tessenek megnézni, hogy az eddigi előadások végén is megnéztük hangtalanul a Golgotának a kinagyításait, és utána rá lehet kérdezni bármilyen összefüggésre. Akkor induljunk el, és az elejétől nézzük meg a kinagyításokat. Még annyit hadd mondjak, hogy a háttér ugye azért ilyen sötét, mert a Biblia szerint délután 3 órakor következett be Jézus agóniája, illetve halála, amikor sötétség borította a földet, és a napnak a vöröses, tehát kora délutáni hát megléte így, ezért van így ilyen sötétségbe burkolva, ábrázolva. Ugyanakkor, ha rátesszenek nézni a képre, akkor itt jobb oldalt egy nagyon finoman, de mintha valami pirkadna, valami reménység, tehát mint egy, itt van a halál, és itt van a feltámadás, nagyon halványan jelezve, tehát a kép jobb oldalán, itt a látóhatár szélén, horizontján van ez a kifehérülés. Egyébként Munkácsi egyszer azt mondta, hogy a képein minden négyzetcentiméterrel el tud számolni, ami a fényhatásokat illeti. Ugye egy kép, hogy egy ilyen élő kép legyen, itt nem egyszerűen a színek, nem egyszerűen a kompozíció, de hogy ezt egy kicsit térben lássuk, egy kicsit majdhogy nem azt mondom, hogy három dimenzióban lássuk, ahhoz egy nagyon kiszámítottan kell ábrázolni a fényhatásokat. Ha a fényhatásokra figyelünk, akkor is azt látjuk, hogy a Jézushoz hasonlóan megvilágított ember az arab lovas. Az arab lovasról Debrecenben, a Déri Múzeumban nagyon sokféle dolgot mondanak, ha végig kalózolják az embereket, meg az ottani kiadványok. A számomra a legszélsőségesebb az, amikor azt mondják, hogy az arab lovas maga Jézus. Hogy ezt mire alapítják? Arra, hogy Jelenések könyve 19. fejezetében van egy fehér lovon ülő férfi, Jézust ábrázolja, amikor eljön másodszor, ilyen látomásban látja János apostol, hogy Jézus fehér lovon, angyal seregektől kísérve, mint egy felmentő csapat élén jön, hogy az ember kezéből kivegye a földi történelmet, és sokan azt mondják, hogy ez, hogy itt Jézus néz vissza Jézusra, az első eljövetel Jézusa és a második eljövetel Jézusa, én ezt kizártnak tartom. Munkácsi realista festő volt, ő bizonyos impressziókat, impressionista vonások vannak, de szürrealista vonásokat nem nagyon lehet találni a képein. Én ezt kizártnak tartom. Mások azt mondják, hogy ez Nikodémus. Azt azért nem látom be, mert hogyha itt ilyen főalakokat gyalog ábrázol, nem tudni mire vélni, hogy Nikodémus ugyan miért jelent volna itt meg lovon, ha egyáltalán jártak lovon a farizeusok, ez is egy elég kizár dolog. Én amellett vagyok, hogy ez egy névtelen, talán nem is zsidó, sőt, talán egészen bizonyosan nem is zsidó ember, hanem a pogány világ képviseletében ugyanolyan, mint a római százados. Nem is az a fontos itt, hogy zsidó vagy nem zsidó, vagy az biztos, hogy tehetős, gazdag ember, hiszen azért ábrázolja így,
De hát a gazdag emberek is lehetnek hívő emberek. Egy kapernaumi százados vagy Cornelius is gazdag ember volt, és mégis hitre jutott. Itt a hitre jutás a döntő. Tehát én itt az egészben ezt az arcábrázolást, és azt tartom fontosnak, hogy itt tulajdonképpen két ember néz fel Jézusra. Ez az ember és Márta. Tehát a hitnek, ugye lehet mondani, hogy ez a fiú is fölnéz, na de ez a fiú, ez annyira egy olyan kicsit olyan éretlen még, vagy hogy mondjam, nem amulat és a

fejezte ki, hogy azért hivatkoztam Pál apostolra, pogányoknak bolondság, zsidóknak botránkozás, mi, akik hiszünk, nekünk az Isten ereje. Tehát ez egyébként a trilógia többi képén is érezhető, mert ha megtetszenek nézni a trilógia első alkotásán, az egyedüli tiszta hit Arimatai Józsefen van, ez itt van, ez a kék ruhába öltözött Arimatai József. Az asszony a gyerekkel, ott egy kicsit szomorkás az arc, itt ez a fiatalember, ő is egy kicsit olyan kíváncsiság, mint itt ez a fiatalember. Tulajdonképpen itt egyedüli szereplő, aki a főtanácsból Nikodémus mellett ide jutott, ez József. A második képen már két hívő ember köré fonja a dolgokat, mert itt van Arimatai József, itt van Nikodémus. A Nikodémus a legnagyobb alak itt. Mária itt van János apostollal, és a trilógia harmadik ábrázolásán van a legtöbb hívő ember. Tehát név szerint itt négy. Ugye, tehát a százados, a jobblator, Márta és ez a főember. Tehát egyre világosabb az intenció, a szándék, hogy a Krisztus követése, meg a Krisztusban való hit is méltó teret kapjon az ábrázolásokon. Ez is Munkácsi nagyságát, a technikai nagyság mellett, menjünk vissza a mai képre, mutatja. Ha visszamegyünk a mai képre, itt adom át a szót a kedves hallgatóknak, ha bárkinek kérdése van. Ha bárkinek kérdése van, vagy hozzászólása, kiegészíteni valója, tessenek megtenni. Biztos, hogy nem csak a magyar festészetnek, az egyetemes festészet történetnek is egy példanélküli és rendkívüli ábrázolás ez a trilógia. És a 18 év alatt Munkácsi három nagyon súlyos betegség sorozatot is állt ki. Ugye ne felejtsük el, hogy az első kép megfestése után halt meg a kislánya, szinte a születés után rögtön. És a harmadik kép megfestése közben halt meg a fia. Ami sietette a megőrülését, mert a gyermek ugye kadét iskolába akart beiratkozni, és egy ilyen lógyakorlat során megbokrosodott a ló alatt, és úgy vetette le a gyereket, hogy szörnyet halt. Tehát tulajdonképpen gerincét törte, és szörnyet halt. Sokan azt mondják, hogy Munkácsinak a harmadik festmény közben, amikor ezt a hírt vette, és Párizsból eljött Budapestre, a megőrülését is végül is ez sietette, hogy aztán 52-53 éves korában lényegileg olyan helyzetbe jutott, és hát az ő megőrülése is 3,5 évig tartott, tehát neki is egy nagyon hosszú agóniája volt. Már Budapesten a millenniumi ünnepségek során már kezelhetetlen volt, szerencsétlen mindig kiment a termekből, és ott a lakályokkal beszélgetett a lépcsőházakban, még a király ott hagyta Ferenc Józsefet is, meg mindenkit, mert egyszerűen a tömegtől, meg a melegtől irtózott, és utána elvitték osztrák fürdőhelyre, de amikor már szerencsétlen nem volt magánál, és az orvosára és a inasára is rátámadt, akkor a Bonn melletti Endenichbe, ami Európának akkor a leghíresebb hát tébolydája volt. Oda vitték, a felesége az utolsó hétig látogatta, de úgy tűnik, hogy az utolsó rajzát Budapesten készítette, utána nagyon vágyakozott volna ecset után, de hát nem adtak neki, meg hát nem is volt már értelme. Egy nagyon kegyetlen és keserű véget értő meg életének az 56. évében halt meg, éppen május 1-én halt meg, és az endenichi halálos ágy mögé az első képet tették ki. Tehát a Krisztus Pilátus előtt így is ábrázolják, így is fotózták le. Ezt a képet hozom én el mindig az előadásokra, és azért adom mindig körbe, mert van egy ilyen kiadvány Magyarországon, hogy a restaurálás előtt, ez 95-ben restaurálták utoljára Munkácsit, tehát

0: két éve, a restaurálás előtt mintegy 5-10 centis lemállások láthatók. Itt ebben a négy kinagyításon meg lehet nézni, hogy a restaurálás azért tartott sokáig és iszonyatos pénzt emésztett fel, mert a bitumenről lejöttek nagy részben, lepatogzódtak bizonyos részek. Nyilván a göngyölés és a szállítás következtében. Ne csak egy ilyen elterelő dolog volt, hogyha bárkinek kérdése van, tessék, lehet kérdezni és hozzászólni. Ennél sokkal lenyűgözőbb hatást tesz nyilván, ha ott leszünk Debrecen. Nem tudom, hogy ki nem látta Debrecen, ki nem látta így életnagyságban, legyen kedves föltenni a kezét. Aki nem látta. Én azt javaslom, hogy érdemes eljönni, tehát majd az őszi sorozatnál fogom hirdetni, mert én is, amíg nem láttam a képeket, ugye vetítettem, de amikor először elmentem Debrecenbe, amikor először lehetővé vált, hogy Debrecenbe visszakerül a két kép, mert ugye a harmadik az ott volt szembe az Excelomo, szóval ott az emberek azért valamit a festészet nagyságából megéreznek. Mindenki megnézi, majd egy fél háromnegyed órát adunk erre. Utána van egy díszterem a Déri Múzeumban, ott fogunk még részleteiben elmerülni a képeknek, és utána megint visszamegyünk, és utána is megnézzük. Tehát mi csak ezért a három képért megyünk Debrecenbe. Hát utána van még a nagy templomban egy biblia kiállítás, azt megnézzük csak úgy turisztikailag, hogy fölmenjünk egy kicsit, és onnan belátni Debrecent, az még egy szép rész. De tessék parancsolni, kinek van kérdése a mai festményhez? Tessék?
1: Ezek tulajdonképpen nem keresztek.
0: Ezek keresztek, mert a keresztnek a felső része az általában felirás. A feliráson a Biblia azt mondja, hogy három nyelven iratta fel Pilátus: héberül, görögül és latinul. Csak ezt teszi így kereszté. Egyébként a keresztek ilyen T alakú dolgok voltak, hogy később az európai festészet nagyon ilyesmit csinált belőle, ezért ne a Bibliát hibáztassuk. A keresztet tulajdonképpen a felírás tette azzá, mert a keresztnek két része volt. Volt a stipes, és volt ez a paludium, és körülbelül ez volt egy olyan 50 kiló, 50-60 kiló, ez volt egy olyan 30 kiló. Ezért is nem vihette Jézus az egész keresztet, csak a vízszintes részt. Hát az ember el nem bírja, főleg nem fölvinni egy dombra. Most tessenek elfelejteni a festészetnek a dolgait, mert ezek a függőleges részek itt voltak letéve. Ez egy állandó kivégző hely volt. Aki kivitte a vízszintes részt, arra rákötötték, és azt elbírta. Jézus háromszor összerogyott alatta, mert neki az is nehéz volt. És amikor kijöttek, akkor lehelyezték a földre, ráfektették az elítéltet. Maga a rászögezés is egy borzalom volt, de a legborzalmasabb az a bezökkentés volt, és utána leírják az egykorú források, hogy már a madarak lakmároztak a testükből a harmadik napon, amikor ezek kilehelték a lelküket. De itt Nisán hónap 14. napja szombatra esett. Szombaton senki nem maradhatott kint a keresztván. Tehát ha pénteken volt a kivégzés, azért kellett a lábszárcsontok összetörésével sietetni a halálukat. Jézusról viszont profécia szólt, hogy nem törik meg a lábszárcsontját. Ki tudja, hogy hol? Főiskolásaink előnyben.
2: Amikor a pászkát elemelték.
0: Így van, tehát az ókori Peszach, vagy Páska vacsorán, amikor a sült bárányt, ott se lehetett főzni a bárányt, csak sütni, annak is nagy jelentősége volt, de nem szabadott megtörni a csontját. Tehát ilyen nagyon érdekes kis apró előrejelzések beszéltek arról, hogy a Jézus azért hal meg olyan gyorsan, mert nem a testi szenvedések oltották ki az életét, hanem az Istentől való elhagyatottság tapasztalata. Mert Jézus egy volt az Istennel, szerette az Istent, és soha nem kísérletezett attól azzal, hogy Istennel szembe kerülni, vagy bűnt elkövetni. És neki az a tudat, hogy Isten elhagyta, most mondok egy hasonlatot, hogy sokszor látjuk azt, hogy ha valakit elhagynak itt a világon, mondjuk összezördülnek a szerelmesek, és egyik otthagyja már, és akkor a másik szinte meghal. Vagy van, amikor öngyilkos lesz, hogy nem tudom, mit mondjak. Nekem volt egy tanárom az egyetemen, és meghalt jegyes korában a menyasszonya, akit annyira szeretett, és utána 30 évig ezt az embert nem lehetett, tehát ez úgy ment, mint az alvajáró. Leadta az előadásait, de abban sok köszönet nem volt. Mert egyszerűen letaglózva élt, letaglózva járt. Tehát milyen ilyen hasonlatokat tudok erre nézve mondani, hogy Jézus az, hogy 3 órán belül meghalt a keresztre feszítés után, az a mérhetetlen lelki fájdalom, hogy a Jézus életet című könyv, amit ajánlok mindannyiuk figyelmébe, ami hát ehhez a legközelebb vezet, ehhez a drámához, az azt mondja, hogy ha valamelyikünknek gyermeke születnék, és a télen a fagyban látnánk, hogy a gyerekünk beleesik a hóba, de nem tudunk kimenni a házból, és nem jár arra senki sem, és ott fagy meg előttünk a hóban a gyerekünk. Ez a hasonlat is semmit mondó ahhoz képest, hogy mit jelentett Istennek végignézni Krisztus szenvedését, és mit jelentett Krisztusnak tapasztalatból megismerni Istennek a távolságát, vagyis azt, hogy Isten nem segíthet rajta, mert aki a bűnnel megterheli magát, azon az Isten sem segíthet. Tehát Jézusnak mindvégig meg lett volna a lehetősége, hogy azt kérje Istentől, hogy leszálljon a keresztfáról, mentse meg őt, de Jézus ezt a lehetőséget a Getsemáné kertbeli küzdelmében elvetette. Ott közel került ez. Azt mondta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem lehet másféle módja a megváltásnak? Nem lehet. Mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát Jézus ott megküzdötte a küzdelmét. Annak a győzelemnek a végeredménye a golgotai győzelmes kereszttalál, hogy Jézus akkor se követett el semmilyen bűnt, amikor a legnagyobb provokációk érték, és ezért lehetett az emberiség megváltója, mert neki nem kellett volna meghalnia. És ezért adhatta az életét az emberiségért. Igen. Hát kedves hallgatóink, akkor köszönöm szépen, hogy eltetszettek jönni. A 4 hét múlva folytatjuk a magyar festészetnek szintén nagyon megragadó Jézus ábrázolásával. Köszönöm szépen, és akkor viszontlátásra, tessenek még megnézni a kiadványokat.

Kedves hallgatók, kedves vendégeink, mindenkit szeretettel köszöntök. Kérem, hogy a helyünket akkor szíveskedjünk elfoglalni. Mindenkit szeretettel köszöntök, Holló Péter vagyok. Néhányszor voltam már itt, tehát ha jól emlékszem, kétszer ezen a sorozaton, ami itt a Bibliaházban, a Gödöllői Bibliaházban zajlik. És a mostani sorozatunk ugye Dániel könyvével foglalkozik. Nekem ugye ez a témám, hogy egy király megtérése, Dániel könyvének a 4. fejezete. Ez lesz tehát a témánk. Nagyon egyszerű a sorozatunk fölépítése, hogyha megnézzük ezt, hogy hogyan is épül föl, vagy hogyan is néz ki ez a meghívó, hiszen egy alkalom egy fejezet, tehát ennyit tudunk átvenni egy alkalommal. Nem véletlenül azt gondolom, mert Dániel könyve részei, vagy fejezetei nagyon szépen és nagyon logikusan elválaszthatóak egymástól. Tehát sok esetben azért a Biblia egy picit fejtörőt ad azért nekünk, már abban a tekintetben, hogy hogyan is tudnánk strukturálni, tehát tagolni bizonyos könyveket, de Dániel könyve esetében nem így van. Tehát Dániel könyvét nagyon egyszerűen lehet részekre osztani a fejezetek alapján is, de hagyd mondjak egy másik dolgot is, mégpedig azt, hogy tulajdonképpen maga a könyv is, és ez könnyen lehet, hogy már elmondták az előttem szóló, két nagy részre osztható, az első 6 és a második 6 fejezetre. Az a különbség a kettő között, hogy az első 6 fejezet esetében ezek szinte mindegyike történeti fejezet, tehát bizonyos történeteket beszél el, hogy maga Dániel próféta hogyan élte meg azt, amit megélt, vagy éppen az az illető, aki megírja azt a fejezetet, mert nagyon érdekes egyébként, hogy az a 4. fejezet, amivel most fogunk foglalkozni, azt nem Dániel írja, nyilván ő adta tovább, hanem Nabukodonozor király. Tehát egy király. Egyes szám első személyben beszél végig itt ebben a fejezetben. A másik nagy részében a könyvnek, tehát ez a 7., 12. fejezet, ez viszont a prófétai részekkel, vagy prófétai dolgokkal foglalkozik. Tehát a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. fejezetek mindegyike prófétikus fejezet. Éppen ezért tehát még egyszer nagyon könnyen elkülöníthető és egyértelműen szétválasztható egymásról ez a két dolog. Annyit jegyzek talán csak meg, itt talán többeknek eszébe jutott, hogy azért a második fejezet az kivétel, való igaz, a történeti részek között az a prófétai fejezet. Tehát ez a második fejezet, ez kivétel, ez is prófétai fejezetnek mondható. Aztán ennek a szétválasztásnak viszont ott már azért nincs akkora jelentősége, hogy a kettő az mindig együtt jár. Tehát akár történeti fejezettel találkozunk Dániel könyvében, akár prófétai fejezettel, mind a kettő érvényes a vizsgálódásnál, tehát amikor prófétai fejezetről beszélünk, az is a maga történetiségébe ágyazva értendő, és másképp fogalmazva a történeti részeknek is megvannak a maguk prófétikus vonatkozásai. Lásd például, megint csak erre utalok, a mostani 4. fejezetet, hiszen ez is a történeti részhez tartozik, ez is elbeszél egy történetet, de van benne profécia is, és ez a profécia, ez be is teljesedik. Ezt fogjuk is majd látni. Csak ugye annyi különbség van, hogy ez nem vázlatprofécia, vagy vázlatproféciának a része. Valószínűleg ez a fogalom ismerős a hallgatók előtt, de ha nem, akkor természetesen majd a beszélgetésben erre vissza is lehet kérdezni. Ez tehát különlegessé teszi ez a fejezetet, hogy ha megnézzük itt a 4. fejezet kezdetét és végét, illetve elolvassuk az egész 4. fejezetet, itt azt látjuk, hogy tulajdonképpen Nabukodonozornak mint egy átadja a szót Dániel, hogy most beszéljen a király. Nem véletlenül egyébként, mert azért hatalmas jelentőségű ez a fejezet, és nagyon-nagyon érdekes, ami itt történik. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a fejezet mikor keletkezhetett, de egyetlen pici támpontunk azért van, illetve azért kettő is. A két támpont közül az egyik ugye az, hogy mikori egyáltalán, tehát Dániel könyve, amikor Dániel összeállította magát ezt a könyvet, akkor ugye nem véletlenül Nabukodonozor életének az utolsó szakaszára tette ezt a 4. fejezetet. És a másik támpont, ami teligazít bennünket, itt a 4. fejezet első versében található, azt mondja, hogy én Nabukodonozor békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. No hát, ez is egy ilyen kis apró kis jelzés, békében voltam az én házamban.
természetes lenne, mondhatnánk, hát azért az uralkodók általában békében szoktak lenni az ő házukban és az ő palotájukban, de hát természetesen azért nem csak békéből áll egy királynak, egy uralkodónak az élete. Nabukodonozornak is rengeteg hadjárata volt, óriási hódításai voltak, de, és ez nagyon fontos, leginkább az uralkodásának az elején. Tehát ez a Nabukodonozor egyébként talán jó, ha megemlítjük, hogy a tudomány őt Nabukudurri Uszurnak ismeri, tehát második Nabukudurri Uszur, hogyha egy kis ókori keleti megfogalmazással akarom, vagy nyelven akarom mondani, de egyébként hát ugye az iskolában is így tanuljuk, a középiskolában, vagy általános iskolában azért már találkozhatunk ennek a királynak a nevével. Szóval érdemes tudnunk azt, hogy ugye egy nagyon-nagyon kicsi városállamból, vagy városkából lett egy óriási birodalom, és talán azt is elmondom, hogy beszélünk Ó- és Új-Babiloni birodalomról is. Az Ó-Babiloni birodalom, ez tényleg csak egy röpke kis kitérő, onnan lehet ismerős számunkra, hogy talán mindannyian hallottunk Hammurápi törvénykönyvéről. Erről a híres törvénykönyvről. Na, ez egy időszámításunk előtti 1800-as, 1700-as történet, tehát én erre most részletesen nem is térek ki, nem is tartozik a témánkhoz. Az Új-Babiloni birodalomnak a legfőbb uralkodója viszont ez a bizonyos Nabukudurri Uszur, vagy Nabukodonozor, aki egyébként sorrendben a második, tehát már volt egy előtte. És csak annyit mondanék még, ehhez kapcsolódva itt a bevezetésnél, hogyha Babilonról beszélünk, akkor ugye mindig jó ezt elhelyeznünk a térképen is, hogy hol található. Hát ugye itt van Babilónia, a Tigris és az Eufrátesz között, ezt a két folyónevet biztos, hogy hallottuk, helyezkedik el Mezopotámia, tehát ez egy rendkívül termékeny, nagyon-nagyon jól termő terület. Itt helyezkedik el tehát Mezopotámia, itt jelöli, tehát körülbelül a Perzsa-öböltől északra, észak-nyugati irányban egy körülbelül 4-500 kilométerre Babilont, és ez volt az a város, vagy ez volt az a hely, amelyik tulajdonképpen elképesztően nagyra nőtte ki magát. Tehát azt az Asszíriát például, aki gyakorlatilag az időszámításunk előtti első évezred első felének a történelmét meghatározta, azt gyakorlatilag évek alatt, tehát néhány év alatt dönti meg. Asszíria ugye Babilóniától északra helyezkedett el. Amikor az Új-Babiloni birodalom fellép, és különösen akkor, amikor Nabukodonozor elkezd uralkodni, tehát ez az időszámításunk előtti 605-ös évszám, akkor Asszíria gyakorlatilag már sehol nincs. Döbbenetes dolog ez, mert mondom, évszázadokon keresztül fönnállt, tehát nem úgy volt, mint az Ó-Babiloni birodalom, hogy például az fönnállt mondjuk körülbelül 200 évig, az Új-Babiloni egy körülbelül 100 évig, Asszíriának jóval nagyobb volt a fennállásának az időtartama, de mégis más népekkel összefogva természetesen, de sikerült megdönteni ezt a birodalmat. És azután tudott elkezdeni hódítani, és gyakorlatilag ami itt lakott és lakható terület, tehát ezt a félkört így a közel-keleten teljesen meg is hódította, tehát nagyon nagy hódításai voltak például Fönícia felé, itt Türosz városát kell megemlítenünk. Az ókori Palesztinát, tehát ugye a déli országrészt foglalták el, és hát egészen Egyiptomig jutottak. Tehát tényleg az akkori lakott területet, ezen a részen lakott területet ők ezt abszolút meghódították. Az más kérdés egyébként, hogy miután Nabukodonozor már nem volt király, tehát 605-ben kezdett el uralkodni, 562-ben halt meg, utána már viszonylag hamar azért a birodalom csillaga úgymond leáldozott, mert 539-ben elpusztult. De hát ez egy másik történet, ezt majd fogjuk látni, különben nem is annyira sokára, hiszen az 5., de még inkább majd a 6. fejezet ezzel fog foglalkozni, tehát hogy hogyan is bukott meg ez a hatalmas Új-Babiloni birodalom. Na most, a fejezet maga, ez a 4. fejezet, hát talán egy picit stílszerűen is, de 4 részre osztható. Ez a 4 rész is nagyon jól elkülöníthető egymástól. 4 rész ez úgy néz ki, ezt majd most felsorolnám, az első 15 versben találkozhatunk egy álommal, Nabukodonozor király álmával. A második nagy részben a 16-tól a 24. versig találhatjuk az álom magyarázatát. Aztán a 25. verstől a 30. versig az álom beteljesülését, és aztán a 31-től a 34. versig a következőt, hogy a király újra a trónon van. Tehát nagyon érdekes, mindjárt meg fogjuk látni, hogy milyennek az álomnak a tartalma. Tehát még egyszer mondom, hogy az első 15 vers ezzel foglalkozik,
De legelőször is az első 6 verset olvasnám föl Dániel könyve 4. fejezetéből, tehát kérném, hogy akinél van Biblia, akkor ezt kövessük is nyomon. A 4. fejezet első 6 verse tehát a következőképpen hangzik. Én, Nabukodonozor, békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láttam, és megrettentett engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítottak engem. És parancsolatot adtam, hogy hozzák előmbe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem. Akkor bejöttek az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók, és én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted. Az én álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. És ezután közli ugye az álmot. Na most az első versről ugye beszéltünk, hogy pontosan, vagyis hát körülbelül meghatározható az, hogy mikor keletkezett maga ez a fejezet. Ugye ezek a bizonyos hódítások, amikre előbb utaltam itt a térkép segítségével is, ezek a 600-as, 590-es években, vagy talán még az 580-as éveket lehet ide hozni, ezek végbe mentek és lezajlottak. Ezért írja tehát Nabukodonozor, hogy békében volt az ő házában, valószínűleg az 570-es években járunk valamikor, tehát ezt pontosan nem lehet meghatározni. Ekkor köszöntött ez a viszonylagos nyugalom a birodalmára. Ezt a békességet viszont megzavarja egy álom. Elég alaposan megzavarja, mert ugye, hát olvastuk ezeket a kifejezéseket, hogy ez az álom megrettentette a királyt, az én fejemnek látásai ezt írja, hogy megháborítottak engem. És itt olvashattuk, hogy hivatja a város minden bölcsét, elmondja nekik az álmot, de hát ezzel az álommal ugye nem tudnak mit kezdeni. Na most óhatatlanul itt már húzhatjuk, vonhatjuk a párhuzamokat a Dániel könyve más részeiben. Ahogy haladunk egyébként előre a könyv megismerésében, úgy én tanácsolom is, hogy egyre több ilyen párhuzamot fedezhetünk fel, és fedezzünk is föl. Például egy ilyen párhuzam az, hogy hát ugye ez nem az első álom Dániel könyvében. Volt már egy álom a második fejezetben, valószínűleg többen emlékszünk is rá, és hát Nabukodonozor akkor se hallgatott idézőjelbe téve magára, vagy nem akarta saját maga kitalálni, hogy miről is van szó, akkor is hivatta szépen a káldeus bölcseket, ugye a káldeusok Babilónia és egész pontosan Babilon városának az őslakói, hivatta őket, hogy hát gyorsan mondják meg annak az értelmét, csak hát nagyon érdekes, itt pici különbség a két fejezet között, hogy a második fejezetben, amit leír, ott még magára az álomra sem emlékezett Nabukodonozor. És úgy kívánta a bölcsektől, hogy fejtsék már meg az ő álmát. Tehát mondják el neki az álmot, és fejtsék meg. Iszonyatosan nehéz feladat. Nem is tudták teljesíteni, hát ugye akkor is Dániel volt az, aki a segítségükre jött, mert hát elég keményen meg akarta torolni ezt a király. Na itt a 4. fejezetben azért egy picit jobb helyzetben vannak már ezek a bizonyos káldeus bölcsek, mert legalább a király ugye elmondja nekik az álmot, de hát itt a 4. versben olvassuk, hogy akkor bejöttek ezek az emberek, én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Valószínűleg azért nem lehetett velük, ugyebár túl elégedett, és be kellett, hogy hívassa Dánielt, aki hát egy igen nagy megbecsülésnek örvendő zsidó férfiú volt az akkori babiloni udvarban, és Dániel fogja megfejteni ezt az álmot. Érdekes egyébként, ahogyan maga Nabukodonozor jellemzi Dánielt. Azt írja, hogy végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, nyilván ez ugye a babiloni neve, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondtam néki az álmot. És azt írja még, hogy semmi titok sem homályos Dániel előtt, és az álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. Nagyon érdekes, tulajdonképpen nem is fogalmaz meg semmiféle kételyt, hogy hát ha esetleg tudod, ha esetleg neked ez rendelkezésedre áll, akkor mondd el nekem is, nem. Elmondom az álmot, semmi nem homályosra előtted, te ezt meg fogod fejteni.
Szóval megvolt a bizalma Dánielben, hiszen tényleg ugye azért tettünk már egy-két eléggé fontos és elég jelentős dolgot itt a könyvben magában. Úgyhogy ilyen háttéren hangzik el ez a bizonyos álom, amit a 7-től a 15. versig terjedő szakaszban én most föl is olvasnék. Tehát a 7-től a 15. versig. Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy íme egy fa állt a föld közepette, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa, és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok. Táplálék volt rajta mindenkinek, alatta árnyékot talált a mező vada, és ágai lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Láttam fejem látásaiban, az én ágyamban, és íme, egy vigyázó és szent szállt alá az égből. Erősen kiáltott, és így szólt. Vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait. Rázzátok le a leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit. Fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben. Vas és érc láncokba verve a mezőfüvén. Égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és 7 idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani a jelentését, de te tudod, mert a Szent Isteneknek lelke van benned. Eddig olvasom. Ugye itt a végén, ahogy föl is olvassam ennek a szakasznak, megint csak kifejezi a teljes bizalmát. Dánielben, a prófétában is államférfi van. Azt mondja, hogy a bölcsek nem tudják, idézőjelbe téve, de te tudod. Kérdés, hogy mennyire tekintett őket bölcseknek ez a bizonyos király, de hát ez egy másik kérdés, másik történet. Itt van tehát maga az álom, na most tulajdonképpen csak egyetlen dolgot emelnék ki, a 13. verset, mert rögtön föl is olvasom ennek az álomnak a magyarázatát, és azután egybefüggően fogunk majd róla beszélni. A 13. versben ezt írja, hogy az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve, vagy állatnak szíve adassék néki, és 7 idő múljék el felette. Néhány dolog csak, tényleg apróságok ehhez a vershez. Amikor barom kifejezést olvasunk a Szentírásban, ez mindig az állatot jelenti. Na most, hogyha összetesszük ezt a dolgot, vagy összeállítjuk ezt a képet, akkor ugye látható, hogy Nabukodonozor talán sejtett valamit abból, vagy sejthetett valamit abból, amit ez az álom jelent, hiszen azt mondja, hogy ez nem csupán egy fa, ami itt az álomban szerepel, mert ugye egy hatalmas, a föld közepétől jövő fáról van szó, hanem azt mondja, hogy az ő emberi szíve változzék el. Tehát valamiféle emberi vonás azért van ebben a történetben. És állatnak szíve adassék néki, és 7 idő múljék el felette. A 7 időről csak egyetlen dolgot, az idő az Dániel könyvében, de nem csak Dániel könyvében, hanem máshol is évet jelent. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy 7 idő, az 7 év. Ennyire egyszerű. Dániel könyvében egyébként máshol is szerepel ez a kifejezés, hogy időnek nevezi az évet, azt, amit mi évnek nevezünk, de ez még egyszer, tehát ugyanarról a szóról van szó. No és föl is olvastam magát a magyarázatot 16-tól a 24. versig. Ezt írja itt a próféta. Ekkor Dániel, akinek neve Baltazár, közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Szólt a király, és mondta, Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. Felelt Baltazár, és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. A fa, amelyet láttál, amely nagy és erős volt, és amelynek magassága az eget érte, és ellátszott az egész földre, levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és táplálék rajta mindeneknek,
Alatta tartózkodik a mezővada, és ágain az égi madarak lakoztak. Te vagy az, ó király, aki naggyá és erőssé lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig. Hogy pedig látott a király vigyázót és szentet leszállni az égből, és az mondta, vágjátok le a fát, és pusztítsátok el azt, de gyökereinek törzsökét a földben hagyjátok, és vas és érc láncokba verve a mező füvén, és égi harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, amíg hét idő múlik el felette, ez a jelentése, ó király. És a felséges Isten végzése ez, amely bekövetkezik az én uramra, a királyra. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és hét idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondták, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyst megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. No, és itt már meg is állunk, mert azért láttuk magát az álmot, láttuk az előtörténetet, de hát most kezdünk elérkezni tulajdonképpen a történet lényegéhez. Nagyon érdekes, amit itt olvashattunk, hogy magát a prófétát hogyan érintette ez az álom. Tehát, hogy Dániel hogyan reagált erre. Mert teljesen megdöbbent itt azt látjuk és azt olvassuk. Egyébként azt hiszem, hogy teljesen természetes. Gondoljunk bele abba, akik a második fejezetet olvasták, illetve hallgatták már, azok ezt tudhatják, hogy Nabukodonozort a Biblia aranyfejnek nevezi. Egy vázlat proféciában jelenik meg ez a kifejezés, hogy aranyfej. Tehát mindenféleképpen egy kiemelt valakiről van szó, hogy még pontosabbak legyünk, ugye nem a birodalma az aranyfej, az sem állt fenn sokáig egyébként, hanem maga a király az aranyfej. És ebből is látszik, hogy az Isten azért Nabukodonozort nagyra értékelte. Dániel is pontosan tudta ezt, hogy hogyan is jellemezte Isten ebben a proféciában a királyt. Egyébként körülbelül 30-35 év telik el a két fejezet között, tehát a második és a negyedik fejezet között. De érdekes az, amit itt olvasunk, hogy Dániel ugye ennek ellenére, vagy éppen ezért, ugye megrémül, azt írja, hogy egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Tehát nem tudott hova lenni. Egyébként az ilyen apró kis dolgok mutatják meg, hogy mennyire emberi is sok tekintetben a Biblia. Persze, Isten ihletésű, ez nem is kérdéses, tehát a Biblia ezt egyértelműen állítja magáról, de mindig ott van benne az emberi vonás, és mindig megmutatkozik az, hogy magára az emberre hogyan hat az, amikor valamiféle isteni beavatkozással találkozik az életében. Hát Dániel teljesen megrémül, nem tud hova lenni. És ez abból a szempontból is érdekes, amit már említettem, hogy a király bizalma teljes és abszolút Dánielben. Tehát tudja azt, hogy itt egy olyan ember áll, aki minden szempontból méltó a tiszteletre, Dániel meg nem mer mit mondani. Mert ez tényleg borzalom, amit el kell mondani a királynak. Azt írja tehát, hogy közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. A király biztatja, tényleg udvariasan és nagyon kedvesen, Baltazár az álom, és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. És Baltazár, azaz Dániel, ugye így kezdi ezt a magyarázatot, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. Tehát szinte nem is meri elhinni, hogy ezt az üzenetet kell neki közvetítenie a királynak, de hát egyébként itt hoznék be egy olyan fogalmat, ami azért nagyon-nagyon fontos, a prófétai fegyelem fogalmát. A prófétai fegyelem fogalma ez ugye arról szól, hogyha a prófétának az Isten kinyilatkoztat valamit, közöl vele valamit, akkor annak a prófétának szent kötelessége ezt az üzenetet továbbítania úgy, ahogy van. Pont. Tehát itt eltérés nem lehetséges. Nem lehetséges, tehát akkor nem az Isten prófétája az illető, ha azt mondja, hogy 80%-ot elmondok, mert az úgy látom, hogy azt be fogják fogadni, 20%-ot meg nem, mert az eléggé problémás. Szóval innentől kezdve nem proféta a proféta. Tehát itt is megmutatkozik ez, akármennyire is megrémül Dániel, és megretten, hogy most ez az egész mi,
De elmondja neki az elejétől a végéig, igaz ezzel a bevezetővel, hogy én ezt nem akarom elhinni, inkább a te gyűlölőidre meg az ellenségedre szálljon ez az álom, de elmondom. Megadja a magyarázatot, ugye olvassuk azt, hogy itt ez a bizonyos fa, ami megjelent ebben az álomban, ez a királyt jelképezi, Nabukodonozort jelképezi, akit ugye kivetnek az emberek közül, 22. versben ezt olvassuk, mezei barmokkal lesz a te lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 év múlik el feletted, minden megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvasunk. Ennek a királynak, Nabukodonozor királynak úgy tűnik, hogy meg kell tanulnia az alázatnak a leckéjét. Mert ezt nem sajátította el az életében, nem sajátította el az eddigi uralkodása alatt. És igazából ennek a fejezetnek ez a lényege, hogy maga a király hogyan jutott

király úgy tűnik, hogy a szíve azért igenis hajlott arra, hogy ő az, aki tulajdonképpen nagyon sok mindent csinált, ezt fogjuk is majd mindjárt látni, és hát ezt a leckét, az alázat leckéjét neki meg kellett tanulnia. Mert pontosan látta az Isten, hogy mi van a király szívében, és ezt érdemes jól megjegyezni, hogy mindaz, ami a királyra következik, az tulajdonképpen nem más, mint következmény. Tehát ez nem pusztán egy ítélet, nem pusztán egy eseménysorozat, hogy az Isten most jobb dolgosa volt, mint ezt szabta a királyra, hogy most neki ebben meg ebben kell részesednie, hanem ez következmény. Nem tudunk sokat igazán Nabukodonozor uralkodásáról. Na most, amit tudunk, az viszont nagyon érdekes. Tehát ami a Bibliánkban elénk tárul, érdemes egyébként egybe is elolvasni ezt a második, harmadik, negyedik fejezetet, meg még mondjuk az elsőt is hozzávenni. Mert ez az a négy fejezet, amikor találkozhatunk a királlyal. Utána nem, mert utána majd jön Belsacár. De azt látjuk, hogy a király hol az Isten felé fordul, és teljesen tisztában jön azzal, hogy ki is az Isten, de döbbenetes módon utána elfordul tőle. Harmadik fejezetben ezt láttuk. A második fejezetben ugye van ez a bizonyos profécia, Nabukodonozor leborul Dániel előtt és az Isten előtt, és imádja az Istent. Harmadik fejezetben ugye elfordul. Aztán megint visszatér, miután látja, hogy hát ebből a tűzes kemencéből ugye megmenekültek a héberi fiak. És aztán a negyedik fejezetben megint csak azt látjuk, hogy a szíve az, és ezt az Isten nyilván pontosan tudta, kezdett eltávolodni az Istentől. A 24. versben még érdekes, amit itt olvasunk, azt mondja, hogy azért ó király, tehát ez már Dániel hozzáfűzése, ez nem tartozik sem az álomhoz, sem a magyarázathoz, ez Dániel tanácsa. Azért ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól, a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. Két rövid, egyszerű tanácsod ad Dániel. Ez a két rövid, egyszerű tanács ugye úgy néz ki, hogy az egyik az, vald meg a bűneidet és hagyd el őket, másik pedig az, hogy gyakorold az irgalmasságot a szegényeken. Megint csak azt mondom, nincs könnyű helyzetben egy király, már csak azért, mert a pozíciója olyan, amilyen. Tehát akire mindenki föltekint. És neki mondja azt a próféta, hogy te vald meg a bűneidet, ugye azt mondja, hogy vétkeidtől igazság által szabadulj, tehát szembesülj azzal, hogy mi az igazság az életedben, és szabadulj meg a vétkeidtől, és a másik dolog, hogy a szegényeket ne nyomorgasd. Egy uralkodó, egy állami vezető nagyon könnyen megteszi ezt. Hát neki óriási hatalom összpontosul a kezébe. Gyakorlatilag azt tesz, amit akar, szinte. Az ókori világ, de egyébként rengeteg újkori példát is hozhatnánk erre, szóval az erről szól. Hát egy uralkodó, egy állami vezető gyakorlatilag bármit megtehet szinte. Aztán lehet, hogy annak lesz következménye, de az esetek nagy részében azt hiszem, hogy nem. És azt mondja, hogy te a szegényekhez irgalmas legyél. Na most, mi ennek a két tanácsnak a jelentősége? Mert ugye tovább is haladhatnánk akár, és nézhetnénk tovább a fejezetet, mindjárt meg is fogjuk ezt tenni, de ugye azért nagyon érdekes dolog ez, mert hogyha belegondolunk abba, hogy itt egy profécia hangzik el, mert tényleg ez egy profécia, ez egy jövendőlés. Nem vázlatprofécia, tehát itt nem az egész emberi történelemről ad egy vázlatot az Isten, hanem egy emberre nézve mond el bizonyos dolgokat. És ennél a proféciánál, ugye ahogy láttuk is, ez olyan visszavonhatatlannak tűnik, de mégis árulkodó a prófétának, Dánielnek a szóhasználata. Azt mondja, hogy azért király, én adok neked egy tanácsot. És ebben a tanácsban, ebben az egész versben, a 24. versben benne van az, hogy ez a dolog, ez elkerülhető. Nem törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen. De hogyha te a vétkeidtől nem fogsz megszabadulni, vagy nem akarsz megszabadulni, a szegényekhez nem akarsz irgalmasságot gyakorolni, akkor ez be fog következni. De ha ezt megteszed, akkor ugye így fogalmaz, így talán tartós lesz a békességed. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Isten végzéseire soha ne úgy tekintsünk Bibliában sem, meg saját életünkben sem, meg semmikor, hogy az Isten valamit kimond, annak aztán hatörik, haszakad, tűzön, vízen, akármi történik, annak úgy kell lennie. Nem, az Isten nagyon sokszor feltételes jövendőléseket ad.

feltételes proféciákat. Ha ez meg ez fog történni, annak ez meg ez lesz a következménye. Nagyon sokszor az életben is csak ezt láthatjuk, hogy ez következmény. Mert a rossznak is, mint ahogy a jónak is, megvan a maga kifutása. És érdekes, hát itt a király életében is ez figyelhető meg. Olvasom is a 25. versről a 27-ig. Ezt írja. Mindez betelt Nabukodonozor királyon. 12 hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált. Szólt a király, és mondta, nem ez-e a ma nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére? Csak ennyit olvasok, mert utána jön ugye az álom beteljesedése. Drámai a szerkesztésmód is, hát ugye tudjuk azt, hogy magát a Bibliát is később osztották versekre, de érdekes, hogy itt alapvetően azért hosszabb igeverseket találunk, több sornyiak ezek az igeversek. 25. vers az egyetlen mondatból áll, és két rövid sor, mindez pedig betelt Nabukodonozor királyon. Mert 12 hónap múlva, hogy a babiloni királyi palotán sétált. Na, itt álljunk is meg egy picit. Furcsa lehet talán ez a megfogalmazás, hogy a babiloni királyi palotán sétált, tehát rajta. Megnéztem egy másik fordításban is, egyébként az új protestáns fordításban ezt a fejezetet. Na, hogy szó szerint így mondja, hogy a palota tetején sétált. Hát nem tudom, hogy milyen magyarázatot tudnánk erre esetleg adni, hogy ez meg mi lehet, mert hát ugye itt a házak tetején, tehát pont a tetőn nem nagyon lehet sétálni, mert ugye sátor alakú nagyon sokszor a tető, vagy éppen más alakú. Ma már viszonylag kevés a lapos tetős épület. Az ókorban igazán gyakori volt ez, hogy ilyen sík alakú lapos tetejű volt az épület, természetesen azon könnyedén lehetett sétálni. És nagyon érdekes az, hogy amit Babilóniáról, és ebben is az ókori Babilonról tudunk, az teljes mértékben megerősítette ezt, tehát az ókori városban rengeteg ilyen épületet tártak föl. Babilonhoz egyébként csak annyit, lehet, hogy ez már elhangzott, nem tudom sajnos, de talán jó ezt megerősíteni, hogy az akkori világ egyik csodája volt. Tehát valami elképesztő méretű város volt az ókor igazi nagy metropolisza, rengeteg nyelvet beszéltek, rengeteg ember lakott ott, és hát nem csak a házak tetején lehetett sétálni, vagy éppen a királyi palota tetején, már aki ezt megtehette, hanem például a városfalakon is lehetett sétálni. Mert ott ugye nem egyszer 8-10 méter vastagságú volt a fal, tehát elképesztően széles, és ilyen óriási, nagy magasságú fallal vették körbe Babilon városát. Hát Hérodotosztól, ettől a híres görög történetírótól tudjuk, az ő leírásai általában megbízhatóak, nem mindig egyébként, de azért ez általában megbízhatónak mondható, és ez az adat is, hogy egy 4 lovas szekér gond nélkül meg tudott fordulni a városfalon. Gondoljunk bele, 4 lovas szekér gond nélkül megfordult. Úgyhogy hát ilyen volt ez a bizonyos Babilon. Na de most már itt is vagyunk a 27. versnél, amit olvastunk is. Ezt mondja a király, nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére. Szóval nagyon érdekes ez, hogy Babilon az akkori világ egyik csodája volt. Tehát tényleg csodájára jártak. Az első, legelső metropolisz. És való igaz, hogy Nabukodonozor építette, mert az ő idejében fejlődött a város hatalmas mértékben, hát ugye csak még egy dolog talán, emlékszünk talán erre a kifejezésre, hogy Szemiramis függő kertjei. Ezt is Nabukodonozor a feleségének építette. Állítólag azért, mert ugye méd származású volt a felesége, ez biztos, Kyaxarész méd királynak a lánya, és hogy ne hiányozzanak annyira neki a médiai hegyek, hát ezért emeltette ezeket a bizonyos függő kerteket. Nagyon-nagyon érdekes, tehát ilyen tetőkert szerkezetű volt, vagy jellegzetessége volt ennek az építménynek, és ez is például az akkori világ 7 csodája közül volt az egyik. Média egyébként tényleg egy hegyes vidék volt, csak megint a térképünkre utalok, ugye Babilónia a síkságon helyezkedett el. Médiát, hogyha megkeressük, akkor bizony keletre és északra kell mennünk, tehát észak-keleti irányban, és hatalmas hegyek vannak ott, tehát ilyen 3-4 ezer, de inkább 5000 méter magasságú hegyek. De Babilónia maga a síkságon feküdt. Könnyebb volt természetesen Babilóniában építkezni.
De mondom, hát ez egy hatalmas város volt, és egy precízen, kiválóan megszerkesztett város, óriási templomokkal, óriási királyi palotával, rengeteg lakóházzal, és mindennel, ami kell egy korabeli metropoliszhoz. Na most itt a 27. verset azért szándékosan olvastam eddig úgy kétszer is, ahogy olvastam, mert nem tettem hangsúlyt egy olyan szócskára, ami azért az egésznek a lényege. Szólt a király és mondta, nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Kétszer is ott van ez a bizonyos én szócska. Nem véletlenül. Szóval egyértelmű a lényeg ebben. Egyértelmű a lényeg, mert amikor Nabukodonozor megfogalmazza ezeket a gondolatokat, akkor egyértelműen magát állítja előtérbe. Én építettem. Az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére. És erre mondtam az előbb azt, amit nyugodtan és teljesen egyszerűen beláthatunk, igaza volt. Tényleg ő építette. Hát tényleg, hát ki más? 605-től 562-ig uralkodni. Több mint 40 éven keresztül. És az a 40 év, annak legalábbis az eddig eltelt része, az valóban úgy telt el, hogy hatalmas hódítások, óriási építkezések, a világura volt gyakorlatilag. Hogyha felszínesen nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondjuk, hogy igaza van. Ő építette. Hát tényleg ő szervezte maga az építkezést, ki más? De hogyha egy picit mélyére ásunk ennek a dolognak, akkor fogjuk azt látni, hogy azért nem csak erről szól egy ember élete. Nem csak erről kéne, hogy szóljon egy ember élete, hogy kimondja azt, hogy ő mit is ért el az életében. Mert kimondhatjuk ezt. Tehát ki ne tudná magáról elmondani azt, hogy igen, sok mindent letettem az asztalra. Vannak eredményeim. Vannak dolgok, amikre elvileg büszke lehetek. De ennek mi értelme van így önmagában? Hogyha ezt erősítjük, hogy igen, vannak dolgok, amikre büszkék lehetek, és amiket én értem el, akkor csak azt a valakit hagyjuk ki a számításból, aki ehhez az egészhez erőt adott. És Nabukodonozor is tulajdonképpen ezzel nem számolt, és tulajdonképpen jogosan kérhető számon ez, hogy miért nem számolt ezzel, mert ő tudta, hogy ki az Isten. Ne felejtsük el, hogy a második és a harmadik fejezet, ez már mögöttünk van. Évtizedek állnak mögötte, és van egy hívő munkatársa, ez a bizonyos Dániel. Tudta, hogy ki az Isten. De mégis elfeledkezett róla, és azt mondta, hogy mindezt, ami van, ezt magamnak köszönhetem. És kihagyja a számításból azt az Istent, aki mindehez neki erőt, hatalmat, pénzt, bölcsességet, stb. Adott. Ezt a hibát egyébként mi is elkövethetjük. Sajnos, én szerintem nagyon sokszor el is követjük. Hogy csak önmagában szemléljük az életünket, és nem vetünk számot azzal, hogy minden nap ajándék. Hogy tulajdonképpen az, hogy én a mai napot megértem, ez tényleg ajándék. Meg ha a holnapi napot meg fogom érni, az is egy hatalmas ajándék. És valakitől én kaptam az életet. Persze egyébként, ha tovább gondolom ezt a kérdést, hát mindannyian, hát kitől kaptuk az életet? Hát a szüleinktől. Na és a szüleink kitől kapták az életet? Az ő szüleiktől. És az ő szüleik, stb. Mehetünk tovább. Az élet forrása tényleg minden esetben, nyilván emberi közreműködők is vannak itt, de minden esetben az Isten. Az Isten az, aki az ember életét adja, megteremti, és aztán az ember maga dönti el, hogy ezzel az élettel mit kezd. Nabukodonozor, hát elfelejtette ezt. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvastunk, és meg is állnék itt egy pillanatra, hogy mennyire sokszor erőt vesz rajtunk az a gondolat, hogy mi urak vagyunk tulajdonképpen. Bizonyos értelemben úr az ember, mert nagyon sok mindent meg tud tenni. Hatalmunkban áll rengeteg minden. Persze ennél több minden nem áll a hatalmunkban, de azt a keveset, ami a hatalmunkban áll, azt általában nagyon szoktuk szeretni és szoktuk becsülni. Erre mondja ezt egy magyar költő, hogy valaha én is úr akartam lenni. És így folytatja, hogy ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség.
hatalmas sorok. Vörös Sándornak a verse ez. Valószínűleg már találkoztunk vele, tehát talán már én is idéztem, vagy más valaki idézte itt. Nem lehet elégszer idézni ezt a verset. Ez a bizonyos Én is. Vörös Sándornak az Én is című verse. Mindössze 8 sorból áll, föl is olvasnám. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsök a végtelenség. Érdekes ez az első sor. Én is világot hódítani jöttem. Ha mi is királyok lennénk, ha mi is állami vezetők lennénk, vagy cégvezetők, vagy bármi, akkor mondhatnánk azt, hogy hát igen, ezt úgy meg lehet valósítani, idézőjelbe téve, hogyha felületesen szemléljük. Nabukodonozor ezt tényleg elmondhatta, hogy ő is világot hódítani jött, sikerült is neki. Az akkor ismert világ egy jókora részét azért ő birtokolta. De nem ez a lényeg, hanem amikor nekünk ilyen világ megváltó vagy világ hódító terveink vannak, hogy hú, nekünk aztán micsoda hatalmunk van, akkor az ember előbb-utóbb szembesülni fog azzal, és szembesülnie is kell azzal, hogy nemhogy a világot, hanem magát nem tudja meghódítani. Hogy törekszik valamire, de azt a törekvést, ha mondjuk ez egy jó törekvés, hogyha mondjuk egy jellemhibának a csiszolásáról van szó, ezt a törekvését ezt nem tudja végrehajtani, nem tudja elérni. Azt mondja, hogy ostromolhatom magam nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Rengetegféle eszköz és módszer létezik arra, hogy magunkat megváltoztassuk. Ezek az eszközök és módszerek egy idő után csődöt fognak mondani, mert nem megy. Isten nélkül ez nem fog menni. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Szóval a mi életünknek is, ahogy a Nabukodonozor életének is, ez volt az egyik rákfenéje, az egyik óriási problémája, hogy ebből az úr szerepből nem tudott lejönni a szolga szerepbe. Hogy azt mondja, hogy ő úr, persze könnyen mondhatta, még egyszer mondom, királyról van szó, de mi is könnyen mondhatjuk, hogy urak vagyunk, mert igenis bizonyos dolgokon tudunk uralkodni, de nem számolunk azzal, hogy emellett nekünk nem, hogy uraknak, hanem inkább szolgáknak kellene lennünk. Szolgának, mert hogyha számot vetünk azzal, hogy mondjuk Jézus milyen életet élt itt a Földön, akkor azt látjuk, hogy ő valóban szolgáló életet élt. Nagyon szép megfogalmazása van erre nézve Ellen Good White-nak. Azt mondja, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Így volt szolga. Így volt szolga. Itt járt a Földön, és neki nem az volt az érdekes, hogy ő mit ért el eddig. Lett volna mire büszkének lennie, hogy úgy mondjam, vagy nagyképűnek lennie, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy te, aki mellettem vagy, te milyen segítségre szorulsz? Neked mit tudok adni? Mit tudok segíteni? Mi az, amiben neked a hasznodra tudok lenni? Szóval ez volt az életének a lényege. És érdekes, vagy érdemes azt is végig gondolni, hogy azért alázat, vagy szolgaság, tehát alázat és alázat, vagy szolgaság és szolgaság között azért van különbség. Tehát az a fajta szolgálat, vagy szolgaság, amit a Biblia elénk tár, az nem egy elvtelen szolgaság. Ezt nagyon hangsúlyoznám. Tehát Jézus sem olyan életet élt, és nem úgy figyelte mindenkinek a szükségletét éberen, hogy mindenkinek minden szükségletét ki akarta elégíteni. Ez irreális lett volna. Egyrészt, másrészt meg fölösleges. Semmi értelme nincs az ilyennek. Tehát a szolgálás vagy szolgálat az nem kiszolgálást jelent. Szolgálni vagy kiszolgálni, akár ezt a kérdést is föltehetjük, hogy mi mire törekszünk. Mert kiszolgálhatunk mi egy gyereket, egy unokát, bárkit, szüleinket, de hogyha az nem a jót erősíti a másikban, hanem mondjuk azzal inkább az önzését elégítjük ki, akkor az nem helyes szolgálat. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát Jézus is mindig helyesen értelmezte ezt a szolgálat kifejezést, és egyáltalán megvalósította az életében. Az egyik leghatalmasabb példa és legnagyobb bizonyság erre az, amikor ott van a kereszten. Ott van a kereszten, és ott sem magával foglalkozik. Ezt szinte föl se tudjuk fogni, hogy,
hogy az emberiség történelmének a legfontosabb eseménye történik, abszolút a legfontosabb, tehát ennél lényegében nem tudunk mondani. És ekkor sem az a lényeg, hogy ő vele mi van, hogy érez, vagy ő maga hogyan tudna segíteni magán, vagy ilyesmi. Törődik Latrokkal, akik ott vannak mellette, törődik az édesanyjával, törődik Jánossal, tanítványával, és így tovább. Szolgál. Szolgál, de hogyha végignézzük az életét, soha egyetlen olyan pontot sem találunk, amikor ő valakit kiszolgált volna, és az önzésében megerősített volna. Hanem mindig csak amivel tudott használni, tudott segíteni, azzal szolgált ő igazán másoknak. Szóval amikor a szolgálatról gondolkodunk, akkor mindig tegyük hozzá a bölcsesség fogalmát, meg talán kicsit furcsa, hát nem annyira bibliai fogalom, de talán azt hiszem értjük ennek a lényegét, a gerincesség fogalmát. Tehát nem egy ilyen elvtelen alázatoskodás volt Jézus élete, hanem egy ilyen igazságos és szeretetteljes alázat. Igazságos és szeretetteljes szolgálat. Ez az az igazi szolgálat, amiről a Biblia beszél. Hát Nabukodonozor ezt felejtette el, hogy azért nem urak vagyunk itt, vagy nem kizárólag urak vagyunk ebben a világ mindenségben, hanem bizony máshol is szólhatna az életünk. De érdekes, amit itt utána olvasunk, olvasok is tovább Dániel könyve 4. fejezetéből a 28. 30. verset, tehát 28-29. 30. verset olvasom. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek. És 7 év múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában pedig betelt a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetették, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztetett az ő teste, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. Na hát itt azért egy döbbenetes dolgot olvashatunk, szóval egyedülálló a Szentírásban ez, mert ilyen kemény megpróbáltatás, vagy ilyen kemény dolog emberrel hát nagyon-nagyon ritkán történt. Nyilván az Isten mindig bölcsen és mindig az adott emberhez igazítja az ő próbáit. Nabukodonozornak ennyire mélyre kellett süllyednie, hogy átérezze, megélje azt, hogy az Isten mit is kíván tőle. Furcsa dolgok, amiket itt olvastunk. Utána néztem egy picit, különös volt azt megfigyelnem, hogy például a pszichológia is ismeri ezt a betegséget. Én nem vagyok egy szakértő ezen a területen, de olvastam egy ilyet, hogy van egy ilyen betegség, hogy zoantrópia. Érdekes, zoantrópia. Na ez a zoantrópia azt mondja, hogy az ilyen betegségben szenvedő ember állatnak gondolja magát, és úgy is viselkedik, mint egy állat. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka, tehát nem hiszem, nem valószínűsítem, hogy ezzel találkoztunk már, én minden esetre biztos, hogy nem. De talán egy ilyen betegséget bocsátott Isten Nabukodonozorra, és hát így telik el 7 év. Ilyen állapotban. Szinte megmosolyogni való, miközben persze érezzük azt hiszem a dolog drámaiságát és döbbenetét, hogy ilyen dolgok történtek vele. Ugye itt azt olvassuk, hogy az emberek közül kivetették, füvet evett, mint az ökrök, égi harmattal öntöztetett a teste, a szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. Tehát teljes mértékben megőrült, elment az eszem. Érdekes egyébként azt is végig gondolni, vagy arra egy pici figyelmet fordítani, hogy a történettudomány hogyan áll ehhez a kérdéshez. Mert ugye fölmerülhet bennünk, hogy hát most már olyan dolgokról olvasunk, hogy szinte nehéz elhinni. Nem? Tehát most ez valóban így történt, az ember szinte elkezd kételkedni, hogy egy kitűnő képességű uralkodóra az Isten ilyen betegséget tud bocsátani, és az akkori világ feje az 7 éven keresztül ilyen állapotban van. Hát ugye fölmerül be az ember már a kérdés, hogy akkor mi lett a birodalommal, miért nem esett szét, és így tovább, és így tovább. Na hát a történettudomány álláspontja az meglehetősen rövid és tömör ebben a kérdésben,
Természetesen ezek, vagy hát idézőjelbe teszem, hogy természetesen, de ezt a részt hát nem tekintik különösebben fontosnak, vagy különösebben megbízhatónak Dániel könyvében. De nagyon érdekes az, hogy nem erősítik ugyan meg ezt a dolgot, hogy ez így volt, de nem is cáfolják, mert nem tudják cáfolni. Azért nem tudják cáfolni, mert Nabukodonozor király életében megfigyelhető egy érdekes kettősség a források tekintetében. Egyszerűen az a helyzet, hogy az életének és az uralkodásának az első szakasza kifejezetten jól dokumentált. Tehát rengeteg forrásunk van, tárgyi emlék, írásos emlék, és így tovább lehetne sorolni, tényleg rengeteg. Hát ugye maga Babilon, a város is fönnmaradt, és az emlékek ma is láthatók, például Berlinben, a Pergamon Múzeumban. De az uralkodásának második feléről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Tehát nincs forrásunk. A Biblia persze forrás, csak a tudomány sokszor nem ismeri a Bibliát forrásnak. De a világi történetírók, hogyha megkérdeznénk bárkit, akár egy ókori kelet kutatót és szakértőt, én egyébként meg is kérdeztem, vagy beszéltünk is erről akkor, amikor erről tanultunk még az egyetemen, hogy de most akkor ez hogy is volt? Széttárta a karját, és azt mondja, hogy az 580-as évek közepétől kezdve a király haláláig, tehát 562-ig nem tudok mit mondani. Mert nem tudom, mi történt a birodalomban, nem tudom, mi történt a királya, nincsenek forrásaink, egy darab se. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy noha nem erősítik meg, de nem cáfolják, nem is tudják cáfolni, hogy a királlyal ez történt. Tehát ebben a tekintetben is, hogyha ilyen oldalról nézem, akkor igenis hitelt adhatunk a Biblia leírásának. Hogy ez mikor történhetett, ugye ezt említettem, hogy az 570-es években valamikor keletkezett ez a fejezet. A király ugye 562-ben halt meg, tehát valamikor az 570-es években, vagy az 570-es évek vége felé, esetleg 571-70-69, tehát ezek az évszámok jöhetnek szóba, már csak azért is, mert ugye amikor Nabukodonozor meghal, akkor valószínűleg ebben az állapotában hal meg, tehát miután kiemelkedik, tehát itt majd mindjárt fogjuk ezt nézni, és szembefordul korábbi önmagával, és mégiscsak az Isten felé fordul. Tehát ezért valószínűsíthetjük, hogy az uralmának a legvégén, a vége felé történt ez. Na de mi az, ami kiemeli tulajdonképpen ebből az állapotból a királyt? 31. vers erre választ is ad, ezt olvasnám. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött. És áldottam a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Na ez a fordulópont. Szemeimet az égre emeltem. Mennyire érdekes. Már azt mondanánk, hogy egyszerű dolog. De mégse egyszerű. Megint csak azt mondom, a saját életünkre vonatkoztatva gondoljuk ezt végig. Nekünk könnyű a tekintetünket az égre emelni? Néha lehet, hogy igen. Tehát néha, amikor igazán nagy bajban vagyunk, akkor talán megtesszük. De sokan nem. És sokszor mi sem. Mert könnyebb magunkban bízni, akit ugye látunk, segíts magadon, az Isten is megsegít, szokták mondani, hazugmondás egyébként, mert éppen, hogy az Isten tud először segíteni rajtunk, de sokszor nem számolunk azzal, hogy mi van fölöttünk, hanem csak azt nézzük meg, hogy mi van bennünk, meg maximum azt, hogy mi van körülöttünk, de hogy fölöttünk lenne valami. Nabukodonozornak ez segített. Elmúlt a 7 év, és az idő elteltével azt mondja, én Nabukodonozor szemeimet az égre emeltem. Valószínűleg ezt addig nem tette meg. Hogy hogyan tudta az Isten kimunkálni ezt mégis benne, ez azért egy picit rejtélyes, nem tudjuk. Tehát ez azért csoda. És csoda az is, hogy nem esett szét a birodalma. Na nem sokkal utána mondjuk szétesett, de az nem Nabukodonozornak volt köszönhető, mert ő egy egységes, erős birodalmat hagyott azért az utódjára. De hát Belsatszár, meg Nabunáid, tehát akik utána következnek, abszolút méltatlan utódok voltak ennek a nagy királynak a méltatlan utódai. Belsatszárnak a történetét fogjuk is látni majd a következő fejezetben. De még talán egy gondolatot vesztegetve erre, hogy szemeimet az égre emeltem, szóval én azt mondom, nyugodtan, azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy az élet nagyon sokszor, idézőjelbe téve, csak így élhető túl, hogy a szemünket az égre emeljük.
Nem? Mert vannak olyan helyzetek, lehet, hogy mi éppen nem vagyunk az őrület állapotában, mint Nabukodonozor, de amik őrjítőek, amivel mi nem tudunk mit kezdeni. Most ez akármi lehet, mindenki gondoljon a saját életében arra, ami tényleg egy ilyen őrjítő helyzet, szóval időnként azért átélünk ilyeneket. Vagy egy családtagunk bosszant bennünket, vagy saját magunk dolgai bosszantanak bennünket, vagy a világ állapotán döbbenünk meg, és keseredünk el, vagy a saját állapotunk keserít el bennünket, és így tovább. Az esetek 100%-ában, minden esetben fölfele. A fölfele az irány, ami kiutat jelent. Szemeimet az égre emelem. Különösen szép egyébként a 121. Zsoltárnak az első verse, csak szóban idézem, érdemes majd esetleg ezt is átgondolni, amelyik így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jönne én nékem segítségem? Nagyon-nagyon szép Zsoltár, és nagyon-nagyon szép vers. Amikor előttem például hegyek vannak, tehát olyan helyen vagyok, akkor nagyon sokszor eszembe jut ez a Zsoltár vers. Szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jönne én nékem segítségem? Nincs máshonnan segítség igazán. Persze, tudok én segíteni magamon bizonyos mértékben, más is tud rajtam segíteni, na de igazi megoldást csak az Isten tud adni. Itt ez egy nagyon kiélezett történet, mert itt ugye látjuk, hogy tényleg csak az Isten tudott adni igazi megoldást. Tehát ember nem tudott Nabukodonozorhoz közelíteni semmiféle gyógymóddal. És már csak az utolsó három vers van vissza, föl is olvasnám ezt a fejezetből, a 32., 33. és 34. vers. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem. És méltóságom visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Nabukodonozor tehát belátja, hogy az Isten fölötte áll, és ezért magasztalja és dicsőíti őt. Mennyire egyszerű dolog, nem? Megint csak ezt kell megfogalmaznunk, hogy olyan egyszerűnek tűnik, de közben pont az ő életéből tudjuk, meg a saját életünkből is tudjuk, hogy egyáltalán nem egyszerű ez. Tehát belátni azt, hogy az Isten fölöttünk áll, és hogy mindent megtehet az életünkben, és hogy aki kevésségben jár, azt ő megalázhatja. Mennyire árulkodó azért ennek a 34. versnek is a szóhasználata. Ott van az a bizonyos én, Nabukodonozor, ugye, amit megfogalmaz, de aztán nem magáról beszél, hanem az, hogy arról, hogy dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt. Akkor már nem önmaga volt az életének a középpontja, hanem bizony az az Isten, akit ő megismert és elfogadott az életének az urának. Egyetlen, nem is azt mondom, hogy szóra, hát igen, végül is szóra, de ezen belül is pár betűre szeretném fölhívni a figyelmet még itt a fejezet kapcsán. 34. vers utolsó szava ez, azoknak, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Ez is mennyire érdekes, hogy az Istennek megvan erre a lehetősége. De Nabukodonozor sem azt mondja, hogy ezt az Isten mindig, minden esetben itt a Földön meg is teszi. Megteheti. Hogyha úgy látja jónak, akkor ő ezt meg fogja tenni. És éppen ezért fogalmazhatjuk meg azt, hogy ha valami próba vagy nehézség jön az életünkben, akkor ne keseredjünk el, akkor ne csüggedjünk el, és ne gondoljuk azt, hogy az Isten elhagyott bennünket, mert lehet, hogy pont ez az Isten eszköze, hogy bennünket magához térítsen és magához fordítson. Mert a király ezáltal tudott megtérni. Hogyha hagyja úgy, ahogy van az eseményeket folyni, akkor Nabukodonozor nem tért volna meg. Ez is nagyon érdekes dolog, és ezen is elgondolkodhatunk, hogy bizony a megtérés egy ember életében sem egy egyszeri dolog általában. Vagy hogy egyszer megtörtént, és aztán minden rendben van. Nabukodonozornál is azt látjuk, hogy háromszor kellett ezt megtennie. Hát ugye második, harmadik, negyedik fejezet. Megint csak tekintsük végig ezt a három fejezetet, amit magunk mögött tudhatunk, és amit már átolvastunk.
De az Isten és a kegyelmesség ebben is megmutatkozik, hogy folyamatosan kereste. Látta azt, hogy valami jót azért még ki tud hozni ebből az emberből, még akkor is, hogyha uralkodó, még akkor is, hogyha egy hatalmas király. És ez Nabukodonozor életében bizony eredményt ér el, és kimondja ezeket a szavakat, hogy minden cselekedete igazság, minden ő utai ítélet. Tehát még egyszer hangsúlyoznám ezt a dolgot, hogyha nehézségek, próbák jönnek az életünkben, akkor mindig vessünk ezzel számot, hogy azért van Isten az égben, akinek minden cselekedete igazságban és szeretetben megy véghez, hogy hadd tegyem hozzá ezt a másik nagyon fontos fogalmat is, és valószínűleg ő akar valamit elérni az életünkben. Ő szeretné azt, hogyha mi hozzáfordulnánk, és sokszor ezek a próbák nagyon-nagyon nehezek. Sokszor hosszú ideig tartanak. Na de, hogyha mindez a javunkra van, akkor megéri. Megéri ezeket a próbákat átélni. Egy dolgot szeretnénk már csak idézni befejezésül. Az alázatról és az alázat és a magabízás közötti különbségről van egy nagyon-nagyon szép igeszakasz a Bibliában. Ebből szeretnék felolvasni három verset. Ez a szép igeszakasz, ez Lukács evangéliumában található Mária hála éneke. Akkor, amikor hírül veszi, hogy fia fog születni, és ez a fiú, ez a világ megváltója lesz. Ekkor hangzik el ez a bizonyos hálaének, Lukács evangéliuma első fejezetében olvashatjuk, és ennek a hálaéneknek is középponti gondolata az, hogy mi alázatosak, vagy pedig magabízók vagyunk. Azt mondja itt, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberekhez. Lukács evangéliuma első fejezetéből az 51. versből idézem ezt. Tehát Lukács evangéliuma első fejezete 51-től az 53. versig. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Három igevers, három ellentétpár, de nagyon-nagyon mély igeversek ezek. Nem is célom ezt most részletesen elemezni, gondolkodjunk rajta, és gondolkozzunk, hogy milyen mélységei vannak ezeknek az igéknek.

Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal Jézusnak a Pilátussal való beszélgetését elevenítenénk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egy ízben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a félmondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a félmondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról. Tudnék azt, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhedten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egy ízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át, előző nap este csütörtök éjszaka fogták el a Getsemáné kertben, először Annáshoz vitték a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére, utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás, majd hajnaltájt, amikor felvíratt a nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóban nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok, és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt.
A rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen, tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják magukat a főemberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy azt nem mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Esetre, amikor Jézus

volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személy és fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadáljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye, amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált. Elég az, hogy mi ide hoztuk őt. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Mert Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja: ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki: te vagy a zsidó királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidó nép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben a zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac, nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg. Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni? A méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai.
Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban

0: az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatása, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is ugye a dac Krisztus, a nonkonformista Krisztus, ugye a felszabadítás teológiájának a Krisztusa, nincs sok közük Krisztushoz. Krisztust úgy kell látnunk és úgy kell elfogadnunk, ahogy a Bibliából megismerjük. És a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. De hát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatást, hogy te vagy a zsidó királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Az fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidók királya? És erre Jézus így válaszolt. Feleld néki Jézus, magadtól mondod-e te ezt? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést tesz fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll, kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. De kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak azt kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az ágostonrendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasott te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét. Ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatyák, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag a tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést. Ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én ki vagyok? Vagy pedig csak mások mondták neked ezt én felőlem, csak hivatali kötelezettségből, csak formálisan akarsz foglalkozni az ügyemmel? Mert ez két különböző eredményt szül, két magatartás és két eredmény. Úgyhogy én mindenkinek felhívom arra a figyelmét, hogy az életben váltsuk be azt, amit a Biblia mond a személyes keresésről. Mit is mond a Biblia a személyes keresésről? Példabeszédek 8. fejezete. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja az Isten. Akik személyesen és szorgalmasan, kitartóan keresnek, azok megtalálnak. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Aki kér, az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik, de csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak, csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg fél válaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90%-os feleletekkel, csak a 100%-os feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katonaembernek mondta. Egy kegyetlen katonaembernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katonaemberek. Egy kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus Félix tisztartók is elfogadták. Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katonember volt, de vannak a Bibliában olyan katonemberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat. És Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers. Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, egy kis sértődés, egy kis indulatoskodás. Sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat. És Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélni elítélésre váró ember, ő kérdez engem, hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogot kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretett teljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát meg a nagy embert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus itt reteszt állít, akadályt tesz. Nem, nem, én nekem van jogom kérdezni, te csak feleljél. És azt mondja erre Pilátus, hát én nem vagyok zsidó, ugye kitör belőle ugye a zsidógyűlet, nem vagyok zsidó, hát téged hoztak ide, mit cselekedtél, válaszolj a kérdésemre. De most Jézus mindent megtesz Pilátusért közvetett módon is. Most megnyugtatja Pilátust. Figyeljük meg, hogy Jézus mit válaszol. 36. vers. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem, én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyújtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Hogy Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy én, hát te csak ugyan? Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy én, hát te csak ugyan? És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. Hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogy ha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szómra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn, az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezés kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem, de kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katonember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egy nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni, ebben nem lehet emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságról való, hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. verseit. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével, így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést, nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság? Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében, az első emeleten, a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörös Marti Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazság, igazságról ne is beszéljünk. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság. Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokat. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát, még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, de ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna. Itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mint hogyha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni. Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, Újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogyha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani, vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta ezt Pilátus Jézusról. De ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tette, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? És kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangélium a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beúrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. Megpróbálom azt, hogy ítéljel Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítéljel ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj előtt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukács 23. fejezetében olvassuk, Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézus felöltöztetik erre egy ilyen fényes fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a 4. kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve 5. kihallgatás, ugye a 4. a Pilátus, 5. ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a 6. kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatása, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelki ismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelki ismeretére hallgat, nem az igazság érzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, oda állítja elébük Jézust a tömeg elé és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind meg annyi részlete, nagyobb eseménye mutatja. Tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megválni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok a az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten, és amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabást bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanotok. Nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja, és mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortárs fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége, ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a karinti novellát.
1: Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árokfenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Mesélj, állj fel és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondja! Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök, Barabbást, a gyilkost, vagy a Názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a Názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. és találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinti csendesen kezével, és szól: én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt: ismerlek téged, te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem, és amikor én intek neked, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett, és mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell, a Názáretit, mintha azt kiáltanák: békesség, békesség, békesség a földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit szelíden szólni kezdett: a pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most? Barabbást, vagy a Názáretit? És ekkor ő intett neki. És ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta, a Názáretit. A mester pedig haluvány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten, Barabbást, mintha azt hörögné, halál, halál, halál. Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki, te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János evangélium a 19. fejezet első versétől, akkor azért előfogta Pilátus Jézust és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is azzal, mert nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve. És mondta nékik Pilátus, ím hol az ember. Itt hangzott el ez a híres kijelentés, már a 3. ilyen nagyon híres jelenet ebben a beszélgetésben. De nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, hogy Pilátus azt mondja Jézusra, akit megostoroztatott, akit megvertek, aki ott van megszégyenítve, ugye nátpálca a kezében, bíborköntös, töviskoron a fején, tehát egy megszégyenített állapotában. És Pilátus miért mondja azt, hogy ím hol az ember? Mert Jézusnak a magatartása most sem változik. Jézus a szeretet következetes álláspontjáról kimozdíthatatlan, és Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát imhol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Imhol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszíts meg, mondta nekik Pilátus, vigyétek elő ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. 3. mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének, ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már 3 kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézust? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja a bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan szintvallok, mi lesz velem, hogyha én egy másik
ember mellé állok, mi lesz velem, és jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket, hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na, itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előhoznunk Pilátus előtt, hogy Isten fiává teszi magát Jézus, hát ez nem Pilátus elé tartozó dolog. Lehet látni, hogy a zsidó papi fejedelmek tehetetlenek, ők is vergődnek. Kezdenek félni, mi lesz itt ebből a dologból? Hát csak nem szabadon fogja bocsátani ezt a Jézus Krisztust, hát nem érjük el a célunkat. És most így gyorsan, settében előhoznak mindenféle vádat, olyasmit is, ami nem Pilátus elé tartozik. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halni, amivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Pilátus most kezd a dolgok tudatára ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani. Még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanata a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te? Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes. Ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus? De Jézus nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt. Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi, ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer, de ha megtesszük ezt 100-szor, vagy 200-szor, vagy 1000-szer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedik az ember. Ez a Szentlélek elleni bűn, amit a Biblia így nevez, megkeményedés, Szentlélek elleni bűn. Jézus nem felel Pilátusnak, mert nem lehet mit felelni. Hát te mindent tud. Mit tudok én még mondani neki? Mondani ki azért Pilátus, nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Megint az indulat, mint a beszélgetés elején. Hát zsidó vagyok-e én, mondta a beszélgetés elején. Nekem nem felelsz-e? Tehát megint feltámad az indulata. Ugye sokszor embereknek a hallgatása és csendje kihozza a másik embert a sodrából. Pilátus nemhogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, a kezemben van az életed, ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal? Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus.
Azt mondja Jézus, te tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasz, a felelete, magatartása. Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani. De miért nem bocsátotta szabadon, hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória, akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni, ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyal fejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja, az ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége, csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tette ki az ilyen ember.

érezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak, mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felsor. Első helyen áll gyávaság. De remélem a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem, ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én a Pál utcai fiúkból belinkoltottak, hát egy kis szirupos század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak, Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje is, mintegy 6 óra, déli 12 órát jelent, és mondta a zsidóknak, imhol a ti királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett Koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt és ővele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára. Ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidó királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szállóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni. De amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írta meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az exehomo, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett. Nem Jézusban volt a hiba, hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát. A hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázlatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet,
az Antonius erőt,

Tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A 20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Getsemáné kertbeli elfogatás után idehozták Albrecht Dürernek a metszetét. Már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt Kajafás az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobb oldalt és bal oldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár Kajafást. Ugyanez az ábrázolás Aldorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, hogy megszaggatja a ruháit Kajafás, jobb oldalt, bal oldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, bal oldalt a katonák és a szolgálólány. Jobb oldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét. Ugye a gyáva Péter, a fogadkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régész csoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, a neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás, a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén a két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van,
Nem tudni, hogy munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta, hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna, de sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a passió, kis és nagy passiója a 16. század elejéről. Jézust éppen most kísérik Pilátus elé. Pilátust a középkorban általában kaftánosan ábrázolják, mivel a török veszély idején a pogányság megtestesítője a török, és ezért Pilátust is így mutatják be. Lukas van Leiden kör passió sorozatán jobb oldalt látjuk Pilátust, amint megostoroztatja Jézust a tömeg előtt, ugye bal oldalra nyílik a kilátás, de itt összesereglik a sok katona, és a kegyetlenkedés a tetőfokára hág. Pilátus megrendülve nézi. Lehet látni, hogy a festők próbálják egyedíteni, egyéníteni jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve nézi, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket. A megostoroztatás Lukas Cranachnál, itt meg bal oldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolása, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafojtott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kora fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet, annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől Egri Józsefnek a tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukas van Leiden nagy passió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus.
Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán, baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál, nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről nem is szóltam az előadás során, a kézmosás. Nevetséges dolog volt, hogy Pilátus mosta a kezét, ez a vergődés egyik utolsó stációja, hogy tudnilik ő nem vétkes ennek az igaz embernek az elítélésében. Nagyon nagy ábrázolás, nagyon nagy téma középkortól fogva, a díszes, kaftános, csupa selyembe öltözött Pilátus és az egyszerű hamuszürke lilás vándortanító öltözékébe öltözött Jézus a két jellemnek és a két hatalomnak az ütköztetése, a világi hatalom, amely a külsőségekre törekszik, és a lelki hatalom, amely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél, Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében. Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a kézmosás Altdorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt bal oldalt mossa a kezét. Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma, Veronézénél Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, bal oldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus. Érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az ecce homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, ugye az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mintha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt baloldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is. Ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban, és egyszerű, szinte a népi vallásossággal érintkezik.

Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlevőt a római levélről szóló előadás sorozatunk második előadásán, amelynek a címe az igazság megismerésének forrásáról és hiányának okáról. A római levél első fejezet 18. versétől kezdődő szakaszt a második fejezet 4. verséig szeretnénk megvizsgálni. Ugye az előző alkalmat azzal a gondolattal zártuk be, hogy az apostol valami olyan kincset ismert meg az evangéliumban, ami miatt ő semmit nem szégyelt, és semmi fáradtságot nem kímélt, nem sajnált, hogy az evangéliumot megismertesse másokkal is, mert ő megértette azt, hogy az evangéliumban isteni hatalom rejlik, méghozzá egy olyan csodálatos hatalom, amely olyan megoldást ad az ember élete számára, ami nem egy filozófikus megoldás. Az Isten igazsága láthatóvá válik az evangélium nyomán, az isteni szabadítás lesz kézzel fogható valósággá az evangélium nyomán, olyan mértékig, hogy ez az ember, aki bízik az Istenben és rábízza magát, és ezt a bizalmat folyamatosan gyakorolja, hitből hitbe növekszik, az az ember, noha bűnös volt, igaz emberré válhat a Biblia szerint, és ez az igazság alkalmassá teszi őt arra, hogy örökké élhessen majd. Pál apostol ezt a kincset kínálja fel, ezt csillantja fel az evangélium megfogalmazásaként a levél bevezetésében, és mielőtt elkezdeni kifejteni azt, hogy hogyan lehet ez a kincs a miénk, azelőtt most egy hosszabb szakasz jön, 3 előadás fog szólni erről a szakaszról, amit valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy kinek van szüksége a felkínált kincsre, a hitáltali megigazulásra. Szeretné az apostol, hogyha mindenki úgy hallgatná és úgy gondolkozna majd azokról a gyakorlati kérdésekről, a megváltozás útjának, módjának elvi és gyakorlati kérdéseiről, hogy közben az a meggyőződés hatja át, hogy ő ebben személyesen érintett és érdekelt. Ezért járja ennyire bőségesen körül ezt a témát. Az első fejezet 18. versétől a 3. fejezet 20. verséig tart ez a gondolati egység, és ennek az első részét vesszük a mai alkalommal. Én elolvasnám a 18. verstől a 2. fejezet 4. verséig a szövegünket, és utána végig gondoljuk, hogy mi mindent mond el. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból értelmes gondolkodás által meglátható, ezért ők védhetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek, és az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. Ezért áttatta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, és az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők,
dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Isten ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ez lenne az a szakasz, amiről mai estén gondolkoznánk. Pál apostol a 18. versben egy nagyon határozott hangot üt meg, amikor kijelenti azt, hogy nyilvánvaló az Istennek a haragja az emberek minden hitetlenségével, hamisságával, hazugságával szemben. És úgy gondolom, hogy ez úgy egyrészt megrepő, megrendítő az ember számára, másrészt magyarázatot vár az ember. Ezt valóban így teszi Pál apostol is a 18. versben, ezután a határozott hangütés után, a 19. verstől megmagyarázza, hogy miért fogalmazott ilyen határozottan és keményen. A 19. 20. versben találjuk ezt a magyarázatot, és utána a 21. verstől a 25. versig első menetben fogalmazza meg a következményeit, az emberi magatartás következményeit. Utána a 26. verstől a 32. verstől még egy második megfogalmazásban újra kifejti a következményeket részletezve. És ezután egy második dologra mutat rá a második fejezet első 4 versében. Ezt a két gondolatot ugyanaz a szó köti össze, amit Károli így fordított, hogy menthetetlen. Másképpen így lehetne lefordítani ezt a szót, ami a görög szövegben az anapologétosz szó. Hallhatjuk a szóban is, hogy apológia van benne. Nem lehet érte védőbeszédet mondani, tehát védhetetlen. Két érve van tehát az apostolnak, amit most meg fogunk ismerni. De kezdjük akkor a 18. verssel. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hogyha szöveg szerint nézzük, akkor arra figyelhetünk fel, hogy az előző versben azt mondja, hogy az evangélium által nyilvánvalóvá válik az Isten igazsága, és ugyanakkor még egy dolog nyilvánvaló ezen a földön. Nem csak az Isten szeretete, nem csak az Isten mentő szándéka nyilvánvaló ezen a földön, de az Isten megtette azt is, hogy nyilvánvalóvá teszi az ő erkölcsi állásfoglalását a hamissággal szemben. Hogyha egy kicsit előre ugrunk a gondolatmenetben, Pál apostol megfogalmazza azt, hogy az Isten elhalasztotta az ítéletet. Igen, az Isten nem a bűnei szerint bánik az emberekkel, hanem kegyelemmel fordul az emberhez. Mint egy próbaidőt, lehetőséget akar adni minden embernek, hogy felülvizsgálja maga álláspontját. Azonban ezt a próbaidőt, ezt nem mentesíti teljesen az ő erkölcsi állásfoglalásától. A bűnnek következménye van ezen a földön, és ezeket a következményeket az Isten csak tompítja, részben viszont nem tompítja, hanem megengedi, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő állásfoglalása. Ez az, amire utal az apostol. Nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissággal szemben. Az itt szereplő szó, a harag szó, az orgé kifejezés az eredeti szövegben, így lehetne visszaadni, hogy az Isten jogos felháborodása a bűnnel szemben, a bűngyűlölő Istennek az indulata, a bűnnel szembeni indulata és megnyilatkozása. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az emberrel szemben van nyilvánvaló, válik nyilvánvalóvá az Isten haragja. Éppen ez a csodálatos, ami történelmünkben, vagy ami korszakunkban,
bibliai szempontból fogalmazva ezt meg, hogy az Isten külön tudja választani a bűnös embert, akivel kegyelemmel bánik, és a bűnét, amivel szemben a felháborodását és a haragját kifejezi. És gondoljunk bele, hogy mennyire fontos ez az eljárása. Mi történik azzal a gyerekkel, akinek a szülei mindent elrendeznek, elintéznek, elsimítanak, és soha szóvá nem teszik, hogy rosszat tett, soha a következményét nem érzi, hogy amit tett, annak súlya van, milyen gyerek lesz belőle? Mi lenne az ember életével, hogyha az Isten csak kegyelemmel közelítene az életünkhöz, és mi rombolhatnánk az életet, ahogyan akarjuk, visszaélhetnénk az élet törvényeivel, de nem történne semmi változás, és egyszer csak teljesen váratlanul ránk zúdulna az Isten haragja, immár az ítéletben. Én úgy gondolom, hogy nagyon meglepődnénk, mert nagyon sok ember abból indul ki, hogyha nekem jól megy a dolgom, akkor ez nyilvánvaló jele annak, hogy az Istennel rendezett a kapcsolatom. Az Isten pedig azt szeretné, hogy azt a kegyelmi időt, azt az időt, amit biztosít minden ember számára, azt gondolkodással töltenénk. Abban végig gondolnánk azt, hogy hogy lehet az, hogy én áthágom az életem törvényeit, hogy lehet az, hogy nyilvánvalóan bűnöket követek el, és mégis élhetek. Az Isten pedig nyilvánvalóvá teszi a haragját, hogy ne érjen váratlanul majd az ítéletben bennünket az, hogy ő milyen álláspontot képvisel a bűnnel kapcsolatban. Ez is a kegyelem megnyilatkozása tehát, hogy a bűn nem következmények nélküli ezen a földön, hanem korlátozottan, de megengedi a következményekkel való szembesülést, sőt nyilvánvalóvá teszi az ő haragját az ember számára, megérinti a lelkiismeretünket, és félelmeket ültet el bennünk, hogy visszatartson bennünket a rossz út követésétől, és az ítéletben ne váratlanul érjen az, hogy ő elutasítja a bűnt, hanem legyen nyilvánvalóvá számunkra az ő erkölcsi állásfoglalása. Azt is mondja ezzel Pál apostol, hogy az igazság, az Isten igazsága olyan nyilvánvaló módon van jelen a mi földünkön, hogy ezt az ember csak tudatosan feltartani, visszatartóztatni tudja, és ezért is jogos az Isten felháborodása, haragja az emberi hitetlenséggel szemben. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Itt az igazság szó helyén, ahogy az előző alkalommal említettem, kétféle igazság szó van az Új Szövetségben. Itt az igazság szó helyén most a másik igazság szó, az aléteia kifejezés van, ami azt jelenti, hogy a valóság, az igaz, valami, ami úgy van, ami igazság. Nem valakinek az igazságos volta, hanem valaminek az igaz volta, valaminek a valódi volta, valaminek a megbízható volta, ezt fejezi ki ez a kifejezés. Az ember tehát, az Isten azért haragszik az ember minden hamisságára, hitetlenségére, mert az ember feltartóztatja a nyilvánvaló módon jelenlevő igazságot ezen a földön, megakadályozza, hogy ez az igazság elvégezhesse a munkáját, és létrehozhassa a változást az életben. Ezzel a nagyon határozott megszólalással indítja el a gondolatmenetet az apostol. Nem kezdi el védelmezni azokat az embereket, akiknek kevesebb lehetőségük volt a bibliai kinyilatkoztatást megismerőkhöz képest az Isten megismerésére, hanem nagyon markánsan és határozottan azt fogalmazza meg, hogy az Isten nyilvánvalóvá teszi az ő felháborodását minden bűnnel szemben, mert az emberek feltartóztatják az igazságot, ellene állnak az igazságnak, és nem az a problémájuk, hogy nincsen jelen az igazság ezen a földön, hogy nem lehet megismerni ezt az igazságot, hanem az ellenállás a probléma lényege. És hát úgy gondolom, hogy ez nem evidens a mi számunkra. Nagyon sok ember gondolkozik úgy, hogy ha én megismerhetnék valamit, akkor másképpen élnék. És bizonyos értelemben van benne igazság, bizonyos szempontból van ebben igazság, de Pál apostol mégiscsak nagyon határozottan állította ezt. Miért? Miért mondja azt
Pál apostol, hogy jogos az isteni harag megnyilvánulása a hitetlenséggel, a hamissággal szemben. A 19. és 20. vers hozza a magyarázatot, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert ami az Isten felől tudható. Ami az Isten felől tudható, az nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Azt mondja Pál apostol, hogy minden ember rendelkezik azzal a lehetőséggel, és azzal a képességgel, hogy felismerjen valamit ebben az életben. Ahhoz, hogy felismerhesse azt, hogy az Isten élő Isten, teremtő Isten, ahhoz, hogy ezt felismerhesse, ami az Istenből láthatatlan, de ami láthatóvá válik ezen a földön mégis, ahhoz egy dolgot kell tenni. Így fogalmazza Pál apostol, a világ teremtésétől fogva, a teremtett dolgokon keresztül, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Megértetvén megláttatik kifejezést így lehetne lefordítani, hogy értelmes gondolkozást végezve meglátható. Arra utal az apostol, hogy mindazok megláthatják az Isten hatalmának nyilvánvaló jeleit, és nem messze maguktól, hanem a saját életükben elrejtve, önmagukban felismerhetik, akik készek gondolkodni, akik készek leülni és értelmesen gondolkozni. Mert az Isten, noha nem látható ma az ember számára, és ennek van egy nagyon komoly bibliai magyarázata, hogy miért nem látható, nagyon egyszerű ez a magyarázat, azt mondja ki a Biblia, hogy a bűn az Isten jelenlétében megsemmisül. És az az ember, aki bűnben él, az Isten jelenlétét nem tudja elviselni. Az, hogy az Isten nem teszi láthatóvá magát az ember számára szemtől szembe, az is a kegyelemnek a megnyilatkozása, mert ha láthatóvá tenné magát, a bibliai megfogalmazás szerint az emésztő tűzzel nem tud együtt élni az ember. Az Isten erkölcsi tisztasága megemésztené az embert, azt az embert, aki összefonódott a bűnnel, és aki nem szabadult meg a bűntől. Ezért az Isten, mielőtt személyesen megjelenne és kinyilvánítaná a bűnnel szembeni haragját, az Isten mindent elkövet, hogy a bűnt és az embert külön válassza, és csak a bűnt kelljen megsemmisíteni az ő eljövetelével, de azt az embert, aki elesett a bűnben, azt ne kelljen megsemmisítenie. Ezért az Isten nem teszi láthatóvá magát, elrejtőzik, rejtőzködő, de az alkotásaiból nyilvánvalóvá teszi mégis magát. És mit tehet az ember? Azt mondja, hogy az Isten ő bennük jelentette ki magát. Az embernek el kell kezdeni gondolkozni, és fel kell tenni bizonyos kérdéseket. Fel kell tenni ilyen kérdéseket például, hogy hogy van az, hogy a mi egész testünk rendszerbe foglalt, felépített, oda-vissza csatolások vannak benne. Mitől van az, hogy amikor megvágjuk a kezünket, akkor nem vérzünk el? De mitől van az, hogy normális körülmények között a mi ereink nem dugulnak el a vérünk sűrűsége miatt? Hogy van az, hogy pont annyira folyékony, amennyire kell, de nem annyira folyékony, hogy elvérezzünk? Hogy van az, hogy a belső szerveink tökéletes összhangban működnek, és egymást segítve működnek? Hogy van az, hogy két kis sejt összetalálkozásából kifejlődik egy emberi élet, olyan információkat bekódolva, amiben benne van nem csak az, hogy milyen színű lesz a szemünk, meg a hajunk, meg mekkora lesz a termetünk, de benne vannak bizonyos lelki hajlamok, képességek, és benne van az, hogy minek mikor kell elkezdenie növekedni. Mert nem egyszerre, egyik napról a másikra teszi azt, hanem egy folyamatban fejti ki ezt a tevékenységet. Ki tudja mindezt az információ tömeget beleépíteni? Hogy működik ez? Hát valami ilyesmi kérdéseket kell feltenni. Lehetséges, hogy ezt a vak véletlen hozta létre?
El lehet ezt képzelni? Vagy ha egy kicsit kiülünk a dombtetőre, és elkezdünk nézelődni. És akárhogyha felfele tekintünk, és megnézzük a fölöttünk levő égboltot, de hogyha csak megnézzünk egy kis virágot, és annak a felépítését, és elkezdünk gondolkozni ezeken, akkor úgy gondolom, hogy egészen komolyan, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy minden ember eljuthat odáig, hogy itt van egy csodálatos összhang, és csodálatos tervezettség, rendezettség nyilvánul meg. Magyarul legalább annyit minden ember kimondhat értelmes gondolkozás, előítéletmentes értelmes gondolkozás nyomán, hogy emögött könnyebb elhinni azt, hogy egy értelmes tervező áll, mint azt elhinni, hogy mindez a vakvéletlennek az eredménye. Talán nem túlzok, hogyha ezt kimondom, függetlenül attól, hogy a tudományos

teremtő Isten felismeréséhez. A világokat teremtő, az életet megalkotó Isten felismeréséhez. Ezért mondja ki azt a 20. vers végén, úgy, hogy ők menthetetlenek, hadd hangsúlyozzam, nem menthetetlenek. Úgy, hogy ők védhetetlenek, vagy ha már a menthetetlen szóval szeretnénk játszani, akkor úgy lehetne mondani, hogy nem mentegethető az ő álláspontjuk. Nincs mivel mentegetni az ember Isten tagadó álláspontját az Isten előtt, mert olyan nyilvánvaló a tervező, alkotó Isten jelenléte ezen a világon, hogy ezt a tényt nem lehet kétségbe vonni, ha az ember következetesen gondolkozik és következetesen kérdez. A probléma nem abban van, hogy az Istent ne lehetne felismerni az ő kezemunkája nyomán. A probléma gyökere valami másban van, és erről a gyökérről kezd el beszélni az apostol a 21. verstől kezdődően, a 21.-22. versben. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötételett. Mert bár az Istent felismerték. Nem arról van szó, hogy szemtől szembe megismerhették, találkozhattak vele, hanem felismerhették az ő lényét, az ő létezését, az ő alkotó voltát. Mert bár az Istent felismerték, nem az a probléma, hogy ide nem lehet eljutni. A problémát így fogalmazza meg. Mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Pál apostol itt mutat rá a gyökerére az emberiség problémájának, arra a gyökérre, ami miatt jogosnak tartja az isteni harag kinyilvánítását, megmutatását. A probléma gyökere az, hogy az Istent, amikor felismeri az ember, hogy van egy alkotó, és én függő lény vagyok tőle. Amikor felismerem azt, hogy nem én döntöttem el, hogy megszületek erre a világra, és nem én döntöm el, hogy mikor hagyom el ezt a világot, hanem ezek az én lényemtől független események. Ezeket elszenvedem, ezeket áttélem. Megszületni sem tud aktívan az ember, és meghalni sem. Mind a kettő igét a görög passzívan fogalmazza meg, áttéli az ember, megtörténik vele, elszenvedi. Amikor felismeri az ember a függő viszonyát, hogy az élete legsúlyosabb dolgait tekintve teljesen kiszolgáltatott, és más valakinek a kezében van az élete, akkor a nagyon nagy kérdés, hogy az ember milyen következtetésre jut. Amikor felismeri az Isten létét, kész-e az Istent, mint Istent elismerni önmaga fölött? Itt szeretnék megállni ennél a kifejezésnél, hogy mit is jelenthet ez, hogy az Istent, mint Istent dicsőíteni. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az Istent nem dicsőítették, hanem nem mint Istent dicsőítették. A kettő között lehet különbség. Az Isten fogalom az emberi gondolkozásban azt jelenti, hogy egy olyan lény, aki az ember élete fölött áll, és akinek joga és hatalma van az emberi életet irányítani, befolyásolni. Bibliai gondolkozás szerint azt nevezhetem Istennek, akinek a jogot átadom arra, hogy irányítsa az életemet. Idéznék egy Biblia verset, a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versének egy részletét, amiből talán érthetőbb lesz, hogy mit is jelent ez a gondolat. Ott azt mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versében, hogy akiknek az Istenük az ő hasuk. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy mit jelent ez a kifejezés. Azt jelenti az a kifejezés, hogy a legkritikusabb élethelyzetekben, a kiélezett élethelyzetekben az étvágy uralja a döntéseiket. Nagyon egyszerűen és profán módon ezt úgy fogalmazta meg valaki, hogy tudod, a mi családunk olyan, hogy a hasunknál lehet megfogni bennünket. Hogyha tele van a gyomor, békesség van otthon. Ha nincs tele, akkor háborúság van. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Akik a döntéseiket

Amikor egy döntési helyzetbe kerülnek, akkor a kívánságaik szerint hozzák meg. Az étvágy uralja a józan ésszel szemben is az ember döntését. Lehet, hogy tudja, hogy nem kéne megenni, mert árt neki, mert tönkreteszi az érrendszerét, de megeszi, mert finom. Megeszi, mert ízlik neki. Az istenük az ő hasuk. Ez irányítja az életet. És így lehet tovább menni, és lehet feltenni a kérdést, hogy ki az én Istenem? Ki az, aki irányíthatja az én életemet? És nem arról van szó, hogy hitvallás szerűen kit ismerek el Istennek a magam élete fölött. Itt van a jelentőség annak, hogy Pál nem egyszerűen annyit mond, hogy akik az Istent nem dicsőítették. Mert lehet, hogy az ember dicsőíti az Istent egészen addig a pontig, amíg a saját kívánsága, vágya szembe nem kerül az Isten akaratával, és ezen a ponton derül ki, hogy kicsoda az Isten az ember életében. Az Istent, mint Istent tiszteli, ezért átengedi az irányítás jogát még akkor is, ha küzdelembe kerül, akkor is, ha fájdalomba kerül, akkor is, hogyha ez megpróbáltatásokat, nehézséget hoz, vagy pedig addig tiszteli az ember az Istent, amíg ez nem ütközik az egyéni érdekeivel, és amikor ütközik, akkor hát gondoskodni kell magamról, hogy valaki gondot viseljen rólam, akkor dönt a saját kívánsága mellett. Olvastam egy könyvet, amelyben így fogalmazta meg a szerző ezt a gondolatot. Más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint szép erkölcsi tanításokat tartalmazó könyvre, és követni addig, amíg ez az érdekünkkel, társadalmi helyzetünkkel összeegyeztethető, és más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint az élő Isten szavára, amelyben van a mi életünk, amelynek át kell formálni a mi életünket, és engedelmeskedni neki. Ha az Isten beszédét ennél kevesebbnek tartjuk, akkor elvetjük. Én úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot nyugodtan lehet alkalmazni a Teremtő Isten gondolatkörére is. Más dolog az Istent annyiban tisztelni és annyiban követni, amennyiben ez a pillanatnyi helyzetünkkel megegyezik, amikor kedvem van hozzá, amikor jól esik. És más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni, azaz átadni az élet feletti uralom jogát, az élet vezetésének, irányításának jogát az Isten kezébe. Az embernek, az emberiségnek nem az a problémája, hogy ne lehetne az Istent felismerni. Az emberiségnek az a problémája, hogy amikor felismeri, hogy függő helyzetben van, amikor felismeri, hogy az életnek nem tulajdonosa, hanem ajándékba kapta, akkor egy erkölcsi döntés elé kerül. Az elé az erkölcsi választás elé, hogy mit kezd ezzel az ismerettel. Elismeri önmagára nézve ezt az igazságot, és ezért elfogadja az Isten fennhatóságát az élete felett, vagy pedig elutasítja, és ezzel együtt nem emlékezik meg arról a háláról, amelyre az élet puszta ténye kötelezi az embert. Amelyre az a tény kötelezi, hogy ajándékba kapta az életet, és az élet minden örömét, minden boldogságot és minden jó dolgot azért élhet át ezen a földön, mert az Isten lehetővé tette számára. Az emberi ség állapotának, az egyes ember állapotának is az alapvető problémája, hogy sem az irányítás, sem a hálatartozásról való megemlékezés nincs ott az ember életében, gondolkozásában. Nincs ott az a gondolkozás, hogy az Isten az én életem tulajdonosa, ezért hozzá tartozom és irányíthatja az életemet, és nincs ott az arról való megemlékezés, hogy én az életet úgy kaptam, és ezt az életet ajándékba kaptam. És az ezzel együtt járó minden öröm, minden boldogság, mindaz, ami szép és nemes és jó ebben az életben, az ebből fakadóan ajándék, amiért hálát adhatok az Istennek. Ez a probléma gyökere a római levél megfogalmazása szerint. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem. Hát mi az, amit ehelyett az ember tesz? Az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valva.
balgatagokká lettek. Az első kifejezés az okoskodás. Dialogismus kifejezés van a görög szövegben. Nagyon kifejező ez a szó. A következetes, elfű gondolkozás helyett. Ahelyett, hogy az ember az okozatból az okig visszakövetkeztetne. Az alkotásokból, az alkotások mögött meghúzódó alkotóra, láthatatlan alkotóra visszakövetkeztetne. Ahelyett, hogy az alkotó tényéből a saját függőségéhez eljutna, és elismerni a maga függő viszonyát, azt a koordináta rendszert, amiben éli az életét, ahelyett az ember okoskodik. Prédikátor könyve így fogalmazza ezt meg, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, egyenesnek, őszintének. Ők pedig kerestek sok kigondolást. Milyen érdekes, hogy mi mindent meg tudunk magyarázni. De annak az ellenkezőjét is meg tudjuk magyarázni. Ha érdekünkben áll, bármit meg tudunk magyarázni. Mindent, s annak az ellentétét is. Akár egy mondaton belül is, hogyha szükséges. Az ember a következetes gondolkozás helyett okoskodik, és ezután az apostol következményekről beszél. Azt, hogy következményekről beszél, azt azzal fejezi ki, hogy az itt levő kifejezésekről olyan nyelvtani megfogalmazással szól, ami azt fejezi ki, hogy elszenvedi ezt az ember. Nem ő akar ilyenné válni, hanem a döntés következtében ilyenné fog válni. Akár akarja, akár nem akarja, különben senki nem akarja tudatosan, de ez törvényszerűség. Halkan hadd jegyezzem meg, hogy ebből következik az is, hogyha az ember meg akar változni, akkor nem az eredmény oldaláról kell megközelíteni a dolgot. Nem onnan kell megközelíteni, hogy én szeretnék türelmes lenni, szelíd lenni, ügyes lenni, ki helyettesítse be azt, ami akar lenni. Mert ez valaminek az eredménye lesz. Annak az eredménye lesz a megváltozott élet, hogyha a gyökér helyére kerül. Hogyha az ember elfogadja azt, hogy az Isten uralkodik az élete felett. De mindaddig, amíg nem fogadja el, kikerülhetetlen következményekkel kell szembenézni, mégpedig ez így van, azt mondja, az okoskodások következtében hiába valóvá lesz, értelmetlenné üressé válik, a balgatag szívük megsötétedett. Az ember belső lelki világának az eltorzulása kikerülhetetlen következménye annak, ha az Istent nem fogadja el, mint Istent a maga élete fölött. Nem lehet ezt a következményt kikerülni, csak akkor, ha helyére teszi az ember a maga életét, vagyis alárendeli az Isten uralmának önmagát, és elismeri a hálatartozását, amelyre az Isten rámutatott. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Ez a legmegrázóbb kifejezés számomra ebben a szakaszban, mert az ember ugye okoskodik. Az ember magát bölcsnek állítja. Olvastam egy mondatot, amely eléggé markánsan fogalmazta meg az összefüggést. Azt mondta ez a szerző, hogy az ember olyan mértékben szeretne kikerülni az Istentől való függőségből, hogy még azt is inkább kész elviselni, hogy lemondjon a királyi származásáról, arról, hogy ő az Isten lényére és hasonlatosságára teremtett lény, és inkább származtatja magát a majomtól, csak hogy ne kelljen az Istentől való függőséget elismerni. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És ami miatt azt mondtam, hogy nekem ez a legfájdalmasabb, ez a balgatagokká lettek kifejezésnek az eredeti jelentése. Az itt szereplő kifejezés az a morajnó ige, ami szó szerint azt jelenti, ízetlennek lenni, a fűszer, a só elveszíti az ízét, jellegzetes aromáját. Gondoljuk végig, hogy mit mond ezzel az apostol, hogy ezt a kifejezést használta. Mire jó az a fűszer, aminek nincsen meg az íze? Csak arra nem, amire használni szeretnénk. Ezzel szeretné érzékeltetni az apostol azt, hogy az emberi élet annak a döntésnek a következtében,
hogy elutasítja az Isten vezetését, uralmát. Elutasítja az Istentől való függőség gondolatát, és menekül ezzel a gondolat elől, és okoskodik ezzel szemben, hogy ne kelljen ezzel az erkölcsi következménnyel szóba állni. Ennek az eredményeképpen az ember kikerül abból a helyzetből, ahol az élete értelmes lehet és betöltheti a rendeltetését. Nem tudja az emberi élet betölteni a rendeltetését, amikor kikerül azokból a koordinátákból, amiben az Isten a teremtésnél helyezte. És én úgy gondolom, hogy ez a legszörnyűbb következmény. Ki az, aki hiába való életet akar élni ezen a földön? Hogyha belegondolunk, az egész emberi élet úgy zajlik le, úgy éljük, hogy általában amit teszünk, annak többnyire tudjuk az értelmét. Általában, a legtöbb esetben okkal teszünk dolgokat. És a nagy egész, amikor az egészet áttekintjük, és ez a félelmetes, hogy az ember benne van a hétköznapi taposómalomban, fut az egyik céltól a másikig, hajszolja a különböző dolgokat, mert szüksége van rá, mert jónak látja, mert értéket lát benne, és közben nem teszi fel azt a kérdést magának, hogy mire ez az egész, hova vezet mindez, mi értelme van ennek az egésznek, mi lesz ennek az eredménye. Pál apostol pedig rámutat arra, hogy amikor az ember elutasítja az Istentől való függőséget, nem azért, mert nem ismerheti fel, hogy ő függő lény, hanem azért, mert nem akarja elismerni azt a függőséget, amiről a Biblia szól, amiről a teremtés ténye szól. Amikor az ember ezt elutasítja, akkor olyanná válik az ember élete, mint amikor a fűszer elveszítette az ízét. Csak az hiányzik belőle, ami értelmessé teszi, felhasználhatóvá teszi. Félelmetes dolog. De az ember soha nem áll meg itt. Figyeljük meg, hogy Pál apostol tovább folytatja a következmények bemutatását. És az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok, csúszómászó állatok képmásával. Milyen döbbenetes dolog, hogy az az ember, aki hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy elutasíthassa az Isten uralmának az elismerését, az az ember milyen könnyen emel maga fölé teremtményeket. A teremtőtől való függőség elől menekül, de az ember úgy van megalkotva, hogy így mondjam, teremtésnél fogva úgy működik, hogy szüksége van tekintélyekre, szüksége van arra, hogy egyszerre függjön és uralkodjon. És az Isten elől menekül, az Istentől való függőség elől menekül, és önként behódol teremtmények előtt. Embereket emel maga fölé és vakon követ, de nem állt meg itt a történelemben. Az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és a csúszómászó állatok képmásával. Pál apostol rámutat arra, hogy a bálványimádás gyökere itt található. A bálványimádás arra vezethető vissza, hogy bár az Istent ismerte az emberiség, de nem akarta elismerni. Viszont az ember lényéből fakad, hogy szeretne tisztelni valakit. Szeretne valaki előtt meghajolni. Ha az nem a mindenható Isten, akkor maga tesz valamit maga elé, hogy meghajolhasson előtte. Ez egy lelki törvényszerűség, ezt nem lehet kikerülni. Az az ember, aki az Istentől való függőséget elutasítja, törvényszerűen emberek vagy más bálványok alá helyezi az életét. Ezek lelki törvényszerűségek. Ezek végbe mennek az ember életében. Nem állítható meg a folyamat, csak a gyökérnél, csak a fordulópontnál, hogy kinek adja az Isten, az ember a tiszteletet. Olyan döbbenetes volt számomra, amikor középiskolában a filozófia órán egy kicsit vallástörténettel foglalkoztunk, mert ezt a kérdést két oldalról lehet megközelíteni. A vallások kérdését. Meg lehet közelíteni onnan, hogy
Minden vallásban vannak közös pontok, és a zsidó vallásba az áldozat eszme mondjuk Mezopotámiából került, mert ott is gyakorolták. És onnan tanulták el az áldozást. Meg lehet onnan közelíteni, hogy persze, hogy vannak közös pontok, hiszen volt egy közös ismeret. Volt egy közös gyökér. Ezért megmaradtak bizonyos nyomok és gondolatok. Na de melyik lehet az igazi? Mi az, amit nem torzított el, az a tény, hogy az ember nem fogadta el az Isten vezetését. És például ezen a területen van egy döbbenetes különbség, hogyha már az áldozást megemlítettem. Valóban minden vallás ismeri az áldozat eszméjét. De vajon van-e a Biblia vallásán kívül más vallás, amelyik azt tanítja, hogy nem az ember visz áldozatot az Istennek, hogy jó indulatra hangolja a haragvó Istent, hanem az Istenhoz áldozatot az emberért, hogy lehetőséget biztosítson az embernek az életre. Megmondom őszintén, hogy én nem tudok róla. Általában a vallások eszméjében az a jellegzetes magatartás, az a jellegzetes gondolkozás, hogy az ember jó indulatra hangolja az Istent az ő cselekedeteivel, szertartásaival. A Biblia áldozat eszméje gyökeresen eltér ettől. Két lehetőség van. Melyik következtetést vonjam le? Mindegyik vallás beszél az áldozatról. A zsidók tanulták el más népektől, vagy arról szól ez a történet, hogy mindenki tudott az Istenről, mindenki tudott az isteni áldozat eszméről, csak mivel az ember nem akarta elismerni az Istent, ezért módosította. Ezért egy kicsit elcsúsztatta a jelentését. Hogyan válaszol az Isten erre az emberi magatartásra? A 24. verstől fejti ki ezt az apostol, most már a 32. versig. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Annak okáért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, és még egy gondolatot emelnék ki, 28. vers, és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. A Biblia tanítása az Isten lényéről nagyon határozott és egyértelmű. Azt mondja, hogy az Isten a szeretet és a szabadság és az igazság Istene. Így hármasban. Igazságos és szerető, szerető miközben igazságos, és a szeretete is és az igazsága is azt jelenti, hogy biztosítja az ember számára a szabadságot. Nem az Isten dönt úgy, hogy önkényesen az emberre bocsát nehézségeket, hanem amikor azt látja, hogy egy ember nem akarja alávetni magát az ő lényének, az ő irányításának, akkor az Isten tudomásul veszi ezt az emberi döntést, de megengedi, hogy ennek a következményei érvényesüljenek. Átadja az embert a szívük kívánságainak a tisztátalanságra. A bűnnek a jelenléte és a bűnnek a pusztítása még nem az Isten büntetése. Csupán annak a döntésnek az eredménye, hogy az Isten nem teszi meg azt, hogy az ember bár a rossz úton jár, de ne érzékelje a gyümölcsöket. Ezzel megint kegyelem van. Ha az Isten minden következményt elhárítana, akkor az ember soha nem változna meg. Hiszen erről az útról megállni, letérni, akkor lehet, amikor az ember felismeri, hogy hova vezet az az út, amin elindultam akkor, amikor az Istentől függetlenítettem az életemet. Ha egy ember ezt felismeri, akkor lehetősége van a gyökereken változtatni és visszafordulni az Isten uralmához, elfogadni az Isten fennhatóságát az élete felett. De ezen az ember csak akkor fog változtatni, ha látja, hogy az az út, amit választott, az önkény útja, a saját szabadságában való tobzódás útja, az a halálba vezet végül.
Az Isten ezért elfogadva az ember szabadságát, szabad választását, így fogalmaz a görög szöveg, átadta őket az Isten a szívük kívánságainak tisztátalanságra. Nem tette meg azt a csodát, hogy bár az ember a szívében elfordult tőle, de a szívében levő gonosz indulatokat továbbra is semlegesítse, fékezze, és a következményeket elhárítsa. Azt mondja, mint egy az Isten, ezt az utat választottad, éld át a választásod következményét, addig, amíg nem késő, és visszafordulhatsz. Ezért teszi ezt az Isten. Átadja őket az ember, kiszolgáltatja az Isten, az embert a saját döntése következményeinek, és ennek a gyümölcseit ízlelhetjük meg a mikorunkban is. Átadja őket szívük kívánságainak tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mert az Isten igazságát, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ezért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyva az asszonynéppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. Pál apostol, hogy így mondjam, kertelés nélkül rámutat arra, hogy ennek a következménye, ennek az emberi döntésnek a következménye a homoszexualitás megjelenése a Földön. Nem természetes jelenség, hanem az emberi döntés eredményeképpen a szív gonoszságából, a szív eltorzulásából alakult ki ezen a Földön. Ez az apostol álláspontja erről a kérdésről. Annak a következménye, hogy az ember elutasította az Isten rendjét, elutasította az Isten uralmát, az Isten pedig ezért elfogadta az ember választását, nem erőlteti rá magát senkire. Hiába ez a jó, az Isten szereti annyira az embert, hogy tudja, hogy kényszerből még a jót sem lehet követni ezen a földön. Szabadságot adott az embernek, de a szabadsággal együtt felelősséget. Következménye van az ember döntésének, a következmény pedig a bűn eluralkodása, a bűn megállíthatatlan terjedése és uralomra jutása. Amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Nagyon sok idegrendszeri zavar mögött ez a tény húzódik meg, hogy az ember nem hozott jó döntéseket, az ember magyarázkodik valamivel szemben, amiről tudja a lelki ismeretében, hogy nem úgy kellene tennie, és ennek bizony nagyon sokszor az a következménye, hogy a gondolkozás összezavarodik. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapcsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Iszonyatos felsorolás, hogyha megnézzük, akkor nem csak nagyon durva bűnök nyilatkoznak itt meg. Nem csak gyilkosságról, nem csak paráznaságról, nem csak szülőknek engedetlenségről, összeférhetetlenségről beszél, hanem beszél ilyenről is, hogy versengés. Azt hiszem, hogy általánosan ismert jelenség, főleg munkahelyeken, emberi kapcsolatokban. Irítség. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy az ember minden ügyes dolgát irítségből, a fele barátja iránt irítségből teszi. Félelmetes következmények. Nem csak nagy dolgokat látunk itt, hanem a legapróbb dolgokra is arra mutat rá, hogy a bűn jelenléte az ember életében következmény. Az Isten irányításának az elutasításából fakad. Az isteni tekintély elutasításából fakad a bűn eluralkodása az emberen. És hogy meddig mehet el ez a folyamat, arra a 32. vers mutat rá, akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra.
Megint hangsúlyozza az apostol azt, hogy nem tudatlanságról van szó. Akik tudják, mert az Isten nyilvánvalóvá teszi a bűnnel szembeni haragját, mert az Isten mindenkinek adott egy belső mércét, majd mindjárt erről lesz szó, ami alapján tudják, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. És mi történik? Mégis nem csak cselekszik azokat, nem egyszerűen elesnek benne, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Az ember ideológiát gyárt ahhoz, hogy miért jó az a rossz, amit tesz. Megmagyarázza, és másokat is bátorít erre, hogy kövessék az ő példáját. Mindennek egy gyökere van az apostol szerint. Ezek következmények. Ha az ember meg akar szabadulni az irigységtől, akkor nem csak az irigységtől kell megszabadulnia, hanem attól a gyökértől, amelyből mint következmény származik az irigység, amely a legvégső fokon abban található, hogy az ember valamely ponton önmagát teszi az Isten helyébe, és nem hagyja, hogy az Isten legyen az ő Istene, és mint Isten uralkodjon az élete fölött. Pál apostol tovább folytatja a gondolatmenetet, hogy miért védhetetlen az ember lázadása az Isten ítélő széke előtt, miért nem lehet mentegetni az embert tudatlansággal az isteni ítélőszék előtt a rossz dolgai miatt. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy talán azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? A második dolog, amire az apostol rámutat, hogy minden emberben működik egy belső iránytű, egy belső megkülönböztető képesség, amellyel félelmetes pontossággal meg tudja ítélni azt, amikor a környezetében levő emberek rosszat tesznek. Minden emberben működik lelkiismeret. Igen, a legelvetemültebb emberben is működik lelkiismeret, lehet, hogy nem azzal, hogy a saját életét meg tudja ítélni, de amikor vele szemben elkövetnek méltánytalanságot, akkor minden ember nagyon félelmetes pontossággal tudja, hogy igazságtalanul bántak vele. Nem így van? Azt, amikor velünk szemben valaki igazságtalan, azt nagyon hamar észrevesszük. És nagyon jól meg tudjuk különböztetni azt, hogy a másiknak mit kellett volna másképpen tenni. De az apostol arra mutat rá, hogyha erre képesek vagyunk a másik életében, akkor ez arról tesz bizonyságot, hogy képesek vagyunk elválasztani a jót és a rosszat egymástól. Következésképpen a saját életünkben is képesek lennénk a jót és a rosszat külön választani egymástól. Akkor hogy van az, hogy amit a másik ember életében mi megítélünk, elítélünk, azt nagyon sokszor a saját életünkben észre sem vesszük? Fel sem figyelünk rá. Fel sem tűnik, hogy ugyanazt tesszük vele. Különben megemlítem azt, hogy itt az ugyanazokat, az nem feltétlenül szó szerint ugyanazt jelenti. Hasonlókat. Ugyanolyan dolgokat. Nem feltétlenül egy az egyben ugyanazt. Csak éppen hasonló engedetlenségeket. Mi a baj megint? Az apostol félreérthetetlen módon mutatott rá megint arra, hogy nem az a probléma gyökere, hogy az ember ne tudná megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Biztos, hogy van ebben nehézség. Biztos, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol ezt nehéz megítélni. De a legegyszerűbb hétköznapi élethelyzetekben félelmetes pontossággal tudjuk, hogy a velünk szemben álló ember mikor követett el jogtalanságot velünk szemben. Akkor mi a probléma? Újra a gondolkozással van a baj. Avagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek,
és közben te is azokat cselekszed, hogy te elkerüled az Istennek ítéletét? Megint az ember okoskodásával van a baj, az emberi gondolkodással van a baj. Mert az ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy igen, a másik ember életében az bűn, de én kivétel vagyok. Igen, ez így helyes, de az én esetem az valami egészen különleges. Ez nem tartozik ugyanazon megítélés alá. Hányszor teszi ezt az ember saját magával? A maga életében felmentést keres, magyarázatokat ad. A másik, amit tesz az ember, hogy úgy gondolkozik, hogy ha rám nem sújtott le az Isten ítélete, ha engem nem ért utol az Isten ítélete, akkor én biztos nem is tettem rosszat. Akkor az én esetemben az nem bűn. Hányszor vagyunk úgy, amikor valakit valami megpróbáltatásért, nehézségért, hogy a lelkünkben azt mondjuk, hogy na, megérdemelte. Én megmondtam előre. Megverte az Isten. Kimondjuk az ítéletet, hogy jogos az Isten büntetése emberi életek felett. És közben a saját életünkben pedig, miközben hasonlókat teszünk, nem döbbenünk meg azon, hogy hogy lehet, hogy minket nem ért. És az, hogy minket nem ért, azt felhasználjuk érvként, hogy csak nyugodtan éljünk tovább úgy, hiszen ránk az Isten nem haragszik. És Pál apostol azt mondja, hogy ehelyett hogyan kéne gondolkozni? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? A nem tudván szó, így is lefordíthatjuk, hogy nem gondolva meg, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Semmibe veszi az ember az Isten megnyilatkozó jóságát, az elnézés szó helyén, a paresis kifejezés azt jelenti, hogy az Isten félretesz valamit időlegesen. Ezért lehet így lefordítani ezt a gondolatot, hogy az ítéletet elhalasztja. Félreteszi, nem elnézi és elfelejti, hanem félreteszi, hogy majd később vegye elő. Ezt jelenti ez a kifejezés. Az ember kegyelemidőt kap, lehetőségeket kap, és az Isten arra kéri, hogy mindezen gondolkozzon el, amikor felismeri, hogy ő mások életében elítélt valamit, és rádöbben, hogy ő maga felett mondta ki az ítéletet, mert ő is hasonlókat tett. Akkor gondolkozzon el azon, hogy hogy lehet, hogy az Isten nem sújtott le a jogos ítélettel, amit az ember maga is jogosnak tartana, és álljon szóba azzal, hogy ez a gondolat arról szól, hogy az Isten kegyelem időt adott neki ahhoz, hogy felülvizsgálja az álláspontját és változtasson. Ehelyett az ember nagyon sokszor még inkább belekeményedik a bűnbe, mert még mélyebbre süllyed benne, mert nem fontolja meg azt, hogy az a tény, hogy az Isten hosszú tűrő volt iránta, az a tény, hogy az Isten nem vonta meg a segítséget tőle, az a tény, hogy az Isten nem sújtott le azonnal az ítéletével, az a tény arra ad alkalmat, hogy az ember változtasson az útján, hogy az ember megtérjen, visszaforduljon az Istenhez, és elfogadja önmaga felett az uralmát. Hát eddig tartott a ma esti alkalmunk. Az apostol tehát nagyon határozottan azt mondta ki, hogy az Istennek haragja van az emberi hitetlenséggel és bűnnel szemben, és ez a harag jogos azért, mert az Isten igazsága nyilvánvaló ezen a földön, nyilvánvaló a teremtett világon gondolkozva, de nyilvánvalóvá válik abból a tényből is, amikor egy ember felismeri azt, hogy noha vétkezett, az Isten nem sújtott le rá, noha jogos lett volna, felismerheti azt, hogy az Isten arra vár, hogy visszaforduljon hozzá az ember. Nyilvánvaló az Isten kegyelme, és nyilvánvaló az Isten teremtő volta. Ezt a kettőt teszi nyilvánvalóvá ez a két terület. És az egész gyökere a problémának, az emberi elhajlásnak a gyökere pedig abban van, hogy rosszul gondolkozik az ember. Rosszul gondolkozik az ember az Istenhez való viszonyáról, lehet, hogy dicsőíti őt, de egészen más dolog az Istent dicsőíteni,
és más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni az embernek a maga élete fölött, és a hálatartozását felismerni. És rosszul gondolkozik a kegyelemről is, mert ahelyett, hogy élne a felkínált kegyelmi idővel, ahelyett kihasználja a felkínált kegyelmi időt, hogy tovább kövesse azt a rossz utat, amely miatt egyáltalán kegyelemre volt szüksége. Nincsen olyan ember, aki mentegethetné magát, védekezhetne az Isten előtt tudatlansággal. Mert mindenki felismerheti értelmes gondolkozás nyomán, hogy teremtmény, és hogy mögötte egy teremtő áll, fölötte egy teremtő áll. És minden ember felismerheti azt, hogy a jó és a rossz között különbséget tud tenni, csak nem a másikra kéne alkalmazni a mércéinket, hanem a saját életünkkel, mint egy tükörbe belenézve, a saját életünkkel szembefordítani az ítélő képességünket. Hát innen fogja tovább folytatni az apostol a gondolatmenetet. A következő szakaszban, az 5. verstől kezdődően az Isten ítéletére fog rámutatni, milyen elvek alapján hoz az Isten ítéletet, milyen mércét alkalmaz az Isten az ítéletben, amikor egy ember életéről eldönti, hogy felmentő ítéletet nyerhet egy ember, vagy pedig a saját döntése következményeként ki kell mondani, hogy én lehetőséget adtam, hogy az életútját választ, elődbe adtam az életet is és a halált is, és az ítélet nem más, mint annak az elfogadása, annak a kimondása, hogy ez az ember elutasította az életútját. Ennek az útjáról, módjáról, ennek az elveiről fog szólni a következő előadás. Most befejeződött ezzel az előadásunk, köszönöm a figyelmet.

0: Bajor László, Kapocs. Mi nékem végtelen, az néked egy parány. Kettőnket összemérni, hú, nincsen is arány. Porszemnek a végtelenhez, csupa szépnek az égtelenhez, mégiscsak van valami kis köze. De kettőnket mi hozhat össze? Te vagy a hideg, csupa, tiszta szépség, végtelennek tetsző tágas égi kékség. Te vagy a forró, csupa, tiszta jóság, a nap tüzénél is szeretőbb forróság. Én pedig a porszem, a bűnös, a vétkes, kinek csak az álma és a vágya reddes a tiszta magasba, a tág horizontokba, hogy aztán visszahújjon le a porba. Kínos vergődésem mihez hasonlíthat. Parányi mi voltom, magasra nem juthat. S ha rám tekint is az égi fegyelem, mégis van Kapocs. Ez a kegyelem.
1: Tisztelt gyülekezet, kedves jelenlévők! A mai alkalommal a korintusi első levélből szeretném, hogyha ezt szakaszt átgondolnánk, illetve ehhez a szakaszhoz kapcsolódóan még néhány más gondolatot, amely levél, amely ige szakasz Pál apostolnak, a gyülekezet gondozó Pálnak egy rendkívüli tanítása. Azért mondom, hogy gyülekezet gondozó Pálnak, mert Pál életének számos szakasza gyülekezet alapító, úttörő missziótevékenység volt. Azonban, ahogy előhalt az életében és a tevékenységében, egy idő után visszalátogatta, vagy ha nem volt erre éppen lehetősége adott körülményei miatt, akkor levélben kereste meg testvéreit. Ez a levél, ez a korintusi levél is ennek a jegyében íródik, hiszen Pál, majd fogjuk látni, valami miatt nem tudja megkeresni hittestvéreit, azonban a személyes útbaigazító tanácsaival a már megalakult, a már működő, de bizonyos válságokba jutott szeretett közösségét mindenképpen egyrészt tanítani akarja, más szempontból a tanítás nyomán útbaigazítani. Ebből a első levélből szeretném, ha most a 12. fejezethez lapoznánk, és a 12. fejezetet, ha megkeressük, mindjárt a fejezet elejétől, egy-két verset kihagyva ugyan, de gondolatmeneten haladva végig tekintenénk ezt a bizonyos gondolatkört. A 12. fejezet mindjárt a téma megjelöléssel, egy tételmondattal kezdődik, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A bevezetés tehát nyilvánvaló, az apostol bizonyos összefoglaló, átfogó, rendszerező gondolatot tesz meg, a meglepetés, hogy már egy megalakult, egy működő gyülekezetnek. A kérdés önmagában egy kérdést kell, hogy generáljon bennünk. Mi az oka, hogy egy ilyen rendszerező, átfogó tanító, mint Pál, az általa jól ismert közösség számára, hiszen ő ott lakott, ő az, aki ott számos dolgot elindított, alapkérdéseket ismét fel kell, hogy melegítsen, rendszerezzen. Ezt a választ a későbbiekben majd látni fogjuk, de mint kérdés, az elején fontos, hogy föltegyük. A bevezető mondatunk, a tételmondat, az ugye beszédes, mert azt mondja, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Így bevezetésképpen egy ilyen módszertani dolgot hadd javasoljak, akik bibliaolvasók vagytok, vagy ha valaki most kezdi, akkor még inkább. A bibliátokban találjátok ki jelzéseket. Én itt az Újszövetség gyülekezet gondozó leveleinél például kitaláltam egy olyan jelzést magamnak, amikor az apostol egy keresztény közösség jellemzése, leírása, problémafeltárása során összegzi a kérdést, tételmondatokban, gondolatokban összegzi a problémát, akkor ezt kis három betűs jelzéssel, egy pro jelzéssel írtam föl magamnak, hogy itt egy probléma megjelöléssel van dolgunk. Igen ám, de ezt nem akárki veti fel vidékről, hanem Pál. Vagyis ha tudjuk, hogy mi a probléma, a diagnózis, és értjük a probléma gyökereit, akkor lesz esélyünk megérteni a terápiát is, amit az ihletett apostoli tanács erre a közösségi és egyéni problémára Korintusban javasol. Így lesz tehát rendszerezve a fejünkben a kérdés. Itt egy probléma megelőzéssel van dolgunk, itt a Bibliában van is egy kis pro jelzés, mert hiszen azt mondja a szeretett hittestvéri közösségének, ahol még egyszer ismétlem, ő volt az egyik alapító, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Kedves üleket, akkor már csak kérdezni kezdek. Hogy létezik, hogy jöhet létre egy keresztény közösségben, az apostoli korban, a Szentlélek kiáradásának, a korai esőnek az időszakában, és Pál apostol tevékenysége mellett, aki, fogalmazhatunk így, nem egy utolsó apostol volt. Hogy a hittestvérek alapkérdésben, a lelki ajándékok kérdésében oda jutnak, hogy az apostol ezt tudatlanságnak nevezi, és nem akarja, hogy a testvérei így legyenek. Még mindig csak a kérdéseknél vagyunk, ne válaszoljuk ezt meg, hanem figyeljük az apostol válaszait. Eleve módszertanilag hadd javasoljam mindenkinek, hogy úgy olvassuk az írásokat, hogy kérdezzük a sorokat. És ha kérdezzük, és figyeljük a válaszokat, akkor lesz esélyünk, hogy a mi válaszaink helyett az írás válaszait találjuk meg. Az apostol tehát ezt a kérdés felvetést, hogy nem akarja, hogy a megalakult közösség tudatlanságban legyen, illetve maradjon, így folytatja. Második vers. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Látszik, hogy Károly is küszködött a fordítással, én sem értettem ezt sokáig, és egyébként megjegyzem így nektek bevezetésképpen, ez a szakasz nekem a közelmúltban néhány hónapja állt össze ó és új, aktuális és tartalmas mondanivalóvá. Többek között ez a vers is egy friss ilyen gondolat, mert itt a görög szövegben a pogányok szó az etné, ami magyar nyelvünk is használja az etnikum kifejezést, és körülbelül úgy adható vissza fordítással, értelmezéssel ez a vers, hogy voltatok régen népek, születtetek, ahova születtetek, és annak következtében, hova születtetek, vitettetek, hordoztattatok, vitettetek a néma bálványokhoz. Ezt a mai közép-kelet-európai agyunk nehezebben érti, mint az ókori helyzet volt, ezért egy picit ezt magyarázni szeretném. Ha valaki frígiainak, galácénak, dalmátnak, vagy Kis-Ázsiában valamelyik tartományban született ember volt, tehát annak született, akkor automatikusan a születése révén megörökölte annak a népcsoportnak a világképét. Egy-egy népcsoport, az apostolok cselekedetében is találkozunk Diana kultusza, amelybe Pál belebotlik, vagy más a helyi istenségek tiszteletében elmerült embercsoporttal, és Pál arra emlékezteti a görög testvéreit, a korintusi hittestvéreit, hogy ne felejtsétek el, hogy ti voltatok régen etné, népek, és amikor azok voltatok, akkor aszerint a logika szerint, ahova születtetek, hordoztatván, vitettetvén, tehát így mondhatnám mai szóval, hogy predesztinálva voltatok, hogy apám, nagyapám és dédapám ezt hitte, akkor én is ezt fogom hinni, megörököltétek a világképüket. De ezek néma bálványok voltak. De ti ahhoz vitettetek, nem tehetetek mást, belesodort a származásotok, a tradíció. Megint egy kérdést szeretnék feltenni. Miért emlékezteti a már réges-rég megalakult közösséget, Pál, arra, hogy voltak régen népek, születtek valahova, és valamilyen világképpel bírtak? Még kényesebb kérdést teszek fel, miért emlékezteti a válságba jutott keresztény közösségét arra, hogy mielőtt keresztény lett volna, volt valamilyen gondolkozása, a múltja és előélete? Ezt ma Magyarországon kb. Úgy tudnám megfogalmazni, ha itt ülnek köztetek egy csoport Matyó, egy csoport csíkszeredai, egy csoport Gábor cigány, egy csoport őrségi, akkor a népviselet alapján meg lehetne különböztetni, vagy a szögedieket a beszédjükről. Igen ám, de itt a Pál apostol nem ruhaviseletre, vagy nem valami tájegységbeli specialitásra emlékezteti a múltjukkal kapcsolatban, hanem annak a legkényesebb részére, hogy a múltjuk torz istenképet, néma bálványokat, illetve az ahhoz való automatikus sodródást jelentett. Ez a vitetvén vitettetek, ez egy olyan passzív nyelvi formula, amely nem az egyes ember saját és akaratlagos választására utal, hanem ha Arany János szavaival fogalmazok, azt mondta a katona Ejben nagykár fiam, hogy apád paraszt volt,
2: és te is az maradtál. Körülbelül ezt így lehet elképzelni, a hagyományos, konzervatív, tradicionális gondolat szól így, hogy maradjál csak meg a szüleid vallásánál, édes fiam. És akkor ezzel el van intézve világkép és minden egyéb lételmilleti kérdés. A kérdésünk az, hogy hogyan történhet az a probléma, hogy jöhet létre, hogy a kora keresztény korban apostolok mellett ilyen alapkérdés előjön. Ezt a későbbekben majd meglátjuk. Nézzük az apostol gondolatmenetét. A negyedik verstől kezdődik az a rendszerezés, amely az apostol pozitív tanítása, vagyis egy kérdéssornak a kibontása. Hiszen azzal kezdtük, hogy nem akarja, hogy az ő hittestvérei tudatlanok legyenek. A lelki ajándékok rendszerezésének itt egy nagyon rövid 3+1-es felosztását látjuk. Ezt nagyon könnyű megegyezni, amely következőképpen hangzik. Negyedik verstől így olvasom. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek, a szolgálatokban különbség van, de ugyanaz az Úr, és különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ez az a három gondolat, amely az első egység, amelyet világosan és egyben kell meglátnunk. Az első szempont, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A görög szövegben, akik jegyzeteltek, írjátok föl, hogy a görög kifejezés itt a karizma. Vagyis nem kevesebbre emlékezteti a már meglett keresztény közösségét Pál, hogy ti egyes tagjai a keresztény közösségnek, ti, akik Isten gyermekeinek hivattatok el, mindannyian rendelkeztek olyan ajándékokkal, Istentől adott karizmával, amelyet az Isten adott nektek. Ez az első kérdés. Hogy ez miért aktuális egy keresztény közösségben? Én úgy látom az ókori újszövetségi ihletett szakaszokat olvasva, és úgy látom a jelenben, hogy az identitászavar, az önazonosság tudatzavar az az ókorban, a kora keresztény közösségekben is sokszor és újból előjött, de ma is probléma lehet. Évtizedek után küszködünk, ezt mindenki maga magának válaszolja meg, én senkit nem akarok minősíteni, azzal, hogy tulajdonképpen nem tudják emberek, hogy nekik milyen ajándékaik vannak. Más bibliai kifejezéssel élve, milyen talentumaik vannak. Hogy az ő hitbeli életük tekintetében melyek azok a tényezők, amelyekkel az Isten felelőssé tette őket, amelyekkel rendelkeznek, amelyeket talentumokként használni, kamatoztatni kell, amelyre azt mondja az írás, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem. Kedves gyülekezet, a bibliai tanítás szerint minden hívő gyermekének a mester adott talentumot, mindenkinek, minden megtértenének adott lelki ajándékot, és mindegyik használatra adatott. A legelső kérdés, azt hiszem, ma ezt nem kell magyarázni egy szombatról szombatra összejövő írást kutató keresztény közösségben, mitől lesz egy gyülekezet talentumait használó, vagy éppen fogyasztó közösség? Ez a probléma 2000 éves probléma, kedves gyülekezet. Az apostolok idejében is megjelent. A legelső dolog, amit szeretnék lerombolni, az a mitizáló, a múltat idealizáló, vagy itt szokták mondani a történészek, hogy historizáló szemlélet, amely a múltat kiszínezi. Ahol az apostolok voltak a vezetők, ahol a Szentlélek kiáradása történt, ott milyen jó lett volna gyülekezeti tagnak lenni. Kedves gyülekezet, ne színezzétek ki a múltat, ne idilli légvárakat építsetek. Az apostolok idejében Krisztus után néhány évtizeddel megjelent a fogyasztói gyülekezeti szemlélet. És ennek az első töréspontját Pál ott ragadja meg, hogy legelőször is emlékezzetek, hogy ha ti megtértetek és Krisztus tanítványai lettetek, akkor mindannyiótoknak van olyan karizmája, amelyet a Mester adott nektek, és az használatra adatott. De ebben különbség van. Itt fontos leszögezni, hogy különbség van. Ha az apostoli levelet végigolvassátok, akkor fogjátok látni, hogy milyen sokszor a pártoskodás abból is állt, hogy én megmondom neked, hogy neked mi az ajándékod, vagy én annyira hasonlulok hozzád, hogy téged utánozlak, erre mondják, hogy epigon, amikor nem is a maga egyéniségét adja valaki, amivel rendelkezik, hanem másnak a kopírozott mintája. Kedves gyülekezet, tudjátok a lelki ajándékaitokat? Kedves vendégek, ez az írás tanítása mindannyiunknak egyénisége szerint, fiataltól aggasztjánig van feladata, de majd még erre visszatérünk. Különbség van ugyanattól a lélektől. A második kifejezés az 5. versünkben, a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Én erre a kifejezésre nem emlékeztem a görög szövegben, és meglepődtem, ez már egy újdonság volt számomra. Itt a szolgálat kifejezésben a diakónia szó szerepel. Miért fontos ez az érdekes és nagyon tudatos, szisztematikus építkezés Pál gondolataiban? Ha én kaptam az Istentől valamit, ami ajándék, karizma, érthető és logikus, hogy az Isten egy bizonyos szolgálatot társít és épít az speciális egyéni lelkiajándékra? Ugye értjük, miről van szó. Most megfordítom, és ha valaki ezt nem érteni, rögtön érthető leszek. Láttatok már olyan kőművest, aki orvos akart lenni? És láttatok már olyan villanyszerelőt, aki jobb lett volna, ha maradt volna a földjénél? Mondhatok nagyon sokféle példát. Vagyis akkor leszünk a helyünkön a lelkiajándékainkkal jól szolgáló diakónusok, szolgálók. Az egész életünk szolgálat egy keresztény embernek, amit kapott ajándékot, az használja. Hogyha azt használja, amit kapott. Nehogy azt higgyük, hogy az evidencia mindenkinél egyértelmű. Angliában voltam, 1994-ben egy nyarat dolgoztam, és ott egy fiatal sráccal sokat beszélgettünk, akkor végzett a jogi egyetemen, és azt mondta, hogy eljött Angliába, mert a szülei ráparancsoltak, hogy fiam, elvégzed a jogi egyetemet. Aztán azt csinálsz, amit akarsz. Elvégezte, így, és utána kimenekült Angliába, hogy gondolkozzon annyivesen magáról, hogy ő kicsoda, hogy ő tulajdonképpen mit is akar az életben csinálni. Kedves gyülekezet, miért kell ezt egy egész gyülekezetnek elmondani, hogy ti mindannyian különböző ajándékokkal rendelkeztek, és a különbözők

Az az ember, aki nincs a helyén, nem a talentumait használja, sosem lesz jó mesterember, diakónus, hogy Pál kifejezését használja. Ez a különböző féleség a korintusi közösségben összeomlott. Innen kellett kezdeni újra építkezni. A harmadik kifejezés a diakóni után, a hatodik vers, ez teljesen új volt, ezt sosem hallottam, ez teljes felkiáltó jel volt a számomra, amikor felfedeztem. A hatodik vers, különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Az a kifejezés itt, amit Károly cselekedeteknek fordít, az a görög energéma. És ez úgy fordítható a szótár alapján, hogy hatás tett, erőkifejtés, erő megnyilvánulás. Vagyis az apostol még arra is figyelmezteti a keresztény közösséget, hogy nem csak különböző egyéniségek, képességek, talentumok, ajándékok vannak, abból különböző életutak, tehát specializálódás, ki a maga területén, hanem arra is vigyázzon a keresztény közösség, hogy ne egymáshoz mérje a másikat. Hát én elbírok 50 kilót, akkor te is bírjál el. Értjük, miről van szó. Én ennyi idő alatt futom a 100-at, illő lenne, hogy te is fussd annyi idő alatt. Vagy megfordítom, ó, én már nagyon idős vagyok, én már nem tudok semmit tenni, és kész a depresszió. Értitek, hogy milyen veszélye van annak, hogy mi egymáshoz kezdjük mérni a mi szolgálatainkat? Az erő kifejtés nagysága, az erő megnyilvánulás nagysága is különbözik, gyárilag, az Istentől tudott módon. Miért kell ezt hangsúlyoznunk? A gőg meg a kisebb rendőrségérzésnek mi a gyökere? Hogy elkezdi a keresztény közösség egymáshoz mérnicskélni magát. Ahogy a sztahanovizmusban voltak eminensek, ki bír többet végezni, azt hiszi egy keresztény közösség egy megbicsaklott gondolattal, hogy itt is munkaverseny van. Kedves gyülekezet, ez Korintusban probléma volt. Pál hangsúlyozta, hogy nem csak az ajándék, nem csak az ebből fakadó szolgálat, hanem az elvégzett munka nagysága is különbözik. Ellenőrizzük, hogy jól gondolkodtunk-e. Az éppen említett Pál apostol mit ír a nyilvános leveleinek egyikében magáról? Emlékezzünk rá vissza. Többet dolgoztam és végeztem, mint az összes többiek együttvéve, emlékeztek rá, de nem én, hanem az Istennek bennem lakó kegyelme. Pál apostol ebből azt hozta le el követendő mintának, hogy hajrá, minimum ennyit kell nektek is teljesíteni. Ez volt a tanulság, kedves gyülekezet? Igen vagy nem? Nem. Ezt szögezzük le. Vigyázzatok! Nehogy keresztény közösségként vagy egyénekként egymást így motiváljátok. Mert ami az egyiknek rendkívüli, a másiknak természetes. Ha van köztetek pedagógus, rögtön fogja érteni, miről beszélek. Van egy nagyon jó képességű gyerek. Annak a tanár miért fog ötös alát adni, míg egy szerintem képességűnek miért fog csillagos ötöst adni? Miért fog? Mert a jó agyú gyerek, akinek jó képessége van, kényelmesen, kisújból kirázta, egy-két hibával megvan az ötös. Míg a szerényebb képességű biflázott és fenekelt sokat, és látja a tanár, hogy nagyon keményen megdolgozott azért az ötösért. És mit fejez ki az osztályozásban? Mit fejez ki? Nehogy azt mondta eminens, nagyon jó képességű, 150-es IQ-jú édesfiam, hogy jó, hát én jobb vagyok, mint az összes többi, mert ha te tanulnál, akkor te hatost írnál. Értjük, miről beszélek. Kedves gyülekezet, ne hasonlítsátok egymáshoz magatokat. A keresztény közösség válsága abban is megnyilvánul, amikor elkezdjük egymást méregetni a teljesítményben. Azt mondom, kimondatlan szavakkal, ráutaló magatartással éreztetve, hogy ide néz, hogy én mennyit végeztem el, hogy te csak ennyit. Nagyon finom ilyen buzdítgatások vannak, ráimádkozások vannak, csak beszélgessetek. Én nem vagyok itthon nálatok. A keresztény közösségnek az a válsága. Az ajándékokról elfeledkezik, hogy különböző, az ebből fakadó szolgálatokról, hogy ez különböző, és az erő megnyilvánulásról, hogy nem egyforma. Csak megjegyzem itt ennél a pontnál, a keresztény közösség választásai, tisztségbeli választásai mindig mihez kell kötődjenek? Te nem attól fogsz jó ajándékokkal rendelkezni, mert én megszavazlak téged, hanem te attól fogsz, mert kaptál az Istentől. És azt kérdezem, hogy te tudod, mit kaptál, és használod? Én tudom, ti tudjátok? És hogyha ez a helyén van, akkor indul a keresztény közösség közös kutatása, hogy mivel bízott meg az Isten.
Emlékezzünk, kedves testvérek, el

követte azt a hibát az őskereszténykor, hogy a 12. áruló apostol helyére rosszat vélt megválasztani? Igen, a legjobb szándékkal. És őt attól, mert ők megválasztották apostolnak, attól Mátyás apostol lett. Kedves gyülekezet, ezek természetes hibák. Ne haragudjatok egymást, ha itt elvétetek ilyen dolgokat, hanem vissza az alapokhoz, és mindenki egy személyes számvetéssel kezdje, karizma, a kérdés, hogy helyemen vagyok-e, a bibliai felszentelés modell elhívás, elkülönítés arról szól, hogy a közösség felismeri, hogy ebben neked óriási talentumod van. Egy jó pedagógus segít kibontakozni a gyereket, hogy rátaláljon a képességeire. Egy jó gyülekezet az egy keltető, nem egy kosár, ami bezár, hogy a tudatára, a saját elhívásának a tudatára ébressze a tagjait. És felszabadítja arra, hogy se megfelelési kényszeres legyen, kisebb rendűségérzés, se pedig uralkodó gőg, hogy ide nézzetek, én mit teljesítek. Mind a kettő hiba, mert az erő megnyilvánulás is különbözik. Én magamnak ezt így fogalmaztam meg ennek a egyversnek a nyomán, hogy volt helyi vagy lokális befolyású apostol, de volt Pál apostol, aki kontinenseket járt végig, és globális befolyású volt. És az egyik jobb volt, mint a másik. Mindenki a maga helyén helytált, akkor boldog, gyümölcsöző szolga volt, és azt mondja az írás, hogy boldog az a szolga, hogy amikor ura, amikor eljön, ilyen munkában találja. Ez a három egy egységet képez tehát, ez azt mondhatjuk, hogy a személyes hitből fakadó életprogramnak az alapja. A plusz egyes jelzés, amit a bevezetésben említettem, az pedig a hetedik vers. Erről a vers egyébként évekkel ezelőtt talán már 10 év is van, Hites Gábor testvérünk tartott egy emlékezetes előadást, visszakereshetitek, így szól. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Emlékeztek-e, melyik kifejezés található itt? Azért hivatkozok vissza rá, hogy emlékeztessem a múltbeli felismerőket, hogy egységben lássuk a múltat és a jelent, ót és újat. Itt az a kifejezés szerepel, ha nem emlékeztek. Szümferó összehoz, összehord, használatra összehord. Itt az a kifejezés szerepel, hogy mindenkinek az egyes életében ez a három tényező a helyén kell lenni, de mitől eklészia az eklészia? Mitől a kihívottak közössége, mitől Krisztus teste? Hogy minden egyes tagjának hogy kell megtérnie? Egyénileg. Saját magának kell venni az ő elhivatását, szolgálatát, életprogramját az Istentől, de ott kezdődik az eklészia, amikor ezek a lelki ajándékok összehordásra kerülnek. Kedves gyülekezet, a sorrendet ne tévesztjük el. Hagy fordítsam fejtetére a rendszert. Érdemes néha megmester meséjét megnézni, mi is sokszor a háztetővel kezdjük az építést. Lehet összehordani lelki ajándékokat az előtt, hogy valaki nem lenne a helyén? Lehet háztetővel kezdeni az építkezés, mielőtt nincsenek meg az alapok? Hát lehet, de akkor az említett mese hibáját kell elkövetni, hogy tartsuk az egészet, míg aláépítünk. Kedves gyülekezet, ha nincs helyén az egyén, ha nincs elhivatása, szolgálata, és nem egymásnak bizonyít, hanem használja azt, amit kapott, azelőtt képtelen lesz arra, hogy a hittestvéreivel összehordja azt, amilyen van, vagyis kiegészítse egymást. Vigyázat, már kettő ember kiegészítheti egymást, mert ahol ketten összejönnek az én nevemben, jelen vagyok köztük, emlékeztek rá. Vagyis a keresztény közösség válsága Korintusban kettős természeti volt. Előjött a régi, mert Korintusban megtért emberek voltak, Pál alapokat vetett, és nem kampánnyal épített közösséget, és a megtérés után történt egy elfordulás, egy elgyengülés a hitben, tehát nekik nem újra megtérésre, hanem strefóra, visszafordulásra volt szükségük, és volt egy csoportos betegség, mert megszűnt a lelkiajándékok összehordása is. Volt egy egyéni hitbeli, és volt egy szociológiai csoportbeli válság, és Pál a maga óriási mestersége szerint egy biztos kézzel egyszerre ragadja meg a két problémát. Ezt úgy teszi, hogy először kifejti, hogy kell a megtérés nyomán használni a képességeinket, 3 pontunk, és hogy kell utána összehordani és kiegészíteni, mert ugye azt olvasok, hogy Korintusban szétszakadás volt, Páli, Apollósi, Barnabás és Silásé volt, és hogy volt egy nagyon kegyes irányzat, aki azt mondta, hogy ő egyenesen Krisztusé. Tehát a Bibliában minden betegség megtörtént, és a pietizmus is itt volt, és Pál nem kezdte ragozni a részletkérdéseket, hanem alapokat vetett.
Ezt a szakaszt idáig úgy összegezhetjük, kedves gyülekezet, mint egy pozitív bemutatása annak a mintának, ahova Korintusnak vissza kellett térnie. A második szakasz, ami innen kezdődik, amiben most belevágunk, azt én úgy fogalmaznám meg, hogy a diagnózis után egy terápiás szempontrendszer, vagyis nem egy ideális, mintaszerű, eszmei példát mutat, hogy így szól az Úr, hitrejutás, megtérés, személyes hit, személyes lelki gyümölcsök, és ennek a közösségi szolgálata, hanem rátér arra, hogy na nézzük ezzel szemben mi a valóság. Vagyis Pál apostol pontosan értette, hogy nem csak úgy kell gyógyítani, hogy elmondja a betegnek, hogy Pista bátyám meg a hogy ilyen beteg. Hát ilyen egészségesnek kéne lenni. Ugye értjük, hogy ettől még nem gyógyul meg senki. Hanem azt is elmondta, hogy melyek a tünetei a betegségének, és hogyha a beteg elfogadja, hogy ő beteg, mert ha a beteg nem fogadja, a beteg, ugye tudjátok, hogy nem lehet gyógyítani. Ha a beteg elfogadja, hogy beteg, és szembenéz azzal a mintával, amit az imént elmondott, akkor ebből lesz gyógyulás. Na nézzük a kényesebb részt, hogy kezd el a betegségről beszélni Pál. Érezzük, hogy már itt is szorított a cipő azért rendesen. Nagyon-nagyon konkrétan beszélt ő, de még konkrétabban fog a betegség tüneteiről szólni. Itt következik az a híres szakasz, amit csak szemelvényezek. Általában ezt szokták ismerni vendégek, gyülekezetből és tagok egyaránt. Itt van az a híres felsorolás, hogy a 8. verstől némelyeknek bölcsességnek beszéde, hit, csodatévő erők, ajándékok. Tehát sorolja, hogy mi minden adatik, de ez mind különböző, hogy ne egyet akarjunk utánozni. Ez egy ismert szakasz. Utána a 12. verstől mondja, hogy nem egy test van, hanem sok tag. Amiképpen egy test van és sok tag, a sok tag az egy testnek a tagja. Itt kezdi magyarázni a problémát. 14-es vers. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha azt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való. Olyan tapintatosan kezdi a rávezetést, hogy mi a konkrét probléma Korintusban. Nem tény szerint, hanem szimbólumok szerint magyarázza. Ez a függetlenség logikája volt, amikor azt mondta a kéz, hogy én nagyon jól tudok tevékenykedni, nincs szükség nekem a többiekre. Mire emlékeztette itt a korintusi egyes embereket? Hogy minden lelki ajándék összehordásra való, ha valóban megtért, és ha valóban a három kifejezés szerint Krisztusban az alapon van, akkor ő szolgál az összehordás révén a többi tagnak. És emlékezteti őket, hogy nem egy test van, nem egy tag van, hanem sok tag. 16-os vers. Ha a fül azt mondaná, mivel, hogy nem vagyok szem. Ugye, elkezdjük összehasonlítani egymással magunkat, hogy én ilyen tulajdonságokkal bírok, te olyannal, én nem ez vagyok. Tehát elkezdődik a különbségek felfedezése, ez helyes, mert nem egyféle talentum van, nem egyféle ajándék van, de ezzel együtt egyféle elhatárolódás és nem összehordás. Ez is egy betegségtünet. Aztán a 20-as vers. 21-es vers. Nem mondhatja, a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Ez egy még súlyosabb válságtünet, amikor azt hiszem, és ki is mondom, hogy nem kelletek nékem. Nem mondhatja, a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább a test legerőtelenebb tagjai is, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. Úgy tűnik, Korintusban egy elitista gondolkozás kezdett kialakulni, és nem érezték itt testvérek, hogy a háttérben egyes bárkikre miért van szükség. Ezt mindenki érzi, idősek megerősíthetik. Egyszer egy Veszprém megyében dolgoztam, egy aranyos nyugdíjas testvérünk mondta egyszer nekem 86 évesen, hogy bárcsak még egyszer kapálhatna a kertjében. Ugye testi erő gyengülésével haszontalannak érezte magát. Ez egy majdnem minden embert utolérő, ha megidősödik, utolérő életérzés. De milyen az, amikor nem a betegség vagy az időskor tehetetlenség érzése ostromolja csak az egyes hívő embert? Ez csak kis feladat jól feldolgozni, elfogadni az időskor nehézségeit, hanem a diszharmonikusan mondó kereszténynek mondott közösség, amely ilyenkor már nem a krisztusi alapukon van, azt mondja, hogy neki tulajdonképpen nincs is a másikra szüksége. Ugye ma már az orvostudomány világában értjük, hogy nem mondhatjuk, hogy nincs a vakbélre szükségünk, vagy erre vagy arra a kicsin testrészre. Pál apostol korát megelőzve itt
az ókorban egy nagyon kényes példát mond, és itt a 23-as versben egy nagy meglepetést alkalmaz, amelyek a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Tudjátok, hogy itt az a kifejezés, hogy vannak olyan tagok bennünk, amelyek nem tiszteletre méltóak, égtelenek, illetlenek a görög szöveg, ezt a kifejezést használja, hogy ez a görög szó mire utal? A nemi szervekre. Kiderül, hogy olyan prüdéria volt a kora keresztény gondolkozásban, amelyben az apostol nevén nevezte a kérdést, és ne gondoljátok, a test hasonlatnál maradt, hogy bármely tagra, ha tekintetek, ó, arra nincs szükség. A keresztény gyülekezet Korintusban olyan szinten szétesett, hogy nem érezte a fej, hogyha nincs ott a szem, a fül, ha nincs ott a kisúj vagy a másik testrész, hogy akkor ő veszélyben van. A keresztény közösség összehordásában az az alapképlet, ne felejtsük el, hogy a gazda rendelkezik minden talentummal, amikor elutazik otthonról, akkor kinek hozza szét az összes talentumát, ami az ő tulajdona, kinek hozza szét? A szolgáknak. És mindegyik szolgától mit vár, ha egyet, ha kettőt, ha ötöt kapott, mit vár tőlük? Hogy használják. Korintusban ez a kép tovább van építve, sőt a személyes használat mellett, hogy egymást kiegészítsék. Így működik jól Krisztus teste. Visszakérdezek, kedves gyülekezet, értjük már a válságoknak a sátáni célját? Miért akarja a... mert a megtéretlen ember az egy egyszerű probléma. De a valóban megtérteket miért akarja szétszakítani a sátán? Mert a hittestvérek lelkiendékának összehordásából fog kicsoda kiábrázolódni. Kicsoda? Hangosan. A Krisztus. Míg nem kiábrázódik bennetek a Krisztus. Kedves gyülekezet, ez Isten népének a mérhetetlen felelőssége. Nem az, hogy együtt énekeljen, az kevés. Nem az, hogy szombatonként találkozzon, ez is kevés. Hanem, hogy összehordja azokat az ajándékait, amelyet kapott, és amelyről tudhatja, hogy ő felelős, és tudhatja a többiekről, hogy az kiegészíti az enyémet, és én nekem is szükségem van a másikra. Korintusban ez az egység szétszakadt. Ennek az egyik gyógyszere megismételni az alapokat, a 3+1-es tételünk az elején, és őszintén beszélni a válságban levő testvéreknek arról, hogyha nem egészítitek ki egymást, azt mondjátok a legkisebbre, ó, az olyan pici az a szerv, hogy nincs is rá szükség, azt mondja Pál apostol a következő versben, a 24-esben, amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük, de az Isten szerkeszti egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván. Itt az a kifejezés szerepel, hogy az alábbvalónak sokkal több, bőségesebb megbecsülést adva. Kedves gyülekezet, helyén vagyunk ebben a kérdésben? Organikusan működünk kiegészítve egymást, megbecsülésről biztosítva azt, aki esetleg a legkisebb szolgálatot végzi? Isten népen mindenkori válsága az a sátáni cél, hogy a szolgáló és a talentumait használó embereket szétszakítsa. Mert aki nem szolgál, hanem uralkodik, aki nem tért meg, hanem rabló vagy tolvaj, ez egy szimpla kérdés. Az nem az alapon van. Az nem Krisztusban elrejtett, az nem a kősziklából él. Hanem azok vannak nagy veszélyben, akiket így akar darabokra aprítani a sátán. Amikor ezt a kérdést idáig eljutottam, itt csöngettek számomra a legnagyobbat. Ezen a ponton értettem meg egy eddig számomra sosem világos tényezőt, és ekkor jutottam oda ezt a gondolatsort, én minden testvéremmel mindenfele szeretném megosztani. Tudjátok-e, hogy melyik kifejezés szerepel itt a Pál apostoli gondolatmenetnek ezen a pontján? 25. vers. Hogy ne legyen hasonlás, meghasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Ezt a kifejezést egy szakaszként értettem. Gyülekezetben nőttem fel, a meghasonlás kifejezést is értettem, de a Pál apostoli gondolatmenetet nem. Tudjátok-e itt, melyik kifejezés szerepel a görögben? Amikor az előzőket olvastam és kutattam, akkor jutottam el idáig, és nagy elképedésemre itt a szkizma szó szerepel, amely alapján így fordíthatjuk ezt a szakaszt, hogy ne legyen szakadás, hasonlás, viszály a testben. Az egyház történet sok-sok jegyzetét olvasva
mindig nekem az volt a fejemben, amit az ókorról, a középkorról mondanak az egyháztudósok, amikor a keleti egyház szervezet szétszakadt a nyugatitól, Konstantinápoly Rómától, azt szokták általában az egyház történészek ugye nagy szkizmaként emlegetni. És meglepett a szóhasználat, hogy Pál apostol a lelkiendékok összehordásának a sátáni blokkolását, a meghasonlást a testben nevezi szkizmának, amit Károlyi meghasonlásnak fordított. És azt mondja, hogy ennek nem kéne bekövetkezni, a már említett okok miatt ezt megbeszéltük. Amikor ezt megértettem, hogy a szétszakítása a sátánnak, a szétszakítás mint cél, az tulajdonképpen érthető, mert a Jelenések könyve szerint, amikor az asszony magva meghalt, feltámadott és mennybe ment és győzött és elment a földről, akkor kit kezdett el a sárkány nagy erővel üldözni? Érthető, de mégis ez a szempontja, ez a személyiség, az egyes ember és a közösség viszonya szempontjában ez a következmény, ez most esett le nekem. Hát az egyházat kezdte el üldözni a sárkány nagy erővel, emlékeztek a proféciába, előbb a pusztába, majd a földön, és végül az utolsó szakasznál is végig. Ha világos tehát, hogy sátán üldözi az egyént, és üldözi a közösséget, és ennek a megnyilvánulása, hogy a megtért közösség lelkiendékainak az összehordását akarja szétszakítani, ez a szkizma, akkor azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy hát ha én ezt nem értettem, akkor nem is értem az egész bibliai szóhasználatot a szkizmáról. És elkezdtem ezt a szót végigkeresni az Új Szövetségben, hogy milyen szöveg összefüggésben használja a Szentírás. Akik jegyzeteltek, nektek mondanám, hogy a Máté evangélium a 9. fejezetében találjátok a híres ó tömlő, új bor példázatot, amelynek az egyszerű tanulsága micsoda? Ha belekerül a régi tömlőbe, a használt tömlőbe az új, akkor mit fog csinálni az új bor a régi tömlővel? Szétszakítja a szkizma. Tehát a szakadásnak, az összehordás szétszakadásának törvényszerűségei vannak, régi keret nem fogja biztosítani az új bor működését. Korintusi levél első fejezet 10. versében olvashatjátok azt a konkrét megjegyzést, tehát ennek a levélnek az első fejezetében, amikor az apostol azt mondja, hogy ne legyenek köztetek szakadások, amint hallom, tehát tulajdonképpen ő megállapítja a beszámolók alapján a hírt, hogy köztetek szkizma van. Tehát ez azért fontos, mert ő, Pál, az ihletett lelki gondozó, nem úgy tekintett a gyülekezetre, hogy kedves Juliska néni és János bácsi, szeressétek egymást, és most már fogjátok, vegyetek közösen úrvacsorát. Tehát, hogy nem így kezdett békíteni, imádkozzunk együtt, ugye most néhány szót mondtam, mindenki tudja folytatni. Hanem azt mondja, hogy a ti meghasonlásotok abból adódik, 3+1, ajándékok, szolgálat, erőmegnyilvánulás, nem vagytok a helyeteken, illetve nem hordjátok össze. Tehát van egy egyéni része a válságnak, és egy közösségi tünete a válságnak. És amikor ez szétszakad, ez a szkizma, hallom, hogy köztetek ez van, ez nem maradhat így. Na ezért írja a levelét. A korintusi első levél 11. fejezetében is találunk egy szakaszt, és ezzel fejezzük be a mostani írásmagyarázatunkat, mert ezzel a gondolati csokorral, itt a 11. fejezetben magyarázza el nekünk, az olvasóknak, a 2000 évvel későbbieknek, hogy mi a jelentősége annak, ha a gyülekezet mégsem orvosolja a lelkiendékok szétesését. Egyes oldalról, ha egyes tagjai nem kerülnek vissza maguk helyére, nem használják a talentumaikat, nem bontakoznak ki, a szolgálatuk, lehet, hogy megválasztott tisztségviselő lehet bárki, de nem az ő ajándékának a kibontakozását éli, értjük, miről van szó? A karizmának kell kibontakozni az én keresztény életemben, ez az én diakóniám, a bibliai szóhasználatot használtam. Ez az én szolgálatom. Ne választhatok meg bárkit bárkire, mert többségben megválasztátok itt helyben. Hanem keressétek, hogy mire hívta az Isten, keresse ki magában. Ez a bibliai felelőssége minden keresztény embernek. Ha ez a kérdés világos, akkor nézzük, mi a 11. fejezetben Pál apostol gondolatmenete arról, hogy mi történik, ha a keresztény közösség erre nem figyel oda. Korintusban ugyanis ez történt. Kezdett meggyengülni a szolgálat, a diakónia, egymásra néztek, erőmegnyilvánulások különbözősége, pártoskodás, nem hordták össze az ajándékukat, stabilizálódott a szkizma. Mi lesz ebből? A 11. fejezetben ezt a szakaszt így olvassuk. 11. fejezet 16. versétől olvasom. Ha pedig valakinek tetszik versengeni,
Nekünk olyan szokásunk nincsen sem az Isten gyülekezetének. A saját fordításomat hagyj idézzem nektek, akik kérdezettek egy-két kifejezést, írjatok fel. Ha pedig valaki jónak látja vitázónak, versengőnek lenni, tehát itt egy műfaj alakult ki a korintusi közösségben, elmebajnokság. Ki tud többet a Szovjetunióról? Folytathatom. Értitek, mi a vita lényege? Egy memoriter. Ma a félvirág abban a mitoszban él, hogyha valakinek nagyobb a memoriter ismerete, és tudja a fejből, ilyen vetékedőket bármelyik este megnézhettek ötöt, akkor az ember sokat tud. Kedves gyülekezet, ez ne tévesszen meg senkit sem. Az írás nem egy memoriterbeli bajnoksághoz vezet el bennünket. Nem ennyi az Isten hit kibontakozás. Ennél sokkal több. Miről van itt szó? Ha valakinek tetszik vitázónak lenni, jónak látja, hogy vitázó, mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten gyülekezetei. Kedves gyülekezet, tudjátok, melyik kifejezés szerepelt a gyülekezetnél? Véletlenül sem az, hogy összegyülekezési helyek, szinagógék, nem, hanem mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten eklésziái. Miért fontos ez a kifejezés, kedves testvérek? Mire emlékezteti a szeretet általa alapított testvéreit és közösségét Pál? Ha ti pártoskodók és vitázók és versengők maradtok, akkor nem vagytok eklészia. Nem lesztek kihívottak közössége, mert ilyen szokást mi nem birtoklunk. Értjük ezt a kemény beszédet? Pál nem az a típusú orvos volt, aki azt mondja, hogy védődiagnózist állítok fel, ez a pszichiáter szakkifejezés, és a nagyobb baj helyett egy sokkal kisebb problémát mondok, hogy védjem a beteget. Hanem ő valóságosan megmondta a beteg közösségnek, hogy ez a baj. Mi ilyen szokást az eklészia nem birtoklunk, mi az Isten gyülekezetei vagyunk. Ez volt a 16-os vers, 17-es. Ezt pedig tudtotokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Én úgy tapasztalom ezt a bibliaverset mostanában, mi nem sokat idézzük. Pedig válságokban ez egy alapkifejezés. Tudjátok a görög szöveg, hogy fordítható? 17-es vers, szó szerint fordítom. Ezt parancsolva, kihirdetve, meghagyva, ez a szó szerepel a görögben. Nem dicsérlek benneteket, mondja Pál, mert nem jóra, nem hasznosra, hanem rosszra gyűltök egybe. Számomra ez egy fantasztikus mondat volt. Először is a szókimondó őszinte beszéd miatt. Pál az a terapeuta volt, aki leültette a betegeket, és megmondta, hogy mi a betegség neve, mi a tünete. A valóságról beszélt a beteggel. Megállok és kérdezek tőletek valamit. Ismeritek azt a beteg magatartást, amikor elmentek az orvoshoz, és azt mondjátok, doktor úr, ne mondja meg, mi a bajom, adjon egy gyógyszert, én fizetek is, én bekapom, és mindenki jól járt. Maga kapott egy kis csúszót, én kaptam egy gyógyszert, és élem tovább az életem. Ismerős ez a szempontrendszer? Pál apostol nem ez az orvos volt, hanem azt mondta, hogy ez a valóság, és ebből ezért és ezért kell megváltoznod. Az eklésziában ez nem maradhat így. Ez a 17-es vers azt mondja, ezt parancsolva nem dicsérlek. Megijedtem, hogy az apostol hirtelen uralkodni kezd a nyájon. De figyeljétek meg, azt mondja, hogy parancsolva, kihirdetve mondom el, és figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy ezt kell tenni. Tehát nem veszi át a parancsnokságot az egyes ember fölött, hanem kijelenti, hogy mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten gyülekezetei. Vagyis ez körülbelül úgy összegezhető, hogy döntsétek el, hogy az eklészia mintáját követitek, vagy pártoskodók maradtok. Vessetek számot, hogy így akartok maradni, vagy nem. Az apostol nagyon őszintén figyelmeztetett, annak ellenére, hogy 2 Korintus 10-ben a testvérek azt mondták róla, olvashatok el majd otthon, hogy a maga jelen volt a erőtelen és a beszédes hilány. Ennyire értékelték Pált a kedves korintusi testvérek. Emlékeztetek rá? Olvashatok el otthon. A 18-as vers így folytatódik, mert szükség, hogy szakadások is legyenek, 18-as vers, mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. Most már ugye értjük, hogy a tartósan ebbe a szkizma állapotban levő közösséget, itt a 18-as versben szakadások vannak köztetek, hallom, és részben el is hiszem, ez a szkizma szó, tehát az apostol most már ugye értjük, hogy miért írt levelet azonnal. Hallja, hogy ebben az állapotban tartósan így van a korintusi gyülekezet. Akkor miért ír nekik
a 17-es versben olyat, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe? 17-es vers vége. Kedves gyülekezet, fogja pótolni az áhítatos ének, ima, a szombati sok szolgálat, nem idézem az adventista közhelyeket, fogja pótolni ezt a fajta 3 plusz 1-es rendszert? Lelki ajándékok, szolgálat, kibontakozás és az összehordás fogja pótolni a liturgia? Az együtt töltött idő? A legbotrányosabbnak számít ez a mondat, de az apostol őszintén elmondja, kárnak jöttök össze nem haszonnal. Vagyis, kedves gyülekezet, minél több időt tölt el válságban, pártoskozma, szkizma állapotban egy vallásos közösség, annál nagyobb kárt okoz. Ellenőrizzünk. Gyógyszer nélkül egy áttétes betegségen, ha több időt telik el, javulni vagy gyógyulni fog? Törvényszerű. Érthető a logika? Ugye értjük, hogy miért kell egy bizonyos típusú vágásnál az egészséges húst kivágni a sebésznek ahhoz, hogy egészségesen gyógyuljon a seb. Kedves gyülekezet, kin múlik az, hogy kárnak jövünk össze, vagy haszonnal jövünk? Kin múlik? Mindig a keresztény közösségen. És viszont itt lép be az a szokás, hogy szombaton össze kell jönni. Ugye zsidóságról olvassuk a sok-sok leírást. Így szoktuk, énekelünk, imádkozunk, hát milyen jó találkozni. Értjük, hogy ez egy törvényszerűség, és a legrendkívülibb sátáni csapda jön össze, hogy épp az Isten tiszteleti alkalmak sora mélyíti el a válságot. Ez a szkizma természete. És ami számomra itt a harmadik döntő újdonság volt, az a 18-as vers, 19-es vers, mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, én ezt a verset nem értettem. A szakadászót, igen, az előző 40-50-60 évben ezt milliószor sokféleképpen idézték, és rosszul, de én ezt most értettem meg, ezt szeretném nektek átadni. A 18-as versben a szkizma szó szerepel, hogy a gyülekezetben hallom, hogy szakadások vannak köztetek. Ez a lelkendékok nem összehordása. De a 19. versben már nem a szkizma szerepel, hanem a hájreszisz. Ez, ami magyar nyelvünkben úgy szerepel, úgy szokták idézni sokan, hogy herezis következett be. Ez a hájreszisz szó pedig azt jelenti a görögben, hogy pártosodás, iskolák, magyarázatok létrejötte. Pártosodás, iskola, röviden. És abban a pillanatban érthetővé válik a képlet. Az apostol azt mondja, a 19. versben még egyszer, szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Vagyis kedves gyülekezet, a betegség első fázisa, amikor nem hordjuk össze azt, amit kaptunk, se egyénileg nem vagyunk a helyükön, se közösségek, nem ennek az összehordása az eklészia tevékenysége, hanem pártosodás szétesés, Páli, Apollósi, Barnabás és Illásé. És ez tartósan itt marad, az apostoli gyógyszer nem éri el a célját. Az egyén nem kerül vissza oda, hogy mi a karizma, mi a diakónia, mi az energéma, tehát a szolgálatához, és ő nem szolgálja a többieket azzal, amit ő kapott Istentől. És ez tartósan szombatról, hétről, évről évre így megy, akkor a szkizma betegségnek a következő fázisa a hájreszisz lesz. Ez egy törvényszerűség. És addig, amíg a szkizma elhárítható, gyógyuljatok, térjetek vissza az alapokhoz. Addig a hájreszisznál azt olvassuk, hogy szükséges. Kedves gyülekezet, ez körülbelül úgy összegezhető, mint egy igazi, régi, masszív kelés, törvényszerű, hogy ki kell budjannom, mert ha nem budjan ki, akkor abból nagy baj lesz. Egy rokonunk nagyon hosszan kihordott egy ilyen sipolyt, és az utolsó pillanatban ment el az orvoshoz, aki ezt felnyitott, és azt mondta, hogy uram, nagyon jó, hogy eljött, mert ha így maradt volna a dolog, akkor már mélyült a gyökere, és a dolog természete szerint az a folyadék, ami ebben a pangásban keletkezik, elkezdte oldani a csontot magát. Tehát a csípőben maradandó nyomot hagyott volna. Az apostol nem beteg pszichével bír, mert így mondják, hogy aberrált. Ő nem örül a fájdalomnak, hanem azt mondja, ha elmélyül a szkizma állapot, utána a hájreszisz már törvényszerű és szükséges fázis, és pedig miért? Hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, én ma nagyon-nagyon sok kesergő embert látok. Nemrégen hallottam egy mentálhigiénés beszélgetést a gyász fázisairól. Hagy ismételjem el nektek, olvassátok el. Ez egy világi tudomány, de nagyon tanulságos. Első fázis, harag. Második fázis, tagadás.
Harmadik fázis, alkudozás. Negyedik fázis, depresszió. Ötödik fázis, elfogadás. Én ma nagyon sok embert látok mentális vagy egészségi tünetekkel kapcsolatban, közösségi tünetekkel ugyanolyan. Hasonló fázisokon végigmenni. Testvérek, nem értjük az írás tanulságát. Első fázis, elhárítható a válság, a szkizma gyógyítható. Egyéni és közösségi szinten. Itt volt leírva. Ha tartósan így marad, minél többet ráénekelünk és rá urvacsorázunk, minél többet rászombatozunk, kárnak összejövünk, akkor a második fázis a hájreszisz, és az apostol azt mondja, hogy ez nem fog elmúlni, hanem szükséges azért, hogy a kipróbáltak nyilvánvalóká legyenek. Kedves gyülekezet, itt a botránkozásról szóló tanulsághoz, tanításhoz érkeztünk. Jaj a botránkoztatónak, és jaj a botránkozónak is. Vigyázzunk, hogy kipróbáltak legyünk. Vigyázzunk, ha azt veszük észre, hogy nem vagyunk kipróbáltak, hanem botránkozunk, akkor újra kell olvasnunk ezt a kérdéssort, mert akkor kerül az életünkben mindez a helyére. És megkérdezem ezek után tőletek, miért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mindezek megestek a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, mert aki bölcs, eszébe veszi ezeket. Kedves gyülekezet, ezt egy világi tudós így fogalmazta meg. Az a nemzet, amely nem ismeri meg a maga múltját, meg fogja ismételni azt. Ne legyünk ilyenek, akik nem értjük ezt a törvényszerűséget. A személyes hitetekért ti vagytok felelősek, a személyes talentumaitokért ti vagytok felelőseket, és mint helyi kis közösség, mint eklészia, akik összegyűltök újból és újból, az összehordásért ti vagytok felelősek. Az Isten segítsen bennünket, hogy az apostoli tanácsot ne úgy fogadjuk, mint a korintusiak fogadták, vagy a korintusiak egy része fogadta, mert egy másik része az megtért, hanem épüljünk és növekedjünk ebből. Ha mai szabatos nyelven fejezem ki magam, szeressük az olyan orvosokat, akik nem placebót, nem áldiagnózist, hanem valós probléma felvetést adnak. Tudjátok, a Galil válságban Jézus is ezt tette. A valóságról való beszédre kettő válasz szokott születni. A tömeg egyik része azt mondta, nehéz beszéd, ez kicsoda hordozhatja el, és elhagyták. A másik pedig azt mondta, hogy igaz, és hallgatták, és Krisztusnak kenyeret kellett szaporítani, mert vacsorára sem mentek el. Én kívánom, hogy mi ezek legyünk. Legyünk a helyünkön, használjuk talentumainkat, és ti is, mint helyi közösség, hordjátok össze, mert csak így leszünk, és csak így maradunk. Eklészia. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Tehát a ma esti előadásunknak a címe a globalizáció. Maga ez a fogalom úgy gondolom, hogy nagyon gyakran előfordul, nagyon gyakran találkoztunk ezzel mindaző híradásokban, újságokban, televízióban. Többfajta módon próbálták ezt a fogalmat már meghatározni különböző témával foglalkozó kutatók. Talán a legtömörebben úgy mondhatjuk, hogy ez a világ kulturális és gazdasági egységesedési folyamata. Tehát a világ kulturális és gazdasági egységesedése. És ez a témakör, ez hihetetlenül szerteágazó, az életnek a legkülönbözőbb részeibe behatol, és nyilvánvaló, hogy magát a témakört is nagyon sokoldalúan kell megközelíteni. Bízom abban, hogy az előadás végére a sok apró mozaikból, amelyet szeretnék fölvillantani, azokból összeáll a kép, és az egyes kapcsolódási pontokat is érteni fogjuk a mozaik darabkák között. A globalizáció kapcsán, ha

összpontosuljon egy nagy városban a lakosság, hanem töltse be a földet, és így teremtsen emberi uralmat a földön. Ők ennek ellenére egy nagy várost alapítottak, és ezt a torony építéssel is szerették volna ezt a fajta egységet megpecsételni. Ismerjük a bibliai történetből, hogy Isten ezt azonban megakadályozta, összezavarta az emberi nyelveket, és ennek nyomán alakultak ki a Biblia szerint a különböző nyelvek, népek, népcsoportok, és ezután azt látjuk, hogy a világ történelme egy bizonyos szempontból nem más, mint a különböző egységesedési folyamatok és széttöredezési folyamatok, amelyek az egyes civilizációk esetében megfigyelhetőek. Már itt a jogi karon folyó sorozatban is gyakran előfordult Dániel könyve. A Dániel könyve proféciái gyakran utalnak arra, hogy melyek azok a nagy világbirodalmak, amelyek az ázsiai, európai civilizációkat, majd az egész földet egységbe kívánják vonni. Négy ilyen birodalmat jegyez fel Dániel könyve, a babiloni birodalmat elsőként, aztán a Médó-Perzsa birodalmat, a harmadik birodalom a Nagy Sándori birodalom, a hellenizmusnak a kora, és a negyedik pedig a római birodalom, amely a Biblia szerint egészen az idők végéig fennáll bizonyos módosulásokkal. Éppen ezért, mivel ezek a birodalmak is egységet próbáltak megvalósítani az általuk uralt területen, ezért a globalizáció az egyáltalán nem egy új jelenség. Tehát bár a 20. század végén kimagasló szerepe van ennek, de nem mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan dolog, ami korábban ne lett volna, viszont van nagyon sok olyan eleme, ami bizonyos okokból, technikai és társadalmi okokból korábban nem valósulhatott meg, és ezért nagyon különleges a mai időnkben a globalizáció, sok mindenben más, sok mindenben új, mint az előző korokban. És hogyha Európa történetére tekintünk vissza, a középkori Európában is a globalizáció megfigyelhető volt. Megfigyelhető volt az, hogy egységes volt például a vallás is. Egységes volt a jog bizonyos értelemben, a római jog harmonizációja történt a különböző európai országokban. Egységes volt a termelési technológia, amely nagyon lassan is változott ráadásul abban a korban. Egységes fizetőeszköz volt mégpedig az arany. Egységes nyelv volt elfogadott a politikai életben és a vezető rétegek életében, mégpedig a latin. Az oktatás és a tudomány szintén egységes volt. A kultúra is, a művészeti irányoknak az egysége is megfigyelhető volt, hiszen azok is nagyon gyorsan terjedtek Európa egyik részéről a másikra. És most a mi korunkban egy hasonló jellegű folyamatot élünk át, csak már nem úgy, hogy egy bizonyos földrész, egy bizonyos régióban alakulnak ki egység, hanem azt figyelhetjük meg, ahogyan a világ egészében felpörögnek a folyamatok, és az egységesedési tendenciák azok nagyon jellemzőekké válnak. A 20. században a globalizáció, a világ egységesedése, ebben egyfajta változás történt meg, hogy milyennek a mozgatórugója. A korábbiakban, ha most puszta a gazdasági oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor a nemzetközi kereskedelem volt az, ami ezt mozgatta. Ez az, aminek a révén az egyes országok, népek, népcsoportok jobban megismerték egymást, vándorkereskedők járták Európa, Ázsia különböző részeit, hatalmas területeket bevándorolva, és ők voltak azok, akik a különböző ismereteket is terjesztették nagyon sok esetben az egyes népek, civilizációk, kultúrkörök között. Azonban a 20. században ez a motor megváltozott, mert már nem a nemzetközi kereskedelem az, ami a háttérben van, hanem inkább az úgynevezett külföldi tulajdonszerzés és a tőkekivitel. Tehát az, hogy már a tőke az, amely áramlik az egyes országok között, és ennek van óriási hatása. És mindenhez járul az is, hogy a világban gyártott, termelt és elosztott anyagi javaknak a túlnyomó részét ma már a gazdasági társaságoknak egy nagyon szűk szelete vonja az ellenőrzése alatt. És ez azt jelenti, hogy a mi világunk a tulajdon mentén válik egységessé. És gondoljuk végig azt, hogy mit eredményez az, ha egységes tulajdonról beszélünk, hogy a termelőeszközöknek egységesek a tulajdonosai. Tehát egységes a termelés. Ugye ebből következik az, ha egységes a termelés, hogy ugyanazokat a termékeket állítják elő a föld különböző részein, ebből következik, hogy egységessé válik a fogyasztás is. Mert ugyanazokat a termékeket fogyasztják az emberek mindenütt. Ugyanabban a farmerban járnak Brazíliában, mint Japánban, és ugyanazt a fogkrémet használják a világ legkülönbözőbb táján, sorolhatnánk ezeket a kérdéseket. És hogyha a fogyasztás egységes, a fogyasztásnak óriási hatása van az emberek értékrendjére és magára a kultúrára. És hogyha egységes a fogyasztás, ebből következik, hogy ez nagy hatással van az értékrend és

a különböző kultúrák egységesedésére, és ebből következik az, hogy a világ szemlélet is egységessé válik, amelyet az emberek magukévá tesznek, amelyben gondolkodnak. És e folyamatnak a kibontakozásában élünk ma is, amelynek tehát az egyik fő mozgatórugója ez a külföldi tőkekivitel, külföldi tulajdonszerzés. És erről a folyamatról maga a Szentírás is beszél, és beszél arról, hogy ez a folyamat, ez felpörög, egyre inkább jellemzővé válik, egyre erőteljesebbé válik. Jelenések könyve 18. fejezetéből a 9-től először a 11. versekig terjedő részt olvasom, és utána a másik két verset, ami még föl van írva a táblára. Itt még bevezetőként azt mondanám el, hogy három részét mutatja be ez a bibliai szakasz az emberi társadalmak egységesülésének. Azt mutatja be ez a bibliai rész, hogy a föld történelmének a legvégén egységessé válik a politikai uralom a földön, a vallási uralom és a gazdasági uralom. Mindhárom uralom esetében egy-egy fogalmat használ a Szentírás. A politikai uralomra használja a király kifejezést, a vallási uralomra a Babilon kifejezést, és a gazdasági uralomra pedig a kalmárok kereskedő kifejezést. Nézzük tehát, hogy mi történik akkor, amikor a föld története vége felé ez a hatalmas egység, amelynek a kibontakozását mai nap tapasztalhatjuk, egyszer csak széthullik bizonyos okok miatt. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt mondván, jaj, jaj, te nagy város Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted? A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. És most jön egy nagyon érdekes szakasz a 12-es, 13-as versben, ahol a Szentírás leírja azt, hogy mi mindennel kereskednek a föld történelmének a végén ezek a kalmárok. És amikor egyszer csak fölbojdul a világkereskedelme, egy óriási gazdasági válság lesz úrrá, világgazdasági válság olyan jellegű, ami sokkal nagyobb minden eddigi világválságnál, sokkal nagyobb annál, mint ami a II. Világháború után az 1920-as évek végén is kibontakozott. Nézzük meg, hogy mi az a sok-sok árucikk, amellyel ekkor kereskednek. Így hangzik a 12-es, 13-as vers. Arany és ezüst és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor és selyem és karlátcikkeket, és minden timfát és minden elefántcsont edényt, és drágafából és részből és vasból és márványkőből csinált minden edényt, és fahéjat és illatszereket és kenetet és tömjént, és bort és olajat és emjelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat és lovakat és kocsikat és rabokat és emberek lelkeit. Itt a legkülönbözőbb terméktípusokkal találkoztunk. Találkoztunk itt élelmiszerekkel, voltak itt növények, nyersanyag jelleggel és feldolgozott élelmiszerek, voltak állatok is megnevezve, voltak drágakövek, luxuscikkek, mondhatnánk tovább a különböző terméktípusokat, de a felsorolásban talán leginkább az utolsó két jellemző, az utolsó két tényező ragadta meg a figyelmünket, amikor azt olvashattuk, hogy a kereskedésnek tárgyai lesznek a rabok, és az emberek lelkei. És ez egy különös dolog, hogy rabok és emberek lelkei, tehát emberekkel folyik a kereskedés, és nem csak arról van szó, hogy valamiféle rabszolgakereskedelem lenne olyan tárgyasult értelemben, hanem itt az emberek lelkei képezik a gazdasági tevékenységnek a tárgyát, pontosabban a célját. És ez arra utal, hogy ebben az időszakban nem csak arról van szó, hogy a gazdasági tevékenység lényege az, hogy valamit szeretnének eladni a termelők, hanem ennél többről van szó. Arról van szó, hogy akik a gazdasági életet uralják, azok nem pusztán el akarják nekünk adni az árucikkeiket, hanem azt szeretnék, hogyha a mi életünknek a célját az jelenti, hogy mi megvásároljuk a különböző termékeket, azokat fogyasztjuk, újrafogyasztjuk, és még többet szeretnénk, és még másabbat szeretnénk, és így tovább, hogy ebbe a spirálba belekerüljünk, és nehogy véletlenül is kikerüljünk ebből, nehogy valahogyan is máshogy gondolkodjunk. És a gazdasági folyamatoknak egy olyan felerősödéséről beszél a Szentírás, amely az egész embert szeretné magához láncolni. Hogy lekösse a gondolkodásunkat és a céljainkat, hogy ez legyen, amiért mi élünk, ez legyen a legfontosabb, és másra ne jusson se időnk, se energiánk, se semmi másunk. És így nyilván értjük azt, hogy miért olyan fontos ez a téma. Miért is van az, hogy ez az előadás helyet kapott ebben a bibliai sorozatban, hiszen a világban, amelyben élünk, ez egy nagyon jellemző tendencia, de a Bibliának van egy olyan tanácsa,
szintén olvashatjuk a felírt második igehelyben, János evangélium a 17. fejezete 15. versében. Jézus így imádkozott a mennyei atyához az úgynevezett főpapi imájában, a benne hívőkkel kapcsolatban, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogy Jézus azt kérte, hogy mi emberek maradjunk itt ebben a világban, és itt álljuk meg a helyünket. Hogy amikor akármilyen körülmények vesznek minket körül, hogy ne elmeneküljünk abból egy barlangba, vagy egy olyan helyre, ahol hát megszabadulunk a civilizációtól, hanem azt mondja itt Jézus, hogy mi maradjunk itt a világban, de ugyanakkor a gonosztól őriztessünk meg. Hogy ugyanakkor ne tegyünk olyat, ami az erkölcsi normák feladása lenne, ami a gyakorlatban, az életünkben az erkölcsi törvény áthágásához vezetne. Eszter korában úgy jellemezte a könyv egyik szereplője a hívő zsidókat, hogy ők elszórva és elkülönítve értek, szerte az egész Perzsa birodalomban, és az ő törvényeik különböznek a Perzsa birodalom törvényeitől. Ezt Eszter könyve 3. fejezete 8. versében olvassuk, hogy az ott lévő zsidók, akik a szétszóratásban élő zsidók, akik a fogságban lévő zsidóságot alkották, akik nem tértek vissza még abban az időben Palesztinába, a legkülönbözőbb területein értek a Perzsa birodalomban, és mégis azt olvassuk róluk, hogy ők nem ágyazódtak bele az egységes Perzsa birodalomba, hanem a saját törvényeiket megtartották, nem vették át a körülött emberek életgyakorlatát, hanem igyekeztek a saját törvényeik szerint élni. És ez azért is nagyon fontos, mert látjuk, hogy lehetséges így élni. Nyilvánvaló, hogy akkoriban az más történelmi viszonyok voltak, de egyáltalán nem biztos az, hogy az akkori viszonyok nehezebbek lennének a mostaniaknál. Sőt, ahogy belemegyünk a globalizáció taglalásába, látni fogjuk, hogy valami nagyon különleges az a folyamat, amelynek ma a részesei vagyunk. És a globalizáció az nagyon észrevétlenül érezheti a hatását a mindennapokban. Mi emberek nem vesszük azt észre, hogy szinte akaratlanul is részévé válunk egyfajta arctalan tömegnek. Hogy gondolkodás nélkül elsajátítjuk azokat a szokásokat, jellemző magatartásokat, amelyek körülvesznek bennünket, és nem gondolkodunk azon, hogy ezek vajon helyesek vagy helytelenek, hanem mivel mindenki ezt csinálja, ezért mi is ezt gyakoroljuk, ezt csináljuk. És ahogyan már így kezdünk belemenni a globalizáció taglalásába, egy nagyon fontos fogalmat kell, hogy tisztázzunk, ami az egyik első kulcsfogalma ennek a folyamatnak, és ez pedig a fejlődés. A globalizáció és a fejlődés az egymástól elválaszthatatlan fogalmak, és a fejlődés egy olyan fogalom, amely mind a közgazdaságtanban, mind a politikában szinte egy megkérdőjelezhetetlen érték. És a politikai életnek a legkülönbözőbb szereplői a fejlődés útját keresik. Hogy lehetne egy ország fejlettebb, hogy lehetne jobb fejlődési mutatókat produkálni. Azonban itt egy pillanatra álljunk meg és gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi ez a fejlődés. Miért van az, hogy annyira előtérbe került ez a fogalom? Ahhoz, hogy megértsük a fejlődés fogalmát, ahhoz csak arra kell egy pillantást vettünk, hogy hogyan mérik a fejlődést a közgazdászok. A közgazdaságtan a fejlődést a termeléssel és a fogyasztással méri. Tehát azt mondják, hogy az az ország fejlett, ahol többet termelnek, ahol többet fogyasztanak, és amikor halljuk a különböző fejlődési mutatókat, az ország gazdasági fejlettségi mutatóit, a GDP, GNP és ehhez hasonló mutatókat, akkor ezek a mutatók mindig olyanok, amelyek a termelést és a fogyasztást fejezik ki. És egy kérdés azért felvetődik, hogy vajon az emberi életminőséget egyedül az határozza-e meg, hogy mennyit fogyasztanak az ott élő emberek. Hogy nem létezik-e az esetleg, hogy az emberi életminőségnek más oldalai is vannak, és kétségtelen tény, hogy fontos része az emberi életnek a fogyasztás is, de ugyanakkor legalább ilyen fontos az, hogy az emberi életminőségnek milyenek a társadalmi és a szellemi vetületei. És ezeket nem mérik, holott ezek adott esetben fontosabbak is lehetnek az előzőeknél. Érdekes módon, amikor végeztek arra vonatkozó vizsgálatokat, hogy megpróbálják belevonni a fejlődésbe nem pusztán a termeléssel, fogyasztással kapcsolatos dolgokat, hanem a társadalmi szellemi kérdésköröket is, akkor egy érdekes összefüggéssel jöttek rá amerikai közgazdászok, ugyanis 1969 és 80 között nézték a GDP mutatót, és a GDP mutatója szerint ebben az időszakban az USA gazdasága mintegy 35%-os növekedést mutatott.
És ebben az időszakban megnézték azt, hogyha ezt a mutatót korrigálják a társadalmi és szellemi kérdéskörökkel, akkor kiderült az, hogy az emberek életminősége ennek az időszaknak az elején stagnált, majd pedig elkezdett lassan, de egyre fokozódó ütemben hanyatlani. És ez egy érdekes dolog, mert ez azt mutatja meg, hogy ugyanahhoz a jóléthez, vagy ahhoz képest kisebb jóléthez egyre több termelésre, egyre több munkára van szükség. És ez bizony nem azt jelenti, hogy a világgazdasági folyamatok jó irányba haladnának előre. Azt láthatjuk, hogy a gazdag országok összeteljesítménye nő, miközben a jólét maga pedig csökken, holott ugye az állam, a gazdaság az a polgáraiért van, és nem pedig fordítva. A fejlődés tehát egyfajta öncélú eszközzé vált, azonban meg fogjuk látni, hogy ez nem egészen öncélú, mert vannak olyan társadalmi rétegek, akiknek a céljaival ez nagyon is megegyezik. Ugyanis nézzük meg azt, hogy a teljesítmény és a fejlődés forrása az mi lehet. Egyrészt növekedhet úgy a termelés, hogy több a munkaerő, tehát több ember gyártja ugyanazokat a termékeket, és így több terméket tudnak létrehozni. De manapság nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy egyre növekszik a termelékenység, azaz a munkavégzés hatékonysága. Ez a domináns jelenleg. És az azt jelenti, hogy egy munkás egységnyi idő alatt sokkal több termék előállítására képes, egyszerűen a műszaki-technikai haladás következtében. És ebből következik az, hogy jelentősen csökken a munkaerő iránti kereslet, azaz az embereknek, a munkaerőnek, a fizikai munkára, pontosabban a munkára képes embereknek egy jelentős része feleslegessé válik ebben a rendszerben. Tehát arról van szó, hogy nincs szükség az ő munkájukra, mert kevesebb ember is elég ahhoz, hogy a szükséges termékeket előállítsák. Ez a folyamat már az ipari forradalom kezdetétől beindult, azonban akkor még a gyarmatokra el tudtak menekülni azok az emberek, akik feleslegessé váltak Angliában és más országokban, el tudtak menni Amerikába, a világ más pontjaira, és ott tudtak maguknak munkát, megélhetést biztosítani. Ma azonban az a probléma, hogy miközben ugyanúgy fölöslegessé válik a munkaerő, nincs hova elmenekülni, nincs lehetőség arra, hogy az emberek valamilyen más vidékre, más földrészre elmeneküljenek, ahol biztos megélhetésük lehet. Nem lehet elmenekülni. És jelenleg egy olyan társadalom képe van kibontakozóban, amelyet úgy neveznek, hogy a 20/80-as társadalom. És ez a 20/80-as társadalom kép, amely visszatérő fogalma a különböző világgazdasági fórumoknak, mint a davoszi világgazdasági fórumoknak, vagy több más nagyon komoly konferenciának összejövetelnek, ennek a lényege az, hogy olyan társadalom felé alakul a világ társadalma, a fejlett világ társadalma, hogy a munkaképes lakosságnak mintegy 20%-a elegendő lesz arra, hogy az emberiség egésze számára szükséges anyagi javakat létrehozza. És ebből következik az, hogy a 80% az pedig fölöslegessé válik, mármint a munkavégzés szempontjából. És ugyanakkor van arra is stratégia, az is kezd már kialakulni, hogy mit kell csinálni ezzel a 80%-kal, hiszen ők nyilvánvalóan nem fognak jutni megfelelő jövedelemhez, nem fognak jutni megfelelő anyagi javakhoz, a fogyasztásban sem tudják felvenni a versenyt a társadalom vezető rétegeivel. Mit lehet velük csinálni? Hát azt lehet velük csinálni, amit a római kortól kezdve, de talán már korábban kezdve is csináltak a vezető hatalmak az egyszerű tömegekkel, a panem et circenses elvét kívánják bevezetni, ami egy nagyon egyszerű elv. Hogy az emberek ne éhezzenek, legyen kenyér. Ugye ez a panem kifejezés. Legyen kenyér, hogy mindenkinek, hogy így mondjam, tele legyen a hasa, mert hogyha az embereknek már a léte forog veszélyben, akkor már az embereket nem lehet elhitetni bármivel, akkor azok az emberek lázadni fognak, nem fogják elfogadni a rendszert. Tehát szükséges az, hogy a megélhetés alapja bizonyos szintig biztosított legyen. És aztán szükséges a circenses, vagyis a cirkuszi játék, a szórakozás. Szükséges az, hogy az embereket belevigyék a legkülönbözőbb szórakozási, kikapcsolódási formákba, úgy, hogy az embereknek az érzékei, gondolkodása eltompuljon, és ennek megfelelően ne gondolja végig azt, hogy mi az a társadalom, amelyben él, ne gondoljon ennek igazán a mélyére, hanem egyszerűen csak fogadja el, és érezze jól magát, és ne törődjön azzal, hogy mi is a helyzet tulajdonképpen.
És erre még majd szeretnék visszatérni egy másik pontunkban is, de mindenképpen látjuk azt, hogy ez társadalomkép, ez nagyon érzéketlenül és szemtelenül szemléli az egyes embert. Nem törődik azzal, hogy ez a 80% ez hogyan érzi magát a mindennapokban, hogy érzik magukat azok az emberek, akik ugyan szeretnének munkához jutni, de nem találnak. Akik úgy gondolják, hogy a családjukért felelősséget vállalnak, de egyszerűen nem találnak lehetőséget arra, hogy ezt a felelősséget megfelelő módon ellássák, hogy a családjuknak megfelelő jövedelmet biztosítsanak, ez a mindennapok embere számára nagyon komoly frusztrációt, feszültséget jelent. És azonban itt, ha tovább gondoljuk ezt az egész folyamatot, akkor megint fölvetődik az a kérdés, hogy vajon kinek az érdekeit és a jólétét szolgálja a fejlődés. Vajon a társadalom egészét? Vajon mindenki elmondhatja magáról, hogy jobb lesz neki akkor, hogyha az ország gazdasága fejlődik? Miért hajszoljuk annyira ezt? Miért fontos a politikai választások során is ez a kifejezés? És miért olyan megkérdőjelezhetetlen érték ez? Bízom abban, hogy ahogyan igyekszünk körbejárni ezt a témát, az előadás végére erre a kérdésre is magunkban is a válaszok meg fognak születni. És most fussunk neki a globalizáció kérdéskörének egy másik oldalról. És ez a témakör pedig az, hogy az emberek álmai jelenleg micsodák, hogy miről álmodoznak az emberek, mik vannak az emberek vágyaiban. Az emberek világszerte ugyanazokat a vágyakat táplálják magukban, és az emberek világszerte egyformán látják a világot. És ennek van egy oka, mégpedig az, hogy a világon a média is egységes. A média alatt értem a televíziót, rádiót, nyomtatott médiát, és még nyilván ennek sok egyéb vetülete is van, de ez a leglényegesebb. És azt is tudnunk kell, hogy a média az egységes kézben van világszerte. Tehát itt sem az a jellemző, hogy széttöredezettség lenne, hanem itt is az egység a jellemző. Az is jellemző, hogy világszerte az emberek ugyanazokat a filmeket látják a tévében, ugyanazokat a szappanoperákat látják az emberek mindenfele, ugyanazok a kalandfilmek, akciófilmek, tévésorozatok vannak, és Argentinától kezdve Magyarországig mindenütt az emberek ebben gondolják azt, hogy ők jól kikapcsolódnak és jól érzik magukat. Ugyanakkor ezek a különböző adások, a különböző mozifilmek, tévéadások, ezek nagyon egységessé teszik az emberek elgondolását afelől, hogy hogyan szeretnének ők élni. Fölvezetik azt, hogy egy ideális életmód az milyen, és azt szeretnék az emberbe beletáplálni, hogy mi emberek bárcsak úgy élnénk, mint ahogyan a jóléti középosztály tagjai élnek. Ahogyan a német, francia, svájci és így tovább középrétegek élik az életüket, akiknek megvan mindenük, amit egy középréteghez tartozó polgár el tud képzelni, de ugyanakkor nem kell megszakadnia a munkában, el tudnak menni nyaralni, és így tovább sorolhatnánk a példákat, mindent meg tudnak adni a családjuknak, az emberek ezt szeretnék, hogy így éljenek. És miközben a vágyak sugallását megkapjuk mindannyian, eközben felvetődik az a kérdés, hogy mivel a vágyainkból következnek a tettek, és ez azt jelenti, hogy amilyen vágyaink vannak, azokat megpróbáljuk elérni, azért teszünk is sok mindent, felvetődik az a kérdés, hogy vajon ezek az álmok, ezek megvalósíthatóak-e. Lehetséges-e az, hogy mi ezek szerint éljünk? Hogy lehetséges-e az, hogy a világ lakosságának a túlnyomó része ezt megvalósítsa az életében? Itt több korlát is van, amely arra utal, hogy erre a kérdésre a válasz nem. És az egyik korlát, amelyről majd a legközelebbi előadáson nyilván bővebben hallunk, ez pedig az ökológiai korlát. Nem szeretnék belemenni részleteiben ebbe a témába, hiszen erről külön előadás lesz tehát, de mégis nem kerülhetjük meg ennek a minimális megemlítését. A motorizáció, a modernizáció, a klimatikus változások, a környezetszennyezés meg annyi jele számtalan problémát okoz világszerte. A globális fölmelegedés, a légkörváltozás, a tengerszint emelkedése számtalan olyan probléma, amelyre nincs igazán válasz jelenleg. Nincs válasz arra, hogy mi történik akkor, hogyha a globális fölmelegedés következtében megnövekszik a tengerszint, és ennek megfelelően az a több tízmillió ember, akinek a tengerszintjén megfelelően vagy kicsit az alatt van a lakóhelye, hogy azok hova fognak költözni. Azok a nagyvárosok, több milliós vagy tízmilliós nagyvárosok, amelyekben a szegény negyedekben több millió ember van, vagy akár több mint 10 millió ember is egy-egy nagyvárosban, hogy hova fognak költözni azok az emberek, amikor már a városukat egyszerűen a tenger el fogja mosni.
nincs válasz ezekre az óriási kihívásokra, hogy mi lesz akkor, amikor a világot ezek az ökológiai menekülteknek a milliói fogják elárasztani. Hogy ővelük mit tesz az egész világ, mit tesz az egységes világ. És miközben vannak ezek a problémák, eközben ezek az ökológiai problémák, eközben az emberiség úgy viselkedik, mint hogyha, ahogyan egy érdekes könyvben olvashatjuk, egy amerikai társadalomtudós kifejezésével élve, mintha kabolyok lennénk egy űrhajóvá lett világban. És ebben az érdekes kifejezésben a következőre utalt ez a társadalomkutató. Egyrészt azt mondja, hogy az emberiség egésze az úgy él, mint ahogyan a kabolyok is éltek. Ugye emlékszünk erre a korra, nyilván most ne a western filmekre gondoljunk, ahol hát ugye a fegyveres hősök vannak, hanem azokra gondoljunk, azokra a kábolyokra, akik az Egyesült Államok nyugati részén letelepedtek, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak, és óriási területeket tudtak birtokolni, mert nagyon kevesen voltak. És minden megszerezhető volt ott, minden felhasználható volt, és minden eldobható volt. Egyszerűen nem lehetett szennyezni a környezetet, mert olyan kevesen voltak, és olyan kevés volt az igazán környezetszennyező tevékenység. Az erőforrások korlátlanul jelen voltak, egyszerűen nem tudták kiaknázni ezek az emberek mindazt az erőforrás tömeget, amely a rendelkezésükre állt. És mindenki a saját jólétéért dolgozott, nem függött egyik ember a másiktól, és minden ember meg tudott élni egy megfelelő életszínvonalon. Ezzel szemben hasonlítsuk össze azt, hogy egy űrhajón mire van szükség. Egy űrhajón nagyon korlátozott az erőforrás tömeg. Azzal az élelmiszer tömeggel rendelkeznek, azzal az erőforrás tömeggel, amelyet felvittek magukkal. Nagyon értékes és nagyon korlátozott éppen ezért az erőforrás állomány. Mindent, amit csak lehet, vissza kell forgatni, újra fel kell használni, mert a rendszernek a titka nem az, hogy sokat fogyasztanak, hanem az, hogy egyensúlyban tudják tartani a rendszert. És ez csak úgy lehetséges, hogyha az emberek csapatot, tímet alkotnak, és közösen szeretnék ezt a célt megvalósítani. És jelenleg sajnos a világ egészén az emberiség olyan magatartást követ, mintha egy űrhajó lenne, ahol nagyon kevés az erőforrás, nagyon könnyen szennyezhető minden, de eközben pedig kaubolyokként viselkedünk, hogy mindent szennyezünk, mindent szétszórunk, mindent fölhasználunk, és nem foglalkozunk azzal, hogy ennek a hosszú távú kihatása milyen is lesz majd. És éppen ezért nagyon sokan azt mondják, hogy már elérkeztünk egy olyan átmeneti ponthoz, amely a nyitott térségben lévő világunktól a telített világban való élethez vezet át. És ezen az átmeneti ponton a következő két alternatíva áll az emberiség előtt, hogy vagy tudomásul vesszük azt, hogy mik a tények, mi az ökológiai valóság, hogy egyszerűen a termelés jelenlegi szintjén az ember tönkreteszi az egész Földet, vagy pedig tovább folytatjuk azt, amit korábban tettük, és akkor az emberiség egyenesen halad az ökológiai katasztrófa felé. Ként nagyon sokan vannak olyanok, akik olyan kutatók, akik azt állítják, hogy ezen az átmeneti ponton már sajnos a Föld túljutott. Hogy már igazából nem visszafordíthatóak ezek a folyamatok, kitolhatóak, elhúzhatóak, de sajnos már annyi mindent megtett az emberiség a Föld tönkretételéért, hogyha vége szakadna minden környezetszennyezésnek, akkor is kérdéses, hogy egyáltalán hosszú távon a Földön az élet az lehetségessé válik-e. Itt felvetődhet talán önökben is egy ellenérv, hogy ezt már nagyon sokszor hallottuk. Erről már nagyon sokan beszéltek, nagyon sok alkalommal. Mondták már a 60-as években, 70-es években is ezeket, volt a Római Klub, stb. Már megjósolták ezt évekkel ezelőttre is, hogy komoly probléma lett, és mégsem lett komoly probléma. És most nem megint egy olyasfajta riogatásról van szó, amelyik hát arra jó, hogy egy kicsit odafigyeljünk a dolgokra, de azért annyira komolyan venni mégse kell. Azonban itt szeretnék arra rámutatni, hogy itt nem arról van szó, hogy ez egy hasonló fajta probléma komplexum, mint ami korábban is volt, hanem itt új problémák jelennek meg. Ugyanis a 60-as, 70-es években azt jósolták meg, hogy a nagy probléma az lesz, amikor a Földön a meg nem újuló erőforrások azok, amik tönkre mennek. Hogy elfogy a kőolaj, elfogy a kőszén, és így tovább, és mivel az emberi civilizáció erre alapul a fejlett világban, éppen ezért össze fog omlani, hogyha ezek már nem lesznek hozzáférhetőek. És egyáltalán ezek is annyira szennyezik a környezetet, hogy ez előbb-utóbb problémát okoz. Azonban kiderült, hogy nem ez a legnagyobb gond, mert mindig újabb és újabb kőszén, kőolaj, földgázlelőhelyeket találnak. Úgy tűnik, hogy ez több évtizedre, vagy talán 100 évre is egy megoldott probléma a jelenlegi erőforrás mennyiség tekintetében. Azonban van egy másik gond,
hogy vannak az úgynevezett megújuló erőforrások, és ezek a megújuló erőforrások, mint a levegő, mint a víz, a termőtalaj. Ezekről azt hittük, hogy ezek mindig újra termelik magukat, és ezek mindig lesznek. És jelenleg sajnos ezek vannak igazán nagy veszélyben, amikről azt hittük, hogy mindig meglesznek, és ami nélkül az emberi élet egyszerűen elképzelhetetlen. És egyszerűen az emberi faj annyi szennyezést tesz a környezet felé, hogy ennyi hulladékot, ennyi mérgező anyagot egyszerűen a természet nem tud feldolgozni. És minél távolabb vannak tőlünk ezek a jelenségek, hajlunk arra, hogy annál inkább figyelmen kívül hagyjuk őket. Tehát ha azt halljuk, hogy a világ távoli részein vannak bizonyos problémák, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy gond, de hát végül is annyira nem érint bennünket. De az a kérdés, hogy ezek meddig vannak távol. Akkor, amikor a Tiszán volt az a hatalmas szennyezés, akkor azt hiszem, hogy mindannyian úgy kicsit közelebbről is éreztük azt, főleg akik ott azon a vidéken laknak, hogy mit is jelent egy kisebb ökológiai katasztrófa. Csak az a kérdés, hogy tehát meddig vannak távol ezek, mikor van az, hogy egyre közelebb jönnek ezek hozzánk, mikor van az, amikor a mindennapjainkba is ezek beköltöznek. És ráadásul könnyen lehetséges az, sőt a folyamatok erre utalnak, hogy ezek a problémák, az ökológiai problémák már nem csak lokálisan jelentkeznek, nem csak itt-ott amott felbukkannak, hanem ezek globálissá válnak, egyszerűen összeadódnak ezek a problémák, és a Föld egésze számára jelentenek egy hatalmas problématömeget. És félő az, hogy akkor, amikor rádöbben az emberiség arra, hogy ezek a problémák mennyire globálisak, akkor már késő. Mert amikor a problémák már globálissá válnak, akkor kérdés, hogy ezeket a problémákat meg lehet-e még oldani. Hóseás könyve 4. fejezetének a 3. verse hasonló kérdéskörre utal, amikor azt mondja, hogy bussul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik. És ez tényleg a mikorunkra jellemző, hogy bússul a föld, és minden elerőtlenedik, ami azon lakik. És ott Hóseás próféta felsorolja az állatokat, a madarakat, mindent, hogy elgyengül egyszerűen az élet a földön, mert tönkretesszük magát a földet. Azonban most nem erre a proféciára szeretnék részletesen kitérni, hanem Máté evangélium a 24. fejezetéből a 6-tól a 8. versekre, ahol Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében nagyon hangsúlyosan beszélt ezekről a problémákról, és figyeljük meg, hogy ezek a problémák, amelyekről Jézus beszélt, ezek azok a problémák, amelyekkel a manapság is találkozhatunk. Hogy ezek nem a távoli jövő gondjai, hanem ezek a mi gondjaink, a mi problémáink, és azt figyelhetjük meg, hogy ezek egyre erőteljesebben hatnak, egyre inkább jelen vannak. Így olvasom tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből a 6-tól a 8. verseket. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. És lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Kedves hallgatók, itt Jézus többször is említi ezt a kell szócskát. Azt mondja, hogy majd hallanotok kell erről, ezeknek meg kell lenniük. És ahogy a Jézus ezt mondja, abból érződik, hogy itt nem arról van szó, hogy ő szeretné, hogy ez meglegyen, hanem egyszerűen olyan folyamatok érvényesülnek a Földön, amiknek elengedhetetlen következménye, hogy ez bekövetkezzen. Nem Isten akarata ez. Jézus csak fölhívja a figyelmünket arra, hogy vigyázzunk, mert ezek meg fognak lenni, ezeknek meg kell történniük, és hogy figyeljünk oda ezekre a jelekre, mert ekkor nekünk nagyon komoly etikai kérdésekben is állást kell foglalnunk. És nézzük sorban, hogy mi mindenre hívta fel Jézus a tanítványai figyelmét. Azt mondta, hogy hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. És ebben benne van az emberi életnek fontos része lesz a híradás. Ahogyan a híreket nekünk tálalják, ahogyan úgy mondják el, hogy már szinte összeszorul a gyomrunk, amikor a világ távoli részében lévő problémákról is hallunk. Ahogyan látjuk azt, hogy élőben közvetítenek fölkeléseket, bombázásokat. Az emberiségnek szembesülnie kell ezekkel. És már nem csak arról van szó, hogy azok ott valahol messze történnek, hanem ott történnek a mi szobánkban, ahogyan nézzük a televíziót, a saját szemünkkel láthatjuk már ezeket a tragikus jelenségeket. És ráadásul a hírműsoroknál még az is megtörténik, hogy a híreket azért is spanolják fel annyira, azért mondják el annyira érdekfeszítően a dolgokat, hogy
többen nézzék azt az adott hírműsort, így nagyobb legyen a nézettsége tehát a műsoroknak, emiatt drágábban lehessen eladni a műsoridőt, és ezért a média tulajdonosoknak még több bevételük legyen. Tehát az is jellemző a médiánál, hogy felhasználják ezeket a jelenségeket úgy, hogy a saját népszerűségüket tudják növelni. És ez az agresszív médiakampány, ez bizony bennünket is érint, és mi is láthatjuk azt, hogy ez hogyan hat ránk, és milyen pszichés dolgokat vált ki belőlünk. És itt Jézus azt is elmondja, hogy a háborúknak két típusa van, mert vannak a nemzetiségi háborúk, a nemzetek közötti háborúk pontosabban, és vannak az országok közötti háborúk. Egy statisztikai kimutatás szerint jelenleg a világon zajló háborúknak a 96%-a az a nemzetek között zajlik. És itt úgy tűnik, mintha Jézus azt mondaná, hogy a háborúkban először vannak a nemzetek közötti háborúk, és aztán ez a háború átfordul az országok közötti háborúra. Mert jelenleg még tehát a nemzetiek vannak túlsúlyban, azonban akkor, amikor már az erőforrásoknak nagyon a szűkében lesz a világ. Amikor tényleg az a tét, hogy kitart minél többet ebből a kezében, ott már az országok között folyik a háború inkább az erőforrások megszerzéséért, nem annyira a népek között. És így láthatjuk, ahogyan az egyik profécia a másikhoz kapcsolódik, és láthatjuk ezeknek a beteljesülését is. És aztán a következő jellemző az éhségek. Az éhségekből, ma is éhínségből, ma is jó párral találkozhatunk manapság is, láthatunk híradókban, hírműsorokban erről is filmeket. Ennek is oka van. Ennek az oka nem az, hogy kevés az élelmiszer a földön, mert az elég. Ez talán meglepő a számunkra, mert ezeken az országokon nem azzal lehet igazán segíteni, hogy élelmiszer segélyeket küldenek oda. Az is nyilván egy segítség, de hát az élelmiszert egyszer megeszik az emberek, és aztán megint megéheznek, nem oldja meg a problémát. Ott sokkal komolyabb nehézségek vannak. És ez abból adódik, hogy ott a társadalom szerkezete az, ami a legtragikusabb. Az, hogy ott van egy 1-2%-os elit réteg, egy nagyon vékony réteg, egy hatalmi elit, amely kezében tartja a hatalmat, összpontosul a kezében minden, és aztán pedig a többi embereknek szinte nem jut semmi, teljes a kizsákmányoltság ezekben az országokban, és bár ott is lenne a helyszínen, az adott ország határain belül elegendő élelmiszer, mégis milliók éheznek, mások pedig olyan luxusban élnek, amik a mi számunkra, európai emberek számára is elképzelhetetlenek. Az éhínségek problémájának a megoldását az jelenteni, hogyha ezek a társadalmak tudnának megváltozni, hogyha a társadalom elitje tudna egy kicsit leadni a luxusából, luxus életszínvonalából, mert az éhínségeknek is a kiváltó oka elsősorban nem a szárazság, hanem az önzés. Az, hogy az ember nem tud betelni a javakkal. És aztán pedig a járványok. A járványok is óriási problémát jelenthetnek, és a természeti katasztrófák ezeket föl is erősíthetik. A régi és az új járványok egyaránt veszélyt jelentenek, azok a járványok is, amelyeknek már hallhatunk arról, hogy már szinte megszűnnek a földön. De mégis újból és újból felüti a fejét a fekete himlő is, a kolera is, és sorolhatnánk tovább ezeket a régi nagy járványokat, és újak is jelennek meg, mint az AIDS, az Ebola, és így tovább. És mivel a földön az utazás az nagyon felgyorsult, nagyon könnyen a járványok eljuthatnak a föld egyik részéből a másikba, Dél-Afrikából, Svédországba, egy nap alatt eljuthat a kórokozó, mert mielőtt a járvány tünetei kiütköznének az emberen, már lehetséges az, hogy elutazott a világ egy másik részére, és ott emberekkel érintkezett, és ott fertőzött tovább. Az, hogy nem történt a világon még idáig nagyon tragikus kimenetelű, globális jellegű járvány, az tényleg szinte az isteni csodának tudható be, mert minden esély megvan erre. És aztán pedig olvasunk arról, hogy földindulás, azaz földrengés. Nemrég láthattuk a híradóban az indiai földrengést, ahol több tízezer ember halt meg, és korábbi hónapokban, években is sorban láthattuk, ahogyan a föld tényleg már nem bírja el az emberi létet. Hogy az ember annyira tönkreteszi a földet, hogy ez már ilyen dolgokban is megnyilvánul, és egyszerűen úgy tűnik, hogy szinte a föld az nem tűri meg az embert a hátán, mert annyira tönkretesszük azt. Kimutatható az, hogy a földrengések egyre inkább a föld leginkább lakott részeit célozzák meg, és egyre sűrűbbek a földrengések, és egyre súlyosabbak. És ennek nyilvánvaló a kiváltó oka az, hogy ahogyan az ember egyre jobban a földbe beavatkozik, ahogyan hatalmas épületeket hoz létre, amely hatalmas súlyokat terhel a föld bizonyos pontjaira, gondoljunk a felhőkarcolókra, hidakra, stb. Ez szükségszerűen hatással van a föld egészére, és a környezetszennyezés egyéb dolgairól ekkor még nem is beszéltünk. És a megoldásnál probléma lehet az,
hogy az emberiség úgy gondolkodik, hogy ezeket a problémákat globálisan kell megoldani. A problémák globálisak, ezért globális megoldás kell, de ez mégis egy zsákutca. Ennek a kiinduló oka az nagyon is egyéni. A probléma kiinduló oka az önzés. És ahhoz, hogy ezek a problémák megoldódjanak, ahhoz arra lenne szükség, hogy az önzésből tudjon az ember megszabadulni, és az nem globális, hanem egyéni probléma. És ez az, ami a megoldás adhatja erre, a problémának a globális kezelése, hogy fogjanak össze országok, gondolkodjanak közösen, ez szép és nemes cél lehet, de igazán megoldáshoz ez nem fog vezetni. És aztán nézzük a globalizációnak az egyik másik oldalát. Fussunk neki most arról az oldalról is, hogy a pénzügyi és gazdasági globalizáció az hogyan zajlik, és hogy ennek mi is a háttere. A nemzetközi pénzpiacokon jelenleg mintegy $1,5 billió cserél gazdát naponta. És ez Németország egyéves gazdasági tevékenységével egyezik meg. És a nemzetközi pénzpiacokon úgy képződik a jövedelem, hogy sem adó, sem társadalombiztosítási járulékot nem kell utánuk fizetni. Mintegy 70 000 értékpapír cserél gazdát nap mint nap, olyan piacon, amelyen nincsenek törvények, nincsen adóhatóság, nincsen társadalombiztosítás, nincsen senki, aki ezt valamilyen módon felügyelni tudná, pusztán arról van szó, hogy emberek sokasága óriási jövedelemhez tud így jutni. Jelen vannak a nemzetközi piacokon a multinacionális vállalatok. Azok a vállalatok, amik a legkülönbözőbb országokban rendelkeznek telephelyekkel. És ezek az országok megint nagy előnnyel rendelkeznek a helyi kisvállalkozókkal szemben. Mert hogyha egy cégnek van-e telephelye egy olyan országban, amelynek magas az adókulcsa, és egy olyanban, ahol alacsony adót kell fizetni a cégnek, akkor nyilvánvaló, hogy ez a cég úgy fogja megoldani ezt a kérdést, hogy annál a leányvállalatánál termelődjön a profit, ahol nagyon alacsony adót kell fizetnie, és ott, ahol pedig sok adót kellene fizetnie, ott egyszerűen veszteségessé mutatja ki a céget. Ahogyan áramlik egyik leányvállalattól a másikig a különböző terméktömeg, olyan árakat alkalmaznak, olyan transferárakat, amelynek a segítségével ez nagyon könnyen lebonyolítható. Ez egyszerűen csak egy technikai kérdés. Így tehát megoldható az, hogy azok, akik a hatalmas tőkeerővel rendelkeznek, azok nagyon alacsony adót fizessenek, és így további előnnyel rendelkeznek a helyi vállalkozókkal szemben. Léteznek offshore cégek, léteznek adóparadicsomok. De van arra lehetőség, hogy az emberek, hogy ezek a nagy cégek, ezek gyakorlatilag adómentesen tudjanak jutni jövedelemhez. Van arra nagyon sok példa, hogy például Kajmán-szigetekben van bejegyezve a cégnek egy bizonyos leányvállalata, ott van egy iroda 2 fős személyzettel, és ezen a kis irodán mutatkozik egy hatalmas forgalmat kimutató multinacionális vállalatnak a profit tömege, ott, ahol nincsen semmi adó, mert ott 0%-os adót kell fizetni. És azokon a helyeken, ahol pedig maga a munka folyik, ott veszteséget halmoznak fel. És ez azt jelenti, hogy ezek a nagy cégek nem vállalnak részt a társadalmi terhekből. Hogy miközben szükség van arra, hogy meglegyen az országban az infrastruktúra, autópályák legyenek, telefonvonalak legyenek, egészségügyi ellátás legyen, sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat, ezeket az államnak a saját bevételeiből kell megoldani, de ehhez nem adnak pénzt ezek a nagy cégek többnyire. Viszont azok, akik bérből és fizetésből élnek, azoknak ezt ki kell fizetniük, le kell, hogy vonják a bérükből, vagy a cégeknek fizetniük kell utána megfelelő összegeket. És éppen ezért arról van szó, hogy a cégek azok egyre kevesebb adót fizetnek, a magánszemélyek pedig egyre többet. Ez a jellemző tendencia napjainkban. És ugyanakkor az állam pedig csökkenti a szociális kiadásait, mert nincsen egyszerűen pénze arra, hogy a szociális védőhálóról gondoskodjon. Azt mondhatjuk tehát, hogy a mi társadalmunkban a terheket azt a középosztály vállalja, az a réteg, amelyik dolgozik, amelyik nagyon keményen küzd, viszont ennek a hasznát igazából az a réteg tudja lefölözni, amely a termelőeszközöket birtokolja, tehát amelyek birtokolják ezeket a multinacionális vállalatokat, és egyáltalán akinél a tőke van. És itt felvetődik talán bennünk az a kérdés, és talán erre a választ is látjuk, hogy hát miért van az, hogy nagyon sok ember, egyszerű ember annyit küszködik az életben, hogy megpróbál egyről a kettőre jutni, és felvetődik az a kérdés, hogy hát miért nem jut egyről a kettőre? Hát miért van az, hogy erejét megfeszítve azért dolgoznak emberek, hogy egyáltalán lakáshoz jussanak, és nem tudnak szinte azt sem biztosítani a családjuknak? Miért van ez? Látjuk, hogy azért, mert a rendszer ilyen, hogy egyszerűen a pénz az mindig a szegényektől áramlik a gazdagok felé, és nem fordítva. Mindig ez a jellemzője.
És a tőke mindig olyan helyre megy, ahol szabadságot kap, ahol nem korlátozzák a működését, olyan helyre, ahol egyenlőek a feltételek, vagy még rájuk nézve kedvezőek, mert akkor, amikor egyenlő feltételekkel indul egy tőkeerős vállalat és egy tőkében szegény helyi vállalat, nyilvánvaló, hogy a nagyobbik fog győzni. És így a verseny sem szabadsága az éppen ezért annak biztosít korlátlan hatalmat, akinek pénze van. És az egész rendszerben tehát a pénz az egyes államokon belül is úgy áramlik, hogy a szegényektől a gazdagok felé, és az egyes országok között is ugyanez az áramlás megvan. És aztán mindezek után tekintsük át azt, hogy milyen szerepe van ebben a rendszerben a médiának. Milyen szerepe van ennek, erről már korábban is utaltam, hogy szeretnék beszélni, egy olyan rendszerben, amelyet úgy olvashatunk Zsoltárok könyve 74. fejezete 20. versében, hogy telve vannak-e földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. Hogy tényleg zsaroló tanyák vannak itt mindenfele, és ezek úgy el vannak rejtőzve, nem annak tűnnek első hangzásra. De mégis tele van velük a föld, és szinte kizsarolnak az emberekből mindent ezek a nem könnyen látható zsaroló tanyák. És nézzük meg tehát most a médiát. A médiáról azt is tudjuk nyilván, meg említettem is ezt ma, hogy ez is a tőke kezében van. És a média az szemléletünket formálja, és a rendszert elfogadtatja velünk. És a médiának a célja az, hogy propagandát fejtsen ki, manipuláljon bennünket, és ahogyan látjuk a különböző adásokat, filmeket, azt látjuk, ahogyan a tőke által elvárt életmódot sugallják nekünk, hogy mi hogyan is szeressünk élni. Hogy a cél az az élvezet maximálása, a fogyasztás. Eszünkbe juthat az, ahogyan Orwell írt az 1984 című könyvében, amikor úgy mutatta be, mint egy 40 évvel korábban írt munkájában az előtte álló világot, ugyan elképzelte, hogy mi lesz 1984-ben, elképzelte azt, hogy milyen is egy nagyon kemény sztálini kommunista diktatúra. Elmondta azt, hogy majd az lesz, hogy mindenütt ugyanazokat a képeket látjuk, ugyanazt sugározzák felénk. A nagy testvér az mindig elmondja nekünk, hogy mit kell tenni, állandóan figyel bennünket, szemmel tart bennünket, és állandóan rettegésben kell élnünk tőle. És egy érdekes dologra figyelhetünk fel, mert ez a fajta vízió, ez gyakorlatilag megvalósult, de nem azzal a motivációval, mint ahogyan azt Orwell elképzelte. Nem úgy, hogy az embereket büntetik és megfélemlítik, hanem az emberek azért ágyazódnak bele egyfajta rendszerbe, önként és jókedven ráadásul, mert ez a rendszer ez el tudja magát fogadtatni. Hogy az emberek úgy érzik, hogy ez nekik jó, hogy ebben örömüket lelik. Ez a világ, amelyben most érünk, ez sokkal manipuláltabb, mint ami világ volt a 10-15-30 évvel ezelőtt. Azért, mert ebben a világban arra késztet bennünket minden, hogy egyszerűen a gondolkodásunkat adjuk fel. Ahogyan fejlődik a technológia, úgy fejlődik, ugye a tömegtermelés is megvalósul, és ahogyan a tömegtermelés megvalósul, ugye a tömegelosztásra is szükség van. És ebből következik az, hogy egyre kevesebb ember rendelkezik egyre több gazdasági hatalommal. És a lakosság millióit alkalmazza gyakorlatban a gazdasági hatalmi elit. Azt is ők teremtik meg, hogy vásárolni tudjunk, de hogyha nincs pénzünk, akkor is ők adnak hitelt azért, hogy aztán elköltsük a pénzünket arra, amit szintén tőlük kaphatunk meg. És ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, hogy az emberi világ ilyen átmanipulált lehessen, ahhoz szükséges a tömegmédiának a birtoklása. És érdekes módon itt megfigyelhetjük azt, hogy a politikai diktatúra is ezeket a lehetőségeket alkalmazta. Érdemes összehasonlítani a mai napság érvényesülő reklámokat azzal, ahogyan Hitler a maga diktatúráját építette és működtette. Ő maga többször is leírta azt, hogy ő ezt hogyan képzeli el, és nagyon őszintén írta le ezeket. Az derül ki az ő visszaemlékezéseiből, meg egyáltalán, hogy látjuk így visszamenőleg a rendszert, hogy a diktátoroknak állandóan frázisokat kell ismételgetniük, amiket ők igaznak szeretnének elfogadtatni az emberekkel, és aztán a tényeket pedig elhallgatják. Legalábbis azokat a tényeket, amikről ők nem akarnak tudomást venni, vagy legalábbis nem akarják, hogy az emberek is értesüljenek róluk. És Hitlernek az egyik minisztere a világháború után az egyik per kapcsán mondta ezt el,
hogy Hitler a saját alattvalói leigázására felhasználta az összes rendelkezésére álló eszközt. Azt mondta, hogy a rádióval és a hangszóróval 80 millió embert fosztott meg az egyéni szabadságától, mert annyira tudta őket a beszédével, a szózataival a hatalma alatt tartani. Hitler egy alkalommal azt írta, hogy a hatékony propagandát néhány elengedhetetlen szükségszerűségre kell leszűkíteni, csakis a folytonos szajkózással lehet elérni, hogy egy eszmét a tömeg emlékezetébe véssenek. És ahogyan ő alkalmazta azt, hogy mondja a dolgokat úgy, hogy az embereknek a gondolkodásába ez behatoljon, eszünkbe juthat az, ahogyan mi is állandóan találkozunk a különböző szlogenekkel. Találkozunk azzal, ahogy belénk akarják súlykolni, hogy mi mit tegyünk, mit vásároljunk és hogyan éljünk, és ez az emlékezetünknek elengedhetetlenül a részévé válik. És hasonló propaganda valósul meg tehát az eladásban. Az egyik kozmetikumgyártó cégnek mondta azt, az elnök tulajdonosa, hogy az a cég az kozmetikumokat gyárt, de a fogyasztóknak reményt ad el. És ez azért érdekes, mert ugye a remény az nem egy megfogható dolog. Az, hogy úgy reklámoznak egy kozmetikumot, hogy attól fiatalos lesz az ember, hogy attól szép lesz, és a többi, hogyha csak magát a konkrét hatást nézzük, hát valami hatás biztos van, de korán sem akkora, mint ami sugallnak felénk a reklámok. Attól az ember még nem lesz olyan szép, nem lesz olyan jókedvű, a család élete nem lesz úgy kiegyensúlyozott, hogy megvásárol bizonyos termékeket. Arra törekszik az eladás propaganda, hogy mi emberek bizonyos tárgyakkal, amelyeket megvehetünk, összekapcsoljunk bizonyos eszméket, összekapcsoljunk bizonyos vágyakat, és azt gondoljuk, hogy ha mi megvesszük azt a terméket, akkor a vágyainkhoz is hozzá tudunk jutni. És aztán persze igaz, hogy ezt a végén nem fogjuk megkapni a termékkel, de hogyha eléggé elhisszük ezt, akkor magunkat is be tudjuk csapni erről. És az is nagyon szomorú, hogy már gyermekek nőnek úgy fel, hogy megszokják azt, hogy őket manipulálják. Hogy a felnövő generációból kiveszik az az érzék, hogy saját maguk gondolkodjanak. Ők hozzászoknak ahhoz, hogy azt tegyék, amit mondanak nekik. Hogy ma már az a jellemző, hogy az embereket nem az igaz vagy a hamis érdekli, nem az erkölcsi kérdések érdeklik, hanem az irreális dolgok. Az, ami nem is létezik. Az emberek nagyon sokszor ezzel foglalkoznak. És aztán, ahogyan a média kérdését taglaljuk, így eljutunk szépen oda, hogy bizony ez a világunk, ez súlyosan manipulált, és nekünk embereknek nagyon komolyan oda kell figyelnünk arra, hogy milyen hatásokat engedünk érvényesülni az életünkben. Ez a világ, amiben mi élünk, ez egy nagyon felpörgött világ, olyan világ, amelyben a társadalmi kapcsolatokra csak nagyon kevés idő van, azok elsivárosodnak. Jellemző módon a barátok száma nagyon lecsökkent Magyarországon egy szociológiai felmérés szerint az utóbbi 10 évben. Az embereknek nincs idejük arra, hogy a másik emberrel foglalkozzanak. Az embereknek arra van idejük, hogy állandóan dolgozzanak, hogy állandóan hajtsanak, hogy állandóan keressék a pénzszerzési lehetőségeket. Egyszerűen a kielégítetlen vágyak, a birtoklásra való törekvés az, ami az embereket leginkább motiválja manapság. És ebből következik az, hogy az egyén magatartására társadalmi méretekben az lesz jellemző, amit szinte egy társadalomtudós írt le úgy, hogy ez a turbókapitalizmus, a felgyorsított kapitalizmus. Amikor egyszerűen az emberi élet annyira felgyorsul, hogy mi már nem is vagyunk hajlandóak igazán gondolkodni, hogy mi már nem akarunk annyira elgondolkodni a világ dolgain, hanem sietünk, szaladunk, mert nincs időnk semmire, ami értelmes lenne. Nagyon felpörög az ember ideje a turbokapitalizmus korában, viszont nekünk ezt le kell lassítani. Hogy nem szabad nekünk annyira gyorsan leélni az életet, hogy beleszületünk ebbe a világba, elvégezzük az iskoláinkat, és aztán belekerülünk egy bizonyos munkahelybe, megházasodunk, küzdünk azért, hogy a családnak legyen megélhetése, lakás legyen, és így tovább, és aztán azt vesszük észre, hogy megöregedtünk, nyugdíjasok vagyunk, és hirtelen elröppent az egész élet. És azért az emberi életnek ennél többnek kell lennie, mint egy folyamatos rohanásnak, egy folyamatos szaladásnak. Az emberi életben értékeknek kell lennie. Az emberi életben a boldogságnak nem csak olyan átmeneti állapotnak kell lennie, amit időnként az ember megtapasztal, s aztán rohan tovább. Nem jó az, hogyha az ember csak ilyen boldogság pirulákkal éli le az életét, hogy aztán legyen energiája arra, hogy tovább hajtson, hanem az életet tartalmassá kell tenni. Mert anélkül egyszerűen kérdés az, hogy mennyire érdemes ezt az életet élni, amely csak így elszáll. És nekünk ebben nagyon komoly felelősségünk van, hogy az életünket tehát hogyan rendezzük be. És így a gondolatkörünk vége felé közeledve,
azt a kérdést szeretném föltenni, hogy vajon mi lesz mindezeknek a vége? Hová halad így az emberi társadalom? Jakab leveléből szeretném felolvasni az 5. fejezetnek az első 5 versét, amely a következőképpen hangzik. Noszaim márti gazdagok, sírjatok, jajgadván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat molyette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az arató kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön és dobzódtatok, szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Kedves hallgatók, nagyon megdöbbentő ez a kifejezés, amit mond felénk, pontosabban a gazdagok felé a Szentírás, hogy kincseket gyűjtöttetek az utolsó napokban. Hogy vajon mi értelme van akkor, miért van értelme tennünk, amikor tudjuk jól azt, hogy a Föld a korszakának milyen szakasza felé halad. Vajon akkor, amikor már tényleg azt látjuk, ha a Bibliát még nem is ismerjük, de ha körülnézünk és nézzük az eseményeket, hogy a Föld történelme már tényleg a vége felé közeledik, hogy akkor nem kell-e az, hogy ez egy kicsit elgondolkodtasson bennünket, hogy miért élünk, mik a céljaink, mik a vágyaink valóságban. Azt írja itt Jakab, hogy Isten nagyon jól ismeri ezeket a folyamatokat, és akik ezeken gondolkodnak, hogy hogyan tudnának kincseket gyűjteni az utolsó napokban, azok elmulasztják azt, ami igazán lényeges az életben. És Isten az igazságtalanságokat nem nézi el, hanem azt olvassuk, hogy a mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, az kiállt. Hogy Isten számon tart minden igazságtalanságot, bárki is kövesse azt el. Még ha most nem is történik meg egyfajta igazságszolgáltatás, itt a földi értelemben véve, de mégis majd a mennyei értelemben véve, amikor mindennek a kitisztázása, ítélete megtörténik, akkor ez is napvilágra kerül, és Isten itt is igazságosan fog eljárni. Jelenleg egyre inkább tágul a szakadék a szegények és a gazdagok között. Az Egyesült Államokban egy felmérés szerint összehasonlították a cégekben az igazgató, az első ember és a munkásoknak a fizetését. Az derült ki, hogy 1980-ban ez a különbség 42-szeres. 42-szer keresett annyit egy igazgató, mint egy munkás. És aztán 1998-ban megismételték a vizsgálatot, és a 42-szeres különbség az 419-szeresre növekedett meg. Óriási mértékben megnőtt ez a távolság. És egyszerűen mindez olyan korban történik, amikor nincsen annyi erőforrás ezen a földön, hogy mindenki az európai szintnek megfelelően tudjon élni. És egyszerűen tudomásul kell vennie az emberiségnek azt, és nekünk mindannyiunknak ezt az életnek ezt a törvényszerűséget, hogy attól még nem lett boldog senki, hogy állandóan fogyasztott. Attól tartós boldogságot még senki sem tapasztalt meg. Szükséges az, hogy valamilyen értelemben a szükségleteinket egy észszerű szintre tudjuk redukálni, csökkenteni. Pál apostol azt írja a Timóteushoz írt első levele, 6. fejezete, 6. versében, hogy valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Ugye az ember számára a megelégedés az, ami igazán boldogságot tud nyújtani, és nem pedig az állandó fogyasztás. Mert a fogyasztásnak a következménye az, hogy akkor az ember még többre vágyik. A szükségleteit az ember nem tudja teljesen kielégíteni, mindig újabb és újabb szintre emelkedik az ember a szükséglet hierarchián. És a birtoklás, a fogyasztás az nem tudja azt adni, amit viszont az Isten félelem tud adni, a megelégedést. Hogy az embernek más céljai vannak, máshogy gondolkodik az élet mindennapjairól. Pál azt írja egy másik helyen, a Római Levél 12. fejezete 2. versében, hogy ne szabjuk magunkat ehhez a világhoz, hanem változzunk el a mi elménk megújulása által. Ne abból következzenek a tetteink, hogy a minket körülvevő világ az hogy néz ki, hanem mi újuljunk meg az értelmünk szerint, hogy gondoljuk végig a dolgainkat, és tudatosan éljünk, és ne csak úgy, hogy így mondjam, beleéljünk a vakvilágba, hanem tudatos döntésekkel építsük fel az életünket. Gondoljuk végig ezeket a folyamatokat, amikről ma szó volt a Biblia tükrében, és ez alapján a saját életünket is gondoljuk át, mert ez az igehely a Római Levél 12. fejezetének a 2. verse, ez úgy folytatódik, hogy változzunk el a mi elménk megújulása által, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
És ez az, ami az ember számára egy fontos feladat, hogy ezt megértsük, hogy az, aki teremtett bennünket, annak mi az akarata. Hogy az a valaki el tudja nekünk mondani azt, hogy mi a boldogságnak az útja. Hogy az a valaki ezt meg tudja-e velünk értetni. Hiszen a mi korunk az egy olyan kor, amikor az embereknek nincs idejük egymásra, nincs idő a családra, amikor a munkahely megköveteli azt, hogy a munkahely legyen az első, és csak a család a második, amikor már az eszköz válik céllá, a munka lesz igazán cél az ember számára, egy ilyen korban nem lehetséges az, egy ilyen rohanó korban, hogy az ember megvalósítsa azt, ami a Bibliának a központi tanítása, ez pedig a szeretet. Hogy egy olyan korban, amikor az emberek csak rohannak, amikor nincs idő egymásra, gyorsan kell csinálni mindent,

mindennapokban éljük az életünket és robotoljunk, hanem ahhoz le kell ülni, időt kell szánni, gondolkodni kell, olvasni kell, ahogyan a Biblia mondja, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És mindezt egy olyan világban kell tennünk, amely végleg megromlott. Egy olyan világban, amely mesterkélt, amely hazug, amely a szakadék felé rohan. Egy olyan világban, amelyről azt olvassuk a Habakuk próféta második fejezetében, hogy a kő is ellenet kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangozné ki. Hogy itt a földön szinte a tárgyi dolgok is azt tanúskodják, hogy szinte minden hazugság révén, csalás révén jött létre. Itt szinte nincsen semmi olyan, amely az igazságon alapulna. Azt olvassuk Habakuk könyvében szintén az első fejezet negyedik versében, hogy azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat. Hogy a gonosz az behálózza az embert, hogy nem is vesszük észre szinte, hogy hogy kerít bennünket a hatalmába, és így nem tud érvényesülni társadalmi szinten, de egyéni szinten sem az igazság. És ugye miért nem változik meg ez a rendszer? Miért van az, hogy ez így marad, holott annyira egyértelműek a hátrányos következményei? Azt mondhatjuk, hogy azért, mert azok, akik a hátrányait érzik, azok nincsenek döntési helyzetben, nem azok döntenek e felől. És azok, akik pedig döntenek, a gazdasági és a politikai elit, azoknak épp az a rövid távú érdekük, hogy ez a rendszer így működjön, fönnmaradjon, és így az ő uralmukat továbbiakban is biztosítani tudja. És ez a világ, amely így épül fel, és a pusztulás felé rohan, ez nyilván nem lehet igazán életcélja egy gondolkodó embernek. A Biblia egy olyan világot tár elénk, amelyről azt olvassuk Péter második levele, 3. fejezet 13. versében, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Hogy más világ is lesz a Biblia szerint egy olyan, amely az igazságon alapul, de az már egy új lesz, egy új ég és egy új föld. És arról is tanúságot tesz a Szentírás Jelenések könyvében, Jelenések könyve 21. fejezete 4. versében, hogy ez a világ, ez olyan lesz már az újjáteremtett világ, amelyben nem lesz könny és gyász, nem lesz sóhaj. Nem lesz semmi olyan, amely az itt lévő igazságtalanságoknak a következménye. Mert Isten mindent újjátesz, újjáteremt, és mindent elpusztít, ami a bűn, vagy annak a következménye, vagy a bűnhöz szétválaszthatatlanul kapcsolódik. És kedves hallgatók, éppen ezért számunkra nagyon komoly biztatást és reménységet nyújt az, amiről a Biblia beszél nekünk, hogy Krisztus el fog jönni másodszor is, és ezt a földet ő újjá fogja teremteni. El fogja pusztítani azt, ami méltatlan az emberi élethez, és igazán emberhez méltó módon rendezi be számunkra az életet.

0: A mai előadásunk címe, korunk betegsége, a depresszió, megelőzhető-e, legyőzhető-e. Külön szeretettel köszöntöm ismét körünkben Nyár István előadóművészt. Kedves hallgatók, valóban korunk betegsége a depresszió. A kis füzetünkben, amit megjelentettünk 2 évvel ezelőtt, még ezt a számadatot írhattuk, hogy akkor Magyarországon 800 ezerre becsülték a depressziósok számát. Legújabb adatok szerint ez már meghaladja az 1 milliót. Nyugati államokban viszont szinte minden negyedik ember depressziós, mondják. A depresszió korunk betegsége, civilizációs betegség, a nyugati kultúra hozta létre, mint oly sok más egyéb problémát, bajt, betegséget. És a Biblia alapján próbálunk a titok mélyére hatolni, hogy mi is ez a depresszió. És egyáltalán lehet ezt megelőzni, vagy hogyha már fellép az ember életében, akkor érdemes-e ez ellen küzdeni, illetve kecsegtete sikerrel a depresszióval szembeni küzdelem. Mint minden idegen szónál, itt is az első dolog, amit el kell végeznünk, a fogalom tisztázása és pontosítása. Talán nem túlzok, ha azt mondom önöknek, hogy 20 évvel ezelőtt még alig-alig használta egy-két ember ezt a szót, hogy depresszió. Az utóbbi 10 évben az egyik leggyakortabban használt kifejezés lett. Egyébként néhány orvos ma is szívesebben használja ezt a szót, hogy idegösszeroppanás, vagy idegkimerültség, vagy neurózis. De a depresszió kifejezés annyira elterjedt, hogy tulajdonképpen már egy közszóvá vált. Ezt a fogalmat századunk elején Freud iskolája vezette be, tehát a pszichoanalitikus iskola vezette be, amely különbséget tett agresszív és depresszív emberek között. Az egyik emberi magatartást azzal jelölve, hogy vannak emberek, akik minduntalan az életük során végre akarják hajtani az akaratukat, erős, akaratú, törtető, agresszív emberek. A másik oldalon, a ló másik oldalán pedig olyan embereket jelöl a másik latin származék szó, tehát nem agresszió, hanem depresszió. Ugye a két előképző a latinban, az egyik az előremenetelt, a másik pedig a visszafolytást jelöli, akik nem annyira akarják érvényesíteni a szándékaikat, az akaratukat, és sokat nyelnek az életben, sokszor vonulnak vissza, sok mindent folytanak magukba, de hát az ember magába se folythat sok mindent következmények nélkül. Ott az idegrendszer látja ennek a kárát, és azon keresztül persze az egész szervezet és az egész emberi élet. Valahogy a depressziót így lehetne meghatározni, hogy egy olyan emberi magatartás, ami elsősorban az ideg és elme állapotot érinti, de rajta keresztül az egész emberi életet, ami különböző ismertető jegyekben nyilvánul meg, és amelynek során szinte az egész ember vezérlés nélkül marad, az ember egyre inkább kikerül önmaga kezéből. A mai tudományos közvéleménynek a legmagasabb rendű testülete az Amerikai Pszichiátriai Társaság, amelynek a DSM 4. diagnosztikai rendszerét állandóan megjelentetik, és az ENSZ WHO ICD 10-es diagnosztikai rendszerével együtt ezt közrebocsátják, ezt a pszichiáter szerzőtársam fel is tüntette itt a kis tanulmánynak az elején. Tehát ez a legújabb diagnosztikai rendszer 9 ismertető jegyet csoportosít, illetve sorol fel a depresszióról. Ezek a depresszió tünetei. Elsőképp így határozzák meg, hogy depressziós hangulat. Tehát egy ilyen nyomott hangulat érzékelhető annál az embernél, aki a depresszióval kezd küzdeni. A második az érdeklődés beszűkülése, örömtelenség. Tehát a depressziós ember egysíkúvá válik, egy nézőpontúvá válik, és nem sok örömet lel az életben. A harmadik ilyen tünet jelentős súlycsökkenés, vagy éppen a másik oldalon súlygyarapodás, azaz étvágytalanság, vagy a másik oldalon farkas étvágyúság, tehát mind a kettő jellemzi a depressziósokat, vagy teljes lemondás, lehangolódás, hogy nincs étvágy, vagy pedig hát ugye a bulémia, a farkas étvágyúság. A negyedik depressziós tünet az alvászavar, kevés nyugtalan alvás, vagy éppen a másik a túl sok alvás, tehát vannak, akik egyáltalán nem tudnak aludni, mások pedig az egész napot végig aludnák. Az ötödik lelassultság, gátolság, vagy nyugtalanság, agitáltság, tehát a normális emberi időritmushoz képest kizökkenés, vagy a lelassulás, vagy a felgyorsulás irányába. A hatodik a fáradtság, testi-lelki gyengeség, tehát a depressziós ember állandóan fáradtnak, kimerültnek érzi magát. A hetedik az érdektelenség, kóros önvádolás, bűntudat, tehát amikor mindig önmagát vádolja, talán apró cseprő vagy múltbeli dolgokért, amelyek újra feltolulnak az emlékezetben. A nyolcadik csökkent szellemi képességek, gondolkodási, összpontosítási, döntési képességekről van itt szó. És a kilencedik ilyen depressziós tünet a halál, az elmúlás gondolata, öngyilkossági eszmék akár visszatérőben is. Ilyen tünetek alapján azonosítják a betegeket. A depresszióban régen a szakirodalom különbséget tett rövid átmeneti depresszió között. Általában külső hatást kiváltott a depresszió, exogén depresszió. Tehát például valakit baleset ér, vagy haláleset van a családban, és ez kivált bizonyos depressziós tüneteket, és különbséget tett szinte öröklött, vagy már a kisgyermekkortól hordozott endogén depresszió között. Ez a megkülönböztetés egyre inkább kimegy a divatból. Maga a tudomány is elbizonytalanodik, a tüneteket egyre részletesebben leírják, de az okok tekintetében egyre tanácstalanabb a modern orvostudomány, egyáltalán korunk tudománya. Maga a művészet évszázadok óta hírt ad a depresszióról, hiszen a Biblia szerint is depressziós emberek mindig is voltak. Ha a Bibliát kinyitjuk, a depressziónak egyik tüneti leírását mindjárt a Bibliánk negyedik fejezetében olvashatjuk, tehát a Genezisben, Mózes első könyve negyedik fejezetében, a Kain és Ábel történetében maga Isten mondja Kainnak, hogy Kain, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a fejedet. Tehát már Kainnál megmutatkozik az irigységgel elegy harag, amit hát így hívunk, hogy bosszankodás, vagy felbosszankodás, ami a depressziónak a meleg ágya. Ez a Bibliánk negyedik fejezetében, és innentől visszafele számítva, hát körülbelül egy több mint 5500-5800 évvel ezelőtti történetben olvasható. Valaki lecsüggeszti a fejét, haragra gerjed, és odáig viszi ez a tudati elborulás, hogy végül hát végez az öcsével, Ábellel, Kain. Tehát itt ez a depresszió, ez a kaini depresszió tulajdonképpen gyilkosságba torkolik. Aztán, ha tovább olvassuk az Ószövetséget, csak a legjellegzetesebb, legnagyobb eseményekről emlékezzem meg ezeket, majd egyébként szeretném szemléltetni a vetítés során is, mert a művészek rendkívüli módon ráéreztek ezekre a depressziós, már mint Bibliában szereplő depressziós alkatokra. Sámuel első és második könyve első fejezete közötti rész tulajdonképp Izrael első királyának, Saulnak az élettörténetét mondja el. Saul életében a depresszió elég súlyos mániába, hogy úgy mondjam, skizofréniába torkolott, és a végén öngyilkossággal ért véget. Az Ószövetségnek az a szereplője, Izrael népe első király, aki valóban rászolgál erre a megnevezés, hogy valóban egy tragikus alka, tragikus körülmények között kardjába dőlve fejezi be az életét. Amikor elborítja a depresszió, onnantól fogva meredek lejtő vezet az öngyilkosságig, a tudat teljes elborulásáig. De ugyancsak említhetnénk még súlyosabb eseteket is, például az Ószövetségben Dániel könyve első négy fejezetében Nabukodonozor királyt, akit a depresszió lényegileg a skizofréniába vitt. A Biblia leírása szerint Dániel könyve negyedik fejezete szerint 7 évig volt a legsúlyosabb tudat hasadásban, de sikerült neki visszajönni a normál világba, az életbe. Azon ritka példák egyike, amelyben a Biblia reményt nyújt számunkra, hogy valóban nem csak gyakorlatban, de elvileg sem lehet lemondani arról, hogy emberek visszajöhetnek ebből a súlyos bajból, betegségből. Ugyanez vonatkozik a Jézus Krisztus történetében olvasható gadarénusokra nézve is, akik hát őrültek, és nem akármilyen őrültek, és mégis Jézus vissza tudja őket hozni, hogy hogyan és miért, erről itt külön előadást is tartottunk, hogy a tudathasadásos emberekben is lehetnek épp részek, és Jézus ezeket az épp részeket közelítette meg, és természetesen természetfeletti módon gyógyította meg őket. Akit viszont maga Jézus sem tudott meggyógyítani, akinek az élettörténetének a kulcsmozzanatai János 6:12-13-18. fejezetében, majd szintén az öngyilkosságba torkoló depressziója, Máté evangélium a 27. fejezetében olvasható, ez Júdás. Rembrandt alkotása mindent elmond majd Júdás depressziójáról, illetve szomorú végéről, majd a vetítés során erre is rátérek. A Bibliát elhagyva az irodalom, a művészet történet is egyes depresszív esetekről mindig is hírt adott. Sokan például nem tudják, egy nagyon szomorú esemény ez a magyar irodalom történetében, hogy az egyik legjátékosabb költőnk, az egyik költőnk, aki a legtöbb örömet tudta adni, és hát mind a mai napig is az óvodásoktól fogva a felnőttekig, az egyik legkedveltebb költőnk, Vörös Sándor is nagyon súlyos depresszióban halt meg. Én a 80-as évek elején találkoztam vele, 83-ban volt 70 éves, akkor készítettünk vele egy nagyobb beszélgetést. Félelmetes emlékeim között őrzöm, amikor meglátogattuk őt a Ferenchegyi otthonában, otthon volt ugye a feleségével élt, és hát egy nagyon belesüppett a fotelbe, és volt, amikor nem volt ott, nem volt önmaga, tehát amikor úgy kellett összeszedni ezt a nagy költőt és ezt a nagy embert. Egyik versében a 80-as évek elején, csak egy részletet idézek ebből a versből, az a cím, hogy Vers a pokolból, milyen jellegzetes cím, Vers a pokolból, a következőket írja Vörös Sándor. Eddig mindig élni szerettem, a kín szenvedést félretettem, és most hónapjaim nem nyitnak egy kicsiny ablakot, ahol legalább képzeletben szabad vagyok. Nem tudom, éveim vannak-e hátra, vagy csak napjaim, de élni nem kívánok, úgy szorongat a kín. Körülfog és kibélel a depresszió. Gyorsan elpusztulnom, az volna jó. Az élőknek jó életet kívánok. Megrendítő a vers. Körülfog és kibélel a depresszió. Gyorsan elpusztulnom, az volna jó. Az élőknek jó életet kívánok. De ha már itt vagyunk Vörös Sándornál, mondom, a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze volt. Ha van 10 nagy költőnk, akkor a Balassitól, ha számoljuk ezeket, biztos, hogy be kell tennünk a 10 legnagyobb költőnk közé. És mondom, a különösképp a gyerekeknek, a vers iránt érdeklődőknek ad múlhatatlan élményeket. Gondoljunk a Bóbitára, amit hát óvodás kortól tanítunk a gyermekeinkkel, a csodálatos magyar nyelvi ritmus játékokra, és ez az ember tulajdonképpen már ifjúkorától fogva nagyon súlyos depressziós volt. Persze, hogy jön az időskor, ugye a szakirodalom is megkülönböztet fiatalkori depressziót, a fiatalkori depressziónak a legfélelmetesebb időszaka a 20-as évek, tehát a 20-tól 30-ig tartó életszakasz. Az időskori depressziónak pedig a legfélelmetesebb időszaka, főleg modern ugye, ipari társadalmakban a nyugdíjas kor kezdete, tehát a 60-tól a 70-75 évig, amikor emberek úgy érzik, hogy talán fölöslegesek, vagy őrájuk nincsen szükség. De hát, ha már itt vagyunk, Vörös Sándornál egy nagyon rövid versét is hallgassuk meg, annál is inkább, mert ennek a versnek a címe is ez, hogy depresszió.
1: Elmémet a penészgombák belepték, és az átkozott februári esté. Meddig látszom ki takaróm alól, és meddig enyém a száj, aki szól.
0: Az átkozott februári estékhez, ugye szokták mondani, a depressziónak van időszaka is. Ez a novembertől februárig tartó időszak, amikor hát hosszabbak azért a napnak a sötét részei, tehát amikor nincs világosság, nincs napfény. Ilyen egyszerű dolog is kiválthat például, hogy felerősíthet depressziót. Meddig látszom ki takaróm alól, és meddig enyém a száj, aki szól, mondja Vörös. Tehát nem vagyok önmagam. Keresem önmagamat. Mintha József Attilát hallanánk, aki szintén tudjuk, hogy mi mindennel küzdött, akinek az egyik gondolattöredéke így hangzik, nem találok szavakat magamra. Igen, szóval ez a depresszió tulajdonképpen hasonló a vegetatív neurózishoz, amikor az ember tud önmagáról, csak nem ura önmagának. Amikor az ember tud még gondolkodni, de az akaratvilága nincs a kezében. Amikor az ember jól lát dolgokat, de tulajdonképpen tanácstalan, és nem tudja elhelyezni az életét. Furcsa egyvelege ez, és az emberrel kapcsolatban a legfélelmetesebb ellenség, mert hiszen nekünk embereknek a legértékesebb részünk a tudatunk. tehát az elménk, hát az irányítja az életet. Amikor a vezérlő központban valami hiba üti fel a fejét, akkor leblokkol ugye az egész szervezet, és akkor kiszámíthatatlan, hogy az ember hova jut. Egyébként lezárva ezt az irodalom történeti részt, ezzel tovább nem is szeretnék foglalkozni, erre külön előadást is lehetne szánni. Szeretném önöknek jelezni, hogy a világirodalom és a magyar irodalom története is tele van megrendítő nagyköltők esetével, akik a depresszióból még mélyebb zuhantak, elérkeztek a tudathasadásig, a skizofréniáig, az őrültségig, ahogy szokták mondani. A világirodalom egyik legnagyobb költője volt Hölderlin, nem kevesebb, mint 40 évet töltött az őrültségben. Ugye egy egyszerű asztalos mester fogadta be, és a házában, a padlásszobában adott neki helyet, és szerencsétlen Hölderlin, aki tényleg a német nyelvnek egyik legnagyobb művésze volt, aki a görögös szépségideálnak, meg a tiszta eszményi emberi életnek egy óriási hírnöke és dalnoka volt, és hát akinek a depresszióját, illetve őrültségét máig is kutatják, hogy talán az édesanyja túlságosan magához láncolta, mindent előírt neki, nem engedte kibontakozni ifjúkorában, nem engedte, hogy annak udvaroljon, akinek szeretett volna, stb. Tehát félelmetes, hogy ez a Hölderlin, amikor megőrült, talán akkor írta a legnagyobb verseit. Az élet delén, vagy az élet édességeit mind kiittam című verse a német költészetnek, de a világköltészetnek is a legnagyobb darabjához tartozik. Ugyanez a helyzet a magyar irodalomban József Attilával. József Attila az élete legnagyobb verseit 1935 és 37 között írta, az utolsó két évében az öngyilkossága előtt. Ezek a magyar irodalomnak, a kijelentéses költészetnek és az istenes költészetnek is Balassi Adi óta felülmúlhatatlan remekei. De hogy még egy példát hadd mondjak, akinek egyáltalán nem volt semmi köze a depresszióhoz, se az őrültséghez, sőt makkegészséges költő volt. Sőt, mondhatnám a magyar irodalomnak egyik legegészségesebb költője. Sőt, mondhatnám, hogy egy nagy európai filozófus Nietzsche, akinek a tudata szintén elborult, ő benne a költőt tisztelt, hogy végre van a világirodalom egy egészséges költő, egy nagy költő, egy lelkiismeretére hallgató ember. Petőfi Sándor, Nietzsche kedvenc költője. A magyar irodalomnak a legnagyobb versét az őrültségről. Petőfi Sándor írta. Mielőtt rátérnék a témára, ezt is hallgassuk meg.
1: Petőfi Sándor, az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen! Nagy munkába vagyok, sietek, ostort fodok, lángostort, napsugarakból, megkorbácsolom a világot, jajgatnak majd, és én kacagok, mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. Mert ilyen az élet. Jajgatunk, s kacagunk, de a halál azt mondja, egyszer már én is meghalék. Mérget töltöttek azok vizembe, akik megitták boromat. S mit tettek gyilkosaim, hogy gaztettők elleplezzék? Midőn kiterítve feküdtem, reámborultak, s könnyezéne. Szerettem volna fölugrani, hogy orraikat leharapjam, de nem harapom le, gondolám, legyen orruk, és szagulják, hogy rothadok, s fulladjanak meg! És hol temettek el? Afrikába. Az volt szerencsé. Mert egy hín a kiásott síromból, ez az állat volt egyetlen jól tevő. Ezt is megcsaltam. Ő combom akartam megenni, én szívemet adtam oda, és ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. De hiába, csak így jár, ki emberrel tesz jót. Mi az ember? Mondják. Virágnak gyökere, amely fönn a mennyben virul. Ez nem igaz. Világos ember, melynek gyökere ott lenn van a pokolban. Egy bölcs tanított engem erre, nagy bolond volt, mert éhen halal. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? De mit kacagok itt, mint a bolond? És sírnom kellene. Síratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran síratja, hogy megalkotá. De mit használ az ég könnyűje is? A földre hull, a rond a földre, hol az emberek lábbal tiporják. És mi lesz belőle? Az ég könnyéből sár. Ó, ég! Ó, ég! Te vén kiszolgált katona! Érdem pénz melleden a nap, s ruhád, rongyos ruhád a felhő. Így eresztik el a vén katonát, a hosszú szolgálat jutalma egy érdempénz és rongyos öltözet. És tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelven, midőn a fűri azt mondja, pikpalat? Azt teszi, hogy kerüld az asszony. Az asszony vonzza magához a férfiakat, mint a folyókat a tenger. Miért? Hogy elnyerhesse. Szép állat az asszonyi állat. Szép és veszedelmes. Aranypohárban méregita. Én itt alak, ó, szerelem. Egy harmad cseknyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger. De egy harmad cseknyi belőled gyilkosabb, mint egy méreggé vált tenger. Láttátok-e már a tengert, midőn a fergeteg szánt rajta, és vett beléje halál magot? Láttátok a fergeteget, e barra parasztot, kezében villám ösztökével? Ha megérik a gyümölcs, lehull fájáról. Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell. Még várok holnapig. Ha holnap sem lesz a végítélet, beások a föld közepéig, lőport viszek le, és a világot a levegőbe.

egyébként a művészet, depresszió és őrültség témaköréről szól, Lombrózónak a Lángész és az Őrült című könyve, amelyet másodszor is kiadtak Magyarországon néhány évvel ezelőtt. Mondom, ez egy külön előadást igényel, hogy őrültek-e az őrültek a művészetben, vagy a józanok őrültebbek inkább. De térjünk vissza az életbe, hiszen minket azért foglalkoztat a depresszió, hogy valamit lehet-e tenni ez ellen a kór és ragály ellen. Meg lehet-e előzni a depressziót, vagy hogyha már fellépett az életben, akkor le lehet-e győzni a depressziót. Hogy említettem önöknek, a mai orvostudomány, pszichiátria jobbára a depressziónak az ismertető jegyeit írja le, nagyon tapogatózik még csak a tudomány a tekintetben, hogy milyen okokra vezethető vissza a depresszió. Pedig itt a döntő kérdés. Ha egy betegségnek az okait fel tudjuk deríteni, akkor tudunk küzdeni a betegséggel szemben, a megelőző, preventív küzdelemmel, vagy egyáltalán, amikor fellép a betegség, jobban tudunk küzdeni vele szemben. Tehát, hogyha az okokat földerítjük, akkor talán világosabbá válik maga a kép is, és világosabbá válik magának a küzdelemnek a miben léte is. Azt tudom mondani, amit ebben a kis füzetben leírtunk, talán egy kicsit részletesebben mondanám most önöknek el, hogy a depressziónak van egy közvetlen oka, és van egy közvetett oka. Közvetlen oka a depressziónak, tulajdonképpen azt látjuk, hogy két közvetlen oka van. A depresszió bizonyos értelemben kiszámítható dolog is, akkor is, hogyha alattomosan tör fel az ember életében, akkor is, amikor megfoghatatlanul jelentkezik. A depressziónak az egyik oka, legalábbis mi így látjuk, persze hát csalhatatlanok nem vagyunk, ezt csak mi is így tapogatózva megkockáztathatjuk a Biblia alapján, hogy a depressziónak az egyik közvetlen oka az, hogy mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk gyorsan felbosszantani magunkat. És az emberi életben nagyon gyakori jelenség a bosszankodás, ami lényegileg egy olyan harag, amit átsző egy kicsit az irigység, tehát egy nagyon megfoghatatlan és kielemezhetetlen lelki tulajdonság, gondolják meg, hogy harag átszőve az irigységgel, ez tulajdonképpen a bosszankodás. És a mai kor talán azért járul hozzá ahhoz, hogy nagyon sok depressziós ember legyen, mert a mai nyugati világban nagyon sokféle a függés, a mi társadalmunknak, a mi nagyon magasan fejlett, így szoktuk mondani, a társadalmunknak ezer módon vagyunk kiszolgáltatva, és a mindennapok ezer okot kínálnak arra, hogy felbosszantsuk magunkat, hogy engedjük, hogy az élet felbosszantson bennünket. Mindenképpen a depresszió egyik okát, mindjárt rá is utalok a depresszióról szóló egyik legfontosabb Biblia igehelyre, és ez a 37. Zsoltár. Ez a 37. Zsoltár is a bosszankodásban jelöli meg a depressziónak egyik közvetlen okát. Természetesen a másik közvetlen ok is kiszámítható ebből, mert tessenek csak meggondolni, hogyha mi olyan gyorsan felbosszantjuk magunkat, vagy gyakorta hagyjuk magunkat belevinni a bosszankodásba, akkor ebből kiszámíthatólag jön egy újabb emberi érzés, jön egy újabb emberi állásfoglás. Mert az az ember, aki úgy érzi, hogy őt sokszor éri bosszúság, hogy ő vele méltánytalanul bánnak, nem úgy viselkednek vele, vagy megrövidítik az életben, szóval van oka a bosszúságokra. Ennek az embernek az életében, hogyha így gyakorta belemegy ebbe a felbosszankodásokba, mondom, hogy óhatatlanul szükségszerűen következik egy másik érzés, és ez az önsajnálat. A mai korban ez a két érzés, a bosszankodás és az önsajnálat alapvető emberi érzése, hogy úgy mondjam, propagált és támogatott emberi érzésé nőtte ki magát. Egykor még gyerekkorban is bennünket is buzdítottak arra a felnőttek, és hát jó, hogy buzdítottak, mert erkölcsösek voltak és tapasztaltak, hogy hát ne bosszankodjunk, de azt meg végképp ne engedjük meg magunknak, hogy magunkat sajnáltassuk, mint ami a kamaszkorban nagyon elterjedt betegség, lelki betegség, hogy egy kamasz is állandóan önmaga vélt vagy valós sérelmeivel törődik és nyalogatja a sebét. Szóval ne egy ilyen kamasz életet éljünk, hogy állandóan azt nézzük, hogy miben lehet magunkat sajnáltatni. Ha ez a két dolog, a felbosszankodás és az önsajnálat találkozik, ez úgy összecementeződik, ez úgy összeér,
elég ez a két emberi tulajdonság, hogy tulajdonképpen az ember kiszámítható módon viszi bele egy olyan belső tudati sötét kamrába, aminek a nevét most, hogy idegösszeroppanásnak, vagy tudathasadásnak, vagy depressziónak, vagy kóros mélabúnak, vagy lehangoltságnak nevezzük, ez teljesen mindegy. Az okokra kell felhívni a figyelmet, és ha az okokat meg lehet előzni, és meg lehetne szüntetni, akkor biztos, hogy azt mondhatnánk, hogy annak az embernek az életében nem fog fellépni a depresszió, vagy nagy valószínűséggel kis százalék az esély annak, hogy fellép a depresszió, aki ezeket az okokat felszámolja. Igen ám, de van a depressziónak azért egy közvetett oka is, nem csak ez a közvetlen két oka, a felbosszankodás és az önsajnálat, hanem úgy láthatjuk, és mondom, mindjárt idézni fogom a 37. Zsoltárt, hogy fölvethető a kérdés, hogy a mai ember miért bosszantható fel olyan könnyen és gyorsan. Vagy a mai ember miért foglalkozik annyit önmagával, és miért sajnáltatja annyit önmagát, amikor ráadásul, ha végig tekintünk az emberi civilizáció történetén, a mai ember azért jóval magasabb, mármint hát a nyugati államokban, ahol a depresszió népbetegség, jóval magasabb létszinten, életszínvonalon él, mint bármikor is éltek az emberiség történetében. És erre én két közvetett okot találnék megint csak, hogy van itt a háttérben két nagyon nagy elgyengülő mezeje az emberi léleknek, ami az évszázadról évszázadra azt látjuk, hogy egy elgyengülő tendenciát mutat. Az egyik a lelkiismeretnek az elgyengülése, az emberi életben az alapvető igazságosságnak az elgyengülése, ami hátteret, vagy legalábbis védországot nyújtana az ilyen betegségekkel szemben. A lelkiismeret alapvetően, hogy olyan meggyengült emberi sajátosság a mai világban, és a másik ilyen gyengülés, amit felfedezhetünk, mint egy közvetett okot a depresszió mögött, ez pedig a hit hiánya, vagy legalábbis az ember rossz dolgai megbánásának a hiánya, az igazi bűntudat és bűnbánatnak a hiánya, egy szóval mondom a hit hiánya, ami megint csak érzékeny támadási felületet ad, hogy olyan gyorsan végez az emberekkel a mai élet, tehát hogy a felbosszankodás és az önsajnálat olyan gyorsan szedi az áldozatait. Hogy elmondjak önöknek talán egy-két szemléletes példát is, hogy világosan megértessem magam. Ugye én járom az országot, és este, amikor előadásokat tartok, ha mondjuk főleg egy messze levő városba megyek, akkor el szoktam vállalni kora délutáni órákban, bizonyos iskolákban is előadásokat, főleg szakközépiskolákba járok, de gimnáziumokba, sőt általános iskolákba is, ahol bizonyos bibliai kérdésekről, például a lelkiismeretről, vagy más egyéb alapvető bibliai kérdésekről a diákoknak beszélek. Nemrég történt meg ez Szolnokon, ahol egyébként nagyon jó sorozat folyik, már 14 éve tartjuk ott a bibliai sorozatunkat. Egy szakközépiskolában voltam hivatalos, és az egyik osztályban a lelkiismeretről beszéltem. Soha nem volt ilyen esetem még, hogy 10 perc után a gyerekek nagyon kezdték mutatni, hogy őket tulajdonképpen ez a téma, bár addig figyeltek is, meg hát látszott, hogy sok minden érinti őket, de hát ez a téma, hát így lesöpörték ezt a témát, úgyhogy fölállt egy nagy, erőteljes fiatal ember, és nekem szögezett egy példát, egy kérdést, azt mondta, hogy ha a tanár úr talál az utcán 500 000 forintot, és ott van annak a valakinek, aki elveszítette ezt a pénzt, a személyi igazolvány, és mit csinál ezzel a 500 000 forinttal? Nem gondolkodás nélkül válaszoltam, hogy elküldöm neki. Hát erre nagy hahota tört ki az osztályban. A fiú csóválta a fejét, és azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Sőt, rögtön megmondta nekem, hogy nézze, 100 ember közül 95 azt a 500 000 forintot a zsebre vágja, és megy tovább. Várták a választ, és én akkor azt válaszoltam a diákoknak, hogy jó van gyerekek, hát ez a ti véleményetek, de akkor most csináljuk meg ennek a példának az ellenpróbáját. Mi van akkor, hogyha veletek történik ez a dolog? Képzeljünk el 100 embert, akivel megtörténik ez a dolog, hogy ilyen jólét lenne Magyarország, hogy 500 000 forintot veszítenének el az emberek. Mondom, a 100 ember közül nem, de 100 azt kívánna, amit én válaszképp előtt mondtam. 100 ember, aki elveszít 500 000 forintot, ugye mindig azt kívánna, hogy adják föl neki postán, és adják vissza neki azt az 1 000 000 forintot.
nem tudtak rá mit válaszolni, akkor azt mondtam nekik, hogy hát ez a lelkiismeret, hogy amit akarunk, hogy velünk cselekedjenek az emberek, azt cselekedjük mi ővelük. Ha mi azt szeretnénk, hogy nekünk föladnák a 500 000 forintot, akkor mi milyen jogon vágjuk zsebre annak az embernek a 500 000 forintját. Diákok azonban nagyon elégedetlenek voltak, és azt mondták, hogy lehet, hogy ez igaz, lehet, hogy ez elvileg igaz, de értsen már meg, hogy a gyakorlatban senki nem így csinálja. Én kiteltem a lelkemet, és levezetheted nekik, hogy ez igazság, hogy ez jó, ez helyes, de értsen meg, hogy ezt legalábbis ebben a városban, vagy az ő ismeretségi körükben senki nem így csinálja. Kedves hallgatók, én ezzel az egyszerű példával szeretném érzékeltetni, hogy már a fiatalokat is hogy megrontja a mai élet, hogy egyszerűen ez, hogy lelkiismeret. Egyszerűen ez, hogy amit én elvárok, hogy velem így és így bánjanak az emberek egy adott élethelyzetben, én ugyanabban az élethelyzetben eszemágában nincs úgy bánni a másik emberrel, de azért én embernek és jó embernek hiszem magamat. Ez egy félelmetes jellegzetesség, ami a mai világban a lelkiismeret teljes száműzéséről tanúskodik, hogy az emberek valahogy el akarják folytani a lelkiismeretet, vagy az elemi igazságosság érzés nincs az emberekben. Hát a depresszió végül is, a depressziónak, hogyha ha lemegyünk a depresszió közvetlen okaira, vagy közvetett okaira, hogyha egészen mélyre megyünk, én azt hiszem, hogy a depressziónak a legmélyebb oka az, hogy ezt az igazságtalanság dömpinget, amibe a világ jutott, amiben a hétköznapokban szembesülni kell az embereknek, az igazságtalanságok már ismert, kevéssé ismert, borzalmas, utálatos formáival az emberi lélek nem bírja ki. Az emberi lélek ezt kibírná, ha az emberekben a lelkiismeret erősen működne, ha az emberekben lenne hit, ha az emberek túl tudnák tenni magukat bizonyos dolgokon, de az embereket ma ez az igazságtalanság dömping, ami széltében, hosszában terjeng a világon, amit különösen a tömegtájékoztatási eszközök iszonyatos méretekben felerősítenek. Gondolják meg, hogy állandóan a rossz hírek, állandóan a csalás, állandóan a becsapás, ahogy Arany János mondta az egyik nagy versében, mint hogyha csak ma írta volna el ezt a sort, hogy a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Ezt az emberi lélek csak egy megfelelő erős lelkiismeret, egy megfelelő erős hit, egy egészséges emberi személyiség működésével tudná és Isten segítségével legyőzni, de hogyha ilyen belső erőtartalékok nem állnak rendelkezésre, akkor az emberek szíre szóra, a legkisebb dologra is iszonyatosan felbosszantják magukat, iszonyatosan görcsbe rándul, kezük, gyomruk, ott van az emberekben a visszavágás, a megtorlásnak legalábbis a vágya vagy az elképzelése, és ott van az önsajnálat, hogy én itt vagyok a kisember, és hogy mit ad nekem ez az élet, és mit ad nekem ez a világ. Tehát mondhatnánk azt, hogy a depresszió be van programozva a mai világba. A depresszió az annyira be van programozva a mai világba, mint hogyha tényleg egy tudatos és nagy ellenség egy végső rohamra indulna a világgal szemben, hogy tudatilag, lelkileg megnyomorítani az embereket, kivenni az emberek kezéből az életüket és az embert egy tehetetlen fabábbá, vagy egy tehetetlen játékszerré aljasítani. Ugye az előző előadásban Mankó Zsuzsa hivatkozott arra, hogy Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk ezt a mondatot, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Könnyű neki elhitetni a föld kerekségét akkor, amikor senki nem hisz a létezésében, amikor az emberek dajkamesének gondolják a rossznak, a személyes rossznak a puszta létezését is, amikor az emberek inkább beszélnek véletlenről, szükségszerűségről, a történelemnek a menetéről, és a többi, mint hogy elhiggyék azt, amit a Biblia mond, hogy ez egy utolsó roham, amire készül valaki, hogy az embert, az emberiséget teljesen megfossza igazi önmagától, és teljesen önmaga játékszerévé tegye. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire meg kell becsülnünk a Bibliában Zsoltárok könyvét, tulajdonképpen az egész Zsoltárok könyve a depresszió elleni küzdelemnek a nagy tárháza, de különösképpen e között a 37. Zsoltárt. A 37. Zsoltár tessék megfigyelni, mint hogyha a ma emberének íródott volna. Egyébként a
az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyv is nem véletlenül fejeződik be ezzel a 37. Zsoltárral. Nem tudom, hogy akik olvasták a könyvet, mennyire mélyedtek el ebben a Zsoltárban, azon felül is, amit ott az utolsó sorokban idéz ebből a Zsoltárból a könyv. Érdemes otthon elolvasni, nekem most itt nem lesz idő mind a 40 versét felolvasni ennek a Zsoltárnak, egy hosszú Dávid imádság, de azt gondolom, hogy a mai világban, a mai küzdelemben az egyik leghathatósabb eszköz az igazságra és jóra törekvő emberek kezében, hogy tudatosítsa azt, amit ez a 37. Zsoltár mond. Ez így kezdődik. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Jellegzetes kezdet, ugye erről beszéltem. Az ember hajlamos bosszankodni, a bosszankodás nem más, mint egy irigységgel fűszerezett harag, de ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Megállok itt az olvasásban, mert hát ha valaki még nem olvasta ezt a 37. Zsoltárt, és egyáltalán a Biblia tanítását nem ismeri, csak úgy felágaskodik benne az ellenérzés, hogy hát mi az, hát még bosszankodni se lehet. Hát eltűrni ezt a sok minden gonoszságot, ocsmánságot, ami bennünket körülvesz. Hát a Biblia meg ezt mondja, hogy ne is vegyem akkor észre, vagy ne is bosszankodjam. Hát borzalmas, hát behunyjam a szememet, vagy hát hogy járjak ebben a világban. De tessenek megfigyelni, hogy hogyan okolja meg Dávid ezt a felszólítását, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. A gonoszság, ha nagyon is káprázatos és pompázatos, már itt a földi életben is hirtelen levágattatik. Az örök élet számára pedig nincs léte, nincs létjogosultsága. Azt mondja Dávid, hát bosszankodsz emberekre, akik gonosztevők, akik elvetemültek, akik talán csalással szerzik a vagyonukat, vagy igazságtalansággal mennek előre az életben, inkább szánd ezeket az embereket. Inkább érezd át, hogy ezekből az emberekből mikor lesz ember. Ha elszalasztják ezt a pár évet, évtizedet, amit itt élet címén eltöltenek, hát mikor lesz ezekből ember? Ezek hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonnyadnak. Nem lesz ember. Ezért mondja ezt a hasonlatot, hogy az életük hasonló lesz egy kis fűszálhoz, vagy egy gyönge növényhez, ami reggel fölsarjad és estére már elfonnyad. A Bibliának nagyon gyakori hasonlata ez egyébként az eltékozolt, az elrontott ember életre. De csak most ennyit foglalkozik ez a bosszankodásunk tárgyaival. Csak ennyit foglalkozik itt a Zsoltár. Rögtön ráirányítja a figyelmünket, hogy ne azokra nézzél, ne azokat tekintsed, akik állandóan felbosszanthatnak, akiknek a magatartása, az élete egy merő kihívás lehet minden nap a tudatod számára, hanem változtass irányt. A gondolkodásodban, a nézőpontodban változtass irányt. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, és se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Gyönyörű, hogy a Zsoltár a bosszankodást és a bosszankodásnak a miben létét ilyen sokszorosan körbejár, most már harmadszor idézi ez Dávid. Itt a harmadik idézetnél azért álltam meg, itt a 8. vers végén, mert ezt akár mottóul is megjegyezhetnénk az életünk számára. Mi ez a fél mondat? Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. A bosszankodásnak soha nincs jó következménye. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Tehát ami prevenció, ami megelőzés, ami a depresszió kivédése, ez egy tudatos küzdelmet feltételez, hogy az élet valóban egy hatalmas küzdelem, amiben mi is be kell, hogy álljunk ebbe a küzdelembe, a Biblia szerint is a földi élet óriási küzdelem, de hogyha valaki megismerte az Istent, vagy az Isten szavát, a Szentírást, akkor szabályszerűen álljon bele a küzdelembe. Így mondja a 2. Timóteus levél 2. fejezet, hogy szabályszerűen, csak az koronáztatik meg, aki szabályszerűen küzd.
Így mondja ennek a fiatalabb munkatársának sokszor Pál apostol, hogy nemes harcot harcoljál meg, a hit szép harcát harcold meg. Tehát a küzdelemben csak helyes eszközökkel vegyél részt. Igen, küzdenünk kell az életben, és szabályszerű küzdelemre van szükség, de a bosszankodás az csak rosszra vinne. Tudni kell veszíteni is az életben. Egyébként erkölcsi tekintetben a Biblia szerint sokszor a veszteség a legnagyobb győzelem. Aki tud veszíteni, az győz. Aki tud hallgatást parancsolni magára, amikor a másik ember begerjed. Aki tud visszavonulni akkor, amikor a másik ember előre rukkol, és hadonászik, és próbálgatja az igazát érvényesíteni. Ez az ember nem vesztes, hanem ez győztes. És az az ember, aki megszűnik az irigységtől, a haragtól, azt mondja, szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésed, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Ez újra visszatér az eredeti témához, mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Távlati legyen az életérzésed. Nézzél távolra, ne az apró napi küzdelmekbe ragadjál bele, hanem nézd meg azt a nagyon szép véget, ami a szabályszerű küzdőkre vár, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Innen idézte vissza Jézus a harmadik boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezet 5. verse szerint: boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. És aztán, mivel ez a 37. Zsoltár nagyon is látja, hogy milyen a mi emberi természetünk, hogy az emberi természetünkkel újra és újra meg kell küzdenünk, újra és újra veszi elő azokat a témákat, amiket már előzetesen megérintett. De érezzük, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutunk, és kikerülünk ebből a kellemetlen lelkiállapotból, mondom, hogy a bosszankodás és az önsajnálat. Szóval fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Döbbenetes dolog, kedves hallgatók, talán a 10-20 évvel ezelőtt még az életet nem néztük ilyen szemüveggel, vagy nem tudtuk volna ezt elfogadni, hogy az életről ezt mondja a Szentírás, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, és a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Késhegyig menő küzdelem zajlik itt a világban, és a legnagyobb támadás mindig azokat éri, akik emberként akarnak élni, akik az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember példája szerint szeretnének élni, Krisztus szerint szeretnének élni, ahogy Krisztust megölte ez a világ. Ahogy nem sokat teketóriáztak, a magas értelmiségiektől kezdve a csőcselékig, mindenki azt mondta, hogy feszíts meg. Igen, azok, akik ezt az utat követik, akik igaz módon szeretnének élni, és akik nyugalomban, meggondolásban vezetik az életüket, ezeket le akarja ölni ez a világ. Tehát gyilkos világban élünk. De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fethetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a ligetékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megáldkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Micsoda életismeret szólal meg ezekben a sorokban. Persze az igaz emberek is eleshetnek. Milyen gyönyörű itt a 24. vers megkülönböztetése azonban: ha elesik is, de nem terül el, van, aki támogatja őt. Van hátországa, van hite, van megújuló
mindig megújuló élete. És Dávid azt mondja, hogy ha az életemen végig tekintek, az életemben is ezt látom. Ha visszatekintek a gyerekkoromra, az egész életemre, akkor is ezt a számadást vonhatom meg, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Igen, nagyon sok ember azt mondja, hogy ő azért él agresszív életet, mert hát meg kell valahogy élni. Hát ez ma a divat, az agresszív élet a divat. Hát fenn kell tartanunk magunkat. Hát a mai világ határozottabb magatartás követel, mint a 10-20-30 évvel ezelőtt. Hát valamiből élnem kell, és hát ki kell verekednem magam számára a pénzt, meg hát azokat a lehetőségeket, amelyek egy normális élettel együtt járnak. Olyan megdöbbentő, hogy az emberek ezekben a logikájukban soha nem hátra néznek, mert a tapasztalatokat hátul kell keresni, nem elől. Az emberek félnek a jövőtől, ahelyett, hogy hálát adnának a múltért és a jelenért. Különös csengése van Jézus szavainak a mai világban, hogy elég minden napnak a magondja. Ugye? Tehát, hogyha az Isten segített eddig az életben, és meg tudtunk élni tisztességes keretek között, és lelkiismeretesen, mint Dávid mondja, hogy gyermek voltam, meg is vélhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Tehát azért az ember fönnmaradt, megéltünk, fönnmaradtunk, túléltünk dolgokat. Ne féljünk a jövőtől, az ilyen logika és az ilyen érvelés, hogy hát, ha nem vagyok agresszív, hát akkor én nem akarok depressziós lenni, inkább agresszív leszek, inkább lesodrom a másik embert. De miért? Hát eddig kisegített abban, hogy élni tudjunk. Mondom, az embernek a különös érték felcserélése, hogy a múltért nem adunk hálát, a jelenért nem adunk hálát, de a jövőtől rettegünk, pedig hát a jövő legkevésbé van a kezünkben, amire még vissza tudunk tekinteni, hogy a múltban meg a jelenben is kisegített és kiadott erőt, az a legmélyebb hálával és köszönettel tölthetne, és persze a legmélyebb nyugalommal is, hogy aki eddig segített az életben, az ezután is segíteni fog. És itt a 27. versben mondja ki Dávid a Zsoltárnak, talán a legmagasabb pontján, lelkileg legmagasabbra emelkedő pontján ezt a szentenciát, amit nagyon jó megjegyezni, kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Valóban az egész ember élet itt van ebben az egy sorban. Kerüld a rosszat, szabályszerű küzdelem, csak helyes eszközökkel éljünk, csak a lelkiismeret eszközeivel, a meggyőződés eszközeivel. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ezek után mondja ki még Dávid tehetetlenre,

emberek is mekkora küzdelmet folytattak. De a régi emberek is ismerték azt, amiben mi vagyunk, a mikorunk legfeljebb annyira más, annyiban más, hogy most tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Itt nem egyes embereknek a tapasztalatairól van szó a mai korban, a mai korban tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Ilyen módon is mondhatjuk, hogy a korunk demokratikus, mert mindenki mindenben részesül. Részesül jó dolgokban is, részesül rossz dolgokban is. A mai kor a lelki-szellemi demokrácia mellett a szabadságnak a kora. Itt igazán az embernek kell eldönteni, hogy most merre akar menni, merre akarja folytatni az életét. De kedves hallgatók, hogyha ilyen alapvető dologra hivatkoztam, mint hogy ha a depresszió közvetlen oka a bosszankodás és önsajnálat, a háttérben a közvetett oka hit hiánya és a lelkiismeret hiánya, akkor nyilvánvalóan, hogy én az okok legyőzésében látom ennek a szörnyűséges tudati zavarnak a legyőzését, a bosszankodás és az önsajnálat elhárításában, ami erős lelkiismeretet és erős hitet feltételez, de minthogy az eddigiekben is nyilvánvaló volt, hogy a depresszió azért az egész embert sújtja, az egész embert érinti. És korunk ilyen szempontból is demokratikus, hogy korunk antropológiája, ha akarja, ha nem, tudomásul kell, hogy vegye, hogy az ember egész, egységes egész. Úgy, ahogy a Biblia mondja. Az ember nem olyan, mint ahogy régen elképzelték a görögök, hogy áll testből és lélekből. A lélek magasabb rendű, a test meg alacsonyabb rendű. Ez a görög elképzelés volt. Számos görög vallási felfogás és filozófus osztozott ebben az eszmében. De az ember nem is valami trihotómikus, valami három részből álló valaki, a test, lélek, szellemnek az együttese. Az emberről a Biblia ezt a rövid meghatározást nyújtja a Mózes első könyve, második fejezet, hetedik versében, hogy az ember élő lélek. Az emberben a testi és a lelki folyamatok összefüggnek. Tehát az emberben, ha bármi betegség keletkezik, lehet az alapvetően tudatból kiinduló betegség, ennek bizonyára, és ezt látjuk a depressziónál is, ugye külső következménye is vannak. És hogyha az emberi életben külső következmények is vannak, és ezek is felütik a fejüket, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos testi dolgoknak a kezelése, bizonyos fizikai dolgoknak a kezelése éppen úgy hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk depressziós emberek. Mire gondolunk? Itt felsoroljuk a kis füzetünkben azt, gyakorlati tanácsként, hogy nagyon sokszor az emberi életben a jó lelkületet, vagy a jó ideg és elmeállapotot nagyon egyszerű fizikai dolgok tudják előidézni. Ilyen például a mozgás. A mai kor nagyon sok betegség, hát ez persze ellenőrizhetetlen és kikutathatatlan, hogy hány betegsége vezethető vissza a mozgás hiányra. Egyszer egy gyógyszerésszel beszélgettem, aki egész életét egy faluban töltött el, és azt mondta, hogy neki erős meggyőződése, hogy például a cukorbetegségnek is alapvető oka a mozgáshiány, és a falusi népesség körében azért terjed annyira a cukorbetegség, mert már a falvakban sem mozognak, és dolgoznak annyit, nem végeznek annyi fizikai munkát az emberek. Azt mondja, katasztrofális, hogy ez a kultúra mihez szoktatta hozzá az embereket, mert a falvakban is a gyereket az iskolába kocsin viszik, azt az 500 métert sem teszi meg gyalog a gyerek. Milyen szép a Bibliának ez a kijelentése. Az Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében, amit egyébként Pál mond a hitetlen aténiak előtt, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ez egy egyszerű mondat, de a mozgást nem hagyta ki az apostol. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az élet, az, hogy vagyunk, ez a mozgásnak köszönhető. Találkoztam olyan emberrel, aki az egész életét egy ágyban töltötte, és a mozgása csak annyi volt, hogy a szemét mozgatta. Soha nem láttam ilyen esetet, félelmetes eset. Ez az ember megtanult angolul, elolvasta a Bibliát így, hogy gyermekkorától fogva fekszik mereven egy ágyban, és csak fölfelé néz.
A házát azonban megnyitotta olyan fiataluk előtt, akik a Bibliát meg akarták ismerni. Én is úgy jutottam el hozzá, hogy kazettákat kért, videókazettákat kért, ezeket akarta bemutatni a felesége segítségével, és megdöbbenve látom, hogy van ilyen ember, akivel ha beszélni akarok, akkor az ágya fölé kell, hogy hajoljak, mert csak úgy lát, mert a fejét sem tudja igazán.

0: elmozgatni. Félelmetes eset. De az ilyen végletes esetektől eltekintve tessenek csak megnézni a saját életüket, hogy hányszor és hányszor segít ki bennünket a mozgás. Lehangoltak vagyunk, nyomott a hangulatunk. Tehetünk egy-két dolgot, például gyalogulunk pár kilométert. Nagyon szép ma is az este, hull a hó, szép a világ, fehérbe öltözött. Babicsnak van egy szép verse, a Halavány téli rajz, ami arról szól, hogy ez a hó alatt titkos lánc nyúl át a földön, összekötve azt, aki jó. És olyan szép ezen a friss havon sétálgatni, de egyáltalán bármikor is szép sétálgat. Igaz, hogy nem annyira a kövön vagy a bitumenen, inkább a füvön és a természetes földön. Nagyon ajánlom mindenki számára ezt az egyszerű dolgot, hogy többet mozogjunk. Például nyári táborainkban kitűzöm én is mindig a célt, megnézem, hogy hány napos a tábor, 7 napos, 10 napos a tábor, kezdek egy 3-4 kilométeres kis gyalogtúrával, második nap már felemelem azt 6-7 kilométer, aztán 8-9-10 kilométer, a végén 15-16 kilométerre is fölmegyünk, eleinte nagyon sápítoznak az emberek, hogy nem fogják bírni, meg nem tudnak majd hazamenni, meg nagy az izomláz, de a végén általában mindenki köszönetet mond azért, hogy most egy hét alatt vagy 10 nap alatt egy jócskán kimozogtuk magunkat. Szokták mondani, hogy a gyerekeknek is annyi mozgás kellene, hogy jól megizzadjanak, legalább egy napi 8-10 kilométeres mozgás, ezt még a tömbházakban is el lehet élni föl és le, föl és le. Soha nem ismernénk a depressziót, hogyha a kultúránk, az életmód kultúránk a mozgásnak igazi helyet biztosítana. Sajnos ez nem így van, az életmód kultúránk az állásra és főleg az ülésre korlátozódik. De az ülése is úgy, hogy vagy irodai ülés, vagy gépkocsiban való ülés, amit ha valaki meglátott volna, mondjuk 200-300 évvel ezelőtt egy akkori embernek így bemutatták volna a jövőt, hogy a 20.-21. századi homo sapiens így ül, és ezt csinálja, akkor azt mondta volna az a valaki mondjuk a 17.-18. század, hogy ez nem lehet igaz, ez rémálom, ez nem következhet be, mert kihal az emberiség. Kedves hallgatók, a cukorbetegségnek, az egyre inkább elterjedő mozgásszervi betegségeknek, és annyi sok más betegség mellett a depressziónak is az egyik fő oka az, hogy nem mozgunk eleget. Itt ne annyira a sportolásra gondoljunk, hanem az egyszerű mozgásra, nagyon egyszerű, tehát a gyaloglásra, az 5 km per óra mozgásra gondoljunk. Ehelyett beülünk a kocsiba, és a 50, 60, 80, 100 km per óra mozgással jönnek a világ ingerei velünk szemben. Mi 5 km per órára vagyunk megteremtve. Ez egy másik nagyon egyszerű, ilyen fizikai dolog, amit ajánlunk itt a kedves olvasóknak, a mozgás mellett a víz külső és belső használata. Ki ne élt volna már át ilyen dolgot, hogy mondjuk nyomott hangulatú volt, vagy szomorú volt, és hát ha módja volt, ha hazament éppen, és le tudott tussolni mondjuk, vagy meg tudott fürödni. Manapság már persze a kádban fürdés kimegy a divatból, mert nincs hely ezeknek a kádaknak, de hogyha valaki mondjuk meg tud fürödni, és vannak ilyen növényi kivonatú fürdőhabok, amelyeket lehet használni, ha valaki egy fél órát, 3/4 órát a kádban tölt egy ilyen oldatú vízben, én például ezt gyakorlom, egy kedves külföldi ismerősöm, barátom küld nekem mindig egy flakon ilyen zöld növényi kivonatot, egy évig elég körülbelül, és hát az ára sem valami magas, tehát mindenki megengedheti magának. Nem tudom, itt Magyarországon ezzel mennyire vagyunk ellátva, de hogyha úgy az ember már hetek óta nem tudott pihenni, vagy nem tudta megaludni azt a kívánt időmennyiséget, akkor egy ilyen fürdő, azért egy-két napra biztosítja az embernek a felfrissülését. Nem beszélek az úszásról, vagy egyéb más úri sportokról, most nagyon egyszerű dolgokról beszélek, a gyaloglás nem kerül semmibe, a tusolás már egy kicsit többe kerül, de hát végül is az sem olyan nagy összeg, hogy magunk számára ne biztosítanánk. És egy harmadik dolog, a bőséges alvás. Kedves hallgatók, szeretném önöket figyelmeztetni arra, hogy azok az elméletek, melyek szerint az embernek elég 6-7 óra alvás bizonyos életkorban, teljesen téves elméletek. Legújabb felmérések is ezt valószínűsítik, igenis az embernek, a felnőtt embernek is, a tevékeny, aktív embernek is meg kell, hogy legyen az átlagos napi 8-8 és fél óra alvása. Az idegrendszernek szüksége van a pihenésre. Ahogy a gyomornak szüksége van a pihenésre, tehát minden órában ne nassoljunk, vagy ne tömjük a bendőnket különböző nyalánkságokkal, mert a gyomornak is pihenni kell legalább 3-4 órát az emésztés után. Ugyanúgy az emberi tudat, az emberi idegrendszer, tessenek meggondolni, hogy mindannyian milliárdosok vagyunk, csak ennek nem vagyunk tudatában. Mi azt mondjuk, hogy hát mi nem vagyunk milliómosok. Hát milliómosok nem vagyunk, milliárdosok vagyunk. 25, 40, 50 milliárdat sejtünk van. Milliárdosok vagyunk. Ezek az agysejtek egymással a legbonyolultabb biokémiai összeköttetésben vannak. Az egész emberi életnek a vezérlő központja itt van néhány köbcentiméteren, és ez vezeti az embert, és ahogy a művészek gyönyörűen kifejezték, az ember egy kis mikrokozmosz. Hogy Vörös Martin Mihály mondja, az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Ugye a Csongor és Tündének ezek a gyönyörű szavai szerintem felülmúlhatatlanok a világköltészetben, hogy az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik, itt tükrözik pár köbcentiméteren az egész mindenség, az egész univerzumot magunkba tudjuk fogadni az ismereteivel, a csodáival, a szépségével. Tehát ennek az emberi idegrendszernek szüksége van a pihenésre, milyen szépen mondja a 127. Zsoltár első két verse. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. De kell, hogy legyen alvás meg álom, mert hogyha nincs, akkor nem tud valaki eleget adni. Nem tudja azt adni, amit a bőséges álomnak az egyik legszebb tulajdonsága, hogy mondja a 30. Zsoltár, mondom, Zsoltárok könyve, Recept Zsolt, azon belül Recept Zsolt 37, 127, 30, azt mondja a 30. Zsoltár, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ha az ember ki tudja pihenni magát, más szemmel ébred a holnapra, másképp látja az életnek a nehézségeit, problémáit. Ajánljuk még ezt is a kis füzetünkben, hogy ne vessük meg az emberi történelem nagy művészi alkotásait, főleg a zeneművészet alkotásait. A Biblia közli velünk, hogy a depressziónak az egyik ellenszere a hárfa zene volt, amikor Saul súlyos depressziós volt, az udvar tartása is föleszmélt, és elkezdte gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből az emberből elűzni a démonokat. Hát hívatták az ország legjobban játszó zeneművészét, akinek híre volt, akinek a hárfa játéka olyan csöndes, kiegyensúlyozott, csodálatos zenei játék volt. Ez Dávid volt Betlehemből, és Dávid elment Saul udvarába, vitte a hárfáját, és ott énekelte neki ezeket a zsoltárokat, vagy ezek közül némelyet. Tehát a zeneművészet nagy alkotásai. A főiskolánkon, amely a Sola Scriptura főiskola, egy évig tanítunk egy tárgyat, a Biblia és a zeneművészet. Ha valaki csak ezekre a tárgyakra, ezekre az órákra szeretne bejönni, itt van a prospektusa a főiskolának, itt van, hogy hogyan, mikor vannak ezek az alkalmak. Egy zenetanár tart előadást arról, hogy mi az igazi zene. Mert persze nem azt nevezem igazi zenének, ami a mai világban zeneként törzskönyvezett, de a depresszió melegágya, nemhogy a csitítója, nemhogy a leépítője, de a depressziót kiváltó, nem tudom én, harsány, feszültséget keltő és hordozó rockzené és egyéb más zene, tehát nem erről van szó, az emberi történelemnek a nagy alkotásai, az Opus 550 mondjuk Mozarttól, vagy a 7. szimfónia Beethoventől, vagy Johann Sebastian Bach minden darabja. Hogyan is mondta szegény Pirinszki János? Ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni. Johann Sebastian Bachot. Bach óriás. De miért óriás? Nem csak azért, mert a zeneművészete technikailag egy nagyon magas rendű, ugye barokk kultúrának a csúcspontjánál, hanem azért, mert Bachnál ott volt az a hátország, amit én a lelkiismeret és a hit hátországának nevezek, aki minden művelé odaírhatta azt, hogy valakinek a dicsőségére írta a műveit. Ha valakinek a dicsőségére írta a műveit, az minden embert fölemeli ahhoz, akinek a dicsőségére írta a műveit. Kedves hallgatók, vannak itt még gyakorlati útmutatások, és persze ennek a témának az irodalom és egyre bővülő, én csak alapdolgokat szerettem volna önöknek megérinteni, de ha már irodalom és azután zene is elhangzott, hadd illusztráljam néhány képpel is, hogy mit láttak meg a depresszióban, és miben látták meg a depresszió legyőzését, a festészetnek, a képzőművészetnek a nagy alkotásait szeretném befejezésül levetíteni.
1: Igen. Igen, tehát Lukács van Leiden. Nem erősít? Lukács van Leiden metszetével kezdjük a vetítést. Hogyan került ki az Isten kezéből az ember, mutatja ez az 1529-es metszet, amikor az Úr elmagyarázza az első emberpárnak az élet rendeltetésszerű használatát. És a következő képen láthatjuk, hogy ehhez képest az ember már is nem rendeltetésszerűen használja az életét. Az Úr távozik, Nicolas Poussin festménye jobb felső sarkában látjuk. Az első emberpár itt marad, és Éva rögtön, mint egy jelzi Ádámnak, hogy megpróbálhatnánk, megkísérelhetnénk tapasztalatból is megismerni a rosszat. Hát végül is minden rossznak, minden betegségnek ez a háttere, hogy az ember tapasztalatból kipróbálta a rosszat, és a rossznak, a gonosznak egyik következménye a betegségek és köztük a depresszió. A Kain és Ábel történetben látjuk, hogy Rembrandt hogyan ábrázolta Kaint, aki keményen lehajtja a fejét, aki elégedetlen az Istennel, aki az oltárára ráteszi azokat a növényeket és gyümölcsöket, amiket az Isten nem kér tőle. A másik oltár itt balra, az Ábel oltára, azon egy gyenge jó, egy gyenge bárány áldoztatik fel. Ábel belátta a bűneit, és ki akart szabadulni azokból, ezért fordult Istenhez segítségért. Kain egyedül maradt a visel dolgaival, és az Istennek odavitt néhány terményt, hogy azzal elégedjen meg, és engesztelődjék meg vele szemben. Ugye a Biblia szerint Istent nem lehet engesztelni a rosszal szemben, a rosszat elkövető iránt viszont nem kell engesztelésre bírni. Jobban szereti az Isten az embert, mint az ember saját magát. Kain depresszióját egyébként a romantika aztán nagyon erősen felfokozza. Proudhonnak az olajfestménye a Louvre-ban látható, hogy megöli Ábelt, az öcsét, itt látjuk ugye elterülve és fut a saját lelki ismerete elől, ilyen görög nemtők vigyázzák az útját fáklyával, tehát az Isten megígérte Kainnak, hogy ő ugyan ölt, de az ő életét nem fogják kioltani, de Kain arcán látszik az elrendezetlen életnek a nyoma. Végül is hát a depressziónak is egy leges, legvégső mozzanata ott a mélyben az elrendezetlen élet. Nek a kifejeződése. Aztán a későbbi francia romantika már, ez a 19. század első felében készült olajfestmény, Kaint a depresszió, a mánia, szinte már a skizofrénia áldozatának mutatja. Itt jobb oldalt látjuk, hogy viszi a családját, menekül a saját lelkiismerete elől. Ez egyébként Victor Hugo-nak a Lelkiismeret című verséhez is készült ez az olajfestmény. A vers ugye arról szól, hogy az ember Kain menekül a szem elől, sehol nem nyer megnyugvást, még végén a földbe ásatja magát, hogy ott majd nem látja a szem, a lelkiismeret, de a nagy sötétségben is ott világlik föl vele szemben a szem. Következő képünkön áttérünk már a másik nagy történetre, talán a depressziónak első nagy képzőművészet történeti ábrázolása, szintén az előbb is látott Lukács van Leiden németalföldi holland mester nevéhez fűződik. Jobb oldalt, hogy úgy mondjam, tényleg ott van Dávid, aki orvosolná ezt a depressziót a hárfajátékával. Bal oldalt viszont nézzék meg Sault, ahogy szorongatja a dárdáját, mert rögtön el fogja hajítani Dávid irányába. Iszonyatos történet ez. Még ne váltsunk, ha lehet, még menjünk vissza. A képen láthatjuk Saulnak az arcát. Na most erre mondom azt, hogy a történetben, a művészet történetben talán az első nagy hatású ábrázolása a depresszió, teljesen önmagába forduló arc. Teljesen önmagával törődő tekintet. Ez az ember már nem tart kapcsolatot a külvilággal, önmagában forog önmaga körül. Tehát itt már az önsajnálatnak a prédája, az önsajnálat iszonyatos betegség. Egyébként a behajtani tilos táblát kellene az első gondolatunk elé tenni, ami azzal foglalkozik, hogy jaj, én. Ugyanez a mozzanat, és itt mehetünk Rembrandt olajfestményére, ami az amszterdami Rijksmuseumban függ. Jobb oldalt ugye a hárfázó Dávid, bal oldalt Saul, aki törli a bal szemét a drapériával, a jobb szeme iszonyatos ürességet árul el. Itt is jobb kezében szorongatja a dárdát, és kész lenne Dávidot megölni. Pedig a következő kinagyításon láthatjuk, hogy Dávid belefelejtkezve a zenébe és a művészet örömébe tulajdonképpen a leghatásosabb gyógyszert nyújtja át Saulnak. A vidám elme jó orvosságul szolgál, fel van írva példabeszél könyve 17. fejezete a táblára. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ki emeli fel az ember elméjét? Az igazi zene erre igen alkalmas. Az ember elméjét persze megváltoztatva fölemelni, egyedül az Isten beszéde, a Szentírás alkalmas. Következő képen láthatjuk, hogy Dávid ezt a kiegyensúlyozottságát is annak köszönhette, hogy ő Istenhez közel maradt. Ő, ha elkövetett is vétkeket, hogy olvastuk a 37. Zsoltárban, ha elesett is, de nem terült el. Kint a szolgái nézik az ellenséget, Holbein metszetének ott jobb felső sarkában látjuk az ellenséget, fürkésző szolgákat, akik fondorkodtak Dávid ellen. Dávid nyugodtan ül a sátrában, ott van a lant fölakasztva ugye a falra, és ő pedig írja a gyönyörű zsoltárokat. Persze Dávid is beleesett a depresszióba átmenetileg, ahogy mutatja Rembrandt rajza, a bal oldalt álló alak Dávid iszonyatos súlyok nyomják a lelkét, hiszen egy embert eltett az útjából és hát lábalól, hogy elvehesse annak az embernek a feleségét. Most jelentik úriás halálát. Rembrandt ezt is megörökítette ezen a rajzán, és azt a nyomot megdöbbent, de a tettét előre kiszámító Dávidot is. Az arcán sok minden tükröződik. Jobbra pedig már jön a következő képen is látható Nátán próféta, aki Dávidot fölébreszti ebből a kábultságából. Ezt is Rembrandt nagyon hatásosan ábrázolja, jobb oldalt Dávid, ahogy szinte fel fog ébredni ebből a lelki halálból, amire nézve a bal oldalt üdő Nátán próféta elmondja azt a gyönyörű szép példázatot a szegény ember bárányáról. Sokszor beszéltünk már erről. A következő képünkön megyünk tovább a történelemben. Saul, aki végül is nem csak a depressziónak, hanem mondom a skizofréniának is az áldozatává vált, elment a halottlátó asszonyhoz. Az endori jósasszony megidézte előtte Sámuel prófétát, egy fehér alak jön fel a földből, egy múlt század végi angol festő ábrázolásán. Jobb oldalt látjuk Sault, ahol, ahogy kiszáll belőle a lélek és előre borul, és másnap öngyilkos lesz. Egyik rossz vonja maga után a másikat. Depressziós emberek, hogy kitörni akarnak a helyzetükből, elmennek javasasszonyokhoz, spiritista eszközökhöz folyamodnak, hadd ne mondjam a modern spiritizmus különböző válfajai, tele vagyunk a spiritizmus és az okkultizmus különböző nemeivel, ezekre majd külön előadást fogunk szánni. Saulnak a vége sajnos az öngyilkosság. Lehet beszélni próféták esetében depresszióról? Két prófétánál igen. Az egyik Illés, nem is ez az eset, amikor ki kell, hogy meneküljön az emberi világból, és szinte az állatokkal él közösségben, nem Akhábbal, királyi családjával és az őt üldöző ország vezetőivel, nem ekkor depressziós idés, de akkor, amikor elfut a királyné Jézabel elől. Illésnek a depressziójának az ellensúlyozására szokták ábrázolni ezt a víg mulatozó környezetet. A depresszióból való kitörés egyik eszközeként azt gondolják az emberek, hogy szórakozni kell, kicsapongani kell. Ez inkább még elmélyíti a depressziót. Következő képünkön látjuk, hogy Illés, aki sokakat fölkeresett és gyámolított, és a következő képünkön a másik nagy prófétát, akivel Illés mellett, akivel kapcsolatban lehet még depresszióról beszélni, ez Jónás. Jónást, amikor a tengerbe vetik, vagy egy katakomba festmény mutatja, aztán, hogy benyeli a hal, és a halból imádkozik Jónás, ahogy a bécsi Genezis mutatja, nem is ez a depresszió, ami ott a hal gyomrában érinti, bár akkor is látjuk, hogy nagyon elesett állapotban van ez a küldetés elől menekülő prófét, egy üvegablakon látjuk a kiemelkedését a mélységből, az imájának a segítségével. A depressziónak a leghatásosabb ellenszere a hívő emberek életében, de csak hívő emberekre lehet mondani, az imádság. Jónás végül elindul Ninivébe, az Istentől adott küldetésének a célállomására. És itt éri Jónást a depresszió, amikor nem tud örülni a város megváltozásán. Szintén katakomba festménye, hogy Jónás méltatlankodik a fölüle lekonyuló tök levelek ugye elszáradása miatt. Talán a következő kép az egész művészet történetnek leghíresebb Jónás ábrázolása, Michelangelo freskója a római Sixtinából. Ott van baloldalt fenn az a zöld ricinus bokor, ami most lehervad Jónás feje fölül. Jobb oldalt a másik rekvizítum, a nagy hal, amely kiöklendette Jónást. És nézzék meg Jónás alakját, hogy teljesen természetellenesen vonaglik az egész teste, de a két karja is, sőt az arca, ahogy bosszankodik, ahogy szemrehányja Istennek, hogy ő jó. Azt mondja, hogy te bánkódsz a gonosz miatt is, és ezért akartam elfutni Tarziszba, és nem eljönni Ninivébe. Itt is a bosszankodás, meg az önsajnálat, szóval ne ítéljük el a depressziós embereket. A depresszióban nagyon könnyű belecsúszni, ha egy Illés és egy Jónás is proféták létükre belecsúsztak, és magának az Istennek kellett nagyon nagy erők bevetésével kiemelni őket. Következő képünk mutatja, hogy Jézus is megemlékezett a depressziónak egyik nagy forrásáról, a talentumok példázatához készült ez a Rembrandt műhelyéből való olajfestmény. Az az ember, aki elássa a talentumait, aki nem akar másokért élni, nem akarja kamatoztatni a tehetségét, vagyonát, pénzét mások javára, tehát nagyítsuk ki ezt az arcot. Hát, ha így megnézzük, most már látjuk, hogy ez is egy depressziós tekintet, vagy depressziós az. Ha az ember nem a rendeltetésének megfelelően él, nem a lelkiismeret vezéri, nem a hit vezéri, hanem vezéri a bosszankodás, az önsajnálat, a maga sebeinek a nyaldosása, és elássa azt az egy talentumot is, amiről ugye Máté 25. fejezetében Jézus beszélt, ilyen emberré válik. Júdás. Őt említettem Kain és Saul után, ezért az olajfestményért egy műkereskedő Rembrandtnak egy vagyont adott. Azt hiszem, hogy méltán, pedig fiatalkori képe Rembrandtnak. A főtanács előtt van Júdás, ott középütt látjuk egészen lent a 30 ezüstpénzt, hogy visszaviszi a papoknak és írástudóknak. Azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért, de nézzük meg, itt kicsit jobbra van Júdás, hogy összeteszi a kezét, de valami hihetetlenül görcsös, kemény az a kéztartás, a válltartás, a kemény maga a tekintet az arcnak, a fejnek jobbra billentése. Szóval Rembrandt ilyen nagyon egyszerű eszközökkel figyelmeztet bennünket arra, hogy Júdás nem fordult szembe igazán az árulásával. Önmagát sajnálta, hogy mit szólnak majd az emberek, hogy tanítvány létére elárulta a mesterét, és ezért nem jöhetett ki ebből a bajból, és ezért lett a vége az életének ugyanaz, mint Saulé, tehát elment és felakasztotta magát. Azt szokták mondani, hogy a magyar művészet történetben is volt egy nagy depressziós festő. Önarcképe is mutatja, hogy nem akármilyen tekintet néz ránk Csontvári önarcképéről. Biztos, hogy Csontvári is sokat küzdött ezzel a betegséggel. De nézzék meg, hogy micsoda életteli, eleven megfogásai vannak a Hortobágyi, ugye a Vihara Hortobágyon, a kilencszűkú híddal. Vagy még inkább a következő kép, amikor elment a Balkánra és a Jajcei vízesést megfestette, hát a nagy kolorista feste, a színek feste, az atmoszféra feste, csupa élet Csontvári. Ne foglalkozzunk sokat a művészeknél a depresszióval. Sokszor az nagyon jóra tudott fordulni, sokszor az érzékenységnek volt a kifejeződési formája. Nézzük a következő Csontvári képeket, mert Csontvári ugye elment a Közel-Keletre, megfestette ugye Taormina romjait. A következő képünkön is látjuk ezeket a keleti Baalbek, Taormina romos részek, és a nagy természet, ahogy a csodálatos színeivel kibomlik, az emberi világ persze, az emberi világ romvilág a természethez képest. A következő képünkön látjuk, amit leginkább ismertünk, az zarándoklás az életfánál, a libanoni cédrusnál, aztán a következő kép, ami valóban inkább már a depresszió felé hajló kép, a magányos cédrus. Csodálatos kép, csodálatos festmény, de látszik a sztoicizmus beszüremkedése, látszik a megrendült küldetés tudatnak, a lecsapódó fáknak, fa gajaknak, illetve ágaknak a képében a megrendült világ tudatnak a kifejezése. De nézzük meg Csontvárinak a bibliai tárgyú képeit Mária kutya Názáretben. Nézzük ennek néhány kinagyítását is. Ugye az asszonyok mozgása, a táj, az építmény és az emberi alakoknak csodálatos összhangja, megint a színeknek a felemelő, feldobó ereje. Aztán a következő kinagyításon látjuk a középponti részt, ugye a víz képe. Aztán a következő képünkön most már Názáretből Jeruzsálembe megyünk, Jeruzsálem tornyai, megint a színvilág, a csodálatos atmoszféra, ami mindig jellemzi Csontvárit. Aztán a következő képen látjuk a Dávid tornyát, az előtérben már galambuk is, tehát a növényi élet mellett az állatok élet, és a következő képen, amit már sokszor mutattam önöknek, a siratófal jelenet Jeruzsálemben. Nézzük a következő kockánkon az idős rabbinak a kinagyítását, a fájdalom, a gyász együtt él itt más emberi érzelmekkel, de a következő kép, ami Csontvárinak a fő képe, a fohászkodó üdvözítő, és amely mutatja Csontvárinak tulajdonképpen végső állásfoglalását az élettel, a megváltóval, Krisztussal kapcsolatban. Menjünk a következő képünkre. Itt a kinagyításon jól lehet látni, hogy Csontvári tudatában volt, hogy az emberi élet akkor rendeltetésszerű élet, ha törvények szerint élünk. Mózes van ott a 10 parancsolat két kőtáblájával. Ahogy vezetjük a szemvonalunkat bal felső sarokból jobb oldalra, Krisztus van előttünk, az igazság és szeretet Krisztusa, amit két színnel mutat meg Csontvári, a fehér és a vörös színnel. Menjünk közelebb Krisztushoz, aki hívja az embereket, aki kérleli az embereket. Ha még közelebb megyünk, ugye valóban fohászkodó üdvözítő, Istenhez is fohászkodik, de az emberekhez is, hogy emberek, akartok-e élni olyan életet, amire az Isten teremtett benneteket. És most nézzük a következő képet. Hát igen, itt van a depressziós tömeg. a 20. században vagyunk, a 20. század elején festette ezt Csontváry. Nézzék meg a méltatlankodás, a bosszankodás, a megbotránkozás. Mindenki kinyitja a száját, és mi jön ki ezekből az emberi szájakból? A méltatlanság. Nem ezt vártuk. Istentől, Krisztustól nem ezt vártuk. Hát mit vár az ember? Miért bosszantjuk magunkat? Azért, mert mást várunk, mondjuk pénzt, hatalmat várunk. Nem ezek teszik igazán boldoggá az életet. Nézzük meg a következő kinagyításon. Mennek az emberek a templomba, már ott vonulnak, még a következő kép még jobb oldala felé fog menni, és ott látjuk a kivilágított templomokat, jobb oldalt a Kálvária hármas keresztjét. Ott vannak az emberek, de valahogy az emberek nem ott rakják le a bűneiket, ahol kellene, nem Krisztus lábánál, nem az élő személyes Istennel való kapcsolatban. Az emberek kitalálták a vallást, a vallásoskodást, mint sokszor az Isten kikerülésének egyik leghatásosabb eszközét. Nézzük meg most a kinagyítások után az egész képet, Krisztus egyedül van. Ő azonban élet, szeretet, jóság. Az emberek itt jobb oldalt csoportokba verődve közösen vannak, ott jobbra fent megint csak csoportba verődve, lent az ateista tömeg, fönt a vallásoskodó tömeg, két fekete ruhába öltözött ember borul a sírkőre, ott jobb oldalt látjuk Jézustól, és mögülük egy gyönyörű szép cédrus emelkedik az égnek, a szép kék és fehér színű égnek egy gyönyörű barna törzsről a zöld lombkorona, vagyis azok, akik személyesen kutatják a Bibliát és Krisztus áldozatának a miértjét, azoknak az élete növekvő, megújuló, és ezeket a rettenetes tudati betegségeket legyőző élet lehet. Csontvárinak ez egyik fő műve, és egyben testamentuma is a 20. századra, amelynek az elején megfestette ezt a képet. Ő ebben mutatta meg a depresszió legyőzésének az útját. Kár, hogy Jézus Krisztus körül olyan üres ott a tér. Jézus mindenkit vár. Következő képeink már a befejező kockák, ugye Csontvárinak sok bibliai tárgyú képe van még a keresztre feszítéssel kapcsolatos is, és az emberi tömeg méltatlankodásával kapcsolatos rejtélyes, enigmatikus képek, mint ez is, ami itt előttünk van. És aztán a következő képünkön ugye a próféta ábrázolását, ez már talán sikerületlenebb, mert a próféták nem egészen ilyen félelmetes szemű prédikálók voltak, de ezért, ha már megyünk tovább, Rembrandtnak a nagy olajfestménye álljon a vetítésünk végén. Hát ha a Zsoltár 37-et mondtam a depresszió elleni szernek, a festészet történetéből, ha egyetlen egy Krisztus portrét kellene kiválasztani.
2: Advent Net Rádió Magyarországról.

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mostani alkalmon, nem csak a helybélieket, hanem a távolabbról közöttünk lévő kedves testvéreinket is. Kedves gyülekezet, a mostani istentiszteletünkön Jézus Krisztus egyik gyógyításának a történetét szeretném felidézni, amelyet bár több evangélista is feljegyzett, de most ezúttal Lukács evangélista leírás alapján idéznénk fel ezt a történetet. Lapozzuk fel tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetét, és a 26. verstől olvassuk el az igét a 39. versig terjedő igeszakaszban. Lukács evangélium a 8. fejezetének a 26. versétől következőképpen olvasom az igét. És eveztek a gadarénusok tartományába, mely Galileával átellenben volt. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, se ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott és lábai elé esett néki, és fennszóval mondta, mi közön van néked te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolt annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt, azért láncokkal, béklyókkal megkötözve őrizték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtatott. Megkérdezte pedig őt Jézus, mondván, mi a neved? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment belé. És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy a disznókba menjenek, és Jézus megengedte nékik. És miután kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant, és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírül adták a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt. És mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve volt és eszénél, és Jézus lábainál ült, és nagyon megijedtek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük Jézus menjen el, mert felette igen félnek. Ő pedig beült a hajóba, és visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen, de Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza a te házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Kedves gyülekezet, ebből a nagyon sok tanítást magában hordozó evangéliumi történetből, Jézus egyik gyógyításának az eseményeiből én három dolgot szeretnék a mostani istentiszteletünkön kiemelni, és megítélésem szerint a három legnagyobb tanulságot, tulajdonképpen két kérdés kapcsán. És az első kérdést úgy abban szeretném felvetni és megfogalmazni, hogy van Jézus ebben az esetben a gyógyításnak miért ezt az útját választotta, amit választott. Ugye tudjuk, hogy Jézus nagyon sok gyógyítást elvégzett az ő élete során, tanításaitól sokkal többet gyógyított az embereket, szabadította, ebben is megmutatta az Isten szándékát az emberrel, az Isten szeretetét. És tudjuk, hogy ebben a sokféle gyógyítási módban is nagyon sok tanulság rejlett, valószínű, hogy a másféle betegeknek másféle szükségletét is megelégítette Jézus azzal, hogy a gyógyításnak más-más útjait is választotta. Ugye tudunk olyanról, hogy volt, amikor Jézus a puszta szavával gyógyított, ilyen volt például a százados szolgájának a meggyógyítása. Olyan is volt, amikor a leprásra nem csak azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, hanem meg is érintette őt és rátette az ő kezét. Úgy gondolom, sokat hallhattunk már ezekről, tehát ezeknek is jelentőségük volt a beteg gyógyulására nézve. Olyan esetről is tudunk, amikor a vakot ugye megkente sárral, és ő neki el kellett menni, és emberileg is kellett valamit cselekedni a gyógyításáért, tehát neki meg kellett mosakodni. Tudjuk, hogy nem a mosakodásban volt önmagában
bármilyen jelentőség is, illetve nem magában a vízben, helyesebben fogalmazva. Itt pedig egy nagyon érdekes leírással találkozunk, hogy Jézus itt is gyógyíthatott volna sokféle módon, és azt választotta, amit tulajdonképpen ezt az embert terhelő gonosz lelke kértek Jézustól, hogy hadd menjenek a disznónyájba. És ugye tudjuk, hogy ennek a következménye az lett, hogy Jézus meg is engedte, és ők veszedelmüket találták. Vajon Jézus miért ezt cselekedte? Gondolkoztunk már ezen? Jézus kárt akart okozni ezeknek az állatoknak, és vajon azoknak az embereknek is? Ugye tudjuk, hogy Jézustól messze távol állt az, hogy bárkinek is a kárála legyen, mindenütt épített és mindenütt adott. Én három dolgot szeretnék felsorolni ebben az első tanulságban, tehát a történet első tanulságára, első tanítására három dologgal válaszolhatunk. Valahol, ha a történetet átgondoljuk, akkor ezekre a gondolatokra juthatunk el, hogy vajon Jézus miért ilyen utat és ilyen módot választott arra, hogy ezt az embert valóságosan meg is szabadítsa. Az egyik dolog az abban fogalmazható meg, hogy meg akarta mutatni nem csak az ott lévő embereknek, hanem nekünk is, és minden később élő embernek, akik a Bibliát olvassuk, hogy milyen szintig uralhat a gonosz hatalma egy embert. Ilyen szinten is uralhat egy embert a gonosz, hogy azt a terhet, amikor Jézus leveszi az emberről, akkor az még egy disznó nyájat is, ami ki tudja hány száz állatból állott, annak is a romlását tudja okozni, és azt is hatalmába tudja keríteni, és a veszedelmét tudja munkálni. Tehát a Biblia nem kendőzi azt el előttünk, hogy Sátán nagyon hatalmas lény, és nyilván ezt nem azért mondja, hogy mi féljünk tőle minden vonatkozásban, abban is, amiben nem kellene, hanem azért, hogy számoljunk a hatalmával, és különösen, amikor más emberekre tekintünk, akkor valahol az ő megítélésükben, az ő jellemzésükben, az ő meglátásukban számítsuk be ezt a körülményt, hogy nem tudhatjuk, hogy egy ember életében, lényében milyen terheltséggel lehet számolni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv megfogalmazza a 10. fejezetében, hogy Jézus szerte járt jó tévén, és meggyógyította mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Jézus a gyógyításával mindig ilyen hatalom alól való szabadítást kínált és adott is az embereknek, és ennek az embernek a legértékesebb részét, ugye az értelmét uralta gonosz, aki nem tudott szabadon dönteni, ezért nem is volt már felelősségre vonható az ő tetteiért. És én úgy gondolom, hogy a történetnek ennél a részleténél picit megállhatunk és elgondolkozhatunk, hogy amikor mi furcsa jelenségekkel találkozunk az életben, akkor vajon számolunk-e Sátánnak ezzel az ellenségnek, az élet fejed, illetve az élet ellenségének ezzel a hatalmával, az ilyen irányú terheltséggel, amik olyan könnyen megjelenik az emberben az iszony, amikor valami furcsa látvány tárul elénk, amikor testi vagy szellemi fogyatékosokkal találkozunk, amikor lezüllött külsejű emberekkel találkozunk, amikor alkoholistákkal találkozunk, akik sok mindent elveszítettek már az életükben, akkor számolunk-e azzal, hogy az ellenségnek ki tudja, mekkora hatalma uralja azt az embert, és nem kezdjük el ugye nagy okos módon mondani azt, hogy ő tehet róla, meg a maga szegénye, meg ugye tudjuk ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy az ember tehetetlen, és segítségre lenne szüksége. Jó néhány évvel ezelőtt olvastam egy újságban az autista gyerekekkel kapcsolatban, de tényleg már jó néhány évvel ezelőtt történt, és az újságcikk megemlítette, hogy akkoriban a Budapesten a 15. kerületi tanács kirendelt volna az autista gyerekek számára egy bölcsődei és egy óvodai helyiséget, illetve gondozást az ő segítésükért. Azonban azt nem tehették meg ennek a létrehozását anélkül, hogy a környezetben is ott lévő és ott lakó embereket megkérdezzék e felől. És az emberek leszavazták. Leszavazták, mert azt mondták, vagy valahol ki se fejezték, de a döntésükkel nyilván kifejezték azt, hogy ezekkel a furcsa jelenségekkel nem tudunk mit kezdeni, és félünk. Tehát az emberek nagyon könnyen megítélik a szokatlan és a számukra furcsa emberi megnyilatkozásokat, és mi sokkal jobban megértjük az embereket, hogyha mi ezt beszámítjuk, és erről tudunk,
hogy bizony Krisztus nélkül, Krisztus hatalma és jelenléte nélkül nem csak ilyen vonatkozásban és ilyen szinten jelenhet meg az ellenségnek a hatalma, hogy terhel egy embert, hanem azért a Szentírás olyanokat is megfogalmaz, hogy Krisztus nélkül minden ember beteg. Ugye azt mondja az írás Ézsaiás könyvében, hogy minden szíverőtelen és minden fejbeteg. Korintusi második levél azt fogalmazza meg, hogy eltompultak az emberek elméi, mert nem látják a Krisztus dicsőséges evangéliumát, a világ Istene megvakítja az embereket, hát mindenki beteg. Ha valaki nem látszik azt, hogy valahogy kilógna a többi közül, vagy valami furcsa látszana rajta, hát nem csak tőle kellene akkor eliszonyodnunk, de amennyire nem iszonyodunk el természetes megnyilatkozásoktól, ugyannyira nem szabadna megijednünk és elfordulnunk azoktól a jelenségektől sem és emberektől sem, akik sokkal mélyebb vonatkozásban és szinten viselik az ellenségnek a támadását és uralmát. Egy másik dolog, ami miatt Jézus Krisztus választhatta a gyógyításnak ezt az útját, hogy megmutassa nem csak az akkor élő, ott lakó embereknek, tehát az azon a vidéken lakó embereknek a kapzsiságát, hanem általában az ember kapzsiságát. Ez egy döbbenetes leírás a Bibliában, amikor először úgy komolyabban átgondoltam a Szentírásnak ezt a részét, akkor azt mondtam, hogy ezt a Biblia nem írná, akkor nem hinném el. Akkor nem hinném el, hogy ilyen létezik, hogy ezeknek az embereknek ilyen volt a reakciójuk, hogy vissza, ugye elterjedt ennek a híre, maguk is kimentek, megnézték, és nem véletlenül hangsúlyozhatja Lukács evangélista, hogy azt látták, hogy ez a beteg ember, akitől őt régóta féltek, akit elkerültek, akik hiába kötöztek meg, akik széttépte a láncokat, akit nem lehetett megőrizni. Most ott ül Jézus mellett, fel van öltözve, eszénél van, és nem örültek. Nem örültek a szabadításnak. Valami bántotta az ő lelküket, és ez pedig a disznónyáj volt. Ez a döbbenetes lehetett, hogy Jézusnak is ugye szembesülnie kellett ezzel, hogy ahelyett, hogy hálát mondtak volna ők is, és ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy végre egy Istennek egy teremtménye szabadítást nyert, inkább azt mondták Jézusnak, hogy távozzál el a mi határunkból, félünk tőled. Nem tudjuk, hogy mennyire fog a mi kárunkra, és vesztes mindaz, amit te ezentúl fogsz itt

ismeretlen világban megbetegedni? Akkor vessük fel a kérdést, hogy nehéz egy ilyen világban megbetegedni? József Attilának volt egy gondolata, és azt fogalmazta meg, hogy ez a beteg világ engem beteggé tett, és utána pedig úgy kezel engem, mint beteget. Maga a világ kiveti magából a selejtes embereket, és nem törődik az emberrel, és nem gondolkozik el, hogy ő maga is beteg. És ő maga termeli ki magából a betegséget az önzés miatt. Nagyon nem nehéz ebben a világban az embernek magára maradnia, vagy a saját értéktelenségében megerősödnie, ahogy látja a hozzávaló viszonyulását az embereknek. Nem nehéz a szeretet nélküliségében tényleg ilyen, a bajok ilyen szintjére is eljutni. És a harmadik dolog, ami miatt Jézus Krisztus a gyógyításnak ezt az útját, módját választotta, az pedig az, hogy ugyanakkor miután meg akarta mutatni azt is, hogy milyen szintig terhelhet a gonosz egy embert, és az emberek hogyan reagálnak a szabadításra, Jézus azt is meg akarta mutatni, hogy hatalma milyen mélységből tud egy embert kiemelni, és újból egészséges emberré tenni. Olyan jó, amikor az evangéliumot mi úgy tudjuk olvasni, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap is, ma is, mindörökké ugyanaz. És Jézus ma is meg tud cselekedni ilyen dolgokat. Ugye azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit ugye lerontsa, mert az ördögök engedtek Jézusnak. Az ördögöknek engedniük kellett Jézus Krisztus parancs szavának, és azonban ehhez nem csak Jézus hatalma kellett, hanem ehhez kellett még valami. Ehhez kellett a mélységes irgalomnak a látása, ami megnyilatkozott Jézus részéről. Jézus az irgalomnak a látásában meg kellett, hogy lássa ennek a betegnek részéről azt a nagyon apró, pici kis jelt, amiben kifejezi azt, hogy ő sok mindent nem tud már a saját hatalma és szabad választása szerint cselekedni, de azért pici apró dolgokban mégis kifejezi azt, hogy én szabadítást kérek, és én rajtam segíts. Jézus ezt meg tudta ragadni, amit mi sokszor egyébként nem látunk meg az emberek megnyilatkozásaiban, hiszen amikor ez a beteg ellenkezett elkiáltotta magát, hogy ne gyötörj engem, mert semmi közöm te veled, akkor Jézus nagyon jól tudta, hogy ez az ember nem szívéből beszél. Az ember nem azt fejezi ki most szavaival, amire ő igazán vágyakozik. Ez a beteg a vágyakozását azzal fejezte ki, hogy odavetette magát Jézus lábai elé. Az ördögök nem szokták imádni Jézust. És megjelent ugye ez a kettősség, hogy a hasat elme, a tudat hasadásnak ez a kettősége, de Jézus nem arra tekintett, amit mond a beteg. Hány ember elfordult volna, ma is hány ember elfordul, amikor valaki azt mondja, hogy hagyj engem békén, és velem ne törődj, és én már semmire nem vagyok jó. Jó, hát akkor így gondolod, akkor nem foglalkozom veled. Jézus meg tudta látni, hogy ennek a betegnek is van vágyakozása, és azt ha sokkal kisebb mértékben is, de kifejezésre tudja juttatni, és ezáltal Jézus meg tudta őt erősíteni, és fel tudta gyógyítani az ő betegségéből. Kedves gyülekezet, hogyha mi irtózunk az emberektől és az emberek bajaitól, akkor nagyon könnyen elkerüli a figyelmünket az a megnyilatkozás, amiben azért a segítség kiáltása vagy a kinyújtott kéz megjelenik. Az irgalmas szem, a segíteni akaró lelkület, ez az, ami meg tudja ragadni az apró, pici kis utakat, hogyha máshol nem is, de ott azért hozzá lehet az emberekhez férni, és hozzá lehet jutni a segítés útjaihoz. És akik megismerték az Isten szeretetét, azok alkalmas lelkületet nyernek arra nézve, hogy ne azonosítsák azt a beteget az ő megnyilatkozásaival, az ő elrettentő külsejével, az a másik nem azonos a betegségével, a beszédével, az ő lelkében biztos, hogy más van, és biztos, hogy más szeretne, csak oda kell figyelni, hogy vajon ezt hogyan fejezi ki, és hogyan lehet abba belekapaszkodni. Kedves gyülekezet, ennyit szerettem volna szólni ennek az első kérdésnek a szempontjairól, hogy vajon Jézus miért is ilyen módon gyógyított, és milyen tanulságot akart ezzel adni nekünk.
Egy következő kérdést is

szeretnék felvetni, és erre két tanulsággal, annak kifejezésével válaszolni, hogy amikor ez a gyógyult ember Jézussal akart menni, hogy tanítványa legyen és vele járjon, akkor Jézus miért nem engedte meg neki? Miért nem engedte meg? Nem lett volna, mit gondoltok, jó tanítványa Jézusnak ebből az emberből? Hát azért jobb lett volna, mint egyesek. Nem lehet, hogy jobb lett volna. És Jézus mégsem engedte meg. Miért? Az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Jézus ezzel is ki akarta azt fejezni, hogy ezt az embert otthon maradásra késztette, és azt mondta neki, hogy neked most itt van dolgod, lehetsz tanítványom, de itthon, magad környezetében. Ezzel Jézus kifejezte azt, hogy ő nem sértődött meg. Tudnélik, én úgy gondolom, hogy ha mi sokan Jézus helyébe lettünk volna, akkor megsértődtünk volna. Valaki minél nagyobb szeretettel, minél több jót akar adni, annál nagyobb ugye a veszély annak, hogy megbántódik. Szóval milyen lehetett Jézusnak szembesülni azzal, hogy ő nem csak azt az ördöngöst szerette volna meggyógyítani, hanem rengetegen laktak még ott, és akadt volna Jézusnak szolgálni valója és munkája, és azt mondta a vidék, hogy menj el tőlünk. És Jézus nem bántódott meg ezen olyan vonatkozásban, hogy akkor visszavonult volna, hanem az, hogy nem sértődött meg Jézus, ezt nem csak abban látjuk, hogy később visszatért ugye Gadara földjére, és később munkálkodott értük. Ugye tudjuk, hogy erre az időre nem Jézusnak volt szüksége, hanem az ott lévő embereknek volt szükségük, hogy többet megtudjanak erről a valakiről, akit ők korábban elbocsátottak maguk közül, hanem Jézus tehát nem csak ebben mutatta meg, hogy visszament később, hanem egy más lehetőségben próbálkozott érettük munkálkodni. És Jézus azt mondta, hogy ha engem most nem fogadtok el, akkor én küzdök értetek másként, akkor itt lesz egy ember, akit én megszabadítottam, majd ő akkor fog értetek cselekedni. Más esetek is találhatóak az evangéliumban, ahol azt látjuk, hogy Jézus sokszor megsértődhetett volna, azonban ez nem történt meg. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy veszély a mi életünkben az, hogy mi könnyen megsértődünk, és ezért Jézus Krisztus ebben is hatalmas példa számunkra. És néhány gondolatot hadd fejezze ki abban a vonatkozásban, hogy Jézus hogyan is győzött, vagy hogyan kerekedett felül a sértődékenységnek a veszélyén. Tulajdonképpen két helytelen viszonyulás létezik a sértésre. Az egyik az, amikor mi visszavágunk, mert úgy gondoljuk, ha bennünket sértettek, akkor most nekünk is jogunkban áll viszont sérteni. Ugye nyilván azt mondjuk, hogy helytelen. És létezik egy másik viszonyulás is, amikor eltűrjük a sértést, de ugyanakkor elzárkozunk, és egy pici távolságot azért fenntartunk bizonyos ideig. És erre már nem egyértelműen szoktuk látni és erről felismerni, hogy ez helytelen lenne. Pedig ez legalább olyan helytelen, mintha az ember visszavágna a sértésre. Jézus nem tartott távolságot, Jézus nem azért ment el, és nem azért maradt távol egy bizonyos ideig, mert ő a sértődése felett bánkódott, hanem azért, mert az emberek választását tiszteletben tartotta. Az az ember, aki megsértődik, és bár azt mondja, hogy én nem haragszom, de a másiknak meg kell azt éreznie, hogy azért most egy picit elkerüllek, és most egy picit nincs közünk, és nincs dolgunk egymáshoz. Ez az ember nem tud szolgálni, nem csak azokért, akik őt bántották, hanem még azokért sem tud szolgálni, akik őt nem bántották. Szóval a sértődés az bennünket kiszokott kapcsolni a mi munkánkból, az kiszokott emelni bennünket az Istentől rendelt helyünkről. Nagyon keveset tud eltűrni a sértődős ember a szeretetében, és ezt láthatjuk Jézus esetében egy másik alkalommal is, például amikor azzal akarták megbántani őt, hogy mi nem paráznoságból születtünk. Ugye ez is egy olyan eset volt, amikor Jézus megsértődhetett volna, hogy hát azért már ne csináljátok, hogy rólam ezt mondjátok. És Jézus minden esetben azt látjuk, hogy nem sértődik meg, tovább dolgozik értük, tovább munkálkodik értük, ha ilyen oldalról nem lehet más oldalról, mert a sértődés az nagyon nagy veszteséggel jár. És Jézus azt látta, úgy tekintett az emberekre,
hogy nem az számít, hogy velem mit tesznek, és nem az számít, hogy rólam hogyan vélekednek, mert amit tesznek az emberek, az tudatlanságból teszik. Ez Jézus mindig erősítette, és mindig segítette, és neki mindennél fontosabb volt más embereknek az üdvössége, amit nem tudott volna tovább munkálni, hogyha neki is egy bizonyos időre lett volna szüksége, mint nekünk, hogy hát majd egy picit bekötözgetem a sebeimet, meg egy picit elvonulok, és akkor majd helyrejövök, meg gyógyulok, és akkor eltelik egy-két hét, egy-két hónap, és akkor visszamegyek szolgálni, de nehogy többet megbántsatok. Tehát nem kellett Jézusnak, nem volt ilyenre szüksége, mert minden személy ellen irányuló bántást és sértést úgy fogott fel, hogy ez az ő Isten előtti, ahogy Isten előtt minősítve van az ő élete, semmi nem nyom alatba, hogy ő emberek hogyan vélekednek felőle, vagy mit cselekednek vele. Lehetett Jézus ellen szólni, ugye azt mondja az írás, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embernek, még az is, ha Jézus ellen szól. Lehetett Jézus ellen is szólni. És nem engedte, úgymond a lábáról levenni magát ezekkel, ilyen értelemben, hogy hát ő neki most picit el kell különülnie, és rendbe kell tennie magát, rendbe kell jönnie a dolgaival. Jézus lehetett sérteni, de megsérteni nem, lehetett bántani, de megbántani nem. Milyen jó lenne, hogyha olyan erős szívet és olyan lelkületet kapnánk Krisztustól, és olyan szolgálni akarást, ami bennünket nem távolít el a további munkálkodásoktól, erőfeszítésektől, hanem töretlenül tovább tudunk menni ilyen akadályok és ilyen nehézségek hátterén, illetve amikor ezekkel is találkozunk. Ugye bajunk nekünk a sértődés, mert tényleg tapasztaljuk az életünkben, én is visszaemlékszem sokszor az életemben, hogy mennyi időt veszítettem, amíg az ember úgy fortyogott, morgott magában, hogy ő vele mit csináltak. És milyen jó, amikor arra gondolunk, és Jézussal mit csináltak? És ahhoz képest mi az, amit veled tettek? Szóval bárcsak tudnánk megtanulni Jézustól ezt a hatalmas győzelmet is. És végül a harmadik tanulságát is hadd emeljem ki ennek a történetnek, hogy Jézus nem csak azért nem engedte ezt az embert, gyógyult embert magával elmenni, hogy ezzel kifejezze, hogy dolgozni akar, tenni akar továbbra is az ott lakó emberekért, hanem ezzel Jézus azt is kifejezte, hogy abban a helyzetben az az ember, az a betegségéből meggyógyult, terheltségéből megszabadult ember legalább annyit tehet az ott lakókért, mintha személyesen Jézus lenne ott. Sőt, nem tartjátok kemény beszédnek, hogyha ezt mondom? Sokkal többet tehetett akkor, abban a pillanatban az ott lakókért, az az ember, mintha Jézus lett volna ott jelen. Tudnék, Jézust nem fogadták be. És azért láthatunk más eseteket is a Bibliában, ami bennünket tényleg arra bátorít, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy vár ránk egy nagy feladat, vagy szeretnénk többet tenni Krisztusért az életünkben és a környezetünkben, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most Jézus nincs itt jelen. Vagy van egy nehéz beszélgetés, akkor azt mondjuk, hogy hű, de kár, hogy most valaki nincs itt jelen, gyorsan el kellene szaladni, elhívni valakit, egy hitbe vénebb embert, aki biztos, hogy többet tehetne. És olyan jó azért, hogy ebben a történetben megláthatjuk tulajdonképpen azt, hogy általunk, ha tényleg bennünket szabadított az Isten, és ha mi erről a szabadításról tudunk bizonyságot tenni, és az Istent úgy tudjuk mi bemutatni, amit velünk cselekedett, akkor mi sokat tudunk tenni az Istenért. Lássuk meg ugye a samáriai asszony történetét is, akinek a beszédét miután elfogadták az emberek, akkor azt mondták, hogy most kimegyünk és megnézzük, hogy kiről beszélsz te, és amikor meghallgatták Jézust, azt mondták, hogy eddig néked hittünk. Na most már nem azért hiszünk, mert te mondtad. Most már azért hiszünk, mert saját szemeinkkel látjuk, és saját fülünkkel hallhatjuk őt. És ugyanezt láthatjuk Keresztelő János, mint Jézus előfutárának a munkálkodásában is, hogy Jézust akkor a hirtelen nagy világossággal még nem tudták volna befogadni, még így is sokan nem fogadták be. Jézusnak, illetve Keresztelő Jánosnak elő kellett készíteni ezt az utat. Keresztelő Jánosnak fel kellett hívni az emberek figyelmét arra, hogy ki lesz az, aki majd eljövendő. És visszautasította az emberek, hogy ne tőlem várjátok a szabadítást, és ne bennem bízzatok, aki utánam jöjjön, ő az erős.
Ma ő hozzá menjetek, és ő tud nektek igazán segíteni. És ugyanígy, ahogy mi nagyon sokszor ugye emlékezünk Keresztelő János szolgálatára, mint ami az advent mozgalom előképe, azt mondhatjuk, hogy mi is Krisztus előfutárai vagyunk, de nem csak Keresztelő János értelemben, hanem samáriai asszony értelemben is. És a gadarai ördöngösségből megszabadult és meggyógyított ember vonatkozásában is, hogy mi tehetünk ott az emberek között, akik még nem ismerik Krisztus, és akik még nem fogadnák be őt, ha arról szólunk, hogy Isten hogyan szabadított bennünket, és mi hogyan ismerhettük meg az ő szeretetét. Az emberek általában azt látjuk, hogy nem annyira az Istenre kíváncsiak, mert nem tudják, hogy ki ő. Az emberek arra kíváncsiak, hogy neked kicsoda az Isten, és veled mit cselekedett az Isten, és te mit köszönhetsz neki. Abból mit meríthetek, hogy a te életedben milyen megnyilatkozásai voltak az Istennek, és ezért mondja az ige, hogy mi Krisztusért járhatunk követségben, hogy kérlelve az embereket, hogy Krisztussal béküljenek meg. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ennek a történetnek is ez a három tanulsága mindannyiunkat bátorítson és segítsen és erősítsen, hogy ugyanez a krisztusi látás, a krisztusi látásnak és szeretetnek ez a lelkülete lehessen bennünk, hogy amikor nagyon nyomorult és nagyon mélyen vergődő emberekkel is találkozunk, akkor jusson eszünkbe a gadarai ördöngős esete. Hogy Krisztus ilyen mélységből is segíthet embereket, de ehhez meg kell látnunk, hogy minden ember ki tudja fejezni azt, hogy ő segítséget kér. Minden ember ki tudja azt fejezni, hogy ő szabadulni és ő megváltozni akar. És aztán lássuk meg azt is, és ez is maradjon az emlékezetünkben, hogy az önérzetnek a problémája, küszködése, vergődése, ez ne legyen gátja a mi tovább szolgálásunknak. Szóval ne veszítsünk mi időt amiatt, hogy magunkat kell, magunk sebeit kell kötözgetni azért, mert úgy érezzük, hogy a világ omlott össze, mert velünk szemben igazságtalanok voltak. Akkor mi tudjunk bátorítást venni Jézus példájából, hogy ő sokkal mélyebb szinten kellett ezt küzdje, elviselje és e felett győznie. És aztán tekintsünk a meggyógyult emberre pedig úgy, hogy az ő példájában mindannyiunk lehetőségének a nagysága látszik és ismerhető fel, hogy mi sokat tehetünk az Istenért a környezetünkben és a világban, hogyha az Istent, mint szabadító Istent mutatjuk be. Akkor az emberek kíváncsiak lesznek erre az Istenre, hogy ő mit is cselekedhet az ő életükben is. Az Isten adja meg ezen gondolatok szerint a jót és az áldást kívánom mindannyiunk életének. Amen.

Kedves gyülekezet, most a negyed év során Lukács evangéliumát tanulmányozzuk a szombatiskolában, és én emiatt ezt is olvasom úgy a bibliolvasásaim során is, ezt az evangéliumot. És ennek a során bukkantam egy olyan szakaszra, amit most szeretném, ha közösen elolvasnánk és végig gondolnánk, mert úgy éreztem, hogy sokat mond, sokat jelent a számunkra, ami napjainkban, a mi életkörülményeinkben, ahol élünk. A 13. fejezetnek az első 9 versét olvasom Lukács evangéliumából. Legyetek kedvesek megkeresni, mert ez fogja kitölteni lényegében az óránkat, ami előttünk áll. Úgy látom, úgy hallom, hogy nagy részt megtaláltátok, tehát olvasom Lukács evangélium a 13. fejezet első versétől egészen a 9-ig Isten igéjét, amely így hangzik ezen a helyen. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki, mármint Jézusnak, hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, ímé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a 3 éves fügefás szakasz, ez biztos ismerős volt mindnyájatoknak, ez általában ott él bennünk. Nem tudom, hogy az is ismerős volt? Így emlékeztetek, hogy mi a szöveg összefüggése? Mert nekem ez nem tűnt fel korábban, tehát önmagában láttam. Szerintem gyakran azt fenyeget bennünket, hogy egy-egy verset, vagy egy-egy rövidebb gondolatmenetet önmagában jegyzünk meg, vagy értékelünk a Bibliában, és nem tűnik fel, hogy nyilván volt egy eredeti beszédhelyzet, egy szövegösszefüggés, ami azért sokat elárul a mondandó tartalmáról, tehát gazdagabbak leszünk, hogyha erre is figyelünk. Itt is erről van szó. Biztos éreztétek most, ahogy olvastam, hogy ez összefügg ez a 9 vers, tehát a fügefa történetét valaminek a kapcsán mondja el Jézus. Ugye minek a kapcsán mondott el? Azt olvastuk, hogy miközben valahol volt, tanított, valakik érkeztek és egy híradással szolgáltak, egy nagyon megrendítő hír, nem tudom, hogy ti rátok ez, hogy hát értitek-e egyáltalán, hogy miről van itt szó. Ugye, hogy vittek Galileából hívő emberek, zsidó emberek áldozatot Jeruzsálembe, hogy az áldozat az azt jelenti, hogy véres áldozat, tehát megölik, kiontják a vérét. És hát olyan furcsa ezt olvasni, hogy volt egy csoport, nem tudom hányan voltak, ezt itt nem mondja, akiknek a vérét, tehát az áldozati vivőnek a vérét, az áldozat vérével elegyített, megölette. Tehát valamilyen, nem tudom milyen helyzet volt, Pilátus, mint helytartó, levágatott embereket, ott valahol a templom táján lehetett ez, és nem csak az áldozatok vére folyt, hanem azok is, akik vitték az áldozat. Valami szörnyű dolog lehetett ez. Csak megjegyzem, hogy ez volt Pilátus. Ugye, mert tudjuk róla, hogy elég véreskezű volt, viszont ehhez képest meg érdekes, amikor azt olvassuk, hogy mindenáron meg akarta menteni Jézust Kajafáséktól, nem? Tehát ezen a háttéren értékeljétek azt a jelentet, ez csak egy olyan megjegyzés volt. Tehát ez egy ilyen szörnyű tragédia, egy híradás, amit itt olvasunk. És Jézus idézett egy másikat is, ha figyeltétek, azt mondta, hogy emlékeztek arra a másik hírre, amikor ott meg egy baleset történt, tehát ez egy véreskezű tett, az meg egy baleset volt, hogy összedőlt egy torony, és sokan meghaltak. Itt mondja is, hogy 18, igen, jól emlékszem, itt a számot is tudunk, igen, köszönöm, hogy 18-an, ez sokan estek áldozatul ennek. Nem tudom, hogy nem érzitek-e úgy, hogy nagyon hasonlít ez a helyzet, amiről itt szó van, ami mindennapjainkra. Nem tudom, szoktatok-e híreket nézni,
hallgatni, olvasni, leginkább olvasok, tehát én az interneten oldom, mert magamnak osztom be, hogy mit és mikor, azért szeretem. És engem ez nagyon szíven üt, azért is figyeltem fel erre, hogy nekem ez egy napi kérdés, amit itt Jézus felvetett, hogy ti hogy élitek meg azt, amikor szörnyű, hát tragédiákról olvasom most. Nagyon érdekes ez a helyzet, ezen gondolkoztam, mert egy hete először Sárvánon szóltam, hirdettem igét erről a szakaszról, hogy tulajdonképpen közben jöttem rá, hogy ebben két fő típusa van benne a tragédiáknak. Az egyik az emberi gonoszság, a másik a szörnyű, hát katasztrófa vagy baleset, ugye? Tehát egy toronyos szomlása, meg egy véreskező helytartónak a tettei. Ha ti is nyilván követitek a híradásokat, a világ ezzel van tele. Tehát Nepálban földrengés, ugye azt most itt az egyik legutóbbi nagy katasztrófa, de volt másik is már azóta. Háborúk, nem is messze innen, Ukrajna túlsó felén, Afrikában, tehát mindenhol, és csak hallott, hogy felborul a komp, most valamelyik nap csak éppen félfő hallottam, meghaltak Kínában sokan, hogy emberek tömegei vesznek el, ugye le is van írva, hogy a végén ezzel lesz tele minden ilyen szörnyűségekkel, meg híradásokkal, és itt a nagy kérdés, hogy ezt hogy éljük meg? Mert valamit erre belül a lélek reagál, nem? Hát nem lehetünk olyan fásultak, hogy nem érdekel minket. És Jézus felveti a kérdést, nagyon érdekes, hogy felveti azt, hogy ti hogy élitek ezt meg? Ezt gondoljátok-e? Majd mindjárt idézem még egyszer, amit mondott. Mert azt mondja, hogy ha ezt gondoljátok, akkor nem jól gondoljátok. Rossz a következtetés, amire eljuttok. Emlékeztek, hogy mit kérdezett Jézus? Azt mondta, hogy gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek, akik ezt szenvedték Pilátustól, azért szenvedték, mert bűnösebbek voltak a többieknél, és ezért érthető, ami történt. Nem mondom, hogy megérdemelték, de valami racionális választ kapunk az igényre, hogy miért történt, hogy történt meg egy ilyen egy emberrel, hogy ilyen szörnyűséget kell, hogy nem is átélje, mert nem érte, átélte, de meghalt bele, elszenvedte. Nem tudom, hogy nektek nincs ott az a kérdés, hogy valahol tudat alatt azért egy választ várnánk, egy magyarázatot, hogy miért érhette őket az, és miért várjuk ezt a magyarázatot, hogy valami biztosítékot nyerjünk arra, hogy velünk ez nem történhet meg. Hát így működik az emberi lélek. Egyébként ez nem baj, amit mondunk, ez nem bűn, tehát félre ne értsétek. Csak ezt valaminek le kell játszódni bennünk. Egy példát hadd mondjak egyébként, a János Evangélium a 9. fejezetében van a vakon született esete, emlékeztek rá. Tanítványok mit kérdeztek? Kivétkezett, hogy ez vakon született. Mi az oka? Mi mindig az okot keressük. Azt mondja, ez, vagy ennek a szülei vétkeztek, hogy vakon született. Hát mivel vakon született, ő már ugye nem vétkezhetett, ezt ki is zárhatjuk. Aztán meg tudjuk, hogy folytatódik a fejezet. Azért idéztem csak, hogy az ember mindig az okot keresi és az összefüggést. De figyeljétek meg, hogy általában akkor keresjük, amikor elborzadunk a gondolatról, hogy ez velünk is megtörténhet. És akkor keressük az okot, amit reméljük, hogy olyat találunk, hogy mi akkor biztonságban vagyunk. Egyébként megjegyzem, hogy olyan érdekes, hogy amikor éppen a kísértést szenvedjük, akkor nem szoktuk az okot keresni. Mármint, hogy az okozatot. Tehát, hogy ebből viszont számítsunk rá, hogy az lesz. Tehát az ok-okozati összefüggés ilyenkor nem ér olyan elevenen bennünk, de amikor a félelem szorongat, hogy mi lenne, ha velünk is ez történne, keressük. Ugyanezt megkérdezte Jézus, vagy gondoljátok-e, hogy a 18, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, azok bűnösebbek voltak a többi jeruzsálemberinél? Tehát, hogy ezért történt velük? És ez az ok, hogy a többiekkel nem történt és nem is történhet meg? Ez az, ami az emberben ott lappang, ugye nem részletezem tovább. Mi volt Jézus válasza erre a megidézett kérdésre, ami mindnyájunkban ott lappang? Elég határozott volt, azt mondta, hogy nem, mondom nektek. Ezt mondta az első esetre is, az aktuális hírre, és ugyanezt mondta a korábbi hírre hivatkozva is. Nem, mondom nektek. Nem jó helyen keresitek a választ, rossz a következtetés. Ne azt fürkészszétek, hogy őket miért érte, és a többieket miért nem, mert nem ez az ok, tehát nem itt húzódik a határ. Azt mondta, hogy mi lenne az egészséges gondolat. Azt mondta, hogy ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ezt mondta mind a két esetben szó szerint. Tehát azt mondta, hogy ne azt fürkészétek, hogy hogy tudnátok egy hamis biztonsági érzetre szert tenni azáltal, hogy egy okot találtok, hogy ők miért igen, és akkor ti nem, akkor ti biztonságban vagytok, ez félrevisz. Azt mondta, nem ez a helyes reakció, ne így dolgozzátok fel. Azt mondta, az egyedül helyes válasz az ilyen borzalmas hírekre, amikkel szembesülünk mi is nap mint nap az, hogy csak idő kérdése,
hogy kit mikor ér utóla a saját sorsa. Hogy az milyen fatális lesz, vagy milyen szenvedést és azt nem tudjuk. Azt mondta, hogy az a helyes reakció, hogy becsüljük meg azt, hogy mi még élünk, hogy még van lehetőségünk, és igyekezzünk megtérni és kiaknázni, kihasználni ezt a lehetőséget. Csak az idő jelenti a különbséget, és ezt támasztja alá voltak éppen a fügefáról szóló példázat, hogyha megnézitek. Nem? Ugye ez a mondandónak a lényeg, ezt próbáltam ugye összefoglalni, és ez a szövegösszefüggés, amiben azt mondja, hogy ezt meg is akarja erősíteni, az idő a fontos, az időt becsüljük meg, és erre mondta el a fügefának a példázatát. Hát ez egy egyszerű példázat, ti is ismertétek, hogy 3 éve jár a gazda gyümölcsöt keresni a fán, és csalódott, mert nem talál. Nekem is van egy fiatal barack fám, múlt évben már ettünk róla, most én is járok a kertbe, de mindig csak 2 látok rajta. És eléggé csalódott vagyok én is, most ezt csak azért mondom, hogy meg tudom érteni. Nem azért ültet valaki bármilyen gyümölcstermő növényt, hogy aztán ne legyen rajta gyümölcs. A példázat azt mondja, hogy vég nélkül nem vár a gazda, ha nincsen gyümölcs. Jogos a gyümölcstermés igénye a részéről? Ugye van egy ószövetségi történet, ugye Ézsaiás könyvében a szőlőültetvényről, hogy ültetett egy szőlőt, ugye Izraelről szólt, egy ilyen példabeszéd volt. Azt mondja, hogy ültettem a szőlőt, bekerítettem, volt azt hiszem présház, és hát ami ahhoz kell, hogy egy szőlőültetvény működjön. Azt mondja, hogy én mindent megtettem, így mondja, egy nemes szőlőveszőt plantáltam, ugye Ábrahámból nevelt hívő népet, a legjobb adottságú hívő emberből, és azt mondja, és mégis vadat termett. Most akkor mit csináljak? Termet, csak vadat. Ugye ott volt valami gyümölcs is, ha azt vesszük. Joggal várná el az Isten a gyümölcstermést, és ezért annyit hadd mondjak nektek, ha már szóboztam a saját tapasztalataimat, én is a kezdő, tudjátok, hogy olyan kacakertész vagyok. Kimegyek, látom, hogy azért, én azt látom, hogy lehet, hogy nincs rá időm, hogy műveljem, lehet, hogy nem jó a talaj már, lehet, hogy nem jók az adottságok, de minden növényen látom, hogy küszködik azért, hogy valamit kihozzon magából. A boltban nagy eprek vannak, nálunk is van néhány nagy eper, de vannak ilyen, annyit tud, de próbál, mert ugye mit, út mellett van, szárazabb, nem gondozom úgy meg, hát olyan kicsit elburjánzott. Én ezt figyeltem meg, talán máskor is mondta nektek, hogy akármilyen csenevész, akármilyen hitvány a növény, tehát maga a felépítménye, de valami gyümölcsöt ki akar küszködni, mert ez a természet rendje. Azt írja egy Ellen White, hogy csak egyedül egy valami van ezen a földön, ami önmagának él, és ez a bűnös emberi szív. Nem akar gyümölcsöt teremni, nem érzi szükségét. Csak vadat terem legfeljebb, ugye, hogy a példabeszédben is. Azt is most értettem meg különben, ha már kertnél járunk, hogy van a szőlőtő példázata, tudjátok, és ott azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, addig van életetek, amíg összeköttetésben vagytok a tőkével. Tehát annál gyámoltalanabb növényt nem nagyon ismerek én kocakertészként, mint egy szőlővesző, amit levágnak, ugye, mert az annyira gyenget, még egy faág, vagy valami is van valami térfogata, vagy egy darabig még tartja magában a nedvességet, vagy zölddel. Szőlőveszőt nézzétek meg, hogy gyakorlatilag teljesen, ez egy periférikus darabja a növénynek, tehát a tőkében van az élet. Tehát a szőlővesző az éppen csak továbbítani tudja, egy vékony, ha levetszed, nagyon hamar elhervad, és elszárad, és elpusztul. Most a példázat azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, és amelyik vesző nem terem gyümölcsöt, azt lemetszi. Lehet, hogy most olyat mondok, ami nektek megvolt, én most jöttem rá. Nekem ez régóta egy kicsit tudat alatt zavart, hogy hát mikor van szőlő betakarítás ide ősszel. Hát akkor még már olyan mindegy nagyjából nem, mert hát rajta hagyják, de tavasszal mindet lemetszik, akkor mire utal? És bocsánat, én most világosodtam meg egy-két hete, hogy hát az enyém is hajt, most több tőkém is van, és akkor néztem, és hát rájöttem, hogy az a kis fürtkezdemény, ha láttad, már nagyon aranyosak különben, olyan, mint nagyba, csak egész picibe, hát az van, amelyik veszőn ott van, van, amelyiken nincs ott. Most az, hogy amelyiken ott van, az milyen gyümölcsöt terem, meg hogy bírja majd addig az időt, azt nem tudjuk. De hát amelyiken nincs ott a kezdemény se, hát arról tudható, hogy abból nem lesz. Hát ott nem lesz ő. Az egy meddő. És akkor meddővesző. Mit csináljunk vele? Hát kivéve a garázs előtt, ahol az árnyékot is becsülöm, tehát ezért meghagyom, de szóval ami a termést illeti, én a meddővesszőket leveszem, hát minek szívja el az erejét a tőkének, nem? És én most értettem meg azt, hogy hát ugye nyilván jobban értettek, akiknek elmondta a példázatot, hogy azt már most látod,
hogy ősszel hol lesz termés, meg hol nem. Legalábbis, hogy hol nem, az biztosan látod. És azt mondja, hol nem lesz, azt levágja. Amelyiken megvan, ott meg elkezdem kacsolni és tisztogatni. Pontosan úgy, ahogy a példázat mondja. Miről szól akkor tulajdonképpen ez, amit itt Jézus mond, ez a példabeszéd, akár a fügefáról, akár a szőlőtőnek a szőlővesszőjéről? Arról szól, hogy az Isten látni szeretné itt ebben az életben, hogy te mit kezdenél az örök élettel, hogyha megkapnád ezt a lehetőséget, mert ez egy nagyon nagy lehetőség örökké élni. Az Isten arra kíváncsi, hogy mutasd meg most, hogy mire használnád az örök életet, hogy akarsz-e gyümölcsöt teremni, akarsz-e hasznos lenni, valami tartalmas életet akarsz-e élni. Most engedjetek meg egy pici kitérőt, már nem úgy értem, hogy továbbvinni a gondolatot, tehát most nem erkölcsi gyümölcsökről beszélek, hanem most maradjunk annál, hogy vannak emberek, akik valamilyen célt követnek az életbe. Jó értelemben véve, tehát hogy valamilyen tudományos kutatást, tudjátok, amikor így belemélyednek a munkájukba, tehát leköti őket, mert őket ez mozgatja. Lehet, hogy ez önmagában még nem teszi őket erkölcsileg az örök életre alkalmassá, de legalább valamit csinál. És embertömegek vannak, akik semmit. Tehát nem, hogy erkölcsileg nem értékelhető, amit csinálnak, hanem hogy egyáltalán, tehát hogy tengődnek egy napra a másikra, semmi értelme az életüknek. És akkor azt mondja az Isten, hogy ez alapján úgy látom, hogy te ezt csinálnád az örök életben is. Nincs sok értelme, hogy megkapjad. Kicsit olyan az életünk, mint egy motivációs levél, nem tudom, ismertek ezt a fogalmat, mostanában ez van, hogyha valaki állást keres, akkor kérnek önéletrajzot, azt mindenképp kérnek, és sok helyen kérnek úgynevezett motivációs levelet. A motiváció az indíték, mi vezérli, tehát írja le, hogy mit akarna csinálni, miért érzi úgy, hogy ennél a cégnél van a helye, mit tudna hozzátenni, miben állna az ő tevékenysége. Tehát szeretnék látni, mennyire elkötelezett meg, hogy méri fel önmagát meg a dolgokat. És szerintem ezért nem rossz hasonlat az, hogy a mostani életünk az olyan, mint egy motivációs levél az örökké valóságra nézve, hogy megmutatjuk az Istennek, hogy mi körülbelül ezt tudnánk, ezt szeretnénk tenni az örökké valóságban. És vagy azt mondja, hogy édes fiam, édes lányom, ez nagyon kevés. Tehát az örökké valóság az másról szól. Vagy pedig azt mondja, hogy igen, ennek az embernek érdemes ezt adni. Nagyon érdekes az is, hogyha már erről szólunk, hogy az életünk mire való, hogy nem tudom, figyeltétek-e, hogy a fügefa mennyi ideig volt türelmes a fügefa iránt a példázatban a gazdája. Mennyi ideig járt először úgy, hogy nem volt gyümölcs? 3 évig, igen. Én tudok egyébként egy 3 éves időszakot a Bibliában, a tanítványoknak volt 3 évük, ugye egy bő 3 évük, ha emlékeztek rá. Ezek szerint az Isten akár 3 évnyi Istennel járás, az Istennel volt találkozás utáni 3 év elteltével már azt várná, hogy mutatkozzanak változások az ember életében. Ez szerintetek sok vagy kevés, igazságos vagy igazságtalan? Na jó, nem leszek ennyire provokatív, mindenki válaszolja magának. Szerintem nem túlzás, a tanítványoktól is elvárható volt. A tanítványoknál volt különben változás 3,5 év után? Ugye mostanában ezt szoktam mondani, nem egyszer, mert sajnos ez az igazság erre is, hogy valami volt, de nem az igazi. Azért tudjuk, hogy az utolsó vacsorán még ott tartottak, hogy hát igen, hogy ki a nagyobb és ki kinek most lábat. Ez az elején is megvolt, tehát nem jártak be nagy utat ilyen értelemben. Az egy más dolog, hogy azért nem ment hiába az a 3,5 év utána kiderült, 50 nappal később már egészen máshogy festettek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy itt, akik itt vagyunk, illetve nagyjából tudom, mert ismerek titeket, hogy kinek hány éve van már. Mondjuk így, hogy a hitben, nem szeretem ezt a szót, de most értitek, mire gondolok, hogy amióta már tud róla, amióta akarja, amióta részese, amióta megkeresztelkedett. Hát ha ezt a fát 3 év után ki akarták vágni, ha a tanítványoktól 3 év után elvárható volt, hogy már látszódjon a változás, akkor nekünk is érdemes elgondolkozni, hogy annyi év, ami szerintem sokszor többszörösen már a 3-nak a legtöbbünk esetében, mit hozott? Mi gyümölcsöt hozott? Nem lehet-e, hogy a mi esetünkben már ott járunk, amit a példázat mond, hogy már kezd elégedetlen lenni, és nem akar tovább várni az Isten? Azon gondolkoztam, hogy a végén visszatérek még erre, csak azért most is hadd mondjam el, most meghalt egy
újságíró a héten, hirtelen akartam mondani a nevét, valamilyen Péter F betűvel kezdődik, ilyen interjúkat csinált. 50-valahány éves volt az a lényeg, azt hiszem 55 vagy 56 éves volt, és úgy meglepett. Tudom, hogy nem csoda, meg nekem mindig fáj az, hogy ti is tudjátok, hogy Hensz Csabi nemrég ment el közülünk. Én azt hiszem most vagyok annyi idős, mint ő volt akkor, amikor temettük, meg temettem, ugye én szóltam ott a temetésen, hogy nagyon hamar elmennek közülünk emberek. És ezt azért mondom, hogy mi általában abba gondolkodunk, hogy hát azt a 70-80 évet azért csak kiéljük, vagy többet is, de nincs rá semmi garancia. És ezért mondom azt, hogy amikor olvassuk ezt a példabeszédet, ezt a példázatot, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az én életemben mikor jár erre a gazda úgy, hogy már nem akar tovább várni. Mikor ér oda a mi életünk? Alakul-e valami változás, vagy inkább csak formai a vallásosságunk? Ugye ide írtam magamnak különben még a változatot kiegészítve is, hogy azért vagyunk nagy veszélyben, mert a mi gyülekezetünk, már nem a helyi, hanem a mi korszakunk gyülekezete, nem állít egy olyan határozott mércét a gyakorlati kereszténységben, mint az őskeresztények. Tehát ma el lehet lenni egy látszólagos kereszténységgel is, mert nincs egy olyan válaszút elé állítva az ember. Ez felelősség. Akik Jézussal voltak, azok válaszút előtt álltak, mert az ő egész egyénisége kisugárzása egy döntésre késztette őket, hogy most vagy vele, vagy nem. Vagy mondok egy példát nektek, amikor ő már a mennybe ment, utána Jeruzsálemben ugye ott voltak, ott maradtak a tanítványok, azt olvassuk, hogy a többiek közül senki nem mert közéjük elegyedni. Nem azért, mert bántották őket, vagy támadták, hanem mert érezték, hogy ott jelen van egy lelkiség, egy lelkület, amitől idegenkedtek azok, akik nem tértek meg. Akik meg fogékonyak voltak erre, azokat meg vonzotta. Egy kicsit olyan, mint egy hatalmas elektromágnes, hogy van, akit vonz, van, akit taszít. A mi esetünkben pedig elég gyengén dolgozik ez a mágnes. Tehát nem nagyon vonz és nem nagyon taszít. Mert nem olyan az életünk. Visszatérve a 3 évre, fogytán az idő, mert fogy a történelem is, fogy az egyéni életidőnk is. És a példázatból kiderül, hogy ez a fa kapott azért még 1 év türelmet. Egy esélyt, egy termési ciklust, hogy így mondjam. Ezt úgy mondják sportnyelven, hogy hosszabbítás. Tehát, hogy lejárt az az idő, amit várt volna az Isten, de kegyelmes volt. És megtörténhet könnyen, nem tudom, hogy kivel, hogy van, hogy az Isten már a mi életünkben, a maga részéről a hosszabbításban jár. Most nem 1 évre gondolok, hanem hogy már azért túl vagyunk azon a határon. Már nagyon elvárható lett volna, hogy valami változzon. Ezen érdemes elgondolkoznunk, és ezzel összefüggésben még egy dolgon, egy bekezdést szeretnék nektek idézni, felolvasni a Korszakok nyomában vagy Nagy küzdelem című könyvnek a 37. fejezetéből. Ő szorosan összefügg ezzel, amiről eddig szó volt. Így hangzik ez a szakasz. Azt mondja, a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Így kezdődik. Nem tudom, feltűnik-e nektek, hogy nem azt mondja, hogy az egyik legünnepélyesebb, mert volt sok, hanem mit mond? Ez a legünnepélyesebb. Hát pedig azért azt mondanám, hogy amikor Jézus a Földön járt, az is az volt, nem? Az volt. De most érik be annak is a gyümölcse. Most van az ítélet, most ér a végére a történelem. Azt mondja, nem véletlenül mondja így, hogy a világtörténelemnek a legünnepélyesebb időszakában élünk. Ez az az időszak. Egészségre. A Földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Ettől ünnepélyes. Ettől ünnepélyes. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Tehát mi a tét? Azt mondja, saját jövőnk és mások üdvössége. Mások üdvössége is attól függ, hogy mi most, nem azt mondja, hogy mit mondunk, hanem hogy hogyan élünk. Az nem ugyanaz. Nem szóban kell missziózni, csak, hanem azt mondja, hogy az életed meghatározza azt, hogy te rád mi következik, milyen jövőd lesz, és mások üdvösséget nyernek-e vagy sem. Ezek után ugye nem csoda, hogy így folytatja, hogy szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten ígéjén, különösen az ítélet jelenetein.
Hát ezért a mondatért is olvastam fel. Figyeljétek meg. Azt mondja, hogy mi a következtetés, ha belegondolsz, ha átérzed azt, hogy mi a jelentőség ennek a kornak, a tetteidnek, az életednek, minden napnak, hogy mivel töltöd, vagy mit mulasztasz. Azt mondja, hogy ha ezt végig gondolod, akkor meg kell alázni magadat bőtben és imában, hogy vezetést kapj hozzá, hogy közösséged legyen az Istennel. És még egy dolgot mond, sokat kell elmélkednünk. Tehát nem elég bőtön és imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, az Istent keresni. Mind kell elmélkedni? Hát az Isten igényén. Hát logikus is. De pontosítja a témát, figyeltétek? Isten igényén, különösen az ítélet jelenetein. Azzal adj kezdem, hogy mi tudjuk, hogy mi, szóval magunk elé tudjuk képzelni az ítélet jeleneteit? Van erről szó valahol a Bibliában? Dániel 7. Ítélő székek tétetének le, ítélők üléjének le, könyvek nyittatának meg, szó szerint idézem. Tudom, ez nem sok, meg van azért máshol is erről szó, de azt mondja, hogy nekünk, akik készülünk az ítéletre, akiknek az a neve, hogy Laodicea, az azt jelenti, hogy ítélet népe, nekünk valahol belül ennek tudatában kéne lenni, és ennek látszania kell kívül az életünk, hogy mi már arra készünk, ebben a tudatban élünk. Nem tudod, hogy szoktatok elmélkedni az ítélet jelenetein? Hát félek, hogy azért kevesebbet, mint amire itt gondol az, aki ezt a tanácsot adta. Miért nem szoktunk ezzel gondolkodni szerintetek? Szerintem is az a, igen, hogy azon szoktunk gondolkodni, ami szívesen gondolkodunk. Ezzel nem szívesen gondolunk. Miért nem gondolkodunk ezen szívesen? Hát mert félek, hogy azt gondoljuk, hogy úgy áll a dolgunk a szénánk, hogy nekünk még azért korai lenne, ugye? Tehát hogyha ma ítélnének meg, nem biztos, hogy jó lenne nekünk az az ítélet. Az vár ítéletre, aki már tudja, hogy elkészült, és a felmentést várja attól az ítélettől, ugye a feloldás ítéletét várja. Pedig szükségünk van rá, még befejezem a bekezdést, és aztán folytatom a gondolatokat, így folytatja, mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A sátán által megigézett területen élünk. Isten őrálói, ne aludjatok! Az ellenség résen áll, hogyha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok és zsákmányul ejtsen benneteket. Na ezt azért könnyű magunk elé képzelni, amit most leírt. Azt mondja, ez a tét. Tehát egy ellenséges területen egy katona nem ágyazhat meg magának, nem fekhet le, hogy majd biztos minden jó sikerül. Tudnia kell, hogy nincs biztonságban. És ez szerint kell ébernek lennie. Kedves gyülekezet, a fő gondolat mégis az, aminél megálltam az előbb, hogy sokat kell elmélkednünk az ítélet jelenetén. Félek, hogy mi nem eleget elmélkedünk. Tehát ez nem valósul meg. És ennek következményei vannak. Ha mi ennek a tudatában élnénk, ha ennek a szem előtartásával élnénk, talán komolyabban vennénk az életünkben nap mint nap a kísértéseket is. Ahogy Pál apostol mondja, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. Nem kivételek a nagyok se, társadalomnak a magasrangú vezetői se, de nem kivételek a kicsik se, tehát akik kevésbé jelentős emberek. Nincs olyan ember, akire nem igaz az, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő szék előtt, azért, hogy számot adjunk arról, amit ebben a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Nekünk minden nap így kéne elindulnunk otthonról, hogy ma vigyáznom kell, hogy mit teszek, ma is, mert nem sikkad el semmi, tehát számadásra vonnak mindenért. Azért is, amit teszek, meg azért is, amit mulasztok, noha megtehetném. Ez az egyik hatása, hogyha az ítéletről

Hát ez egy ilyen, bocsánat, egy huszárvágással megfordítja, tehát ami a kételj alapja, abból bizonyítékot csinál. És igaza van szerintem, nekem ez nagyon meggyőző. És én azt gondolom, azért mondtam ezt a párhuzamként, hogy ugyanez igaz az ítéletre is. Ha megnézzük, hogy mit mond a Biblia az Isten ítélkezéséről, hogy hogyan, milyen módon, milyen alapon zajlik, milyen elvek mentén, akkor eljutunk oda, hogy ember ilyet kitalálni nem tud. Picit engedjétek meg, hogy ezt illusztráljam, hogy, mert azért nem gyakran gondolunk erre, és ez is egy példájának, hogy sokat kéne ezen gondolkoznunk. És hatna ránk. Tehát magyarul a hitünket erősíteni, az Isten iránti tiszteletünket. Csak az, hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan fogja megítélni végül a világot. Hadd mutassak erre példát, azzal hadd kezdjem, hogy az emberekben milyen elképzelés él az ítéletet illetően. Ugye egy pár szempont, aztán majd ezeket megmutatom másik oldalra, hogy hogy van a valóságban. Ugye az egyik az az, ami az emberek tudatában él, már akik vallásosak és gondolkoznak ilyesmiben, hogy egyenként átpendlizünk a túloldalra. Bocsánat, hogy így mondtam, de szándékosan mondtam így, tehát értitek, hogy úgy meghalunk, és akkor ott vagyunk, és akkor ítélnek, aztán majd vagy ide, vagy oda, tehát egy ilyen világképe van sok vallásos embernek. Mindenképpen benne van ugye a legtöbb vallásban az, hogy egyenes folytatás van. Tehát itt végeztünk, átmegyünk a túlvilágba. Ugye a görögöknél Hádész van, a keresztény nagy felekezeteknél pedig ilyen túlvilági élet. Van, ahol van egy kis kitérő a purgatóriumba, tehát az, hogy először még azért... Egyébként nekem mindig benne van az, hogy a purgatórium azért tetszik, nem azért, mert igaz, mert nem igaz, de benne van, az emberek is érzik, hogy azért van, ahol még polírozni kell egy kicsit, szóval még nincs kész, tehát van itt még tisztogatni kell. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mi gondolkodunk erről, mármint a újabb ismérvet mondok, az az, hogy ez arányosság elve. Mire gondolok? A 11 órás munkásoknál ez nagyon kijön, hogy amikor osztják a napszámot, ugye, ami az élet után adatik ott a példázat szerint, akkor fel vannak háborodva azok, akik többet dolgoztak, hogy ők csak annyira méltattatnak, amennyit ígértek nekik, de őket azzal varja, hogy azok is annyit kaptak, akik szerintük kevesebbet érdemeltek volna. Tehát ebben benne van az, amikor az ember elégedetlen azzal, hogy az Isten úgymond túlzásba esik a kegyelemmel. Emlékeztek a Jónás történetre, hogy nem kéne azért annyira bőkezően osztogatni a kegyelmet. Ez is már mutat valamit, hogy az ember hogy gondolkodik. Aztán, hát ez egy sajátosság, hogy legtöbben úgy vannak vele, hogy remélik, hogy nekik inkább az érdemeiket tartják számon az ítéletben. A szomszédnak vagy másoknak meg inkább azokat a hibáit, amit őt egész életében zavarta. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát ez az ember, ez a klasszikus. És van még egy fontos szempont, ezt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy mi hajlunk arra, hogy mi úgymond életmű díjakat adnánk át az ítéletben. Ugye mire gondolok ezzel, hogy egész életében jól csinálta, csak szegény a végén annyira elbitangolt, de hát azért nem lehet elfelejteni, hogy mennyi jót tett. Vagy a másik esetben azt mondanánk, mi azt mondanánk a latornok, hogy hát barátom, ez azért szép, hogy itt a kereszten megfogalmazod a hitedet, de azért az az igazság, hogy egy olyan élet van mögötted, amihez képest ez kevés. Ugye nem haragusztok, hogy ezt mondom, tehát nem akarok ilyen káromló lenni, nem tudom, csak az emberi logika egy ilyen helyzetben így működne. Ebben azért egyetértünk, nem? Tehát, hogy azért vannak bizonyos ellentételezhetetlen arányok, vannak elévülhetetlen érdemek, meg vannak elévülhetetlen felelősségek nálunk. Ehhez képest hogyan jár el az Isten? Engedjetek meg egy pár ellenpontot az eddigiekhez képest. Azzal hadd kezdjem, hogy újabb és újabb nemzedékeknek ad időt és lehetőséget itt a történelemben, hogy megszületnek, élnek, alkotnak, vagy nem alkotnak, és aztán letűnnek. És mi is így kerültünk ide, valakik után, és vannak, akik már utánunk jönnek. És itt akartam elmondani eredetileg, hogy és vannak, akik már el is mennek. Tehát volt olyan nemrég olvasni, hogy 40-valahány éves újságírónő. Tehát így néha megemlékeznek valamilyen ismertebb szeméről, ahogy olvasom a híreket. És olyan szörnyű belegondolni, hogy 10 évvel fiatalabb volt, mint én, és ő neki már elfogyott az ideje. Én ehhez képest ennyivel többet kaptam. Vagy ott van Pascal, aki ismeritek ugye a francia tudós meg bibliakutatót. Azt hiszem, hogy 30-valahány évet élt, azt tudom. És milyen nagyokat alkotott az alatt, matematikailag is, de biblia magyarázatban is. És olyan szörnyű, mikor azt mondom, hogy, vagy mondok egy másikat, hogy tényleg ne legyek elfogult, hogy vallásos, hogy Petőfi, nem? Tehát én annyira meglepődtem, mikor megtudtam, hogy milyen fiatalon halt meg, hogy lehetett annyi verset írni, annyi idő alatt, annyi jó verset. És akkor mindig az van az emberben, hogy
Erre mondom, és elvonatkoztatva a Bibliától, vallástól, erkölcsiségtől, egy tevékeny élet volt. Tehát

0: maga módján gyümölcsöt termő élet volt, és ehhez képest hány olyan élet van, hogy most nem arra gondolok, hogy nagyon hasznos, csak nem olyan látványos, hanem tényleg a meddő életekre gondolok, hogy hány ember meddőn morzsolja a napjait ezekhez képest, milyen felelősség ez. Aztán, ugye itt, amit a végén mondtam az életműdíjakkal kapcsolatban, ez ami nehezen fér a fejünkbe, hogy Isten az állapotot ítéri meg, amire az ember eljutott, és nem egy átfogó képet értékel ki, hogy mi volt az egész élete. Miért? Hogy kérdezzem meg. Hát azért, mert Luther is ezt mondja, ezt értette meg a Bibliában, hogy ahol letettük a gondolatmenetünk fonalát, a halálunk pillanatában, ott fogjuk folytatni, amikor feltámadunk. Új testet kapunk, akik az örök életre támadnak fel, de új szívet azt már most kell kapnunk. Azt nem akkor fogunk. A gondolataink, az értékrendünk, a lényünk, ha úgy tetszik, a jellemünk, a személyiségünk, az lesz a folytatásban, ami itt a végén lett. És ezért igaz az, hogy hiába él valaki egy hosszú, jó értelme vett kegyes életet, istenférő életet, ha aztán a végén egy durva fordulattal elindul egy másik irányba, és ezért igaz ennek az ellenkezője is. És Jézus ezért mondta a Latornak, hogy velem leszel a paradicsomban. Egy szót nem mondott arról, hogy de azért te egy másodosztályú állampolgár leszel azért, mert azért mégiscsak egy Lator voltál, azért lássuk be, hogy te nem lehetsz ugyanabba a kaszba vagy kerületbe majd a mennyei Jeruzsálembe, mint mondjuk Pál apostol vagy Luther, akiről persze megint mondhatnánk, hogy ő is öldökölte a keresztényeket. Azt mondja az Isten, hogy emlékezés nem lesz a megbocsájtott bűnökről, egyedül egy dolog számít, hogy hogyan végezte. Nyilván ti is érzitek, ez nem azt jelenti, hogy elengedhetjük a gyeplőt, csak a végén szedjük össze magunkat, ez egy nagyon rossz következtetés lenne. De azt mutatja, hogy mennyire más az isteni értékítélet, és mennyire más az emberi. Ugyanezt támasztja a legkülönben a 11 órás munkásokról szóló példázat is, ha emlékeztek rá. Hagy kérdezzek meg titeket, hogy az emberi logika mit mond, hogy mi lenne egy optimum, a megtéretten ember optimuma az ítélet tekintetében. Élni ezen a földön, ahogy ember élhet, tehát emberi módon élni az életet, aztán az utolsó etapban gyorsan megtérni, tehát kiélvezni ezt az életet, és a végén egy fordulattal az örök életre alkalmassá válni. Szégyellem mondani is, de azért ez az emberi természetnek a felfogása. Miért hangsúlyozom, mennyire ne értsetek félre? Azért, mert a 11 órás, mert ugye aki így gondolkozik, lehet vallásos ember is, aki azt mondja, hogy én annyi mindenről lemondtam, és akkor számon tartja a veszteség listáját, hogy évtizedek során mennyi áldozatot hozott az, hogy ezt meg ezt nem tette. Ez kicsit az a jó babiloni köntös, emlékeztek rá, hogy azért lemondtam róla, de azért az olyan jó lett volna az a jó dolog, ami nem jó. Ez az egyik szemlélet, vagy a másik az, amit a 11 órásoknál látunk. Emlékeztek rá, hogy megkérdezi a gazda őket, hogy mit álltok itt hivalkodván a piacon ilyenkor. Mi volt a válasz? Az volt a válasz, hogy nem fogad meg minket senki. El tudjátok kézni, hogy ez egy ilyen elméleti beszélgetés volt, hogy hát nem fogad meg senki. És akkor így lefolytatták. Én csak egy dolgot tudok elképzelni, ha olvasom a szöveget, hogy ez egy keserű és panaszos válasz volt. Ha rajtunk múlna, nem lennénk itt, de nem fogad meg minket senki. Igen, hiába való módon, ugye mit álltok itt, hogy is mondja most a kifejezést, az előbb mondtam is pedig, hogy hivalkodván, köszönöm szépen. Ebben benne van az, hogy értelmetlen, nincs sem értelme. Kinek fáj legjobban az, hogy nincs értelme az életének, aki már rájött, aki érzi. Nyereség az ilyen élet. Értitek, hogy miért mondom? Hogy addig van ez az optimum, amiről beszéltem, amíg az ember megtéretlen. Azok a reggeliek, azok azért voltak irigyek, mert azt mondták, hogy hát ha így is lehet, akkor mi is 11-kor jöttünk volna. Ugye, mert erről szól az attitűdjük a példázatban. Ugye erre igaz az, hogy gyerekek, akkor kár volt eljönni, hogyha így gondoljátok. Ide olyanokat várunk, akik azt mondják, hogy kár, hogy nem előbb jöttünk. Kár, hogy nem előbb kapott értelmet az életünk. Kár, hogy nem előbb kaptunk az Istentől megvilágosítást, feladatot, elhívást, megbízatást. Mennyire más, hogy fest a dolog, ha megtéretlen ember, és mennyire más, hogy fest, hogyha megtért ember értékeli ezt. Egy igazán megtért ember mindig sajnálni fogja azt az időt az életéből, amit nem a hitben és a szolgálat jegyében töltött. Nem nyereségként értelmezi, hogy ő csak később lépett az önmegtagadás útjára, hanem veszteségként. Az is érdekes, visszatérve az ismérvek ütköztetésére, hogy a Biblia teljesen egyértelműen mondja, hogy nem nem egyenként megy az ítélet, tehát ahogy meghalunk, nem automatikusan jön az ítélet, hanem azt mondja, hogy az Isten összevárja az embereket az ítélettel. Tehát, hogy egy nagy ítéletben rendezi a dolgot, és nem egy ilyen folyamatos üzemben, hogy ahogy elmennek közülünk az emberek. Ezzel együtt ugye, hogy összevárja őket, két nagy részben teszi ezt az ítéletet. Előbb az igazaké lesz az üdvösségre, azt mondja a Biblia. És a feltámadás is ehhez kapcsolódik, tehát az ítélet így zajlik, és a feltámadás ehhez kapcsolódik. Aztán pedig a gonoszok ítélete következik, és a gonoszok feltámadása annak a végén. Ezt szerintem tudjátok legtöbben, csak azért ezt jó így együtt látni. Mi is itt, amikor a keresztségre készültünk, beszélgetünk, előtt ez a téma, és az ihletett engem is, hogy erről nagyon jó lenne így gondolkozni, hogy legyen egy összképünk erről magunknak is, ezt el tudjuk mondani másoknak is, meg rám tényleg úgy hat, ahogy elmondtam, csak az Isten tudott ilyet kitalálni. Mi ezt csináltuk volna, ami benne van a többi vallásban. Figyelj, jön, megítélik, ide megy, oda megy, ez lesz, az lesz, Isten azt mondta, hogy nem így csináljuk. Azt mondta, ez egy hatalmas történelem rengeteg emberrel, ez egy komoly ítélet lesz. Azt mondja, hogy megvárjuk egy ünnepélyes ítéletet a végén, szóval van egy első szakasza. Azoknak a, most emberileg mondom, azoknak az aktáit vesszük elő, akikről én már tudom, hogy üdvözülni fognak. De nem azért, mert én eldöntöttem, hanem hogy ezeket vesszük elő. És milyen ítélet zajlik a mennyben? Azt olvassuk, hogy vizsgálati ítélet. Könyvek nyitatának, le van írva, ott van a Bibliában. Azt mondja, megvizsgálják az életeket. És akik a menny lakói, akik az Isten el nem bukott világának a lakói, azok mind láthatják, hogy az üdvözülendők milyen utat jártak be. És hogy milyen alapon mondja azt az Isten, hogy ezek alkalmasak arra, hogy visszafogadjuk őket magunk közé. Szerintetek szüksége van arra az el nem bukott világnak, hogy megnyugodjon minden egyesemet? Hát én teljesen úgy vagyok vele, hogy tehát nem lehet rájuk erőltetni magunkat, hogy de hát figyeljetek, hát miért nem? Azért, mert gondoljátok meg, hogy a bűnborzalmait látták, ők nem akarnak ilyet. És az Isten minden egyes megtérő üdvözülendő ember esetében bizonyítékot ad az el nem bukott világnak, hogy őt vissza lehet fogadni. Nem csodálatos ez? De nekem az. Tehát ez egy nagyon komoly ítélet. És miután ezen végig mennek, utána eljön az idő, Isten tudja, hogy mikorra fog ez kifutni, ez az ítélet, és azt mondja, akkor nincs akadálya annak, hogy eljöjjön értük. Lezárul a történelem, magához veszi az üdvözülendőket, de itt maradnak azok, akik majd a kárhozatra várnak. Itt maradnak, ők nem támadnak fel Jézus eljövetelekor. És folytatódik az ítélet. Ez a második szakasza, a második fázisa. Mennyit változott az előzőhöz képest? Hát egyrészt mások kerülnek sorra, akik maradtak, akik kimaradnak, és a vizsgálódók köre kibővül. Kikkel? Hát az üdvözülendőkkel. Miért van erre szükség? Mert megváltozott a vizsgálat lényege, most meg azt nézik, hogy ki az, aki kimarad az örökké valóságból. És akik itt ezen a földön éltek, társak voltak, családtagok voltak, gyülekezeti testvérek voltak, és az egyik üdvözülés, a másik nem, az üdvözülendőt megilleti az a bizonyosság, hogy lássa, hogy az Isten jogosan járt el úgy, ahogy eljárt, hogy tett különbséget. Azért gondoljatok bele. Azt mondta az Isten, hogy szeretné, hogyha annak mi is részesei lennénk. Ezért kétfelé bontotta az ítéletet. Így már jobban értjük, hogy miért kellett összevárni a végére, nem? Mert az Isten mindenkit bele akart vonni. Nem úgy volt, hogy tekintélye alapon fogadjuk el tőle, hogy ez jöhet, az nem jöhet, ez jöhet, az nem jöhet. Azt mondta, hogy nem, ez csak úgy megy, hogy egyben látja mindenki. Először azt, hogy ki jöhet és miért, és utána már azok is, akik jöhetnek, legyenek részesei annak, hogy ki nem jöhet és miért. Ugye azért nem vagyok bonyolult, vagy szóval követhető így, ahogy fogalmazok. Mert szerintem ez annyira lenyűgöző, tehát erre mondom, hogy szerintem ember ilyet nem tudott volna kitalálni. A profik se, a bírók se, meg a többiek se. Ilyet csak az Isten tudott kitalálni. Minden majdan örök életet élőnek látnia kell, hogy akik nem örökölhetik az örökké valóságot, azok miért nem örökölhetik. Hogy nyugalmuk legyen. Isten nyugalmat akar, lelki békét mindenkinek. A mi befogadásunkra nézve is, ha megadatik nekünk az üdvösség, és azok elvettetésére nézve is, nekünk is, akik majd elvettetnek, hogy megnyugodjunk. Csak egy Isten képes ilyen bölcsen lezárni ezt a történelmet. És akkor még nem beszéltem két olyan tényezőről, amit mi fel se fogunk szerintem igazán, és ami nehézé teszi az ítéletet. Engedjétek meg, hogy ezt elmondjam még nektek, még annyi időnk van. Az egyik az az, hogy hogyan lehet menet közben lezárni egy történelmet. Mert ugye, hogyha nekem idehozzák készen, hogy figyelj, ezt meg kell ítélni, akkor azt mondja, hát ez egy hatalmas dolog, egy ember életét is kiértékelni, de legalább már vége van, tehát már tudjuk, hogy mit csinált. De hogy még csinálja. És az előbb mondtam el, ha emlékeztek, hogy a vége számít, hogy mire jut. Tehát mi van, hogyha még egy fordulat? Hogyan tudja Isten a még folyamatban lévő történelem ellenére is lezárni az ítéletet minden ember esetében? Úgy, hogy a történelem vége annyira polarizálódik, annyira elválik egymástól, tudjátok, Jelenések 13, hogy akik vagy az Isten, tehát vagy a földi hatalmat imádják, vagy az Istent imádják, annyira egyértelmű helyzet áll elő a történelemben, hogy itt mindenki állást foglal, tehát teljesen egyértelmű lesz. Ebben nagy segítséget nyújtanak egyébként éppen az Isten ellenes erők, mert ők kényszerítik válaszút elé az embertömegeket. Ez a módja, ez az oka annak, hogy Isten menet közben is le tudja zárni a történelmet, mert mindenki állást foglal. A kényszer mindenkin ott lesz, Isten pedig azt a megbízatást adta a népének, hogy ebben a kényszerben az ő népe szolgáljon kellő támogatással a választásban azoknak, akik választanak. Minden népnek meg kell tudnia, hogy mi az Isten akarat, hogy hogyan kell őt imádni, ez a hármas angyali üzenet, és ehhez képest adjon választ arra a kényszerre, ami ránehezedik majd a földi hatalmak részéről. Ez az egyik tehát, ami szerintem nehezen felfogható emberileg az Isten ítélkezésének a kihívásait tekintve. A másik pedig, engedjétek meg, ez csak egy érdekesség, de azért nem kis dolog. Kezdem onnan, hogy ugye abban egyetértünk, hogy Dávid üdvözülni fog. Ezt is így gondoljátok, ez egyértelmű szerintem. Betsabéról mit gondoltok? Szerintem ő is, mert hát kiderült, hogy tehát minden jel arra van. Most jön a kérdésem, hogy Uriásról mit gondoltok? Hát amit tudunk róla, minden okunk megvan, hát ugye micsoda nemes ember volt. Most képzeljétek ezt a három embert az örökkévalóságban. Uriás ott fogja megtudni, hogy halt meg. Ugye, mert tudjuk, hogy ő hogy halt meg, ez elég sajátos volt, és meg fogja tudni, hogy a saját királya, akit ilyen feltétlen hűséggel szolgált, ölette meg, és hogy miért, az meg még egy ráadás. Azt nem tudom, tudjátok, hogy Ábrahámnak volt ugye egy felesége, őt Sárának hívták. Volt egy Hágár nevű szolgálója, akit mellékfeleségként maga mellé vett a Sára tanácsára, de azt tudjátok, hogy volt egy felesége még? Mikor meghalt Sára, egy Keturach nevű hölgyet vette el, aki minden jel szinte egy hívő asszony volt, teljes joggal, tehát mert ugye megözvegyült, tehát ez így korrekt volt. Minden okunk meg van feltételezni, hogy hát legalábbis Ábrahám, Sára meg Keturach ott lesz. Lehet, hogy még Hágár is. Azért nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, azért jó, hogy ezt nem nekünk kell megoldani, ezt a problémát. Bocsánat, hogy így mondom, de értitek, nem? És tudjátok, hogy hány ilyen emberi élet lesz még ott? Egy félelmetes, ha belegondoltok, hogy az Istenre mi vár, ehhez tényleg egy isteni bölcsesség, hogy egy örökké valóságon át együtt fognak élni emberek, akik elég kusza viszonyokat vittek innen magukkal. Csak hálát adhatunk azért, hogy maga az Isten vállalta magára ennek az ítéletét és az igazgatását, és ugye így írtam ide magamnak a vázlatban, hogy maradandóan megkavartuk a történelmet. A személyes életünkkel, a viszonyainkkal. És lehet, hogy egy kicsit szorongunk is, hogy hát ebből már csak olyan másodosztályú örökké valóság lesz. Bocsánat, hogy így mondom, értitek, mire gondolok, hogy hát mit lehet ezzel kezdeni, vagy mi lesz. Én abban bízok, hogy az Isten ezt is tudja kezelni. Nem tudom, hogy, de tudja kezelni. Egy dolog biztos, és most egy történetet hagyd mondjak el, csak egy rövid példa. Egyszer jöttem haza, Egerbe voltam otthon, és én nem vettem észre, csak egyik nap, mikor mentem le a kocsihoz a garázsba, teljesen len volt a jobb hátsóm a felnin, tehát leeresztett a gumi. Hát belepumpáltam egy kicsit, lementem, egy 200 méterre van egy gumis tőlünk ott a faluban, levették a sanyék, és mondja, hogy hát azt mondja, ez volt patkószeg, aztán kérdezik, hogy nem is patkó, rendes szeg, csak már elkapotta, hogy benne volt a gumiba a feje. Egy hatalmas szög volt a gumimba, kihúzta, én meg ott sajnáltam nagyon a gumimat, mert jó volt. De mondtam, hogy ne aggódj, aztán megcsináljuk. És akkor ugye levette a felnéről, volt egy ilyen eszköz, ilyen elektromos, ilyen, ami kimaradt a belülről gyakorlatilag, kiöblösítette a luk körül a gumit belülről, és akkor feltöltötte valami ragasztóval, rátett valami vásznat. Látod, hogy már egy technológia, meg egy készlet, és akkor ragasztotta. Ezt én még olyan aggodalmaskodó vagyok, és akkor azt mondtam neki a Sanynak, hogy te figyelj, mondom, hogy most visszatesszük ezt a gumit, de mondom, lehet ezzel menni, mondom, mennyivel lehet ezzel menni? Hát úgy, mint egyébként. És mondom, hogy de figyelj, hát mégis mondom, hát ez már itt láttam, hogy csinálgattad, de ez már csak nem olyan, mint volt. Azt mondja, figyelj, ez lehet, hogy ki fog lukadni valahol, de hogy nem itt, az biztos. Tehát hogy bárhol hamarabb lukad ki, mint ahol. Azt mondja, most itt erősebb lett. Értsd meg, hogy amit csináltam, ennek a révén most erősebb, mint előtte volt. Pont azért, mert az a technológiának a lényege. Azt mondja, bárhol hamarabb ki fog lukadni, mint itt. Most miért mondtam ezt nektek?
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, legelőször is a gyermekeket. Gyerekek, néhány szót szeretnék szólni hozzátok. Igazából egy tapasztalat lenne csak, amit elmondanék, hogy én hogyan értettem meg valamit a Bibliából, amit előtte ugyan elméletileg tudtam, de a gyakorlatban nem annyira. Jakab apostol levelében a 4. fejezet 17. versét fogom olvasni, aki szeretné, nyugodtan ki is kereshetjük. Tehát Jakab leveléből a 4. fejezet 17. verse egyébként egy ismert ige, tehát szerintem ti is találkoztatok már ezzel. Ez az ige így hangzik: aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Nagyon egyszerű ez az ige, hogyha van lehetőségünk jót tenni, akkor tegyünk. Tehát ennyire röviden foglalhatjuk össze a tartalmát. Hogyan éltem én ezt meg? Egy egészen különleges helyzet volt az, illetve egyrészt hétköznapi, másrészt azt mondhatom, hogy különleges helyzet, ami egyszer egy péntek délután történt velem. Emlékszem, hogy téli nap volt, tehát november vagy december környékén járhattunk, és hát ugye, mivel péntek délutánról van szó, ezért mindannyian tudjátok talán, hogy a nap olyankor korán megy le. Korára el kell készülni, hogy mindennel szép rendben legyünk, és hát a szombatot nyugodtan tudjuk elkezdeni. És akkor, amikor én egyszer egy ilyen szombat kezdésre készültem, akkor egyszer csak sok dolgom akadt a városban, Budapesten élek, innentől egy kicsit messzebb, és hát több mindent el kellett intéznem. Be kellett vásárolnom például, de nem volt ez egy nagy bevásárlás, néhány dolgot kellett vennem egy helyen, és azután pedig, miután ez megtörtént, azután ugye siettem volna haza. Nem is volt semmi probléma, amíg a pénztár után észre nem vettem, hogy akkor, amikor fizettem a pénztárnál, akkor nagyon érdekes módon, ugye most már ilyen vonalkódós rendszer van, a pénztáros néni lehúzta a termékeket, három dolgot vettem, lehúzta a termékeket azon a vonalkódon, talán még csipogott is, és akkor, amikor ki kellett fizetnem az árut, akkor döbbenten láttam, hogy egy kicsit kevesebbet kell fizetnem. Hát mondom, ez hogy lehet? Utána, amit megkaptam, blokkot ellenőriztem is, és ott láttam, ez már az utcán történt, ott láttam, hogy hát milyen érdekes, hát tényleg csak két dolog szerepel abból a háromból, amit én megvettem. Na hát most mit csináljak? Gondolkoztam magamban, mert ugye egyrészt szorított az, hogy ugye péntek van, minél hamarabb haza kéne érni, hát hogyha nem siettem volna, akkor vagy nem sietnék, gondoltam magamban, akkor még az is lehet, hogy naplemente után érek haza, és ezt nem szerettem volna, mert otthon még volt egy-két dolgom, amit úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni. Ez volt az egyik dolog, ami elgondolkodtatott. A másik dolog pedig az volt, hogy érdekes módon pont előtte való nap történt egy olyan velem, vagy velünk, feleségemmel is velem, hogy egy nagy áruházban, ami ugyan egy másik cég volt, de hát szintén egy ilyen áruház, egy kicsit többet kellett fizetnünk valami miatt, mert ott meg a pénztáros másképpen volt figyelmetlen, mint itt. Vagy valamiféle hiba csúszott a rendszerbe. Körülbelül 200 forintos különbségről volt szó, tehát nem egy nagy dologról. Na hát elkezdtem vívódni magamban, de aztán elindultam, mert mondom, sietnem kell, hát most nem lehet itt mit csinálni, várnak otthon is, meg egy-két dolgot még el kell intéznem, mit csináljak. De eszembe jutott ez az ige, amit olvastam, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Elkezdtem magamban forgatni ezt az igét, mérlegre tettem ezt a helyzetet, most akkor mi a fontosabb? Az, hogy én hamar hazaérjek, az, hogy ugye a lelkemben is nyugodt legyek, hogy szépen itt a szombatot nyugalomban kezdhetjük el, vagy pedig az, hogy becsületes legyek, és szépen, hogy hiába csak 200 forintról van szó, de én szépen visszamenjek a pénztáros nénihez, és azt mondjam, hogy bár én nem tudom, hogy hogyan történt ez, de mégiscsak két dolog szerepel a blokkon, nem pedig három. Na hát hosszas vívódás után mentem két metró megállót, mert közben metróval kellett utaznom, két metró megállót mentem, és akkor döntöttem el, hogy inkább visszafordulok. Ez persze még nagyobb késedelmet jelentett, tehát egy körülbelül 15 perces kitérő, de nagyon-nagyon megérte visszafordulni. És hát ugye azzal is számoltam, hogy akkor, amikor oda megyek a pénztárhoz, hát az egy kicsit kellemetlen dolog, mert gondoljátok meg, hogy amikor ugye ott van az ember, akkor szépen sorban áll. De hát én már nem akartam venni semmit. Tehát nekem a másik oldalról kellett beárnom, tehát szinte oda furakodnom, hát hogy néznek majd rám az emberek, gondoltam magamban. De mindegy, legyőztem ezt az ellenérzésemet. Oda léptem a pénztároshoz, mikor valaki végzett, és elmondtam neki, hogy nézze, itt van ez a blokk, három dolgot vettem, de csak kettő szerepel a blokkon, nem értem, hogy lehet, de tessék, itt van, kifizetem a harmadikat. És a pénztáros először nem is értette, hogy miről van szó, hát mi történik itt, hát emlékszem magára, nemrég járt itt, vásárolt, és rendben kifizette, minden rendben volt, hát mondom, tényleg így volt, de hát ez történt.
Odaadtam neki a pénzt, és előttem van a mai napig is az a döbbent ábrázata, hogy nézett rám, hogy tényleg most én ezért visszajöttem, hogy ezért a pár fillérért szinte, vagy 1-200 forintért, hogy ezt rendezzem. És csak annyit mondott, hogy hát ilyen nincs, maga egy angyal. Annyira jó volt ezt tapasztalni, és jó volt ezt hallani, hogy Nolan mégiscsak megérte visszafordulni, és a mérleg két serpenyőjéből végül is azt a másikat választani, amikor ez az ige eszembe jutott, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Mert ezzel a pénztáros nővel én aztán életemben nem találkoztam többet. Azt se tudom, hogy ki volt, és nem láttam azóta. De minden esetre valami jót tapasztalhatott valakitől, és ez azt hiszem, hogy egyáltalán nem annyira gyakori. Szerintem kevesen mennek hozzá így, ilyen esetben, hogyha nyerhetnek, ráadásul egy bolton, egy nagy vállalkozáson, ugye mit annak 200 forint, de hát persze nem a vállalkozás jár ilyenkor pórul, hanem az a pénztáros néni. Úgyhogy gyerekek, az lenne a kívánságom, az egyik az, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét. Nektek is jöhet ilyen életszakasz az életetekben, vagy élethelyzet, amikor ez eszetekbe jut. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Másképpen mondva, hogyha tudunk jót tenni, akkor tegyünk. Mert az Isten erre készített bennünket. Én arra kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét, emlékezzetek majd erre a tapasztalatra is, és nekem meggyőződésem, hogy ti nektek is vannak, lehetnek ilyen tapasztalataitok. Nem is egy, hanem meggyőződésem, hogy sok. Ennyit szerettem volna csak mondani a gyerekeknek, és a felnőtteknek szóló téma az azért kicsit különbözik ettől, mégpedig egy olyan értelemben különleges téma, hogy én azt gondolom, hogy erről a témáról, amit most én hoztam, igehirdetés talán így egybefüggően nem nagyon szoktunk hallani. Azért kértem magamnak beosztást Miskolcra, ugye először vagyok itt nálatok, mert szándékom az, hogy miután a küldőgyűlésen megbízszak, hogy vallásszabadsági felelős legyek a közösségben, ugye nincsen vallásszabadsági osztály, csak vallásszabadsági felelős van. Miután megbíztak ezzel a feladattal, azt gondoltam, hogy a gyülekezeteket érdemes lenne így helyről helyre járva körbejárnom, és ilyen jellegű témáról beszélgetést kezdeményeznem, vagy akár ige hirdetést tartanom. Tehát a vallásszabadság jegyében fog telni ez a mai napunk, de ez a mostani ige hirdetés azért lenne egy picit különlegesebb, mert ugye felmerül talán a téma, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen gondolatokat lehet mondani az igéből. Nekem a szorosan vett témám az a politika, a politikához fűződő viszonyunk. Akkor, amikor ezt a címet meghalljuk, én azt gondolom, hogy talán kétfajta érzés támad bennünk. Az egyik az, amit valahol már meg is fogalmaztak, és nekem is szegeztek kérdésként, ahol már elmondtam ezeket a gondolatokat, hogy de hát miért kell nekünk ezzel foglalkoznunk? Politika, hát nem kell nekünk ezzel foglalkoznunk, itt van a Biblia, beszélgessünk erről, vannak itt fontosabb dolgok is, hit kérdése, életmód kérdése, stb. Szóval, hogy jön ez ide? A másik viszonyulás pedig az lehet, hogy akár megrettenünk ettől, hogy miért, hát nem olyan kérdésről van szó, ami mondjuk kicsit magánügynek tekinthető, tehát mondjuk a politikát tekintve, hogy mi hogyan viszonyulunk a politikához. Tehát az ember elképzelhető, hogy magának szeretne megtartani bizonyos dolgokat, de azt gondolom ez is egy olyan terület, ami feltétlenül az Isten véleménye ellenőrzése alá szorul. És egy olyan jellegű lesz ez az igehirdetés, hogy az igehirdetés első felében számba vesszük azokat az alapelveket, amelyeket a Biblia mond, hogy hogyan érdekes nekünk a politikához, illetve politikusokhoz viszonyulni. A másik felében pedig egy bizonyságtételről szeretnék beszélni, a bizonyságtételek első kötetéből, amit nemrég fedeztem föl, és ezt szeretném megosztani veletek, hogy milyennek az üzenete. Nézzük először ezt a rövid áttekintést az igéből. Az Ószövetségben, hogyha számot vetünk azzal, hogy mi jellemezze a politikához való viszonyulás, vagy egyáltalán mit tanulhatunk az Ószövetségből, akkor azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy ez egy nagyon különleges viszony volt, egy nagyon különleges szövetség. Olyan értelemben értem ezt, hogy a lehető legjobb államformában élt Izrael. Ez pedig a teokrácia volt. A teokrácia azt jelenti, hogy az Isten uralma. Tehát ez ennél jobbat, ennél praktikusabbat és elvszerűbbet az Isten nem találhatott ki, idézőjelbe téve, nem találhatott volna ki, mint hogy azt mondta egy népnek, hogy én magam akarlak vezetni benneteket, tehát a politikára, az államra ne is legyen gondotok, mert én szépen megmondom, hogy melyek azok az elvek, amelyeket követnetek kell.
De hát jól tudjuk, hogy ez a kísérlet, ez sajnos kudarcot vallott. Tehát hiába akarta az Isten saját magát személyesen vezetni a népét, ugye a pusztában mindenképpen, azután pedig választott vezetőkön keresztül, tehát a bírákon, majd aztán a királyokon és egyéb más vezetőkön keresztül, tudjuk jól, hogy ez kudarcot vallott. De azt gondolom, hogy annyiban más az Ószövetség, mint az Új Szövetség, hogy ott, miután teokráciáról beszélhetünk, tehát az Ószövetség esetében, nem merülnek föl bizonyos kérdések, mint amilyenek az Új Szövetségben felmerülnek. Mert a kettő idézőjelbe téve szinte egy volt, tehát az állami, illetve az egyházi szféra, tehát ez nem vált annyira szorosan külön. Természetesen személyében mások voltak az állami vezetők, mint az egyházi vezetők, ez egyértelmű, de mégis az egész nép egy cél érdekében munkálkodott, illetve egész pontosan fogalmazva, az Isten azt szerette volna, hogyha egy cél érdekében munkálkodik. Más tehát az Új Szövetség, és ilyen értelemben át is térnénk gyorsan erre, hogy az Új Szövetség mit tanít nekünk, mert most már az Új Szövetségi korszakban élünk, tehát az Ószövetségből is tanulhatunk ilyen értelemben, de mondom, ezt az ideális állapotot láthatjuk csak, ami most már sajnos ma nincsen. De mit tanulhatunk az Új Szövetségből? Mit tanulhatunk Jézustól, a megváltónktól? Ő hogyan viszonyult a politikához, vagy hogyan viszonyult a politikusokhoz? És ezért lényeges kérdés ez, mert talán olyan dolgokról, olyan igékről van szó, amikre talán nem is figyelnénk fel azonnyomban, de azt gondolom, hogy mindenféleképp megérdemli a figyelmünket, mert ott vannak a Szentírásban. Legelőször is, hogyha Jézus példáját nézzük átfogóan, tehát hogy ő hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez, akkor azt gondolom, hogy egy kifejezést mindenféleképpen megfogalmazhatunk, ez pedig a távolságtartás. Nem ezt tekintette a legfontosabbnak. Tehát ő neki nem az volt a fontos, hogy mondjuk politikáról valamiféle vélemény nyilvánítson. De hogyha belegondolunk, hogy Jézus mennyire bölcs volt, hogy mennyire belelátott az emberekbe, hogy előtte nem volt semmiféle titok, tehát egyértelmű volt előtte, hogy egy-egy ember milyen, vagy egy-egy embercsoport milyen, akkor megegyezhetünk abban is, hogy bizony a véleménye meglehetősen sarkos lehetett a politikáról, csak ezt nem tette közkincsé, tehát ezt nem propagálta. Egy ilyen vélemény szeretnék említeni, amit akár ki is lehet keresni a Bibliából, de szinte csak villanásszerűen említem, Lukács evangélium a 13. fejezetéből a 32. verset. Lukács 13.32-ben Jézus ezt mondja, ugye egy csoport megy hozzá a farizeusok közül, és ezt mondják néki, eredj ki és menj innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És a 32. verset így olvassuk, mondta nékik, elmenvén mondjátok meg annak a rókának. És itt meg is állunk, én nem olvasom az ige folytatását, mert ebből a szempontból most nem fontos, hogy Jézus mit mondott, csak erre a kifejezésre szeretném ráirányítani a figyelmet. Mondjátok meg annak a rókának. Hát ez nem túlzottan hizelgő vélemény. De mégis azt látjuk, hogy egy villanás erejéig Jézus felvillantja azt, hogy neki mi a véleménye Heródesről, ugye Heródes Antipászról van itt szó, mi a véleménye arról a Heródesről, aki komoly hatalmat kapott az akkori zsidó nép fölött, ugye római tisztségviselő volt, és ugye így jellemzi őt, hogy róka. Vagy valaki ezt így fogalmazta meg, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen igaza van, hogy a politika az nem más, mint a rókaság tudománya. Ez sem egy hízelgő vélemény, de azt gondolom, hogy igaz ez a meghatározás, a rókaság tudománya. Tehát ezzel jelzi azt Jézus, hogy neki körülbelül mi a véleménye. De természetesen nem ezt állította a középpontba, mert teljesen más volt a küldetése, amiért jött és amiért az embereknek akart szolgálni. Hogyha tovább követjük ezt, hogy mondjuk Heródeshez hogyan viszonyult, akkor megint csak eszünkbe juthat valami, például a kihallgatások története. Ugye Jézus több esetben, több ízben hallgatták ki. És figyeljünk fel arra, talán többünk előtt világos ez, hogy akkor, amikor Heródes elé kerül, akkor nem szól egy árva szót sem. Elég döbbenetes viszonyulás, nem? Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, ahogyan viszonyult Jézus a többiekhez, a kínzóihoz akár, aki őt mondjuk megütötte, vagy aki őt elárulta, vagy hogyan viszonyult Pilátushoz. Hát ezekkel az emberekkel beszélgetett, ezeknek az embereknek tanítást akart adni. És figyeljünk fel erre még az élete utolsó pillanataiban is. Nem készültem, mert azt gondoltam, hogy ez a téma nehezen összehozható azzal, ami a jövő héten történik itt a gyülekezetben, tehát hogy ugye úrvacsoránk lesz, úrvacsorátok lesz itt Miskolcon. De azt gondolom, hogy az úrvacsorára való felkészülésben ez kifejezetten segítség lehet, hogy a megváltó iránti szeretetünk elmélyüljön. Hogy meglássuk azt, hogy ő az élete utolsó pillanataig mennyire alázattal szolgált másokért.
hogy mindig azoknak a másik embereknek, akik körülötte voltak, mindig az üdvösségét kereste. Mindig azt a pillanatot keresse, hogy hol tud még segíteni. És az azért döbbenetes, hogyha belegondolunk, mert eközben iszonyatos élethelyzetben volt Jézus. Hát ne felejtsük el, hogy már túl van ilyenkor a Getsemáné kertbeli küzdelmen. Akkor, amikor Heródesnek nem szól egy szót sem, de akkor, amikor Pilátus meg sokra tanítja. De Heródeshez visszakanyarodva, tehát ezzel is jelezte, hogy semmiféleképpen nincs jó véleménye sem a heródesi politikáról, sem Heródes személyéről. De hogy ugye Pilátusnak mit mondott? Tehát itt is érdemes felidéznünk egy igét. János evangélium a 18. fejezetéből a 36. verset. Mert itt is találkozhatunk egy alapelvvel. Tehát János evangélium a 18. fejezetéből a 36. vers. Ez is egy hosszú ige, de ennek is csak egy mondatát idézem. A következőképpen hangzik. Ezt mondja, az én országom nem e világból való. Tehát az én országom nem e világból való. Azért nagy súlyú ez a mondat, mert Jézus ezt nem csak kimondta, mint alapelvet, mint amit mi is megjegyezhetünk, hanem ezt meg is valósította. Tehát nagyon lényeges kérdésről van itt szó, hogy itt nem csak azt látjuk, hogy Jézus itt elveket, frázisokat pufogtat idézőjelbe téve, hanem a gyakorlatból beszél. Tehát ő ezt megvalósította az életében, az én országom nem e világból való, nem e világi dolgokkal törődött. De volt olyan eset, amikor a megváltót törbe akarták csalni. És kelepcébe akarták csalni, és ezáltal Jézusnak valamiképpen válaszolnia kellett arra az igen-igen nehéznek tűnő, vagy trükkösnek tűnő kérdésre, amit Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk. Ezt is lapozzuk fel, ezt is nézzük meg, hogy mit láthatunk itt. Máté evangélium a 22. fejezetében a 15. verstől a 22. versig olvasom ezt az igeszakaszt. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, nézzük ezt egészében. Tehát Máté evangélium a 22. fejezetéből a 15. verstől a 22. versig terjedő szakaszt. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldötték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törőd senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat mondta, mit kísérgettek engem ti képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavittek néki egy dénárt. És mondta nékik, kié ez a kép és a felírás? Mondták néki, a császári. Akkor mondta nékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkoztak, és ott hagyván őt elmentek. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Tehát miért ez a történet vége? Miért olvashatjuk azt itt, hogy ezek az emberek, akik tényleg törbe akarták őt csalni, hogy ezek elcsodálkoztak, ott hagyván őt elmentek. Egy szót se szóltak. Mert ugye itt egy olyan kérdést tesznek föl, nagyon érdekes előzmények után egyébként, tehát figyeljük meg a 16. verset. Ez egy ilyen tulajdonképpen egy diplomáciai fogás. Tehát hogyha azt akarjuk, hogy egy tárgyalás, egy beszélgetés jó hangulatú legyen, akkor egy kicsit udvaroljunk a másiknak. Egy kicsit hízelegjünk a másiknak, és ugye ők is ezt teszik, mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törőd senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Hogy ezt mennyire gondolták őszintén, ez egy másik kérdés. De ugye a 18. vers rámutat erre, azt mondja, Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat. Tehát ez egy álnok kérdés. Miért mondhatjuk ezt, hogy ez egy álnok kérdés? És egyáltalán maga az élethelyzet olyan, hogy ez ugye arra szolgálna, hogy Jézus valamiképpen elveszítsék. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből. Ellen White a következőképpen világítja ezt meg. A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül válaszol a kérdésükre, vagy így, vagy úgy. Ha azt mondja, törvénytelen dolog adót fizetni a császárnak, jelentették volna a római hatóságoknak, és letartóztatják lázadás szításáért. Ha viszont kijelenti, hogy az adófizetés törvényes, akkor tervük szerint bevádolható a népnél, hogy ellentmond Isten törvényének. Most zavarba jöttek, és legyőzöttnek érezték magukat. Tervük szétzilálódott. Kérdésükre olyan szabatos választ kaptak, amire nem volt mit mondaniuk. Krisztus felelete nem kibúvó volt, hanem a kérdés őszinte megválaszolása.
Kezében tartva a római érmét, amelyre a császár nevét és képét nyomták, kijelentette, hogy mivel a római hatalom védelme alatt élnek, kötelességük megadni annak a kért támogatást mindaddig, amíg az nem ütközik magasabb kötelezettségükkel. Az ország törvényeinek békésen alá kell vetniük magukat, de elsődlegesen mindenkor Istenhez kell hűségesnek lenniük. Így világítja meg tehát Ellen White ezt a kérdést. Ugye egyértelmű kérdésre, egyértelmű, az ő logikájuk szerint egyértelmű választ vártak, szabad-e adót fizetnünk? Igen, nem. És ugye azért nagyon-nagyon bölcs Jézus válasza, ahogy itt White-tól is olvastuk, mert a kérdést egy szintre helyezi, és voltaképp azt mondja, hogy nektek engedelmesek kellene lennetek az állammal szemben, és nem pedig itt lázadoznotok. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. És szigorúan, teljesen egyértelműen szétválasztja egymástól a két szférát, az állami, illetve az egyházi szférát, az isteni, illetve a világi részt, és azt mondja, hogy mind a kettőben meg kell teljesítenünk kell a kötelezettségünket. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Mert ugye Jézusnál azt láttuk, hogy olyan elveket ad, és olyan tanításokat, amik egyrészt a gyakorlatból származnak, de az apostolok hogyan vitték tovább az ő örökségét. Nézzünk meg még két igeszakaszt, amelyet Pál apostoltól olvashatunk. Az elsőt a Tituszhoz írt levélből, a Tituszhoz írt levél harmadik fejezet első két versét. Tehát Pál apostol Tituszhoz írt levele, harmadik fejezet első két versét idézem. Ezt írja. Emlékeztesd őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Miért tartozik ez ide? Ugye az első versben láthatjuk ezt, hogy a fejedelemségekről és a hatalmasságokról van szó. Tehát akkor, amikor a politikához való viszonyunkról beszélgetünk, akkor nem szabad elfelejtkeznünk, hogy bizony Pál is tanított erről a kérdésről. De, ami itt különlegesen fontos, az a második vers. Azt mondja, senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mi ennek a különleges üzenete? Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a politika általában milyen téma az emberek között. Lehet, hogy nem közöttünk. Lehet, hogy nem itt a gyülekezetben. De egészen biztos, hogy kapcsolatban állunk olyanokkal, akiknek a politika hihetetlenül fontos. Rendkívül fontos az, hogy kire szavazunk. Hogy egyáltalán mi a véleményünk arról az emberről, aki éppen uralmon van, mi a véleményünk az ellentáborról. És általában ez a vélemény, ez veszekedésbe szokott torkollani, nemhogy szelítségbe, hanem sokkal inkább a kárhoztatásba és a szidalmazásba. És azt mondja Pál, hogy na ez ne legyen közöttetek. Tehát ha valaki komolyan gondolja a Bibliához való hűséges viszonyulását, akkor azt mondja, hogy senkit ne szidalmazzon. Ez nagyon lényeges. Tehát akkor, amikor egy politikusról véleményt alkotunk, akár magunkban, akár másokkal beszélgetünk, akkor ez a lelkület semmiképpen ne legyen bennünk. Ne veszekedjünk. Újabb nagyon lényeges kérdés. Lehet velünk veszekedni mondjuk politikai kérdésekről? Ha lehet, akkor az nagyon nagy baj. Gyöngédek legyünk, teljes szelídséget tanúsítsunk minden ember iránt. Tehát azt mondja Pál, hogy ami közismert a világban, mert úgy tűnik, hogy 2000 évvel ezelőtt ez élő valóságos probléma volt. Eltelt 2000 év, még mindig ugyanolyan nagy probléma. Ami közismert a világban, és ami általában jellemzi az embereket a politikához való viszonyukban, titeket ne az jellemezzen. És ti pontosan, hogy arról legyetek ismeretesek, hogy teljes szelídséget tanúsítotok minden ember iránt. Nézzünk egy másik igeszakasz, néhány lapot lapozzunk csak vissza a Timóteusi levélhez, tehát az első Timóteusi levél második fejezet első négy versét nézzük még meg. Tehát Timóteusi első levél, második fejezet első négy versét. Ezt írja. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért is imádkozzunk? Azt mondja az apostol itt a második versben,
királyokért és minden méltóságban lévőkért, azért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Burkoltan benne van az a gondolat ebben az igeversben, hogy azt a munkát, amit az Isten ránk bízott, azt el tudjuk végezni. Tehát a csendes és a nyugodalmas élet mögött ez a gondolat van, hogy tudnélik az a feladat, amit az Istentől kaptunk, ezt mindenféleképpen teljesítenünk kell. És akkor, amikor kifejezetten nehezek a körülmények, akkor sokszor nehezebb ezt a feladatot teljesíteni. Nehezebb volt a történelem folyamán, az egyház történelem folyamán is. Tehát, akkor, amikor mi imádkozunk a feljebb valókért, és ugye ezt nagyon hangsúlyosan említ itt az apostol, akkor mindenféleképpen ez legyen az egyik ima cél velük kapcsolatban, a politikusokkal, az állami vezetőkkel kapcsolatban, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Aztán a második dolog, amit említ, és nem véletlenül nem hagytam abba az olvasást a második versnél, hanem hozzátettem a harmadik, negyedik verset, azt mondja, hogy ami megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért teszi hozzá ezt a gondolatot? Miért éppen itt említi ezt a gondolatot? Mert önmagában teljesen igaz gondolatról van szó, de ezt említhetné akárhol máshol is Pál. De miért éppen ehhez csatolja hozzá ezt a mondatát? Itt egy szintén egy tapasztalatot szeretnék elmondani, vagy egy átélt élményt inkább, talán így fogalmaznék, ami még viszonylag régen 2004-ben történt. 2004-ben rendeztek egy konferenciát, amire a közösség több lelkésze meghívást kapott. Az volt a címe, hogy az Európai Unió és a vallásszabadság. És a parlamentben volt ez a konferencia, tényleg néhányan ott voltunk, és emlékszem, hogy valakivel közülük, lelkészek közül, nem is titok, hogy kivel, Cserbik Jánossal ott sétálgattunk a parlamentben, akkor, amikor egyszer szünet volt, hát nem csak egyszer néztünk szét, hanem többször igyekeztünk minden zegét zugát bejárni az országháznak, már amennyire ez lehetséges volt számunkra, de tény, hogy sok-sok helyre bejutottunk. És akkor, amikor mi ott sétálgattunk és úgy beszélgettünk egymással, gyakorlatilag egyszerre jutottunk el arra a gondolatra, hogy ez valami egészen különleges hely. És ennek a különleges helynek van valamiféle olyan szellemisége, lenyomata, üzenete, nehezen találom a megfelelő kifejezést, ami tulajdonképpen észrevétlenül, de elbizakodottá teheti az embert. Mire gondolok? Talán néhányan voltatok már ott, voltatok a parlamentben, és tudjuk azt, hogy az a sok-sok képviselő, meg a miniszterek, meg a miniszterelnökök, akik bejárnak, nekik ez a, gyakorlatilag a munkahelyük. De akkor, amikor ott van az ember azok között, a falak között, és látja azt a hihetetlen pompát, azokat a patinás oszlopfőket, a hatalmas gazdagságot, mert hát viszonylag, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy gazdag a berendezése az országháznak. Akkor belegondolva azok helyzetébe, akik nap mint nap oda járnak dolgozni, akkor nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, amire mi is eljutottunk, hogy az ember, hogyha oda jár, akkor óhatatlanul is megfogalmazódhat benne az a gondolat, hogyha nem vigyáz, hogy én nagy ember vagyok. Én sok mindenért felelek, és én olyan döntéseket hozok, ami százak, ezrek, tízezrek, milliók életére irányadó. Tehát egy országgyűlési képviselőnek kifejezetten nehéz lehet a helyzete. Egy miniszternek pláne, egy miniszterelnöknek pláne. Azért, mert hatalma van. És azért, mert ettől a hatalomtól nagyon-nagyon könnyen büszkévé lehet lenni, büszkévé lehet válni. És a büszke embert az Isten hogyan tudja üdvözíteni? Na ezért teszi hozzá az apostol ezt a kérést. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten üdvössége az mindenkire vonatkozik. Az Isten üdvösségét senki nem vetheti meg, és a megváltását sem, de mégiscsak azt látjuk, hogy bizonyos embercsoportokkal, meg bizonyos emberekkel az Istennek kifejezetten nehéz a dolga. Az állami vezetőkkel is azt gondolom, kimondhatjuk, hogy nehéz a dolga. Azért, mert ők hatalmat kaptak, és sokan talán azt hihetik, hogy ez a hatalom, ezzel ők tetszés szerint korlátlanul, idézőjelbe téve természetesen ezt a kifejezést, de korlátlanul élhetnek. Említsünk még egy csoportot, csak egy villanás erejéig, gazdagok. Akinek sok pénze van, maga Jézus mondja, azt nehezebb üdvösségre juttatni. Mert azt hiszi, hogy az a valami, ami a kezében van, az a vagyon, az őt átsegítheti sok mindenen. De egy büszke embert hogyan tud megszólítani az Isten? Az, aki alázatosságra hív bennünket.
Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdésről van itt szó, és ezért mondja az apostol, hogy igen, imádkozzatok ezekért az emberekért, ne csak a magatok szempontjából. Hogy vegyétek figyelembe azt, hogy igen, a munkát el kell végeznetek, hanem az ő szempontjukból is. Tehát, hogy én üdvözíteni akarom őket, de ehhez szükséges a ti munkátok, a ti imádságotok. És még egy gondolat ehhez. Akkor, amikor egy gyülekezetben erről az igeszakaszról beszélgettünk, ez is még évekkel ezelőtt történt, akkor valaki mondott egy érdekes gondolatot. Az volt a gondolata, hogy igazából a politikai állami vezetők közül, vagy politikusok közül valóban szokott imádkozni egy csoportért, egy rétegért, azokért, akik számára szimpatikusabbak. Olyan értelemben értve most ezt a szimpátiát, hogy az a véleménye, hogy az igével jobban megszólíthatók. Na de a másik csoportért, a másik társaságért ő nem szokott imádkozni. Azért különleges hozzáállás ez, mert ez gyakorlatilag egyenes cáfolata ennek az igének. Tehát, hogyha ez a véleményünk, hogy a politikusok bizonyos csoportjáért igen érdemes imádkozni, mert számunkra ők valamilyen szempontból közelebb állnak, akármelyik társaságról legyen szó, akkor nagyon-nagyon tévedünk, hogyha azt hisszük, hogy ugye az Isten csak ezt szabja számunkra feladatul. Gondoljunk bele abba, hogy Pál apostol számára mennyire lehetett szimpatikus Nérónak a politizálása, vagy Nérónak az uralma. Mert ugye ezeket a szavakat Néró császár uralma alatt írja le. Pál apostol, amikor megírta a leveleit, ugye 14 leveleit ismerjük, a döntő többségét Néró uralma alatt fogalmazta meg. Például a Tituszhoz írt levelet is, és például a Timóteusi első levelet is. Tehát, hogyha ezt ő komolyan gondolja, hogy egy olyan császár, aki egyébként nem a keresztények iránti szeretetéről volt ismert, hanem sokkal inkább a keresztények iránti gyűlöletéről, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen nekünk ezt ugyanúgy komolyan kell vennünk, és ezt a véleményt, hogyha esetleg bennünk lett volna, akkor egy életre elfelejtenünk. Pusztán azért, mert hatalmat kapott az illető, pusztán azért, mert állami vezető, a megváltás rá is elterjedt. Tehát Krisztus keresztje az az ő életében is munkálkodni szeretne, az Isten az ő életében is munkálkodni szeretne. És ehhez nekem az imádságaimmal bizony hozzá kell járulnom, mert az Isten felelősséget bízott rám. Ez tehát ennek a szakasznak az üzenete. Mi változott azóta? Tegyük fel ezt a kérdést. Tehát eltelt 2000 év. Ugye beszéltünk az Ószövetségről, aztán az Új Szövetségen belül Jézusról, aztán az apostoli kor üzenetéről és az apostoli üzenetekről. Nyilvánvaló, hogy az alapelvek semmit. Tehát amilyen alapelveket most leszögeztünk, ezek teljesen természetesek, hogy azóta is adottak, és érdemes figyelembe venni őket. De ami biztos, az az, hogy az államformákat tekintve például most színesebb a kép. Tehát az Ószövetség idején az államformával kapcsolatban különösebb kérdés nem volt. Az Új Szövetség idején sem. Mert a keresztények abba születtek bele, hogy van egy császárság, van egy uralkodó, akit ők ugyan nem szeretnek a szó olyan értelmében, hogy mondjuk el tudnának képzelni jobbat is, de minden esetre tudomásul vették, hogy ilyen módon is, de imádkozni kell ezért az emberért, a császárért vagy az állami vezetőkért. De mondom, azóta árnyaltabb a kép, és érdemes megvizsgálni éppen ezért, amire már utaltam is, hogy maga Ellen Goodwight milyen tanácsokat ad nekünk, hogy ő hogyan fogalmazza meg az egyik bizonyságtételében, hogy hogyan érdemes nekünk viszonyulni a politikához, politikusokhoz, milyen tanácsokat ad ő. A bizonyságtételek első kötetéből szeretnék idézni, és innen is a 327. oldalról. Tehát bizonyságtételek első kötet 327. oldal, az eredetiben az 533. 534. oldalon található ez. A következőt írja, nem annyira hosszú ez a bizonyságtétel, de azért a figyelmünket megköveteli. 1865. december 25-én Rochesterben az Úr sok mindent elém tárt Isten népe felől, ami ezekre az utolsó napokra szóló munkával kapcsolatos. Láttam, hogy sok szombattartó nem üti meg az örök élet mértékét. Nem vonják le a tanulságokat Izrael gyermekeinek viselkedéséből, hanem követik egyik-másik gonosz útjukat. Ha megmaradnak a bűnökben, elhullanak majd, akár az izraeliták, és soha be nem lépnek Kánaánba. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Láttam, hogy sokan elhullanak, mielőtt elérnék az országot. Isten vizsgálja és igazolja népét, és a jellemvizsgán sokan nem ütik meg Isten mértékét. Sokakra kemény munka vár, hogy legyőzzék jellemük furcsa szokásait,
és ne legyen rajtuk sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle, hanem szent és fedhetetlen legyen Isten és ember előtt. Sok hitvalló szombattartó nincs különösebben áldására Isten ügyének vagy a gyülekezetnek, amíg alaposan meg nem változik. Sok szombattartó nem felel meg Istennek a politikai nézetei terén. Nem él összhangban Isten igéjével, sem egységben a szombattartó hívők testületével. Nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Elég világosságban részesültünk mindazok helyesbítésére, akik készek belátni tévedésüket. Akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Ezért, amíg megmaradnak ebben, nem lehet övék a szabadság és a megszentelődés lelkülete. Elveik és politikai állásfoglalásuk hatalmasan akadályozza lelki fejlődésüket. Ezek a nézetek és elvek szüntelen csapdák számukra, hitünknek pedig a szégyene. Akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincs bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta, köztársasági elveivel. Istennek ez a földi lázadás nem tetszik jobban, mint a mennyei tetszett, amikor a nagy lázadó kérdésessé tette Isten kormányának alapelveit, és amikor kirekesztették őt a vele és lázadásával rokon szembezőkkel együtt. Eddig a bizonyságtétel, néhány szóban elemezzük ezt, és csak egészen röviden tenném ezt meg, mert az időnk vészesen fogy. Ugye mi ennek a háttere? 1865-ből származik a bizonyságtétel, amikor is lezárult az amerikai polgárháború. Tehát észak és dél nagyon komoly küzdelme volt ez, a rabszolgák kérdése, a rabszolgák felszabadítása állt a középpontban. És azt gondolom, hogy amikor olvassuk ezeket a szavakat, akkor mindenféleképpen fejet hajthatunk azelőtt, hogy kimondjuk, hogy valóban Isten mindent vizsgál az életünkben és a gondolkodásunkban, és ezt a területet is. Tehát nehogy azt gondoljuk a politikáról, vagy politikához való viszonyunkról, ami esetleg megfogalmazódhat bennünk, például az egészséges életmóddal kapcsolatban is, hogy itt alapvetően nem üdvösségkérdésről van szó. Ez egy helytelen hozzáállás. Minden üdvösségkérdés. Tehát az életünk minden területe üdvösségkérdés, mivel mi éljük meg, mi gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk, ezért üdvösségkérdés, és ezért az Isten ezt vizsgálja. És azt mondja, hogy

Már, hogy itt a szavazásról beszél, nem a szavazásról beszél. Az egy másik kérdés, a kettőt válasszuk külön. Itt a helyes gondolkodásról beszél, tehát arról beszél, hogy nekünk, szombattartóknak hogyan kell helyesen gondolkodni, hogyan érdemes helyesen gondolkodni a politikai alapelvekről, és ugye azt mondja, hogy hitünk elveiből és az igazság lelkületéből következik valami. És nagyon érdekes, mert ugye ezeket a dolgokat apró pénzre váltja, tehát hogy mire is gondol, mert ezek olyan általánosnak tűnő gondolatok, és megfogalmazódhat bennünk is a kérdés, hogy na jó, de most akkor konkrétan miről is van szó, tehát hogy milyen kijelentéseket, milyen hozzáállást vesz kritika alá. A következőt fogalmazza meg a vége felé. Azt mondja, hogy akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincsen bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Vagyis, túl azon, hogy leszögezi, hogy ez üdvösségkérdés, két területet említ. Ez a két terület, az egyik az elnyomott feketék helyzete. Ahogyan említettem is, ugye 1865 az amerikai polgárháború, ekkor keletkezik ez a bizonyságtétel. Helyettesítsük ezt be. Tehát most 21. századi Magyarországon élő embereknek mit üzen nekünk ez a bizonyságtétel? Nyilván nem lehet teljes egészében párhuzamot húzni, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a feketéket említi, akkor egy kisebbséget említ, és Magyarországon mondjuk érdemes behelyettesíteni ebbe a mondatba mondjuk a cigányság kérdését, a cigányság kifejezését. Vagyis, amíg nincsen bennünk szeretet azok iránt, az emberek iránt, akik egyébként sokkal hátrányosabb helyzetből indulnak, mint mi, ezt fogalmazza meg, ezek a testvérek nem fogják elnyerni Isten jóváhagyását. Csak a szeretetet emeli ki. Tehát itt most mondom, ne a párhuzamra figyeljünk, hanem az irántuk való szeretetre, hiszen, hogyha komolyan vesszük azt, hogy minden ember, ami fele barátunk, akkor ebből ez egyenesen következik. Ez az egyik dolog, amit kiemel. És a másik, nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Ezt megint csak váltsuk apró pénzre. Mire gondol White? Ugye a köztársasági elvek összekapcsolódnak a demokráciával. A köztársasági elvekbe beletartozik a jogállamiság, beletartozik a fékek és egyensúlyok kérdése, tehát a különböző hatalmi ágak hogyan erősítik, illetve erősítik a demokráciát, tehát hogyan ellenőrzik egymást. Beletartozik a világi állam eszméje, tehát hogy a szekuláris állam, tehát hogy az állam nem kötelezi el magát egyetlen világnézet mellett sem. Beletartoznak az egyéni szabadságjogok, tehát a szólásszabadság, a sajtószabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság. És természetesen beletartozik, de ez nem egy teljes körű felsorolás, de ezzel zárom ezt a felsorolást, a magántulajdonnak a védelme. Tehát Ellen White azt üzeni, hogy ezeket a köztársasági elveket nekünk nagyon komolyan érdemes vennünk, és ezekhez érdemes ragaszkodnunk a gondolkodásunkban. Még egyszer mondom, nem kifejezetten a szavazásról beszél, a tiszta gondolkodásról. Tehát, hogy ezekhez a gondolatokhoz ragaszkodjunk, ezekhez az alapelvekhez ragaszkodjunk. Miért? Azért, mert hogyha ismerjük Jelenések könyvét, ha ismerjük Jelenések könyve 13. fejezetét, ami természetesen most nem lapozunk föl, nem is lenne erre idő, de nem is áll le szándékomban, akkor azt fogjuk látni, hogy a végidején ezeket a szabadságjogokat fogja nagyon komoly támadás érni. Vagyis, még egyértelműen megfogalmazva, a hívők feladata, a mi feladatunk az, hogy a gondolkodásunkat tartsuk tisztán ezen a területen, és nem szabad egyetértenünk azokkal, akik ezeket a szabadságjogokat korlátozzák, vagy a szabadságjogok korlátait feszegetik. Tehát ez ennek a szakasznak az üzenete, ha ezzel mégis egyetértünk, tehát bármilyen megfontolás miatt, de egyetértünk egy olyan politikai erővel, amelyik ezt ugye feszegeti, vagy ezeket a szabadságjogokat akarja korlátozni, akkor erre White nagyon egyértelműen azt mondja, hogy ez lázadás Isten ellen. Tehát ezt nem szabad megtenni. Azért különleges téma ez, és különleges kérdés ez, mert talán, megint csak jelezném, ezt a kérdést nem sorolnánk az igazán fontos kérdések közé. De nagyon is lényeges jelentősége van, nagyon is komoly jelentősége van ennek, a Jelenések 13 miatt is, és azok miatt az emberek miatt is, akik körbevesznek bennünket. Tehát nem csak a mi gondolkodásunk tisztán tartásáról van szó,
hanem egész egyszerűen azok iránt, az emberek iránt is felelősségünk van, akik a köreinkben.

vannak, tehát akik az ismeretségi körünkben vannak. Vagyis a hitünk elveiből, az igazság lelkületéből következik a kiállásunk a demokratikus szabadságjogok mellett a gondolkodásunkban elsősorban, és akár élőszó és írás útján is, de természetesen nem a tüntetést értem ez alatt, hiszen nyilvánvaló, hogy a Biblia nem helyesli a vélemény nyilvánításnak ezt a formáját. Kedves gyülekezet, akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, akkor soha nem szabad elfeledkeznünk arról, amit már említettem is, és ezzel zárom az ige hirdetésünket, amit Pál apostol ír a Timóteusi első levél második fejezet első 4 versében. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Nekünk nagyon-nagyon meg kell becsülnünk azt, hogy ebben a korban élhetünk. Meg kell becsülnünk azt, hogy van lehetőségünk az evangélium terjesztésére. De akkor, amikor megbecsüljük ezt az időt, ez azt is jelenti, hogy imádkozunk azokért az emberekért, akik döntési pozícióban, döntéshelyzetben vannak, hogy ezek a szabadságjogok, amire Ellen Good White, aki meggyőződésünk, hitünk szerint proféta, és a Jelenések könyve 12. fejezetében az Isten őt ígérte meg, hogy elküldi ehhez a néphez. Tehát ragaszkodunk ezekhez az elvekhez, és ebből következik, hogy ezáltal a gondolkodásunkat is tisztán tartjuk, és másokat is megpróbálunk ezáltal segíteni. Én kívánom azt, hogy valóban ez valósuljon meg az életünkben. Kívánom, hogy komolyan vegyük Pál apostol felhívását, és hogyha ezt tényleg komolyan vesszük, nekem meggyőződésem, hogy az Isten ránk tudja helyezni majd azt a pecsétet, amit ő mindannyiunkra rá akar helyezni, mert el tud majd pecsételni bennünket a Szentlélekkel. Én kívánom azt, hogy valóban ez így legyen, így történjen, és hogy az életünk ezt a területét is, meg más területeket is át tudjunk engedni az Istennek. Amen.

0: Kedves gyerekek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tudjátok, amikor egy ilyen előadásra készülök, vagy egy ilyen rövid ideig tartó kis fejtegetésre, mindig sokkal nehezebb a dolgom, amikor hozzátok kell szólnom, mint hogyha a felnőttekhez, mert vissza kell gondoljak arra, hogy milyen volt, amikor én gyerek voltam, mert nem akarok olyanokat mondani, amiket a felnőttek megértenek, ti pedig nem tudtok velük mit kezdeni. Úgyhogy most is ezt tettem, és arra gondoltam, hogy vajon hogyan élhetitek meg azt a közös életet, amikor valaki óvodába jár, valaki iskolába jár, bekerül gyerekek közösségébe, olyan gyerekek közé, akik máshonnan jöttek, másféle családi háttérrel rendelkeznek, vannak szilajabb gyerekek, vannak csendes, visszahúzódó gyerek, szóval sok gyerekek, sokfélék vagytok. Emlékszem arra, hogy engem például nem lehetett megtartani az óvodában, fél napig voltam összesen óvodás, mert úgy bőgtem, hogy haza kellett vinni anyukámnak, mert a többi gyerekre is ráragadt a bőgés, és aztán jobbnak látta az óvónén is, hogyha engem mondjuk kirak a közösségből. Tehát ez is egyfajta befolyás volt, én ráragasztottam a sírást a többiekre. De vannak olyan gyerekek, akik hangadóként bedobnak valami nagyon érdekes dolgot, valamilyen többnyire rosszaságot, amivel ki akarnak tűnni a többiek közül, és hogyha valaki nem csatlakozik hozzájuk, akkor csúfolni kezdik. Valaki otthon mondjuk a szüleitől azt tanulja, hogy bizonyos dolgokban nem szabad részt venni, de az iskolában a többi gyerek, vagy az óvodában a többi gyerek éppen ilyennel akar kitűnni, és ti az otthoni nevelést latolgatva a kis fejetekben most arra gondoltok, hogy mi lesz velem. Csúfolni fognak, hogyha nem tartok a többiekkel, de bánatot okozok az édesanyámnak, édesapámnak, hogyha viszont velük tartok. Mit csináljak? Elvesztem a barátaimat, vagy szomorúságot okozok az édesanyámnak, édesapámnak. Mi ilyenkor a teendő? Tudjátok, ez a felnőttek világát is érinti. Amikor az Úr Jézus itt a Földön járt, akkor azt mondta egy bizonyos népcsoportnak, az úgynevezett farizeusoknak, hogy ezek az emberek mindenütt dolgaikat csak azért csinálják, hogy lássák őket az emberek. Szóval ezek ki akartak tűnni, és hogyha valaki nem tartott velük, akkor azokat minősítették, azokat leszólták, azokat kiközösítették maguk közül, mert ők voltak azok, akik követésre méltó életet éltek. Vannak az iskolában is olyan fiúk, olyan lányok, és akik valamivel ki akarnak tűnni, és hogyha a többség követi őket, akkor jó a közérzetük. Egy olyan valakinek a nevére szeretném a figyelmeteket felhívni, akiben volt elég bátorság ahhoz, hogy nem járt a többiekkel együtt. És ez a valaki pedig Dániel volt. Tudjátok, hogy a király udvarba került, előkelő emberek közé, és ott a király jó tetszését, vagy jó megítélését kivívandó, ezek az emberek úgy viselkedtek, hogy a király és az előkelő emberek megkívánták. A király kegyet gyakorolt, amikor meghívta őket az asztalukhoz, az asztal meg volt rakva mindenféle finomsággal, de volt az asztalon jó néhány olyan étel is, aminek a fogyasztását a Biblia tiltja. És Dánielre is, és társaira is rá akarták erőltetni azokat az ételeket, amelyek állítólag táplálóak, amelyek ízletesek, és hogyha valaki azokból nem fogyaszt, akkor a király elleni cselekedetnek minősül, és több ember bajba kerül, mert az udvarmesterek fejedelme is azt mondta Dánielnek, hogy hát mi lesz velem, hogyha ti nem esztek ebből, és leromlotok. Más embernek is a baját idézitek elő azzal, hogy ti itt különcködtök, hogy kihúzzátok magatokat az általános igények és elvárások terhe alól. És tudjátok, hogy mit mond a Biblia? Hogy Dánielt és társait az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette az udvarmesterek fejedelme előtt. Nem csak, hogy megszólták volna, nem csak, hogy elmarasztalták volna, nem csak hogy kiutálták volna maguk közül, vagy esetleg hátrányos helyzetbe került volna, az Isten vállalta a felelősséget, és azt mondta, hogy gyermekem, ha te vállalod, hogy az én elveim szerint éljed az életedet, akkor nem kell soha attól tartanod, hogy majd csúfolni fognak, hogy majd megvetnek, hogy majd kiközösítenek, mert én vagyok az, aki irgalomra és kegyelemre méltóvá teszlek téged a többiek előtt. Dániel tehát nem csak, hogy nem utálták ki, nem csak, hogy nem közösítették ki, hanem kegyelemre és irgalomra méltóvá vált a többiek előtt. Megszerették, a lelkük mélyén talán még egy kicsit irigyelték is, hogy neki volt bátorsága felvállalni a Jóisten elgondolásait az emberi vélekedésekkel szemben. És én azt kívánom nektek, hogy amikor ilyen helyzetbe kerültök, mert bizonyára gyakran kerülhet az ember ilyen helyzetbe, akkor ne az kerüljön előtérbe, hogy az emberek majd mit mondanak, és az emberek majd hogyan vélekednek, hanem azt keressétek, hogy mi az Istennek a kedves, jó és tökéletes akarata, hogy a szüleitek mire tanítottak titeket, és hogyha a szüleitek tanítása eltér attól, amit az iskola vagy az óvoda kíván, akkor sokkal inkább a szüleiteknek, és így közvetve jó Istennek engedelmeskedjetek, nem lesz ebből károtok, és nem lesz ennek nyomán hátrányos megítélésben részetek, sőt, kegyelemre és irgalomra méltóvá tesz titeket a Jóisten a többiek előtt is. Jóisten ehhez adjon nektek erőt és segítséget, és én tudom, hogy ti gyermekek sokkal készségesebben fogadjátok az eféle bibliai tanítást, mint sok esetben mi felnőttek, úgyhogy mutassatok nekünk példát abban, hogy így Dánielhez hasonlóan erkölcsi bátorsággal felvállaljátok a jót, mindazt, amit otthon tanultatok. Neked is sok-sok szeretettel köszöntelek, és mindjárt hadd mondjam el a legelején, hogy darásfészekbe nyúlok. Kettős veszélynek teszem ki magam, az egyik az, hogy olyan gondolatokat próbálok itt felszínre hozni és képviselni, amelyek meglehetősen nagy gyakorisággal hangzanak el, akár igehirdetésben, akár a személyes beszélgetésekben. Vajmi kevés foganatja van azonban ezeknek a gondolatoknak, és egy pirinyóta szombatiskolai gondolatokra is visszatérve szeretném azt is elmondani, hogy a szavak és a tettek egy irányba mutatása igazán eredményes bizonyságtevés. Ha viszont a szavaink és a tetteink egymással ütköznek, vagy akár nincsenek fedésben, akkor hitelképtelenné tesszük magunkat is, és mindazt, amit képviselünk. És már talán ki is találhattátok, hogy én miről szeretnék szólni. Azt mondja a Biblia az őskeresztényekről, ugye ez egy másik kapcsolódási pont, mert utaltam rá, hogy az őskeresztény gyülekezet felépítését, működését, belső tartalmát próbáljuk meghonosítani, megvalósítani a mi berkeinkben is. És erről az őskeresztény gyülekezetről mondták el a kívülvalók, hogy látjátok, hogy szeretik egymást. Itt a gyülekezetben, szombatiskolai alkalmakon, amikor vendégek is felbátorodnak és megszólalnak, nem egyszer hallottam, hogy a tanítás tekintetében nincsen semmi baj velünk. De a tanítás tisztasága és vállalható volt a mellett, ők éreznek egyfajta távolságtartást, hidegséget, közömbösséget. Tehát éreznek olyan nem kívánatos emberi tulajdonságokat és ezek megnyilvánulásait, amelyek nem igazán hitelesíték az úgynevezett igazságot, ami torzításmentes, ami kristálytiszta, ami magáért beszél. A keresztényeknek ott az őskeresztény gyülekezetben nem sokat kellett beszélni. Ahogy a Tesszalonika beliekhez írott levélben is megfogalmazza Pál, hogy kizendült tőletek az Isten beszéde, ami nem azt jelenti, hogy ők mondták úton, útfélen és mindenkinek, hanem miután olyan volt az életük, hogy arra oda kellett figyelni, miután az életükre oda kellett figyelni, már a szavaikra is odafigyeltek. Ez fordítva sohasem működik, illetőleg nem működik jó hatásfokkal. Tehát amikor egy keresztény közösségről a kívülvalók így vélekednek, hogy látjátok, mennyire szeretik egymást,
1: akkor ott valamiféle minőségi változásra irányult a figyelem. Mondhatná közülünk bárki, hogy hogy mi nem szeretjük egymást, és egyáltalán hogy lehet egy ilyen gondolatot idehozni. Én magam is gondoltam, sokáig gondoltam azt, hogy igen, mi szeretjük egymást. Vannak kellemes pillanataink, körülünk egymás látásának, és sokszor a szeretet kifejezési formáit is megtaláljuk, és ezeket alkalmazzuk. Igen ám, de nem mindegy, hogy milyen szeretettel szeretjük egymást. Mi sokszor ezt a szeretet fogalmat emberi tartalommal töltjük meg, és ez nem azonos az igei tartalommal. Az emberi szeretetet általában a szeretet tárgya kelti életre. Én azért szeretek valakit, mert szimpatikus, mert sok szép tulajdonság van benne, azért, mert jó a társaságában időt eltölteni. Jézus ezekre vonatkozóan mondja el azt, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mi utalmatok van? Mert bibliai értelemben véve szeretni egészen más jelent. Amikor az Isten szeret bennünket, akkor ez a szeretet nem a szeretet tárgyának az értékétől függ, hanem éppen, hogy attól független. Az Isten szeretetét nem a mi jó tulajdonságaink és a mi kellemes modorunk, meg barátságos lényünk váltja ki, hanem az isteni szeretet indítéka, belső mozgató ereje az Isten maga. És amikor bennünket szeretni tanít, akkor ilyen jellegű szeretet gyakorlására próbál elhívni és megtanítani. Sok dolog érthetetlen számomra a Bibliában, és az egyik éppen ez a szeretet, hogy mi szeretni valóban bennem, vetettem fel magamnak is a kérdést, hogy az Isten szeret engem. Vannak könnyebben szerethető emberek, vannak nehezebben szerethető emberek. Én magamat nem tartom, némi önkritika alapján nem tartom a könnyebben szerethető emberek közé tartozónak. De azért nekem is jól esik, ha szeretnek. Szóval miután minden emberben ott van ez az igény, ez a belső kívánság, hogy de jó lenne, hogyha rám is odafigyelne valaki, hogyha valamilyen szeretet megnyilvánulás hatósugarába kerülnék én is. De az emberek általában azok felé fordulnak, akiket könnyű szeretni. Azok viszont, akik kevésbé szerethetők, azok ennek a hátrányát szenvedik. Sokan azért jönnek közénk, mert azt remélik, hogy a krisztusi szeretetet megtanulva, majd a kevésbé szerethető emberek, így ők maguk is, a szeretetben fognak fürdeni, és a szeretet meg annyi megnyilatkozási formáját fogják élvezni. Mi tanít meg bennünket szeretni? Azt tanultuk a szombatiskolában, hogy a földbe esett gabonamag, ha el nem hal, egyedül marad. Van egy filmélményem, nagyon nyomasztó élmény volt, megnéztem, mikor kijött, a Passió című filmet. És bevallom őszintén, hogy végig akartam nézni, és csak azért néztem végig, mert ez a szándék kezdettől fogva bennem volt, de amikor olyan brutálisan bánta Krisztussal, két gondolat feszített. Vagy az, hogy felkelek és kijövök, vagy az a felháborodásom, hogy miért nem hagyja ott őket. Egyszerűen miért nem áll fel, és hagyja ott ezt az egész társaságot, mert idejött ezek közé, ezeknek a megváltásán fáradozik, az övéi közé jött, és már rossz kezdődött az élet útja, hogy az övéi nem fogadták be őt. Az első pillanatban már is visszafordulhatott volna, de Jézus azt mondja a Biblia, hogy Jézus ott ütötte fel az ő sátorházát, ahol az emberek sátrai álltak. Nem fogadták be, bár ott sátorozott. Nem fogadták be, nem értették meg az egész életét, a meg nem értés, a kiközösítés, vagy bizonyos értelmű kiközösítés jellemezte, kísérte végig, amikor úgy gondolták, hogy majd megvalósítja az álmukat, akkor szerették. Amikor a szenvedéseiről kezdett tanúságot tenni, akkor elfordultak tőle. Éppen ott érte a bántás, ahol a legérzékenyebb volt, mert azért jött, hogy az életét adja váltságú sokakért, és amikor ezt megfogalmazta, akkor kapta a legtöbb arcú csapást. És maradt. Azt mondja a 22. Zsoltár, hogy a keresztnél, hogy amikor a keresztre feszítették, és tényleg az emberiségért a lehető legtöbbet megtette már a Gecsemánéban kezdődő vergődéstől egészen a kereszt agóniájáig, akkor csak néztek és bámultak rá. Nem tudtak mit kezdeni ezzel az áldozattal, és Krisztus úgy vitte véghez a megváltás művét, hogy semmi látszatja nem volt. Amikor Péternek volt egy-egy ilyen gondolatcsillanása, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy megmelegedhetett Krisztus szíve. Aztán nem sokkal később azt mondta, hogy nem eshetik ez meg tevéred, amikor a haláláról beszélt, és a ráváró szenvedésekről. Tehát ott mutatkozott meg a legfájóbb értetlenség és érdektelenség, ahol a megváltás titka rejtőzött. Nem eshet meg ez te veled. Hát mit gondolsz, hogy gondolod? Hát itt az emberek várakozása egészen másra irányul. Arra számítunk, hogy te majd nagyjá és dicsőségessé teszed Jeruzsálemet, és te itt a szenvedésedről, a kínhalálodról beszélsz. Hát ezzel nem tudunk és nem akarunk szóbálni sem, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Hogy az embernek úgy összefacsarodik a szíve, amikor olvassa az evangéliumokat, és sorra veszi a kihallgatások történetét. Itt van ez a lény, az Isten egyszülött fia, akiből csak úgy árad a jó akarat és a szeretet, és oda megy valaki, és az arcába sújt. Ilyenkor az ember ott hagyná az egészet. Én a szemlélő is. És Krisztus maradt. És csúfot űznek belőle. Pálcát a kezébe, tövisskoronát a fejére, bekötik a szemét, ütik a fejét, mondd meg, profétáld meg, hogy kiteszi, és marad. A Gecsemánéban vért verítékezik, és küszködik a saját természetével, és háromszor fordul oda az Istenhez, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, és minden esetben az isteni válasz az, hogy neked végig kell taposnod a sajtót úgy, hogy az emberek közül nem lesz senki veled. Sőt, nem csak, hogy az emberek nem kísérletnek végig a Via Dolorosán, hanem ennek az útnak a végső állomásánál majd kifakad az ajkadról ez a rendkívül szomorú belső keserűségtől áthatott kijelentés, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ennek ellenére Krisztus maradt. Mi sokszor beszélünk arról, hogy milyen durva, drasztikus volt maga ez a kivégzési eszköz, hogy milyen szögeket hova szúrtak, és hogy lekövetjük az egész procedúrát a legszakavatottabb orvosi megközelítésben, de úgy gondolom, hogy a legtöbb keresztényre jellemző, hogy magával a kereszt áldozattal nem tud mit kezdeni. Visszautalnék a 22. Zsoltár szavaira. Néznek és bámulnak rá. Ézsaiás könyve 53. fejezete arról beszél, hogy kortársai közül ki gondolt arra, hogy népen bűnért lön rajta vereség. És ezek a durva kifejezések hangzanak ott el, Ézsaiás könyvében utált volt. Fájdalmak férfia, nem gondoltunk vele. Itt van közöttünk, de nem gondoltunk vele. Utált volt. Fájdalmak férfia, nem volt szimpatikus, egyáltalán nem volt szimpatikus az, amit képviselt. Mi szeretjük az erős, hatalmas embereket, akik kiállnak a dolgokért, akik erődemonstrációval nyilvánvalóvá teszik, hogy ők nagy dolgokra hivatottak. Ez az alázatos, visszahúzódó, szelíd szeretettel megnyilvánuló valaki, ez nem szimpatikus. Utált volt, és emberettől elhagyatott, és nem gondoltunk vele. Egyszerűen nem akartuk tudomásul venni, hogy itt van valaki, aki efféle dolgokat képvisel, mert ezek számunkra idegenek, ezekkel nem tudunk mit kezdeni, ezeket nem tudjuk feldolgozni. És ez a kifejezés, hogy kortársai közül ki gondolt arra, hogy népen bűnért lő rajta vereség, ez közvetett utalás arra vonatkozóan, hogy a meg nem értés nyomorúsága kísérte végig Krisztus egész életútját. Akivel orcánkat elrejtjük, visszatér, kétszer fogalmazza meg itt a Biblia, hogy utált volt, és nem gondoltuk vele. Nem volt néki alakja, ékessége, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. És egy dologgal nem számolunk igazán, hogy megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Hogy Krisztus sebei gyógyítólag hatnak, ezzel az ember nagyon nehezen tud szóba állni. Hogy lehet, hogy sebek gyógyítanak? A sebnek kell meggyógyulni, nem? Mintha valamilyen fogalmi zavar lenne itt. Pedig a Biblia azt mondja, hogy csak az az ember tud szeretni, akit Krisztus sebei meggyógyítanak. Aki Krisztus önfeláldozó szeretetét látva kapitulál az isteni szeretet és jóság ostroma alatt. És még egy dolgot hadd említsek az előbb említettek sorában. Mózes 4. könyvével kell foglalkozzak, és nagyon sokszor visszatér ez a kifejezés, hogy a táboron kívül. Ugye tudjuk, hogy Krisztus a táboron kívül feszítetett meg. Kit vittek és mit vittek a táboron kívülre? Nem tudom, hogy van-e ötletetek, vagy a Bibliának ezeket a részeit olvastátok-e. Az értéktelent, finoman fogalmazva, ennél sokkal durvább kifejezések találhatok a Bibliában. Oda vitték ki az állati tetemeket, az áldozatból visszamaradt tetemeket. Oda vitték ki a szemetet. És oda vittek ki még nagyon sok mindent, amit most nem akarok felsorolni. És amikor Krisztusnak a táboron kívül gonosztevők között felfeszítve kellett meghalnia, akkor az emberiség természetes reakcióját láttuk ebben, ahogy Krisztus áldozatához viszonyultak. Az emberi értékrend szerint odavaló volt a táboron kívülre. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük. És ennek a hamis értékítéletnek köszönhetően került a táboron kívülre. Mi azt hittük, hogy kínosztatik és ostoroztatik Istentől, és volt a zsidóság körében egy ilyen elgondolás, hogy aki fán függ, az átkozott. Hogy akit a fára felfüggesztenek, az az Isten átkát viseli magán, és ennek az embernek a szenvedéseit látva még csak részvétet sem szabad nyilvánítanunk, mert az Isten értékrendjével helyezzük szembe magunkat, tehát nekünk is gyűlölködni, utálkozni kell, be kell állnunk az utálkozók sorába, mert így azonosítjuk magunkat az Isten értékrendjével. Aki fán függ, az átkozott. Akit a táboron kívülre visznek, az utált. És ebben az ellentmondásos helyzetben Krisztus mégis a legtöbbet adta. No, az emberek kivetették, no, az emberek gyalázkodása és gyűlölködése vette körül. Szinte kéjjel kínozták, és végig maradt. Ilyen, amikor a földbe vetett gabonamag elhal, hogy aztán sok gyümölcsöt teremjen. Azt mondjuk az isteni szeretetről, hogy értéket teremt abban, amire irányul. Egy ember gyógyíthatóságát és az Isten országára való alkalmas voltát az dönti el, hogy a meg nem érdemelt jóság és szeretet, ez a másikban értéket teremteni képes szeretet meggyógyítja-e, más emberré teszi-e, vagy sem. És mindez azon múlik, hogy hogyan viszonyul Krisztus áldozatához. Voltak, akiknek botránkozás volt, voltak, akiknek bolondság. Nekünk, akik megtartatunk, mondja Pál, Istennek ereje. Ha valaki engedi, hogy a meg nem érdemelt jóság és szeretet hasson rá, az a szeretet, ami értéket teremt abban, amire irányul, azok majd a gyógyultak között lesznek. Akik befogadják őt, azok hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Ha valaki nem ágál, nem áll ellen, azt mondja a Biblia, azt Krisztus magához vonja. Ennyi a mi dolgunk. Egyszerűen hagyni kell, hogy ez a szeretet birtokba vegyen, hasson ránk. Ha valaki nem áll ellen, azt Krisztus magához vonja. Ha valaki hagyja, hogy az isteni szeretet és jóság megérintse, és a maga átalakító befolyásával hasson rá, az más ember lesz. Az az Isten országára alkalmassá válik. Mert az a szeretet, ami értéket teremt abban, amire irányul, megváltoztatta őt. Mindannyiunk sorsát, jövőjét azt határozza meg, hogy Krisztus szeretetével, Krisztus áldozatával tudunk-e valamit kezdeni. Az emberiség többsége nem tud. A keresztények többsége sem tud. És amikor bennünket úgymond elmarasztalnak, hogy mi felhitet követünk, és az igazság nagyszerűségével beírjük, de szeretni talán kevésbé tudunk, akkor felvetődik a nagy kérdés, hogy mennyire tett képessé bennünket az a szeretet, amiről szívesen beszélünk, és ami a megváltás titkát hordozza. Nem azon múlik, hogy mennyire tudunk róla beszélni, hanem minden azon múlik, hogy mennyire fogadjuk be. A római levél 14. fejezetében van egy különleges szituáció, csak a példa kedvéért idézem, igen tömören igyekszem fogalmazni. A körülmény meglehetősen sajátos, bávany áldozati hús evése vagy nem evése a kérdés. Egyesek azt mondták, hogy miután mészárszékekben kapható, ezért ehető, mások azt mondták, hogy bálványoknak áldozták, ezért nem ehető. Hogyan viselkedik valaki, akit a Krisztus szeretete, önfeláldozó szeretetre képesít? Azt mondja, hogy ez az ember nem károsztat. Ez az ember nem minősíti a másikat, amikor nem úgy tesz, ahogy én elgondolom. Hanem azt mondja, hogy nekem jogomban állna, hogy megegyem ezt a húst. Ehető marhahús, tiszta kóser vágással levágott állatokról van szó. De nem szeretet szerint cselekszem, hogyha a másikra nem vagyok tekintettel. Ezt a kifejezést használja. Ne veszítsed el a te ételeddel azt, akiért a Krisztus meghalt. Mondjál le inkább arra, ami neked jog szerint jár, és légy tekintettel a másikra, mert akkor cselekszel szeretet szerint, hogyha magadról megfeledkezve a másikra figyelsz. Lemondasz a jogaidról, lemondasz a lehetőségeidről is, ha kell, csak azért, hogy a te atyád fiának ne szerezzél megütközést vagy botránkozást. És ez önmagában is feltételezi azt, hogy odafigyelek a másikra. Ha odafigyelek a másikra, ez már-már majdnem szeretet. Ha nekem fontos a másik, és fontos a másik jó közérzete, lelki épsége, akkor ez már-már tényleg a szeretetnek egyfajta megnyilatkozási formája. Még nem szirupos, még nem olyan gejl, még talán nem találtam meg a megfelelő kifejezési formáit, de egy jó kezdeményezés arra, hogy ebből kiteljesedhessen egy lelki közösség, ahol az emberek szeretik egymást. Ha a kívülvaló majd azt mondja, hogy én szívesen megyek közéjük, még nem tudom, hogy mivel foglalkoznak, mit tanítanak, de szeretik egymást. Ebben a világban mindenki szeretett ínségtől szenved, és oda vágyódnak az emberek, ahol szeretetet kapnak, odafigyelést kapnak, megbecsülést kapnak. És hogyha én Krisztustól megtanultam szeretni, akkor lehetek egy olyan közösség része, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol az emberek otthonra találnak. És majd eljön annak az ideje is, hogy megismerjék mindazt, amit mi Krisztustól tanultunk. Egy dolgot szeretném, ha megjegyeznétek. Egyféle szeretetet hitelesít a Biblia. Azt, ami érdemekre nem néz, nem függ a tárgyának az értékétől, de értéket teremt abban, amire irányul. És ha valaki ezt a szeretetet befogadja, akkor ez képesítő hatalom arra, hogy ő is tudjon úgy szeretni, hogy Krisztus szeretett. Akkor tudjon olyan lenni, mint a földbe esett gabonamag, aki szeretet szerint cselekszik, aki odafigyel a másikra, akinek fontos a másik lelki épsége. És a Jóisten vaj, ha személyesen tanítana meg bennünket, így szeretni, hogy ez a gyülekezet ne a maga tanításairól lenne csupán híres, hanem arról, hogy mi szeretjük egymást. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 220-as számú ének első három versével fejezzük be most ima előtt. Tehát a 220-as ének első három versét énekeljük el.

Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy ebbe a szeretetinségtől vergődő világba elküldted a te egyszülött fiadat, aki egész életében azon fáradozott, hogy megmutassa, hogy hogyan viszonyulsz te hozzánk, hogy milyen az önfeláldozó szeretet, hogy milyen az az életforma, ami önmagát, az életet hordozza és az életet teszi lehetségessé. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy ilyen életképtelen állapotban tengődünk, miközben itt van elérhető közelségben az a szeretet, amit ha valaki befogad, hatalmat kap arra, hogy éljen, hogy önfeláldozó módon mások javára éljen. Urunk, szeretnénk szeretni. Szeretnénk megtanulni tőled szeretni. Szeretnénk úgy viszonyulni egymáshoz, a másik érdemeire, képességeire, adottságaira volt tekintet nélkül, olyan szeretettel és olyan jó akarattal, ahogy te viszonyulsz hozzánk, a mi érdemtelenségünk és értéktelen voltunkat látva is. Urunk, kérünk, látjuk az idők végének közelségét, látjuk azt, hogy vajmi kevés idő, és te, aki eljössz és nem késsel, nem sokára megjelent az ég felhőiben. Szeretnénk a te országodra alkalmassá válni. Szeretnénk, hogyha megtanítanál szeretni, és a mi közösségünket, a mi emberi kapcsolatainkat is ilyen szeretettől áthatott, ilyen a másikban értéket teremtő szeretettől áthatott kapcsolatokká tennéd. Urunk, kérünk, segíts nékünk, nem vagyunk képesek semmi jóra, nem tudunk szeretni sem, még csak igazán értékes megnyilatkozásokat sem tudunk produkálni a másik felé. Sokszor a mi emberi szeretetünk is inkább a személyválogatásban ölt testet, és másoknak keserűséget és belső bánatot okoz. Segíts, Urunk Istenünk! Még egyszer kérünk, segíts! Taníts meg bennünket szeretni, taníts meg másokért élni. Tégy magára az életre alkalmassá, hogy önzetlenül a te dicsőségedre megtanítasz élni. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön jelenések könyvéből szeretnék olvasni a 10. fejezetből annak a 3 utolsó verszakát. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel a Bibliában jelenések könyvét, és olvassuk el az igét a 10. fejezet 9. versétől a 11. verséig terjedő ige szakaszban. Jelenések könyvéből olvasom az igét a 10. fejezet 9. versétől. Elmentem azért az angyalhoz, és mondtam néki, add nékem a könyvecskét. És mondta nékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredett az én gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked, sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Illetve amennyire ismerjük a Bibliának az eredeti szövegét, értelmét, sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt, vagy királyok ért, vagyis minden emberért, minden teremtményért. Testvéreim, úgy gondolom, hogy többségünkben tudjuk azt és ismerjük azt, hogy jelenések könyve 10. fejezete az advent mozgalom születéséről, a végidő egyház megbízásáról és elhívásáról beszél. Isten megmutatja az ő szolgájának, János apostolnak, hogy majd eljön az az idő, ugye profétikus jövendőlésben megmutatja, hogy eljön az az idő, amikor Dániel könyve feltárul, ami egészen addig zárva volt és bepecsételt volt, de feltárul, ezt megértik, és tulajdonképpen ezt jelenti a felolvasott ige szakaszban az, hogy egy könyvet kapnak majd, és azt meg kell enni, azt magukévá kell tenni, azt meg kell érteni, fel kell dolgozni. És nagyon örülni fognak majd ennek, hiszen édes lesz a szájukban, és megértenek valamit, hogy Dániel jövendőlésének a 2300 éve az valamikor letelik, és valami hatalmas esemény fog majd bekövetkezni akkor. Azonban, amikor ez nem történik meg, és csalódnak, akkor keserű lesz a gyomrukban, megkeseríti az ő gyomrukat, és ennek nyomán újbóli megbizatást fognak kapni az Istentől, miután megértik ennek a csalódásnak a mikéntjét és az okát, és ezzel zárult a felolvasott rész, hogy ismét profétálni kell, vagyis továbbra is profétálni kell. Az advent mozgalom igazán tovább épül. Ennek beteljesedése a 19. századi advent mozgalom megszületésében ragadható meg, és ennek a legerősebb kibontakozása és megmozdulása Észak-Amerikában történt. Dániel könyve valóban feltárult, megértették, hogy a 2300 év 1844-ben lejár, és egy nagyon komoly készülődés hatotta át a világot, de leginkább Észak-Amerikát, mert 1844-re vártak valamit hónapra és napra, pontosan először augusztusra, majd aztán október 22-ére. Becslések és krónikák szerint akkor Észak-Amerikának a lakossága 13 millió volt, és ebből 1 millióan várták vissza Jézust. Hogy hogyan történt ez a várakozás, és mi is jellemezte ennek a várakozásnak a lelkületét és a hangulatát, hadd idézzek fel néhány sort erre vonatkozóan. Azt írja Ellen White testvérünk, hogy az az üzenet, ahol csak felhangzott, megérintette az emberek szívét. A Szentírás egyszerű, egyértelmű bizonyságtevő.

következik majd ennek a gyümölcse és eredménye. Tulajdonképpen erre azt mondhatjuk, hogy egyfelől tartalmazta ez az öt alappillér a mindenkori evangéliumot és örömhírt, illetve helyre kívánta tenni azokat a tévedéseket, amelyekben a kereszténység akkor is és azóta is tévedésben és téveigésben van. Én szeretném, testvéreim, a következő szombatokon, amikor itt lehetek közöttetek, kicsit úgy átgondolni ezt az öt alaptanítást. És azért szeretném veletek átgondolni, hogy kicsit úgy rendezzük a gondolatainkat, és az Isten segítsen rendezni az érzelmeinket is arra nézve, hogy mi mitől vagyunk adventisták. Mit jelent ránk nézve és a mi életünkben és a mi napjainkban is az, hogy társultunk Krisztushoz, társultunk az advent mozgalomhoz, mint amely egy megbízott közösség, és itt van ez az öt alaptanítás, ami nem csak nekünk útmutatás, hanem amit megbízásként az Isten hát a képviseletünkre is bízott, amikor ebben az életben járunk és forgolódunk. És én most az első, mindezt bevezetésként mondtam el, az első mostani alkalmon én arról szeretnék beszélni az igehirdetés második felében, hogy Krisztus eljövetelének a közelségére mi hogyan gondolunk. Hogyan kap ez helyet a mindennapjainkban, tevékenységünkben, sürgölődésünkben, forgolódásunkban, időbeosztásunkban, törekvéseinkben, vágyainkban, terveinkben. Hogyan kap helyet? A mai advent mozgalmon látszik-e az, hogy Krisztus eljövetelére készül, hogy ezt hirdeti, hogy azután vágyakozik, hogy az örömmel tölti el, mitől adventizmus az adventizmus ezen a ponton. És engedjétek meg, hogy kezdjem ezt a gondolatsort azzal, hogy a közeli advent reménységéről az úttörők miután átélték a csalódást, nem mondtak le. Tehát azt mondták, hogy igen, csalódtunk, de az, hogy Jézus közel van, arról nem mondunk le, nem csak azért, mert szeretjük őt és vágyunk vele találkozni, hanem azért sem, mert az idők jelei azt mutatják, hogy ugyan a napot és az órát nem tudhatjuk, de bizonyosan egészen közel van. Új fényben tárult az akkor élők elé például a 10 szűzről szóló példázat, hiszen az, hogy késik a vőlegény, hogy kimentek a vőlegény elé, és elkészítették lámpásaikat, de nem jött a vőlegény, és késett. Ezt beazonosították az ő helyzetükkel, hogy igen, vártuk Jézust, és nagyon vágytunk volna vele találkozni, de mégse tért vissza. Késik a vőlegény. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a napot és az órát senki nem tudhatja, hogy Jézus mikor jön el, de nem is fontos. Krisztussal igazán vágyni találkozni, és felkészítetnek lenni az ő eljövetelére. Ebben a dologban, ebben a lelki magatartásban, és törekvésben, és várakozásban nincs jelentősége annak, hogy valaki tudja-e, hogy Jézus mikor jön vissza, vagy nem tudja. Ebben nincsen jelentősége. Krisztus nem olyan várakozást kér tőlünk, ami egy időpontra való felkészülés, hanem Krisztus azt a várakozást várja tőlünk, amelyben nekünk közösségünk van vele napról napra, és teljesen mindegy, hogy mikor jön el. De legyünk készek. Legyünk készek, és várjuk őt. Az idők jeleit ugyanakkor az útörők is láthatták, és mi is láthatjuk, hiszen a Tesszalonikai első levél arról beszél, az 5. fejezet ezzel kezdődik, hogy Atyám fiai, az időkről és az időszakokról nem szükséges, hogy írjak néktek. A Biblia arról beszél, hogy amiképpen a fügefáról, Jézus a fügefáról vette a példát, hogy amikor levele zsendül, akkor tudjuk, hogy közel van a nyár. Jézus arról beszélt, hogy amikor bizonyos dolgokat látunk az emberi történelemben beteljesedni, akkor ugyan a napot és az órát nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön el. De a közelségét mindenképp érthetjük, és mindenkor tudhatjuk biztosan. Közel van, testvéreim, Krisztus eljövetele nem csak olyan értelemben, hogy valaki bármikor élt a történelemben, tulajdonképpen annyira volt közel Jézushoz, mint amikor lezárult az élete. A zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy az emberek, lásd, ezt találtam, az emberek egyszer meghalnak, azután pedig az ítélet.
hiszen ha az emberek meghaltak 2000 évvel ezelőtt,